0: Az iráni konfliktus elhúzódása miatt ismét lefelé módosította a globális olajkeresletre vonatkozó előrejelzését a Nemzeti Energiaügynökség pénteken közzétett havi jelentésében. Az iparosodott országokat tömörítő szervezet szerint 2026-ban a világ napi kőolajkereslete átlagosan 2,5 millió hordóval csökkenhet, ami 940 ezer hordóval nagyobb visszaesés a korábban vártnál. A szervezet szerint ez lenne a legerőteljesebb keresletcsökkenés 2020 óta, amikor a koronavírus járvány vetette vissza az üzemanyag felhasználást. A jelentés szerint az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások elakadása késlelteti az olajszállítások normalizálódását, ezért a közel-keleti kínálat teljes helyreállítása várhatóan csak 2027-ben következik be. Az idei keresletcsökkenést 2027-ben napi 2,6 millió hordós növekedés ellensúlyozhatja. A globális olajkészletek rekord ütemben apadnak, augusztusban a megfigyelt világpiaci készletek további 95 millió hordóval csökkentek, február óta pedig összesen 57 millió hordóval estek vissza. A szervezet szerint a szűkös készletek és a kereskedelmi tartalékok gyors fogyása miatt a következő hónapokban további kereslet visszaesésre lehet szükség a piac egyensúlyának fenntartásához. Szeptember 22-ig lehet jelentkeznie az idei Teszed akcióra. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja ebben az évben, október 12-e és 18-a között zajlik majd. Az egész országra kiterjedő akciósorozat célja, hogy önkéntes megmozdulás keretében közösen tegyük tisztábbá környezetünket. A programhoz két módon lehet csatlakozni, találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő találkozási pont önkéntesként. A szemétszedés pontos helyét minden esetben a koordinátor határozza meg, ami lehet magán, illetve közterület is. Jelentkezni a www.szelektálok.hu oldalon lehet, az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-ig. Egyébként ez lesz a 14. Teszed akció.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég, záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi a szelet sok felé élénk helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 18 és 24 fok között alakul majd.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Repeta. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, a fiatalokat várják ezen a hétvégén szombaton a Miskolc belvárosi református gyülekezetbe, második alkalommal rendezik meg ugyanis a Refstartot. Az ifjúsági találkozó délelőtt 10 órakor kezdődik, számos programelemmel készülnek a szervezők. Közös dicsőítés, áhítat, illetve előadás is lesz, de arra is lehetőséget adnak, hogy a régió gyülekezeteiből érkező fiatalok megismerhessék egymást, többek között játékok és kiscsoportos beszélgetések során. Mint rádiónknak, Elekes Botond Ábel, a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség ifjúsági vezetője elmondta, a legfőbb cél, hogy a fiatalok megerősödhessenek hitükben.
2: Ez egy ifjúsági találkozó lesz, ahol miskolci, illetve a régióban élő fiatalok, ifisek, gyülekezeteknek lesz egy úgynevezett találkozója. Lesz itt lehetőség játékra, ismerkedésre, megismerhetjük a régióban élő fiatalok egymást, lesz áhítat, lesz közös dicsőítés, lesz előadás, és az előadáson elhangzottakat kis csoportokba fogjuk feldolgozni.
1: Mi ennek egyébként a legfőbb célja?
2: A legfőbb célja az lesz ennek a rendezvénynek, hogy minél több fiatal megerősödhessen hitbe, találkozhasson Istennel, esetlegesen közelebb kerülhessen az Istenhez, illetve új embereket ismerhessünk meg, és akár új barátságok is köttethessenek.
1: Volt már egyébként ilyen rendezvény?
2: Igen, tavalyi évben volt az első Refstart, akkor az én döntésem volt a témánk, azon közel 70 fiatal vett részt, nagyon-nagyon áldott alkalom volt, nagyon jól éreztük magunkat, ott is hasonló volt a tematika, az alkalomnak a felépítése, és az Isten indított talán bennünket arra, hogy idén is legyen egy hasonló alkalom ahhoz, hogy a fiatalok tudjanak megerősödni a hitbe. Azt tapasztaljuk, hogy nagy-nagy szükség van arra, hogy fiatalként legyen egy kapaszkodónk, és ugye hát ez jobb esetben, a legjobb esetben, hogyha az Istenbe tudunk kapaszkodni, és egy-egy ilyen helyen talán meg tudunk erősödni ebben a gondolatban, ebben a hitünkben.
1: Egyébként a tavalyi alkalom, ahogy említette, a visszajelzések milyenek voltak? Mert gondolom azért arra is kíváncsiak voltak, hogy a fiatalok hogyan látták azt a tavalyi alkalmat.
2: Természetesen kíváncsiak voltunk, és több visszajelzés is érkezett a fiatalok részéről. Voltak, akik bátorítottak bennünket, hogy ne csak évente rendezzük meg ezt a találkozót, hanem akár sűrűbben is legyen lehetőség, hogy így nagy közösségben találkozzunk, mert talán még nagyobb megerősítés a fiatalok számára, hogyha ha sok-sok fiatallal együtt közösen tudja megélni a hitét, vagy egy-egy esetleges ilyen alkalmon találkozik az Istennel, talán még nagyobb megerősítés tud ez lenni mindannyiunk számára.
1: Mondjuk el azért a mostani Refstart programját, mire számíthat az, aki még esetleg nem volt itt, de szeretne idén részt venni. Egyáltalán kell-e valahol ezt jelezni, regisztrálni, kell-e valamilyen formában itt előzetesen értesíteni tulajdonképpen a szervezőket, hogy érkezik vagy érkeznek többen?
2: Igen, számítunk egy regisztrációra. Ugyanis az alkalom az teljesen ingyenes, de azért számítunk regisztrációra, mert tudjuk előzetesen, hogy hány fiatalra számíthatunk. Regisztrációs link fönt van a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség hivatalos honlapján, illetve a közösségi platformokon is megtalálható, mind az Instagram oldalunkon, a MiBeiFi Instagram oldalán, mind pedig a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség Facebook oldalán is fönt van, illetve a hirdetőtáblákon, gyülekezetünk hirdetőtábláin is kint vannak a regisztrációs linkek, illetve a lelkészi hivatalba is lehet regisztrálni az eseményre. kérdezte, hogy milyen programra számíthatnak a fiatalok. Hát nagyon-nagyon sok mindennel készülünk a fiatalok számára. Lesz egy kis közös ismerkedés, kis közös játék. Meleg Attila nagytiszteletű úr fogja egy rövid áhítattal megnyitni az alkalmat. Gyülekezetünk dicsőítő csapata fog vezetni bennünket az éneklésben. Tandé András nagytiszteletű úr, a Miskolc-Avas déli missziós gyülekezet lelkipásztora fog egy előadást tartani köztünk, amit Lép ki a vízre címmel hirdettünk meg, és ami az előadáson el fognak hangzani sok-sok bizonyára érdekes és hasznos információ. Ezek alapján kis csoportokban fogunk beszélgetni. Lesznek fiatal csoportvezetők, és 5-7-10 fős kis csoportokba fogunk beszélgetni, létszámtól függően, ahol kötetlen családias légkörbe hasonlókorú fiatalokkal tudunk akár olyan témákat is megbeszélni, amikre máshol nem biztos, hogy sor kerülne. És lesz egy közös ebédünk, erre is szeretettel várjuk a regisztrált fiatalokat, illetve a napot egy evangelizációval zárjuk. Letkes Piroska fog közénk érkezni, a debreceni egyetemi gyülekezet lelkésze, és ő fog a témában egy evangelizációt tartani. És természetesen az alkalmat egy áldások utcájával fogjuk zárni, ahol is a jelenlévő lelkészektől egy-egy áldást lehet kérni, és így tudjuk zárni közösen az alkalmat.
1: Egyébként ez milyen korosztálynak szól leginkább? Már akár általános iskola felső tagozatosai is részt vehetnek? Vagy inkább azért a középiskolások, egyetemisták azok, akiknek a legtöbb program szól?
2: Számítunk már a konfirmációtól kezdve a fiatalokra, szóval 7.-8. évfolyamosoktól egészen egyetemistákig számítunk mindenkire, akinek felkelti az érdeklődését. Ez az alkalom, aki szeretne egy kicsit közelebb kerülni Istenhez, szeretne megerősödni hitbe, vagy csak egy jó közösségbe részt venni.
1: A motto a lép ki a vízre. Mit jelent ez tulajdonképpen? Mi ennek az üzenete?
2: Fiatalok számára nagyon-nagyon sok minden van, ami az életük folyamán impulzusként éri, és azt hiszem nagyon-nagyon sok kihívással kell szembenézni a mai fiataloknak. És mondhatjuk talán azt, hogy a keresztény fiataloknak sincsen könnyű dolga a mai világban. Nem egyszerű kereszténynek lenni, talán mondhatjuk azt a mai világban. És a számos kérdésünk, számos nehézség, számos próbatétel, vagy csak az életünk mindennapjai között vannak olyan dolgok, amikor döntéseket kell talán hozzunk. És azért adtuk ezt a címet az alkalomnak, ugyanis fontos egy olyan döntést meghozzunk, hogy mi egyedül akarjuk megoldani a dolgainkat, vagy kilépünk a ma bizonyos vízre, és az Istent is behívjuk az életünkbe. Az Istentől segítséget kérünk esetlegesen. Ugye láthatjuk, ismerhetjük a Péter történetét, amikor is Jézus kihívja a vízre. És számunkra ez egy megerősítés, hogy amíg Istenre fókuszálunk, addig biztos kezekben van az életünk. Mihelyt elveszítjük a fókuszt, erre szeretnénk figyelmeztetni magunkat is, meg egymást is, hogy akkor jöhetnek a nehézségek, jöhetnek az eltávolodások az Istentől, és erre próbálunk fókuszálni, hogy ha esetlegesen vannak nehézségek is az életünkben, akkor van, kibe kapaszkodjunk.
1: Tulajdonképpen ennek az alkalomnak a házigazdája a Miskolc Belvárosi Református Ifjúság, hát csapata, talán mondhatjuk ezt így. Mit tudhatunk róluk? Néhány gondolattal ismertessük meg azért itt az Európa Rádió hallgatóit is.
2: Rendben, természetesen. Én egy kicsit visszautaznék az időbe, egészen 2020-ig, ugyanis én már jó régóta tagja vagyok a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség ifjének, ifjúsági biblia körének. Azért utaznék vissza 2020-ig, bizonyára mindannyian emlékszünk még a Covid járvány idejére. Gyülekezetünkben is ugye ez egy nehezebb időszak volt, illetve ez egy generációváltás időszaka is volt a gyülekezetünkben. Az akkori fiatal ifjúság nagy része, túlnyomó része elment egyetemre, így kevesebben maradtunk a úgynevezett törzstagok, vagy a miskolci ifinek a kemény magja. Ez ilyen jó 25 főről 4-5 főre csökkent. És ugye a Covid nehézsége, nem tudtunk találkozni, és innen indult az építkezés. És miután Meleg Attila nagy tiszteletű úr megérkezett a gyülekezetünkbe, utána a tiszteletes úr megbízott hármunkat, ifi vezetőket, fiatalokat, hogy kezdjük el megszervezni az ifit. És az Istennek is terve volt a közösségünkkel, és egy jó 4 év alatt erről a 4-5 főről közel 30-35 főre növekedhetett a közösségünk létszáma. Itt tudni kell azt is, hogy vannak fiatalok, akik nem csak hozzánk járnak ifibe, hanem a térségben, akár Miskolcon, akár Miskolc környező településein élnek, és oda is járnak ifire, illetve hozzánk is ellátogatnak. Nagyon-nagyon szeretjük ezt a közösséget, ugyanis úgy tekintünk rá, mint egy nagy családra. Tényleg azt szoktuk mondani a fiataloknak, hogy ezt nehéz leírni, el kell jönni és meg kell tapasztalni. De amit nagyon-nagyon szeretünk ebben a közösségben, hogy nem kell állarcokat viselnünk, mindenki önmaga lehet a közösségbe, egy szerető teljes közösségbe lehetünk, illetve az ifi témáit úgy próbáljuk alakítani, hogy aktuális fiatalokat foglalkoztató kérdéseket vigyünk be, amiket esetleg máshol nem kerülnek feltevésre ezek a kérdések, illetve olyan témákkal igyekszünk készülni az alkalmakra, amelyek tényleg aktuálisak, amelyek fontosak a fiatalok számára, illetve még amiért nagyon-nagyon hálásak vagyunk, hogy a közösségben közösen tudunk örülni egymás sikereinek, közösen tudunk hálát adni ezekért, illetve közösen imádkozunk egymásért, amikor kihívás, nehézség, próbatétel van az életünkben. Ezért nagyon-nagyon hálásak vagyunk a közösségnek. Illetve a gyülekezetünknek van egy dicsőítő csapata, ez is az ifisekből áll, és nagyon-nagyon szeretjük közösen dicsérni és dicsőíteni az Isten nevét és csodatetteit.
1: Lehet egyébként még ide csatlakozni, hogyha valaki esetleg hallja ezt a riportot, és úgy dönt, hogy esetleg szeretne ő is a csapattagja lenni, a közösség tagja lenni?
2: Természetesen szeretettel várunk mindenkit. Általában 2 hetente péntek délutánonként 6 órától vannak az ifi alkalmak. Ez szintén hirdetésre kerül a gyülekezet hivatalos weblapján, illetve a közösségi média felületein is hirdetjük az alkalmainkat.
1: Kedves hallgatóink, tehát 12-én vagyis holnap kezdődik a REF Start elnevezésű ifjúsági találkozó a Miskolc belvárosi református gyülekezetben. Délelőtt 10 órától várják a fiatalokat. Az elmúlt percekben Elekes Botond Ábellel, az egyházközség ifjúsági vezetőjével beszélgettünk a részletekről.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, református templomok is megnyitják kapuikat a látogatók előtt az idei Árszakra Fesztivál nyitott templomok program része során. A fesztivál Erdő Péter bíboros kezdeményezésére jött létre azzal a céllal, hogy felszínre hozza az európai kultúra zsidó-keresztény gyökereit és a kultúra szentségét. Ennek érdekében minden év szeptemberében koncerteket, kiállításokat, színházi és irodalmi előadásokat, gyermekprogramokat, táncos eseményeket és beszélgetéseket szerveznek országszerte. Ehhez a hazai kezdeményezéshez kötődik a nyitott templomok napja is. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében többek között Abodon és Hangácson is várják majd programokkal az érkezőket. Molnár Kovács Edittel, Hangács Nyomár Balajt Látbesenyő és Abod lelkipásztorával beszélgetünk. Most ugye az Árszakra Fesztivál keretében tulajdonképpen református templomok is megnyitják ajtajaikat, kapuikat, méghozzá itt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is több helyen, a nyitott templomok programrész keretén belül, és többek között, ha jól tudom, Abodra is ellátogathatnak majd az érdeklődők, méghozzá most 12-én.
2: Igen.
1: Mi lesz ez pontosan? Hogyan zajlik ez?
2: Voltak éppen, mivel maga az Árszakra is 12-től egészen 20-ig tart, még mondhatni 4 gyülekezettel

0: veszünk ebben részt, mivel ugye több gyülekezet is tartozik ebbe a körzetbe. Az első az 12-én abod lesz, és együtt Látbesenyővel, mivel a két gyülekezet szervesen kapcsolódik egymáshoz. És a 19-i alkalmon pedig Hangács és Nyomár lesz az, amelyik megnyitja a kapuit.
1: Mondjuk el akkor itt először, hogy 12-én mi történik pontosan? Egy kicsit segítsünk abban is a hallgatóknak, hogy kell-e nekik előzetesen bejelentkezniük, vagy egész egyszerűen csak megnézik, hogy mikor nyitja meg kapuit a templom, mikor nyitják meg kapuikat a templomok, és oda mennek.
0: Nem kötöttük előzetes regisztrációhoz, egyik alkalmat sem, de mi szeretettel várunk mindenkit, ez egyértelmű. A 12-i programban lesz egy templom történeti bemutató, és mivel maga a községben is vannak, laknak külföldiek, ez így ilyen angol-magyar nyelven is elhangzik majd. Lesz egy elcsendesülés magában a természetben is, egy közös rajzolás, művészek jönnek hozzánk, közelben van egy domtető, és ott a települést is bemutatjuk, majd pedig egy órakor lesz egy zárás, egy ebédszünet után 3 órától pedig újraindul a program. Ezek ilyen kísérő programok lesznek, csoportos beszélgetéssel, a bibliai alap, például így a bemutatásával, és közös a festés, és közös medelvetető készítéssel, tehát vissza a természethez, mivel maga abod is egy csodálatos festői helyen fekszik maga a község is.
1: Ahogy én itt nézem a fesztivál honlapján ezt a 12-i programot, itt azért szerepel egy idézet, itt várok rád, és te mellém ülsz a csendben. Miért pont ezt választották ennek a napnak tulajdonképpen a mottójául?
0: Ez egy, mivel énektanulás is lesz, és ez szó szerint egy meghívó, mert egy éneknek a szövege is, ez a mellém ülsz a csendben, de ez nagyon fontos mindnyájunknak, tehát a templom csendjébe hívunk. Gondoljuk csak, hogy sok olyan embert várunk erre az alkalomra, akik nincsenek közel sem a templomhoz, sem a valláshoz, de egy olyan lehetőséget kínálunk, ugye az, hogy megnyitjuk a templomot, az nem csak arról szól, hogy egy épületet megnyitunk, hanem arról, hogy mi hívogatunk Istenhez. Mi Krisztust akarjuk bemutatni. Számunkra ez rendkívül fontos. A keresztény ember a hitében él, és szó szerint az, hogy elcsendesedni a mindenható Istennel, mert szükségünk van a békességre.
1: Említette tiszteletes asszony, hogy külföldiek is élnek abodon, igen, és ugye lesz is pont egy énekés, illetve egy kétnyelvű tárlatvezetés. Egy picit azért itt beszéljünk a külföldiekről, mert én azt gondolom, hogy ez egy nagyon különleges része, eseménye lehet a községnek.
0: Ez érdekes egyébként. Én januárban vettem át a Balajtot és Látbesenyőt, ezt a két gyülekezetet, és én akkor annyit tudtam, hogy tartozott hozzájuk abod, de abodon hivatalosan megszűnt a gyülekezet. És volt egy, minden évben egy alkalmat indítottak, amikor a csengettyűs koncertet rendeztek. Ezek sérült fiatalok, akik összeálltak egy ilyen együttes is, ők jönnek minden évben, ez már hosszú évek óta szokás volt, minden évben egyszer egy koncertet tartottak ebben a kis templomban, amire még a minket útba irányító külföldi lakó is csak annyit mondott, hogy Little House, egy kicsi ház, és akkor találkoztunk először velük, ők holland betelepülők, van, aki már 6 éve ott él, abodon, életvitelszerűen, és úgy néz ki, hogy többen vannak. Abot kezd, nem is azt mondom, hogy olyan, mint mondjuk azok a települések, ahol a külföldiek nyaralónak veszik meg a helyet, de egy csendes, nyugodt kis falu. melyik egyre vonzó.
1: Mutassuk is be azért egy picit ezt a falut, mert azért többek között van egy igen különleges temploma, ugye ez nyílik majd meg itt 12-én mindenki előtt. Mit tudhatunk erről a templomról?
0: Volt ez egy nagyon régi kis templom egyébként. Maga a templom egyébként egy román stílusú, és a 13. század elején épült, és 1928-ban renoválták, és akkor egy páncélos alakot szentet ábrázoló falfestmény töredékek kerültek elő, amit, mivel ugye később lett reformátussá maga a templom, jó református módon lemeszeltek, de ezzel voltak éppen megvédték a falfestményeket. Nem egy nagy templom. Nekem egy kicsit úgy éreztem, hogy a falu közepén van, de nem feltűnő. Abszolút nem feltűnő, mivel nincsen harangtornya. Úgy igazán klasszikus értelemben, mert harangtornya nincs. És azt veszük, nagyon kicsin. A legutóbbi programunkon is sokan kívül rekedtek, de csodálatosan szép.
1: A korábbi években vettek részt az Árszakra Fesztiválhoz kapcsolódóan?
0: Nem tudok róla.
1: Tehát ez az első.
0: Én mióta átvettem, annyira nem voltunk ebbe benne, hogy a saját gyülekezeteimmel sem voltam még benne. Teljesen újak vagyunk, ez az első.
1: Egy picit azért beszéljünk itt a helyi gyülekezetről is, ugye említette, hogy kis faluról van szó, gondolom akkor a gyülekezet sem túl nagy.
0: Annyira nem nagy, hogy nincs. Abodon még sajnos az előző lelkipásztor idejében kellett a klenódiumokat, a különböző urasztali edényeket, mivel hogy elfogyott a református, a Sárospataki Múzeum gondjaira bízták az ottani egyházi tulajdonokat.
1: És a másik két településen, ahol 19-én lesz program, ugye Nyomár és Hangács lesz majd ott a tulajdonképpen vendéglátó a házigazda, őróluk mit tudhatunk?
0: Hangács nagyon érdekes egyébként, mert itt elég hamar reformátussá lett az egész falu, mivel a Szatmári király család az egyetlen általuk épített kastélya az itt volt, ami érdekes módon maga a templom. Ma már maga a templom. És magának a falunak 1595-ben már volt református templom. Tehát maga a család nagyon hamar lett református, és 1621-től már önálló gyülekezet volt. A Hangácsi, ez volt az uradalmi központ, Hangács, és Nyomár tartozott hozzá, de Nyomáron már 1332-ben is volt templom, csak a Szent Mihályról nevezték el, és az lett később református. De ugye ott szó szerint a templom és a mai temető azt szinte helyet cserélt. Tehát ahol ma van a templom, az, tehát volt 1825-ben egy tűz, és ahol ma van a templom, ott volt régen a temető. És miért pont csillagosfényen indulunk el? Általában mi mindig azt látjuk, hogy milyenek a templomoknak a belső része, a református templom hófehér, vagy fehér. Tehát nagyon ritkán van bármi is festve. Ha van festve, az még megmaradt a katolikus időkből. A miénk azért érdekes, mert hogy nekünk viszont festett a templomunk. Gyönyörű csillagoságunk van a nyomári templomban. Ugyanígy volt egyébként a Hangácsiban is, csak ott tönkrement és le kellett cserélni közettársa a mennyezetet. A nyomári viszont megmaradt. Hála Istennek, és 2015-ben sikerült nekünk szépen rendbe is hozni magát a templomot. És az a szép, hogy az akkor, aki nekünk festette, ő ikonosztázokat szokott javítani, és nagyon szépen rendbe hozta a templom oldalán lévő, ilyen nagyon szép oszlopaink vannak oda festve, ráadásul görög oszlopfőkkel, és számunkra ez amúgy is közel áll a szívünkhöz mindegyik templom, mind a kettő. az, hogy ezen az ösvényen indulunk el csillagok útján. A két falu között nincs két, szinte két kilométer, egy sportpálya, egy focipályányi terület van. Egyszerűen fel lehet sétálni, sokan meg is szokták tenni, felsétálnak Nyomáról Hangácsra. És a maga a csillagút az itt folytatódna Hangácson, itt lenne majd a vendéglátás is, és itt folytatódna, mert hogy nekünk pedig nagyon szép úraszfali terítőink vannak, bár a többség az már nincs meg, mert különböző múzeumokban van. Van, ami még nálunk is megtalálható, és múzeum is van a templom alatt, mert hogy a templomunk, ahogy említettem, az voltak éppen a Szatmári király családnak az egyetlen olyan kastélya, amelyet ők maguk építettek. Nem öröklés, nem házasság útján került a tulajdonokba, hanem maguk építették az 1700-as évek végén. És azzal szemben nagyon sokáig állt egy 200 évig egy kis patemplom, és mikor a két utolsó Szatmári meghalt, a kérés az volt, hogy felettük örökké a harang szóljon. Ők mai napig a templom alatt vannak eltemetve. Amikor 2012-ben felújítottuk a templomot, akkor megnyitottuk, és látogatható maga a kripta is, ami már csak abból a szempontból is érdekes, mert festett fala van. És a csillagok ugyanúgy ott vannak, mint ahogy megtalálhatóak a templom kis helységének a plafonján is, mai napig ott vannak az eredeti csillagok. A csillagok végig kísérnek bennünket.
1: Akkor egy egész különleges mennyezettel találkozhatnak itt az érdeklődők. Hogyan készülnek itt erre a két szombati eseményre? Mert azért gondolom, itt ezt ki kellett találni, meg kellett szervezni, mennek azért az önkéntesek, én ahogy gyanítom, segíteni a különböző fázisoknál, különböző állomásoknál.
0: Teljesen véletlenül jött. Én először úgy nem is gondoltam, hogy mi ebbe becsatlakozhatunk. Azután viszont megkeresett Jármai Ágota a Mások-másképpen alapítványtól, és Kocsi Semese, hogy próbáljuk már meg, leültünk ötletelni, így hárman, hogy mit lehetne ezen az alkalmon, és hogy egyáltalán hogy tudnánk ezt így összehozni. És számomra ők nagy lökést adtak ebben. És én úgy vagyok vele, hogy ahogy szoktam mondani, nem vagyok semmi jónak elrontója. Számunkra ez mindegyik gyülekezetnek nagy lehetőség, és a községnek is. Mert ugyanúgy itt is lesz séta Hangácson, aki szeretné, tehát választani lehet a programok között, mert hogy az úrasztali terítők miatt nekünk van lesz egy olyan programunk, hogy az én saját úri hímzésem. Tehát egy kis könyvjelzőt lehet készíteni, aki szeretné kipróbálni. Ugyanakkor sétát is lehet tenni, mivel eleve ugye fel is jövünk Nyomáról, de itt is van egy pont, ez a szálas tető, ami a legmagasabb helye Hangácsnak és Nyomárnak, be lehet látni az egész völgyet. Sőt, még szerintem a templom oldal is, ha jól emlékszem, látszik, mert hogy az volt az eredeti helye Hangácsnak, és onnan költözött át ide a völgybe. És azt hiszem, hogy ha most megkérdezné bármelyik abbaui lelki pásztort, mindenki tudna történetet mondani a saját templomáról, és mindegyik érdekes. Amikor megfogalmazódott maga a program és annak a szlogenje, akkor végig mindig kiderült, hogy igenis van mit mesélni. Ezek a templomok mesélnek, és ugyanúgy ezek a kisközségek is. Hogy mennyi mindenem mentek keresztül, és milyen hit és milyen kitartás kellett ahhoz, hogy megmaradjanak. Akár a második világháborúban, mert például Nyomáron ott egy lelkipásztor visszaemlékezései közül fogunk válogatni, hogy milyen volt megélni ezt az időszakot egy kis faluban. Hát nem volt könnyű. De hogy akkor is voltak hősök, és ugye a nehézségek valóban kitermelik az erős embereket, mert akkor derül ki, amikor olyan helyzetben vagyunk, hogy bizony akár az oroszokkal ellenben is volt, aki vállalta a hitét a betörő orosz sereggel szemben. Pedig a török oldultság idején, ugye itt is azért a falu, mind a két falu megszenvedte Hangács és Nyomán azt az időszakot, és mégis, hogy ennyire kitartásuk volt, ennyi erejük volt, ezt úgy szeretnénk továbbadni, hogy igenis ezek a kisközségek, ezek a kis gyülekezetek, hogy mekkora hittel és mekkora odaadással, kitartással építették sokszor a romokból újjá, nem csak a templomot, a gyülekezetet. Tehát, hogy igenis van, és erre alapozva, és van reményünk, ugye az alapmotto az, hogy remény és jövő, és nekünk éppen ezért mi hisszük és valljuk, hogy igenis van reményünk és jövőnk, egy olyan helyen is, mint Abód, ahol hivatalosan mi is gyülekezett, de az nem jelenti azt, hogy nem lehet. Mi mindig a jövőnek építkezünk. Ezekkel a programokkal is, amik egyre több van, és igenis lehetséges. Mi ezt szeretnénk megmutatni, hogy mennyi mindent adhat hozzá a hit az egész életünkhöz, és a reménység. Ezek a kis települések olyan örömmel várják az embereket is, hogy van miért eljönni egy kis településre, és megnézni annak a kis templomát. Mi ennek az egyik verzióját ajánljuk, mert láttam, hogy nagyon hogy ilyen nagy gyülekezetek nyitották meg a kapuikat, ilyen nagy, általában nagyvárosokban, de mi kicsik vagyunk, mi azt mondjuk, ilyen kuriózum vagyunk ezek közül, de szeretnénk ezáltal is rámutatni arra, hogy igenis ezeknek a kis településeknek is milyen lehetett az élet ezekben a templomokban, és hogy igenis van élet. Tehát mi Abodon pont ezt akarjuk újraindítani, a gyülekezeti életet, mert ott is van, aki eljönne szívesen, és szeretnénk újra Isten tiszteletet tartani. Ha kell, akkor hát félig angol, félig magyar, nekem ez nem probléma, csak legyen. És igenis van reményünk.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben arról szóltunk, hogy református templomok is megnyitják kapuikat a látogatók előtt az idei Ars Sacra Fesztivál nyitott templomok program része során. Szeptember 12-én szombaton Abodra látogathatnak el az érdeklődők, megismerhetik az itteni templomot, illetve a települést és környékét is. A részletekről Molnár Kovács Edit református lelki pásztort kérdeztük.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 3 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. A hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól. Az interpellációs időszakot követően bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitáját tartják, amelyekről kedden szavaznak a képviselők. A keddi ülésnap elején megemlékeznek a demokrácia nemzetközi napjáról, majd zárószavazások következnek. A képviselők döntenek a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról, valamint az egyes igazságügyi törvények módosításáról és az alaptörvény 17. módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosításáról is. Ezt követően titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök, a pártelnöke. A jelöltek között van Kronovszki Nóra egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, alkotmányjogász, Ligeti Miklós jogvédő, büntetőjogász, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója, Kovács András György kúriai tanácselnök, bíró, PhD fokozattal rendelkező közigazgatási jogász, Orosz Árpád Gábor, a kúria polgári kollégiumának egykori vezető, tanácselnök, bíró, polgári jogász, európai jogi szakjogász, 1993 óta a Szegedi Tudományegyetem oktatója, valamint Szomoros Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi kar bűnügyi tudományok intézetének helyettese, habilitált egyetemi tanár. Magyar Péter azt írta, a jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a kerékpáros barát címre. A minisztérium, valamint a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti a kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát. 3 kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény. Köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok jelentkezhetnek. A címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton az intézet online pályázói felületén, a kti.hu címen. A cél, hogy a munkába járásban és a mindennapi közlekedésben egyre nagyobb szerepet kapjon a kerékpár, hozzájárulva az egészségesebb életmódhoz és a környezetvédelméhez. Több mint 150 programmal várják az érdeklődőket a Debreceni Egyetem kampuszain szeptember 25-én a kutatók éjszakáján. Kinyitják a laborok, a kutatóhelyek ajtaját a nagy közönség előtt ezen az éjszakán, a kilátogatók az egyetem teljes kutatási innovációs ökoszisztémájába betekinthetnek. Debrecen mellett az egyetem Hajdúböszörményi, Nyíregyházi és Szolnoki kampuszai is nyitva lesznek. Látványos kémiai bemutatók, séta az Anatómiai Intézetben, különleges koncert a zeneművészeti kar ütőseitől, kutyaasszisztált terápia a gyermekklinikán. Többek között ilyen és ehhez hasonló programokkal készülnek a Debreceni Egyetem helyszíneim.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég, záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi a Szeletcsok felé élénk helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 18 és 24 fok között alakul majd.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, Herceg Zsolt vagyok, az aréna vendége Kolyi László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Műsorunkat a rádióban felvételről hallják, amelyet csütörtökön délután 3 órától rögzítettünk. Jó napot kívánok, elnök úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Iparági hírek szerint különösen nehéz helyzetben vannak a közepes és nagy értékű munkákra szakosodott építési vállalkozások, mert ezek a munkák zsugorodtak a legnagyobb mértékben. Mennyire súlyos a helyzet?
2: Súlyos a helyzet, tehát hogyha visszanézünk akár 10-15 évre, ilyen súlyosra én nem is emlékszem. Valójában közepes és nagyértékű munkát az állam, az önkormányzatok és a nagy befektetők szoktak tőlünk rendelni, és hát ezek nagyon visszafogottak lettek. Számokban mondjuk a magyar állam a múlt első fél évben még 1710 milliárd forintot rendelt, most az első fél évben pedig 650 milliárdot. A nagy befektetőkről én azt mondom, hogy ezek most nem kivárnak, hanem várakoznak, tehát sorban állnak, hogy tárgyaljanak a kormánnyal, és azokat a kedvezményeket megkapják-e, amire ők gondolnak, hogy miért éppen Magyarországon fektessenek be. És azok a cégek, akik normál esetben erre szakosodtak, hát azoknak nagyon nincs most munkája, és az ő alvállalkozójuknak sincs.
1: Készültem adatokkal, és azt kérem, hogy segítsen ezeket értelmezni. A legfrissebb teljes építőipari KSH adat még júniusi, az első fél évben 0,7%-kal csökkent az építőipari termelés, júniusban pedig munkanap hatással kiigazítva 5%-os volt az éves visszaesés. Ez akkor most a sötét mélypont, vagy azért, ha alagútban is vannak, de látnak fényt a végén?
2: Fényt egyelőre nem látunk, a lelkületünkre kihat az, hogy 2026 a negyedik rossz éve az építőiparnak a korábbi szárnyalásokhoz képest, és a 4 év alatt ez idáig körülbelül 7-8% között lehet összehasonlítható áron 2021-el, annak a csökkenésnek a mértéke, amit 140 ezer vállalkozás él meg. Persze minden cég másképp éli meg, vannak olyan alágazatok, ahol még bővülés is volt és van is, és vannak olyan területek, ami pedig hát nagyon fehér foltos megrendelés szempontjából.
1: Az építőiparban a megkötött szerződés a remény, ezért a jövő szempontjából talán a legfontosabb, hogy júniustól az új építőipari szerződések volumene 41,9%-kal zuhant egy év alatt, az épületeknél 16,8, az egyéb építményeknél 58,6% volt a visszaesés, kerekítve 42,17 és 59. Ebből milyen ősz és tél következik?
2: A legfontosabb számokat soroltuk föl. Ebből azt lehet látni, hogy egy év múlva valószínűleg milyen lesz az építőipar hangulata. Tehát, hogyha az újonnan kötött szerződések volumene majdnem 50%-kal kisebb, mint egy évvel ezelőtt volt, még akkor is, hogyha egy alacsony bázishoz mérünk, ez egy sötét jövőt vetít előre. Ha csak nem, itt világgyorsan, nem szokott mértékben felgyorsulhatnak a ajánlatkérések és a megrendelések.
1: Erről is fogunk beszélgetni, hogy vajon mi várható, akár a nagy befektetők, akár az állam részéről, de van itt egy ellentmondás is, remélem, hogy csak látszólagos. Közben a június végi teljes szerződés állomány csak 0,4%-kal volt kisebb az egy évvel korábbinál. Hogyan lehet egyszerre majdnem változatlan a szerződés állomány, miközben az új szerződések közel 42%-kal zuhannak?
2: 2024-ben és 2025 első fél évében nagyértékű munkákat kötött, szerződött az építőipar, és ahhoz képest, hogy mennyi volt az újonnan kötött szerződés, mert 2025 első fél évében még voltak újonnan kötött szerződések, az előbb például az állami megrendeléseket is említettük, tehát ahhoz képest az újonnan kötött szerződések, ők vannak összehasonlítva, azok ilyen nagy mértékben csökkentek, de nem befolyásolták a korábbi megkötött szerződések volumene miatt ilyen mértékben az összes szerződés állományt.
1: Az építőipar úgymond békeidőben egy évre szeret előre tervezni, de most néhány hónapra sem lát előre?
2: Békeidőben az építőipar legalább 2-3 évre tervez előre, hiszen a közepes és nagyértékű munkák általában 2,5-3 éves hosszúak. Még egy családi ház megépítése is minimum egy év, tehát legalább ha 3 évre előre látnánk, akkor vagyunk nyugodtak. Most ugye hónapokra sem látunk előre, és az előrelátás nagyon fontos. Hagyj mondjam itt aztán, hogy mindenkinek fontos. Tehát annak idején nagyapám, amikor vasárnap elfogyasztotta az ebédet, és megtörölte a bajuszát, azonnal megkérdezte nagyanyámtól, hogy mi lesz a vacsora. Tehát valamennyiünk életében az előrelátás fontos, az építőiparnak minimum 3 évre előre kell összességében látnia, hogy tudja tervezni a programjait, a kapacitását, a munkavállalót is mindenkit.
1: Valószínűleg ezzel portfóliótól függetlenül minden vállalkozás így van. Éppen ezért nagyon fontos, hogy úgy általában globálisan hogyan állnak a beruházások. A második negyed évben a beruházások volumene 9,1%-kal csökkent egy év alatt, ezen belül az építési beruházásoké egyébként 14,7%-kal. Építőipari fellendülés nincs országos beruházási fordulat nélkül?
2: Nincs. Tehát országos beruházási fordulat nélkül szétszakad az építőipar, majd mindjárt megmagyarázom, hogy most hogyan van szétszakadva. Egyébként pedig 2-3% közötti GDP növekedésre van ahhoz szükség, hogy pótlólagos építési beruházással együtt járó bővülés legyen egy nemzetgazdaságba, és akkor nyugodtabb az építőipar. Miért vagyunk szétszakadva? Beszéltünk is róla, hogy a közepes és nagyértékű munkák eltűntek. Jelentem, a lakosságnak van pénze. A lakosság rendel. A mikro- és kisvállalkozói körben, különösen Budapesten és agglomerációs övezetében vannak felújítások, vannak lakásépítések, és ott van elegendő előrelátás és munka is egyelőre. De hát ennek megint csak vannak fonákjai, amit a KSH sem lát teljesen, hogy azért a lakossági vonalon az esetek 50%-ában szóbeli megállapodással, szerződések nélkül mennek a munkák, amit a költségvetéssel lát meg a KSH se, annak mindenféle hátrányával, mondom.
1: Okosba.
2: Okosba, és ez egy nagyon érdekes dolog, mert miközben a piac másik részén egy komoly verseny van, árverseny is van, ezen a piacon pedig akár még 10%-kal is a kisvállalkozó emeli az árait, még így is 17%-ot megspórolt a lakossági megrendelőjének a 27%-os áfából, és úgy tűnik, mintha mindenki jól járt volna.
1: Egy-egy konkrét példával meg tudná nekem világítani, hogy jobban értsem a belső működésüket, hogy az építőiparban például mi minősül kis, közepes és nagy munkának?
2: A 100 millió forint alatti értékű munkákat, azokat kis munkának nevezzük, a 100 és 500 millió forint közötti értékű közepes munkának nevezzük, és a 500 millió forint fölötti nagyságrendű munka, ami már elég sok alvállalkozót is igényel, az nagy munkának minősül.
1: 140 ezer építőipari vállalkozás van Magyarországon, ugye?
2: Igen, és ezt úgy kell érteni, hogy vannak a társas vállalkozók, és vannak ugye az egyéni vállalkozók, vagy önfoglalkoztatók, és a társas vállalkozásoknak a száma az folyamatosan csökken, radikálisan csökken, éves szinten 6-7 ezerrel is csökken. Az egyéni vállalkozóknál viszont ezt az erőteljes csökkenést nem érzékeljük. Valószínűleg ez összefüggésben van azzal is, amit az előbb mondtunk, hogy azoknál a kisértékű lakosságnak végzett munkáknál nincs akkora zsugorodás, mint a piac egészében.
1: Ha kevesebb építőipari vállalkozás van, szűnnek meg ilyen cégek, az két dolgot is jelenthet. Külön-külön is, meg egyszerre is. Ez lehet egy egészséges tisztulás, de lehet egy az ágazat versenyképességét veszélyeztető leépülés. Egyik, vagy másik, vagy mindkettő?
2: Hát, ha őszinte vagyok, akkor egyik sem, mert ezek között, a megszűnések mögött sok esetben ellehetetlenült vállalkozási szituációk vannak. Többségében az adóhivatal indít felszámolási eljárást, és nagyon sok olyan kis vállalkozás is van, hogy lehetetlen helyzetbe kerül a vállalkozása, elengedi, és alakít helyette egy másikat más fölállásba. Sajnos ez az építőiparra jellemző. Az nem is tisztul a piac.
1: Nem?
2: Nem.
1: Kéne?
2: Persze kellene, de a 30 éves örökség kísér bennünket, amikor a gazdasági rendszerváltáskor az alkalmazottakból kényszervállalkozókat csinált, csúnya magyar szóval.
1: Hajjaj, de mennyi kézkőműves ismerősöm van, aki vállalkozó.
2: És ugye csak papíron lettek vállalkozók, mert a vállalkozási képességek talán a mai napig nincsenek nagyon a helyén, mert akkor ajánlatot kell adni, vagy szerződni kell. Tehát most kezdenek kikopni talán ezek a kényszervállalkozók az építőiparból, majd koruknál fogva.
1: Valóban szűnnek meg építőipari vállalkozások. Az Opten adatait néztem meg, az év első 8 hónapjában 3404 építőipari társas vállalkozás szűnt meg, miközben viszont 2343 új alakult. Itt átfedés van, akkor ezt úgy kell érteni?
2: Szerintem összességében átfedés van. Igen. Más, igen.
1: Miért érdemes ma, ha érdemes, építőipari vállalkozást alapítani, sőt, fejleszteni Magyarországon?
2: Azért, aki házat épít, az bízik a jövőbe, tehát azért vannak az országnak olyan részei és olyan feladatok és szegmensek, ahol lehet vállalkozni. Ilyen nehéz körülmények között is több mint 8000 milliárd forintot ebben az évben is folyóáron valakinek majd meg kell építeni. És igen, jönnek az új kollégák, jönnek az új vállalkozók. Ezek mögött a újon alapított vállalkozások jelentős részénél azért új vállalkozók, fiatal generációs vállalkozók is ott vannak, akik más módszerekkel, más megközelítéssel, optimistábban, mint esetleg egy idősebb generáció, belevágnak szerencsére ebbe a feladatba.
1: Az idősebb generáció között is rengeteg kiváló és becsületes szakember van. A következő kérdésemet ennek fényében kell értelmezni, hogy az új generációban azért kevesebb a kényszervállalkozó és a svindler.
2: Igen, kevesebb, legalábbis én ezt tapasztalom, aminek örülünk is. Tehát felkészültek, a modern technikát, informatikát, mesterséges intelligenciát alkalmazzák, gyorsak, próbálnak precízek lenni, úgyhogy csak jókat tudok mondani a fiatal vállalkozótársainkról.
1: Az új technológia, a robotizáció, az AI, az kiváltja az embert, az élő munkaerőt az építőiparban? Emberek veszítik el, vagy fogják elveszíteni a munkájukat? Az építőipar óriási élőerőt igényel, de hát láttunk már iparágakat, amikről ezt mondtuk, azok sem léteznek ma már.
2: Jó egy ideig bizonyos folyamatokat nem tud kiváltani a robot technológia. A mesterséges intelligencia sokat tud nekünk segíteni adatok elemzésébe, adatok feldolgozásába, a sok szereplős feladat beruházás lebonyolításában, szervezésébe, úgynevezett műszaki megoldások ütközésének az elkerülésébe. Tehát ezeken a területeken, hogy szervez, lebonyolít, adatot elemez, ajánlatot készít, időt lehet kímélni, és sokat tud segíteni.
1: Én már láttam olyan videót, és nem volt fake news, ahol kínaiak kőműves robotot tanítanak be ember kőművesekkel, akikre érzékelőket raknak, hogy az AI megtanulja a falrakás művészetét és technológiáját.
2: Igen, ez egy életérzés jó ideig még a világba, de Európában mindenképp. A megrendelőink azt szeretik, hogyha látják a mestert, gyakorlatilag robottal dolgozni olyan, mint hogyha egy internetes megoldás lenne a mi szakmánkba. Reméljük, hogy el fog terjedni, de egyelőre ez nem jellemző.
1: A mesterben még az is jó, hogy bennünket főnöknek hív. Ezt csak úgy hozzáteszem. Ez gyakori egyébként, érdekes szituáció. No de baj van elég, térjünk vissza. Augusztus végén a Bayer Construct maga kezdeményezett csődeljárást, szeptember 4-én pedig a kormány stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette ezt az eljárást. Egy egyedi nagyvállalati ügyről beszélünk, vagy már az egész építőipar pénzügyi problémáinak egy látványos tünetéről?
2: Pénzügyi problémája az építőiparnak megvan, tehát finanszírozási nehézség nem csak a megrendelő oldalán, hanem a vállalkozások oldalán is van, mert azért egy rendes magára valamit adó vállalkozásnak legalább az első műszaki pénzügyi ütemig elő kell tudni finanszíroznia a munkáját, és nagyon sok cégnek nincs tartaléka. Ráadásul minél kisebb egy vállalkozás, annál kevesebb tartaléka van. És összességében persze itt is mindig kivétel van. A közepes és nagy vállalkozásoknak, illetve akik az elmúlt években sikeresek voltak, komoly tartalékaik vannak, és a nagy kérdés az, hogy ugye a tartalék meddig tart ki. Tehát mondhatnám azt a hasonlatot, hogy mint a szárazság és az eső nélküli kert, hogy azért augusztus végén már nagyon sok gazda, meg én is otthon a kiskertben, azon kellett gondolkodjam, hogy mit nem fogok meglocsolni, mert most már nem is megsüllik, meg sokba is kerül, hogy melyik növényemet engedem, hogy kiszáradjon, és sajnos az építőipar eljutott odáig, hogy túl van a besatlanított segédmunkásoknak a eleresztésén, próbálta a szakmunkást és a mérnököt tartani, ameddig csak lehetett. Talán a mérnök egy kicsit könnyebb helyzetben van, de ha most hallgatja a rádiót, lehet, hogy megköpköd engemet, mert hogy ő otthonról online-t, akár Dubajba vagy Kínába is tud tervezői mérnöki feladatot vállalni, de a szakmunkás, a fizikai munkásunk az nem tud, és nagyon sok cég, különösen ebből a körből, hogy a közepes és nagyértékű munkára szakosodott közepes és nagy cégek, véleményem szerint itt az év második felében nem fogják tudni tartani a szakmunkásokat, bizonyos mértékben meg kell tőlük szabadulni, meg kell válni, ők képvisel a legnagyobb költséget.
1: De a Bayer Konstrukt nem fog magával rántani más ágazati szereplőket?
2: Ugye ez egy nehéz kérdés. Konkrétan, hogy milyen helyzetben van a Bayer Konstrukt, nem ismerjük. A sajtó jóvoltából tudunk valamit, a sajtó pedig lehet, hogy nem bír pontos információkkal. Egy kiváló szakmai műhelyről van szó, aki több száz alvállalkozóval és beszállítóval dolgozik együtt, és a saját emberein túl másokat is figyelembe véve több ezeren dolgoznak ezeken a munkákon. Szakmailag, meg az EVOS szempontjából is nekünk az a fontos, hogy ez az átvilágítás minél előbb megtörténjen, és akinek volt teljesítése, az jusson hozzá pénzéhez.
1: Árak. Az építőipari termelői árak a második negyed évben még mindig 5,3%-kal emelkedtek éves alapon. A héten viszont a KSH azt közölte, hogy az általános infláció augusztusban már csak 1,3% volt. Miért drágul jobban és tempósabban az építkezés, mint amennyire romlik a pénz?
2: Amit a KSH mér, ott nagyon sok árstop van, az ő kosarában nagyon sok élelmiszer, meg ahhoz hasonló napi termék van, tehát ez egy különbség. A másik az, hogy az építőipar, aki foglalkoztat összesen mintegy 400 ezer embert, minden évben komolyan kellett, hogy bérfejlesztést is hajtson végre.
1: Ön korábban azt mondta, hogy az ágazat akár 15-20%-kal nagyobb volumen teljesítésére is képes volna. Hogyha ekkora szabad kapacitás van, akkor az miért nem érződik az árversenyben?
2: Az építőiparnak is a költségei növekednek. Tehát egyrészt személyi bérjellegű kifizetéseknél, hiszen az elmúlt két évben is 10%-os nagyságrendű bérfejlesztéseket hajtott végre, tehát ott egy ilyen komoly költség megjelenik. A fuvar költségek önálló nagyon megnövekedtek, energia igényes is bizonyos terület, tehát van egy jelentős költségnövekedés, ami valószínűleg a KSH által mért kosár területén nincsen, és ezeket a költségeket próbálja az építőipar részben tovább hárítani a vevőire. Olyan mértékben sikerült, hogy jelen pillanatban az ágazat átlagos árbevétel arányos jövedelmezősége 3%.
1: Önmagáért beszélő adat.
2: Igen.
1: Van már olyan szituáció, amikor egy építőipari vállalkozás csak azért vállal el nagyon pici pénzért egy munkát, hogy ne menjenek el az emberei?
2: Igen, sőt ezt egy kicsit másképp közelíteném. 2008 és 14 közötti pénzügyi válság, ami az építőiparban elég hosszú volt, is megtapasztaltuk, és most már megvannak a jelei annak, hogy irreális alacsony áron is egy-egy vállalkozás elvállalja a munkát, azért, hogy a bank legyen szíves, lássa, hogy ő még finanszírozható, hiszen van rendelés állománya, de sok esetben az első pillanatban tudja, hogy abból a pénzből valószínűleg nem tudja ezt a munkát elvégezni, és teljesen biztos, hogy mindenki sérül. Itt is mondanám, hogy a túlélésnek ez egy rossz eszköze, mert egy fél év múlva ilyen piaci körülmények között kiderül, hogy nem csak ő megy tönkre, hanem a környezetében lévő alvállalkozókat, szakcégeket is magával rántja.
1: Az Európai Unió tanácsa jóváhagyta Magyarország módosított helyreállítási tervét, amely várhatóan mintegy 10 milliárd euró, 6,5 milliárd támogatás és 3,5 milliárd hitel folyósítását teheti lehetővé. Ön szerint mekkora megrendelés állományt jelenthet ez majd az építőiparnak?
2: Az EVO számításai szerint ebből körülbelül 2000 milliárd forintot építési körülmények között építéssel kellene elkölteni a következő három évben. Hogyha ez ténylegesen meg tud történni, akkor az állami önkormányzati, de elsősorban állami fővárosi vonalon azt jelenti, hogy annyi lesz a megrendelés a részükről, amennyi 2021-ben volt, tehát el tudjuk érni a 2021-es szintet.
1: Milyen területeken lenne ön szerint, az Évó szerint az építőiparon belül a legérdemesebb elkölteni ezt a pénzt, hogy gyorsan legyen munkájuk, megfelelő profitot eredményező munkájuk legyen, mindenki megtarthassa a munkáját.
2: Nyilván a vágyunk az lenne, hogy minden területen, de a realitás az, hogy egy új kormány gyorsan a kormányzásának első fél évében vagy egy évében

0: ekkorában az építőipar teljesítésébe vagy mérlegadataiba 2027 első fél évébe tudnak megjelenni, hogyha nagyon-nagyon gyors a kormány.
1: Ha az uniós források, az elhalasztott állami beruházások és a lakásépítések egyszerre indulnak el, nem az lesz a következő probléma, hogy a mostani kapacitás feleslegből hirtelen ismét kapacitás hiány lesz és megugranak az árak?
0: Jelentem, hogy ez egy beugratós álkérdés, mert ilyen nem fog előfordulni. Tehát én azt látom, tehát hogyha nekem egyedül kellene ezt a dolgot megoldani a rendelkezésre álló információk alapján, akkor leggyorsabban a lakásüggyel lehet mit kezdeni, mert pénz a lakosságnak van. Tehát hogyha ott a finanszírozási hátteret át lehet gondolni, az otthonstartot, az energiamegtakarítást szolgáló otthonfelújítási programot aktualizáltan újra lehet indítani, és lehet. Ezt követi maga a Wekerle program, ami mire szeptember 30-ára a Vitézi miniszter úr saját magának a kormánnyal határidőt szabott. Tehát a lakásügy területén tömegesen lakossági pénzek bevonásával lehet lépni. Ezzel párhuzamosan vannak az uniós források, és nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a befektetőkkel érdemi tárgyalásokat föl lehessen gyorsítani a kormányzat részéről. Akkor 2027 második felében jobb hangulatom lesz, ha ismét meghívnának az Inforádióba.
1: Mindenképpen meghívjuk, ha van mondandója, itt a helye. A lakásépítés egyébként az az előbb említett három kategória közül, melyik a kicsi, a közepes vagy a nagy munka? Attól függ, így fog kezdődni a válasza.
0: Bármelyik lehet, tehát hogyha abból indulunk ki, hogy új lakással kapcsolatos támogatást bárki kaphasson, aki új lakásba szeretne költözni, akkor van olyan munka, ami egy-két lakásos és kísértékű és a kisvállalkozóknak helyben ad lehetőséget. Hogyha ingatlanfejlesztőket megérint ez a dolog, akkor pedig több száz lakásos nagy lakóparkok is tudnak épülni.
1: Lakáson kívül sok minden épülhet még, azért vasút, közút, vízhálózat, csatornahálózat, energetikai korszerűsítések lehetnek, iskola, kórház is mindig kell. Itt is viszonylag rövid az út a szerződés kötéstől a munkagépek megindulásáig?
0: Hát mi a rövid, az jó kérdés. Amit a kedves rádióhallgató gondol, talán nem is úgy van. Az építőiparban ugye a közbeszerzési törvény mentén itt szigorú eljárási rendek vannak, és a leggyorsabb, akár a legkisebb értékű munkánál is, állami vagy önkormányzati munkánál, a leggyorsabb közbeszerzési eljárás is minimum 3 hónap. Arról nem is beszélve, hogy ilyenkor mindenki mindenkit figyel, és valószínűleg, hogy a jogorvoslati kérelmeknek a száma meg fog sokszorozódni, ami le is lassítja ezeket a folyamatokat.
1: A munkagép megindulása a legkönnyebb ebben az egészben, igaz?
0: Igen.
1: Az első fél évben 6278 új lakás épült, 22%-kal több, mint egy éve. Közben 16588 lakásra adtak ki engedélyt, vagy történt egyszerű bejelentés, ami 29%-os növekedés. Ez már egy lakásépítési fordulat, vagy még csak a fordulat ígérete?
0: A fordulat ígérete. Ezt a mélypontról való elmozdulást azért annak köszönhetjük, hogy az otthonstart támogatási program elindult, és hát kellemetlen meglepetés volt a számunkra, hogy hát azért ennek több mint 90%-a mégsem új építésre irányult, tehát a kedves állampolgár társaink elsősorban használt lakások vásárlására gondolták ezt a támogatást fölvenni, de egy pozitív irányt vett ez az egész lakásügy. Azt is szoktuk mondani, hogy kitörési pont akár ebben az évben vagy a jövő évben is ezen a területen lehet az építőipar számára.
1: Az építőipar szempontjából tényleg, ha önök döntenének erről, az otthon start folytatódásának, újraindulásának mi lenne a legoptimálisabb környezete, módszere?
0: Tehát a súlyponti probléma ebbe az egész témában a finanszírozás. Tehát a finanszírozást kell megoldani. Az EVOSZ régről mondja, hogy addig, amíg 3-5% közé nem megy le a hitel kamat mértéke, ez a dolog nem tud működni. Sem az ingatlanfejlesztőnél, kivitelezőnél vagy a megrendelőnél sem. Ugye ezt a szintet elértük, az a kérdés, hogy ezt hosszú távon hogyan lehet tartani.
1: Hogyan lehet tartani?
0: Jelen pillanatban még figyelve a Nemzeti Bank számunkra kedvező,

0: mozzanataiti. Mindenképp pénzügyi támogatásra van szükség, de ugye az a jó hírünk van, hogy az Unió is figyel erre, és ezen a jogcímen a nemzetállamoknak, így Magyarországnak is kiragadva tett forrásokat, hogy különböző támogatási konstrukciók legyenek. Én azt tapasztalom, hogy kormányzat mienségétől függetlenül, ahová a kormány oda tesz egy forintot, oda a lakosság is szívesen tesz, mert az egy bizalom erősítő dolog, hogy nem marad egyedül ebbe az akciójába, hanem a kormányzat is különböző programokkal és ellenőrzésekkel odafigyel, hogy ebből jól jöjjön ki mindenki.
1: Nagyon érdekes volt, amit mondott, hogy elsősorban használt lakásokat vásárolnak az Otthon Start keretében az emberek, és ez tényleg így van, megnéztem, hogy márciusig 33.200 hitelszerződést kötöttek 1.161 milliárd forint értékben, és ezek 90%-a valóban használt lakás vásárlását finanszírozta. Nyilván tudom, hogy nem pszichológiai szakértő, de érti azt, hogy miért nem akarnak új otthont az emberek, és miért a régit szeretnék felújítatni?
0: Szerintem az emberek akarnak újat. Ennek másmilyen piaci jelenség az oka az, hogy nincs elegendő, megfelelő kínálat az új lakás piacán. Tehát itt Budapesten, a budapesti helyzetből indulunk ki, és azt gondoljuk, hogy az egész országra is az jellemző, ami Budapestre, nem az a jellemző. Budapesten vannak tradicionális, régi, kiváló, nagyszerű ingatlanfejlesztők, akik prémium helyen, prémium panorámával, prémium minőségbe, prémium áron fejlesztenek, és ennek van egy közönsége, de most ugye itt egyfolytában megfizethető lakásról beszélünk, és az emberek nem feltétlenül a Dunaparton akarnak drága lakást venni, mert nincs rá tehetségük, illetve az emberek jellemzően ott szeretnek új lakást venni, ahol úgy gondolják, hogy tartósan azért érdemes ott élni, mert ott van vagy lesz a munkahelyük. Tehát, hogy mondjam, nem is az építőiparral, nem is az ingatlanfejlesztővel, hanem a megrendelővel kezdődik a dolog, a megrendelőnek az életébe pedig a munka lehetőséggel kezdődik. Tehát, hogyha erről nekem egyedül kellene fantasztikus döntéseket hozni, akkor azt figyelném, hogy az országban hol létesülnek új munkahelyek, vagy hol akarok én ehhez hozzájárulni, és ott akarnám az új lakásépítéssel kapcsolatos finanszírozási problémákat is összerakni sok szereplősen.
1: A Magyar Nemzeti Bank, amit ön is említett, az idei év egészére 15.700 új lakás átadását várja, ami 30%-os éves növekedés lenne. Ez már egy normális mértékű új lakás bővülés, vagy még mindig nagyon-nagyon kevés?
0: Véleményünk szerint még mindig nagyon-nagyon kevés. Tehát ilyen mindenféle szakmai, műszaki, tudományos, egyéb szempontokat, képleteket figyelembe véve, kiindulva abból, hogy mennyi lakás van Magyarországon, mennyi lakható, mekkora igény lehetséges, meg lakás vagyon, hogy ne csökkenjen, éves szinten körülbelül 30.000 új lakást kellene építeni. Mondanék egy példát, hogy aki most nekünk példaképünk, Lengyelország. Lengyelországban van 38 millió ember, éves szinten 200 000 új lakást adnak át, ami azt jelenti, hogy 190 emberre jut egy lakás. Ezekkel az új számokkal, amiket most itt próbálunk produkálni, ez azt jelenti, hogy mi meg vagyunk 9,5 millióan, és átadunk 14-15 ezer lakást. Ez azt jelenti, durván kerekítve, hogy 300 emberre adunk át egy új lakást.
1: Utoljára olyasmit 1978-ban csináltak, amikor a panelek épültek, igaz?
0: Igen, de én azt gondolom, hogy szépszendesen föl kell ehhez zárkózni, mert 10 ember közül Magyarországon 9 új lakásban szeretne lakni, csak a pénzügyi tehetség ezt nem teszi lehetővé.
1: Magának az építőiparnak egyébként mi éri meg jobban? Sok családi házat építeni, vagy ilyen kislakásos társasházakat, ahogy Budapesten hívják, lakóparkokat felhúzni?
0: Nekünk mindegy, hogy mit kell építeni, mert az egyik egyfajta vállalkozói közegnek a biztos piaca, a másik pedig egy másik fajta nagyobb szervezeti egységeknek a piaca. A magyar építőipar képes arra jelenleg is, hogy fizetőképes kereslet mellett éves szinten 25 ezer új lakást megépítsen, ehhez van elegendő építőanyag, tervezői és kivitelezői kapacitás.
1: minden esetre pusztán felújításból nem fognak megélni, ugye, az építőipar dolgozói. Ha nem épülnek új lakások, az emberek nem tudnak válogatni, nem tudnak új otthonokat vásárolni, hanem akár államilag támogatva, akár önerőből nagyon-nagyon sok otthont felújítanak, ettől még nem másznak ki a gödörből önök, igaz?
0: Önmagában a lakásépítés fellendülésével nem tudunk a gödörből kimászni, bizonyos cégek igen, de vannak olyan cégek, akik vízépítésre vannak szakosodva, vagy infrastruktúrára, vagy kórház iskolaépítésre vannak szakosodva, azt tudják a legjobban tervezni, vagy kivitelezni, őnekik jelen pillanatban szomorú hónapjaik vannak.
1: Azoknak is egyébként, akik lakást akarnak venni, nézzük a budapesti helyzetet. Itt tavasszal, ez volt az utolsó adat, amit találtam, 9490 szabad, még akkor megvásárolható új lakás volt, és az átlagos kínálati négyzetméter ár elérte a 1.850.000 forintot. Ezek valóban elképesztő árak. Egyébként mi drágítja meg leginkább az új lakást? Erre önök rálátnak-e az építőiparban? A telek, az építési költség, a finanszírozás, a szabályozás, a fejlesztői profit, melyik?
0: Itt is elmondom, és vállalom a felelősségét a mondatoknak, hogy az építőipar 800.000 forint per négyzetméterből kész lakóotthont meg tud építeni. Az összes többi az valami más, amit volt szíves felsorolni. Tehát itt van telek, finanszírozási költség, infrastruktúra, lehet, hogy ingatlanfejlesztő és neki a költségei, és meg kell nézni, hogy ezeken a költségtényezőkön hogyan lehet csökkenteni.
1: Hogyan lehet csökkenteni? Van erre megoldási javaslatuk?
0: Az Évosz többféle javaslatot letett már az új kormány elé is, tehát mindenképp kormányzati koordinációra szükség van, hogy akár non-profit ingatlanfejlesztő lakásépítő szervezetek létrejöjjenek, tehát ott már azt a profitot, amit ingatlanfejlesztő jogosan elkér, lehet, hogy meg lehet spórolni. Hogyha valahová tényleg komolyan gondoljuk, hogy legyen új lakás, ott lehetnek állami tulajdonú önkormányzati ingatlanok, aminek az azonnali áráról lehet, hogy le lehet mondani, és ütemezni lehet, hogy az szakaszosan kerüljön megfizetésre, ami a bekerülési árat az elején tudja csökkenteni. És ami az Évosz javaslata, ez egy úgynevezett osztott tulajdonú ingatlan környezet, amikor nekem, mint lakni akarok valahol, nincs elegendő pénzem, de a lakásnak megvan az ára 10 vagy 20%-ba, és csak ilyen mértékben leszek tulajdonos, többi mértékben bérlő vagyok. Tehát alapvetően bérlőként beköltözök egy ingatlanba, és 10 év múlva tulajdonos lehet belőlem. Most nincs időnk, hogy ezt részletesen kifejtsem, de ide kell egy állami koordináció, ide kell lehet nagy munkadó, kellhet önkormányzat, kell kereskedelmi bank, vagy ingatlanfejlesztő, tehát ezek működnek angolszász országokban, kiváló példák vannak erre.
1: Az Évosz és a kormány között is működik a párbeszéd? Mondta, hogy vannak javaslataik. Meghallgatják önöket?
0: Igen, működik a párbeszéd. Látjuk a kormányzat fontossági sorrendjét. Most ért oda el a kormányzat, hogy ilyen építésgazdasági kérdésekkel is foglalkozzon. A javaslatainkat jónak tartják, folynak az előkészítő munkák.
1: A kormánynak van a Vekerle Sándor lakásépítési programja, amit már ön is említett, 550 millió euróból van tervben, hogy sok mindent építenek. Hogyan látják, hogy ebből elsősorban minek kellene épülnie?
0: Véleményem szerint megfizethető lakásnak kéne épülni, egy részének bérlakásnak kellene lenni, és igen, kollégiumok is. Tehát amit a kormány zászlájára tűzött, azt szakmailag mi maximálisan támogatjuk, és a szabad ilyen minősítést mondani jónak tartjuk. Itt az idő mindenkinek a legnagyobb ellensége, hogy ezeket az előkészítési munkákat föl kell gyorsítani, és el kell indítani ezeket a fejlesztéseket. Adott, hogy hová kellenek ezek, nagy rész Budapestre kellenek, másrészt pedig egyetemi városokba és nagy számú munkahely teremtő községekbe vagy településekre kellenek.
1: A lakás áfával mi lesz, mi legyen?
0: Hát 2015 óta mondjuk, amikor csak ugye bejött az 5%-os készlakás áfa, hogy akkor legyen ez úgy mindig, de ez nem így van szabályozva, hanem minden évben az áfa törvénynek a megfelelő passzusához nyúlt hozzá a jogelőkészítő és az országgyűlés, és mindig úgy egy kicsit hosszabbítgatta, ami nem jó. Mert most is az van, hogy akinek ez év végéig van jogerős építési engedélye vagy bejelentése, akkor az ő részére 2030-ig építhetünk 5%-os áfával kész lakó ingatlant. Igen ám, akkor most mindenki úgy rástartol, tehát megrángatja a piacot. Mi inkább azt javasoljuk, hogy határidő nélkül legyen ez az 5%-os áfa, és ha mégis a kormány másképp gondolná, akkor majd azt szabályozza.
1: Ezt is elmondták a kormánynak?
0: Igen.
1: Kaptak választ?
0: A Vitézi miniszter úr támogatja, és közösen ostromoljuk a pénzügyminisztert.
1: Az Évosznak sok más javaslata is van. Most szeptember elején azt mondták, hogy reálisan megvalósítható évente 100 000 magyar otthon energetikai korszerűsítése, mert hogy ez megvan az építő, anyaggyártói és kivitelezői kapacitás. Mennyi pénz kellene hozzá? Mondjuk évente.
0: Ezek ugye roppant nehéz kérdések, mert mindenki számolgat, hogy mennyi kellene ehhez. Mi úgy gondoljuk, hogy 100 000 lakást teljes körű ingatlan energia megtakarítást célzó felújításba úgy lehet venni, hogyha ezt teljes körűen műveljük, ez minimum 10-15 millió forintra lenne szükség. Ugyanakkor azt látjuk...
1: 10-15 millió?
0: Per lakás. De azt látjuk, hogy a lakosság olyan átlagosan 6 millió forintot költött erre, még akkor is, amikor ezek a most felfüggesztett energia megtakarítási otthonfelújítási programok futottak, és hogyha abból indulok ki, hogy körülbelül 6 millió forintnyit költ a lakosságra, és 100 000 lakást akarunk ugye megcsinálni, akkor azt mondhatnánk, hogy akkor ez 600 milliárd forint.
1: Milliárd.
0: De a 600 milliárdhoz nyilvánvalóan önerő is kell, és akkor mindig azon megy a vita, hogy akkor kinek mennyi pénze legyen ehhez a felújításhoz. Én úgy gondolom, hogy minimum 20%-nyi önerőnek kellene lenni, mert az komoly talán, hogy valaki másnak a pénzéből és csupa hitelből akar ilyen jellegű felújítást csinálni. Tehát amivel a 600 milliárd forintot önerővel lehet csökkenteni, és azt mondjuk, hogy az 20% legyen, akkor is minimum 500 milliárd forint kellene ahhoz, hogy éves szinten 100 lakó ingatlant teljes körű energia megtakarítást célzó programba be lehessen vinni.
1: Önök szerint mindenképpen megérni erre költeni. Volt egy számításuk, hogy a magyar épület állomány széleskörű energetikai korszerűsítése évente akár 1 milliárd köbméter földgáz megtakarítását is jelenthetné. Hogy jött ki ez a szám?
0: Próbálom a lehető legegyszerűbben elmondani, hogy kedves rádióhallgató, ne kattintson át egy másik adóra és velünk maradjon. Ma egy éves szezonban egy 100 négyzetméteres nem szigetelt lakásnak körülbelül 2500 köbméter per év a gázfogyasztása. Tehát 2500 köbméter. Egy nagy felújítással ennek körülbelül a 40%-át meg lehet spórolni. Akkor azt jelenti, hogy 1000 köbmétert tudunk megspórolni. Az országban lévő 4,3 millió lakásból van, amit nem is lakunk, meg így néz ki, úgy néz ki, minimum 1 millió lakás van, amit ilyen mértékű felújításban kellene részesíteni. És hogyha az 1 millió lakást nézzük a 1000 köbméteres per éves megtakarításokkal, akkor jön ki ez a szám.
1: Tekintélyes.
0: De ami... Nyilván ezt nem tudjuk megcsinálni, mert hát 1 millió lakást így rendbe rakni az illúzió, de hogyha 100 000 lakást per év meg tudunk csinálni, és van rá egy 5 éves program, akkor az kezelhető. Ami még nagyon fontos, hogy az, hogy 1000 köbméter per év egy ilyen lakóingatlanban meg tudunk spórolni, és ha nem lenne rezsivédelem, rezsicsökkentés, meg stb. Jelenleg 750 forintba kerül 1 köbméter gáz, ha nincs állami
1: támogatás.
0: Támogatás ez a dologhoz. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen lakáson éves szinten minimum 750 ezer forintot tud a kedves rádióhallgató megspórolni, hogyha energiatakarékosan felújítja a 100 négyzetméteres nem szigetelt házát.
1: Kíváncsian figyelem majd, hogy mi lesz ebből, de ha már kezelhető nagy számokról beszéltünk, van egy igen tekintélyes 300 milliárd forintos építőipari lánctartozás. Márciusban beszélt erről, én legalábbis azt találtam, hogy akkor mindenképpen nyilatkozott. Hol tartunk szeptemberben, mekkora lánctartozás, körbetartozás?
0: Körülbelül ugyanitt tartunk. Az EVOSZ minden évben kétszer készít felmérést, ahol erre rákérdez a vállalkozásokra. Ez a felmérés ez szeptember végére lesz meg, és a friss számokat október elején tudjuk mondani. Az év elején ez ilyen nagyságrend volt, és ez nagyon sok.
1: Az építőipari vállalkozások számáról már beszéltünk, de mi lenne az egészséges szerkezet, mennyi legyen ebből a kicsi, a közepes, a nagy, az ilyen-olyan munkákra szakosodott? Tehát a szerkezete az építőiparnak azért az alapvetően rendben van, vagy abban is kellene változás?
0: Hát ugye évtizedek óta mondjuk, hogy ez a szerkezet nincs rendben, és mindig az osztrákokhoz, németekhez hasonlítjuk magunkat, hogy ott milyen a szervezeti struktúra, tehát abszolút nem ennyire elaprózott. Tehát rengeteg mestert és vállalkozást kell összeszervezni ahhoz, hogy akár csak egy lakóingatlan megépüljön, a milliárdos munkákról nem is beszélve. Itt komoly szervezési feladatok, költségek is megjelennek, tehát az egészségesebb szerkezet az lenne, ha több társas vállalkozás lenne, és lényegesen kevesebb önfoglalkoztató, vagy 10 főtől kevesebbet foglalkoztató vállalkozás lenne. A durván 140 ezer vállalkozásból ma 136 ezer 10 főtől kevesebbet foglalkoztató mikrovállalkozás, és a számok mutatják azt, tisztelet a kivételnek, és elnézést kérek azoktól a vállalkozó társaimtól, akik úgy gondolják, hogy ő rájuk nem igaz, minél kisebb egy szervezet, annál rosszabb a hatékonysága. Tehát, hogyha az egy főre vetített úgynevezett hozzáértéket megnézegetjük, akkor minél nagyobb egy szervezet, most sommással mondva, annál jobb a hatékonysága.
1: Ennyi cég van, de munkaerő van elég egyébként? Vagy művezető van, de kőműves nincs?
0: Ugye ez egy nehéz kérdés, mert munkaerő van, csak az a kérdés, hogy milyen a minősége. Az iskola rendszerből nem jön ki annyi szakmunkás, mint ami elmegy nyugdíjba. Tehát itt már egy rés keletkezik. Másrészt pedig nem feltétlenül jó szervezzük ezeknek a munkáját, és a jó szakmunkásnál is vannak hatékonysági problémák. De ebben a témakörben, ami most roppant aktuális, hogy a munkaellátottságra való tekintettel már, hogy ugye nincs munka, a szakmában nagyon sok cég itt az év második felében rá fog arra kényszerülni, hogy a szakmunkásaitól is valamilyen mértékben megváljon, vagy csökkentse a részfoglalkoztatással a foglalkoztatásukat. Tehát ez egy roppant nehéz kérdésé vált most a szakmánkba.
1: Viszont akkor ők majd elmennek feketén dolgozni, nem?
0: Nem föltétlen, mert nehezen fognak munkát találni, de ez is benne van a pakliba, hogy ilyen szituációban akár a fekete munka, a fekete foglalkozás, vagy a kóklerek megjelenése is ott lehet, ahol azért jellemzően van munka. És Budapest és agglomerációs övezetére azért azt kell mondani, hogy jobb a munkaellátottság. Ráadásul itt ugye még jobban elő is fordulhatnak ilyen szituációk, mert nem ismeri a vállalkozó, csak az mond valamit, hogy főnök, és akkor megoldjuk. De egy kis faluba a vasárnapi miséménél a pap is kiprédikálná azt, hogyha a helyi vállalkozó valamit nem úgy csinált volna meg, ahogy ugye megígérte. Tehát veszélyben és ilyen kritikus helyzetbe Budapest és az agglomerációs övezete lehet.
1: Önöknek egyébként a szakképzésre, hogy az több és jobb szakembert bocsásson ki, van ráhatásuk? Van együttműködésük? Vannak javaslataik most?
0: Igen, nagyon régóta van. mindig a német és a nyugat-európai mintát szoktuk előhozni, hogy mivel ennyire sok a mikro- és kisvállalkozó, ők teljes egészében a duális képzés keretében nem tudják fölvállalni teljes értékűen azt a gyakorlati tanítást, amit egy-egy tanulónak el kellene sajátítani, ezért ezekben a nyugat-európai országokban nem duális képzés van, hanem triális képzés van, van egy harmadik lába is a képzésnek, ahol kiemel gyakorlati képzőközpontok vannak, és rásegítenek a vállalkozóknál ezekre a képzésekre. Erre vonatkozóan az EVOSZ-nak javaslata van, letettük az új kormány elé is, és várjuk, hogy legalább pilot projekt jelleggel meg tudja lépni. Ma Magyarországon 102 helyen folyik építőipari szakmába gyakorlati képzés. Ez még arra az időszakra van, elmúlt 30 évre, amikor 30 ezer gyereket képeztünk az építőiparba, most meg összességében vannak 8 ezeren. Tehát
1: inkább lenne kevesebb képzőhely, de jobb?
0: Igen. Ilyen egyszerű, túlméretezett feszültségeket jelent, hogy akár megyénként egyet emeljünk ki, és azt mondjuk, hogy egy kiválósági központ, vagy annak az irányába adok neki pénzt is, hogy elérje, de ilyen javaslata a szakmának van.
1: És akkor biztos a munkabiztonság utolsó témánk is javulna. Azt írják a legújabb közleményükben, hogy az építőiparban 2025-ben nagyon kis mértékben, de javultak a munkabaleseti mutatók, de még mindig nagyon sok ilyen történik. Egyébként az összes halálos munkabaleset közel egy negyede, 24,6%-a az építőiparban következett be. Nyilván ezen sokat nincs mit csodálkozni, laikusként is tudom, nagyon veszélyes munkát végeznek, ráadásul mindig újabb és újabb helyszíneken végzik, azt nem ugyanabban a biztonságos gyárban, de hogyan lehetne kicsit javítani ezen a szörnyű statisztikán?
0: Az ellenőrzésre nagy szükség van, a szankcionálásra nagy szükség van, és hát a felelősség teljes gondolkodás az építőipar részéről az roppant fontos, és van egy új jelenség is, hogy a múlt évben 16 halálos kimenetelű baleset volt az országban, és ezeknek az egynegyede távol-keleti befektetők beruházásain történt meg, ahol azért megjelenik a mi munkatörvénykönyvünkben nem igazán illő foglalkoztatás, ahol napi 10-12 órában a hónapokon keresztül foglalkoztatják a kollégát, nem biztos, hogy ismerik azt a munkakultúrát, nyelvhasználati problémáik vannak, stb. Tehát egy nagyon összetett kérdés, azt hiszem, hogy sok szereplős, az EVOSZ részéről ezzel nagyon odafigyelünk, tehát egy munkavédelmi tagozat is alakult, akinek a szemléletformálásban van komoly szerepe, munkavédelmi eszközök használatára való tanításban, tehát itt a kultúrát erősíteni kell.
1: Az Arénát hallották az Inforádióban, Kói László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke volt a vendégünk. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóink, az Arénát meghallgathatják az Infostart oldalán, és megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján, amelyre érdemes feliratkozniuk. Ha tetszett a beszélgetés, kérem lájkolják és osszák meg a közösségi médiában. Ha véleményük van, írják le bátran kommentben. A mai műsor elkészítésében Erdei Tamás, Szécsi Ágnes és Szabó Gergely segített. Én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm, hogy figyeltek ránk.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt, az Európa Rádióban.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. A hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól. Az interpellációs időszakot követően bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitáját tartják, amelyekről kedden szavaznak a képviselők. A keddi ülésnap elején megemlékeznek a demokrácia nemzetközi napjáról, majd zárószavazások következnek. A képviselők döntenek a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról, valamint az egyes igazságügyi törvények módosításáról és az alaptörvény 17. módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosításáról is. Ezt követően titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök, a pártelnöke. A jelöltek között van Kronovszki Nóra egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, alkotmányjogász, Ligeti Miklós jogvédő, büntetőjogász, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója, Kovács András György kúriai tanácselnök, bíró, PhD fokozattal rendelkező közigazgatási jogász, Orosz Árpád Gábor, a kúria polgári kollégiumának egykori vezető, tanácselnök, bíró, polgári jogász, európai jogi szakjogász, 1993 óta a Szegedi Tudományegyetem oktatója, valamint Szomora Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi kar bűnügyi tudományok intézetének helyettese, habilitált egyetemi tanár. Magyar Péter azt írta, a jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a kerékpáros barát címre. A minisztérium, valamint a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti a kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát. 3 kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény. Köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok jelentkezhetnek. A címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton az intézet online pályázói felületén, a kti.hu címen. A cél, hogy a munkába járásban és a mindennapi közlekedésben egyre nagyobb szerepet kapjon a kerékpár, hozzájárulva az egészségesebb életmódhoz és a környezetvédelméhez. Több mint 150 programmal várják az érdeklődőket a Debreceni Egyetem kampuszain szeptember 25-én a kutatók éjszakáján. Kinyitják a laborok, a kutatóhelyek ajtaját a nagy közönség előtt ezen az éjszakán, a kilátogatók az egyetem teljes kutatási innovációs ökoszisztémájába betekinthetnek. Debrecen mellett az egyetem Hajdúböszörményi, Nyíregyházi és Szolnoki kampuszai is nyitva lesznek. Látványos kémiai bemutatók, séta az Anatómiai Intézetben, különleges koncert a zeneművészeti kar ütőseitől, kutyaasszisztált terápia a gyermekklinikán. Többek között ilyen és ehhez hasonló programokkal készülnek a Debreceni Egyetem helyszíneim.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég, záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi a szelet sok felé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 18 és 24 fok között alakul majd.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Pikén,
1: Bogyós Gyümölcske, Édesanyja,
2: Szent Péter Esernyője,
3: Házasságon innen,
4: Katalin,
5: a gyerek,
6: Gólya Kalifa,
7: Pacsirta,
8: Pilátus Testament,
9: Szigetkék.
10: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
11: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
12: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szerb Antal 7. Oliver című művéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Felolvas Benedek Miklós.
13: Az egyórás taxiút Larából Algarthéba sokba került, de Sandoval ezt is mint készkiadás számolta el a forradalmi komitéval. Fontos összeesküvői megbizatásában az ember igazán nem mehet helyi érdekűn. Az Algarthéi kastélytól mintegy 10 percnyire feltartóztatták kocsiját. Bocsánat, vámvizsgálat, mondta a katonatiszt, aki sokkal előkelőbb jelenség volt, sehogy Sandoval elhihesse, hogy csak egyszerű vám kellemetlenkedésről van szó. Nem is igen vizsgálták, ellenben neve és úti célja iránt kérdezősködtek. Mikor megmondta, hogy kicsoda, és hogy az Algarthéi herceg arcképét festi, a tiszt udvarjasan szalutált, és tovább engedte. A taxi behajtott a parkba, és felszaladt a széles, sárga kocsi feljáráson. Két feltűnően öreg inas igyekezett a kocsi felé, kinyitották az ajtót, és nyájasan üdvözölték Sandovalt. Őfensége nagyon fog örülni, biztosították. Az utóbbi időben úgyis olyan kevesen jönnek ki. Sandoval keresztül ment az előcsarnokon, ahol a falon óriási történelmi festmények fügtek a múlt század közepének kisé nagy hangú madarában. A herceg a kicsi és finom dolgok híve volt. Ezeket az örökölt képeket az előcsarnokba száműzte. A második szobában kis agyagszobrok álltak. A harmadikban kámeákkal telt szekrények, a negyedikben a herceg híres kulcsgyűjteménye, mind példás rendben. Aztán egy belső lépcsőn felsietett a herceg magánlakosztályába. Egy japáni vízfestményekkel telerakott szobában egy rendkívül öreg komornyik fogadta, és helyjel kínálta meg. Nem sokára megjelent Zsermond herceg, lánya által támogatva. A trónkövetelő 75 éves volt. Korához képest eléggé rozoga állapotban. Igen vastag szemüveget hordott, járás közben kezével maga előtt tapogatózott, beszéde kissé meggegő volt, de viszont fölényes és intelligens. Annál több élet volt leányában, Claudia hercegnőben. A hercegnő 30 év körüli energikus nő, kemény kisé zordvonásokkal. Szép, de mint nagynéni, rettenetes lehet, gondolta Sandoval. Ó, Sandoval! Kiáltotta a hercegnő. Hát magát még keresztül engedik a kordonon. Hogy csinálja? Hisz úgy szóval teljesen elvágtak minket a világtól. A leveleket felbontják, a telefonbeszélgetéseket kihallgatják. Ne felejts el, fenség, hogy egy trónkövetelő leánya. Az ilyesmit nem adják ingyen. Hozott valami hírt a komitétól? Igen, itt van a zsebemben. Egy vastag borítékot adott át. Köszönöm, Sandoval. Felmegyek a szobámba és elolvasom. Maga addig szórakoztassa apámat. A herceg hosszas keresés után kivett zsebéből egy japáni micsukét, egy kifaragott kis kőgombot, amilyennel a japánok a kimonójukat összekapcsolják a vállukon.
14: Nyanyanyu, mondta. 15. század.
13: Hosszasan elbeszélgettek a micsukékről és egyéb japán dolgokról. A herceg bizonytalan lépéseivel egyre más és más szobába vezette, előszedve és mutogatva kincseit. Sandoval igyekezett óvatosan szóba hozni a másnapra várható eseményeket, de a herceg, ha csak távolról érintette ezt a témát, dühös lett.
14: Mindig ezek a buta trónkövetelések,
13: motyogta.
14: Úgy sem lesz semmi az egészből. Nyugodt vagyok. Már boldogult bátyám, Simon idejében is valami háromszor voltam drogkövetelő. Vagy csak kétszer, és soha semmi sem lett belőle. Jobb is, jobb is.
13: Egy fél óra vagy több telt el így, és a hercegen a fáradtság jelei mutatkoztak. Claudia hercegnő és a komornyik nem sokára értejöttek, és lefektették egy díványra. Claudia és Sandoval átment egy másik terembe.
0: Csak a gyűjteményei érdeklik, panaszkodott a hercegnő. De mindig is így volt. Egész vagyonát a gyűjteményeire költötte, és annyi adósságot csinált, hogy még ha csak ugyan király lesz, akkor sem fogja tudni kifizetni. De nem baj. Szerencsére itt vagyok én. Nincs különösebb véleményem magamról, de annyira én is el tudom vezetni ezt az országot, mint hülye unokatestvérem Olivér. Már gyerekkorában is teljesen hasznavehetetlen volt. Verseket írt. Hercegnő, a népek mindig akkor boldogok, amikor nő uralkodik fölöttük. Mert a férfi uralkodókat nők befolyásolják, a nőket ellenben férfiak. Claudia egy pillanatra összeráncolt a homlokát Sandoval mérhetetlen szemtelensége miatt, aztán elmosolyodott. Eszébe jutottak nagy eszményei, akiknek életrajzát oly gondosan áttanulmányozta. Angliai Erzsébet és Nagy Katalin orosz cárnő. Sandovalnak igaza van. Fel kellene rázni a herceget közömbösségéből, mondta Sandoval. Végre is holnap lesz a nagy nap. Legalább átmenetileg egy kis lelkesedést és ügybuzgalmat kellene kifejtenie. Holnap után ilyenkor, ha igaz, Aldúria királya lesz. És még mindig nem engedi meg, hogy erről beszéljünk előtte.
1: Igen, igaza van. Közömbösségével nagyon sokat ronthat, ha egyszer szembe kerül saját híveivel. És talán még a névtelen kapitányt is maga ellen hangolja.
13: A névtelen kapitányt? Hát a hercegnő is hisz a létezésében?
1: Hogyne, nem is értem maga, hogy gondolja. Hát mit képzel? Ki adná a pénzt a mozgalomhoz? Csak nem hiszi, hogy mi, Algarthéból, hisz egy vasunk sincs.
13: Igaz, igaz. De hát ki lehet a névtelen kapitány? Kinek van pénze Altúriában? És hogy lehet, hogy fenséged nem tudja?
1: Pedig így van. Még én se tudom. Gondoltam már különféle külföldi hatalmakra és érdekeltségekre, de egyik sem valószínű. Egyáltalán nem tudom elképzelni, kinek áll érdekében, hogy apám trónra kerüljön.
13: Delorme azt mondja, hogy a névtelen kapitány elő fog lépni a cselekvés pillanatában. Hát holnap majd meglátjuk.
1: Addig is beszélni kellene a herceggel.
13: Még egy utolsó kísérletet teszek. Gondolja a fenséget, hogy már kipihente magát?
1: Azt hiszem, igen.
13: Menjünk át hozzá.
1: A herceg csak ugyan magához tért már. Nagy örömmel üdvözölte Sandovalt, mert közben elfelejtette, hogy az előbb találkoztak.
14: Mi újság, Sandoval? Akar valami szépet látni?
13: Megint elővette a micsukét.
14: Gyönyörű, ugye? 15. század.
13: Sandoval kellőképp megcsodálta a micsukét, aztán azt mondta. Én is hoztam valami szépet.
14: Mi az? Saját festmény?
13: Kérdezte a herceg bizalmatlanul, amikor Sandoval egy hosszúkás tekercset vett elő.
14: Nem. Itt van.
13: Hogy tetszik ez a részkarc? A herceg eleinte még bizalmatlanul nézte, aztán arca felragyogott, és mind nagyobb élvezettel merült el a kép tanulmányozásában.
14: Ah, de hisz ez piranézi? Miért nem mondta mindjárt? Milyen szép, a legjobb korszakából. Honnan az ördögből került magához? Ha eladó, rögtön megveszem.
13: De apám, vágott közbe Claudia hercegnő ingerülten, hiszen tudod, maga meg Sandoval minek ugratja be ilyesmibe. Nem eladó, sietett Sandoval megnyugtatni a kedélyeket. A Larai nemzeti képtáré. Az igazgató jó barátom és titokban kölcsön adta.
14: Nekem nem adnák kölcsön, vagy ajándékba.
13: kérdezte a herceg, és arca a vágyakozó gyermek kifejezését öltötte.
14: Mindig egy ilyen piranézit szerettem volna. Csak egy ilyen piranézit, és semmi mást.
13: Sajnos az igazgatónak nem szabad elajándékozni a képtár kincseit. Az csak felső parancsra teheti.
14: Enje meg a fene! Tudja jól, hogy én nem parancsolok senkinek sem ebben az országban. Vigye el a képit! Vigye el!
13: Bosszusan a falnak fordult. De fenséges uram, holnaptól kezdve...
14: Mi van holnaptól kezdve? Megbolondult?
13: Fenséges uram, ne feledkezzék meg róla, hogy ön a legrövidebb időn belül Altúria legfőbb ura és parancsolója lesz.
14: Igen, tudom, sokszor hallottam már ezt. És ha egy egészen kicsi kis vacak osztende képet akartam megverni, kitört a botrány.
13: De ha felséged Altúria királya, akkor mégiscsak más a helyzet.
14: Hogy? Hát úgy ismeri maga Altúriát, hogy ott a királynak van pénze képekre. Csak a saját képe van a pénzeken. Vagy ingyen kapom akkor?
13: Felséged egyszerűen utasítja a kultuszminisztert, hogy ezt meg ezt a képet a nemzeti képtárból szállítsák át a királyi palotába, vagy ide, Algarthéba.
14: Igazán, ezt meg lehet csinálni. Lánya, erre még soha se gondoltam.
13: Eltűnődött.
14: Én már egészen más,
13: mondta egy idő múlva, frissen, szinte fiatalosan.
14: Így sokkal több értelme van az egésznek. Miért nem mindjárt ezzel kezdte? Hát hol vannak azok a forradalmárok? Lássuk, lássuk, cselekményt akarok, nem puszta szavakat. Claudia, remélem megtettél minden szükséges intézkedést. A piranézit minden esetre itt tartom.
13: Kiragadta a képe Sandoval kezéből, és meglepő gyorsasággal eltűnt a szomszéd szobába. Ez nagy ötlet volt, mondta Claudia. Csak ne felejts el holnapig. Hercegnő, átadom önnek a Larai Nemzeti Képtár katalógusát. Szíveskedjék áttanulmányozni. Ha a herceg kedvetlennek látszik, csak mondjon be egy-két tételt. Fuké, Boltraffio, egy valódi Baneik. Nem sokára elindult a kastélyból. A taxiban kellemes ábrándokba süllyedt. A naptár kérlelhetetlenül követte szokott menetét, és másnap csak ugyan április 8-a lett. Sandoval délelőtt jelentkezett a forradalmi komiténál, a Hordókereskedelmi Részvénytársaság épületében, és értesült, hogy minden a tervnek pontosan megfelelően megy végbe. A hajnali órákban vasúton, gyalog, szekéren és a komité ecérre bérelt autóbuszain nagy tömeg elégedetlen halász és szőlőgazda érkezett a fővárosba. Ezeket garázsokban, pincékben és padlásokon helyezték el, hogy jelenlétüket ne vegyék észre, amíg a cselekvés órája el nem érkezik. A palotában pedig csak ugyan a 12. ezred teljesített szolgálatot. Az utcák is szokatlan képet öltöttek. Az ünnepi jelleget a lobogó dísz adta meg, amelyet a másnapra kitűzött királyi esküvő miatt vontak fel. Mindenütt feliratok, koszorúk és jelvények dicsőítették 7. Olivér királyt és menyasszonyát, Ortrúd hercegnőt. Sandoval számára furcsa, kísértetiesen visszás érzés volt, hogy ez az ünnepi hangulat, amely látszólag ünnepli 7. Olivér királyt, valójában trónvesztését készíti elő. Mikor a Westeros nagyáruházon meglátta a király és a hercegnő óriási arcképét, nagyobbára sejem és posztó végekből összeállítva, átborzongott rajta, hogy a végzet valóban ironikus. Egyébként sok üzlet nem nyitott ki. Hivatalosan a közelgő ünnep miatt, valóságban azért, mert ablaküvegét és áruraktárát féltette a közeledő eseményektől. Az emlékezetes nap délutánján nagy fontosságú miniszter tanács gyűlt össze a királyi palotában. Eljött az idő, hogy aláírják Pitanes pénzügyminiszter nagyművét, a Koltor szerződést. A miniszterek hosszabb ideje együtt ültek és mindent megtanácskoztak a király megjelenése előtt. A belügyminiszter aggodalmakkal volt tele, mert hozzáfutottak be a jelentések az országban észlelhető nyugtalanságra vonatkozóan. A miniszterelnök optimista volt.
0: Anya, ne felejts el, hogy Altúriában vagyunk. Itt mindig összeesküsznek, és a végén minden marad a régiben. Gondoljon arra, amikor második vagy szerencsétlen Balázs királyt fejjel lefelé felakasztották a lábánál fogva. Aztán megint leakasztották, és tovább is dicső teljesen uralkodott. Ekkor lépett be a terembe hetedik Olivér király, szánsegédje Mavira Stendhal őrnagy kíséretében. A király, történetünk voltaképpeni hőse, 24 éves, csinos és ábrándos arckifejezésű fiatalember, természetes benyomást keltene bármely sportpályán vagy mulatóhelyen, vagy akár egy kényelmes és képekkel díszített könyvtárszobában is, mert finoman formált homloka nem mindennapi intelligenciát árul el, de itt, a komoly és többnyire kissé torz arcú államférfiak közt, valahogy nem idevalónak látszik. Megjelenésének fonákságát nagy mértékben növeli a formaruha, amelyet hord. Ez a marsal ruha, rendkívül díszes, merev, ódivatú kabát, magas aranygallérral szemlátomás zavarja a király minden mozdulatát, sőt gondolatain is nyomot hagy. Állandóan panaszkodik is, hogy ebben a ruhában kell járnia. Nem is úgy érzem magam, mint aki kaktuszba ült, hanem mintha én magam lennék a kaktusz, szokta mondani. De a formaruhát nemzeti hagyományok következtében nem vetheti le. Altúria királyai mindig teljes marsali díszben jártak, amióta egyik ősüket, második vagy félfülű Fülöpöt, az a kellemetlenség érte, hogy ellenségei éppen akkor törtek rá, amikor hálóinkben bolyongott a palota folyosóin. A király sorra üdvözölte minisztereit, azután bizalmas tanácskozásra vonult vissza a miniszterelnökkel és a belügyminiszterrel. Felséges uram, mondta a miniszterelnök, nagyon kínos dolog és merészség szóvá tennünk, de azt kell gondolnunk, hogy felséges szánysegédje, Mavira Stendhal őrnagy úr, nem az az ember, aki alkalmas arra, hogy ezt a bizalmi tisztet felséged mellett ezekben a válságos percekben betöltse. Mavira Stendhal nem volna alkalmas? Hogyan mi kifogásuk lehet Mavira Stendhal ellen? Kitűnő katona, és még jobb barát. Felséges uram, mondta a belügyminiszter, a titkos jelentésekből sajnos nagyon is jól ismerjük az őrnagy politikai felfogását. Érintkezésben áll az ellenzéki sajtóvezetőivel, sőt talán magával a véres szájú Delormmal is. Állandó levelezést folytat külföldön élő emigránsainkkal, és azon kívül unokája a nemzeti hősnek, akitől nem örökölhetett mást, mint felforgató eszméket. A pillanat nagyon alkalmas volna, hogy eltávolítsuk, mondta a belügyminiszter. Az állami higanybányák vezérigazgatói széke megüresedett. Szegény Kolovár tegnap előtt meghalt mérgezésben. Higanymérgezésben? Kérdezte megdöbbenve a király. Ne, alkoholmérgezésben. Mavira Stendhal kiválóan alkalmas volna, hogy betöltse ezt a helyet. Drága uraim, erről most szó sem lehet. Hogy is gondolják? Hiszen tudják, hogy mindenkitől inkább vagyok hajlandó megválni, mint az öreg Milántól, aki személy szerint legjobb és legőszintébb barátom. De ha úgy akarják, holnap vagy holnap után beszélhetünk a dologról. Miért akkor? Kérdezte elképedve a miniszterelnök. Addigra sok minden megváltozik. Akkor már nős ember leszek. De most egyelőre teljesítsük kötelességünket. Ha úgy tetszik, essünk túl rajta. Nyeljük le a keserű pirulát, és írjuk alá a híres szerződést. Mindenki elfoglalta kijelölt helyét egy nagy kerek asztal mellett. A pénzügyminiszter még egyszer összefoglalta a szerződés jelentőségét, a többiek unatkozó nyugtalansággal hallgatták, várva az aláírás döntő pillanatát. A nyugtalanságot az okozta, hogy mindenki tudta, a király jól neveltsége és látszólagos közömbössége kiismerhetetlen, nem gyakorlatias, tehát józan ésszel nem mindig követhető jellemet akar. Lehet, hogy még az utolsó percben meggondolja magát. De nem ez történt. Az expozék meghallgatása után a király a legtermészetesebb hangon azt kérdezte. Tehát az urak mindnyájan úgy látják, hogy az ország megmentésére nincs más mód, mint hogy elfogadjuk ezt az undorító, megalázó szerződést? Úgy van, felelte a miniszterelnök. Ha a felséged nem írja alá a szerződést, és nem kapjuk meg az előleget Koltortól, még ezen a héten becsukhatjuk az állampénztárt. És az állampénztárost. Ez a rideg valóság. És az urak készek rá, hogy velem együtt viseljék mind az ódiumát, amely azzal jár, hogy... Hogy is mondjam udvariasan? Szóval úgy is tudják, mire gondolok. Mindnyájan utolsó csepp vérünkig kitartunk felséged mellett, mondta a miniszter.

0: Akkor nincs más hátra, mint hogy az urak parafálják a szerződést és átnyújtsák a másik szerződőfélnek. A koromatanácsot ezenől bezárom, és egyúttal búcsút is veszek az uraktól, mert még a besötétedés előtt ki akarom próbálni az új kocsimat, amely tegnap jött Párizsból. A viszontlátásra. Felséges uram, kezdte a miniszterelnök habozva. Igen? Engedjen meg egy tiszteletteljes kérést aggódó híveinek. Bizonyára felséged is jól tudja, hogy a nép lázas izgatottsággal várja a szerződés aláírását. Sajnos az ellenzéki sajtó fellázította a kedélyeket. Felséged biztonsága és a közcsend érdekében egyaránt ajánlatosnak látszik, hogy felséged pillanatnyilag ne hagyja el a palotát. Legalábbis az esküvőig. A szép szertartás azután majd kibékíti a népet. A király bosszúsan dobolt az asztalon. Hát ez mégis rettenetes. Már 2 hete szobafogságban tartanak. Nem mehetek golfozni, mert az út a baraklakások mellett megy el. Nem mehetek színházba, mert a félhomály különösen alkalmas merényletek elkövetésére. Nem vacsorázhatom a palaszban, mert a főszakács köztársasági érzelmű. Nem sétálhatok egyedül a Montelílión, nem feketem le egy almafa alá Dantét olvasni. Nem is beszélve erről az átkozott marsalruháról. Ki vagyok rekesztve az életnek minden öröméből, amelyből Altúria minden polgára kiveheti a részét. Mindenki golfozik és autójár, csak én nem. Hát mi vagyok én? A miniszterelnök felemelkedett, meghajolt, és ezt mondta. Király! A király elkomorult, és csendesen sóhajtott. Igen. Felséged jól emlékszik, mondta a miniszterelnök, nemzeti költőnknek, Montang Hangolnak gyönyörű sorára. A kötelesség nem rózsa ágy. Hát jó, tekintettel a rózsa ágyra, ma este még itthon maradok. De most már igazán elbúcsúzom az uraktól. Mennyasszonyom is vár rám. A miniszterek szertartásos meghajlások közt kimentek. Britannia azonnal a Palace Hotelbe sietett, hol Koltor meg bizottjai izgatottan várták a hírt, hogy aláírja a király a szerződést. A jó hír a hidegvérű norlandiakat egészen felvillanyozta. Melegen kezet ráztak Britannia-zzel, és megállapodtak, hogy este pezsgős vacsorával ünneplik meg a szerencsés eseményt. Aztán az előleg szolválásának utolsó részleteit beszélték meg. Britannia boldogan távozott a szállodából. Életének nagy terve sikerült, és gazdag ember lett. Extatikus jó érzést töltött el. Minden olyan szép volt ezen a világon. A fogatok, amelyek hölgyeket kocsikáztattak. A kis kávéházak az előttük ülő ráérőkkel, és a felhők az égen. Britannia most vette észre életében először a felhőket. Ebben a pillanatban valami massza csapódott az arcára. Valami barnás, nedves és fölötte rossz indulatú anyag. A szagáról megismerte. Valami, amit a lovak szoktak maguk után hagyni a Békevilág utcáin. A teli találatot ordítás követte, mint mennydörgés a villámlást. Aztán egy záptojás repült hozzá, egy hagyma, vagy néhány tárgy. Britannia ide-oda kapkodta fejét népszerűtlensége elől. Közben az emberek fenyegető magatartással közeledtek feléje. Alig maradt annyi ideje, hogy autójába ugorjék. Lakására hajtott, undorodva magától, ruhájától, amely elraktározta a sajátos üdvözletek minden bűzét különös egyvelekben. Lakása csak pár lépésnyire volt a Palace Hoteltől. De amint bekanyarodtak az utcába, ahol lakott, a sofőr hirtelen lefékezett.
1: Oda nézzen, kegyelmes uram!
0: A ház előtt már nagy tömeg várakozott, kis zászlókkal hadonászva és ordítozva. Bizonyára ezek is bőven ellátták magukat hajító eszközökkel. Britannia ez megborzongott. A sofőr nem is várt utasítást. Gyorsan visszafordult, és csak 3 sarokkal odébb kérdezte meg Britanniát, hogy hová menjenek tulajdonképpen.
1: A királyi palotába, mondta Britannia.
0: Lassanként besötétedett. Az utcán nagy tömegek jártak-keltek, arcok,

0: melyeket sohasem lehetett azelőtt látni a főváros utcáin. A detektívek kétségbe esve vesztek el a tömegben. Az általános sürgés forgásban senki sem vette észre azt a 20 összeesküvőt, aki egyenként különböző utakon igyekezett a palota felé. A palotának volt egy személyzeti bejárója, amely a folyópart egy elhagyatott részére nyílt. Itt szoktak bemenni reggelenként a szállítók a palotába. Ma este az összeesküvők hatoltak itt be. Nem kellett erőszakkal behatolniuk. Kopogtak, és bemondták az aznapi jelszót. Március Idusa. Az ajtó kinyílt, és a 12. ezred egy állig felfegyverzett főhadnagya egyenként bebocsátotta őket. Nem volt ugye a március 15-e, csak 8-a, de a félelmes jelszó arra a nagy összeesküvésre célzott, amely március Idusán, vagyis 15-én vetett véget Julius Cézár uralmának és életének. Egy katona sötét folyosókon át egy alaksori helyiségbe vezette az összeesküvőket. Itt gyülekeztek. Egy katona tiszta teremben már várta és megszámolta őket. Mikor mind a 20 együtt voltak, kisietett a teremből. Sandoval és Delorm is ott volt az összeesküvők közt. Sandoval a legtöbbjüket ismerte, kit személyesen, kit látásból. Volt köztük néhány elszánt, matfickó, egy erejéről híres lapkihordó és egy nagyon gonosz arcú pincér. De a legtöbbjük nem volt túlságos a marcona. A marconaság nem tartozik az altúriaiak jellegzetes vonásai közé. Sandoval több intellektuel barátját látta a társaságban. Ügyvédet, orvost, írót. Hirtelen rossz érzés fogta el. Eszébe jutott, hogy tulajdonképpen semmi utasítás sem kapott arra vonatkozóan, hogy mit is kell tennie, ha behatolnak a palotába. Delorme azt mondta, hogy majd ott fog kialakulni. Sandoval minden esetre magával hozta a revolverét. Ha visszafelé üt ki a dolog, gondolta, agyon lövöm magam. Különben mégsem lövöm agyon magam. Mit lehet tudni? Sandoval kitűnő mesélő volt. Már előre gondolkozott azon, hogy meséli majd el egyszer ezt az éjszakát, mikor már nyugodtan mesélhet a festők törzsasztalánál a Kína kávéházban. Nyílt az ajtó, és az összeesküvők tiszteletteljesen elhallgattak, amint Maviras Stendhal őrnagy teljes magasságában megjelent közöttük. Tehát mind itt vannak. Jöjjenek utánam a legnagyobb csendben. Senkinek sem szabad észrevennie, hogy önök a palotában vannak. Folyosókon és szobákon mentek keresztül. Bonyolult és kanyargós útvonalon, amelyet az őrnagy kellő gonddal dolgozhatott ki, hogy ne találkozzanak egy lélekkel sem. Az ilyen óriási épületben, mint a Larai királyi palota, ősi elhagyott szárnyaival és melléképületeivel meg lehetett oldani a dolgot. Végül egy csiga lépcső elé értek. Vigyázzanak, mondta halkan az őrnagy. Ez a lépcső egyenesen a király lakosztályába vezet. Felmentek a csikorgó lépcsőn, meg megállva, bosszus tekintetet vetve egymásra. Egyikük egy riad képű, kevés hajú ember egyszer csak Sandovalhoz fordult. Zizigán dobozgyáros vagyok, mondta egészen időszerűtlenül. Torrer, gumisarokkereskedő, mondta Sandoval ösztönösen, mert nem szeretett igazat mondani. Mondja, uram, suttogta a másik, tulajdonképpen mit kell tennünk, ha a király csend legyen? Súgta Sandoval nagyon energikusan. A csiga lépcső nem akart véget érni. Több emelet magasságba vezetett fel. Aztán egy vasajtó nyílt meg, és egy kis szobában voltak, amelyben alig fértek el valamennyien. Maviras Stendhal eltűnt egy kis ajtón át. Majd egy pillanat múlva visszajött. Jöjjenek! Egy nagyobb, kivilágított szobába léptek. Maviras Stendhal mindenkinek kijelölte a helyét. Félkörben álltak fel egy díszes ajtó előtt, amely ebből a szobából nyílt. Sandoval idegesen szemügyre vett mindent, mint válságos pillanatokban szokta az ember, anélkül, hogy számot adott volna róla magának. hatalmas márványkandallót, a díszes reneszánsz asztalt, amelyen nem állt semmi más, mint egy kalitka, és benne egy kanári, Olivér király népszerű kedvence. Mavira Stendhal kinyitotta az ajtót, amely előtt álltak, kitárta szárnyát, és hangosan mondta. A névtelen kapitány. A szobába egy férfi lépett be, a csend titokzatos glóriájával körülvéve. Egyenruhában lehetett, de az egyenruhából csak lakcsizmája és magas aranygallérja látszott ki. A többi csak sejteni lehetett a szimpadias nagy fehér köpeny alatt, amely elfedte. A névtelen kapitány arcán álarc volt. Néhány pillanatig hallgatva nézte az összeesküvőket.
1: Üdvözlöm a bátrakat,
0: mondta végül is halkan és ünnepélyesen.
1: Önök valamennyien felesküdtek az én hűségemre, anélkül, hogy tudták volna, ki vagyok. Ezért külön is köszönet. Most itt az idő, hogy fogadalmainkat valóra váltsuk. Egy óra múlva kitör az általános felkelés, amelynek minden részletét gondosan kidolgoztuk, az események menetrendszerű pontossággal fognak bekövetkezni. Uraim, önök behatoltak a királyi palotába.
0: Sandoval kellemes borzongást érzett, csak ugyan ők behatoltak, amint ezt majd olvasni lehet. Kár, hogy az ilyen behatolást sokkal romantikusabban képzelte el, de megszokta, hogy az élet sosem olyan színes, mint elképzelései. Zizigán úgy látszik, szintén átélte azt, hogy ő most a behatolók közt van, és ez a tudat olyan megdöbbenéssel töltötte el, hogy elsápadt, és meg kellett kapaszkodnia egy karszék támlájában.
1: A tüntetők fel fognak vonulni a palota elé,
0: folytatta a névtelen kapitány.
1: Nem lehet pontosan kiszámítani, hogy a palota népe hogyan fog viselkedni. Nem próbál-e ellenállni? Az önök dolga az, hogy az én testőrségem legyenek. Parancsokat Mavira Stendhal őrnagytól fognak kapni.
0: Zizigán nagyot sóhajtott, és szédülten leült egy karosszékbe. A névtelen kapitány egy pillanatig szótlanul nézett rá, aztán úgy látszik, megértette a helyzetet, és így szólt.
1: Uraim, nincs semmi okuk a nyugtalanságra. Személyesen garantálhatom, hogy a hajuk szála sem fog meggörbülni. Csak formaság tulajdonképpen az egész.
0: Zizigán zavartan fordult a kanári madárhoz.
2: Pipi, pipi,
0: mondta elhalóan. A névtelen kapitány, mintha elnevette volna magát álarca alatt, és Mavira Stendhalhoz fordult. Az őr nagy komoly maradt. Arca valami arisztokratikus katonás undort fejezett ki a polgárság iránt.
1: Most magukra hagyom önöket,
0: mondta a névtelen kapitány.
1: Legyenek csendben és türelemmel, amíg önökre kerül a sor.
0: Amint kiment, Sandovalnak eszébe jutott, hogy ez a hang, ez a kiejtés ismerős neki. De sehogy sem tudott rájönni, hol hallotta már.
3: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szerb Antal 7. Olivér című művéből hallottak részletet Benedek Miklós előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
5: Abigail.
6: A gyors gyümölcskertész.
7: Szent Péter esernyője.
8: Házasságon innen.
9: Katalin. És
8: a gyerek.
10: A gólya kalifa.
11: Paszti fiú esete.
12: Pilátus testament.
13: Szigetkék.
14: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A kormány célkitűzése, hogy a jelenlegi a GDP 1,3%-ának megfelelő költési szintről jelentősen növelje a tudományra és kutatásfejlesztésre fordított forrásokat. A következő 4 évben szeretnék ezt az uniós átlag közelébe körülbelül 2%-ra emelni. Erről Tanás Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt a Kossuth Rádióban. A miniszter hozzátette, hosszú távon az Európai Uniónak is az lesz az elvárása, amit valószínűleg körülbelül 1 éven belül egy európai kutatási törvényben is rögzítenek, hogy 3%-ot kell megcélozni minden tagállamnak kutatásfejlesztésre. Ez a nap, a 9-11, a terroristák merénylete úgy vonult be a köztudatba, mint a terrornapja, közölte a belügyminiszter a közösségi oldalán a merénylet 25. évfordulója alkalmából. Pósfai Gábor felidézte, pontosan 25 éve változott meg a fogalmunk a biztonságról. 2001. szeptember 11-én 3 eltérített repülőgép csapódott a New York-i világkereskedelmi központba és az Arlingtonban található védelmi minisztérium a Pentagonba, még a negyedik utasszállító Pennsylvániában zuhant le. Az egész világ megdöbbent a pusztítás mértékén, az addig nem látott módszer alkalmazásán új időszámítás kezdődött, tette hozzá. A bejegyzése szerint a 2977 áldozat között volt 411 hivatásos, akik a kereskedelmi tornyok romjai között veszítették életüket, 343 tűzoltó, 23 rendőr, 37-en a parti őrség állományából. Rajtuk kívül 8 mentő, illetve orvos halt meg a tűzoltás, az evakuálás, a segítségnyújtás közben. Új lendületet kapott a vasút, és vele együtt új lendületet kap Debrecen, Balmazújváros és az egész térség, jelentette ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára a debreceni északnyugati gazdasági övezet kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra fejlesztési és villamosítási projekt záró rendezvényén. Tárkányi Zsolt azt mondta, a Debrecen-Balmazújváros vasútvonal felújítása ugyanaz előző kormány döntése volt, az egyik legfontosabbat, az uniós forrást a Tisza kormány tette bele. Hazahoztak Brüsszelből erre a projektre 38 milliárd forintot. Ha nem lépett volna hivatalba a Tisza kormány, akkor ez a pénz Brüsszelben maradt volna, tette hozzá. Új tudományos podcast sorozatot indított Neuron címmel a Hunren Magyar Kutatási Hálózat, melynek célja, hogy bemutassa, milyen sokféle kérdésre keresnek válaszokat a kutatók, többek között az agykutatás, a csillagászat, a zöld kémia, a biodiverzitás, a mesterséges intelligencia, valamint a repülés jövője témákban. A sorozat néhány epizódja már elérhető, szeptember végéig pedig valamennyi beszélgetés megjelenik több digitális tartalom megosztó csatornán, valamint a Hunren honlapján, ahol az összes adás egy helyen megtalálható lesz. A hallgatók többek között olyan kérdésekre kaphatnak választ, mint hogy mi történik az agyban alvás közben, hogyan segítheti a kutatás a személyre szabott rákterápiát, mitől lehet valóban zöld a kémia, vagy hogy milyen szerepe lehet az újrahasznosításnak az energiatárolásban. A Neuron podcast sorozat közérthetően mégis a tudomány összetettségét megőrizve mutatja be, milyen kérdések megoldásán és hogyan dolgoznak ma a Hunren kutatói. Az első évad 14 adással érkezik.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég, záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi a szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 18 és 24 fok között alakul majd.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: áttekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük majd témáinkat. Elsőként Soponyai Nagy Krisztina pszichológussal, meddőségi szakértővel beszélgetünk a Gyere Baba programról, amely keretében olyan pároknak próbálnak segíteni szakértőcsapatukkal, akik szeretnének gyereket, de eddig még nem érkezett meg a remélt gyermek.
2: Hogyha állandó pörgetettségben vagyok, akkor hogy lenne helye és főleg ideje a babának megérkezni? Tehát nem úgy van, hogy majd ha a baba megfogom, meg megszületik, akkor majd teremtek időt, hanem teremtek idő, és aztán megérkezik a baba.
1: Aztán Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesével beszélgetünk. Egy ételpazarlás és élelmiszerbiztonsági kérdéseket feldolgozó kártyajátékról, amelyet iskolásoknak szán a Nébih.
3: Benne van a hűtött élelmiszerekkel kapcsolatos információ, mi a fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési idő közötti különbség, egy vendégséget hogy tervezzünk meg, készítsünk bevásárlólistát, az elkészült ételeket hogyan tároljuk, minél hamarabb kerüljenek hűtőszekrénybe, az esetleges maradékokat fagyasszuk le, és ezzel is csökkenthetjük mind a hulladék mennyiségét, mind növelhetjük az élelmiszerbiztonságot a háztartásokban.
1: Ezek mai témáink, ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A WHO 2023-as adatai szerint világszinten minden 6 emberből egy meddő, ez a felnőtt populáció nagyjából 17,5%-át jelenti. A meddőség a férfi vagy női reproduktív rendszer betegsége rengeteg oka lehet, és gyakran igencsak drága, fájdalmas, hosszantartó kezeléssel lehet segíteni rajta, ráadásul több kultúrában megbélyegzéssel is jár, ami befolyásolja az érintettek mentális és pszichoszociális jólétét. De sok párnál nem klasszikusan egészségügyi eredetű okokból nem fogad meg a vágyott baba. Ilyen ok lehet például a túlzott stressz, a párkapcsolati problémák, családi örökségek és életviteli gondok. A Gyere Baba program az ezekkel küszködő pároknak próbál segíteni. Novemberben Gyere Baba napot is tartanak majd Budapesten. A részletekről Soponyai Nagy Krisztina pszichológussal, meddőségi szakértővel, a Gyere Baba program vezetőjével beszélgetünk. Lépjünk néhány lépést hátrébb az induláshoz. Hogyan hívták életre a Gyere Baba programot, mi volt az a tapasztalat, ami miatt ezt a lépést meghozták annak idején?
2: Nekem az egyik nagymesterem dr. Lux Elvira volt, és tulajdonképpen ő és néhány kolléganő álmodta meg a Gyere Baba programot, ami eredeti nevén egyébként Lux Baba program volt, egyrészt is hivatkozva vagy utalva dr. Lux Elvira nevére. Másrészt meg kevesen tudják, de őt Lux Babának hívták, vagy babanéninek is szólították, úgyhogy az eredeti névnek volt egy ilyen áthallása. Aztán azt tapasztaltuk idővel, hogy ez már nem azt az eredeti jelentést hordozza, és akkor módosult a program neve Gyere Babára. De itt visszautalva dr. Lux Elvirára, ő volt, aki elsőként 1968 óta foglalkozott olyan párokkal, akiknek valamilyen oknál fogva nem jött össze a baba, nem részesültek a gyermekágyásból. És ő elsősorban olyan párokkal foglalkozott, akiknél nem volt kimutatható szervi ok a háttérben. És amikor ő így nyugdíjban vonult, akart átadni a stafétabotot, és azt szerette volna, hogyha mi a tanítványok tovább visszük az ő tudását. És akkor részben így a Lux Elvirai alapokra is épült a program, de számos új elemmel is kiegészült. Egyrészt azzal, hogy mi csoportban dolgozunk, Elvira csak egyéniben vagy párban dolgozott korábban, és nem is nagyon hitt abban, hogy a csoportba ez a téma bevihető. Másrészt pedig módszertanilag sokkal gazdagabb a mi programunk, olyan technikákat alkalmazunk, amelyeket ő még annak idején nem.
1: Mondjon egy-két példát, milyen módszerek ezek, amiket használnak, és korábban nem használta a mestere?
2: Ugye abból indulunk ki, hogy maga terméketlenség kérdése is egy összetett probléma, szóval nem egy kifejezett ok lehetséges, hanem az okok valahogy így összeadódnak. És éppen ezért egyszerre szeretnénk hatni gondolatokra, egyszer akarunk hatni az érzelmi világra, az érzelmekre, és hát nyilván a testi működésre is. És akkor például az utóbbira gyakorlat, az avivatorra, vannak mozgásos feladatok, kismedencei rész aktivitásának fokozására, vagy olyan képzeleti képekkel való munka, ami így a szimbólumokon keresztül így közelebb visz az elakadásokhoz érzelmi szinten. De természetesen vannak ilyen oktató részek is, edukatív részek, amelyek orvosbiológiai okokat járják körbe, úgyhogy ilyen széles a paletta, mondhatom úgy is.
1: Mennyire vannak kétségbeesve azok a párok, akik megkeresik önöket, hogy nem jött még a gyermekáldás?
2: Hát attól függ, hogy az útnak mely szakaszán járnak, mert szerencsére most már olyanok is jönnek a programba, akik nem estek még túl sok-sok orvosi beavatkozáson, hanem egyszerűen szeretnének a szülőszerepre felkészülni, kicsikét tudatosan elmozdulni a termékenység irányába. Tehát akik még így a start közön állnak, azok nem annyira vannak elkeseredve, mondhatom így, de hát akadnak olyanok is, akik akár 10 éve is próbálkoznak, és ez idáig még nem érkezettnek hozzájuk a várvár baba. Nyilván ott az elkeseredés is erőteljesebb.
1: És van-e társul ehhez szégyenérzet?
2: Mindenképpen nagyon nehéz lelki teher, hogy van egy társadalmi elvárás, egy külső nyomás, és a párokon megélik a csökkent értékűséget, az ehhez kapcsolódó szégyent is. És hát olyan téma ez, amiről nagyon nehéz akár még a közeli társaságban, baráti körben is beszélni, különösen, hogyha már mindenkinek megfogant a babája, csak nekik nem.
1: És például ebben tudnak segíteni, hogy nincs ezen mit szégyelni, még akkor sem, ha végső soron nem fog megérkezni a várva vár gyermek?
2: Ezért nagyon jó a csoportos keret, mert ahogy a résztvevők bejönnek a csoportba, azt tapasztalják meg, hogy akik ott ülnek, valamennyien értelmes, kedves, nagyon jó gondolkodású fiatalok vagy idősebbek, és hogy látják, hogy nem arról van szó, hogy azoké ez a probléma, akik valamiért a sor végén álltak, hanem ellenkezőleg én azt is gondolom, hogy ez a nehezített út azoké tud lenni, akik ezt így kibírják, vagy valamennyinél már érettebbek, vagy a személyiség is kész arra, hogy ezt így feldolgozzák. Szóval a csoport ilyen szempontból nagyon megtartó közeg, és az érzelmi teher is megosztható. És ilyen szavakból értik egymást, tudják, hogy miről beszél a másik, nem kell sokat magyarázni, hogy miben vannak benne, ez az egyik dolog. És a másik természetesen az, hogy beszélünk arról, hogy ez a babára várás ideje, az nem csak egy elvesztegetett idő lehet, hanem éppenséggel alkalom is a fejlődésre. És azt szoktuk mondani, hogy majd a maratoni táv végén derül ki, hogy ki a befutó. Tehát lehet, hogy nekik később érkezik meg a baba, viszont amikor ott van a baba és a nehézségekkel kell küzdeni, akkor felkészültetve. És hát természetesen arra is kapnak eszközöket, hogyha az elengedés irányába kell menni, vagy hogyha úgy adódik a helyzet, hogy baba nélkül kell teljes életet élni, mert az is lehetséges.
1: És akkor sikerekről is szeretném, ha beszélnénk. Olvastam a honlapjukon egy ilyen statisztikát, hogy önökhöz forduló párok több mint felének végül sikerült a szülővé válás. Úgyhogy most akkor egy-két pozitív történetet mesél legyen, kedves, itt most kicsit a nehézségekre fókuszáltunk a beszélgetés elején. Van ilyen nagyon jó, örömteli történet, ami így eszébe jut, hogyha a sikerekről van szó, egy házaspár, egy gyermek, akinek az arca bevillan, ha egyáltalán találkozik aztán a gyermekekkel, ez is egy érdekes kérdés, meséljen ezekről.
2: Csupa örömteli pillanat van, meg nagyon szép történet egyébként. Ha így a statisztikáról beszélünk, a babák száma is egy mérőszám, de nehéz kutatásmódszertanilag ezt igazolni, hogy mondjuk hány százalékban. Azt tudjuk, hogy a nálunk résztvett nőknek esetében 80%-ban lett baba. Hogy ez közvetlenül a programtól, vagy mi minden másnak is köszönhető egyszerre, ez így kutatásmódszertanilag nehezen igazolható, vagy bizonyítható. De azt gondolom, hogy nem is az a lényeg, hogy a program miatt, vagy a programmal egyidejűleg lesz a baba, hanem az a lényeg, hogy lesz a baba végül, és ennek végtelenül örülünk. Amit tudunk viszont mérni, az az, hogy a lelki állapotban milyen elmozdulás következik be a program következtében. Mert hogy a csoport elején is elveszünk bizonyos pszichológiai teszteket, amelyek például mérik azt, hogy a párok mennyire elkeseredettek, vagy milyen a reménytelenség foka, van a depresszív állapot, milyen megküzdési technikáik vannak, és ugyanezeket a teszteket a végén is elveszünk, és ugye az elmozdulás az már konkrét számokban is testet tört, és hogy nagyon jó eredmények mutatkoznak egyébként. És hát tudunk a babákról, mert hogy többségében visszajeleznek, fotókat küldenek, meglátogatnak, és hogyha kérdez, hogy eszembe ötlik-e valakinek az arca, nagyon sok arc az eszembe ötlik, de a legfrissebb múlt héten volt nálam egy pár, és nagyon régóta vártak a babára, és tényleg az útnak minden kacskaringóját végigjárták, és hát megfogant is megszületett a csodálatos kislányuk, és elhozták őt, és egy nagyon barátságos, kedves, egészséges baba. Úgyhogy valahogy tényleg azt látom, hogy megtérül a befektetett önmunka, meg az önmagukba fektetett energia, és a várakozás az nem teljesen hiába való.
1: Oké, visszatérve a nehézségekhez, mert végső soron a nehézségeken próbálnak ugye segíteni ezeknek a pároknak. Mik azok a nem klasszikusan biológiai akadályok, ami miatt úgy gondolják, hogy nem jön a gyermek, és amin végül tudnak segíteni ezeknek a pároknak. Ilyen szót mondott az előbb például, hogy elakadás, de ez itt mire utal? Tehát milyen elakadások lehetnek, amik nem klasszikusan biológiai eredetűek?
2: Nagyon sok minden lehet, hogyha most messziről indulok, és elképzelünk egy ilyen hagymahéjszerű struktúrát, akkor így a legtávolbbi okok között szerepelhetnek mondjuk ilyen családi örökségek. Tehát nem csak a lakást vagy a vagyont örökölhetjük, hanem például a félelmeket is, például a traumákat is. És hogyha egy ilyen családi tragédia például, hogy többször elvesztenek gyereket, vagy hát a háborúban természetesen haltak meg kisgyerekek, vagy betegség következtében is. Ez a trauma, ez tovább öröklődik generációról generációra. De hogyha nem ilyen messziről gondolkodunk, mert ez azért világnézeti kérdés egy kicsit, akkor gondolhatunk arra is, hogy mi magunk, amikor pici babák voltunk, vagy egészen kicsi gyerekek, mit éltünk meg. Féltünk-e, szorongtunk-e, milyen volt a születésünk, ez is valahogy így lenyomatként megjelenik az emberek történetében. Aztán az aktuális élethelyzet, például, hogyha valakinek vannak egzisztenciális problémái, bizonytalanságok a szülőszereppel kapcsolatban. Ugye ez a nagy kérdés most, hogy elég jó anya vagyok-e, vagy leszek-e, tudok-e elég jó apa lenni, különösen, hogyha mondjuk a férfiaknak már a születési családban nem volt megfelelő minta, nagyon sok ugye az elvált szülő gyermeke, és hogy ez azért így okozhat nehézséget. De lehetnek kapcsolati feszültségek, munkahelyi terhek. A stressznek sokkal nagyobb jelentősége van, mint ahogy ezt gondolnánk, mert olyan elcsépelt a kifejezés, mondhatjuk, hogy mindenki stresszes, hiszen, és van, ahol összejön a baba, van, ahol pedig nem. De azt gondolom, hogy a stressz tényezők azok nagyon lényegesek, mert képzeljük el, hogyha a zebra menekül az oroszlán elől, akkor nem nagyon gondol arra, hogy hogyan legyen utódja. És hogy a mai emberek többsége ebben a menekülésben van, és nem időszakosan, ahogy a zebra előbb-utóbb megnyugszik, vagy azért, mert elkapta az oroszlán, vagy azért, mert nem. De a mai embernek nincsen ilyen kikapcsolt üzemmódja, csak ez a pörgetettség, és ezen is például nagyon sokat dolgozunk, hogy ha más stressz helyzetek vannak, akkor hogyan kezeljük a stresszt magát, hogy hogyan lehet a hatását kisebbíteni.
1: Mondaná egy-két példát hallgatóinknak, hogy hogyan lehet csökkenteni a stressz hatást a hétköznapokban?
2: Igen, abszolút. Nagyon egyszerű gyakorlatok is ide tartoznak. Biztos mindenki egyébként próbálta már, akár a légzés maga. Tehát hosszan, mondjuk 7 ütemre belégzés, 6 ütemre kifújás, ez is ilyen klasszikusan lenyugtatja az idegrendszert. Vagy a jelenben levés technikái, hogy az érzékszerveinket éresítjük ki, és megfigyeljük, hogy az adott pillanatban mondjuk mit hallunk, mit tapintunk, milyen szagokat észlelünk, és ahogy erre kezdünk figyelni, úgy az elménk így kiürül, vagy legalábbis nem a gondolatokat törgetjük félhetően. Tehát nagyon klasszikusan a relaxációs technikák is ezek, De hát ha valaki tud sportolni, vagy lehetősége van a feszültség levezetésére más úton módon, az is megoldható. De megtanítjuk például a résztvevőket, hogy hogyan kell nemet mondani, vagy hogyan kell önmagukat érvényesíteni bizonyos konfliktusos helyzetekben, vagy eleve hogyan kell kommunikálni konfliktusos helyzetekben. Szóval, hogy nagyon sokféle technika van, és hogy arra törekszünk, hogy ezt megmutassuk, hogy milyen széles a lehetőségek tárháza, és akkor ezekből ki a maga bérmérséklete szerint tud választani, de meg tudja nézni, hogy mi az, ami az életében tényleg aztán gyakorolható és alkalmazható.
1: És a nemetmondásra azért van szükség, mert ez is stresszforrás lehet, hogy jönnek a kérések, feladatok, nem tudom, és azért sodródok bele valamibe, mert valójában nemet kellene mondanom, tudom belül, de nem tudom megtenni, és ettől csak még stresszesebb leszek?
2: Hogyne, hát hogyha nem tudok nemet mondani, attól a konfliktus feszültség nem tűnik el, csak belül lesz. Tehát nagyon fontos, hogy valaki megtanulja azt, hogy mi az, ami neki még pont belefér, és mi az, ami már nem, és hogyha nem, akkor tudja ezt képviselni. És hát azt szokták mondani, hogy ugye a nemetmondás, mert attól félnek, hogy megbántanak valakit. A nemetmondás az egy választás, igen, meg nem között választunk. És nincs ebben semmi ördögtől való vagy rossz szándék, egyszerűen önmagam képviselete. És hogyha magamra igent mondok, vagy fordítva mondom, hogyha másokra tudok nemet mondani, akkor mondok magamra igent.
1: És hogyha tovább visszük itt a remélt gyermekek kontextusában ezt a kérdést, akkor tulajdonképpen úgy is folytatható ez a gondolat, hogyha nemet mondok a 142. feladatomra, akkor azzal közelebb kerülhetek akár ahhoz, hogy nyugodt életem legyen, ami közelebb vihet ahhoz, hogy megszülethet a gyermekem. Ez így tovább vihető ez a gondolat? Vagy ez túl leegyszerűsíti?
2: Abszolút, teljesen precíz így, hiszen hogyha állandó pörgetettségben vagyok, akkor hogy lenne helye és főleg ideje a babának megérkezni. Tehát nem úgy van, hogy majd ha a baba megfogom, meg megszületik, akkor majd teremtek időt, hanem teremtek időt, és aztán megérkezik a baba.
1: Azt mennyire nehezen fogadják el azok a párok, akikkel dolgoznak?
2: Tényleg nagyon szerencsésnek érzem magam, mert csupa nagyszerű emberrel találkozom a program során, és a belátás azt gondolom, hogy mindig megvan. Itt a nehézség az, hogy hogyan lesz ez megvalósítható a hétköznapokban. Hát azt gondolom, hogy az emberek ezt látják, hogy ennek a szükségességét érzik, meg érzékelik. Az a nehéz, hogy ebből gyakorlat legyen.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Soponyai Nagy Krisztina pszichológussal, meddőségi szakértővel, a Gyere Baba program vezetőivel, de most hamarosan hírek következnek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk!

0: Jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. A hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól. Az interpellációs időszakot követően bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitáját tartják, amelyekről kedden szavaznak a képviselők. A keddi ülésnap elején megemlékeznek a demokrácia nemzetközi napjáról, majd zárószavazások következnek. A képviselők döntenek a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról, valamint az egyes igazságügyi törvények módosításáról és az alaptörvény 17. módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosításáról is. Ezt követően titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök, a pártelnöke. A jelöltek között van Kronovszki Nóra egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, alkotmányjogász, Ligeti Miklós jogvédő, büntetőjogász, a Transparency International Magyarországi jogi igazgatója, Kovács András György kúriai tanácselnök, bíró, PhD fokozattal rendelkező közigazgatási jogász, Orosz Árpád Gábor, a kúria polgári kollégiumának egykori vezető, tanácselnök, bíró, polgári jogász, európai jogi szakjogász, 1993 óta a Szegedi Tudományegyetem oktatója, valamint Szomora Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetének helyettese, habilitált egyetemi tanár. Magyar Péter azt írta, a jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a kerékpáros barát címre. A minisztérium, valamint a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti a kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát. Három kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény. Köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok jelentkezhetnek. A címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton az intézet online pályázói felületén, a kti.hu címen. A cél, hogy a munkába járásban és a mindennapi közlekedésben egyre nagyobb szerepet kapjon a kerékpár, hozzájárulva az egészségesebb életmódhoz és a környezetvédelméhez. Több mint 150 programmal várják az érdeklődőket a Debreceni Egyetem kampuszain szeptember 25-én a kutatók éjszakáján. Kinyitják a laborok, a kutatóhelyek ajtaját a nagy közönség előtt ezen az éjszakán, a kilátogatók az egyetem teljes kutatási innovációs ökoszisztémájába betekinthetnek. Debrecen mellett az egyetem Hajdúböszörményi, Nyíregyházi és Szolnoki kampuszai is nyitva lesznek. Látványos kémiai bemutatók, séta az Anatómiai Intézetben, külön különleges koncert a zeneművészeti kar ütőseitől, kutyaasszisztált terápia a gyermekklinikán. Többek között ilyen és ehhez hasonló programokkal készülnek a Debreceni Egyetem helyszíneim.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég, záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi a Szelet-csok felé élénk helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 18 és 24 fok között alakul majd.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Soponyai Nagy Krisztinával, pszichológussal, meddőségi szakértővel, a Gyere Baba program vezetőjével, és a következő percekben szó lesz arról is, hogy Budapest után vidéki helyszíneken is hamarosan elérhető lesz a Gyere Baba program. A részleteket tehát Soponyai Nagy Krisztina pszichológustól, meddőségi szakértőtől, a Gyere Baba program vezetőjétől hallják. Egyébként feltételezem, hogy nem egyedül csinálja ezt a programot, tehát mennyien állnak a program mögött szakemberek?
2: A közvetlen munkatársaimnak a köre is bővül, hál' Istennek, mert indítottunk egy képzést is, és ennek az a célja, hogy több gyerebaba csoportvezető legyen, akik aztán majd országszerte is tudják ezt a programot vinni és segíteni azoknak, akik ezt igénylik. És aztán együtt dolgozunk nagyon sok kiváló szakemberrel, orvosokkal, táplálkozás szakértőkkel, meddőségi specialistákkal, funkcionális életmód mentorokkal, szóval nagyon nagy a szakértőgárda, és mondhatom, hogy most már hosszú évek óta, ugye nem csak a Gyerebaba program fut, most már 11 éve, hanem Gyerebaba napokat, konferenciákat is tartunk, ahol ez a szakmai közösséged megjelenik, és együtt próbál komplexen segíteni az érdeklődőknek.
1: Mennyire főváros fókuszú a program? Ebben a pillanatban is mennyire lehet ez jobban elérhető vidéki párok számára?
2: Egyrészt jönnek vidékről is hozzánk. A csoportok ez idáig még Budapesten zajlottak. Jöttek Szegedtől elkezdve, Nyíregyházán keresztül, Miskolcon át, sok felől az országból. De hát ez a célunk, hogy pont azt szeretnénk, hogy ne csak itt legyen a program elérhető, ne kelljen a pároknak ide utazni még, bár mondjuk zárójelbe jegyzem meg, hogy ez egy nagyon jó párkapcsolati töltődés vagy kikapcsolódás, hanem hogy legalább a vidéki nagyvárosokban hozzáférhető legyen, és ezért dolgozunk, ezért van a képzés, és gyakorlatilag ez most már tényleg csak hónapok kérdése. Szegeden nagy valószínűséggel tud lenni program, és szeretnénk ezt bővíteni még más vidéki nagyvárosban is.
1: A képzéseket hogyan képzeljük el egyébként? Ezt ön ilyen belső képzésben csinálják
2: igen.
1: Ezt?
2: Igen, ez egy belső képzés, 3 szemeszteres, és egy jól felépített képzés, önismereti résztel, elméleti anyaggal és gyakorlati résztel, szóval azt gondolom, hogy nagyon mélyen elsajátítják a hallgatók azt, amit egy gyerekbaba csoportvezetőnek tudnia kell.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Soponyai Nagy Krisztina pszichológust, meddőségi szakértőt, a Gyere Baba program vezetőjét hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Néhány év alatt 30%-kal csökkent a kukába került ehető élelmiszerek mennyisége Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy míg korábban átlagosan egy főre 90 kiló kidobott étel jutott egy év alatt, ez már a 66 kilóra csökkent. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal azonban még nem elégszik meg az elért eredménnyel, ezúttal egy iskolásoknak szánt kártyajátékkal álltak elő. A cél, hogy a fiatalok is minél többet tudjanak arról, hogy hogyan érdemes tárolni az ételeket, hogyan érdemes felkészülni egy nagyobb családi rendezvényre, mit és hogy érdemes megvenni, elkészíteni. A kártyajátékot térítésmentesen igényelhetik pedagógusok és iskolák a Nébih honlapján. A részletekről Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese számol be.
2: Kezdjük azzal, hogy a formáról beszéljünk. Miért egy ilyen kártya formátumban képzelték el azt, hogy a egyébként nagyon fontos élelmiszer kérdésekről a gyerekekkel beszélgetést kezdeményezzenek?
3: A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elkötelezett amellett, hogy ne csak egy erős, hiteles hatóság képét mutassa, hanem a fogyasztókat folyamatosan edukálja, élelmiszerbiztonsági és az élelmiszer pazarlás elleni tanácsokkal lássa el. Ennek keretében több mint 10 éve különböző aktivitásokat szervezünk, és az jól látható volt, hogy a legfontosabb célközönség a fiatal generáció, hisz ők lesznek az élelmiszerfogyasztók, ők még fogékonyak ezekre az újdonságokra. Az elmúlt években szerveztünk nekik rajzpályázatot, kabalatervezést, meseíró pályázatot, és idén egy kártyacsomaggal jöttünk ki, ami 6 éves korosztály fölött használható. A csomagban 60 darab lap van, az egyik oldalon élelmiszerbiztonsággal, élelmiszerpazarlással kapcsolatos képek, a másik oldalokon pedig olyan gondolatokat próbáltunk elhelyezni ezekre a kártyákra, amik megmozgatják a fiatalok fantáziát, el tudják mondani a véleményüket az élelmiszerbiztonság, illetve az élelmiszerpazarlás mellett. Ezek a játékok kis csoportban is játszhatók, az oktatók, pedagógusok számára készítettünk egy ingyenesen letölthető oktatási segédanyagot, amit bárki a Nébih honlapján le tud tölteni. Úgy gondoljuk, hogy maga a játék az akár negyed óra, fél óra, de órákon keresztül is tarthat, hiszen ez mind attól függ, hogy hányan kapcsolódnak be a játékba, és milyen gondolatokat osztanak meg egymással.
2: Mind van nagyobb fókusz az élelmiszer pazarláson, vagy az élelmiszer biztonsági kérdéseken?
3: A kettő nem választható el. Az élelmiszerbiztonság abban az esetben, hogyha megfelelően választjuk a termékeket, nincs felesleges lejárt termék, akkor egyben azt is szolgálja, hogy minél kevesebb élelmiszer kerüljön a hulladékba. Az elmúlt években a hazai átlag mindig 90 kiló volt az a mennyiség, ami háztartásoként a szemétbe landolt. Ez a tavalyi évre 66 kilóra csökkent. Ez azt jelenti, hogy majdnem 30%-os csökkenést tudtunk elérni, részben ugye a lakosság bevonásával, részben ezekkel a kampányokkal. Tehát a kettő úgy gondolom, hogy egymás mellett párhuzamosan kell, hogy fusson.
2: Tudna mondani egy-két példát kérdésre, témakörre vonatkozóan, hogy mivel találkoznak majd a gyerekek a kártyákon?
3: Természetesen benne van a hűtött élelmiszerekkel kapcsolatos információ, mi a fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési idő közötti különbség, egy vendégséget hogy tervezzünk meg, készítsünk bevásárlólistát, az elkészült ételeket hogyan tároljuk, minél hamarabb kerüljenek hűtőszekrénybe, az esetleges maradékokat fagyasszuk le, és ezzel is csökkenthetjük mind a hulladék mennyiségét, mind növelhetjük az élelmiszerbiztonságot a háztartásokban.
2: Említette, hogy 6 éves kortól bevethető ez a pakli, tehát akkor gyakorlatilag első osztálytól. Mi ennek a teteje? Tehát ez alkalmazható akár kamaszokkal is, mert ott más lesz a fókusz a válaszoknál, és segíti a beszélgetést ott is, vagy van ennek egy ilyen belütt életkori vége ön szerint?
3: Természetesen nincs, hisz mindig a játékosoktól függ, ahogy egy kártyajátékban akár egy 50 éves ember is be tud kapcsolódni, úgy gondolom, hogy egy egyetemista mondjuk más szemszögből látja az élelmiszerbiztonsági kérdéseket, és valóban egy gimnazista is sokkal fejlettebben, sokkal kreatívabban és sokkal nagyobb átéléssel, hiszen a legtöbbjük már maga is készít magának uzsonnát, esetleg ebédet vagy vacsorát főz, tehát mindenképpen érintett az élelmiszerrel kapcsolatos kérdésekben.
2: És mennyire oktatási fókuszú a dolog? Tehát arra gondolok, hogy ez egy családi körben is működhet ez a játék, vagy inkább ez az iskolai közegben jól alkalmazható ön szerint?
3: Az elsődleges célunk az volt, hogy mivel szélesebb réteget akarunk elérni, ezért a pedagógusok, iskolák igényelhetik ingyenesen a Nébik honlapján ezt a kártyajátékot, de természetesen egy családi rendezvény vagy egy grillparti esetén is elő lehet venni, és megnézni, hogy az adott témával kapcsolatban van-e igény rá, hogy beszélgessenek róla. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bárhol széles körülön felhasználható.
2: Hogyan juthatnak hozzá a pedagógusok?
3: A Nébiknek a honlapján ingyenesen igényelhetik, és mindenhova eljuttatjuk. Az iskolákba, akár táborokba, akár más közösségekbe is.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Helik Ferencet, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét hallották.

0: az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. A kormány célkitűzése, hogy a jelenlegi a GDP 1,3%-ának megfelelő költési szintről jelentősen növelje a tudományra és kutatásfejlesztésre fordított forrásokat. A következő 4 évben szeretnék ezt az uniós átlag közelébe körülbelül 2%-ra emelni. Erről Tanás Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt a Kossuth Rádióban. A miniszter hozzátette, hosszú távon az Európai Uniónak is az lesz az elvárása, amit valószínűleg körülbelül 1 éven belül egy európai kutatási törvényben is rögzítenek, hogy 3%-ot kell megcélozni minden tagállamnak kutatásfejlesztésre. A magyarországi gáztárolók töltöttsége 70% feletti, a mutató magasabb a 67%-os uniós átlagnál, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MTI megkeresésére. A tárca tájékoztatása szerint a mostanáig betárolt mennyiség az ország ellátását 88 téli napon, a családok szükségleteit 188 téli napon át fedezhetné. Az elérhető készlet a 4,5 milliárd köbmétert közelíti, harmadával, felével meghaladja az elmúlt évek lakossági felhasználását, ami 3-3,2 milliárd köbméter volt. A fogyasztás arányos töltöttség is meghaladta az 50%-os szintet, jelentősen felülmúlva a 21%-os európai középértéket. Az üzemanyagár támogatás kiterjesztését kéri a kormánytól a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület és a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Erről Árvai Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára beszélt az Inforádióban. Abban bízunk, hogy nem maradunk ki belőle, hiszen a legutóbbi védett áras intézkedés bevezetésekor is megértette az előző kormányzat, hogy szüksége van a logisztikai ágazatnak erre a támogatásra, hiszen ez az a szektor, amelynél az energiafüggőség olyan mértékben hat, ami tovább gyűrűzhet mindenfelé, így a fogyasztói árak felé is, mondta Árvai Tivadar. A fuvarozásban az egyik legnagyobb költségelem az üzemanyag, az útdíjak és a bérek mellett, árulta el a főtitkár hozzátéve, hogy ez az a három tényező, amelyek a leginkább befolyásolják a cégek költségszerkezetét. Az üzemanyagárak viszont olyan mértékben emelkedtek az elmúlt időszakban, hogy az már jól látható pluszköltséget jelent a fuvarozásban, tette hozzá. A tormaágazat képviselői tanácskoztak a 35. debreceni Farmer Expo-n nemrég. Magyarország az Európai Unió legnagyobb tormatermesztője, 10-12 000 tonnás éves mennyiséggel, ezzel legalább 40%-a részesedésünk a zöldségféle piacán. Ezt a vezető pozíciót azonban könnyű elveszíteni, ugyanis annak ellenére, hogy öntözött kultúráról beszélünk, itt is érzékelteti a hatását a klimatikus viszonyok változása, és a munkaerőhiány, valamint a versenytársaság által kikényszerített nyomott árak vagy a magas áfa is. A megtermelt magyar torma 80-90%-a külföldre kerül, elsősorban Németországba. Apáti Ferencet, a Fruit Web elnökét hallják.
2: A hazai tormatermesztés közel 100%-a Debrecen szomszédságában a hajdúsági termőtájon található. Az elmúlt 2-3 évben jól alakult a torma piaca, emelkedtek az árak. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy pont egy ilyen emelkedő periódus után egy jelentős piaci összeomlás következhet. Ettől is féltjük a tormát, így úgy gondoltuk, hogy össze kell hívnunk a tormaágazat meghatározó szereplőit egy szakmai egyeztetésre. Mivel ennek a termelése egy térségben lehatárolhatóan zajlik, talán a tormaágazat lenne az, amelyben egy sokkal magasabb fokú szervezettséget megteremteni, a legkönnyebb lenne a zöldséggyümölcs ágazatok között. Egy olyan zöldségfélőről beszélünk, amelyben az Európai Unióban a legnagyobb termelők vagyunk, a 10-12 000 tonnás mennyiségünkkel, és utánunk jönnek a lengyelek a maguk 8-9 000 tonnájával. Minden más Európai Uniós termelők termelők összesen adnak 10 000 tonnát, tehát nagyjából 40% a piaci részesedésünk a torma piacán. Mindez arra engedett következtetni, hogy a tormával foglalkoznunk kell annak érdekében, hogy ezeket a piaci pozícióit meg is őrizze, mert lehet attól joggal tartani, hogy ezt a vezető szerepünket elveszíthetjük.
1: Az Energiaközösségek Szövetsége Magyarország üdvözli, hogy az új szélerőmű kapacitások létesítésére kiírt pályázat lehetőséget biztosít a helyi megújuló energiaközösségeknek tulajdonrész szerzésére, ami erősítheti a projektek társadalmi elfogadottságát, miközben a beruházások gazdasági hasznából is részesülhetnek. Éger Ákos, a szövetség elnöke kiemelte, már a pályázati kiírás társadalmi egyeztetése során javasolták ezt a megoldást, mert ezzel a helyi közösségek a szélerőmű beruházások haszonélvezői lehetnek. Álláspontjuk szerint a részletszabályok mellett célzott pénzügyi eszközökre is szükség van, mert a tulajdonszerzés jelentős forrásokat igényelhet. A finanszírozás mellett az információkhoz való hozzáférés és a kisebbségi tulajdonosok jogi védelme is fontos, valamint az is, hogy ne a beruházó érdekköréhez kötődő szervezetek szerezzék meg a tulajdonrészeket. Az energiaközösségek lényege, hogy a helyben megtermelt energia helyben hasznosuljon és előnyei is a közösségnél maradjanak. A közösen telepített napelemek, energiatárolók és más megújuló megoldások mellett energiahatékonysági fejlesztéseket és szemléletformáló programokat is ösztönözhetnek. Így a résztvevők csökkenthetik energiaszámláikat és nagyobb kontrollt szerezhetnek saját energiaellátásuk felett. Több mint 150 programmal várják az érdeklődőket a Debreceni Egyetem kampuszain szeptember 25-én a kutatók éjszakáján. Kinyitják a laborok, a kutatóhelyek ajtaját a nagy közönség előtt ezen az éjszakán, a kilátogatók az egyetem teljes kutatási innovációs ökoszisztémájába betekinthetnek. Debrecen mellett az egyetem Hajdúböszörményi, Nyíregyházi és Szolnoki kampuszai is nyitva lesznek. Látványos kémiai bemutatók, séta az Anatómiai Intézetben, külön különleges koncert a zeneművészeti kar ütőseitől, kutyaasszisztált terápia a gyermekklinikán. Többek között ilyen és ehhez hasonló programokkal készülnek a Debreceni Egyetem helyszínein.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt, kellemes ébredést kívánok hallgatóinknak. Ez itt az Európa Rádió napindító műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Ma reggel a gyerekek média használati szokásairól, valamint a biztonságos internet használatról beszélgetünk. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat felmérése szerint egyre hamarabb, már akár 3 évesen használnak okos eszközöket a kicsik. Erről is kérdezzük Edvi Pétert, a szervezet alapító elnökét. Előtte napindító gondolatokkal jelentkezünk.

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, Fábián Gerő Marian vagyok, református beosztott lelkész Csengerből. Istenünk igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 25. versétől a 29. verséig. Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól. Mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk. Az ő hangja akkor csak a földet rendítette meg. Most azonban ezt ígéri: még egyszer megrendítem nem csak a földet, hanem az eget is. A még egyszer pedig azok megváltozását jelenti, amelyek, mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon, tisztelettel és félelemmel, mert a mi Istenünk emésztő tűz. Kedves testvérek, megrendülés és rendíthetetlenség. Talán nem is kell nagyon magyarázni, mit jelentenek e szavak. Megrendülésben van inkább részünk. Mindannyian ismerjük az érzést. Van, amikor valami egyik napról a másikra megváltozik. Egy telefonhívás, egy orvosi lelet, egy váratlan kiadás, egy konfliktus, egy munkahelyi bizonytalanság. Vagy egyszerűen csak eljön az este, amikor lefekszünk, és hiába vagyunk fáradtak, nem tudunk elaludni, mert valami ott van a fejünkben, ami nyugtalanságot ébreszt bennünk, és nem hagy pihenni. Ilyenkor derül ki igazán, mire építettük az életünket. Mert amíg minden rendben van, könnyű azt gondolni, hogy minden rendben is marad. Ha van munkánk, egészségünk, családunk, pénzünk, terveink, akkor könnyen úgy érzi az ember, hogy biztos talaj van a lába alatt. Aztán történik valami, és hirtelen kiderül, ezek közül egyik sem tudja garantálni, hogy holnap is minden ugyanígy lesz. Az ige nem azt mondja, hogy semmi nem fog megrendülni. Éppen ellenkezőleg. Azt mondja, hogy vannak dolgok, amelyek megrendülnek. De vannak dolgok, amelyek nem. És ez a nagyon fontos különbség. Mert a keresztény ember sem olyan ember, akivel soha nem történik baj. A hívő ember is lehet beteg, ő is elveszíthet valakit, ő is kerülhet anyagi nehézségbe, csalódhat, félhet. A különbség nem az, hogy vele nem történik semmi rossz, hanem az, hogy amikor megrendül körülötte valami, akkor van kihez visszatérnie. Várja az Úr. Van valami, ami megrendített. Lehet, hogy más nem is tud róla. Mosolyogtunk, beszélgettünk emberekkel, tettük a dolgunkat. Közben pedig belül ott volt a kérdés, mi lesz ebből? Hogyan fogom ezt megoldani? Ez az ige nem azt ígéri, hogy holnap minden probléma eltűnik, hanem valami ennél mélyebbet mond. Isten akkor is atyánk marad nekünk, amikor az életünk éppen nem úgy alakul, ahogy mi szeretnénk. Ezért mondja azt az ige, hogy legyünk hálásak. A hála nem azt jelenti, hogy örüljünk minden rossznak. A betegség, a veszteség vagy a fájdalom nehéz próbák, nehéz kiállni. De hálát adhatunk azért, hogy ezek között sem vagyunk egyedül. Hálát adhatunk azért, hogy van valaki, akihez oda lehet fordulni. Három dolgot akár már ma megtehetünk. Először is már most kimondhatjuk Urunknak és Istenünknek azt, ami megrendített. Nem szükséges szépíteni semmit sem. Félek. Ez fájt. Ezt nem értem. Ezt már nem bírom tovább egyedül. A második, amit megtehetünk, az az, hogy észrevesszük, mi az, ami a gondjaink közepette is ajándék volt onnan felülről. Lehet, hogy csak egy egészen apró dolog. Egy jó szó, egy kedves telefonhívás, egy kedves beszélgetés, egy személy, aki váratlanul mellénk állt a bajban, vagy egyszerűen az, hogy ezen a napon is megőrzött az Úristen. A harmadik pedig, hogy fel lehet nekünk ismerni mindazt, amit már most letehetünk. Isten elé. Nem kell arról tudnunk, hogy hogyan oldja meg ő. Elég, ha rábízzuk. Mert az ige sem azt mondja, hogy nekünk kell mindent megoldanunk, hanem azt mondja, rendíthetetlen országot kaptunk. Kaptunk. Ez ajándék. Nem azért, mert elég erősek vagyunk, nem azért, mert mindig jól csinálunk mindent, hanem azért, mert Isten kegyelmes. Így amikor számot vetünk, és talán sok minden bizonytalannak tűnik, emlékezzünk arra, hogy a munkánk, az anyagi helyzet, az egészség megrendülhet. Az emberek is változhatnak körülöttünk, de Isten nem változik meg. Ha az élet Krisztusra épül, akkor a legfontosabb dolog nem veszett el akkor sem, amikor valami más elveszni látszik. Lehet, hogy ma nincs válaszunk, lehet, hogy holnap sem lesz, de lehet békességünk. Mert nem kell megoldani a holnap minden kérdését, elég, ha rábízzuk Istenre. A holnap még előttünk van, de Isten már ott van. Bízzuk rá magunkat. Amen. Csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk, mindenható Urunk, ezt a napot és a holnapit is a te kezedbe tesszük. Amit nem tudunk megoldani, rád bízzuk. Amit nem értünk, azt is rád bízzuk. A félelmünket is csak te tudod elvenni, és csak te tudsz helyébe békességet adni. Kérünk, légy kegyelmes hozzánk te, aki nem rendülsz meg soha. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember,

0: Ők döntenek a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról, valamint az egyes igazságügyi törvények módosításáról és az alaptörvény 17. módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosításáról is. Ezt követően titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait. Az üzemanyagár támogatás kiterjesztését kéri a kormánytól a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület és a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Erről Árvai Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára beszélt az Inforádióban. Abban bízunk, hogy nem maradunk ki belőle, hiszen a legutóbbi védett áras intézkedés bevezetésekor is megértette az előző kormányzat, hogy szüksége van a logisztikai ágazatnak erre a támogatásra, hiszen ez az a szektor, amelynél az energiafüggőség olyan mértékben hat, ami tovább gyűrűzhet mindenfelé, így a fogyasztói árak felé is, mondta Árvai Tivadar. A fuvarozásban az egyik legnagyobb költségelem az üzemanyag, az útdíjak és a bérek mellett, árult el a főtitkár hozzátéve, hogy ez az a három tényező, amelyek a leginkább befolyásolják a cégek költségszerkezetét. Az üzemanyagárak viszont olyan mértékben emelkedtek az elmúlt időszakban, hogy az már jól látható pluszköltséget jelent a fuvarozásban, tette hozzá. Szeptember 22-ig lehet jelentkeznie az idei Teszed akcióra. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja ebben az évben, október 12-e és 18-a között zajlik majd. Az egész országra kiterjedő akciósorozat célja, hogy önkéntes megmozdulás keretében közösen tegyük tisztábbá környezetünket. A programhoz két módon lehet csatlakozni, találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő találkozási pont önkéntesként. A szemétszedés pontos helyét minden esetben a koordinátor határozza meg, ami lehet magán, illetve közterület is. Jelentkezni a www.szelektálok.hu oldalon lehet, az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-ig. Egyébként ez lesz a 14. Teszed akció.
1: Európa Rádió híreit hallották. Odafent.

0: Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Nagyjából 5 órát töltenek a gyerekek és a fiatalok az interneten naponta. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat felmérése szerint ráadásul egyre hamarabb, már akár 3 évesen rendszeresen használnak okoseszközöket a kicsik. Edvi Péter, az Egyesület alapító elnöke épp ezért tartja fontosnak, hogy a szülők mielőbb tanítsák meg a gyerekeket a biztonságos internet használatra. Például mondják el nekik, hogy soha ne adjanak meg személyes adatokat, vagy ne mondják el, mikor utazik nyaralni a család. A szakember szerint az internetes zaklatásokról is érdemes beszélni velük. A riporter Hegedűs Márk.
2: Mi az, amit az a néhány alapvető dolog, amit meg kellene tanítani a gyermekeinknek az internetezésről minél hamarabb?
3: Hát a internetezés az bizonyos szempontból ugyanolyan, mint a közlekedés. Vannak nagyon egyszerű szabályai. Mindenki tudja, hogy a városban mondjuk 70-nel nem szabad közlekedni, mindenki tudja, hogy a piros lámpánál meg kell állni. Hát az internetnél is vannak ugyanilyen nagyon egyszerű szabályok. A gyerekeknek meg kell tanulni azt, hogy ismeretlennel lehetőleg nem levelezek, de ha mégis levelezek, akkor semmi, mondjuk azt, hogy kényes, intim adatot nem adok meg neki, nem küldök neki egy mesztelen fotót, nem adom meg apukának a kreditkártya számát, nem mondom meg, hogy pontosan hol lakunk, és pláne nem mondom meg neki, hogy pontosan hol lakunk, és mikor vagyunk szabadságon, amikor senki sincs otthon. Tehát, hogy az ilyen úgynevezett kényes adatokat idegennek nem szabad megadni, azt is lehet mondani, hogy tilos, mert lehet, hogy 100 közül csak 2 élnek vissza veled, de azok a 2 biztos, hogy visszaélnek. Tehát ez egy nagyon fontos tudás, amit a gyerekeknek tovább kell adni. Az is nagyon fontos, hogy azt tudni kell, hogy nem lehet az internetről semmit se letörölni. A saját gépünkről lehet letörölni, az internetről nem. Tehát, hogyha valaki feltesz egy számára kellemetlen fotót, mert este mondjuk azt, hogy túlságosan vidámak voltak, mulatnak, és így tovább, és másnap reggel rájön, hogy Jézus Mária, hogy nézek ki ezen a fotón, és gyorsan letörli, akkor csak egyedül az ő gépéről törölte le. Valahol a világon meg fog maradni. Lehet, hogy Kínába, lehet, hogy Ausztráliában, lehet, hogy a szomszéd utcába, de valahol megmarad, és valahol szinte biztos, hogy elő fog kerülni meg. Tehát, hogy a gyerekeknek tudni kell, de a szülőknek is, hogyha valamit egyszer felteszek a netre, a saját gépemről tudom törölni, de a hálózatról nem lehet törölni. Ez is egy fontos tudás, és borzasztó egyszerű megjegyezni, hogy legyen egy bizonyos gátlás, mielőtt valamit felteszünk a gépre, a hálózatra, mert tudnunk kell, hogy az egy olyan eszköz, ami egyszer mindenkorra mindent megőriz. Ráadásul adott esetben úgy őriz meg, hogy mi ezt nem is látjuk, csak esetleg akkor, hogyha 5 év múlva visszakerül a mi gépünkre, de biztosak lehetünk benne, hogy közben körbejárta a félvilágot, és mindenhol nevettek rajtunk azon a képen, kép miatt, vagy valami hasonló volt. Tehát kellemetlen adatot, kellemetlen fotót sose szabad felrakni. A másik, ami ebben összefügg, hogy társainkat nem szabad zaklatni, mert hogyha az egyik gyerek a másiknak azt mondja az iskola udvarán, hogy te Lajos, milyen hülye vagy, akkor az biztos, hogy Lajos nem örül neki, de a szó elszáll, szokták mondani, az írás nem. Tehát, hogyha elkezdjük zaklatni mondjuk az egyik iskolatársunkat, szomszéd gyereket, akárkit, akkor erre ugyanaz vonatkozik, mint az előbb mondtam, hogyha azt írjuk le Lajosról, hogy Lajos nagyon hülye, akkor azt is tudjuk törölni egy idő után, de biztos, hogy nem tudjuk azt se leszedni egyszer mindenkor a netről, mert az oda felraktuk, ott van, és megint csak a saját gépünkről tudjuk letörölni. És gondolni kell ilyenkor ennek a hatására is, hogy Lajos adott esetben 120 helyről találkozik avval az írásunkkal, hogy mi egyszer felírtuk, hogy Lajos nagyon hülye. Úgyhogy az ilyen zaklatásokkal nagyon óvatosnak kell lenni, abból már sok baj volt. Volt már olyan, mint sajnos hallottuk a világban, hogy egyes gyerekek, a felnőttek is a másikat a halálba kergették, és hát ezzel óvatosnak kell lenni, és tudni kell, hogy ennek nagyon erős hatása lehet, hogyha az interneten keresztül valakit zaklatunk, molesztálunk, olyan fotókat teszünk fel róla, ami kellemetlen. Mondjuk azt, hogy egy viszonylag elterjedt szokás, hogy valaki udvarol egy másiknak, és aztán amikor összevesznek, akkor feltesznek intim fotókat róla. Ez egy nagy maraság, mert én azt gondolom, nem így kell bosszút állni, tehát hogy bosszút állni egyáltalán nem kell, de ha már, akkor nem az interneten keresztül. Lehetek mérges valakire, de azért mindig gondolnom kell arra, hogy a életét azért, mert mérges vagyok rá, azért nem kell tönkretenni, tehát hogy óvatosan kell ezzel bánni. Ez ugyanaz, hogy ha valakire mérges vagyok, attól még azért nem keverek a poharába, mert pontosan tudom, hogy azzal megmérgezem, és abból akár meg is halhat. Hát ez egy ugyanolyan dolog, hogy hát túlságosan molesztáló dolgot nem rakok fel a netre, mert tudnom kell, hogy ugyanúgy hat, mint az arzén.
2: Mit javasolnak egyébként azoknak a fiataloknak, gyermekeknek, akik úgy érzik, hogy őket zaklatják az interneten, vagy a szüleiknek mit javasolnak? Hova lehet ilyenkor fordulni? Mit lehet tenni? Mit tanítanak azoknak a gyerekeknek, akikkel évente találkozunk?
3: Hát először is azt tanítjuk, hogy amit az előbb elmondtam, tehát, hogy legyenek óvatosabbak, legyenek visszafogottabbak, mert hogyha valakire mérgesek, akkor nem tesznek, mint az előbb mondtam, az én a poharába, ugyanúgy nem teszem fel az internetre a másiknak a legtitkosabb, legféltettebb dolgait, nem becsmérlem túlságosan. De tanítani kell a gyerekeket az internet kultúrájára, tehát hogy ugyanúgy, mint ahogy tanítjuk őket arra, hogy de gondold meg, hogy mit teszel fel, hiszen soha többet nem tudod letörölni, vagy gondold meg, hogy ne add meg a lakásotoknak a pontos címét, vagy a számlaszámotokat a bankba. Ugyanúgy kell ezt is tanítani, hogy gondoljátok végig, hogy lehet, hogy nem szereted Pistit, de hát attól még Pisti egy ugyanolyan gyerek, mint te, és gondolkozzál rajta, hogy azért, mert mérges vagy rá, nem lehet neki teljesen állni. Tehát, hogy a számítógépes informatikai kultúrát kell tanítani a gyerekeknek, és aztán természetesen mondjuk a gyerekeknek és szülőknek is, hogyha valaki mégis túlzásba esik, akkor lehet fordulni először a tanárokhoz, hogyha ez nem segít, akkor meg létezik egy internet hotline, meg egy kék vonal, ahol segítséget lehet kérni, ezek ingyenes telefonvonalak, és ezeket a vonalakat fel lehet írni, akár éjszaka is, vagy lehet ide írni is, és segítséget kérni, hogy ez is ez történt velem, mit csináljak. És hogyha ezeknél a szervezeteknél azt látják, hogy valakivel tényleg nagyon kiszúrnak, nagyon bántják, akkor közbeavatkoznak, akár egészen odáig, hogy jelentik a rendőrségnek a megfelelő osztályának, akik utána jelentkezni fognak az illetőnél, vagy az iskolánál, ahol éppen szükséges. Tehát, hogy erre már megvannak a megfelelő válaszok, de hogyha valaki úgy érzi, hogy ő lelkileg összetört, akkor meg sokkal inkább a úgynevezett helpline-t kell felhívni, ahol időt szakítanak rá. Tehát, hogyha valaki másfél órán keresztül panaszolja, hogy milyen gondjai vannak, mert csúfolják az iskolába, az interneten fotókat tesznek fel róla, akkor ott meghallgatják, és arra a speciális esetre tanácsot is adnak. Tehát, hogy ez is egy olyan lehetőség, ami, hát mondjuk azt, hogy olyan 10-12 éve van már Magyarországon, és amivel élni lehet, és talán nem tudja mindenki, úgyhogy éppen ezért fontos, hogy ezeket az internet oldalakat, telefonvonalakat használják azok, akik sérülnek. De hát a szülőknek is óriási a felelőssége, teljesen mindegy, hogy értenek az internethez vagy sem, a gyerekükhöz értenek. Tehát, hogyha látják, hogy a gyereknek a vidámsága az megszűnt, állandóan lúgatja az órát, nem beszél senkivel, még a szülőkkel se, csak magába zárkozik, hogyha van egy szobája külön, akkor magára csukja állandóan az ajtót, zárkózott lesz, puskomor lesz, hát akkor a legeslegfőbb ideje, hogy leüljön a gyerekkel és beszélgessen vele. Minden szülőnek teljesen független attól, hogy vannak ilyen vészjelek, vagy nincsenek, csak azt tudom ajánlani, hogy a gyerekeivel minden nap beszélgessen, és minden nap érdeklődjön, hogy hogy van, kérdezzen meg, hogy mi történt vele. És egyúttal azt is mesélje el, mert a gyerekek nem szeretik, hogyha faggatják őket, hogy egy kicsit mesélje magáról is, hogy mesélje el, hogy milyen volt a délelőtje, hogy mi volt a munkahelyén, és akkor ebből ilyen kölcsönös beszélgetések alakulnak ki, aminek alapján aztán a gyerek és a szülő elmeséli a saját problémáját. Ez nyilván nem megy az első nap, de talán megy már a negyedik, ötödik nap, hogy elmeséli közösen a problémáikat, és a gyerek, ha megnyílik, akkor nyilván az első a anyukája vagy az apukája, akinek elmeséli az ilyen problémáit, és hogyha a szülő tudja, hogy a gyerekét bántják az iskolába, a neten, akkor tud szólni az iskolába, tudja vigasztalni a gyerekét, tudja azt mondani, hogy de hát kapcsold le ezt az oldalt, és akkor hirtelen egyszerűsödik a probléma.
1: A gyerekek média használati szokásairól, a biztonságos internet használatról, valamint az internetes zaklatásokról Edvi Péterrel, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnökével beszélgettünk. A riporter Hegedűs Márk volt.

0: Kedves hallgatóink, 7 órakor hírekkel folytatjuk műsorunkat, majd kezdődik az Európa Rádió délelőtti információs magazinja, a Kontinentális reggeli. Maradjanak velünk a továbbiakban is.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Két óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papillomavírus elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak majd meg a tanulók. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a gyermeke a 7. évfolyamra jár. A szülők a tanév első napjaiban megkapták a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-ig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve aláírva visszajuttatni az iskolába. Oroszi Beatrix kitért arra, hogy a HPV okozta fertőzés nagyon gyakori, szinte mindenki átesik rajta az élete során, legalább egyszer. Az oltás a HPV okozta rosszindulatú daganatos megbetegedés ellen véd, kevés ilyen rák megelőző védőoltás létezik, tette hozzá. Az országos tisztifőorvos beszélt arról is, hogy a HPV elleni átoltottság az érintett korosztályban viszonylag magas, a lányok esetében 75%, szemben a 69%-os uniós átlaggal, a fiúknál a magyar adat 61%, az uniós átlag 51%. Az üzemanyagár támogatás kiterjesztését kéri a kormánytól a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület és a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Erről Árvai Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára beszélt az Inforádióban. Abban bízunk, hogy nem maradunk ki belőle, hiszen a legutóbbi védett áras intézkedés bevezetésekor is megértette az előző kormányzat, hogy szüksége van a logisztikai ágazatnak erre a támogatásra, hiszen ez az a szektor, amelynél az energiafüggőség olyan mértékben hat, ami tovább gyűrűzhet mindenfelé, így a fogyasztói árak felé is, mondta Árvai Tivadar. A fuvarozásban az egyik legnagyobb költségelem az üzemanyag, az útdíjak és a bérek mellett, árult el a főtitkár hozzátéve, hogy ez az a három tényező, amelyek a leginkább befolyásolják a cégek költségszerkezetét. Az üzemanyagárak viszont olyan mértékben emelkedtek az elmúlt időszakban, hogy az már jól látható pluszköltséget jelent a fuvarozásban, tette hozzá. Az iráni konfliktus elhúzódása miatt ismét lefelé módosította a globális olajkeresletre vonatkozó előrejelzését a Nemzeti Energiaügynökség pénteken közzétett havi jelentésében. Az iparosodott országokat tömörítő szervezet szerint 2026-ban a világ napi kőolajkereslete átlagosan 2,5 millió hordóval csökkenhet, ami 940 000 hordóval nagyobb visszaesés a korábban vártnál. A szervezet szerint ez lenne a legerőteljesebb keresletcsökkenés 2020 óta, amikor a koronavírus járvány vetette vissza az üzemanyag felhasználást. A jelentés szerint az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások elakadása késlelteti az olajszállítások normalizálódását, ezért a közel-keleti kínálat teljes helyreállítása várhatóan csak 2027-ben következik be. Az idei keresletcsökkenést 2027-ben napi 2,6 millió hordós növekedés ellensúlyozhatja. A globális olajkészletek rekordütemben apadnak, augusztusban a megfigyelt világpiaci készletek további 95 millió hordóval csökkentek, február óta pedig összesen 57 millió hordóval estek vissza. A szervezet szerint a szűkös készletek és a kereskedelmi tartalékok gyors fogyása miatt a következő hónapokban további kereslet visszaesésre lehet szükség a piac egyensúlyának fenntartásához. Szeptember 22-ig lehet jelentkeznie az idei Teszed akcióra. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja ebben az évben, október 12-e és 18-a között zajlik majd. Az egész országra kiterjedő akciósorozat célja, hogy önkéntes megmozdulás keretében közösen tegyük tisztábbá környezetünket. A programhoz két módon lehet csatlakozni, találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő találkozási pont szemétdobozaithoz önkéntesként. A szemétszedés pontos helyét minden esetben a koordinátor határozza meg, ami lehet magán, illetve közterület is. Jelentkezni a www.szelektálok.hu oldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Egyébként ez lesz a 14. Teszed akció.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég, záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi a szelet sok felé élénk helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 18 és 24 fok között alakul majd.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, augusztus 28-a péntek van, én pedig Kojsza Péter vagyok. Megírhat-e egy prédikációt a mesterséges intelligencia? Segítheti-e a lelki pásztort vagy éppen a gyülekezet munkáját, és hol van az a határ, amelyet már nem érdemes átlépni? Lélek és algoritmus, ezzel a címmel rendezték meg idén a Reformátusok Szerszói konferenciáját. Zila Gábort, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjét hallják majd a témában.
2: Azt látjuk, hogy ez most egy olyan aktuális és egy társadalmunkat is feszítő kérdés, amire érdemes reflektálni egyházi szempontból is. Ennek két oka van, egyfelől a földi egyház tagjai is ebben a világban élnek, ebből a társadalomból verbúválódnak. A másik fontos dolog az az, hogy nyilván minden új technológia megjelenése fölvet olyan kérdéseket is, amik kifejezetten a teológia, az egyházunk nézőpontjából, szempontjából is megválaszolandók, felvet etikai kérdéseket, felvet szabályozási kérdéseket, felvet felhasználási kérdéseket. Ezek mentén azt gondoljuk, hogy ez most egy olyan aktuális téma, amiről muszáj valamit mondani.
1: Előtte lesz kalendárium, útravaló és régiókrónika is. Maradjanak velünk a részletekért.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, szeptember 12-e Mária neve napja van, de ma ünnepelnek Guido, Ibolya, Irma, Paloma, Szelestény és Tóbiás nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Ha az események sorába tekintek, akkor azt látom, hogy időszámítás előtt 490-ben aténi győzelem született a perzsák felett a maratoni csatában. 1396-ban Zsigmond király megkezdi Nikápoly ostromát. 1463-ban első Mátyás szövetséget köt Krisztoforo Móró velencei dózséval a törökök ellen. 1705-ben a Széchenyi országgyűlés összehívása történik meg szeptember 12-én. 1730-ban a fellázadt janicsárok letaszítják harmadik Ahmedet a hatalomról, és helyette fiát első Mahmudot kikiáltják az Oszmán Birodalom szultánjának. 1849-ben Kossuth Lajos Viddini levele születik meg, ebben elítéli Görgei Artúr főparancsnokot a feltétel nélküli fegyverletétel miatt. 1922-ben Magyarországon kihagyják a mennyasszony házassági esküjéből azt a kifejezést, hogy mindenben engedelmeskedik férjének. 1924. szeptember 12-én Magyarország és Szovjetunió kereskedelmi egyezményt köt Berlinben. 1932-ben ezen a napon megindul a menetrendszerű villamos vasúti forgalom a Budapest-Hegyeshalom vasútvonalon. 1937-ben, tehát 5 évvel később Budapesten átadták a forgalomnak a 7. Horthy Miklósról elnevezett Dunahidat, ma egyébként ez a Petőfi híd. 1940-ben, maradjunk mindig Horthy Miklósnál, Horthy Miklós kárpátalja kormányzói biztosává nevezte ki Kozma Miklóst. 1943. szeptember 12-én a II. Világháború során német ejtőernyősök kiszabadítják az olasz kormány által fogvatartott Benito Mussolinit. 1957-re ugrunk, ünnepi díszelőadással megnyílik Budapesten a helyreállított Corvin Filmszínház, az ország első állandó szélesvásznú mozia. 1974-ben a minisztertanács idehaza határoz az MRT szétválasztásáról, az önálló Magyar Rádió és Magyar Televízió létrehozásáról. Állami Rádió és Televízió Bizottságot is felállítanak ekkor. 1988-ban Budapesten 20 000-en vesznek részt a Bős Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetésen. A parlamentben Grósz Károlynak és Straubev Brunónak címzett petíciót adnak át, hangsúlyozva a vita demokratikus rendezése egy megújuló politikai konszenzus alapja is lehet. 1990-ben az USA, az Egyesült Királyság, Franciaország, a Szovjetunió, valamint Kelet- és Nyugat-Németország vezetői aláírják azt az egyezményt, mely szerint a két Németország egybe olvadhat. És 2021-ben, szeptember 12-én Ferenc pápa Budapesten a Hősök terén tartott ünnepi záró szentmiséjével befejeződött a szeptember 5-én kezdődött 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát

falusi romantika. Kisgyerekként emeletes házban nőttem fel. A lakótelepi játszótér és az iskola utáni kerülő utak jelentették a friss levegőt. Azaz jelentették volna, ha nem lett volna a falusi nagymamám. Mint olyan sokan a nemzedékemből, én is falun töltöttem a nyarakat, összebarátkoztam az ottani gyerekekkel, megismerkedtem a libaőrzés, patakduzzasztás és laborban fürdés élményeivel. Hosszan lehetne ecsetelni az elvárosiasodás szociológiai okait, az biztos, hogy a városi gyerekek egészséges fejlődését nagyban segítették a vidéki nagymamák, az onnan kapott tojás, kolbász és tyúkhús. Nem beszélve a levegőről, napfényről és mozgásról, ami ott ért minket. Az elmúlt ifjúság szép emlékei, a mai világ mesterséges import élelmiszerei és minden bizonnyal még sok más indíthatja be a falusi romantikát. Muskát is kisablakok, csendes esték tücsökzenével, csillagfényes éjszakák hívogatnak egy-egy hétvégére, és csábítanak bátrabbakat akár vidékre költözésre is. Van, aki őrzi, ápolja a szülői házat, van, aki nyaralónak vásárol jó helyen lévő falusi portát, más egész évre kiköltözik, visszatér a mezőgazdasághoz, újra tanulja a rég elfelejtett praktikákat. Ők tudják, hogy a falusi levegő, a csillagos ég, a szép zöld csak egy része az igazságnak. Igazsága van a sárnak, a hosszú esős novembernek, könyörtelenül igazak a januári hosszú esték, amikor már nem várjuk a karácsonyt, és még nagyon messze van a tavasz is. Ilyenkor nappal sincs sok fény. Ami látszik, a szürke, nyírkos, főleg olyan hó nélküli télen, mint az a mostani is volt. Meg kell találni egymást, a barátokat, hogy ember az embernek adjon örömet, a szürkeségbe fényt. Jó, ha van kihez elmenni egy vacsorára, egy kis beszélgetésre. Jó, ha a férfiak megnézik egymás pincéjét, vagy segítenek egymásnak a disznótoron. Valódi emberek közt nem nagyon lehet válogatni. A közösségi oldalon kereshetünk ismerősöket, letilthatunk bárkit. Városon nem ismerjük csak azokat, akikkel közös dolgaink vannak. Falun mindenki együtt él ma is. Nehéz titkot tartani. De ha valaki nem csak saját magát, hanem a másik embert is tiszteli, becsüli, elfogadja, ha igyekszik, dolgozik, és nem csak vár, de ad is segítséget, az jó közösségre talál. A mai magyar falvaknak létkérdés, hogy alkalmazkodjanak a változó világ körülményeihez, a pályázati rendszerhez, az átalakuló mezőgazdasághoz, az idegenforgalom elvárásaihoz. Hogy a falu tényleg éljen, nem elég a turizmust fejleszteni. A hagyományos vidéki életet akkor lehet hitelesen bemutatni, ha az valóban létezik. Ha valóban van, aki tehenet tart, és még meg is tud élni belőle. Ha érdemes szántani, vetni, és ha van, aki vállalja a kockázatot. A vidéki embernek régen is sokoldalúnak kellett lennie. Ma ez hatványozott. Nem csak az állatok, növények, a természet rendjét kell ismernie, de jogszabályokat, papírokat is. Ebben segít, ha vannak olyan fiatalok, akik tanulnak, látnak és mernek vidéken élni. Cserébe megkapják a tiszta, gyakorlatilag bio élelmiszereket, a friss levegőt, igaz barátokat. Nem csak a romantika miatt tehát, hanem magáért az emberi életért is, érdemes vállalni a vidéki élet nehézségét.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. A hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól. Az interpellációs időszakot követően bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitáját tartják, amelyekről kedden szavaznak a képviselők. A keddi ülésnap elején megemlékeznek a demokrácia nemzetközi napjáról, majd zárószavazások következnek. A képviselők döntenek a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok

0: Abban bízunk, hogy nem maradunk ki belőle, hiszen a legutóbbi védett áras intézkedés bevezetésekor is megértette az előző kormányzat, hogy szüksége van a logisztikai ágazatnak erre a támogatásra, hiszen ez az a szektor, amelynél az energiafüggőség olyan mértékben hat, ami tovább gyűrűzhet mindenfelé, így a fogyasztói árak felé is, mondta Árvai Tivadar. A fuvarozásban az egyik legnagyobb költségelem az üzemanyag, az útdíjak és a bérek mellett, árult el a főtitkár hozzátéve, hogy ez az a három tényező, amelyek a leginkább befolyásolják a cégek költségszerkezetét. Az üzemanyagárak viszont olyan mértékben emelkedtek az elmúlt időszakban, hogy az már jól látható pluszköltséget jelent a fuvarozásban, tette hozzá. Szeptember 22-ig lehet jelentkeznie az idei Teszed akcióra. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja ebben az évben, október 12-e és 18-a között zajlik majd. Az egész országra kiterjedő akciósorozat célja, hogy önkéntes megmozdulás keretében közösen tegyük tisztábbá környezetünket. A programhoz két módon lehet csatlakozni, találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő találkozási pont önkéntesként. A szemétszedés pontos helyét minden esetben a koordinátor határozza meg, ami lehet magán, illetve közterület is. Jelentkezni a www.szelektálok.hu oldalon lehet, az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-ig. Egyébként ez lesz a 14. Teszed akció.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Megírhat-e egy prédikációt a mesterséges intelligencia? Segítheti-e a lelkipásztort vagy éppen a gyülekezet munkáját, és hol van az a határ, amelyet már nem érdemes átlépni? Lélek és algoritmus, ezzel a címmel rendezték meg idén a Reformátusok szerszói konferenciáját. A Balaton szerszói találkozón 4 napon át keresték a válaszokat arra, hogyan viszonyulhat a református egyház ahhoz a technológiához, amely már most is része a mindennapjainknak. Zila Gábort, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjét kérdeztem.
2: Azt látjuk, hogy ez most egy olyan aktuális és egy társadalmunkat is feszítő kérdés, amire érdemes reflektálni egyházi szempontból is. Ennek 2 oka van, egyfelől a földi egyház tagjai is ebben a világban élnek, ebből a társadalomból verbúválódnak. A másik fontos dolog az az, hogy nyilván minden új technológia megjelenése fölvet olyan kérdéseket is, amik kifejezetten a teológia, az egyházunk nézőpontja szempontjából is megválaszolandók, felvet etikai kérdéseket, felvet szabályozási kérdéseket, felvet felhasználási kérdéseket. Ezek mentén azt gondoljuk, hogy ez most egy olyan aktuális téma, amiről muszáj valamit mondani.
1: Kérdéseket szeretne feltenni ez a konferencia, vagy sokkal inkább válaszokat adni?
2: Nem hiszem, hogy azt a célt tűzhetjük ki magunk elé, hogy mi most itt megmondjuk a tutit. Nyilván vannak olyan kérdések, amikben azért egy elég sarkos per határozott véleményt tudunk mondani. Lehetnek olyan etikai kérdések, vagy lehetnek olyan közvetlen hétköznapi kérdések, szabad-e AI-jal, mesterséges intelligenciával prédikációt iratni. Erre valószínűleg kell, hogy legyen egy exakt válaszunk ebben az idő pillanatban is. Talán azt is mondhatom, hogy legyen az a válaszunk, hogy nem. De azt gondolom, hogy van egy csomó olyan kérdés, amikről még inkább csak sejtjük, hogy mi lesz majd a kérdés, és ezeket is szerencsés lenne most körüljárni. Azt gondolom és hiszem azt, hogy minél többen beszélünk egy kérdésről, minél több szempont jelenik meg, annál árnyaltabb válaszokat tudunk majd erre adni. Még akkor is, ha jelenleg csak azt tudjuk elmondani, hogy ez tök jó, hogy te ezt kérdezed, mert én erre nem is gondoltam, és hogy lehet, hogy még csak a kérdéseket tudjuk szaporítani. Na, de hogy a válaszomat ne szaporítsam túl sokáig, igazából azt tudom mondani, hogy cél az, hogy jó kérdéseket tegyünk fel, olyan kérdések jelenjenek meg, amiket érdemes lesz majd tovább vizsgálni, akár saját közösségeinkben és az ige mérlegére időről időre rátenni.
1: És milyen formákban lehet körbejárni ezt a témát itt a konferencián?
2: Nagyon hálás vagyok azért, hogy sikerült az idei esztendőben is több olyan előadót megszólítani, akik valamilyen szempontból már relatíve hosszú ideje, amennyiben egy 4 éve asztalon lévő témát hosszúnak tekinthetünk, de ehhez képest ők már régebben foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel. Van egy csomó tapasztalatuk, illetve munkájuk során muszáj, hogy néhány kérdéssel szembesüljenek, és erre keressék a választ. Így sikerült azt elérni, hogy egy-egy előadás után az előadókkal még egy hosszabb pódiumbeszélgetés keretében dolgozzuk fel ezeket a témákat, mind a 2,5 napon, természetesen emellett pedig valamilyen szempontból erre a témára reflektáló igei támpontokat is kapunk ezen a konferencián, így amellett pedig lelki szempontból is igyekszünk meg támogatni a jelenlévőket ezen a tanácskozáson.
1: A konferencia alapvető kérdésfelvetése az, hogy mire használja az egyház az AI-t, és mire tilos. Az eddig elhangzottak alapján közelebb kerültünk ehhez a válaszhoz?
2: Én azt gondolom, hogy kerültünk közelebb hozzá. Nagyon-nagyon sok olyan helyzet van, amitől szerintem néha túlon túl is félünk. Ha egy kicsit sarkosabban szabad válaszolni, akkor azt kell mondjam, hogy némileg vicces az, hogy az a protestáns egyházi közösség, amely technikai robbanásnak köszönheti azt, hogy olyan gyorsan, nagy népszerűségre tett szert az adott kor társadalmában, itt a 17. század Gutenberg galaxisának a robbanására és a kötetek, a könyveknek a demokratizálódására utalok. Egy ilyen közösség fél attól, hogy egy következő technikai robbanással mit tud kezdeni. Én azt gondolom, hogy nem szabad ettől félreállni, már csak azért sem, mert ha igaz az, hogy ebben a világban kell megmaradnunk, és ha Jézus főpapírmáját komolyan veszük, akkor tudjuk azt, hogy nem azt kéri, hogy vegyen ki minket a világból az Isten, hanem azt, hogy tartson meg minket és őrizzen meg a gonosztól. Muszáj, hogy erre valamilyen úton módon válaszaink legyenek. Vannak olyan pontok, amik amikre azt mondom, hogy igen, kerültünk hozzá közelebb, de nem csak az a fontos, hogy megkapunk egy választ, hanem nagyon-nagyon fontos eredmény az, hogy ennek a válasznak a hátterébe is jobban belelátunk. Tehát nem csak az a fontos, hogy megkapjuk azt, hogy nem szabad prédikációt AI-jal iratni, ha mondjuk ezt a választ kapjuk, hanem arra is rávilágítanak az előadók, hogy miért nem szabad, vagy miért nem szerencsés. És azt is elmondják, hogy de amúgy pedig ezt az eszközt hogyan lehet használni. És ilyen szempontból mindenképpen már ez alatt a néhány szekció alatt is közelebb jutottunk a válaszokhoz.
1: Az itt elhangzott információk, vélemények, előadások, pódiumbeszélgetések valamilyen formában eljuthatnak-e a református egyház vezetéséhez? Van-e ilyen szintű ráhatása az egyház működésére a szerszói konferenciának?
2: Ugye itt az a helyzet, hogy abban a szerencsés szituációban vagyunk, hogy ebben a társadalmi kérdésben világszinten keresi az egyház a válaszokat. Még nem igazán van meg senkinek a válasza, ugyan néhány héttel ezelőtt már egy pápai állásfoglalás jelent meg ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban, de hogy tulajdonképpen azt tudjuk mondani, hogy ebben most a magyarországi református egyház is up to date, hogyha szabad ilyen szavakat használni. Egyrésztről talán nem annyira ezek mozgatták most a közösségeinknek a mindennapjait, de van ilyen jellegű gondolkodás, van ilyen jellegű munkacsoport, van ilyen jellegű stratégiaalkotás jelenleg is a magyarországi református egyházban. Itt is van egyébként a konferencián az a szakember, vagy az az ember, aki ennek a vezetésére meg van bízva. Ő most jelenleg abban a fázisban tart, ezt ő mondta el, hogy nagyon örül, hogy itt lehet, még gyűjti az információt, és nyilván ebből az anyag, ami itt elhangzik, abból ő fog készíteni egy összesítést, ami nem a sajtónak, hanem az elnökségnek fog szólni, feléjük fogja ezt továbbítani. A másik nagyon izgalmas kérdés az az, hogy hogy tud ez hatni a közösségeinkre, ez a konferencia, ugye egyrésztről én azt gondolom, hogy abban a redirect marketingben, vagy a közvetlen hatásban, hogy az itt jelenlévők nyilván ezt viszik a saját közösségeikbe, és találkoznak ezzel. Másrésztről, ugye ezt mindig is fontos célunk volt, hogy az itt elhangzó konferencia anyagok azok ne csak az itt lévőknek szóljanak. A jelen való lét az itt arra szolgál, hogy bele lehet kérdezni, de a feltett kérdések és az elhangzott előadások azok pedig elérhetőek lesznek majd a szokott módon a Református Közélet és Kulturális Alapítványnak a YouTube csatornáján. Emellett pedig természetesen az itt megjelenő előadókat el lehet érni, el lehet hívni, meg lehet keresni, és lehet velük is beszélgetni. Én azt gondolom, hogy egy-egy ilyen beszélgetésnek is hatalmas haszna lehet, de jó az, ha úgy tudunk egy beszélgetésbe belevágni, hogy van egy közös gondolati platform, ahonnan elindulunk, ehhez meg mondjuk ezek az előadások segíthetnek.
1: És vannak parázsviták itt a konferencián?
2: Itt a téma újdonsága még egy picit inkább megilletődöttséget hoz, ami szerintem nagyon-nagyon izgalmas, hogy egymástól függetlenül hangoztak el előadásokban, úgyhogy adott esetben előadók nem is hallották az előzőt, olyan gondolatok, amiket én azt gondolom, hogy sarokpontjai lehetnek a hozzáállásunknak ehhez a témához. Például az tényleg sokszor elhangzott az előadásokban vagy a beszélgetésekben, hogy a feladatot lehet delegálni, a felelősséget nem, tehát a gép nem lesz soha felelős azért, amit én kértem tőle. Ez és ehhez hasonló dolgok lehetnek sarokpontjai a beszélgetéseknek. Mivel friss a téma, tényleg visszatérve erre a gondolatra, nem annyira a parázsvita, mint az egyelőre a nagy, néha komoly elcsodálkozó kérdések és felvetések, tehát, hogy tényleg az ilyen arcra tett, meg félig megért arcos emojival tudnám leírni sokszor a konferenciának most a jellegét.
1: Idén először a Károli Gáspár Református Egyetemmel együtt szakmai partnerként valósítják meg ezt a konferenciát. Mit jelent ez a konferencia jövője szempontjából, illetve az RKK, illetve a Károli Gáspár Református Egyetem jövője szempontjából?
2: Károli Egyetemmel egy nagyon régre visszanyúló, gyakorlatilag sok, most már 10 évnél hosszabb időre visszanyúló szakmai kapcsolatunk és együttműködésünk van. A korábbi években is jelentős partnere volt egyébként a konferenciának a Károli Egyetem. Nagyon izgalmas és nagyon fontos eredmény az, hogy a Károli Egyetemen is tekintve, hogy nem csak hittudományi képzése van, foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel, saját kutatóközpontjuk is van, így onnan is tudunk becsatornázni előadókat, megszólalókat. A másik, amiért én nagyon hálás vagyok, hogy az egyetemről több önkéntesünk is van. Ez is egy nagyon-nagyon fontos partneri kapcsolat, hiszen így is tudjuk erősíteni ezt az együttműködést. Hogy mit hoz a jövő, ezt egyenlőre az Úristenre kell bízzuk. Mi nagyon-nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ezt ilyen módon is meg tudjuk élni, ezt a közös munkálkodást.
1: Megírhat-e egy prédikációt a mesterséges intelligencia? Segítheti-e a lelkipásztort vagy éppen a gyülekezet munkáját, és hol van az a határ, amelyet már nem érdemes átlépni? Lélek és algoritmus, ezzel a címmel rendezték meg idén a Reformátusok szerszói konferenciáját. A Balaton szerszói találkozón 4 napon át keresték a válaszokat arra, hogyan viszonyulhat a református egyház ahhoz a technológiához, amely már most is része a mindennapjainknak. Zila Gábort, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjét kérdeztem.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Ennyi fért a kontinentális reggeli első órájába. Mindjárt híreket hallhatnak, utána folytatjuk délelőtti műsorunkat itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk!

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 ezer forint kompenzációban részesülnek. Magyar Péter pénteki bejelentése szerint a támogatás havi 5 ezer forintos részletekben érkezik szeptembertől decemberig. Az érintetteknek nem kell kérelmet benyújtaniuk, a kifizetés automatikusan történik a NAV adatbázisa alapján. A kormány emellett a mezőgazdasági termelőket és egyéni vállalkozókat is segíti az őstermelői gépjárművek és a jövedéki adó visszaigénylése révén. Az intézkedésre a világpiaci olajárak emelkedése és az európai dízelhiány miatt van szükség. A kabinet ezzel a lépéssel kívánja ellensúlyozni az üzemanyagárak növekedését anélkül, hogy az ellátási problémákat okozna. A Fidesz közleményében újabb becsapásnak nevezte a kormány üzemanyag kompenzációs bejelentését. Szerintük a Tisza párt cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A kormánypárt emlékeztetett arra, hogy a korábbi védettárak idején minden magyar autós korlátlanul tankolhatott. Ezzel szemben Magyar Péter pénteken bejelentette a legfeljebb 150 lóerős dízelautók havi 5000 forintos támogatását. A KDNP értékelése szerint a kormány által bejelentett üzemanyag kompenzáció az autósok háromnegyedének nem nyújt segítséget. Rétvári Bence frakcióvezető rámutatott, hogy a támogatásból kimaradtak a benzines autók, a fuvarozók, a cégek, valamint a 150 lóerő feletti dízelesek is. A kormánypárti politikus emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter a kampányban még 480 forintos benzináról és adócsökkentésről beszélt. Lemondott Hatala József, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke a Magyar Közlöny pénteki száma alapján. A megbízatásának megszűnéséről szóló határozatot Magyar Péter miniszterelnök írta alá szeptember 1-jei hatállyal. Hatala József még 2013. februárja óta vezette a bűnmegelőzési testületet. A tanácsot a magas szintű közbiztonság fenntartása és a bűnözés visszaszorítása érdekében hozta létre a kormány 2011-ben. A testület feladatai közé tartozik a bűnözést kiváltó jelenségek elleni következetes fellépés. Emellett koordinálja a bűnmegelőzés érdekében szükséges cselekvési tervek kidolgozását is. A szervezet a bűnmegelőzés új modelljének hatékony működtetéséért felelős. Tilos és életveszélyes a Dunaszent Benedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni az Országos Vízügyi Igazgatóság pénteki figyelmeztetése szerint. A bal oldalon a munkák véget értek, a katonák pénteken levonultak, de Pakson a másik oldalon még számos feladat áll a szakemberek előtt. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság arra kéri az embereket, hogy feltétlenül vegyék figyelembe a helyszínen kihelyezett tiltótáblákat. Magyar Péter miniszterelnök korábbi bejelentése szerint a fenékküszöb a Duna teljes szélességében összeért, biztosítva a megfelelő vízszintet. A Paksi atomerőmű a létesítménynek köszönhetően jelenleg teljes kapacitással közel a névleges teljesítményhez termeli az áramot. New Yorkban az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek a 25 évvel ezelőtti szeptember 11-i terror támadásokra. A megemlékezés helyi idő szerint reggel 8 óra 46 perckor néma tiszteletadással és az első becsapódás időpontjával kezdődtek. A Ground Zero emlékhelyen tartott eseményen részt vett J.D. Vance, amerikai alelnök és több korábbi elnök is. Washingtonban a Pentagonnál Donald Trump elnök jelenlétében hajtottak fejet az áldozatok emlékére. Az amerikai elnök beszédében az ország egységét és a támadások utáni összetartást hangsúlyozta. A Pennsylvania állambeli Shanksville-ben a United Airlines 93-as járatának hősies utasaira is megemlékeztek. Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok az utasszállító gépek becsapódásának pontos időpontjában. A megemlékezések során kiemelték, hogy a tragédia eseményei alapjaiban alakították át az ország biztonságát.
0: Az időjárásról.
1: Az ország keleti részében még felhősebb maradhat az idő, egyes részeken tartósan borult marad az ég. Kezdetben csapadék az északkeleti tájakon még előfordulhat, de csökkenő eséllyel. A csúcs hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 9 és 14 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

A Biblia segít legyőzni a kísértést. Második rész. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. 119. Zsoltár 105-ös vers. Jób ezt mondta. A saját szememmel szövetségre léptem, hogy soha kívánsággal lányra nem nézek. Jób könyve 31. fejezet 1. vers. Jób nem tudta irányítani a körülményeit vagy az őt érő kísértéseket, ahogyan mi sem tehetjük. Szavai mégis fontos leckére tanítanak. A szövetség jóhiszeműen a feltételek betartásának szándékával tett ígéret. Hitbeli lépés, amelyre még azelőtt rászánod magad, hogy tudnád, milyen körülményekkel fogsz találkozni. Így van ez a házasság szövetségében is. A Bibliában úgy olvassuk, hogy az igaz ember hitből él. Rómaiakhoz írt levél 1. fejezet 17-es vers, nem pedig a maga erejéből. A hit Isten kinyilatkoztatott akaratán alapul, nekünk pedig az a dolgunk, hogy egyetértsünk Isten akaratával, tudván, hogy csak is az ő erejével leszünk képesek megtartani a fogadalmunkat. Önző természetünk hadakozik Isten parancsolatai ellen, de a bennünk lakozó Szentléleknek köszönhetően mindenünk megvan, ami a sikerhez szükséges. Ha arra vársz, hogy elég erősnek érezd magad az Istennel kötött szövetséged betartásához, az örökkévalóságig várhatsz. Ám ha hitből kötsz vele szövetséget, elismerve a gyengeségedet, a Szentlélek erőt fog adni ahhoz, hogy hű légy hozzá. Jób az Istennel hitáltal kötött szövetségének köszönhetően tudta azt mondani, soha kívánsággal lányra nem nézek. Jób 31.1. No de nem jobb inkább nem is kötni szövetséget, mint megkötni, majd megszegni? Nem, mivel Krisztus vére minden hibánkat elfedezi. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. János apostol 1. levele 1. fejezet 9-es vers. A bűnbánat tehát megbocsátást szerez, és akkor tiszta lappal kezdhetjük újra. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Folytatjuk az Európa Rádió délelőtti információs műsorát. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kojsze Péter. Mai adásunk tartalmából. Első alkalommal rendeztek középiskolai rajzversenyt a Balázs Győző Református Gimnáziumban, ahol több intézmény diákjai mérhették össze tudásukat. A szervezők célja az volt, hogy újra lehetőséget teremtsenek a középiskolások bemutatkozására, hiszen ilyen jellegű megmérettetésre az elmúlt években nem volt példa. A versenyen több kategóriában indulhattak a diákok.
2: A csendélet színes kategória ez volt most a legnépszerűbb, de szinte, tehát két fővel kevesebb a csendélet grafikus, ugye ezek azok a témák, amivel bármikor találkozik, tehát egy rajztakörön találkoznak vele, már általános iskolába tudták, hogy mi az, hogy csendélet, tehát ez volt a legnépszerűbb, de alig-alig maradt alul a portré, és talán a legkevésbé, de ott is volt 10 fő, aki a mértani formákat választotta, illetve jövőre szeretnénk egy olyat, hogy illusztráció kategóriát is bevenni, mert ez is a tapasztalat azt mutatja, illetve a kollégák azt mondták más intézményekből érkezve, hogy az illusztrációt az jó lenne még, hogyha valamilyen módon be tudnánk ide kapcsolni, akár helyszíni alkotásként is.
1: A verseny részleteiről és céljairól Béresné Éles Tímé a művésztanár, a rendezvény főszervezője beszél ebben az órában. Tartalmas időtöltést kívánok!

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Első alkalommal rendeztek középiskolai rajzversenyt a miskolci Balázs Győző Református Gimnáziumban, ahol több intézmény diákjai mérhették össze tudásukat. A szervezők célja az volt, hogy újra lehetőséget teremtsenek a középiskolások bemutatkozására, hiszen ilyen jellegű megmérettetésre az elmúlt években nem volt példa. A versenyen több kategóriában indulhattak a diákok, a hagyományos képzőművészeti feladatok között csendélet szerepelt, grafikus vagy színes technikával, míg a digitális kategóriában plakáttervezés, fotó és karakterterv készítése várta a résztvevőket. A verseny részleteiről és céljairól Béresné Éles Tímea művésztanár, a rendezvény főszervezője beszél, akit Kisnéveres Viktória kérdezett.
2: Szóljunk először ennek a versenynek a céljáról. Ugye, mint szervező is ön részt vett az előkészületekben is, mi hívta életre ezt a megmérettetést?
3: Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy többféle célja is volt ennek a versenynek. Az egyik, talán a legfontosabb, hogy évekkel ezelőtt volt már ilyen középiskolásoknak, de az is inkább gimnazistáknak verseny, és még a Covid után ez megszűnt, nem jött újra létre. A középiskolai rajz tagozatosoknak, rajzot tanuló diákoknak, vagy inkább rajztanároknak sem volt olyan lehetőségük, hogy bárhová versenyre vigyék a gyerekeket, illetve hogy azokat a tehetséges tanulókat, akik az iskolában megmutatkoznak, mondjuk festészet, rajz, tervezés, vagy akár digitális technikákban is, hogy nekik is biztosítsunk egy olyan versenyt, ahol ki tudnak bontakozni, illetve a verseny lehetőség számukra is adott legyen, ne csak olyan közismereti tantárgyaknak, ami elég gyakran van. És ebből sem szerettünk volna kizárni senkit, hogy kizárólagosan csak gimnáziumoknak elevenítsük fel, hanem nyitott a lehetőség a gimnázium, szakgimnázium, technikumoknak, tehát bármelyik iskolából, akár rajztagozatos, akár csak sima rajzoktatásban vesznek részt, mondjuk vizuális kultúra, vagy rajzszakkörön, vagy akár alapítványi, vagy magániskolákban, tehát bárki számára lehetőség legyen arra, hogy a tehetségét megmutassa, és hogy versenyszituációban is találhassa magát. Ez például az egyik cél volt, amivel így létrehoztuk. A másik pedig, hogy egy olyan szakmai közösséget tudjunk alakítani a pedagógusokkal, hogy tudjunk mi is beszélgetni. Mert tulajdonképpen a rajz oktatást, aminek már nem is ez a neve egy általános gimnáziumban, hanem vizuális kultúra, le lett redukálva ugye két évfolyamra, 9.-10. Innentől kezdve a diákok már csak akkor rajzolnak, hogyha rajzszakkörre járnak. Viszont ott vannak a felvételik, mint például akár képzőművészeti területen, akár építészmérnöknek szeretnének menni, hogy jó olyan feladatot nekik is szerettünk volna adni, vagy biztosítani, ahol ők is tudnak esetleg gyakorolni, illetve azok az ügyesebb diákok, akik térérzetük is jók, akkor akár a térbeli beállításokban is meg tudják mérettetni a tudásukat.
2: Ugye itt Miskolcról és a környékbeli településekről, városokból is érkeztek résztvevők, olyan tanulók is, olyan diákok is, akik nem feltétlen rajztagozaton tanulnak, ahogy itt az imént öntől is hallhattuk, mekkora volt az érdeklődés?
3: Szerencsénk volt, mert az érdeklődés egyből megindult, nagyon sok pozitív visszajelzés volt a rajz tantárgyat oktató kollégák részéről, vagy művészeti tantárgyakat oktató kollégáktól. Az általános gimnáziumoknak is, hát azt kell, hogy mondjam, hogy én is azt tapasztaltam, hogy egyáltalán nem kizárók, vagy pedig nem feltétlenül jelent előnyt azt, ha valaki művészeti iskolában tanul. Nagyon-nagyon sok tehetséges diák van a gimnáziumokban, az általános gimnáziumokban, tehát az állami tankerületi gimnáziumokban is, sokszor még olyan rajztudással is bírnak, ugye, mint az általános iskolákból már hoztak, vagy önmaguk is rajzolnak otthon, hogy egyáltalán nem jelentett semmiféle hátrányt az, ahogy az eredmény hirdetésből is kiderült, hogyha nem művészeti tagozatos volt, nem rajztagozatos volt, hanem mondjuk egy állami iskolából jött a diák, akkor is ért el helyezést, mert a tehetség, illetve a rajztudás az akkor is megvan. Körülbelül olyan 120 tanuló vett részt ebben a versenyen, több kategóriában, akik a helyszínre érkeztek, az is 70 körüli létszámot tudtunk összeszámolni.
2: Akkor szóljunk is itt a részletekről, ezek szerint több helyszínen is megvalósult a verseny, illetve a kategóriákról is, ha szólhatunk.
3: Hát két különálló kategória volt, és így a helyszín is. Volt a képzőművészeti kategória, ami helyszíni alkotást jelentett. Itt négy kategóriában indultak a diákok ebben az évben így első alkalommal. Olyan témákat szerettünk volna, vagy kategóriákat létrehozni, amivel az általános gimnáziumok is találkoznak. Tehát nem csak a művészeti évfolyamon járó diákok, hanem bárki, vagyis volt csendélet grafikus megoldással. Ez ugye azt jelentette, hogy ceruzával, szénnel, pitkrétával, tehát valahogy grafikus módszerrel lerajzolták azt a csendéleti, összetett csendéleti beállítást, amit raktunk nekik. Ebbe volt szerves, szervetlen tárgyak, forgásformák, drapériák, koponya, tehát több minden előfordult benne, hangszer is, illetve a csendélet színes kategóriában, mert azt is észrevettük, hogy a diákok közül nagyon sokan szeretnek festeni, jobban ki tudják fejezni az érzéseiket, az érzelmi világukat a színek által, illetve hát nagyon expresszív módon tudják a színeket használni, és volt egy portré, ami számunkra is meglepő volt, nagyon sokan jelentkeztek rá. Gondoltuk, hogy ez a portré kategória, ez most vagy igen, vagy nem, de nagyon szeretnek a diákok portrét rajzolni, és most is sokan jelentkeztek, ezt átgondoltuk, hogy jövőre ebből biztos, hogy két beállítás lesz, mert még ott a helyszínen is érkeztek résztvevők, akik aznap jöttek, illetve volt még a mértani testek beállítása, tehát ez direkt azt célozta, hogy olyan mértani testek, formák, kocka, téglatestek, gúlák, illetve akár egy kis drapériával feldobva legyenek beállítva, amiket pont az a kicsit műszaki érzékű, vagy akár a műszaki, vagy művészeti, építészeti egyetemre készülő diákok is találkozhatnak. És akkor a másik kategória az nem helyszíni volt, hanem beküldős, pályázat jellegű, ezek inkább a digitális alkotásokhoz, illetve a grafikus technikákhoz mentek. Itt a grafika szakirányban volt plakáttervezés, filmplakát, az animáció kategóriában karakterterv, illetve a fotó kategóriában nem határoztunk meg, tehát ez szabadon választott volt. Érkezhettek manuálisan készített munkák is, de aki ugye egyre több diák használja már a digitális technikákat, akár azt is lehetett, és ez beküldve, nyomtatva, bárhogyan részt tudtak benne venni. Tehát nagyon, nagyon nem szerettük volna leszűkíteni. Sőt, még akár egy diák két kategóriában is részt vehetett, tehát el tudott jönni rajzolni, de közben küldött be munkát, mondjuk fotót, akkor ő akár két helyen is versenyzett egyszerre.
2: Ki lehet emelni a kategóriák közül a legnépszerűbbet?
3: A csendélet színes kategória, ez volt most a legnépszerűbb, de szinte, tehát két fővel kevesebb a csendélet grafikus, ugye ezek azok a témák, amivel bármikor találkozik, tehát egy rajztakörön találkoznak vele, már általános iskolába tudták, hogy mi az, hogy csendélet, tehát ez volt a legnépszerűbb, de alig-alig maradt alul a portré, és talán a legkevésbé, de ott is volt 10 fő, aki a mértani formákat választotta, illetve jövőre szeretnénk egy olyat, hogy illusztráció kategóriát is bevenni, mert ez is a tapasztalat azt mutatja, illetve a kollégák azt mondták más intézményekből érkezve, hogy az illusztrációt az jó lenne még, hogyha valamilyen módon be tudnánk ide kapcsolni, akár helyszíni alkotásként is. Nem csak ezt a bővítést tervezzük, hogy az illusztráció kategóriát bevonni, hanem mondjuk olyan konkretizálások is, hogy a fotóban legyen meghatározott, illetve még az lenne a gondolatunk, hogy ne csak a miskolci iskolák vegyenek részt ezen a versenyen, de most sem így volt, hanem Kazincz Barcikáról is érkeztek, illetve mivel Borsó-Dabói-Zemplén vármegyei középiskolai képzőművészeti és rajzverseny a hivatalos neve, ezért nyugodtan jöhetnek a sőt, várunk is, hogy a környező települések gimnáziumból, középiskoláiból érkezzenek diákok, illetve a másik elnevezés ennek a versenynek a Sziráki Szűcs Gábor emlékverseny. Tehát intézményünknek az előző igazgatója, illetve alapító igazgatója, Sziráki Szűcs Gábor, jó voltából született meg több mint 10 évvel ezelőtt az az ötlet, hogy az általános iskolai rajzversenyeket itt rendezzük az intézményünkbe, és tulajdonképpen ezzel a több mint 10 éves tapasztalatot, amit ő adott nekünk, tudtuk ezt a középiskolai rajzversenyt is megszervezni. És úgy gondoltuk, hogy ráemlékezve, mivel az ő tudását, ő tapasztalatát vettük át, ezért gondoltuk azt, hogy ez legyen ennek a versenynek így a neve.
2: Ön a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanára. Nagyon sok típusú képzésben vehetnek részt az intézmény tanulói. A Balázs Győző Református Gimnázium egységes művészeti szaki gimnázium és magyar-angol két tanítási nyelvű művészeti általános iskola, alapfokú művészetoktatási iskola, és ugye nagyon sokan már az alsóbb évfolyamokra is, akik ebben az intézménybe jártak, ők mostani gimnazisták. Hogyha itt a tehetségről is olyan értelemben is gondolkodunk, hogy a szakmai tudás, amit önök, pedagógusok osztanak meg a gyermekekkel, ugye itt művészetoktatási irányról beszélünk, de hogy mindennek az ismerete, illetve a tehetség összefonódása, vagy ennek az arányai, hogy ezt hogy látja, hogy lehetne ezt itt megfogalmazni, és akkor itt talán a kisebbekről is szólhatunk, hiszen ahogy el is hangzott, ugye ott viszont már hagyománya van annak, hogy megmérettetnek a gyermekek rajztudásban, vagy különböző művészeti területi ágakon.
3: Igen, az iskolánk az kiemelt akkreditált tehetségpont, tehát számunkra nagyon fontos a tehetségeknek a felismerése. Azt is tapasztaljuk, hogy egy általános iskola alsó tagozatában, ahogy beérkeznek a gyerekek, nagyon nagy az érdeklődés minden iránt. Kiderül, hogy a gyerekek tudnak táncolni, rajzolni, festeni, dráma, tehát többféle területen is megmutatkozik ez a tehetség, és akkor lehetőségük is van arra, már általános iskola alsó tagozatán alapfokú művészeti intézmény is vagyunk, és éppen ezért már akkor tudnak választani olyan művészeti ágakat, irányzatot, ahol ők kibontakoztathatják tulajdonképpen a tehetségüket, de átjárhatóságban. Tehát így, ahogy mondtam is, hogy van, aki lehet, hogy grafikára jelentkezik, de a következő évben szeretne festészet, akkor arra megy, illetve ha az következő évben, hogy neki mégis táncolni van kedve, akkor megy a táncra, és ez így oda-vissza szokott megjelenni. Tehát nálunk ez megvan, utána a következő évfolyamokon, a felsőbb évfolyam 5-6-7-8, ott már alapozó évfolyamok vannak, ezt így idézőjelben teszem ezt az alapozót, hogy a diákok a tanítás után a délutáni idősávba szintén választhatnak már a grafika, média, rajz, illetve tánc területeiről, ami már egy kicsit célurányosabban viszi őket afelé, hogy középiskolába hová szeretnének menni. És szerencsére vannak diákjaink, akik itt szeretnék folytatni a tanulmányaikat, a középiskolai tanulmányokat, azok automatikusan jönnek animáció, grafika, fotó szakokra, illetve tánc szakra, attól függ, hogy melyiket válassza, illetve természetesen a környező iskolákból is ugyanígy ezeket a szakokat választhatják, körülbelül ugyanúgy egyforma eséllyel indulhatnak. Most a felvételén is láthattuk, hogy nagyon szép számban jelentkeztek gyerekek, és nagyon tehetségesek, ráadásul azt látjuk itt a képzőművészeti részen, hogy valaki 3 helyre is beadta a jelentkezését, grafika, fotóra és animációra is, mind a 3-ból jó. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy nagy a képzőművészet iránt az érdeklődés, az igény. A gyerekeknek valahol ezt a feszültséget is le kell vezetni, ami a mindennapjaikban van, azt a terhet, és az alkotás, a rajzolás, tényleg a belső világuknak a kifejezése, akár képekben, táncban, bármiben, tehát nagyon-nagyon fontos.
2: Itt, ha ehhez kapcsolódóan még megenged egy gondolatot vagy kérdést itt beszélgetésünk első részének végén, hogy igazából nem csak a gyermekeknek, a fiataloknak, hanem a felnőttkorúaknak is talán mindenki számára egy feszültséglevezetést is jelenthetnek a művészeti ágakban való megmutatkozást. Szakemberként hogy lehetne indokolni, vagy hogy látja ezt?
3: Ez most egy nagyon jó kérdés, és nagyon aktuális is. Ugyanis leültünk beszélgetni, amíg a diákok elkezdték a munkát, mi szaktanárok leültünk beszélgetni, és megbeszélgettünk olyan szakmai dolgokat is, ami így a versennyel kapcsolatos, hogy ez mindenkinek közös érdek legyen. Hogy ők is, amit hoznak, tudást hozzá tudják tenni, az ötleteiket, nagyon jó ötletek születtek, és azt vettem észre, hogy így mondjuk a szaktanároknak is szükség van egy ilyen beszélgetésre, de pont valaki fel is vetette, hogy nagyon sok a felnőtt keresi azt a lehetőséget, hogy hol lehetne alkotni. Mert igen, gyerekeknek megvan alkotóház, lehet itt, lehet ott, lehet iskolában, lehet más intézménybe, lehet nyári táborokban bárhol részt venni, de nagyon sok felnőtt igényli azt, hogy ő is szeretne. Tehát volt egy idő, amikor még kötelező volt mondjuk a rajz, jó érezte, hogy tehetséges, de az élet elvitte máshova. És akkor amikor már jön egy megnyugvás az ember életében, hogy már elvégezte azt az iskolát, már dolgozik, talán gyerekek is születtek, ők is jó helyen vannak, akkor most mit kezdjek magammal, és nagyon sokan látom, még akár Facebookon is ismerőseim feltett képei, akik egyébként nem foglalkoznak rajzzal, rakják fel, hogy otthon rajzolnak. Tehát, hogy van igény arra, hogy ez a pont ez a stressz levezetés, akár festészetben, akár rajz, de én úgy gondolom, hogy sokan lennének azok is, akik a digitális technikákat is meg tudnák tanulni, vagy arra éreznek kedvet, bár én inkább a manuális részt, azt, amikor kézzel, akár agyagozva, akár szobrászat, tehát bármiben, amiben inkább a saját érzelmi világom nem egy gép irányít, nem ott hozom létre, hanem valós színeket keverek ki, ecsettel, festékekkel, és ugye ott is több technikával, vagy technikát alkalmazva, egy nagyon nagy élmény után.

0: És megmaradt a felnőtt emberben is az a tudás, amit még valahol általános iskolában kapott, vagy hozott, vagy saját magának. Sokszor az a legértékesebb, amit tanórákon, a tanárok akkor nem biztos, hogy nagyon szerették, de oda rajzolgattunk a füzetnek a szélére, a margójára, a lap aljára, és már az is egy tulajdonképpen azok a firkálgatások idézőjelbe téve, mert ha jobban megnéznénk, akkor lehet, hogy azok között rendes grafikai kis alkotások lennének, vagy akár karakterek, de az a belső világ, hogy akár ennek a szimbóluma is, hogy ki mit rajzol, firkál közbe, ugye ez megjelenik. És akkor lehet egy alap, hogy hogy is kell, hogy volt, hogy csináltuk régen. Tehát el lehet ezt kezdeni az alapoktól, vagy ugye valaki mondjuk a színekkel szeretne foglalkozni, akkor mit keverek, hogyan? Tehát még egyszer egy ilyen színelméletet, hogyan tudom sötétíteni, világosítani, élénkebbé tenni, és úgy nem csak annyi szín van a palettán, ami abban a 6 vagy 12 tubusban benne volt még általános iskolában, hanem a színeknek tehát rengeteg árnyalata van, olyanok, amivel talán nem is találkozott, és ez nagyon nagy öröm forrás, hogy a színekben is például kiélhetik magukat, és így a felnőttek is, vagy felnőttebb korosztály is, csak valahol igen, el kell kezdeni, kell egy szakember, aki mondjuk megmutatja, hogy ezt hogy kell, hogy komponáljon, hogy egy feszített kompozíciót hoz mondjuk létre, vagy akár ugye dekorál, attól függ, hogy mi a célja, hogy ábrázolás, dekoráció, vagy dekoratív jelleggel szeretné ezeket az alkotásokat, tehát a céltól függ, hogy mit szeretne.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Béresné Éles Tímea művésztanárral, a Balázs Győző Református Gimnáziumban megrendezett középiskolai rajzverseny főszervezőjével. Maradjanak velünk!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Első alkalommal rendelkezik.

0: Szerveztek középiskolai rajzversenyt a miskolci Balázs Győző Református Gimnáziumban, ahol több intézmény diákjai mérhették össze tudásukat. A szervezők célja az volt, hogy újra lehetőséget teremtsenek a középiskolások bemutatkozására, hiszen ilyen jellegű megmérettetésre az elmúlt években nem volt példa. A versenyen több kategóriában indulhattak a diákok, a hagyományos képzőművészeti feladatok között csendélet szerepelt, grafikus vagy színes technikával, míg a digitális kategóriában plakáttervezés, fotó és karakterterv készítése várta a résztvevőket. Folytatjuk a beszélgetést Béresné Éles Téme a művésztanárral, a rendezvény főszervezőjével. A riporter továbbra is Kisnéveres Viktória.
1: Ugye itt az imintiekben, ahogy hallhattuk, több mint 120 alkotás érkezett be így különböző formákban, és ugye ezt értékelte a zsűri. Zsűrivel kapcsolatban a legfontosabb tudnivalókat megosztaná velünk, hogy mik voltak azok a szempontok, amelyek alapján ők értékeltek, kik vettek részt ebben.
2: A zsűri három tagból állt. A Somodi Hornyák Szilárd volt Kazincbarcikáról a zsűri elnöke, ő nagyon régi barátom, ismerősünk, az iskolánkban is többször megfordult, már volt már zsűri az általános iskolai rajzversenyen, illetve hát mesterkurzust is tartott nálunk, illetve hát Kazincbarcikán ő egy elismert művész. Gimnáziumban tanít, ő a Szalézében tanít, onnan is hozott diákokat, és ő volt a zsűri elnöke részünkről, mert szerettünk volna egy belsőst azért, hogy tudja irányítani. Tehát itt a zsűri nem látja egyébként a diákoknak a nevét, csak a munkáját. Majd utána nézzük meg és értékeljük. Viszont ez a kollégánk nem tanítja azokat a diákokat, akiket indítottunk, tehát ő is független, viszont szakmailag Gosler Tamás szakmailag nagyon magas színvonalat képvisel az intézményünkben is, mint művésztanár, illetve Pályi Mester Viktória volt még a harmadik zsűri tag. Hát amit néztek, ugye minden kategóriában az összkép, illetve maga az, hogy mennyire volt a munka esetleg befejezett, mennyire adta vissza a látványt, mennyire volt kifejező, expresszív, egyedi. Az első három díjon kívül kategóriánként külön díjakat is osztottak, ezt is a képzőművészeti kategóriában mindenhol találtak olyat, mert nagyon nehéz a zsűri dolga, én is voltam már zsűritag. Kiválogatni a mondjuk 25 alkotásból, kiválogatni az első 10-et, abból az 5-öt, és onnantól kezdve nagyon nehéz. De hát, hogy érvek, ellenérvek szólnak mindig a hogy szerencsés esetben ugye megegyezik mindenki, jó, ez legyen az első. És itt a második, harmadik között szokott lenni nagyon nagy dilemma, hogy melyik legyen, mert tulajdonképpen, ha végignézünk, az összes alkotás, amit a gyerekek csináltak, az érték. Tehát ide egy versenyre az jön, aki tehát tehetséges, aki már eleve jó. Tehát itt nem mondhatjuk azt, hogy bármelyik rossz volt, vagy gyenge volt, itt mind jó volt, mind erős. És ezekkel az erős, jó alkotásokkal kell felvenni tulajdonképpen a versenyt, és a zsűrinek emiatt nagyon nehéz a dolga, hogy ki tudja választani. Illetve a másik részről a digitális kategóriát, az pedig a szakmai kollégák bírálták el. Így az első három kategória az is nagyon vegyes volt, és hogy mondtam, hogy nem kell attól félni, hogy most művészeti tagozatos, vagy akár szakgimnáziumban, szakgimnáziumi oktatásban vesz részt egy diák, vagy az, hogy 9-es vagy 12-es, most így első alkalommal mindenki együtt volt. És ennek ellenére, tehát tényleg az Avasi Gimnázium, Zrínyi Gimnáziumból, a Földes Ferenc Gimnáziumból, a Kós Károly SC-ből, természetesen tőlünk is volt néhány diák, aki elért helyezést, a Kodály Zoltán, Kazincbarcikai iskolából. Tehát mondhatni azt, hogy nem feltétlenül előny az, hogyha művészeti iskolában, hanem általános gimnáziumból is, sőt, Diósgyőri gimnáziumból is értek el. Most így jut eszembe így sorba, hogy melyik iskolából is hogyan értek el gyerekek helyezést, viszont abban megegyeztünk, hogy jövőre, látva így a kínálatot, 9-10. Osztályt külön vesszük, és a 11-től fölfelé megint külön fogjuk értékelni a diákokat, mert igaz az, hogy bejön a 9-es diák, nem biztos, hogy akkora tudással rendelkezik, mint egy 12-es, de nem is kizárók, mert nem is egy 9-es, hanem több jutott be az első háromba. Tehát akár második, harmadik helyezettek is lettek.
1: És itt a tudás mellett azért ez is egy olyan helyzet, amikor azért bizonyos stressz itt is dolgozik, vagy dolgozhat, illetve ott van akár az időnyomás, hogy ezek hogy látják, hogy mutatkoztak meg a teljesítményekben. Valakit talán előrébb visz, valakit talán picit azért visszafog?
2: Egész biztos, mert vannak lassan dolgozó, mint ahogy az felnőtteknél is, illetve vannak gyorsabbak. A 3 óra az olyan optimális tulajdonképpen, hogy tanórákon, mondjuk egy általános gimnáziumban 45 perc áll rendelkezésükre. Tehát ahhoz képest, ugye itt 3 óra. Egy szakkör, tehát 2-3 órás, de mégsem abban a feszített tempóban megy. Igen, van egy kis stressz, hogy a 3 órába be kell férni, mi legyen az, amit kiválaszt a csendéletből, mert összetett csendéleti beállításból nem kell az egészet, hanem csak egy részletet. Tehát a diák, ha ismeri így saját magát, de azért is jó egy ilyen verseny, mert most eljött így, látta, hú, ez nem fér bele, jövőre majd megpróbálom, és akkor már tudom, hogy kicsit okosabb leszek, megnézem a többieknek a munkáját, hogy elég lett volna annyi, de inkább az jellemző, hogy be tudták fejezni, sőt, portréban az első helyezett, ha jól emlékszem, 2 alkotást is létrehozott a 3 óra alatt, és mind a 2 jó volt. Tehát ezt így is raktuk fel, így is értékeltük, hogy mind a 2. Tehát vannak nagyon gyors emberek. Egy alkotás soha nem lesz kész. Így azt hiszem, ezt mondhatom. De bármikor késznek tekinthető. Tehát, hogyha úgy érzi, hogy igen, ez így van kész, mert én így szerettem volna, az kész van. Akkor is, hogyha mondjuk ez vázlatszerű, vagy színfoltokból áll össze. Vagy azt gondolja, mint ahogy mondjuk Leonardo is volt a Mona Lisával, hogy soha nincs kész, hanem mindig még egy kicsit szeretne rajta finomítani. Tehát, hogy igen, így van is idő, meg még tovább is lehetett volna.
1: Ugye, ahogy ön is mondta, ez egyfajta felkészülést is jelenthet a diákok számára, akár egy felvételi tekintetében, vagy különböző szempontokból. Mi az, amit az itt megtapasztaltak alapján magukkal vihettek a fiatalok?
2: Az, hogy nagy mértani testeket nem biztos, hogy egy általános gimnáziumban be tud állítani a szaktanár, a rajztanár, mert nem biztos, hogy rendelkezésére áll. Úgyhogy most abban a szituációban, helyzetben érezhette magát, ami mondjuk egy építészmérnöknek is felvételi követelmény, hogy látvány utáni mértani testeknek az ábrázolása. Ez térben elhelyezve, úgyhogy ők már ebben nagy segítséget jelenthet, hogyha most itt kipróbálta magát, látta, hogy néz ki, hogy amikor elmegy majd a felvételire, ami ugye sokkal több nyomalatba, hogy most egy felvételi egy diáknak hogy sikerül, akkor már lesz egy alaptudása, egy alaptapasztalata, hogy így kellett, már ott nem először fog találkozni egy ilyen jellegű beállítással. Például, de akár, tehát attól függ, hogy mi a célja, hová szeretne menni tovább tanulni, itt ahhoz hasonlóak. Voltunk mi is Budapesten, a MOMÉ-val tartjuk a kapcsolatot, ott megnéztük a felvételiző diákoknak a munkáját, és azt mondhatjuk, hogy igen, nekünk is jó visszajelzés volt, hogy amit ők a felvételire kértek, azt tudjuk mi is nyújtani, sőt még néha, ugye itt egy ilyen versenyen többet is, hogy bonyolultabb beállítások is vannak.
1: És itt a szakmaiságon túl, hogyha az emberi kapcsolatokat is nézzük, akkor ez a közösséget épített, ezt is elmondhatjuk?
2: Na, természetesen, ez nekünk, a szakmai kollégáknak is nagyon fontos volt, nem találkozunk, nincs arra lehet sokszor, hogy beszélgessünk, saját szakmai problémáinkat is, vagy akár, hogy mit tapasztaltunk, milyen nehézségek vannak, ezt nagyon jó volt átbeszélni, ugyanígy a diákok, akik különböző iskolákból találkoznak, ha nem is az alkotás közben, de amíg várnak a zsűri eredmény meghozatalára, addig igen, kapcsolatot építenek, összeismerkednek, hiszen 2 óra állott körülbelül rendelkezésükre. Ilyenkor meg szoktuk őket vendégelni az iskolába, büfébe, tudnak enni, inni, kicsit pihenni, és azt is éreztük, nekem is meglepetés volt, hogy bár elhangzott már az eredményhirdetés, úgy senki nem mozdult, hanem még mindenki ült egy kicsit, és úgy kétszer-háromszor el kellett mondani, hogy úgy vége, tehát nyugodtan lehet menni, elvenni, hanem azt éreztük, hogy igen, a diákoknak is nagyon jó érzés az, hogyha ugyanolyan vagy hasonló beállítottságú gyerekekkel találkozik egy iskolában, mert ugye egy művész diák, az mindig egy kicsit másabb. Mindig valamiben kitűnik, kiemelkedik, gondolkodásban, nem biztos, hogy hasonló érzelmi vagy beállítottságú diákokkal fog találkozni a saját osztályában esetleg, vagy intézményében, de egy ilyen közös művészeti találkozó, ez lehetőséget ad arra, hogy akár a későbbiekben is kapcsolatban maradjanak, hiszen azt is tudjuk, hogy a kapcsolati tőke a legfontosabb mai nap a világon. Meg az, hogy ezeket az élményeket, érzéseket meg tudják beszélni, összetudjanak jönni akár később is.
1: És itt egy korábbi gondolat, tehát hogyha még esetleg szeretné folytatni, amikor arról szólt, hogy önök szaktanárok, szakemberek is olyan gondolatokat tudtak megosztani egymással, amit a mindennapok során a későbbiekben tovább vihető.
2: Itt elmondtuk azt is, hogy miben szeretnénk kicsit másabb, tehát volt egy ilyen irányított célja a beszélgetésnek, hogy mi az, ami előre visz, és tényleg nagyon jó lenne az, hogyha attól, mert a mi iskolánk ennek a megrendezője, attól tovább vinni őket, és hála jó Istennek azt látjuk, hogy tényleg itt visszatérve az előzőekre, és talán, hogy a továbbtanulásban is segítséget nyújt, hiszen ha valakit nem vesznek fel arra a főiskolára vagy egyetemre, amelyiket elsőnek megcélozta, akkor most látta a diák azt is, meg így a kollégák is, hogy tényleg milyen oktatás folyik nálunk, akkor tud jönni OK és képzésre. És ez így nagyon jó lehetőség nekik, hogy látják azt a gyerekek is, illetve a szaktanárok is, hogy hova küldik a diákokat. Illetve, hogy tényleg megvan mögötte az a tárgyi szakmai feltétel, úgyhogy ezekre a szakokra, amiket itt fel is soroltam, ugye nem csak középső iskolába lehet jönni, hanem gimnázium érettségi után is. Vagy vannak olyanok is nálunk, akik nem akartak eleve menni főiskolára, egyetemre, hanem eleve ide jöttek ezekre a szakokra, és ez is egy jó lehetőség, illetve hát azt, hogy olyan problémákat is meg tudunk természetesen beszélni, meg mindig kialakultak ilyen kis kettős párbeszédek, amikor elmondja, hogy igen, ő ilyen nehézségekkel küzd, olyan nehézségekkel küzd, mert ugye a pedagógus is küzd bizonyos fajta problémákkal, és ez is egy jó alkalom volt arra, hogy kicsit azt is át tudjuk beszélni, hogy kinek, hogy mind sikerül megtalálni ezeket a diákokat, ugye mert fontossági sorrend van, ezt is így idézőjelbe tettem a diákoknak az elfoglaltsága között is.
1: Beszélgetésünk végén, mint a verseny főszervezője, hogyan értékelni itt ezt az alkalmat, és még egy picit azért szóljunk az odáig, a verseny megvalósulásáig meglévő útról is, az előkészületekről. Itt zárásként egy picit térjünk vissza még az elejére.
2: Igen, tehát hogy a gondolat is, ahogy az elején is mondtuk, hogy mi volt a célja, tehát több céllal indult, illetve volt egy kollégám, akivel így összefutottam a városban, és ő is mondta, hogy miért nincs egy olyan verseny, ahol középiskolások is jöhetnek. Ugye ez is egy nagyon fontos dolog volt, ami így elindította bennünk, és így a vezetőség az nagyon nyitott volt erre a kezdeményezésre, hogy igen, lehetőséget teremtünk az iskolában arra, hogy akkor a középiskolás diákok is jöjjenek. És akkor ezt, ahogy így kitaláltuk, küldtünk minden iskolára, megfogalmaztuk ugye ezt a versenykiírást, kiküldtük az intézményeknek, de az ismerős rajztanároknak, akiknek így az e-mail címét is tudtuk, azért mi is rájuk írtunk, tartottuk velük a kapcsolatot, ők bármikor tudtak kérdezni, volt egy regisztráló felület, de nem mindenki csak azt használta, hanem nyugodtan e-mailben is kérdezhettek, telefonon felhívtak, tehát tulajdonképpen rendelkezésükre álltunk bármilyen kérdésben, hogy milyen eszközt kell hozni, hogyan lesz lebonyolítva, hozhat-e másik diákot. Tehát ez tényleg egy olyan folyamat volt, amiben mi minden lehetőséget megadtunk arra, hogy ez mindenki számára a legjobb legyen, és akár Az előzményeket tekintve, ugye itt az okleveleknek az elkészítése, az grafikus kollégám, másik munkaközösség vezető Somlai Balázs készítette, tervezte, de azoknak a lebonyolítása, nyomtatása, ezek is. De az általános iskolai rajzversenyről nekünk nagyon sok tapasztalatunk van, és azt kellett csak tulajdonképpen ide átvinni. A kollégáinkra maximális mértékben lehet számítani, már az általános iskolai megyei rajzversenyeken is egy nagyon jól együttműködő, összeszokott csapat, mindenkinek megvan a dolga, a helye ebben a versenyben, és itt már tulajdonképpen nem is nagyon kellett mondani, hanem mindenki tudta, mi a dolga, hol lesz a helye, és ezt gyorsan le tudtuk így zárni, illetve nagyon én sikeresnek mondhatnám tulajdonképpen ezt az egész rendezvényt egy ilyen szakmai munka közösségi háttérrel, mint ami nekünk van.
1: És akkor ezekkel a tapasztalatokkal tervezik a következő alkalmat, ahogy már szóltunk is róla?
2: Igen, szeretnénk, ezt hagyományteremtő jelleggel szándékoztunk létrehozni, de természetesen kíváncsiak voltunk arra, hogy egyáltalán hogyan sikerül az első, van-e iránta érdeklődés. Kinéztünk egy olyan dátumot, amikor már a fél évi értékelés is megvan, de még nincs tulajdonképpen egy nagy hajrá az érettségi előtt, ballagás előtt, így a február második fele lesz a következő évben, tehát arra lehet készülni, hogy ott szeretnénk egy csütörtöki napon ezt a versenyt lebonyolítani.
1: Reménység szerint erről is be tudunk majd számolni. Most köszönöm a beszélgetést Béres Néles Tímea művésztanárnak.
2: Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
0: Első alkalommal rendeztek középiskolai rajzversenyt a miskolci Balázs Győző Református Gimnáziumban, ahol több intézmény diákjai mérhették össze tudásukat. A szervezők célja az volt, hogy újra lehetőséget teremtsenek a középiskolások bemutatkozására, hiszen ilyen jellegű megmérettetésre az elmúlt években nem volt példa. A versenyen több kategóriában indulhattak a diákok, a hagyományos képzőművészeti feladatok között csendélet szerepelt, grafikus vagy színes technikával, míg a digitális kategóriában plakáttervezés, fotó és karakterterv készítése várta a résztvevőket. A verseny részleteiről és céljairól Béresné Éles Tímea művésztanárt, a rendezvény főszervezőjét hallották ebben az órában. A riporter Kisnéveres Viktória volt.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
0: Ennyi fért mai műsorunkba. Riportjainkat, interjúinkat meghallgathatják az europaradio.hu oldalon, ahol további hasznos információkat találnak. Maradjanak velünk a továbbiakban is, hamarosan jönnek a hírek, de előtte még napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Én munkatársaim nevében is megköszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Kojsza Pétert hallották. További kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra!
3: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott leveléből, az első fejezet harmadik verséből hallgassuk meg. Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Nem csak a hiú emberek nézegetnek a tükörbe, hanem időnként mindenki. Nem gyönyörködni akarunk magunkban, hanem azt ellenőrizzük, mielőtt kilépnénk a házból, nincs-e a ruhánkon, a megjelenésünkön valami rendetlenség. Hasznos dolog a tükör, mert a valóságot mutatja még akkor is, ha a jobb és a bal oldalt összecseréli. Olyannak mutat meg önmagunknak, amilyenek vagyunk. Ha belemosolyogsz a tükörbe, az a másik alakot, aki ugyancsak te vagy, szintén mosolyogni fog. Ha a fogadat vicsorítod, a tükörképed visszavicsorít rád. Így vagyunk az emberekkel is. Ha zord tekintettel nézel embertársaidra, kevés a valószínűsége, hogy ő barátságosan fog rád tekinteni. Viszont ha rámosolyogsz, bizonyára ő is mosolyogni fog feléd. Olyanok vagyunk, hogy tükrözzük egymást. Ebből már egy fontos tanítást is leszűrhetünk. Legyünk mi, Krisztus követői hívők, igehallgatók, a kezdeményezők. Közülünk senki se keseregjen azon, hogy engem nem szeret senki, velem nem törődik senki, rám még csak nem is mosolyog senki. Inkább kezdjük el mi a másokkal való törődést. Ragyogjon rá a mosolyod embertársaidra, te szeressed, te segítsd a terhét hordozni, te légy számára áldássá. És megtapasztalod, az ember olyan, mint a tükör. Azt tükrözi vissza, ami, aki előtte áll. Mindez fokozottabban áll Isten és ember kapcsolatára. Isten előbb szeretett minket, mint mi őt. Hamarabb gondolt velünk, mint mi ő vele. Először ő áldott meg minket, hogy aztán mi is áldani tudjuk őt. Áldott az Isten, aki megáldott minket a Krisztusban. Isten előbb adott, előbb szeretett, áldott, mindent elsőként cselekedett érted és értem. A mai napunkat is meg akarja áldani, minnyájunknak. A mai ige magyarázat a Boldván szolgáló Prókai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
3: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Szombattól 4 vármegyében megszűnik a tűzgyújtási tilalom, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal pénteki bejelentése szerint. A korlátozást Győr-Moson, Sopron, Somogy, Vas és Zala vármegyékben vonják vissza a napokban lehullott csapadéknak köszönhetően. A Nébih közlése szerint ezekben a térségekben a nedvesség hatására megszűnt a fokozott erdőtűz veszély. A többi vármegyében azonban továbbra is fennáll a tilalom, mivel ott még nem esett elegendő eső. Az erdei biomassa az érintett területeken továbbra is száraz, így ott fokozottan figyelni kell a tűzbiztonságra. Az aktuális szabályokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu weboldalakon lehet részletesen tájékozódni. A kormány nem kívánja visszahozni harmadik Károly brit királytól azt a két lipicai lovat, amelyeket korábban a brit udvarnak adtak. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közleménye szerint a lovak végleg a brit uralkodó tulajdonába kerülnek ajándékként. Az ügy előzménye egy félreértett levél volt, amelyben a kölcsönszerződés megszüntetését kezdeményezte a szilvásváradi Ménes gazdaság. A minisztérium ezt követően tisztázta a helyzetet a brit féllel, elnézést kérve a pontatlan megfogalmazásért. A szükséges jogi és adminisztratív lépések megtétele után a lovak ajándékozási szerződéssel maradhatnak a Buckingham palotában. A tárca hangsúlyozta, hogy a magyar tenyésztésű állatok továbbra is méltó módon képviselik hazánkat a brit királyi udvarban. Idén hárman vehetik át a magyar vendéglátás legmagasabb elismerését, a Gundel Károly díjat. A Magyar Vendéglátók Ipartestületének bejelentése szerint a kitüntetést Kóbor Zoltán intézményvezető, László Árpád vendéglős és Zsidai Ilona cégtulajdonos kapja meg. A díjat olyan szakembereknek ítélik oda, akik életművükkel és oktatói, valamint vezetői munkájukkal jelentősen fejlesztették a hazai gasztronómiát. Az elismerést az évvégi ipartestületi gálaebéd keretében adják majd át a Gundel étteremben. Nyitott templomok és vezetett túrák várják a közönséget a szombaton kezdődő Ars Sacra Fesztiválon. A szeptember 12-e és 20-a között zajló programsorozat célja a templomok és plébániák közösségi és művészeti életének bemutatása. A nyitott templomok keretében bemutatkozik többek között a budapesti Külső Üllői úti, a győri és az abodi református templom is. A fővárosban a Szilágyi Dezső téri református templomban koncertekkel és kiállításokkal is gazdagítják a kulturális kínálatot. Debrecenben a 15. templomok éjszakájával készülnek, ahol ingyenes túrákon fedezhetik fel a látogatók a vallási és szellemi örökséget. A programokról és a regisztrációs lehetőségekről részletesen az Ars Sacra Fesztivál hivatalos oldalán lehet tájékozódni. A Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kolozsvári gyors jelentése szerint a romániai magyar diákok az országos átlagnál jobban teljesítettek a 2025-ös PISA felmérésen. A kutatásból kiderült, hogy a magyarul tanulók teszt átlagai továbbra is az országos arány fölött vannak, de a korábbi évekhez képest csökkenőben a különbség. A szakemberek arra is rámutattak, hogy a magyar diákok esetében a vizsgált eredményekben látványosabb visszaesés is tapasztalható. A romániai magyar oktatás a felmérés alapján a kis- és középvárosokban bizonyult a legerősebbnek, míg a szórványban lévő nagyvárosokban gyengébb teljesítményt mértek. Az adatokból az is kiolvasható, hogy a magyar diákok 85%-a tanul anyanyelvén, ami kisebb csökkenést mutat a korábbi évekhez képest. A kutatók szerint a jobb eredményekhez az is hozzájárulhat, hogy a magyar oktatásban a lemorzsolódás miatt a gyengébben teljesítők korábban kieshetnek a rendszerből. Szeptember 11-e a mindennapokban természetesnek vett biztonság törékenységét idézi fel a New York-i ikertornyok elleni terrortámadás évfordulóján, írta Orbán Anita külügyminiszter Facebook bejegyzésében. Az évforduló alkalmából együttérzését fejezte ki a szövetséges amerikai néppel, megemlékezve az áldozatokról és a gyászoló családokról. Felidézte a tragédia napját, amikor otthon Berettyó Újfaluban döbbenten nézte a televízióban a Manhattan felett felszálló füstöt és az összeomló tornyokat. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a 25 évvel ezelőtti merénylet után a bizonytalanság a hétköznapok részévé vált, de példát mutatott az emberi szolidaritás ereje is.
0: Az időjárásról.
1: Az ország keleti részében még felhősebb maradhat az idő, egyes részeken tartósan borult marad az ég. Kezdetben csapadék az északkeleti tájakon még előfordulhat, de csökkenő eséllyel. A csúcs hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 9 és 14 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük majd témáinkat. Elsőként Soponyai Nagy Krisztina pszichológussal, meddőségi szakértővel beszélgetünk a Gyere Baba programról, amely keretében olyan pároknak próbálnak segíteni szakértőcsapatukkal, akik szeretnének gyereket, de eddig még nem érkezett meg a remélt gyermek.
2: Hogyha állandó pörgetettségben vagyok, akkor hogy lenne helye és főleg ideje a babának megérkezni? Tehát nem úgy van, hogy majd ha a baba megfogom, meg megszületik, akkor majd teremtek időt, hanem teremtek időt, és aztán megérkezik a baba.
1: Aztán Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesével beszélgetünk, egy ételpazarlás és élelmiszerbiztonsági kérdéseket feldolgozó kártyajátékról, amelyet iskolásoknak szán a Nébih.
3: Benne van a hűtött élelmiszerekkel kapcsolatos információ, mi a fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési idő közötti különbség, egy vendégséget hogy tervezzünk meg, készítsünk bevásárlólistát, az elkészült ételeket hogyan tároljuk, minél hamarabb kerüljenek hűtőszekrénybe, az esetleges maradékokat fagyasszuk le, és ezzel is csökkenthetjük mind a hulladék mennyiségét, mind növelhetjük az élelmiszer biztonságot a háztartásokban.
1: Ezek mai témáink, ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A WHO 2023-as adatai szerint világszinten minden 6 emberből egy meddő, ez a felnőtt populáció nagyjából 17,5%-át jelenti. A meddőség a férfi vagy női reproduktív rendszer betegsége rengeteg oka lehet, és gyakran igencsak drága, fájdalmas, hosszantartó kezeléssel lehet segíteni rajta, ráadásul több kultúrában megbélyegzéssel is jár, ami befolyásolja az érintettek mentális és pszichoszociális jólétét. De sok párnál nem klasszikusan egészségügyi eredetű okokból nem fogad meg a vágyott baba. Ilyen ok lehet például a túlzott stressz, a párkapcsolati problémák, családi örökségek és életviteli gondok. A Gyere Baba program az ezekkel küszködő pároknak próbál segíteni. Novemberben Gyere Baba napot is tartanak majd Budapesten. A részletekről Soponyai Nagy Krisztina pszichológussal, meddőségi szakértővel, a Gyere Baba program vezetőjével beszélgetünk. Lépjünk néhány lépést hátrébb az induláshoz. Hogyan hívták életre a Gyere Baba programot, mi volt az a tapasztalat, ami miatt ezt a lépést meghozták annak idején?
2: Nekem az egyik nagymesterem dr. Lux Elvira volt, és tulajdonképpen ő és néhány kolléganő álmodta meg a Gyere Baba programot, ami eredeti nevén egyébként Lux Baba program volt, egyrészt is hivatkozva vagy utalva dr. Lux Elvira nevére. Másrészt meg kevesen tudják, de őt Lux Babának hívták, vagy Baba néninek is szólították, úgyhogy az eredeti névnek volt egy ilyen áthallása. Aztán azt tapasztaltuk idővel, hogy ez már nem azt az eredeti jelentést hordozza, és akkor módosult a program neve Gyere Babára. De itt visszautalva dr. Lux Elvirára, ő volt, aki elsőként 1968 óta foglalkozott olyan párokkal, akiknek valamilyen oknál fogva nem jött össze a baba, nem részesültek a gyermekágyásból. És ő elsősorban olyan párokkal foglalkozott, akiknél nem volt kimutatható szervi ok a háttérben. És amikor ő így nyugdíjban vonult, akart átadni a stafétabotot, és azt szerette volna, hogyha mi a tanítványok tovább visszük az ő tudását. És akkor részben így a Lux Elvirai alapokra is épült a program, de számos új elemmel is kiegészült. Egyrészt azzal, hogy mi csoportban dolgozunk, Elvira csak egyéniben vagy párban dolgozott korábban, és nem is nagyon hitt abban, hogy a csoportba ez a téma bevihető. Másrészt pedig módszertanilag sokkal gazdagabb a mi programunk, olyan technikákat alkalmazunk, amelyeket ő még annak idején nem.
1: Mondjon egy-két példát, milyen módszerek ezek, amiket használnak, és korábban nem használta a mestere?
2: Ugye abból indulunk ki, hogy maga terméketlenség kérdése is egy összetett probléma, szóval nem egy kifejezett ok lehetséges, hanem az okok valahogy így összeadódnak. És éppen ezért egyszerre szeretnénk hatni gondolatokra, egyszer akarunk hatni az érzelmi világra, az érzelmekre, és hát nyilván a testi működésre is. És akkor például az utóbbira gyakorlat, az avivatorra, vannak mozgásos feladatok, kismedencei rész aktivitásának fokozására, vagy olyan képzeleti képekkel való munka, ami így a szimbólumokon keresztül így közelebb visz az elakadásokhoz érzelmi szinten. De természetesen vannak ilyen oktató részek is, edukatív részek, amelyek orvosbiológiai okokat járják körbe, úgyhogy ilyen széles a paletta, mondhatom úgy is.
1: Mennyire vannak kétségbeesve azok a párok, akik megkeresik önöket, hogy nem jött még a gyermekáldás?
2: Mert attól függ, hogy az útnak mely szakaszán járnak, mert szerencsére most már olyanok is jönnek a programba, akik nem estek még túl sok-sok orvosi beavatkozáson, hanem egyszerűen szeretnének a szülőszerepre felkészülni, kicsikét tudatosan elmozdulni a termékenység irányába. Tehát akik még így a start közön állnak, azok nem annyira vannak elkeseredve, mondhatom így, de hát akadnak olyanok is, akik akár 10 éve is próbálkoznak, és ez idáig még nem érkezett meg hozzájuk a várvált baba. Nyilván ott az elkeseredés is erőteljesebb.
1: És van-e társul ehhez szégyenérzet?
2: Mindenképpen nagyon nehéz lelki teher, hogy van egy társadalmi elvárás, egy külső nyomás, és a párokon megélik a csökkent értékűséget, az ehhez kapcsolódó szégyent is. És hát olyan téma ez, amiről nagyon nehéz akár még a közeli társaságban, baráti körben is beszélni, különösen, hogyha már mindenkinek megfogant a babája, csak nekik nem.
1: És például ebben tudnak segíteni, hogy nincs ezen mit szégyelni, még akkor sem, ha végső soron nem fog megérkezni a várva várt gyermek?
2: Ezért nagyon jó a csoportos keret, mert ahogy a résztvevők bejönnek a csoportba, azt tapasztalják meg, hogy akik ott ülnek, valamennyien értelmes, kedves, nagyon jó gondolkodású fiatalok vagy idősebbek, és hogy látják, hogy nem arról van szó, hogy azoké ez a probléma, akik valamiért a sor végén álltak, hanem ellenkezőleg én azt is gondolom, hogy ez a nehezített út azoké tud lenni, akik ezt így kibírják, vagy valamennyinél már érettebbek, és személyiség is kész arra, hogy ezt így feldolgozzák. Szóval a csoport ilyen szempontból nagyon megtartó közeg, és az érzelmi teher is megosztható. És ilyen szavakból értik egymást, tudják, hogy miről beszél a másik, nem kell sokat magyarázni, hogy miben vannak benne, ez az egyik dolog. És a másik természetesen az, hogy beszélünk arról, hogy ez a babára várás ideje, az nem csak egy elvesztegetett idő lehet, hanem éppenséggel alkalom is a fejlődésre. És azt szoktuk mondani, hogy majd a maratoni táv végén derül ki, hogy ki a befutó. Tehát lehet, hogy nekik később érkezik meg a baba, viszont amikor ott van a baba, és a nehézségekkel kell küzdeni, akkor felkészültette. És hát természetesen arra is kapnak eszközöket, hogyha az elengedés irányába kell menni, vagy hogyha úgy adódik a helyzet, hogy baba nélkül kell teljes életet élni, mert az is lehetséges.
1: És akkor sikerekről is szeretném, ha beszélnénk. Olvastam a honlapjukon egy ilyen statisztikát, hogy önökhöz forduló párok több mint felének végül sikerült a szülővé válás. Úgyhogy most akkor egy-két pozitív történetet meséljen, legyen kedves, itt most kicsit a nehézségekre fókuszáltunk a beszélgetés elején. Van ilyen nagyon jó, örömteli történet, ami így eszébe jut, hogyha a sikerekről van szó, egy házaspár, egy gyermek, akinek az arca bevillan, ha egyáltalán találkozik aztán a gyermekekkel, ez is egy érdekes kérdés, meséljen ezekről.
2: Csupa örömteli pillanat van, meg nagyon szép történet egyébként. Ha így a statisztikáról beszélünk, a babák száma is egy mérőszám, de nehéz kutatásmódszertanilag ezt igazolni, hogy mondjuk hány százalékban. Azt tudjuk, hogy a nálunk részt vett nőknek esetében 80%-ban lett baba. Hogy ez közvetlenül a programtól, vagy mi minden másnak is köszönhető egyszerre, ez így kutatásmódszertanilag nehezen igazolható, vagy bizonyítható. De azt gondolom, hogy nem is az a lényeg, hogy a program miatt, vagy a programmal egyidejűleg lesz a baba, hanem az a lényeg, hogy lesz a baba végül, és ennek végtelenül örülünk. Amit tudunk viszont mérni, az az, hogy a lelkiállapotban milyen elmozdulás következik be a program következtében. Mert hogy a csoport elején is elveszünk bizonyos pszichológiai teszteket, amelyek például mérik azt, hogy a párok mennyire elkeseredettek, vagy milyen a reménytelenség foka, van-e depresszív állapot, milyen megküzdési technikáik vannak, és ugyanezeket a teszteket a végén is elveszünk, és ugye az elmozdulás az már konkrét számokban is testet tört, és hogy nagyon jó eredmények mutatkoznak egyébként. És hát tudunk a babákról, mert hogy többségében visszajeleznek, fotókat küldenek, meglátogatnak, és hogyha kérdez, hogy eszembe ütlik-e valakinek az arca, nagyon sok arc az eszembe ütlik, de a legfrissebb múlt héten volt nálam egy pár, és nagyon régóta vártak a babára, és tényleg az útnak minden kacskaringóját végigjárták, és hát megfogant is megszületett a csodálatos kislányuk, és elhozták őt, és egy nagyon barátságos, kedves, egészséges baba. Úgyhogy valahogy tényleg azt látom, hogy megtérül a befektetett önmunka, meg az önmagukba fektetett energia, és a várakozás az nem teljesen hiába való.
1: Oké, visszatérve a nehézségekhez, mert végső soron a nehézségeken próbálnak ugye segíteni ezeknek a pároknak. Mik azok a nem klasszikusan biológiai akadályok, ami miatt úgy gondolják, hogy nem jön a gyermek, és amin végül tudnak segíteni ezeknek a pároknak. Ilyen szót mondott az előbb például, hogy elakadás, de ez itt mire utal? Tehát milyen elakadások lehetnek, amik nem klasszikusan biológiai eredetűek?
2: Nagyon sok minden lehet, hogyha most messziről indulok, és elképzelünk egy ilyen hagymahéjszerű struktúrát, akkor így a legtávolbbi okok között szerepelhetnek mondjuk ilyen családi örökségek. Tehát nem csak a lakást vagy a vagyont örökölhetjük, hanem például a félelmeket is, például a traumákat is. És hogyha egy ilyen családi tragédia például, hogy többször elvesztenek gyereket, tehát a háborúban természetesen haltak meg kisgyerekek, vagy betegség következtében is. Ez a trauma, ez tovább öröklődik generációról generációra. De hogyha nem ilyen messziről gondolkodunk, mert ez azért világnézeti kérdés egy kicsit, akkor gondolhatunk arra is, hogy mi magunk, amikor pici babák voltunk, vagy egészen kicsi gyerekek, mit éltünk meg. Féltünk-e, szorongtunk-e, milyen volt a születésünk, ez is valahogy így lenyomatként megjelenik az emberek történetében. Aztán az aktuális élethelyzet, például, hogyha valakinek vannak egzisztenciális problémái, bizonytalanságok a szülőszereppel kapcsolatban. Ugye ez a nagy kérdés most, hogy elég jó anya vagyok-e, vagy leszek-e, tudok-e elég jó apa lenni, különösen, hogyha mondjuk a férfiaknak már a születési családban nem volt megfelelő minta, nagyon sok ugye az elvált szülő gyermeke, és hogy ez azért így okozhat nehézséget. De lehetnek kapcsolati feszültségek, munkahelyi terhek. A stressznek sokkal nagyobb jelentősége van, mint ahogy ezt gondolnánk, mert olyan elcsépelt a kifejezés, mondhatjuk, hogy mindenki stresszes hiszen, és van, ahol összejön a baba, van, ahol pedig nem. De azt gondolom, hogy a stressz tényezők azok nagyon lényegesek, mert képzeljük el, hogyha a zebra menekül az orosz szem elől, akkor nem nagyon gondol arra, hogy hogyan legyen utódja. És hogy a mai emberek többsége ebben a menekülésben van, és nem időszakosan, ahogy a zebra előbb-utóbb megnyugszik, vagy azért, mert elkapta az orosz szem, vagy azért, mert nem. De a mai embernek nincsen ilyen kikapcsolt üzemmódja, csak ez a pörgetettség, és ezen is például nagyon sokat dolgozunk, hogy ha más stressz helyzetek vannak, akkor hogyan kezeljük a stresszet. Stressz magát, hogy hogyan lehet a hatását kisebbíteni.
1: Mondaná egy-két példát hallgatóinknak, hogy hogyan lehet csökkenteni a stressz hatást a hétköznapokban?
2: Igen, abszolút. Nagyon egyszerű gyakorlatok is ide tartoznak. Biztos mindenki egyébként próbálta már, akár a légzés maga. Tehát hosszan, mondjuk 7 ütemre belégzés, 6 ütemre kifújás. Ez is ilyen klasszikusan lenyugtatja az idegrendszert. Vagy a jelenben levés technikái, hogy az érzékszerveinket éresítjük ki, és megfigyeljük, hogy az adott pillanatban mondjuk mit hallunk, mit tapintunk, milyen szagokat észlelünk, és ahogy erre kezdünk figyelni, úgy az elménk így kiürül, vagy legalábbis nem a gondolatokat törgetjük félhetően. Tehát nagyon klasszikusan a relaxációs technikák is ezek, De hát ha valaki tud sportolni, vagy lehetősége van a feszültség levezetésére más úton módon, az is megoldható. De megtanítjuk például a résztvevőket, hogy hogyan kell nemet mondani, vagy hogyan kell önmagukat érvényesíteni bizonyos konfliktusos helyzetekben, vagy eleve hogyan kell kommunikálni konfliktusos helyzetekben. Szóval, hogy nagyon sokféle technika van, és hogy arra törekszünk, hogy ezt megmutassuk, hogy milyen széles a lehetőségek tárháza, és akkor ezekből ki a maga bérmérséklete szerint tud választani, meg tudja nézni, hogy mi az, ami az életében tényleg aztán gyakorolható és alkalmazható.
1: És a nemetmondásra azért van szükség, mert ez is stresszforrás lehet, hogy jönnek a kérések, feladatok, nem tudom, és azért sodródok bele valamibe, mert valójában nemet kellene mondanom, tudom belül, de nem tudom megtenni, és ettől csak még stresszesebb leszek?
2: Hogyne, hát hogyha nem tudok nemet mondani, attól a konfliktus feszültség nem tűnik el, csak belül lesz. Tehát nagyon fontos, hogy valaki megtanulja azt, hogy mi az, ami neki még pont belesír, és mi az, ami már nem, és hogyha nem, akkor tudja ezt képviselni. És hát azt szokták mondani, hogy ugye a nemetmondásnál attól félnek, hogy megbántanak valaki. A nemetmondás az egy választás. Igen, meg nem között választunk. És nincs ebben semmi ördögtől való vagy rossz szándék, egyszerűen önmagam képviselete. És hogyha magamra igent mondok, vagy fordítva mondom, hogyha másokra tudok nemet mondani, akkor mondok magamra igen.
1: És hogyha tovább visszük itt a remélt gyermekek kontextusában ezt a kérdést, akkor tulajdonképpen úgy is folytatható ez a gondolat, hogyha nemet mondok a 142. feladatomra, akkor azzal közelebb kerülhetek akár ahhoz, hogy nyugodt életem legyen, ami közelebb vihet ahhoz, hogy megszületett a gyermekem. Ez így tovább vihető ez a gondolat? Vagy ez túl leegyszerűsíti?
2: Abszolút, teljesen precíz így, hiszen hogyha állandó pörgetettségben vagyok, akkor hogy lenne helye és főleg ideje a babának megérkezni. Tehát nem úgy van, hogy majd ha a baba megfogom, meg megszületik, akkor majd teremtek időt, hanem teremtek időt, és aztán megérkezik a baba.
1: Azt mennyire nehezen fogadják el azok a párok, akikkel dolgoznak?
2: Tényleg nagyon szerencsésnek érzem magam, mert csupa nagyszerű emberrel találkozom a program során, és a belátás azt gondolom, hogy mindig megvan. Itt a nehézség az, hogy hogyan lesz ez megvalósítható a hétköznapokban. Hát azt gondolom, hogy az emberek ezt látják, hogy ennek a szükségességét érzik, meg érzékelik. Az a nehéz, hogy ebből gyakorlat legyen.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Soponyai Nagy Krisztina pszichológussal, meddőségi szakértővel, a Gyere Baba program vezetőivel, de most hamarosan hírek következnek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 000 forint kompenzációban részesülnek. Magyar Péter pénteki bejelentése szerint a támogatás havi 5 000 forintos részletekben érkezik szeptembertől decemberig. Az érintetteknek nem kell kérelmet benyújtaniuk, a kifizetés automatikusan történik a NAV adatbázisa alapján. A kormány emellett a mezőgazdasági termelőket és egyéni vállalkozókat is segíti az őstermelői gépjárművek és a jövedéki adó visszaigénylése révén. Az intézkedésre a világpiaci olajárak emelkedése és az európai dízelhiány miatt van szükség. A kabinet ezzel a lépéssel kívánja ellensúlyozni az üzemanyagárak növekedését anélkül, hogy az ellátási problémákat okozna. Tilos és életveszélyes a Dunaszent Benedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni az Országos Vízügyi Igazgatóság pénteki figyelmeztetése szerint. A bal oldalon a munkák véget értek, a katonák pénteken levonultak, de Pakson a másik oldalon még számos feladat áll a szakemberek előtt. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság arra kéri az embereket, hogy feltétlenül vegyék figyelembe a helyszínen kihelyezett tiltótáblákat. Magyar Péter miniszterelnök korábbi bejelentése szerint a fenékküszöb a Duna teljes szélességében összeért, biztosítva a megfelelő vízszintet. A paksi atomerőmű a létesítménynek köszönhetően jelenleg teljes kapacitással közel a névleges teljesítményhez termeli az áramot. Szombattól négy vármegyében megszűnik a tűzgyújtási tilalom, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal pénteki bejelentése szerint. A korlátozást Győr-Moson, Sopron, Somogy, Vas és Zala vármegyékben vonják vissza a napokban lehullott csapadéknak köszönhetően. A Nébih közlése szerint ezekben a térségekben a nedvesség hatására megszűnt a fokozott erdőtűzveszély. A többi vármegyében azonban továbbra is fennáll a tilalom, mivel ott még

0: tulajdonába kerülnek ajándékként. Az ügy előzménye egy félreértett levél volt, amelyben a kölcsönszerződés megszüntetését kezdeményezte a szilvásváradi Ménes gazdaság. A minisztérium ezt követően tisztázta a helyzetet a brit féllel, elnézést kérve a pontatlan megfogalmazásért. A szükséges jogi és adminisztratív lépések megtétele után a lovak ajándékozási szerződéssel maradhatnak a Buckingham palotában. A tárca hangsúlyozta, hogy a magyar tenyésztésű állatok továbbra is méltó módon képviselik hazánkat a brit királyi udvarban. Idén hárman vehetik át a magyar vendéglátás legmagasabb elismerését, a Gundel Károly díjat. A Magyar Vendéglátók Ipartestületének bejelentése szerint a kitüntetést Kóbor Zoltán intézményvezető, László Árpád vendéglős és Zsidai Ilona cég tulajdonos kapja meg. A díjat olyan szakembereknek ítélik oda, akik életművükkel és oktatói, valamint vezetői munkájukkal jelentősen fejlesztették a hazai gasztronómiát. Az elismerést az évvégi ipartestületi gálaebéd keretében adják majd át a Gundel étteremben. Nyitott templomok és vezetett túrák várják a közönséget a szombaton kezdődő Ars Sacra Fesztiválon. A szeptember 12-e és 20-a között zajló programsorozat célja a templomok és plébániák közösségi és művészeti életének bemutatása. A nyitott templomok keretében bemutatkozik többek között a budapesti Külső Üllői úti, a győri és az abodi református templom is. A fővárosban a Szilágyi Dezső téri református templomban koncertekkel és kiállításokkal is gazdagítják a kulturális kínálatot. Debrecenben a 15. templomok éjszakájával készülnek, ahol ingyenes túrákon fedezhetik fel a látogatók a vallási és szellemi örökséget. A programokról és a regisztrációs lehetőségekről részletesen az Ars Sacra Fesztivál hivatalos oldalán lehet tájékozódni.
1: Az időjárásról.
0: Az ország keleti részében még felhősebb maradhat az idő, egyes részeken tartósan borult marad az ég. Kezdetben csapadék az északkeleti tájakon még előfordulhat, de csökkenő eséllyel. A csúcshőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 9 és 14 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Soponyai Nagy Krisztinával, pszichológussal, meddőségi szakértővel, a Gyere Baba program vezetőjével, és a következő percekben szó lesz arról is, hogy Budapest után vidéki helyszíneken is hamarosan elérhető lesz a Gyere Baba program. A részleteket tehát Soponyai Nagy Krisztina pszichológustól, meddőségi szakértőtől, a Gyere Baba program vezetőjétől hallják. Egyébként feltételezem, hogy nem egyedül csinálja ezt a programot, tehát mennyien állnak a program mögött szakemberek?
2: A közvetlen munkatársaimnak a köre is bővül, hál' Istennek, mert indítottunk egy képzést is, és ennek az a célja, hogy több gyerebaba csoportvezető legyen, akik aztán majd országszerte is tudják ezt a programot vinni és segíteni azoknak, akik ezt igénylik. És aztán együtt dolgozunk nagyon sok kiváló szakemberrel, orvosokkal, táplálkozás szakértőkkel, meddőségi specialistákkal, funkcionális életmód mentorokkal, szóval nagyon nagy a szakértőgárda, és mondhatom, hogy most már hosszú évek óta, ugye nem csak a Gyerebaba program fut, most már 11 éve, hanem Gyerebaba napokat, konferenciákat is tartunk, ahol ez a szakmai közösség megjelenik, és együtt próbál komplexen segíteni az érdeklődőknek.
1: Mennyire főváros fókuszú a program? Ebben a pillanatban is mennyire lehet ez jobban elérhető vidéki párok számára?
2: Egyrészt jönnek vidékről is hozzánk. A csoportok ez idáig még Budapesten zajlottak. Jöttek Szegedtől elkezdve, Nyíregyházán keresztül, Miskolcon át, sokfelől az országból. De hát ez a célunk, hogy pont azt szeretnénk, hogy ne csak itt legyen a program elérhető, ne kelljen a pároknak ide utazni még, bár mondjuk zárójelbe jelzem meg, hogy ez egy nagyon jó párkapcsolati töltődés vagy kikapcsolódás, hanem hogy legalább a vidéki nagyvárosokban hozzáférhető legyen, és ezért dolgozunk, ezért van a képzés, és gyakorlatilag ez most már tényleg csak hónapok kérdése. Szegeden nagy valószínűséggel tud lenni program, és szeretnénk ezt bővíteni még más vidéki nagyvárosban is.
1: A képzéseket hogyan képzeljük el egyébként? Ezt ön ilyen belső képzésben csinálják ezt?
2: Igen, ez egy belső képzés, 3 szemeszteres, és egy jól felépített képzés, önismereti résszel, elméleti anyaggal és gyakorlati résszel, szóval azt gondolom, hogy nagyon mélyen elsajátítják a hallgatók azt, amit egy gyerekbaba csoportvezetőnek tudnia kell.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Soponyai Nagy Krisztina pszichológust, meddőségi szakértőt, a Gyere Baba program vezetőjét hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Néhány év alatt 30%-kal csökkent a kukába került ehető élelmiszerek mennyisége Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy míg korábban átlagosan egy főre 90 kiló kidobott étel jutott egy év alatt, ez már a 66 kilóra csökkent. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal azonban még nem elégszik meg az elért eredménnyel, ezúttal egy iskolásoknak szánt kártyajátékkal álltak elő. A cél, hogy a fiatalok is minél többet tudjanak arról, hogy hogyan érdemes tárolni az ételeket, hogyan érdemes felkészülni egy nagyobb családi rendezvényre, mit és hogy érdemes megvenni, elkészíteni. A kártyajátékot térítésmentesen igényelhetik pedagógusok és iskolák a Nébih honlapján. A részletekről Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese számol be.
2: Kezdjük azzal, hogy a formáról beszéljünk. Miért egy ilyen kártya formátumban képzelték el azt, hogy a egyébként nagyon fontos élelmiszer kérdésekről a gyerekekkel beszélgetést kezdeményezzenek?
3: A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elkötelezett amellett, hogy ne csak egy erős, hiteles hatóság képét mutassa, hanem a fogyasztókat folyamatosan edukálja, élelmiszerbiztonsági és az élelmiszer pazarlás elleni tanácsokkal lássa el. Ennek keretében több mint 10 éve különböző aktivitásokat szervezünk, és az jól látható volt, hogy a legfontosabb célközönség a fiatal generáció, hisz ők lesznek az élelmiszerfogyasztók, ők még fogékonyak ezekre az újdonságokra. Az elmúlt években szerveztünk nekik rajzpályázatot, kabalatervezést, meseíró pályázatot, és idén egy kártyacsomaggal jöttünk ki, ami 6 éves korosztály fölött használható. A csomagban 60 darab lap van, az egyik oldalon élelmiszerbiztonsággal, élelmiszerpazarlással kapcsolatos képek, a másik oldalokon pedig olyan gondolatokat próbáltunk elhelyezni ezekre a kártyákra, amik megmozgatják a fiatalok fantáziát, el tudják mondani a véleményüket az élelmiszerbiztonság, illetve az élelmiszerpazarlás mellett. Ezek a játékok kis csoportban is játszhatók, az oktatók, pedagógusok számára készítettünk egy ingyenesen letölthető oktatási segédanyagot, amit bárki a Nébih honlapján le tud tölteni. Úgy gondoljuk, hogy maga a játék az akár negyed óra, fél óra, de órákon keresztül is tarthat, hiszen ez mind attól függ, hogy hányan kapcsolódnak be a játékba, és milyen gondolatokat osztanak meg egymással.
2: Mind van nagyobb fókusz az élelmiszer pazarláson, vagy az élelmiszer biztonsági kérdéseken?
3: A kettő nem választható el. Az élelmiszerbiztonság abban az esetben, hogyha megfelelően választjuk a termékeket, nincs felesleges lejárt termék, akkor egyben azt is szolgálja, hogy minél kevesebb élelmiszer kerüljön a hulladékba. Az elmúlt években a hazai átlag mindegy 90 kiló volt az a mennyiség, ami háztartásoként a szemétbe landolt, ez a tavalyi évre 66 kilóra csökkent, ez azt jelenti, hogy majdnem 30%-os csökkenést tudtunk elérni, részben ugye a lakosság bevonásával, részben ezekkel a kampányokkal. Tehát a kettő úgy gondolom, hogy egymás mellett párhuzamosan kell, hogy fusson.
2: Tudna mondani egy-két példát kérdésre, témakörre vonatkozóan, hogy mivel találkoznak majd a gyerekek a kártyákon?
3: Természetesen benne van a hűtött élelmiszerekkel kapcsolatos információ, mi a fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési idő közötti különbség, egy vendégséget hogy tervezzünk meg, készítsünk bevásárlólistát, az elkészült ételeket hogyan tároljuk, minél hamarabb kerüljenek hűtőszekrénybe, az esetleges maradékokat fagyasszuk le, és ezzel is csökkenthetjük mind a hulladék mennyiségét, mind növelhetjük az élelmiszerbiztonságot a háztartásokban.
2: Említette, hogy 6 éves kortól bevethető ez a pakli, tehát akkor gyakorlatilag első osztálytól. Mi ennek a teteje? Tehát ez alkalmazható akár kamaszokkal is, mert ott más lesz a fókusz a válaszoknál, és segíti a beszélgetést ott is, vagy van ennek egy ilyen belőtt életkori vége ön szerint?
3: Természetesen nincs, hisz mindig a játékosoktól függ, ahogy egy kártyajátékban akár egy 50 éves ember is be tud kapcsolódni, úgy gondolom, hogy egy egyetemista mondjuk más szemszögből látja az élelmiszerbiztonsági kérdéseket, és valóban egy gimnazista is sokkal fejlettebben, sokkal kreatívabban, és sokkal nagyobb átéléssel, hiszen a legtöbbjük már maga is készít magának uzsonnát, esetleg ebédet vagy vacsorát főz, tehát mindenképpen érintett az élelmiszerrel kapcsolatos kérdésekben.
2: És mennyire oktatási fókuszú a dolog? Tehát arra gondolok, hogy ez egy családi körben is működhet ez a játék, vagy inkább ez a iskolai közegben jól alkalmazható ön szerint?
3: Az elsődleges célunk az volt, hogy mivel szélesebb réteget akarunk elérni, ezért a pedagógusok, iskolák igényelhetik ingyenesen a Nébik honlapján ezt a kártyajátékot, de természetesen egy családi rendezvény vagy egy grillparti esetén is elő lehet venni, és megnézni, hogy az adott témával kapcsolatban van-e igény rá, hogy beszélgessenek róla, úgyhogy én azt gondolom, hogy bárhol széles körülön felhasználható.
2: Hogyan juthatnak hozzá a pedagógusok?
3: A Nébiknek a honlapján ingyenesen igényelhetik, és mindenhova eljuttatjuk az iskolákba, akár táborokba, akár más közösségekbe is.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Helik Ferencet, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét hallották.
4: Amikor rálép

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió magazinműsora szombaton 10 órától.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem értékét mindenek előtt az emberek, vagyis az oktatók, a hallgatók és a dolgozók adják, hangsúlyozta Pajtókné Tari Ilona rektor az Egri Bazilikában tartott tanévnyitó mondott beszédében. A 2026-27-es tanévet több mint 4000 hallgató kezdi meg, akik egy évszázados történet részévé válnak ezáltal, mondta a rektor, aki hangsúlyozta az emberség, a hitelesség, a tisztesség és a katolikus identitás tiszteletének fontosságát. Az egyetem ars poetikája az örökség, az érték és a jövő fogalmai köré csoportosul, követve Eszterházy Károly szellemiségét. Most 32 országból tanulnak vendéghallgatók az egyetemen, ami az intézménnyel szembeni erős bizalmat jelzi. Az Egri Egyetemen a jelentős hazai és nemzetközi tudományos teljesítmény mellett a művészet is kiemelt szerepet kap a hallgatóbarát környezetben. Végül arra buzdította a diákokat, hogy éljenek az egyetem adta lehetőségekkel. A Magyar Falu program legnagyobb kedvezményezettje nem a magyar vidék volt, hanem maga Gyopáros Alpár, írta a Lőrinc Viktória vidék és település fejlesztési miniszter bejegyzésében. A tárcavezető szerint az előző kormány átverte a vidéki embereket, mivel a pénzeket politikai alapon, szakmai szempontrendszer nélkül osztogatták. Állítását egy tanulmánnyal is alátámasztotta, amely szerint nem létezett nyilvános tervdokumentum a célokról és az eredmények monitorozásáról. Az Agrárközgazdasági Intézet térképe alapján Gyopáros Alpár saját választókerületébe osztotta ki a több mint 15 milliárd forintos forrást. Lőrinc Viktória hangoztatta, hogy a Magyar Falu programra továbbra is szükség van, ezért a megfelelő szakmai keretek kialakításával fogják folytatni. Kiemelte azonban, hogy az igazi előrelépést az új Szent István program jelenti majd, amely 10 falunként 1 milliárd forintot biztosít. A támogatások elosztásáról és felhasználásáról ráadásul a jövőben közvetlenül a helyi közösségekkel közösen fognak dönteni. A Fidesz frakció azt várja a kormánytól, hogy védje meg a családokat a magas üzemanyagáraktól, mondta Palóc André, a Fidesz országgyűlési képviselője pénteken. A politikus bírálta a kabinet eddigi intézkedéseit, emlékeztetve arra, hogy a dízel ára 700, míg a benziné 626 forintra emelkedett. Közölte, hogy a Fidesz frakció törvényjavaslatban kezdeményezte a korábbi védett árak visszaállítását a gázolaj és a 95-ös benzin esetében. Palóc André emellett arra szólította fel a kormányt, hogy térjen vissza a már korábban is alkalmazott bevált megoldásokhoz. Kifejtette, hogy a kabinetnek felelősséget kell vállalnia a helyzet kezelésért, hogy a családoknak és a vállalkozóknak ne kelljen rekordmagas árakat fizetniük. Balogh Tamást nevezte ki országos kórház főigazgató helyettessé a miniszterelnök a Magyar Közlöny pénteki száma szerint. A tisztséget az egészségügyi miniszter javaslatára szeptember 14-i hatállyal tölti be. Szintén a közlönyből derül ki, hogy Böde Csaba lett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium új államtitkára, ugyancsak szeptember 14-i hatállyal. Az új államtitkárt Baka András köztársasági elnök nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök javaslatára. A két új vezető kinevezéséről szóló hivatalos határozatok egyszerre jelentek meg a pénteki hivatalos lapban. A Lidl Magyarország Kft. Visszahívta a forgalomból a Lupilu mango alma őszi barack ízű bio gyümölcspürét mikotoxin szennyezettség miatt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a kifogásolt élelmiszer egészségügyi kockázatot jelent. A mérgező anyagok nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele ugyanis akár máj és vesekárosodást is okozhat a fogyasztóknál. Az érintett termékek lejárati ideje 2027. június 5-e, illetve június 10-e. A hatóság és a forgalmazó arra kéri a vásárlókat, hogy a jelzett lejáratú bio gyümölcspürét semmiképpen ne fogyasszák el.
0: Az időjárásról.
1: Az ország keleti részében még felhősebb maradhat az idő, egyes részeken tartósan borult marad az ég. Kezdetben csapadék az északkeleti tájakon még előfordulhat, de csökkenő eséllyel. A csúcs hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 9 és 14 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kishonti Csilla, kozmetikus stílus tanácsadótól a nyári-őszi átmeneti időszak öltözködéséhez kaphatnak ötleteket a hallgatók.
2: Még nincs itt az ideje a vastag, testes pulóvereknek vagy kabátoknak, hanem a vékony rétegeket, mert hogy azokból többet is lehet egyébként, hogy nyári ruhára felveszünk egy blúzt, ami mondjuk ilyen kis kabátkaszerűen is viselhető.
1: Majd Varró Zoltán vadászt a szarvasbőgés kezdetéről kérdeztem.
3: Pontos dolog, hogy mi kell egy agancs építéshez, hogy mi legyen jó, tehát nyilvánvalóan azok a megfelelő ásványi anyag, stb. De mondjuk a megvilágított órák száma is számít. Tehát nagyon sok minden befolyásolja ezt. Ebben az időszakban mondhatjuk úgy, hogy az agancson még egy ilyen bőrszerű barkának nevezett képlet van.
1: Adásunk végén Szaniszló Beltalan séffel egy kedvelt őszi zöldség, a zeller sokoldalú felhasználásáról beszélgettünk.
4: Készítettünk belőle zöldségfasírtot, zellerből, tócsnyiba bele tudjuk esetleg társítani a burgonyához vagy cukkinihez, illetve hát az angol zeller, ahogy említettem, az olasz konyhának egy elengedhetetlen alapanyaga, és náluk olyan ez a soffritó nevű alap, nálunk például egy pörkölt alap, tehát nagyon elterjedt.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam, állandó kozmetikus stílus tanácsadónk, Kishonti Csilla, szép jó reggelt kívánok neked, szia Csilla!
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Elmese!
1: Azért a hőmérsékletek inkább a nyarat idézik még, de a kora reggelek, délutánok, meg a napnak a sugara is már inkább ilyen ősziesek, tehát hogy megkezdődött az évszakváltás, erről fogunk most beszélgetni.
2: Igen, ez az évnek mindig egy olyan különleges időszaka, ez a nyárból az őszbe megyünk, reggel már olyan csípős, de napközben azért csak nyár van, tehát egy kicsit még itt is van a nyár, de már úgy mutatja az ősz az eljövendő időszakát, és akkor hát mindig ilyenkor úgy át kell értékelni, hogy hú, hát még azért nem kéne előszedni az őszi ruhákat, a nyárit elpakolni, mert ez még korai, még nincs itt az ideje, de hogy mégis érezzük, hogy ugye reggel már valamit föl kell venni, vagy akár este is, hogy úgy jól esik belebújni valamibe, hogy ne fázzunk. És igazából ez úgy évről évre visszatérő téma, tehát hogy nem kell még hirtelen átmenni az őszbe, vagy nem kell így választani, hogy most őszi vagy nyári ruha, hanem hogy mindig ez az átmeneti időszak nálam úgy néz ki, hogy a nyári ruhákat egy kicsit a kiegészítőkkel visszük át az őszi hangulatba. Tehát nem kell lecserélni így a nyári ruhatárat még, hanem alakítsuk át ilyen átmenetivé. Például a nyári ruhákat eddig viseltük szandállal, vagy hát még azért lehet, hogy most is viseljük, de hogyha már hűvösebb van, akkor vehetünk rá egy vékony kardigánt, egy blézer, és már megint szeptemberi hangulatúvá válik a nyári ruha. Tehát, hogy a rétegezés, és majd mindjárt mondok is rá így ötleteket, példákat, hogy mindig ebben kell gondolkozni, a rétegezés. Azért itt nem arra kell gondolni, hogy hú, itt pakoljuk egymásra, így hagymahéjszerűen a rétegeket, és egy kis gömböcke lesz belőlünk, vagy hogy nehéz lesz benne mozogni, hanem pont ellenkezek, hogy a jó rétegezés az kényelmes, az könnyű, és alkalmazkodik a hőmérséklethez, tehát, hogy lehetőségünk van így mind a két évszaknak úgymond megfelelni, vagy élni benne úgy, hogy az komfortos legyen.
1: Ha ilyenkor lehet két vékony réteget magunkra szedni. Pontos. Reggel, mert azért a napközbeni hőmérsékletek még azért igen nyáriasak, viszont testére meg megint egy vékonyabb, tehát tényleg itt, hogy mondtad, egy vékony kardigán, esetleg egy ing, egy ruha fölé, egy egyszínű ing, vagy egy kendő is szerintem megteszi.
2: Abszolút így van, tehát hogy még nincs itt az ideje a vastag, testes pulóvereknek vagy kabátoknak, hanem a vékony rétegeket, mert hogy azokból többet is lehet egyébként, hogy tényleg nyári ruhára fölveszünk egy blúzt, ami mondjuk ilyen kis kabátkaszerűen is viselhető, arra föl lehetünk még egy mellényt is, tehát hogy így kell elképzelni ezeket a kis könnyed rétegeket, amit nagyon jól lehet variálni. Hát egy kicsit gyakorlatot igényel, próbálgatni kell itt tükör előtt, meg vagy előre összeállítani ilyen hangulatokat, és hát szerintem mindenki rá fog ennek az ízére érezni. Vagy például most a cipők jutottak még eszembe, ugye, hogy a szandált, hogy ugye őszies hangulatúvá attól válik egy öltözék, hogy mondjuk a szandál helyett már cipő kerül a lábunkra, zárt cipő egy, de az is még lehet egy mokaszín, amit azért lehet még úgy mezitláb, kipokazoknival viselni, vagy egy titokzoknival, vagy egy loafer, vagy egy balerina, vagy ilyen zártorú, ilyen szandálcipők, tehát hogy már egy picit zártabbak, de azért még nem egy ilyen nehézkes, vastag, őszi hangulatú cipő. És egyébként is, hogy ez olyan érdekes hatást kelt, amikor egy könnyű nyári ruhát, egy kicsit ilyen karakteresebb cipővel viseljük, nézzük az utcán a sneakereket, ugye a sportcipőket, hogy milyen jól tudnak mutatni a nyári ruhákhoz is. Tehát ilyen megoldásban is lehet gondolkodni, és akkor már így ettől is ilyen ősziesebbé, meg melegebbé válik az egész öltözék. De még a színek, az is, hogyha nem is változtattunk így vastagságon, vagy pulóveren, a színekben is gondolkodhatunk, hogy azokat egy kicsit megbolondítjuk a nyári ruhákat, egy ilyen karamell színű, barnás, vagy csokoládészín, vagy bekúszik a bordószín, tehát egy picit így bekerülnek a nyári ruhák, ruhaszínek a világos pasztell és a fehér ruhák mellé. Például, hogyha valaki szereti a fehér nadrágot, és eddig hordta, akkor úgy lehet átvezetni az őszi szezonba, hogy mellé választ egy karamell színű, vagy csokoládébarna, vagy akár egy olívazöld, vagy sötétkék felsőt. Tehát, hogy megmarad még az is ilyen nyárias hangulatban, de már a felső egy picit ilyen sötétebb színű lesz, vagy akár egy leheletnyi vastagabb is, ugye a vásznakat lecseréljük kötött hurkolt anyagokra, akkor már ez is melegebb hatású, egy ilyen mélyebb árnyalatú felső hozzá. A nyári szoknyákhoz hasonlóképpen, így ahogy a nadrágnál mondtam, hogy még egy ilyen finom kötött felső kell, rögtön a nyári szoknya, ami egyébként jó, meg lenge, meg ugye a lábunk az nem is fázik annyira könnyedén, vagy hamar, inkább fölülről érezzük a hideget, vagy a hátunkon, és akkor marad a nyári szoknya, felülre meg rávehetünk egy kis kötött rövid ujjú felsőt, vagy egy mellénykét, vagy egy nagyon könnyű blézert például. Tehát, hogy itt mindig az a kulcs szó, hogy ilyen könnyű, kis laza rétegek legyenek. Ugye a blézer az egy örök fogás praktikum, tehát az mindig működik, hogyha elővesszük rögtön a blézereket, ugye itt sem az ősziekre gondolunk, hanem még az ilyen pamut, vagy vékony szövött anyagokra, vagy a hurkolt anyagokra, tehát hogy azokból készült blézerek, akkor ilyen kis kardigánként is tudnak viselkedni.
1: Azt mondtad, hogy a blézer örök, én meg azt mondom rá, hogy a farmer jacket is örök.
2: Na igen, persze. Hát látod, itt azt nem is említettem, de
1: és
2: abszolút.
1: És most már abból is mindenféle, tényleg a szivárvány minden színében lehet kapni, meg és a fazonba is. Igen. Rengeteg félét, rövidet, hosszabbat, klasszikusat, ilyen blézerszerű, tehát, hogy akinek van, szerintem azt is bátran elő lehet venni a nyári ruhához, szoknyához.
2: Igen, és azért is jó egy ilyen klasszikus farmer blézer örök darab, mert hogy mindenhez jó. Tehát a farmer azt szoktuk mondani, hogy az nem szín. Tehát nem hiába kék, de ugye hát sokféle színű lehet, de ugye egy klasszikus farmer szín az nem számít színnek. Tehát gyakorlatilag minden színhez jól viselhető. A mintásoktól kezdve a fehérig, vagy a sötétebb árnyalatokig, tehát hogy minden jól passzol hozzá, minden viseli a farmer blézert, úgyhogy az egy ilyen örök Jolly Joker, örök darab. Akkor a táskákat is lecserélhetjük, mondjuk, tehát hogy eddig a vászontáskák, az ilyen szalma, vagy kötött kis rapia a táskákat, nyári táskákat, ugye átcserélhetjük ilyen bőrhatású, itt is előjönnek egy kicsit a barna színeket, vagy a bordó színeket, ugye, amit a is divat volt, hogy így finoman így bekúszik a nyári öltözékünk mellé, és az is egy kicsit ilyen átvezeti az öltözékünket, hogy már van egy kis előremutató őszies hangulata, de még itt tartjuk a nyarat magunkon érzése, úgyhogy ezt is ajánlom. És még van egy nagyon jó pofa kis kedvencem, az öv, a kalap mellett, mert nagy kalapkedvelő vagyok. Ilyenkor ősszel, ha már nincs erős napsütés, ugye nem kell viselni a nyári kalapot, majd ősszel, ha hűvösebb van, akkor jönnek az őszi kalapok. De az öv, az is nagyon sokat tud adni, egy új, teljesen új karaktert tud adni, mondjuk egy nyári ruhának, ami nő, lenge, és hogyha azt kipróbáljuk egy övvel, vékony vagy vastag, attól függően, hogy kinek milyen a testalkata, egy teljesen új karaktert ad az öltözéknek, és ha összehangoljuk, netán még, hogy egy barna öv, egy barna színű lófölcipő, egy mokaszín mellé hozzá egy olyan táska, akkor már az egész szettünk is egy kicsit ősziesebb hangulatúvá válik, és annak meg föl lehet egy vékony kis kötött pulóvert, vagy egy nagyon laza kötésű mohair pulóvert még fölhúzni, ami tényleg ilyen nagyon lenge, nagyon vékony. Úgyhogy ezek mind olyan jó ötletek, és még hát az is jó benne, hogy ötletelni kell nekünk. Tehát nem csak az van, hogy a készet felveszünk, hanem ez az átmeneti időszak, ez ilyen kis ötletbontó, formabontó, ötletindító tud lenni így a mindennapjainkban. Én ezt nagyon szeretem egyébként. Tehát nekem kellemesebb már ez az idő, mint ez az őrült nyári meleg, ami volt itt az elmúlt hónapokban, úgyhogy én most ebben fürdök, lubickolok, nagyon jól érzem magam ebben a kellemes időben, és én nagyon is szeretem ezeket az átmeneti ruhatárakat összepakolni, így öltözködni, mert tényleg egy olyan kreatív időszak, ami ugye befelé is hat ránk az, hogy gondolkodni kell, meg kreatívnak lenni.
1: Zoknik, harisnyák, és esetleg leggingsek. Divat ez még egyáltalán?
2: A leggings azért ez már úgy kisodródott
1: a hétköznapokból.
2: Igen, a hétköznapi viseletből, bár igen, tunikához tudom, hogy egy nagyon kellemes öltözék volt. Inkább ez ilyen otthonra maradó ruhadarabbá vált, de nadrágokat igen, tehát nagyon jól összepasztítható, sokféle nadrággal tunikaszerűen viselve, akár egy nyári ruhát is. Hát ha nagyon hosszú, akkor egy övvel picit rövidebbé tudjuk húzni fel a derekunkra, és akkor már tunika hatása lesz. Igen, egy nagyon-nagyon különleges és újszerű hangulatot tud adni így a nadrággal viselve, úgyhogy ez is egy nagyon jó ötlet valóban.
1: Azt hiszem, hogy sikerült néhány ötletet adnunk a hallgatóknak ahhoz, hogy ezt az iszkátást figyelembe véve hogyan nézzék át a gardróbukat, és esetleg új ötleteket, esetleg teljesen új szetteket állítsanak össze ami a meglévő ruhadarabokból. Én köszönöm, hogy itt voltál velem, további szép napot, jó munkát, jó pihenést, és jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Köszönöm szépen, szia!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Állandó vadászati szakértőnket köszöntöm a stúdióban, még Varró Zoltán. Szia, Zoli!
2: Szerbusz, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Én is üdvözlöm a hallgatókat, ezt már hetek óta mondjuk, és nem győzzük eleget mondani. Az őszek üzekedési időszaka, ami ugye abból a szempontból jelentős, hogy ilyenkor aztán nem nagyon látnak, hallanak, és úton útfélen találkozhatunk velük, gyakorlatilag ezért jelent nagyon nagy veszélyt, illetve hát lassan a szarvasok agancsa is feltisztul, és hát ők is elkezdik majd azt a bizonyos szarvasbőgést. Gondolom dátumilag nem pontosan behatárolható, de lassan közeledünk ennek az időszakhoz.
2: Hát így van, tehát az a következő lépés, de ezt mindenképpen nem árt hangsúlyozni, hogy tehát ebben az időszakban elvesztik azt a úgymond veszélyérzetüket, és többet mozognak a nappali órákban is, keresik a párjukat, területeket foglalnak, tehát teljesen máshogy viselkednek, úgy, hogy az addig óvatosan élő állatok
1: meg rejtőzködő
2: is
1: állat.
2: sokkal aktívabbak lesznek, nappal mutatkoznak, tehát mindenképpen a nappali órákban is, nem csak az éjszakai, esti, hajnali órákban számíthatunk mondjuk egy útvonalon átrohanó, vagy átmenő olyan őzzel, aki tényleg, mintha se nem lát, se nem hall, egy irány bevett, és akkor megy. Hogy mondtad, a következő ilyen úgymond üzekedési időszak, tehát a következő az majd a bikáknak, a gémszarvasnak a bőgése lesz, amikor, tehát ez a szeptember időszak, itt Borsod megyében azért az a szeptember közepét, től, ami már igazából jobb bőgés, de ha azt nézzük, sok esetben már augusztus közepére az idősebb bikáknak kész van nagyjából az agancs, tehát ez egy csodálatos dolog, amikor levetette a bika az agancsát.
1: Igen, és nem is olyan régen beszéltünk róla, és ennyi idő alatt felépítette.
2: 150 nap alatt egy több kilós agancsot felépít, tehát ez egy félelmetes nagy munka, hogyha azt nézzük a szervezet részéről, hogy tehát mennyi kalciumot kell lebontani, kiépíteni, kiválasztani, újraépíteni, tehát ez igazából a természetnek a csodája, és sok esetben már mondjuk erre az augusztus közepi időszakára már le vannak tisztítva, illetve vannak, amik még esetleg már hamarabb lévő időszakban is kész agancsúak, és akkor tulajdonképpen erre az időszakra elég úgymond döhérek a bikák, tehát ebben a nyári, tavaszi nyári időszakban nem csak az agancsukat építik, hanem a testsúlyuk is elég rendesen megnövekedik, amit majd szarvas bőgéskor eléggé ledobnak sok súlyt magukról a szerelem hevébe, a sok csatározásba, de most tényleg az az időszak, hogy egy jó vadgazda már ebben az időszakban a bőgésre, szarvas bőgésre, vendégvadászásra már most fel kell készülnie, illetve felkészül olyan szarvas bőgő helyeken, ahol vadáztatni akar, azokat a helyeket nem zavarja, ott esetlegesen egy fokozott etetést végez, illetve olyan tömegtakarmánnyal, vagy répával, vagy valami, amivel igen kedvel a vad, tehát tulajdonképpen a tarvadakat oda szoktatja, akkor valószínű, hogy a bika meg ott fog megjelenni, ahol a tarvadak vannak, ahol a női varú egyedek vannak, úgyhogy ez is egy feladat már most azoknak a területeknek, azoknak a vadászatra jogosultaknak, amelyiknek a területén tartózkodik a gímszarvas, illetve szarvasbőgés is van, illetve megfigyelhető azért létszámában is, nagyobb létszámban van jelen megyénkben is a gímszarvas, terjeszkedik olyan területeken is, jelentkezik már, ahol eddig nem volt, és azért már évek óta megfigyelhető az, hogy sok esetben egyes területeken, ilyenkor augusztus végéig ott vannak, táplálkoznak, de amikor megkezdődik a bőgés, illetve vadászati idény lesz, akkor szépen addigra eltűnnek, így van, tehát visszamennek azokra a bőgőhelyekre, ahol addig is tartózkodtak, de nagyjából most már azért el lehet mondani, hogy olyan helyeken is alakultak ki bőgőhelyek, ahol eddig szarva sem volt, tehát gondolok a bodrok közi részeken, tehát a borzasztó nagymértékű erdősítés következménye, tehát az élőhely teljesen megváltozik, egyes helyeken, csereháti részeken mondjuk régi olyan erdőket vagy cserjés részeket írtottak le, fogtak újra mezőgazdasági művelés alá, tehát változik az élőhely. Esetlegesen a sok erdősítés miatt egy új élőhely keletkezik, tehát ahogy változik a környezet, változik az élőhely, úgy változik a vadnak a mozgás körzete, a migráció. Tehát ezek mind-mind olyan, hogy ahogy ők jobban alkalmazkodnak az egész változó világhoz, talán mint az ember.
1: Én nekem két kérdés jutott eszembe itt, miközben hallgattalak. Az egyik az, hogy ugye mondtad, hogy 150 nap alatt építik újra az aggancsukat. Minden évben ugyanolyan az aggancsa, ugyanannak a jószágnak. Ezt nem is lehet ellenőrizni. Most, mikor kimondtam, jutott eszembe, hogy ha csak valamilyen jegy nincs rajta, vagy azonosító.
2: Bizonyos szinten vannak rész dolgok, amit tehát genetikailag van rögzülve benne, de nem egy nagy ez a H4-zetérték, ami végül is az állattenyésztésben azt jelenti, hogy milyen szinten öröklődik, tehát az öröklődésnek mekkora szerepe van ebben. Nagy szerepe van még, ami felvett társfanyagnak, tápláléknak, ennek az agancsnak a kialakulásában, tehát nagyjából bizonyos jegyek vannak, ami alapján meg lehet különböztetni, hogy most valószínű ennek a bikának volt az előző évi hullajtott

0: már messziről, tehát ez egy bikánál, baknál, tehát egy gyakorlott szem számára már egy agancsból is valamilyen szinten meg lehet állapítani az állatnak a korát, nagy részt, de nem egy forma ez. Már hogy a kérdésedre pontosan válaszoljak, vannak is
1: ismertetőjelek. Amiről nem lehet azonosítani
0: körülbelül. Amiről nagyjából. Nem mindig, de esetleg.
1: A másik pedig, hogy az időjárás mennyire befolyásolja ezeknek az agancsoknak a fejlődését. Ugye itt néhány hétig tikkasztó meleg volt, nagyon nehezen jutottak, gondolom, az állatok is vízhez, tehát hogyha nem volt itatóhelyük. Tehát, hogy ez meglátszik-e az aggancsokon?
0: Tulajdonképpen erre a kérdésedre rengeteg kutató keresi a pontos választ, mert például az űzbaknál vannak olyan úgymond tézisek, amik esetlegesen az utóbbi időben megdőltek, hogy csak például ha kemény tél van, és akkor az etetet koncentrált akarmányt eteti az ember az űzzel, és akkor vastag, jó súlyú bakok lesznek, de ellentétben mostani lágynak mondott telekben az utóbbi egy-két évben nem volt nagy hideg, nem csak a koncentrált akarmányt tette, de igazából voltak olyan vizes részek, ahol mondjuk még télen is mondjuk a lóthúr szinte végzöld volt, tehát zöldet is ehettek sok helyen. Igazából itt megvannak azok a pontos dolgok, hogy mi kell egy agancs építéshez, hogy mi legyen jó, tehát nyilvánvalóan azok a megfelelő ásványi anyag, stb., de mondjuk a megvilágított órák száma is számít.
1: Ja, is ebbe,
0: tehát, igen, tehát nagyon sok minden befolyásolja ezt. Ebben az időszakban mondhatjuk úgy, hogy az agancson még egy ilyen bőrszerű barkának nevezett képlet van, ami utána leszárad, ezt letisztítja, dörzsöléssel letisztítja a bika, és ez így nyeri például a színét az agancs, tehát az ott lévő vérerek, milyen növényen dörzsölte ezt, annak a növényi nedveknek a bekeveredésével azt színezi meg az agancsot. Ilyenkor ilyen hatalmas szárazságba nem egy nagy dolog, de például előfordulhat az, hogy nehezebben válik le ez a barka az agancsról. Tehát sok-sok tényezőt befolyásolhat ez is, ez a száraz időjárás.
1: Mikorra számíthatunk a szarvasbőgés kezdetére, most, hogy így az időjárás is azért én saját magát lekörözte, tehát hogy minden előrébb jár a természetben?
0: Minden előrébb jár, ez majd egy kicsit azért összefüggésben van azzal az időszakkal, mondjuk szeptemberben, amikor már azok a jó, igazi hűvös reggelek vannak, akkor az egy kicsit hamarabb, fogalmazok, úgy beindítja a bőgést, de hogyha a szeptemberben is ez a nagyon-nagyon meleg időszak lenne,
1: akkor tolódhat?
0: Egyrészt egy kicsit tolódik, illetve esetleg a hideg, hűvösebb éjszakai órákra esik csak, tehát most is például az idei ősz-nász idején is ez a nagy meleg sokszor azt a úgymond változást hozza, hogy nappal nem mozog annyira esetleg az ősz, hanem inkább az éjszakai órákba leüzekednek, és nem látja úgy a vadász, vagy aki akarja, hogy nem annyira szem előtt zajlik az egész, nem a 38 fokos forróságban, nem inkább az éjszakai órákban.
1: Hát köszönjük szépen, Dolo, hogy megosztottad velünk nagyon mindezeket. Szívesen. Nekem ez nagyon érdekes volt, de hát tudod, én vagyok a laikus itt a műsorban. Én jó munkát és jó pihenést kívánok neked, és jövő héten újból vállak. Szia!
0: Köszönöm szépen, szia!

0: az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető partnerem, állandó séfünk Szaniszló Belci. Szia Belci, szép napot kívánok neked.
2: Szia Mese, sziasztok, üdvözlök mindenkit.
1: Az ősz elején járunk, és ilyenkor azért vannak zöldségek, amik előtérbe kerülnek a konyhai felhasználásnál is, illetve vannak zöldségek, amelyeket ilyenkor takarítunk be, és próbálunk télire eltenni, bár egész évben fogyaszthatók. Én azt gondoltam, hogy beszélgessünk ma a zellerről. Szerintem igen megosztó zöldség, mert van, aki szereti, van, aki nem. Egy nagyon erőteljes és karakteres aromás íze van, és nagyon jó sokféle betegségre, gonda, problémára. Szóval a zeller.
2: Igen, hát a zeller az egy, ahogy mondtad is, egy megosztó zöldségünk, de ugyanakkor szerintem nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy a magyar konyha nagyon sokrétűen tudja alkalmazni, és egy nagyon remek ízesítő is lehet akár egy levesnek, vagy akár a belőle készült leves is nagyon finom. Ugye alapvetően háromféle zellert szoktunk úgy elkülöníteni egymástól. Ugye van a gumós, az zeller gumó, amit ugye levesben rakunk, abból a krémlevest készítjük, ugye ez a nagy labda, amit úgy meg kell hámozni, és akkor nagyon sok tétűen lehet felhasználni. Akár krémlevesnek, ugye a húslevesben elengedhetetlen az zeller gumó, illetve lehet burgonyapürébe vele keverni, esetleg, hogy egy kicsit ízesítse, kicsit feldobja a burgonyapürét. Meg lehet csinálni, hogy egyben megsütve, nagyon magas hőfokon, és akkor a külseje kap egy ilyen fekete-szerű kérget, de ugyanakkor megvédi belül az zeller gumó belsejét, és egy nagyon-nagyon puha, nagyon-nagyon édes, és nagyon egészen más univerzumba lehet az zellert ezáltal hozni, egészen más ízeket tudunk bele kihozni. Illetve van a szárzeller, ugye, ami az egész világon talán a legnépszerűbb, a szárzeller, vagy angol zeller, ugye, amit az olasz konyha használ, mint hát nagyon sok ételnek az alapjául, ugye a sárgarépával és a hagymával együtt, illetve amíg a metélő zeller, a kevésbé találkozunk vele, annak csak igazából levelei vannak, ízes aromás levelei, azzal csak ízesíteni szoktunk, és amellett pedig, hogy nagyon finom, és nagyon jó ízt tud adni egy ételnek, és nagyon finomak a belőle készült ételek, nagyon sokféle emésztőrendszeri problémára, nagyon jó, nyugtatja a gyomrot, nagyon jó a veséknek, reumára is szokták alkalmazni, úgyhogy ugye nagyon sokféle módon felhasználható és nagyon egészséges növény.
1: Mit készíthetünk csak magába zellerből?
2: Hát elsősorban ugye nagyon finom a zeller krémleves. Ugye egy nagyon könnyen szét lehet főzni, nagyon puhára szét lehet főzni, és egy nagyon jól túlmixolható, nagyon jól, egy nagyon krémes állagot tud elérni, hogyha krémlevesnek csináljuk. Csináltunk belőle, ahogy említettem, a burgonyapürét ízesíthetjük vele. Egy nagyon-nagyon finom ízt ad egy burgonyapürének, például egy zelleres burgonyapüré nagyon jó tud lenni, egy nagyon jó köret. Csináltunk belőle zeller gratent, ami ugye olyan, mint a burgonya graten. Nagyon vékonyra szeleteljük a zellert, és egy ilyen tejszínes, tojássárgályás, fűszeres, ízesített lében megsütjük, a tetején sajttal. Ez egy nagyon-nagyon finom köret tud lenni, ugyanígy a burgonya gratent is így készítjük, csak a zellertből egy kicsit más dimenzióba visszük el a dolgokat. Illetve hát készíthetünk belőle zöldségfasírtot, zellerből, tócsniba bele tudjuk esetleg társítani a burgonyához vagy cukkinihez, illetve hát az angol zeller, ahogy említettem, az olasz konyhának egy elengedhetetlen alapanyaga, és náluk olyan ez a soffritó nevű alap, nálunk például egy pörkölt alap, tehát nagyon elterjedt, és nagyon gyakran ez egy ételnek náluk az alapja. Hát végtelen plusz egy, hogy szoktam mondani, a felhasználása, aki szereti, annak azt javaslom, hogy bátran próbálkozzon vele.
1: Az zellerkrémlevest mányiszor említetted, légy szíves, hozd meg velünk, hogy készíted.
2: Hát én felteszem, ugye megtisztított zellert felkockázok. Hát attól függ, hogy hány főre készítjük, igazából ez attól tényleg csak attól függ, meg hogy mennyire szeretnénk intenzívre, vagy mennyire szeretnénk még dúsítani, sűríteni, vagy azt akarjuk, hogy csak magát túlmixolt zeller sűrítse a levest és dúsítja. Ez tényleg ízléstől függ. És hát vagy sós vízben, vagy alaplében felteszem főni, amikor teljesen puhára fritt, akkor túlmixolom, adok hozzá tejszínt, egy pici vajat, és attól függően, hogy mennyire szeretném sűrűre, vagy mennyire sűrítette be a saját anyaga nyilván az zeller, az mérten sűrítem. Illetve szoktunk még itt például az étteremben nagyon-nagyon jó barátja a kék sajt, a kékpenészes sajt, akár egy roquefort, vagy egy gorgonzola, vagy egy nagyon finom kék sajt, nagyon finom tud lenni például az elekrémlősben, én mindig teszek egy picikét. Nyilván az is egy kicsikét megosztó ugye a penészes sajtok közül, de nagyon jó barátja az Zellernek. Innentől kezdve pedig, hogy mi kerül még bele, akár egy Zeller chipset készíthetünk, amikor nagyon vékonyra leágyaluljuk és bőzsíradékban kisütjük, az egy nagyon jó betétje tud lenni. Úgyhogy ez az alap, innentől pedig mindenkinek az ízlésére van bízva, hogy ízesíti, hogy fűszerezi.
1: Ugye említetted a 100 Zellert. Azt itthon kevésbé ismerjük, bár az áruházak polcain találkozhatunk vele. Őt hogyan használhatjuk, hogyan fogyaszthatjuk?
2: Hát tulajdonképpen, hogyha megtisztítjuk, megmossuk, akkor akár elrágcsálhatjuk, mint egy nyuszi, mert hogy nyersen is nagyon finom, ropogós és fogyasztható. Vagy, ahogy említettem, úgy alapba beletenni. Nagyon finom a például egy vadasmártásba, hogyha beletesszük a zellergumó helyett, akkor ennek van egy valamivel intenzívebb és egy ilyen, hogy fogalmazok, ilyen zöldebb íze, mint az zellergumónak, egy ilyen frissebb íze van. Akár grillezve, salátákban nagyon finom, vékonyra összevágva a zöld leveleivel együtt, de ugyanúgy, igen, hogyha egy ilyen mártogatós tálat készítünk hideg tál jelleggel, akár egy ilyen nagyon finom, egy mézes mustáros, egy kék sajtos joghurtos, vagy egy fűszeres paradicsomos mártásba is nagyon finom tud lenni, például a Bloody Mary koktélba is, ugye, általában ezt a 100 Zellert szokták ugye tenni. Sokrétű a felhasználása, de a legegészségesebb és a legértékesebb az a nyersen, minél kevésbé hőkezelve.
1: Tehát a zeller és a húsok. Már mondtad, hogy a krumplival és a kék sajttal nagyon jó viszonyban van, illetve az összes többi zöldséggel is, hiszen levesfőzés közben arra használjuk. Hogy viszonyul a húsokhoz, illetve köretként, tehát hogy zelleres krumplipüré, én egyébként tettem már, mint a hasábburgonya felvágott zellert, és ugyanúgy megsütve, tepsbe, nagyon finom volt, tehát hogy húsokhoz, melyikhez ajánlod?
2: Hát tulajdonképpen ízlés kérdése ez, és aki szereti a zellert, az nagyon sokféle módon tudja köretni, bármilyen húshoz egyébként, tehát akár a csirke, akár a sertés, hát a marhához azt inkább azt gondolom, hogy keverve más köreteket ízesítve vele, de egyébként egy sima zeller püré is nagyon finom tud lenni, aki szereti. De nincsen szerintem ez így megkötve, hogy milyen húshoz illik. Tulajdonképpen, hogyha szeretjük és megtaláljuk a megfelelő felhasználási módját, akkor bármilyen hússal, akár egy rántott hússal, egy frissen sült, egy egészben sült el, vagy akár egy ragú mellé, vagy egy ragúba bele főzve, ugye nagyon finom tud lenni.
1: Még egyetlen egy kérdés tárolása, ugye ez a zöldség azok közé tartozik, amelyet mondjuk egészében lehet kapni a piacon, de mondjuk azért a tél közepén elég meg összeasszott és megöregedett zellereket tudunk kapni. Mennyire érdemes lefagyasztani? Tehát hogy vezite az ízének az intenzitásából, hogyha fagyasztjuk, vagy pedig ragaszkodjunk ahhoz, hogy idézőjelet teszem a friss zeller, tehát hogy a télire eltett, mint a krumpli és egyéb ilyen zöldségek, azt válasszuk, vagy gyakorlatilag íz szempontjából mindegy.
2: Hát tulajdonképpen, ahogy említetted is, ugye egész évben elérhető, ez egy nagyjából már egy alap élelmiszer, egy alapzöldség lett az áruházaknak a polcain, nincsen olyan hónap, amikor ne tudnánk friss zellert venni. Nyilván függ attól, hogy nyár elején mondjuk új zeller, ami még ilyen kisebb a gumója, nagy a zöldje, az mindig egy picit talán finomabb a nyári időszakban, amikor a földből húzott ki nagymamánál, az is teljesen más, mint ezek az üvegházi és tömegtermelt zellerek. De én azt gondolom, hogy ma már a mai technológiával olyan gyorsan tudják fagyasztani és megőrizni az aromákat és ízeket, hogyha nem kapunk friss zellert, akkor hozzá lehet jutni mirelit formába, tehát fagyasztott formába kockázott zellerhez. Nyilván minden fagyasztás ront a minőségen és az ízen, de azt gondolom, hogy a zeller azt eléggé viszonylag jól tűri, és érdemes, ha nem kapunk frisset, akkor a gyorsfogyasztottal sincsen semmi probléma.
1: A szokásos kérdésem következik, a te kedvenc zelleres ételed.
2: Hát én megmondom őszintén, én nem vagyok annyira nagy híve a zellernek. Nem mondom, hogy nem szeretem, nem a kedvenceim közé tartozik. A burgonyapürét viszont nagyon szeretem, és azt a zelleres burgonyapürét is szívesen fogyasztom köretként húsok mellé, illetve hát az zellerkrémleves is néha ami úgy jól tud esni egy hideg őszi napon, például egy jó forró zöldkrémleves, azt is szeretem. De úgy kifejezetten nem a kedvencem, tehát kedvenc ételem sincs nagyon belőle.
1: Rendben van, én ezt elfogadom, tehát mindenkinek az ízlése más és más. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, és hát ilyen jó kis zeller kalauzt tudtunk összehozni. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, és jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Én köszönöm a lehetőséget, szia, mese, sziasztok!
3: Odafent.

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Találkozások. Az Európa Rádió magazinműsora szombaton és szerdán délelőtt 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Hamarosan lejár a 7-es tanulók számára biztosított térítésmentes HPV elleni védőoltás igénylésének határideje. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kérése szerint a kitöltött beleegyező nyilatkozatot keddig kell visszajuttatni az iskolába. A humán papilloma vírus elleni vakcina a daganatos megbetegedések megelőzésének fontos eszköze, amely ebben az életkorban nyújtja a leghatékonyabb védelmet. Az iskolaorvos által beadott oltás sorozat két adagból áll, amelyeket 6 hónap különbséggel kapnak meg a diákok a karjukba. Bár az oltás nem kötelező, a szakemberek az egészség megőrzése érdekében a fiúknak és a lányoknak is kifejezetten javasolják. A térítésmentes HPV elleni védőoltás igénylésének határideje tehát jövő kedden jár le. Új lendületet kapott a vasút és a térség közlekedése. A debreceni északnyugati gazdasági övezet villamosítási projektjének pénteki záró rendezvénye alapján. Tárkányi Zsolt parlamenti államtitkár beszédében kiemelte, hogy a Tisza kormány 38 milliárd forint uniós forrást hozott haza Brüsszelből a beruházáshoz. A fejlesztés eredményeként megújult a vasúti pálya, megtörtént a Debrecen és Balmazújváros közötti szakasz villamosítása, valamint 8 útátjáró korszerűsítése is. A felújításnak köszönhetően a vonatok óránként 100 kilométeres sebességgel használhatják a pályát, jelentősen lerövidítve a menetidőt a két település között. A vonalon 3 új akadálymentes megállóhelyet alakítottak ki, és több mint 300 millió forintból felújították a Balmazújvárosi vasútállomást is. Az államtitkár hozzátette, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként a jövőben a Debrecen és Nyíregyháza közötti vasútvonalat is korszerűsítik. Közszolgálati jellegű elismerést és nagyobb finanszírozást szorgalmaznak a méhészek az ökoszisztéma fenntartásában betöltött nélkülözhetetlen szerepük miatt. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület átfogó szakmai anyagot készített a tárcának a nehéz piaci helyzet, a klímaváltozás és a magas költségek kezelésére. A termelők többek között méh család alapú közvetlen támogatást, a bürokrácia csökkentését, valamint szigorúbb ellenőrzéseket várnak a külföldi import termékeknél. A megbeszéléseken felmerült a méhészettel kapcsolatos adó, UDI és tahográf szabályok felülvizsgálata is a gazdasági nehézségek ellensúlyozására. Nyitott templomok és vezetett túrák várják a közönséget a szombaton kezdődő Ars Sacra Fesztiválon. A szeptember 12-e és 20-a között zajló programsorozat célja a templomok és plébániák közösségi és művészeti életének bemutatása. A nyitott templomok keretében bemutatkozik többek között a budapesti Külső Üllői úti, a győri és az abodi református templom is. A fővárosban a Szilágyi Dezső téri református templomban koncertekkel és kiállításokkal is gazdagítják a kulturális kínálatot. Debrecenben a 15. templomok éjszakájával készülnek, ahol ingyenes túrákon fedezhetik fel a látogatók a vallási és szellemi örökséget. A programokról és a regisztrációs lehetőségekről részletesen az Ars Sacra Fesztivál hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Hűtlen kezelés gyanújával rendelt el nyomozást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a Szuverenitás Védelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. A miniszterelnökség korábbi adatai szerint a hivatal a működésének alig 2,5 éve alatt több mint 3,5 milliárd forintot költött kommunikációra és rendezvényekre. A vizsgált kiadások között szerepelnek többek között vitaestek, egy dokumentumfilm sorozat, egy március 15-i drónsó, valamint drága csapatépítő tréningek is. A kormány tájékoztatása alapján a hivatali VIP bankkártyáról felmerült megkérdőjelezhető költések és közpénzek magáncélú felhasználása miatt is lépéseket tesznek. A hatóságok a feltárt dokumentumok és az indokolatlan közpénzköltések gyanúja miatt most hivatalos eljárás keretében vizsgálják az ügy részleteit.
0: az időjárásról.
1: Az ország keleti részében még felhősebb maradhat az idő, egyes részeken tartósan borult marad az ég. Kezdetben csapadék az északkeleti tájakon még előfordulhat, de csökkenő eséllyel. A csúcs hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 9 és 14 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban László Lóránddal, a Debreceni Református Kollégium kántusa karnagyával beszélgetünk. A zenész fiatalember 2023-ban Arany János, a Tiszántúli Református Egyházkerület akkori zeneigazgatójának hívására érkezett a városba. Sopronban született református családba, ott is érettségizett a Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceumban. Lelkészük Vladár Gábor javaslatára 14 évesen jelentkezett a Dunántúli Református Kántorképző nyári tanfolyamára, ahová rendszeresen visszajárt, később már oktatóként. Az itt eltöltött tanulóidőszakban meghívást kapott a Kocsis Holper Zoltán vezette kórus spontánozba. Mindez döntő volt számára a zenei pálya választásában. Szerény, fegyelmezett, alázatos zenepedagógus, aki jó érzékkel találta meg a hangot a kántus idősebb és fiatalabb tagjai egyaránt. Ismerjék meg László Lórándot, Tóth Emese számít megtisztelő figyelmükre.

0: László Lórend a debreceni református kollégium kántusának karnagya. 2023-ban kerültél ide Debrecenbe, eltelt néhány év. Meg kell, hogy kérdezem, hogy érzed magad, sikerült beilleszkedni, átvenni ennek a városnak a ritmusát?
1: Még nem tudom egyértelműen megmondani, mert 3 éve kerültem ide, ez lesz a 4. tanévem a gimnáziumban, és hogyha őszinte szeretnék lenni, nehéz megszokni ezt a várost, hiszen messziről érkeztem, de talán azt mondhatom, hogy jó irányba haladok. Nagyjából már tájékozódom a városban, kiismertem a lehetőségeket, és azt mondhatom, hogy örömmel vagyok itt ebben a városban.
0: Itt most már életvitelszerűen élsz, ugye? Tehát most már megszűnt ez a ingázók Sopron, és ma ugye onnan jöttél, Sopron és Debrecen között, tehát most már itt laksz.
1: Igen, teljes mértékben ide költöztem, de a családhoz rendszeresen haza szoktam menni. Például most nyáron is közel 2 hetet voltam a Dunántúlon, meglátogattam a nagyszülőket, édesanyámat, az unokatestvéreket, akiket csak lehetett, megpróbáltam meglátogatni.
0: Sopronból jöttél, ott is születtél?
1: Igen, 1998-ban születtem Sopron városában, ott is nőttem föl, úgyhogy az identitásomat alapvetően meghatározza a nyugat-dunántúliságom. Ott végeztem az általános iskolát, ott végeztem a gimnáziumot is, amelyre nagyon büszke vagyok, hiszen egy komoly múltra visszatekintő iskolában tanulhattam, a Berzsényi Dániel Evangélikus Líceumban, és majd talán később kitérünk arra, de már most megsugom, hogy sok felekezettel van kapcsolatom. Például az iskolámat egy evangélikus gimnáziumban kezdtem, tanítottam katolikus iskolában is, most pedig egy református intézménynek vagyok a oktatója.
0: Milyen kis gyerek voltál? Szerettél énekelni? Ilyen kis dalos pacsirta voltál?
1: Furcsa lesz, amit mondok. Én viszonylag későn kezdtem el a zenével foglalkozni. Pontosan nem tudom megmondani, hogy hány éves voltam, de az első igazán meghatározó pont az a Dunántúli Református Kántorképzőbe való beiratkozásom volt. Ekkor én 14-15 éves lehettem. Tehát az biztos, hogy ekkortól kezdtem el kórusban énekelni, talán zongorázni 1 évvel hamarabb kezdhettem.
0: Akkor már túl voltál ezen a kritikus időszakon, amikor megnyúlnak a hangszálak és mutálnak a fiúk?
1: Fogalmam sincs, erre nem emlékszem.
0: Akkor, hogyha nem emlékszel, akkor valószínűleg nem is okozott gondot a hangképzésnél.
1: Mivel nem tudtam, hogy mi az a hangképzés, ezért különösebben nem zavart. Engem, ami megfogott, a pápai tanfolyamon az a közösség volt, illetve az, hogy izgalmas dolgokat csináltunk. Lehet, hogy nem fogtam föl, hogy most éppen a vezénylés alapjai hogy néznek ki, vagy az orgona miért úgy működik, ahogy, de megszerettem. És folyamatosan visszajártam, közel 5-6 évet töltöttem el ott a nyaraim közül.
0: És mi mindent tanultál meg, mi mindent szívtál magadba?
1: Ott a tanfolyamon a karvezetés, a hangszeres játék mellett nagyon fontos mérföldkő volt számomra, hogy összeismerkedtem egy összhangzattan tanárral, aki tulajdonképpen elindított engem a zenei pályának ezen a részére, hiszen olyan magas szinten tanított engem, még évközben is telefonkapcsolatnak hála, hogy viszonylag magas szintre jutottam. Ez azt jelenti, hogy amikor én bekerültem az egyetemre, akkor nekem már nem volt dolgom a zeneelmélettel, hanem én korrepetáltam a felsőbb éveseket is.
0: Tehát ilyen szintű képzést kaptál, hogy ezt meg tudtad tenni.
1: Igen, ezért örülök, hogy viszonylag fiatal korban én megkaptam ezt a felkészítést, ezt a tudást, amit később már csak kamatoztatni kellett.
0: Jó, és akkor ott szépen Dunántúlon zajlott az életed. A tanulmányokat folytattad, ugye?
1: Igen, a gimnáziumot és a tanfolyamot párhuzamosan végeztem.
0: Jó tanuló voltál?
1: Igyekeztem jó tanuló lenni, nem voltam kiemelkedő, versenyekre nem jártam, egy átlagos diák voltam.
0: Most amit csinálsz, az egyetlenem átlagos, mert most egy nagy múltú énekkarnak az élén vagy.
2: Ezt azért megerősíted.
1: Igen, ezt megerősítem. Szerintem a nagy változást a budapesti egyetemi évek hozták, amikor a zenei alapok már megvoltak, és azokat már csak tovább kellett fejleszteni. Budapesten rengeteg kórusban énekeltem, ez a zenei dolgokban erősített meg, az egyetemen pedig tovább tanultam azt, hogy elméletben hogyan működik a zene. És az a kettő jelentős mértékben összefügg.
0: Az mikor vált világossá számodra, hogy azért nem csak szeretsz énekelni, hanem tudsz is?
1: Hát, tudok énekelni. Hát ez szerintem az egyetem első éve alatt alakulhatott ki. Amikor már biztos voltam magamban, hogy igen, én tenor szólamban éneklek, és már magabiztos vagyok. Ehhez viszont kellett az, hogy Sopronban 2 kórusban is énekeltem a gimnáziummal párosban, párhuzamosan, és ott olyan tenorok mellett állhattam, akik mondhatjuk, hogy vérpofik voltak. Tehát volt egy minta, amit követhettem, és amikor fölkerültem Budapestre, akkor nem okozott gondot, hogy hogyan kell kiállni, hogyan kell énekelni, hogyan kell lapról olvasni. Ez már mind megvolt.
0: Jó, de azért kell egy adottság és egy veleszületett jó képesség arra, hogy az embert ilyen szintre fel lehessen hozni, vagy meg lehessen tanítani, hogy hogy is kell profi szinten énekelni, mert egyetértesz, hogy amúgy mindenki megtanítható valamilyen szinten énekelni?
1: Valamilyen szinten megtanítható, igen. Sőt, énektanárként én azt mondom, hogy törekedni kell arra, hogyha valaki úgy gondolja magáról, hogy ő nem szeret, vagy egyáltalán nem is tud énekelni, megmutatni, hogy lehetséges. Csak rengeteg gyakorlás.
0: Na mi állhat ennek a hátterében egyébként? Mert azt mondják, nem nagyon énekelnek a mai fiatalok, hogy félnek, vagy azt hiszik magukról, hogy ők nem is tudnak énekelni, nem akarnak, nem éreznek rá késztetést. Miért van ez, hogy nem nagyon énekelnek? Egyetértesz egyébként ezzel?
1: Egyetértek, hiszen én ezt nap mint nap látom. Szerintem a válasz végtelenül egyszerű, míg a mi kultúránk 2000 évre visszamenőleg kis túlzással azt mondható, hogy a közös éneklésre épült. Például a népzenei kincsünk is ezt mutatja, hogy a fonóban énekeltek, kinti munkák alkalmával is folyamatosan énekeltek. Az idősebb generáció megtanította az ifjabbaknak az éneklésnek a tudományát. És így szájról szájra terjedtek nem csak a népmesék, hanem a népdalaink is. Viszont a mai modern korban ez egyre inkább háttérbe tolódik. Én a szakdolgozatomat 20. századi történelemből és zenéből írtam, melynek a lényege az volt, hogy az étterembe járás hogyan alakult át. És nagyon izgalmas dologra figyeltem föl, ami nagyon egyszerű, mindenki gondolhatott volna rá, de én ott döbbentem erre rá, hogy amíg az éttermekben cigányzenészek muzsikáltak, cigánybandák játszottak, amely az első világháború után megjelentek a jazz bandák. Ők egymással versengtek. Hogy ki lett a győztes, ezt nem igazán tudjuk kihirdetni, hiszen bejött a rádió, és a rádió kiszorította az élőzenét az éttermekből, hiszen a rádió ingyenes, az élőzenét pedig fizetni kell. Vagyis egyre inkább eltolódott a zenetanulás abba az irányba, hogy nem élőben tanuljuk, hanem hallgatjuk a rádiót. És a rádióban szóló zenék nem feltétlenül olyan zenék, amiket mi tudnánk énekelni magunkban is. Tehát nem olyanok, mint a népdalok, hogy egyszerű dallam énekelhető, hanem ott sokkal inkább máson van a hangsúly. Éppen ezért én azt tudnám mondani, hogy ez van nagyon negatív hatással a mai generációra is. Hiszen nem kell közösségben énekelni. Ott a rádió.
0: Veled hányszor fordul elő, hogy csak úgy, amikor otthon vagy, magadtól valami melódia eszedbe jut, és akkor elkezded dudorászni, vagy énekelni. Szokott ilyen előfordulni?
1: Elég gyakran elő szokott fordulni, sőt, én egyetemista koromban a buszmegállókban is énekelgettem mindenféle szófés gyakorlatokat.
0: Nem néztek furcsán?
1: Nem érdekelt, hogyha furcsán néznek, hiszen soha többet nem találkozom velük. Így bátran mertem énekelni mindenféle skálákat fölfelé, lefelé, tudván azt, hogy ennek rám nézve pozitív hatása van, mások meg holnap már nem fognak erre emlékezni.
0: Na, ez a pozitív hatása egyébként. Nemrég beszélgettem a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának professzorával, aki pontosan ezt kutatja, hogy milyen a zene mentális egészségünkre gyakorolt hatása. Természetesen ő a klasszikus muzsika vonatkozásában vizsgálta, de hát akkor téged is megkérdezlek, hogy te hogy látod ezt a kérdést egyébként?
1: Erre nagyon nehéz válaszolni. Mielőtt mindenki azt hinné, hogy én csak a klasszikus zenét szeretem, és semmi más nem létezik számomra, ez nem igaz, hiszen én az Eddán nőttem föl, az ő hatásukra kezdtem el a zenével foglalkozni, éppen ezért a retro nagyon komoly helyet foglal el az én életemben. Mai napig sokkal inkább hallgatok régi retro magyar slágereket, mint a maiakat.
0: És hogyha régi retro magyar slágereket hallgatsz, akkor általában kiket hallgatsz? A Beatlányokat, vagy régi együtteseket, mint a Metro együttes?
1: Hát Illés Metro Omega természetesen, Edda, 90-es évek, a 2000-es évektől fölfelé már egyre kevésbé, hiszen ott a gépzene kezd egyre inkább megjelenni a háttérben. Nekem sokkal inkább tetszik az, amikor van a zene, amelynek gyönyörű a szövege, de sokat mondó szövege van, a dallama gyönyörű, és emellé olyan harmóniákat társítanak, ami manapság már ritkaságnak számít. Tehát nem ez a tipikus négy akkorddal lejátszuk dalok, hanem vannak benne nagyon izgalmas négyes, ötös hangzatok is.

0: László Lórándal, a Debreceni Református Kollégium kántusa karnagyával folytatjuk beszélgetésünket. Na, az előbb említetted, hogy több felekezettel is kapcsolatod van. Mikor fordult az érdeklődésed és a pályád az egyházi zene irányába? Tehát ez mikor lett az életed része?
1: Határozottan emlékszem, hogy volt egy istentisztelet Sopronban, ahol volt egy csodaszép ének, amelynek hatására én úgy döntöttem, hogy én szeretnék a zenével foglalkozni. Erre én határozottan emlékszem.
0: Te hány éves lehettél?
1: Szerintem 14-15 körül lehettem.
0: Uh-huh. Hát akkor mentél a kántorképzőkre is.
1: Igen, lehet, hogy pont utána jelentkeztem. És Sopronban van egy nagyon jó kántor barátom, akkor tanárom volt, aki bíztatott, hogy próbáljam ki. Fogalmam se volt, hogy mi ez a kántorképző. De utólag nagyon hálás vagyok neki, hiszen részint neki köszönhetem az, hogy a mai napig benne vagyok a kántorképzés életében.
0: Hogy kerültél ide Debrecenbe? Ki hívott, és hogyan fogadtad ezt a felkérést? Mert gondolom, hogy ez egy hívás volt.
1: Igen, ez egy hívás volt. Kicsit talán messzebbről érdemes kezdeni a történetet. Utólag, visszatekintve tudom mondani azt, hogy az, hogy én a kántus élére kerültem, annak már voltak előjelei, hiszen a soproni lelkipásztorunk is itt énekelt a kántusban, amit én utólag tudtam meg. A hitoktatónk is itt énekelt, legalábbis Debrecenhez kötődik erőteljesen. Utána, akikkel én Budapesten elkezdtem énekelni a központi református kórusban, az énekesek fele innen jött. Itt tanult, itt énekelt éveken keresztül. És amikor én 2022 kaptam az elhívást, ez egy esküvő alkalmával volt egyébként, egy kórustársunknak az esküvőjén, a szertartás előtt Arany János karnagy úr odalépett hozzám.
0: Mert ő is ott volt?
1: Ő is ott volt, hiszen ő volt a kórusnak a vezetője, ez a Psalterium Hungaricum kórus, és ott a szünetben néztük a fák lombkoronáját, a messzi jövendőbe tekintettünk, meg az eget fürkésztük, és akkor egyszer csak odalépett hozzám, és megkérdezte, hogy nincs-e kedvem Debrecenbe jönni, tanítani.
0: Hát akkor ő Arany János tanár úr, még itt a Tiszántúli Református Egyház kerület zeneigazgatója volt.
1: Pontosan. És én már énekeltem az ő budapesti kórusában 2-3 éve legalább. És én akkor voltam a diplomaszerzés előtt 1,5-2 évvel, és kerestem a lehetőségeket, hogy hova lehetne menni munkát találni. Hazamenjek Sopronba, maradja Budapesten, vagy próbálja ki valami mást. És én azt mondtam, hogy persze, csak meg kell várni, hogy kapjak egy diplomát, és majd utána fogok tudni jönni. És akkor ő jelezte ezt a debreceni gimnázium vezetősége felé, hogy van egy fiatalember, és visszaválaszoltak, hogy a lehetőségük nyílik rá, akkor megvárják. És tulajdonképpen így történt az én elhívásom. Utána én még jártam egyetemre, egy fél évet külföldön is tanultam, megcsináltam a tanítási gyakorlatokat, lediplomáztam, és rögtön az első munkahelyem itt volt a Debreceni Református Kollégium gimnáziumában és diákotthonában.
0: Hú, érezted ennek akkor a súlyát, hogy egy ilyen nagymúltú kórushoz várnak, hiszen azt mondták, hogy megvárják, még lediplomázol, és hogy egy ilyen tekintélyű személy kért meg, mint Arany János.
1: Szégyenteljes lesz az, amit mondani fogok. Nem voltam tisztában azzal, hogy ez micsoda.
0: Nagyon fiatal vagy, most is, még nem vagy 30 éves.
1: Igen, ezzel nyugtatom magam, de mint a felvezetőben említettem is, a környezetemben rengetegen voltak régi kántustagok. Sőt, én még Berkesi tanár urat is ismertem, bár ő nem ismert engem, de már többször is találkoztam azelőtt, hogy én ide jöttem volna. Tehát a súlyát nem éreztem, ennek viszont...
0: Amikor megérkeztél?
1: Amikor megérkeztem, akkor még nem éreztem, viszont egy év elteltével, amikor tisztába lettem azzal, hogy ez micsoda örökség, utána kezdtem el azon gondolkodni, hogy micsoda megtiszteltetés, hogy engem ilyen fiatalon ide hívtak, hogy ezt átvegyem.
0: Ha ezt akkor tudod, elvállalod?
1: Nem tudom megmondani rá biztosan a választ, mert hatalmas felelősség nyomja a vállamat e tekintetben. Sokkal egyszerűbb életem lett volna, hogyha vagy maradok Budapesten, vagy hazaköltözöm, mint hogy ide jöttem volna.
0: De nem bántad meg?
1: Nem bántam meg.
0: Na, egy dolgot kihagytunk a te életrajzodból. Ezt szerintem tudhatják azok, akik mondjuk ismerik az önéletrajzodat valamennyire, vagy kapcsolatban állnak veled, de te Párizsban is tanultál a Sorbonnon. Oda hogyan kerültél?
1: Ez is egy hatalmas nagy lehetőség volt, és hálás szívvel gondolok vissza azokra az időkre, és mindazokra, akik segítettek abban, hogy én kijuthassak oda. 2022-ben volt egy olyan időszak, amikor én már végezhettem volna az egyetem, mert hiszen előre fölvettem a tantárgyaimat, viszont a rendszer valahogyan rosszul kezelte ezt, és volt egy felesleges fél évem. Tehát nem tudtam volna hamarabb végezni. És gondolkodtam, hogy mit csinálni. csináljak, kezdjek el dolgozni valahol, vagy valami más utat választak, és jött ez a lehetőség, hogy az Erasmus ösztöndíj keretein belül el lehet menni külföldre tanulni. És egy kedves volt osztálytársam már volt kint, és az ő hatására és az ő segítségével írtam meg a pályázatot. Először egy teljesen másik városba szerettem volna menni. Franciaország az egyértelmű volt, és a leadás előtt egy-két nappal láttam meg, hogy az Université Parisien Panthéon Sorbonne is a lehetőségek között van. És átírtam a neveket, és így végül a Sorbonne-ra jutottam ki. Szándékom szerint én a tavaszi fél évben mentem ki, pont azért, mert januárban még hideg van, de áprilistól már nagyon jó idő van. És én pont januártól voltam kint júniusig, tehát én megtapasztaltam a telet, a tavaszt és a nyárnak az előszerét is.
0: Akkor parlez-vous France?
1: Oui, mais bien sûr. Igen, ott én franciául tanultam a történelmet, ott nem zenével voltam kint, hanem a töri szakommal, és én nagyon hálás vagyok azért, hogy igaz, hogy nem beszélgettem nagyon, meg nem ismerkedtem a szaktársaimmal odakint, ez lehet, hogy hátrány, mert így a saját korosztályommal nincs meg a kapcsolatom, viszont találtam magamnak egy, majd később még két kórus, tehát összesen három kórusban is énekeltem. És ők...
0: Franciául.
1: Így van. És ők voltak azok, akik segítettek nekem a nyelvi korlátokat leküzdeni, hogy ők helyiek voltak, párizsi életérzés teljes egészében megvan bennük, és fél éven keresztül énekeltem mindegyiküknél. Hatalmas élmény volt, hiszen az egyik kórus, a Les Chanteurs de Saint-Eustache, ez a Notre-Dame utáni második legfontosabb templom, hogyha szabad így fogalmazni, belváros. Én ott minden egyes vasárnap énekeltem a katolikus miséken, vagyis lehet, hogy református vagyok, de sikerült megismerkednem a katolikus liturgiával is, meg a csodaszép templomi zenéjükkel is. Koncerteztem velük többször is, és olyan jó barátságok alakultak ott, hogy én úgy köszöntem el tőlük, hogy soha többet nem találkozunk, viszont két évvel később 50-en eljöttek ide Magyarországra, Budapestre. Szerveztem nekik három koncertet, és itt voltak 4-5 napot. Tehát azt mondhatom, hogy csodálatos örök barátságokat köthettem ott kint.
0: Pontosan szerettem volna kérdezni, hogy akkor ezek ilyen életre szóló kapcsolatok, ugye?
1: Pontosan ezzel a kórussal mindenféleképpen. A másik két kórussal kevésbé tudtam alaposabban megismerkedni, hiszen ott inkább a koncertezésen volt a hangsúly. Tehát ott például az egyik kórussal egymás után háromszor énekeltem a János Passiót, ami azért nagyon keveseknek adatik meg, énekelhettem Verdi Requiemet is a Saint-Sulpice templomban, tehát egészen elképesztő dolgok. Viszont ez a Les Chanteurs de Saint-Eustache volt az a csapat, akikkel én nagyon szoros barátságba kerültem.
0: És ezt még tudott kamatoztatni az idők során, így van?
1: Pontosan, hiszen a tavalyi évben meghívtak engem, illetve édesanyámat, hogy menjünk ki, és fizették az utat, adtak szállást, meghívtak éttermekbe, úgyhogy egészen elképesztő.
0: Francia éttermekbe biztos gondolom sírva mentél.
1: Igen, igen. Hát voltak izgalmas dolgok, izgalmas ételek, csigát nem kóstoltam, azt nem mertem, de rengeteg finomságot megkóstoltattak velem. Ezért is hálás vagyok, és az én nagy reménységem az az, hogy rövid időn belül a kollégiumi kántust kivihetem Párizsba. Franciaországban még nem nagyon járt a kórus, hiszen a református kötődés nem túl erős, nagyon kevesen vannak Franciaországban, főleg Párizsban, de az összeköttetéseknek hála talán egy kiutazást meg tudunk oldani.
0: Maradnék még képzeletben én is Párizsban, főleg így, ahogy mesélsz, de jöjjünk vissza ide Debrecenbe, és akkor halljuk, hogy hogyan kezdted a munkát a kántussal. Mi volt az első lépés? Mondom meg, kellett ismerkedned velük, ez hogy ment?
1: 2023 májusában már volt egy bemutatkozó alkalom, ahol egy művet kellett betanítanom, és ez alapján döntöttek a későbbi sorson felől, és így amikor én augusztus végén Debrecenbe költöztem, és szeptemberén elkezdtem a munkát, akkor már ismertek. Viszont nem én vezettem a kórust, hiszen Arany János tanár úr volt az, aki még egy teljes éven keresztül vitte a hátán a rengeteg feladatot, ami pont arra volt jó, hogy én beletanulhassak. Tehát egy év alatt én elleshettem a fortéjukat szervezés tekintetében, betanítás tekintetében, taktoborzás tekintetében.
0: Tehát akkor te mint a jobb keze ott voltál mindig mellette, mint egy árnyék követted?
1: Kis túlzással lehet mondani ezt, rengeteget tanultam, és kértem is, hogyha én kiállok vezényelni, legyen az mondjuk a próba alkalmával, vagy egy koncert alkalmával, akkor utána mondja el a tapasztalatait, hogy mind változtassak, mi az, ami jó. Tehát, mint egy mentor tanár segítsen ezen az úton engem végig.
0: És jó mentor volt.
1: Nagyon jó mentor volt, igen. sok jó dolgot mondott, sok izgalmas dolgot, amin én tudtam a későbbiekben változtatni.
0: Mit mondott, mind változtass? Emlékszel rá?
1: Apró dolgokra kell inkább gondolni, vezénylés-technikai dolgokra.
0: Aha, tehát ez ilyen szakmai, hogy most ez minket annyira nem fog lázba hozni, igaz?
1: Igen, így is lehet fogalmazni.

0: És akkor, amikor már teljesen szabad kezet kaptál a kántus felett, akkor hogyan kezdtél neki a munkának? Mi volt a koncepciód? Mert ugye egy év alatt beletanultál, akkor már gondolom jöttek gondolatok, hogy hogy is kellene, mint is kellene.
1: Folyamatosan jöttek gondolatok, és ezeket én föl is írtam magamnak, tudván, hogy a későbbiekben ezt még elő tudom venni. Amikor én egyedül maradtam, ez 2024. októberre volt. Tehát én már egy éve itt voltam, szeptemberben tanár úr még itt volt, és október elejétől kezdve vagyok egyedül a csapattal. Nagyon sok mindent kellett csinálni, hiszen először vezettem egy kórust.
0: Nem volt ijesztő?
1: Nagyon ijesztő volt, bevallom őszintén. Kellett is néhány hét, hogy beleszokhassam, de így 3 év távlatából azt tudom mondani, hogy nagyon jól jött ki a dolog, hiszen magabiztosságot szerezhettem, és most már úgy tudok kiállni a kórus elé, hogy nem kell különösebben izgulni azon, hogy valaki megpróbál-e kijavítani, stb. Bár ilyen szerencsére nem fordult elő, de...
0: Tehát azért van egy tisztelet a karvezető irányába, igaz?
1: Természetesen, és hogyha esetleg vannak kisegítőink is, akik mondjuk egyetemi tanárok, zenével foglalkoznak napi szinten, ők is segítenek, hogyha valami van, de nem mindenki előtt mondják el, hanem csöndes magányomban segítenek. Tehát mindenki szeretettel fordul felém.
0: Az, hogy te itt a református gimnáziumban énektanár vagy, mennyit ad hozzá ehhez a tevékenységhez? Azért kérdezem így, mert ugye mindig cél volt egyfajta fiatalítása a református kántusnak. Hogy ez akkor egy ilyen jó lehetőség számodra, hogy innen is tudsz toborozni esetleg kántos tagokat, vagy ezt csak én gondolom így kívülállóként?
1: A fő cél valóban az, hogy én, mint a gimnázium énektanára, a diákságot behívjam. Nincs egyszerű dolgom, ezt bevallom, de talán azt lehet mondani, hogy jó úton haladunk, és az idei évtől már nem csak a gimnáziumra tudunk támaszkodni, hanem reménység szerint az egyetemistákat is meg fogjuk tudni szólítani. Hiszen nem titkolt célunk az, hogy létszámban jelentős mértékben szeretnénk növelni kórust, hiszen a gimnazisták ők egy hosszú távú befektetés, akik 1-2 év után fognak stabil taggá válni. Az egyetemistáknak már, ha lehet így fogalmazni, kifejlett hangjuk van, és ők fél év, egy év alatt tudnak komoly taggá válni, de megpróbáljuk megnyitni a lehetőséget a gyülekezeti tagok, külsős egyetemisták számára is, hogy aki református kötődésű, vagy elfogadja a mi értékrendünket, szívesen csatlakozik egy kórushoz, őt is sok szeretettel várjuk.
0: Mennyivel lett több a kiszállásos szolgálat?
1: Jelentős mértékben növekedett. Amikor volt a járvány időszak és komoly lezárások voltak, nagyon visszaesett a meghívások száma. Viszont amikor 2022-ben újraindult, nem tudok pontos számot mondani, de 15 körül lehetett a meghívások száma. Ez 2024-25-ben 30 fölé emelkedett, és már most látjuk, hogy a 26-27-es tanévben hát bőven 30-40 körül leszünk. Úgyhogy a meghívások élnek, ezeknek próbálunk eleget tenni, de arra is figyelni kell, hogy nem mindenki ér rá pont ugyanakkor, úgyhogy nagyon meg kell időben szervezni.
0: Hát meg azért jó, hogyha egy kicsit bővebb taglétszámmal rendelkezik a kántus, mert akkor mindig van egy merítés, és hogyha néhányan nem érnek rá, akkor is mindig össze tud állni egy olyan kórus, amelyel meg lehet jelenni, amely meg tud szólalni, nem?
1: Pontosan, és most már a meghívások nem csak a Tiszántúlra korlátozódnak, hanem már a Dunántúlra is hívnak bennünket. Párciumba, Erdélybe is van meghívásunk, meg határon túli magyar lakta területekre is hívtak már bennünket.
0: Mi a helyzet a taktoborzással? Lesz most ősszel is?
1: A gimnazisták számára a taktoborzás megtörtént, bemutatkoztunk nekik a gólyatáborukban, illetve a következő hét folyamán, amikor az iskolában találkozom velük az első tanórák alkalmával, akkor fogom őket invitálni, hogy mostantól már lehet jönni, és várjuk őket szeretettel.
0: Ilyenkor van egy meghallgatás?
1: Ez mindig óriási nagy kérdés egy kórus életében, hogy legyen meghallgatás először, vagy hívjuk be, nézze meg, hogy egyáltalán tetszik-e neki a kórus. Engem a budapesti kórusoknál, sőt még a párizsi kórusoknál sem hallgattak meg, hanem én azt mondtam, hogy van tapasztalatom, éneklés terén szívesen csatlakozok, beültem egy-egy próbára, a szólamvezetők, akik mellettem ültek, ők félfülel hallgattak engem, és akkor utána megbeszélték a karnaggyal, hogy ez a tag jó lesz, vagy éppen nem lesz jó, és akkor így kerültünk be, de értelemszerűen egy meghallgatás az mindenféleképpen előnyös lehet.
0: Hát igen, most magaddal hasonlítottad össze azokat a fiatalokat,

0: akiknek még nem biztos, hogy van túl sok tapasztalatuk az éneklés terén, tehát azért, amikor ott Párizsban téged nem hallgattak meg, akkor tudták, hogy van tapasztalatod, a gyakorlatod, nem?
1: Igen. Én bízom abban, hogy aki kórusba szeretne énekelni, maga tisztában van azzal, hogy tud énekelni, vagy fejleszthető, vagy nem ez az ő útja.
0: Volt már olyan, hogy így kihallottad a kórusból, hogy ez valami itt nem stimmel, és aztán rájöttél, hogy aha, te vagy az, és akkor így négy szem közt lehet ilyenkor mondani a kórustagnak, hogy egy kis hangképzés úgy nem ártana, vagy erre figyelj, arra figyelj.
1: Persze a kórus életében ez elkerülhetetlen, tehát mindig lesz ilyen tag, de egy-két mondattal el lehet venni az élét ennek, és akkor lehet külön gyakorolni, és ez egy nagyon jó lehetőség például egy másik kórustagnak, hogy akkor leül vele, közösen gyakorolnak, és aki nehezebben veszi az akadályokat, neki több idő ugyan, de be tud utána csatlakozni a nagy tömegbe. Először halkan, utána pedig erőteljesebben, és pont ez a kórusnak a lényege, hogy itt nagy tömegben éneklünk, nem pedig egyénenként. Hát én magam is azért mertem el énekelni erőteljesebben, hiszen ott volt mellettem 30 másik ember, és úgy voltam vele, hogy kiállunk a színpadra, templomba, izguljanak a többiek. Vagy hogyha én éppen nem tudom azt a részt, akkor elhallgatom, hagyom, hogy a többiek csinálják.
0: Mondjuk egy repertoár frissítés vonzóbbá teheti a fiatalság számára a kántust?
1: Mindenféleképpen. Ennek vannak akadályai is, például, hogyha menni kell valahova egy reprezentatív eseményre, oda csak komoly művet tudunk vinni.
0: A komoly mű is lehet jó, szóval
1: igen,
0: vonzó a fiatalok számára.
1: Abszolút. Illetve vannak kisebb művek, amelyeket én már elkezdtem betanítani, spirituálék, angol nyelven, de énekeltem már franciául is, németül is szeretnék énekelni.
0: Becsika, nagyon írt is egy füzetet.
1: Pontosan.
0: Spirituálékkal, ugye?
1: Pontosan, úgyhogy az egy kifejezetten jó kötet, mert vannak benne három szólamú művek is, amelyeket gyorsan meg lehet tanulni. És rögtön van sikerélmény. A kórusnak nagyon gyakran ez a hátránya, hogy fél éven keresztül gyakorlunk valamit, és a sikerélmény az első koncerten fél év vagy néhány hónap után következik el. Nincsen sikerélmény, mint például a sportban, ahol elmegy három edzésre, elérkezik a meccs ideje, és rögtön van eredmény. Vagy győzelem, vagy bukás. Ez a kórus szempontjából nehezebb, viszont hogyha vannak egyszerű művek, amiket gyorsan meg lehet tanulni, azokkal nyert ügyünk lehet.
0: És hogy vetted észre, hogy mennyire fogadott el a kántus, tekintve, hogy azért vannak idősebb tagok is?
1: Most már talán magabiztossággal ki tudom jelenteni, hogy teljes mértékben elfogadtak. Én nem uralom le senkit, tehát mindenkinek a javaslatát meghallgatom, legyen az diák vagy már felnőtt. Én szeretném ezt a kórust egy közösségé formálni, továbbfejleszteni, ahol mindenkinek meg lehet a saját szava. Például az idősebbek, a tapasztaltabbak el tudják mondani, hogy régen mi volt, régen mi működött, amit én értelemszerűen nem tudhatok. És már volt ilyenre példa, és azért nagyon hálás vagyok, hogy ezt megosztották velem. De például a gimnazisták abban tudnak segíteni, hogy a promóciót hogyan tudjuk felélénkíteni. Tudtom nélkül, ők csináltak egy promó videót, amit majd nem sokára meg is fogunk osztani az internetes felületünkön is. Tehát, hogy minden egyes korosztálynak megvan a maga lehetősége, tapasztalata arra, hogy hol tud segíteni ebben a közösségben. Tehát nem én mondom meg, hogy most ez van, ez lesz, hanem ugyan én mondom kire az áldást, de így közösen beszéljük át a dolgokat.
0: Volt egy törekvésed, emlékszem arra vonatkozóan is, hogy a heti egy próbát kettőre emeljétek. Ez mennyire sikerült?
1: Sikerült. A közgyűlésünk megszavazta, hogy visszahozzuk a heti két próbát, de ez nem mindig jön össze, hiszen nem tudunk mindig minden egyes taggal ott lenni, viszont azt csináljuk, hogy csütörtökönként, amikor ez a plusz próba van, akkor nagyon gyakran vannak szólampróbák. Egyik héten a lányok jönnek, másik héten a fiúk. És akkor így tudjuk megoldani. Kedden meg csak össze kell próbálni. Tehát ezzel rengeteg időt lehet spórolni.
0: És még belefér az idődbe az is, hogy a szabadságtelepi református gyülekezet kántoraként szolgálj. Ez hogyan jött? Te választottad, ők kértek fel. Hogy kerültél te oda?
1: Nem én választottam őket, hanem én úgy kerültem oda, hogy az ottani kántort, akit én egyébként még Sopronból ismertem, ő a kedves párjával Budapestre költözött. Én meg pont költöztem Budapestről Debrecenbe. És mivel ismertük egymást, ezért kicseréltük egymást tulajdonképpen. Pontosan. Én egyébként nagy pingpongos vagyok, úgyhogy ez még idevágó dolog is volt. És igen, valóban 2023 2003. szeptemberre óta vagyok ott kántor.
0: Akkor, hogyha most már említetted a pingpongot ennek a megjegyzésemnek köszönhetően, akkor a szabadidődet mivel töltöd szívesen? Akkor az egyik a pingpong, ugye?
1: Igen, hát nevezzük asztali tenisznek, az talán hivatalosabbnak tűnhet. Nagyon szeretek asztali teniszezni, kerékpározni is nagyon szeretek. Például...
0: Azzal is közlekedsz a városon belül?
1: Igen, én a városban nem autózom, hanem inkább kerékpárral megyek. Ezt a szabadságtelepi gyülekezet tudja, hogy amint meglátják a kék kerékpáromat, tudják, hogy már itt vagyok. Tehát én mindenhova városon belül azzal közlekedek. De például most nyáron körbetekertem a Balatont egy éjszaka alatt, úgyhogy kis túlzással lehet mondani, hogy aktívan próbálok sportolni.
0: Mondhatjuk, hogy most már azért otthon érzed magad itt Debrecenben valamilyen szinten? A szíved az még Sopronban maradt, én ezt látom a szemedből.
1: Igen, a szívem soproni, de már kezdem megszokni Debrecent is. Úgy gondolom, hogy itt a közösség nagyon jó. Habár az első időkben lehet azt mondani, hogy nehezebben nyíltak meg itt a debreceniek, de hosszú távon azt lehet mondani, hogy végtelenül kedvesek és befogadóak, miután már megismerték az embert.
0: Igen, mert itt hosszú távon számítanak rád, ugye ezt érzed?
1: Igen, ez egy hosszú távú ittlét lesz, ebben már biztos vagyok.
0: Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban ezúttal László Lórándot, a Debreceni Református Kollégium kántusa karnagyát ismerhették meg, megtisztelő figyelmüket köszöni Tóth Emese, viszont hallásra.
2: Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

0: 12 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Összesen 20 000 forint kompenzációban részesülnek decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai. Új tulajdonossal, a magyar Vimpex cégcsoporttal folytatódik a Diósgyőri csokoládégyártás Miskolcon. Látványosan halad a Miskolcon született Oscar-díjas rendező Pressburger Imre szülőházának a felújítása. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 000 forint kompenzációban részesülnek. Magyar Péter pénteki bejelentése szerint a támogatás havi 5 000 forintos részletekben érkezik szeptembertől decemberig. Az érintetteknek nem kell kérelmet benyújtaniuk, a kifizetés automatikusan történik a NAV adatbázisa alapján. A kormány emellett a mezőgazdasági termelőket és egyéni vállalkozókat is segíti az ős termelői gépjárművek és a jövedéki adó visszaigénylése révén. Az intézkedésre a világpiaci olajárak emelkedése és az európai dízelhiány miatt van szükség. A kabinet ezzel a lépéssel kívánja ellensúlyozni az üzemanyagárak növekedését anélkül, hogy az ellátási problémákat okozna. A lakossági tűzifa ára nem haladhatja meg a 2026. január 1-én alkalmazott fogyasztói árat. A Magyar Közlöny pénteki száma szerint a kormányhatározat az állami tulajdonban lévő erdőkből származó, valamint a szociális tüzelőanyag programba bevont tűzifa értékesítésére vonatkozik. Az intézkedés célja, hogy a támogatási mérték ne lépje túl a pályázati kiírásban meghatározott korlátokat a rászoruló háztartások védelme érdekében. Ennek biztosítására a kabinet felhívta az élő környezetért felelős minisztert a szükséges tulajdonosi és irányítási intézkedések megtételére. A feladat végrehajtásának határidejét szeptember 15-ében jelölte meg a kormány a hivatalos jogszabályi előírásban. Szombattól 4 vármegyében megszűnik a tűzgyújtási tilalom, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal pénteki bejelentése szerint. A korlátozást Győr-Moson, Sopron, Somogy, Vas és Zala vármegyékben vonják vissza a napokban lehullott csapadéknak köszönhetően. A Nébih közlése szerint ezekben a térségekben a nedvesség hatására megszűnt a fokozott erdőtűzveszély. A többi vármegyében azonban továbbra is fennáll a tilalom, mivel ott még nem esett elegendő eső. Az erdei biomassa az érintett területeken továbbra is száraz, így ott fokozottan figyelni kell a tűzbiztonságra. Az aktuális szabályokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu weboldalakon lehet részletesen tájékozódni. Régi tűzoltás hatékonyságának növelése az erdők védelmében, ez az elnevezése annak a munkaprogramnak, amelynek záró gyakorlatát a Varbói tó és környékén tartották pénteken. Itt a megszerzett szakmai tudást és a beszerzett technikai eszközök alkalmazását valósághű körülmények között mutatták be a nemzetközi partnerek, együttműködve további civil és hivatásos szervezetekkel együtt. A program előtt kérdeztük Varga András tűzoltó alezredest.
2: Ennek a projektnek, ennek a fejlesztésnek, amely az Magyarországon egyedülálló módon segíti a vegetációs tüzek, nem csak az erdők, de egyéb vegetációs területeken keletkezett nagy kiterjedésű tűzesetek oltását, ennek az apropóját az adta, hogy hát sajnos az elmúlt nyár maximálisan bebizonyította, amit 2024-ben még csak a gondolati síkon elkezdtünk összerakni és pályáztuk ezt a lehetőséget, akkor még azt gondoltuk, hogy ez egy nagyon távoli jövő, hogy mi nálunk itt Európában, Magyarországban, a Kárpát-medencében ilyen mértékű szárazság alakuljon ki. Ez a képesség, ez egy hatékony, környezetbarát, emberi életeket, anyagi javakat és a természetvédelmét maximálisan szolgálja. Ehhez a hatékonyság növelését kellett célul tűzni ki. kitaláltuk azt, hogy a légi tűzoltás hatékonyságát egy úgynevezett mobil medencékkel, ez egy úgy kell elképzelni, hogy hóalfalú medencék, amelyek egy úszógyűrű segítségével öntartóvá válnak, és 60 köbméter vizet képesek magukban tartani, és ebből tudja a helikopter a oltóvizet kimeríteni olyan helyeken, ahol nincs arra alkalmas természetes vízforrás, így a hatékonyságot jelentősen növeljük. Ez egy nemzetközi projekt, ez egy szlovák-magyar együttműködésben valósul meg. Itt a szlovák partnerünk a Tornai Önkéntes Tűzoltó Egyesület, hasonló problémákkal küzdenek ők is, sőt a Bükki Nemzeti Park is partnerünk, együttműködünk a katasztrófa védelemmel, a polgárőrséggel és minden olyan szervezettel, akik a feladat végrehajtásban közreműködnek.
1: Hamarosan lejár a 7-es tanulók számára biztosított térítésmentes HPV elleni védőoltás igénylésének határideje. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kérése szerint a kitöltött beleegyező nyilatkozatot keddig kell visszajuttatni az iskolába. A humán papilloma vírus elleni vakcina a daganatos megbetegedések megelőzésének fontos eszköze, amely ebben az életkorban nyújtja a leghatékonyabb védelmet. Az iskolaorvos által beadott oltássorozat két adagból áll, amelyeket 6 hónap különbséggel kapnak meg a diákok a karjukba. Bár az oltás nem kötelező, a szakemberek az egészség megőrzése érdekében a fiúknak és a lányoknak is kifejezetten javasolják. A térítésmentes HPV elleni védőoltás igénylésének határideje tehát jövő kedden jár le. Budapest szívében szombaton 10 órakor kezdődött meg a Mindenki Születésnapja nevű életvédő séta és békés demonstráció. A résztvevők a megfogant magzati élet védelmére és az édesanyák válsághelyzeteire hívták fel a közfigyelmet. Az esemény időszerűségét az adta, hogy az új kormány részéről felmerült a magzati szívhang bemutatását előíró rendelet eltörlése, írta meg a református.hu. Molnár Ambrus református lelkész a vele készült interjúban hangsúlyozta, hogy az emberi élet a fogantatással kezdődik, és végtelenül értékes. Kitért arra is, hogy a biológiai tények és a bibliai tanítások egyaránt az új élet kezdetét igazolják. A lelkipásztor szerint az állam feladata a polgárok, így a legkiszolgáltatottabb magzatok védelme is a törvényeken keresztül. Kiemelte, hogy a nehéz helyzetbe kerülő kismamáknak az egyházak és a közösségek részéről is komoly támogatást kell kapniuk. Zárásként megjegyezte, hogy a házasság és a szülőség vállalása a társadalom legfontosabb jellemformáló ereje. Új tulajdonossal, a magyar Vimpex cégcsoporttal folytatódik a diósgyőri csokoládégyártás a Nestlével kötött megállapodás értelmében Miskolcon. A város polgármestere által bejelentett megállapodás alapján a gyár januártól működik tovább, megőrizve a munkahelyek jelentős részét. Az átmeneti időszakban a Nestlé átfogó juttatási csomaggal segíti az érintett munkavállalókat, miközben az új tulajdonos célja a dolgozók megtartása. A helyi vezetők és a lakosság is örömmel fogadták a hírt, mely szerint megmentették a gyárat a korábban tervezett évvégi bezárástól. A Hungaromet ZRT szeptember 25-én pénteken 16 órától tudományos előadásokkal és múzeumi barangolással várja az érdeklődőket a második kerületi székházában a fővárosban. A programokon szó lesz a hőhullámok múltbeli és jövőbeli alakulásáról, a csapadék előrejelzést segítő mérési módszerekről, valamint az adatsorok szélsőségeiről. A látogatók megismerhetik a társaság muzeális szakgyűjteményét, bepillantást nyerhetnek az időjárás megfigyelés történetébe, és összehasonlíthatják a régi műszereket a mai korszerű technológiákkal. Ezzel párhuzamosan a Miskolci Egyetemen Lehetsz te is meteorológus címmel kísérletekkel fűszerezett interaktív előadás is bevezeti a közönséget a légkörtudományba. Az eseményeken a részvétel regisztrációhoz kötött, jelentkezni a kutatókészakája.hu weboldalon lehet. Látványosan halad a Miskolcon született Oscar-díjas rendező Pressburger Imre szülőházának a felújítása Miskolcon, a Szentpéteri kapuban. Az épületben jelenleg a tető teljes újjáépítése, valamint gépészeti és szigetelési munkák zajlanak egy magyar-szlovák Interreg pályázat keretében. A helyszínen nemrégiben Pressburger Imre unokája Kevin MacDonald, Oscar-díjas skót rendező is meghatottan tett látogatást a családi gyökerek megismerése céljából. A rekonstrukció célja, hogy az épületből egy filmes, összművészeti, kulturális központ jöjjön létre a jövőben. Az új intézmény a tervek szerint a Cinefest Egyesület otthonaként és a filmfesztivál szervezési központjaként fog működni. Emellett állandó kiállítással emlékeznek majd Pressburger Imre munkásságára, valamint a kiállításoknak és workshopoknak is helyet ad majd a tér. A munkálatok a tervek szerint néhány hónapon belül teljesen befejeződhetnek. Rangos elismerésben a francia nemzeti érdemrend lovagi fokozatában részesült Raymond Largerier Miskolcon. A Franciaország magyarországi nagykövete által átadott kitüntetést a miskolci Alliance Française igazgatója vehette át pénteken. Largerier több mint 37 éve él a borsodi megye székhelyen, ahová a szerelem hozta a 80-as évek közepén. A rendezvényen emellett a sikeres DELF A2 nemzetközileg elismert francia nyelvvizsgák bizonyítványait is átadták a diákoknak a nagykövet részvételével, aki kiemelte, a nemzetközileg elismert nyelvtudás új szakmai és személyes lehetőségeket nyit meg a fiatalok előtt. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A Bogyós Gyümölcskertész. Szent Péter Esernyője.
3: Házasságon innen.
4: Katalin.
3: A gyerek.
5: A gólyakalifa.
6: Foszti fiú esete.
7: Pilátus testament. Szigetkék.
8: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
9: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Szerb Antal 7. Oliver című művéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Felolvas Benedek Miklós.
10: Oliver király átment Ortrúd hercegnő lakosztályába. A hercegnő már egy hete Larában élt, de a körülményekre való tekintettel jóformán sosem hagyhatta el a királyi palotát, és nagyon unatkozott. Pedig úgy szerette Altúriát és népét. A norlandiak mindig vonzódtak az övéknél színesebb, kalandosabb országok iránt, és a módjukban állt, elmenekültek hazúról. Ortrúd hercegnő gyermekkora óta vágyott a romantikus Altúriába, és most itt volt. És nem engedték meg neki, hogy máshol sétáljon, mint a palota parkjában, ahol nem láthatott halászokat népviseletben, festői kunyhókat, népi táncokat, semmit sem a mesevilágból, amelyet könyveiből ismert. Vigasztalás abból állt, hogy gyakran lehetett együtt Olivérrel, akibe őszintén és naívul szerelmes volt, oly romlatlanul, ahogy csak egy királylány lehet talán. Olivér Ortrúdot Birker bárónak, a nagykövetnek társaságában találta. Kezet csókolt menyasszonyának, és üdvözölte a nagykövetet. Milyen szép vagy ma, Olivér, mondta Ortrúd ellágyulva. Te is, Ortrúd, te is, felelte a király szórakozottan, és a nagykövethez fordult. Hogy van, kedves báró? A lakosság magatartása egyre aggasztóbb lesz, felség. A Mahal külvárosban úgy hallom összeütközésre került a sor a katonaság és a csőcselék közt. Úgy kell a katonáknak, minek kötik bele mindenbe az orrukat? Mondta a király egykedvűen. Az egyetemi hallgatók nemzeti színű burkalapot tettek Mavira Stendhal tábornok szobrának fejére, viszont ismeretlen tettesek szurokkal öntötték le Larkas tábornoknak a forradalom leverőjének szobrát. További atrocitásoktól is lehet tartani. Minden tudok, kedves birkerünk, mert a király legfőbb kötelessége, hogy örködjék népének boldogsága fölött. Fővárosom lakossága valóban nyugtalan, de azt mondják, hogy az esküvő örömmámora mindennel kibékíti őket. Önnek azonban minden esetre azt ajánlom, hogy menjen azonnal haza, és zárkózzék be a nagyköveti palotájába. Majd intézkedem, hogy éjszaka leglojálisabb ezredemnek, a 12. katonái őrizzék a palotát. Kérem, siessen! Ilyen időben nem sétál az ember. A király parancsával nem lehet szembeszegülni, még akkor sem, ha a király olyan komolytalan, mint 7. Olivér. Birker dühösen köszönt és elment. De jó, hogy elküldted ezt az unalmas embert, mondta a hercegnő. Különben is úgy unatkozom nélküled. Borzasztó, hogy ennyire fogságban tartanak. Otthon mégiscsak akad mindig valami szórakozás. Egyszer egy kórházat kellett megtekinteni, máskor egy virágkiállítást megnyitni, vagy valami állatvédő egyesület közgyűlését. Én is unatkozom, Ortrúd, vigasztaljon az a gondolat. És nem csak akkor unatkozom, amikor palotafogságban vagyok, mint most, hanem akkor is, amikor virágkiállításokat és állatvédő gyűléseket nyitok meg. Sőt, akkor a legjobban. Miért? Én úgy szeretek emberek közt lenni. Én is. De nem így. Nem az emelvényen ülni és ünnepélyes arccal irigyelni azokat, akik lent lehetnek. Szeretnék lent lenni, Ortrúd, egészen lent. Az emberek között. Azt mi nem tehetjük meg. Mit szólna hozzá az udvar? Persze, na hagyjuk. Holnaptól kezdve úgyis minden másképp lesz. Olivier, hogy te milyen türelmetlen vagy, mondta a hercegnő boldog mosolyjal. De én is szeretném, ha már holnap lenne, becsület szavamra. Holnaptól kezdve más ember leszek. Én is. Jól van, te is. Te miért? De Olivier, azt mondják, hogy a házasság a nő életében nagy változást jelent. Persze, persze. Egy lány, mit tudod az életről? És mondd, örülsz a nagy változásnak? Minden esetre kíváncsi vagyok rá. A király eltűnődött. Mondd, Ortrúd, kérdezte végül is, mit szólnál ahhoz, ha mi holnap mégsem esküdnénk meg? Nagyon szomorú lennél? Ahogy nem esküdnénk meg, a hercegnő csengő hangon felnevetett. Hát ez nem lehet. De mégis, hát ha közbe jönne valami. Hogyan? Mi jöhetne közbe? Mit tudom én? Valami égszakadás, földindulás? De Olivér, mondjuk, hirtelen meghalna az érsek, aki összead bennünket. Ha hívnánk egy másik érseket. Jó, jó, csak úgy mondom. Képzeld el, hogy valami, nem tudom, mi közbe jönne. Nem képzelem. De Ortrúd, ilyesmi már előfordult a történelemben. Gondolj például első Inax király esetére 1160-ban. Mi volt az? Első Inax igen vitéz tengerjáró király volt. Feleségül akarta venni Barbálát, a galazólai királylányát. De közvetlenül az esküvő előtti napon Galazólában kijáratta a tenger. A hullámokból kilépett egy nagy tengeri kígyó, és elrabolta a királylányt. Képzeld el! És megette? Nem ette meg. Elvitte egy szigetre, és ott tartotta, amíg váltságdíjat nem fizettek érte. De akkoriban Altúriában éppen nagy gazdasági válság volt. Úgyhogy évekig tartott, amíg a váltságdíjat meg tudták fizetni. De akkor aztán megesküdtek, ugye? Szó sincs róla. A királylány évekig együtt élt a kígyóval a szigeten. És a kígyó, altúriai nyelven, himnemű szó. És így a királylány hírneve nem volt kifogástalan. Hát becsukták egy kolostorba. Ortrúd mélyen elgondolkozott. Naív lelkére mély benyomást tett a történet. Lehet, hogy nem is igaz az egész, mondta végül is. Lehet. Minden esetre így tanulja minden gyerek Altúriában. Nem úgy értem, hanem lehet, hogy a királylánynak nem is volt viszonya a kígyóval. És akkor sosem ment keresztül a nagy változáson, amely oly fontos egy nő életében. Bizony, a király egészen ellágyult. És ha most valami közbe jönne, például egy tengeri kígyó, akkor te sem mennél keresztül a nagy változáson. És én sosem tudnám meg, hogy te milyen édes kis nő vagy. Egész életemben sajnálnám. Gyengéde megsimogatta Ortrúd hercegnő fejét. Ortrúd szerelmesen nézett Olivérre. A tengeri kígyó históriája nagyon aggasztotta. Mi lenne, ha csak ugyan el kellene szakadniuk egymástól? Könnyek gyűltek szemébe. Hirtelen nagy ötlete támadt. Mondd, Olivér, okvetlenül meg kell várnunk a holnapot. Hogy érted? Hát, úgy gondolom, a nagy változással. Hogyan? Te már ma a feleségem akarsz lenni? Ortrúd szemérmesen bólintott. Nehogy a tengeri kígyó. De édeském, a szánsegédem minden pillanatban itt lehet, és tudod, milyen szigorú ember? Hát akkor holnapig várjunk? Kérdezte Ortrúd egészen elszomorodva. Olivér, hallgass rám! Ne várjunk holnapig! Most, Olivér, most! Olivér nagy zavarban volt, Ortrúd oly kedvesen annyi naív bájjal unszolta, hogy Olivér kísértést kezdett érezni. Egyébként is ő is olyan volt, mint a legtöbb férfi. Nem volt gyakorlata abban, hogy egy nőnek nemet mondjon. De Ortrúd, hát... hogy gondolod? Dadogta. Egy király meg egy hercegnő nem tehet ilyet. Nem mondom, ha csak köztársasági elnök lennék, te meg egy, mit tudom én, egy pásztorlány. De Olivérkém, nem csak köztársasági elnökök és pásztorlányok szoktak. De Ortrúd, képzeld el, hogy engem viszel a tengeri kígyó, és akkor te itt maradsz fér nélkül. Legyünk okosak. Éppen azért, Olivér. A király idegesen az ablakhoz sietett és kinézett. Ortrúd utána ment és hozzásimult. Nézd, annyival érdekesebb lenne ma, mint holnap. Becsapjuk a világot. Érdekes. Nem is gondoltam, hogy a férfiakat ilyen nehéz rábeszélni. A könyvekben éppen fordítva szokott lenni. Ott a férfiak beszélik rá a nőket. A király sértve érezte magát férfiúi önérzetében. Hogy ne kelljen semmit sem felelnie, magához húzta a hercegnőt, és csókolni kezdte. Közben nyugtalanul nézte az órát, amely a kandalló fölött állt. Pontban 9-kor lentről óriási ordítás hallatszott. A király kiszakította magát az ölelésből. Hallod? Hallod? Mit? Mit? Kérdezte a szerelmében elmerült hercegnő. Itt vannak. Én nem hallok semmit. Kik vannak itt? Az ordítás egyre erősbödött. De most csak hallod? Igen, valaki kiabál. Valaki, azt mondod? És kiabál? Őrület! Gyere ide, nézz ki az ablakon! Ez nem valaki, hanem a tömeg, és nem kiabál, hanem zúg! A nép tengere! Szent Isten! Országom egész lakossága itt ordít a palota előtt, és te azt mondod, hogy valaki kiabál? Nevetséges! Te, Olivér, mit akarnak? Hogy mit akarnak? Hát mit tudom én? Honnan tudjam, mondd! Egy óriási ordítás megreszkedtette az ablaküvegeket. Gyere az ablaktól, Ortrúd! Itt a forradalom, a tengeri kígyó! Látod, Olivér, mondta a hercegnő könnyezve, miért nem hallgattál rám? Mikor Pritanez emlékezetes utcai afférje után a palotába érkezett, a portás lakásába rohant. Itt megmosdott, amennyire idegállapota megengedte, és a portás segítségével úgy, ahogy átöltözött. A portás óriási szálember volt, inge és galéria egészen különösen állt a kicsi, kövér Pritanézen. Kegyelmes uram, hogy megváltozott? Mondta szomorúan a portás felesége, amikor meglátta. De Pritanéz most nem törődhetett az elegancia csekéségeivel. Valakit keresett, akinek elmondhatja keserűségét, és intézkedéseket kérhet. Az első felelős ember, akivel találkozott, Mavira Stendhal volt.
3: Örnagy úr, kérem, örnagy úr, hallatlan dolog történt velem?
10: Látom, mondta az örnagy mosolyogva.
3: Olyan gyorsan kellett menekülnie az imádott hölgytől, hogy tévedésből a férj ruháját vette fel, vagy valami ilyesmi. Sajnos nem segíthetek.
10: Ugyan kérem, hát szoktam én imádott hölgyekhez járni, az én állásomban és az én termetemmel?
3: Egészen másról van szó. Örnagy úr, engem inzultáltak. Intézkedni kell, örnagy úr, hiszen ez már forradalom.
10: Mi?
3: Örnagy úr, mondta a miniszter elfulladva, engem megdobáltak.
10: Ne mondja. Súlyos eset.
3: De magam is azt hiszem.
10: Tudnélik, az ön idegállapota, önnek szorongásai vannak.
3: De mennyire?
10: Rettenetes, hogy éppen diadalának pillanatában kell összeroppannia. A városban tudnélik teljes a rend és a nyugalom.
3: Ha ez önnek rend és nyugalom,
10: önnek pihenésre van szüksége. Maradjon itt, amíg lecsillapodik, majd aztán beszólok.
3: De őrnagy úr!
10: Az őrnagy már kint volt a szobából, és rázárta Pritanezre az ajtót. Pritanez egy ideig döbbenten bámult az ajtóra, majd ordítani és dörömbölni kezdett. De valahogy senki sem járt a palotának ebben a részében. Pritanez hiába ordított. Nem Pritanez volt az egyetlen, aki a tömeg fenyegető magatartása elől a palotába menekült. Beérkezett a miniszterelnök és a belügyminiszter is. A palotából próbáltak intézkedni, érintkezni a térparancsnoksággal, a rendőrfőnökséggel, de a telefon állandóan mással beszélt, jelzett. Ekkor futárt küldtek, de a futárt a 12. ezred katonái elcsípték, és nem engedték ki a palotából. A kormány lázas izgatottsággal ült együtt a király dolgozó szobájában, teljesen tehetetlenül. A királyról senki sem tudta megmondani, hogy hol van. Az őrnagy is eltűnt. Gondoltak arra, hogy kimennek a palotából, átszöknek valahogy a térparancsnokságra, és onnan intézkednek. De nem mertek kilépni a palotából, mert az ablakból látták, hogyan gyűl a tömeg a palota elé, amint a sötétség növekszik. Idegességüket még inkább fokozta az, hogy valahonnan belülről a palotából egy meghatározhatatlan, hörgő, ordító, majd elhaló hangot hallottak, ami mindenféle gyötrő képzetet keltett fel bennük. Marhák, amint a vágóhídra mennek, adhatnak ilyen hangokat. Legalább ennek a végére kellene járnunk, mondta a miniszterelnök. Szálvid, államtitkár úr, járjon a végére. Nézze meg, ki az, aki ordít, és miért? Én egyedül? Kérdezte rémülten az államtitkár. Nem mert elindulni. Végre is mindnyájan felkerekedtek, és elindultak a szoba felé, ahol Prytanez fogoly volt. Prytanez már egészen magán kívül volt. Őrnagy úr! Ordítozta. Engedjen ki! Inkább elhiszem, hogy nőnél voltam. Én ártatlan vagyok! Én ártatlan vagyok! A kormány tagjai a legnagyobb megdöbbenéssel néztek egymásra. Prytanez nőnél? Prytanez ártatlan? Ez az ember félre beszél. Végre a miniszterelnök nagyon óvatosan kinyitotta az ajtót és félreugrott. A hirtelen kinyílt ajtón Prytanez ájultan esett ki. Négyen felemelték és lefektették egy kerevetre. Ők is csodálkozva vették észre, hogy milyen sajátságos méretű az ing és a gallér, amelyet Prytanez nyakán kigomboltak. Ezek az érthetetlen jelenségek talán még nagyobb borzalmat keltettek, mint a forradalom előjelei. De nem sokáig foglalkozhattak Prytanezzel. Alig kezdett ez magához térni, mikor felhangzott a térről az ordítás, amelyet Olivér király Ortút hercegnő lakosztályában hallott meg. Prytanez újra elájult. Mi ez? Mindnyájan az ablakhoz rohantak, és meglátták a tengernyi tömeget a palota előtt. Kint a lárma egyre növekedett. Ekkor lépett a terembe az államtitkár, akit előzőleg újra elküldtek a király megkeresésére. A király Ortút hercegnő lakosztályában van. Jöjjenek gyorsan! Mind elsiettek, otthagyva az ájult pénzügyminisztert. Olyan sebesen futottak be a terembe, ahol a király tartózkodott, hogy minden etiketről elfeledkeztek. Felséges uram, jöjjön el az ablaktól! Kiáltotta már messziről a miniszterelnök. Még meglátják! Ekkor lépett be a terembe a sajtófőnök, aki kívülről jött. Felséges uram, rettenetes hír! Azt követelik, hogy mondjon le, és adja ki a minisztereket! A miniszterek elszörnyedve kiáltottak fel. Aha, a kötelesség nem rózsa ágy, mondta a király. De hát mit tehetünk? Azt hiszem, minden ellenállás hiába való és veszedelmes. Mit tehetünk a nép vad árjával szemben? Még nincs elveszve minden, mondta a miniszterelnök. Az őrség a palotában, mint egy végszóra lépedve Vermold gróf testőr ezredes. Alázattal jelentem, mondta, hogy az őrt álló 12. ezred, mihelyt a tömeg felvonult, letette a fegyvert, és átpártolt a felkelőkhöz. Na látják, kérem, mondta a király. De itt van még a testőrszázad, mondta a miniszterelnök. Gépfegyvereink is vannak. A palota ablakaiból szétlőhetjük a lázadókat. Hogy képzeli? Kiáltotta a király felháborodva. Csak nem fogok ártatlan embervért ontani? Mi vagyok én? Második, vagy félfülű Fülöp? Életünket és vérünket, kiáltotta a testőrezredes. Körülvesszük felségedet, és kitörünk a palotából. Holnap reggelre megszervezem az ellenállást. Gróf úr, lovagias ember először nem önmagára gondol, hanem a védtelen nőkre. Ortút hercegnő élete itt nincs biztonságban. A testőrszázad vegye körül a hercegnő automobiliát, és kísérje el a tengerpartra, Bangardba, ahol a norlandiai cirkálók horgonyoznak. Gróf úr, ön az életével felel, hogy a hercegnőnek egy hajaszála sem görbül meg. Vezesse el a hercegnőt. A miniszterek megkövülten vették tudomásul, hogy a király elküldi a testőrséget, utolsó védőbástyájukat is. Ortrúd könnyezve nézett a királyra. Hozzálépett és halkan kérdezte. Olivér, hát velünk kettőnkkel mi lesz?

ott lent. Most menj szépen, Ortrúd. Isten veled, Olivér. Alig, hogy Ortrúd a testőr ezredessel elhagyta a termet, a miniszterelnök ismét a királyhoz sietett. Felséges uram, mondta, ne hagyja el magát, még talán lehet valamit tenni. Nem csak lehet, hanem kell is. Végtére is itt nem csak felségedről van szó, hanem a mi bőrünkről is. Sajnálom, uraim, minden áldozatot meg kell hoznunk. Önök azt mondták, hogy vállalják a tett minden ódiumát. Na hát, most méltóztassanak. Mavira Stendhal lépett be. Felséges uram, jelentette, a felkelők megszálltak minden stratégiai pontot. Most kapom a jelentést, hogy elfoglalták a telefonközpontot, a főpostát és a pályaudvart. A 12. ezred katonái beverték a norlandiai követ ablakait. Egy kő orron találta Birkerbárót. Percek kérdése, hogy elfoglalják a fellegvárat. Ekkor az ordítás, amely eddig csak kívülről hallatszott, most belülről szólalt meg a palotából. Egy tömeg közeledett, bent szobáról szobára haladva. Az arcok elsápadtak, a szemek ösztönösen rejtek helyet kerestek. Mindenki ismerte a történelemből és a moziból, hogy mit jelent az, ha a tömeg behatol a királyi palotába. Mindenki a helyén marad, kiáltotta a király. Aki elszökik, lelövetem. Őrnagy úr, menjen ki eléjük. Kéretem a nép képviselőit. Mavira Stendhal kiment. Az urakat pedig arra kérem, igyekezzenek barátságos arcot vágni. Egy perc múlva az őrnagy visszatért, Delormal, Sandovállal, Zizigánnal és a többiekkel. A felkelők tisztelettudóan megálltak a terem fala mellett. A király barátságosan üdvözölte őket, és kérte, adják elő óhajukat. Delorme előlépett, és nagyon szép, kidolgozott beszédet mondott. Tisztában vagyunk vele, mondta többek közt, hogy nem felséget hibázott, amikor ezt a gyászos szerződést aláírta, hanem tanácsadói vezették félre a gaz és tehetségtelen miniszterek, akiket a nép felelősségre fog vonni. Majd felszólította a királyt, hogy vegye elejét a különben elkerülhetetlen vérontásnak, és mondjon le nagybátyja Gerond algartei herceg javára. Felség, ne hagyja magát, és ne hagyjon el bennünket, kiáltott a miniszterelnök, majd elrejtőzött a belügyminiszter mögé. Dr. Delorme, mondta a király, kénytelen vagyok engedni az erőszaknak. Az urak is beláthatják, mondta a miniszterek felé fordulva. Az öngondjaira bízom a népet, Delorme. Örködjenek fölötte több szerencsével és főképp több élvezettel, mint én. Csak egyetlen egy kívánságom van. Garantálják, hogy volt minisztereimnek nem lesz bántódásuk. Minden látszat ellenére ők is emberek. Természetesen teljesítjük felséget kívánságát, mondta udvariasan Delorme. Megkönnyebbült sóhajtások hagyták el a miniszterek ajkát. Többen közülük az összeesküvőkhöz léptek, és paroláztak velük. Biztosították őket, hogy félreértés volt az egész részükről, és egyikük sem akarta a szerződés aláírását, csak az a gaz Britannez. Egyúttal Delormot arra kérték, hogy Britannez képezzen kivételt a király kérésére adott amnestia alól, vonják felelősségre, és kapjon példás büntetést. Én végeztem is, uraim, és búcsúzom önöktől, mondta király. Azt mondanám, hogy viszontlátásra, de ez a kifejezés nem illik egy királyhoz, aki számüzetésbe megy. A miniszterelnök a király elé lépett, mélyen meghajolt, és ünnepélyes hangon így szólt. Felséges uram, e magasztos pillanatban az ég áldását kérjük további útjaira, és ígérjük, hogy emlékét mindig meg fogjuk őrizni szívünkben. Ön alapjában véve jót akart, és tévedni emberi dolog. Halkan megéljenezték. Köszönöm, mondta a király. Most Isten velük. Delorme doktor, hirdessék ki a népnek akaratomat. Ezzel kisietett a szobából. Sandoval ebben a pillanatban rájött, miért volt ismerős a névtelen kapitány hangja. Mert a királyé volt. Sandoval képei erősen divatba jöttek. Önálló kiállítását maga Delorme miniszterelnök nyitotta meg,

0: és az altúriai előkelő világ egyre másra rendelt nála portrékat. Sokat keresett, és nagyon unatkozott. Kedvetlensége kifejezése jutott képein is. Az arcképeken az ajkak egészen a nyakig lebígyedtek, a szemek kiugrottak a fejből, és nyak helyett egy hosszú, riasztó nyélen ült az arc. A hosszú nyél azután uralkodó motívummá lett. Házakat, fákat, hegyeket is hosszú nyéllel festett, és fölöttük egy külön kis nyélen ragyogott a hold vagy a nap. Nagy problémája volt, hogyan lehetne a tengert is nyelesen megkomponálni. A fiatal festők, akiket Sandoval forradalmár tekintélye elbűvölt, iskolává fejlesztették a nyílizmust. De a civilek, akiknek arcképét megfestette ebben az időszakban, mind öngyilkossági gondolatokkal kezdtek foglalkozni. Ő maga pedig egyre kedvetlenebb lett. Aki egyszer belekóstolt az összeesküvés lázas levegőjébe, nehezen találja meg a helyét a képzőművészet enyhe harcaiban. Egy napon Sandoval megint az Algard helyi kastély vendége volt, mert a herceg, amikor első Zseront néven király lett, nem volt hajlandó kastélyát elhagyni. Sajnált volna megválni gyűjteményeitől, átszállítani a királyi palotába pedig nem akarta, mert félt, hogy megrongálódnak. A királyi palotában most Claudia hercegnő lakott udvartartásával. A herceg, illetve most már első Zseront király, a gyarapodást mutatta be Sandovalnak. A király, amint Sandoval megállapította magában, alapjába véve szerény és diszkrét volt. Igazi úr. Nem hozatta el a nemzeti képtárból a legnagyobb kincseket, a bánáik még mindig a helyén lógott. Nem is hozott el túlságosan sokat. Inkább kicsi, finom különlegességeket, amelyek a tömeg számára úgysem jelentenek semmit, de az igazi gyűjtő nagy szerelmei. Első Zseront egyebekben sem változott. A politika ma sem érdekelte jobban, mint azelőtt, és teljesen megbízott lányának államférfiúi bölcsességében. Annyira távol állt az eseményektől, hogy nem is említenők Sandoval Algard helyi látogatását, ha nem találkozik itt véletlenül Claudia hercegnővel, aki éppen látogatóba jött apjához. A hercegnő látszott, hogy vállán viseli az ország terheit, és altúria terhei ebben az időben nem voltak csekélyek. A koltorter visszautasítása révén a pénzügyek kibontakozhatatlan zavarba süllyedtek. Britannes helyét a hercegnő kívánságára egy nagy bank főkönyvelője foglalta el, aki egy hét múlva öngyilkos lett könyvelési elmezavarában. Aztán egy borkereskedő következett, aki rövidesen külföldre menekült, anélkül, hogy valamit is elsikkasztott volna. Majd egy gazdasági tábornok, aki nem sokára feljelentette magát, majd egy egyetemi tanár, aki egyszerűen eltűnt, azt mondják, eltévedt valahol az államháztartás labirintusaiban, és soha senki nem látta többé. Ezek után már senki sem mert vállalkozni arra, hogy betöltse ezt a balvégzetű hivatalt, és Claudia hercegnő maga kezelte az állam pénzügyeit egyre növekvő kétségbeeséssel. De amint Sandovalt meglátta, kisimultak a ráncok homlokán. Sandoval, kiáltotta, maga az, akit keresek. Sandoval hirtelen azt hitte, hogy pénzügyminiszterré akarja kinevezni, és rémülten tiltakozott. Fenség, én eddig még minden rám bízott pénzt elloptam. Ne vigyen engem a kísértésbe. Ma még mindig van altúriának néhány tallérja, bár senki se tudja, hogy hol. Ugyan hallgasson, egészen másról van szó. Fontos és halálosan diszkrét megbízásban külföldre akarom küldeni. Detektívet nem küldhetek, mert az már hivatalos jellegű lenne, és különféle komplikációkkal járna. Nekem egy magánember kell, és méghozzá olyan, aki könnyen meg tudja érteni az illető eltűnt egyén bolond lelki alkatát, és ki tudja nyomozni, hogy hol van és mit csinál. Tudni illik, azt szeretném tudni, hogy hol van, és mit csinál az én hülye unokatestvérem, Olivér. Olivér király? De hiszen azt mindenki tudja. Először Párizsban, majd Londonban tartózkodott. Eddig igaz. Aztán pedig elment egy angol expedícióval Közép-Afrikába, nagy vadra vadászni. Azóta is ott van. Az utóbbi hetekben nem hallottunk róla. Igen, így tudja a közvélemény, és nekem sincs semmi kifogásom ez ellen a hiedelem ellen. Szerényen elvonult a távolba, és mire visszajön, már senkit sem fog érdekelni. Ez nagyon szép lenne, ha igaz lenne. De meggyőződésem szerint Olivier sosem utazott Afrikába. Miért gondolja a fenség? Először is azért, mert Olivért elég régóta ismerem, és tudom, hogy világ életében mindig utálta a vadászatot. Már gyermekkorunkban is én voltam az, aki fára másztam madarak után. Én használtam az ő Flaubert puskáját, mielőtt ő siratta a szegény kis madarakat. Később, amikor már szinte rangjához illő kötelesség lett volna a vadászat, mindig betegséget színlelt, amikor udvari vadászat volt. Trónra lépése után pedig megszüntette a vadászatokat. Nem tudom tehát elképzelni, miért menne most nagy vadra. Ez csak ugyan meglepő. Másrészt Olivier igen furfangos és megbízhatatlan jellem, amint a forradalomban tanúsított magatartásából is láthatta. Annyira furfangos, hogyha azt mondja, hogy nagy vadra megy, és erre vonatkozó interjúkat ad az angol újságíróknak, akkor biztosak lehetünk benne, hogy valami egészen más forgat a fejében. Felséget feltevését bizonyos fokig megerősíti, hogy a királyt a föld legkülönbözőbb pontjai látták feltűnni. Hírül hozták, hogy Ausztriában nyaral a hegyek közt, hogy Albániában tanulmányozza a népviseletet, és nemrégiben egy amerikai újságíró Kansas City-ben látta Ingujban. A király azt is közölte vele, hogy benzinkutat vásárolt, és abból él. Mindez persze mese. Egy ideig én is elhittem ezeket a híreket, de tegnap óta egészen biztosan tudom, hogy hol van. Levelet kaptam Cigáliar grófnétől, azt írja, hogy Velencében látta Olivért. Nagyon megváltozott. Leborotváltatta a bajuszát és a barkóját. Úgy néz ki, mint egy színész. Nyilván, hogy ne ismerjenek rá. De Cigáliar grófné mindjárt ráismert. És ahogy hülye unokatestvéremet, Olivért ismerem, csak ugyan Velence az a hely, ahol jól érezheti magát. Ezt el lehet képzelni. Más is érezte már jól magát Velencében? Na, én nem. Úgy éreztem magam egész idő alatt, amíg ott voltam, mintha valami nagyon édes és olvadó rózsaszín fagylaltban sétálnék. Na, de maga is olyan ember. Épp azért gondolom, hogy maga alkalmas arra, hogy felfedezze Olivier rejtek helyét, és kinyomozza, mi járatban van. Mert nem vagyok egészen nyugodt Olivier felől, aki képes arra, hogy ilyen bonyolult módon aláássa és felrobbantsa a saját rónusát, attól az is kitelik, hogy valami ravasz és kiszámíthatatlan módon vissza is szerezze. Olivért állandóan szemmel kell tartani. Már gyerekkorában is olyan volt, ha 5 percig nem láttuk, minden katasztrófára el voltunk készülve. Magának tehát haladéktalanul Velencébe kell utaznia. Velence nem olyan nagy, mint amilyen híres. Azt hiszem, ha néhány napig nyitott szemmel csavarog Velence utcáin és a Lidón, össze kell találkoznia Olivérrel. De különben is, ez már nem az én gondom. Hogy hogyan csinálja, az magára tartozik. Engem csak az érdekel, hogy pontos jelentést tegyen Olivier ottani viselkedéséről, kikkel érintkezik, és előreláthatólag mik a tervei. Van kedve a dologhoz? Sandoval nem is gondolkozott. Természetesen volt kedve. Velencét imádta. Altúriát unta. Az ilyen kalandos feladatok pillanatnyilag jobban érdekelték, mint a festészet, és azon kívül ő is kíváncsi volt, hogy mit csinálhat az ex-király. Hiszen az emlékezetes este óta, amikor rájött, hogy a király és az összeesküvők névtelen kapitánya egy azon személy, állandóan kergette a fantáziája ennek a rejtélynek a magyarázatát. Mi vihette rá a királyt arra, amíg Altúria történetében is páratlan dologra, hogy összeesküdjön önmaga ellen? Talán ha megtalálja a királyt Velencében, a rejtély kulcsát is megleli. A részleteket beszélje majd meg a titkárnőmmel, Fifalda bárónővel, a financiális részleteket is, mondta a hercegnő. A dologról ne szóljon senkinek sem, még Delornak sem kell tudnia. Legyen szelíd, mint egy galamb, és okos, mint egy kígyó. Főképp ez utóbbi a fontos. És vigyázzon magára, ha Olivérrel összeakad. Velence nem jó hely, akármit is mond, és Olivér nem jó társaság.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szerb Antal, Hetedik Olivér című művéből hallottak részletet Benedek Miklós előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigail.
4: A bogyós gyümölcskertész.
5: Szent Péter esernyője.
4: Házasságon innen.
3: Katalin.
4: És a gyerek.
5: A gólya kalifa.
3: Foszti fiú esete.
4: Pilátus testament. Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

Regélő utazások. Kultúrtörténeti ínyenségek az Európa Rádió magazin műsorában. Minden szombaton délután 1 órától. Véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Budapest szívében szombaton 10 órakor kezdődött meg a Mindenki Születésnapja nevű életvédő séta és békés demonstráció. A résztvevők a megfogant magzati élet védelmére és az édesanyák válsághelyzeteire hívták fel a közfigyelmet. Az esemény időszerűségét az adta, hogy az új kormány részéről felmerült a magzati szívhang bemutatását előíró rendelet eltörlése, írta meg a református.hu. Molnár Ambrus református lelkész a vele készült interjúban hangsúlyozta, hogy az emberi élet a fogantatással kezdődik, és végtelenül értékes. Kitért arra is, hogy a biológiai tények és a bibliai tanítások egyaránt az új élet kezdetét igazolják. A lelkipásztor szerint az állam feladata a polgárok, így a legkiszolgáltatottabb magzatok védelme is a törvényeken keresztül. Kiemelte, hogy a nehéz helyzetbe kerülő kismamáknak az egyházak és a közösségek részéről is komoly támogatást kell kapniuk. Zárásként megjegyezte, hogy a házasság és a szülőség vállalása a társadalom legfontosabb jellemformáló ereje. Újra országjárásra indul a kormányfő. Magyar Péter elsőként Veszprémben indítja országjárását. A miniszterelnök Facebook bejegyzésében hívta a helyieket a Királynék városában tartandó fórumra. A most induló sorozatban 15 vidéki város szerepel, végül pedig Budapesten találkozik Magyar Péter a szimpatizánsokkal. A MOL egyetért a kormányzat intézkedésével, amely a leginkább rászoruló társadalmi és fogyasztói csoportokat támogatja a dízel kompenzáció révén. Az olajtársaság közleménye szerint azért támogatják ezt a döntést, mert egy újabb védett ár rövid távon súlyos ellátásbiztonsági válságot és üzemanyaghiányt okozna. Rámutattak, hogy a nemzetközi energiapiaci helyzet rendkívül törékeny a Közel-Keleten kialakult konfliktusok és az ukrán energetikai támadások miatt. A globális dízel és benzinexport jelentősen csökkent, miközben az európai finomítói karbantartások és a gázolaj csúcs szezonja is nehezíti a helyzetet. Ennek következtében a nemzetközi termékárak drasztikusan megemelkedtek az utóbbi időszakban a korábbi szintekhez képest. A MOL közleményében hangsúlyozta, hogy a magyar kiskereskedelmi árak továbbra is az uniós átlag alatt vannak, és legfontosabb feladat az import, valamint az üzemanyag egyensúly fenntartása. Mindezek ellenére Magyarországot eddig sikerült megóvni a termékhiánytól, a nehéz globális körülmények ellenére is. A lakossági tűzifa ára nem haladhatja meg a 2026. január 1-én alkalmazott fogyasztói árat. A Magyar Közlöny pénteki száma szerint a kormányhatározat az állami tulajdonban lévő erdőkből származó, valamint a szociális tüzelőanyag programba bevont tűzifa értékesítésére vonatkozik. Az intézkedés célja, hogy a támogatási mérték ne lépje túl a pályázati kiírásban meghatározott korlátokat a rászoruló háztartások védelme érdekében. Ennek biztosítására a kabinet felhívta az élő környezetért felelős minisztert a szükséges tulajdonosi és irányítási intézkedések megtételére. A feladat végrehajtásának határidejét szeptember 15-ében jelölte meg a kormány a hivatalos jogszabályi előírásban. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter bejelentése szerint a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos marad a fakitermelés. A tűzifához szükséges mennyiséget kizárólag a nem védett, rosszabb állapotú vagy inváziós fajokból álló területeken termelik ki. A szociális tűzifa programban a köbméterenkénti ár legfeljebb nettó 23 ezer forint lehet a kemény és 15 ezer forint a lágy lombos fák esetén. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kormány a nehéz helyzetben lévő családok támogatása mellett kiemelten vigyáz az őshonos, idős erdőállományokra. Rangos elismerésben a francia nemzeti érdemrend lovagi fokozatában részesült Raymond Largerier Miskolcon. A Franciaország magyarországi nagykövete által átadott kitüntetést a miskolci Alliance Française igazgatója vehette át pénteken. Largyerié több mint 37 éve él a borsodi megye székhelyen, ahová a szerelem hozta a 80-as évek közepén. A rendezvényen emellett a sikeres Delf A2 nemzetközileg elismert francia nyelvvizsgák bizonyítványait is átadták a diákoknak a nagykövet részvételével, aki kiemelte, a nemzetközileg elismert nyelvtudás új szakmai és személyes lehetőségeket nyit meg a fiatalok előtt.
0: Az időjárásról.
1: Az ország keleti részében még felhősebb maradhat az idő, egyes részeken tartósan borult marad az ég. Kezdetben csapadék az északkeleti tájakon még előfordulhat, de csökkenő eséllyel. A csúcshőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 9 és 14 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Megélő utazások. Kultúrtörténeti ínyenségek az Európa Rádió magazin műsorában.
1: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Itt van velünk dr. Durol Zsuzsa, tanácsadó szakpszichológus és tehetséggondozó, tehetségkutató, valamint Rácz Sándor, a Bíró László szellemi tulajdonának, jól mondom, az örökösem, és gondozója, így pontos, mert ma a magyar találmányokról fogunk beszélgetni. Illetve feleleveníthetjük a 2019-es találkozásunkat, amikor is a Bálnában szintén egy bírókiállításon vehettünk részt. Miről szól az a kiállítás, és mire készültök most, Sándor?
2: Szeretettel köszöntöm én is a rádióhallgatókat. Gyakorlatilag 2015-ben érett meg az a gondolat, miután tollakkal foglalkoztunk, cégem tollakkal, világhírű tollmárkáknak a képviseletével, a gyártócégek képviseletével, illetve termékeik forgalmazásával foglalkozott. Ebből adódóan kötelességünknek éreztünk, hogy Bíró Lászlónak valamilyen formán emléket állítsunk.
1: És miért éreztétek kötelességeteknek, hiszen nem biztos, hogy minden kedves hallgató tisztában van a Bíró László életművel, életúttal.
2: Igen, hát miután tollakkal foglalkoztunk, akkor hát megkerestük az összes gyakorlatilag tollgyártót, akivel kapcsolatban voltunk. Hát mindenkinek rengeteg információja volt Bíró Lászlóról, de hát azt vettem észre, hogy Magyarországon gyakorlatilag néhány ember kivételével senki nem tudott róla, hogy a golyós tollat Bíró László nevéhez fűződik. Ez volt a rugó, ez volt az indító.
1: Ez volt a rugó, ez volt az indító, ugyanakkor nem kizárólag a golyós tollat fedezte fel, hanem körülbelül még 20 találmányáról tudunk, erről majd később beszélünk. De nyilvánvaló, hogy a karrierje a golyóstól feltalálásával indult.
2: Úgy mondanám, hogy a golyóstólról lett ő híres. Számtalan találmánya volt, de hát a golyóstól volt a leghíresebb. Itt még egy érdekesség, hogy Magyarországon hívják gyakorlatilag golyóstólnak, mert szerte a világon, főleg Amerikában, Dél-Amerikában, Biropen, Bayropen, Birome, tehát más neveket használtak, de azok, akik ezt megvásárolták, azoknak fogalmuk se volt, hogy valójában a Bayropen, hogy ez egy családnevet takar, hogy a Bayró név, hogy magában, hogy ez egy magyar családnevet takar, erről semmit nem tudtak.
1: Zsuzsa, hát mi több konferencián vettünk részt együtt, és több, azt hiszem, hogy tévéfelvételen is voltunk. Hogyan látott ezt a magyar kreativitás történetet? Mivel, hogy Bíró László Magyarországon született, de mégiscsak azt kell, hogy mondjuk, hogy Argentínában érte el az igen komoly eredményeit. Hogy látott ezt a magyar kreativitást? Annak idején a debreceni konferenciánkon arról is beszéltünk, hogy kreativitás, mint Krisztusi. Hogy látott ezt a kérdést?
3: Hát én nagyon összetettnek látom a kérdést, és nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és hálásan köszönöm a meghívást. Nagyon fontos, amiről beszélünk. Ugye Bíró úrnak ez az originális ötlete, mert itt erről van szó, hogy valami olyat talált ki, ami másnak még nem jutott eszébe, és olyat tudott megvalósítani, ami másnak még nem is sikerült, ha még eszébe is jutott. Tehát itt van ez az originalitás, és ahogy mondtad, a magyarság abszolút bizonyítható, hogy bennünk valami más is van, valami több is van. Ez a történelmünkből fakad, ez egészen biztos, hogy amit mi végigjártunk, ugye még a hódítások során is, hogy azok a gondolatok, azok a markáns megjelenített cselekvések mind elvezettek minket genetikailag egy olyan szintre, hogy olyan dolgokat tudunk ötletelni, és az ötleteket megvalósítjuk, mert a kreativitás nem tévesztendő össze itt az ötletbőrzével, mert nagyon sok gyerekkel foglalkozunk, persze, rengeteg ötlet van, de amikor azt mondom, na üljetek oda le, csináljuk meg, valósítsuk meg, akkor a 80%-a azt mondja, hogy na, azt már nem. De a 20%-a odaül, és elmélkedik, és gondolkodik, és látszik a kis fejecskéjén, szemecskéjén, hogy pattog az agya, és itt van a dolog lényege, hogy gondolkodás szintjére visszük az ötletelést, és ugye a kreativitás is mi, hogy olyat talál ki a kreatív ember, ami másnak még nem jutott eszébe, és olyat tud megvalósítani, ami másnak még nem sikerül. Itt jön az a szó, hogy originalitás, eredetiség, és belevennék még egy fogalmat, a rugalmas gondolkodást, hogy hogyan tud egyik témáról áttérni egy másikra, és itt megint a magyarság történetére utalok, mert nagyon, nagyon sok olyan példát tudunk mondani, ami jellemző ránk ilyen téren. Nem lihegném túl ezt a fajta tehetség részletet, de amit a bíró úr csinálta maga egyszerűségében, és itt van a másik lényeg, hogy egyszerűségében hozott egy olyan fantasztikus eredeti ötletet, ami az egész világon letarolta az addigi hát íróeszközöket, és a mai napig is ezt mondhatjuk, hogy mi ezt vállaltuk, és mi ezt nagyon magas szinten végrehajtottuk.
1: Elhangzott az a szó, hogy originalitás, eredetiség, ugyanakkor nem beszéltünk arról, hogy kitartás, mert nagyon sokszor egy jó ötlet az annyit jelent, hogy feldobjuk a labdát, majd elszaladunk, és nem kapjuk el. Hogyan nézett ez ki Bíró László József esetében, hiszen ez volt az ő hosszabb neve, illetve mi volt az ő születési neve?
2: Ez nagyon érdekes. Először is onnan kell talán elindulni, hogy ki is volt Bíró László.
1: Bíró László és a Bíró László édesapja a hódmezővásárhelyi indulásra gondolat.
2: Igen, igen. Tehát, hogy gyakorlatilag ő elindult a golyóstoltól, hogy feltalálta, megalkották a golyóstolat, és akkor röviddel utána jött például az első melegvizes mosógép. Hölgyek nagy örömére, hogy jött, hogy már nem mángorlóval, meg fazékba kellett főzni a ágyneműt, hanem jött ez a bizonyos első ilyen gőzmosógép, ami szintén az ő nevéhez fűződik.
1: Igen.
2: Tehát ez azért egy egészen másfajta gondolkodásmódot igényelt nála. Igen. Majd jött 1930, gyakorlatilag amikor egyszer egy vagy a 30-as évek vége, bocsánat, 38 talán, hogy amikor volt egy, akkor már jobban mentek, és volt neki egy Bugatti sportautója, és hát ott elkezdte kritizálni, hát, hogy nagyon jó ez az autó, meg gyors, de nagyon rossz a sebváltója.
1: Csak hogy egy picit képbe helyezzük a kedves hallgatókat, hogy született 1899-ben, és meghalt 1985-ben, csak hogy egy picit a kort is behatároljunk. Az édesapja hódmezővásárhelyi születésű, idézőjelbe téve műfogász, ez a mai értelemben fogtechnikus lehetett, volt, és maga Bíró László József újságíró, festőművész, feltaláló. Tehát ennyiféleképpen apostrofálják őt az életrajz írói. Tehát amikor ugye már 38-nál tartunk, akkor egy picit nézzük meg előtte az ő iskoláit, a Magyarországon szerzett tapasztalatait.
2: Igen, hát itt a mai Xantus, a Markó utcai királyiskolába tanult, Gábor Dénesnek volt az évfolyamtársa, és hát iskolákról erről tudunk meg, hogy elkezdte utána, hát ez a mai Xantus János iskola, gimnázium, és ezek után kezdte el, tulajdonképpen azt tudjuk, hogy elkezdte az orvosi egyetemet. Tehát őt ez nem hozta nagyon, úgymond nem hozta nagyon izgalomba ez a történet, mert annyira sokrétű volt az ő érdeklődési köre. Tehát azért mondom, hogy nem tudjuk, hogy mérnök, vagy egy igazi polihisztor volt, aki amit belefogott, azt végigcsinálta. De magában például a befejezése, magában az üzleti életbe, hát abban nem volt már, közesen volt már ilyen sikeres. Tehát amit mondottam, ott elkezdte ott a rájött, hogy az autóban nem jó a sebváltó, akkor talán kevesen tudják, Bíró László nevéhez fűződik az automata sebváltó. Megcsinálta az első automata sebváltót, beépítette a motorjába, elment Berlinbe. És kitűnően működött a dolog, és ezek után mondta, hogy akkor be lehet építeni az autóba. Hát jó magyar szokás szerint, miután ő nem volt egy üzletember, ő feltaláló volt, de hát gondolta, hogy ez nagyon nagy üzlet lesz neki a jövőre, mert hogy a General Motors megígérte, hogy kap havonta 200 birodalmi márkát, ami egy nagyon nagy pénz volt akkor, hát csak azt felejtett, hogyha eladja, tehát eladott darabonként kap ő meg, hogy mennyi nagy pénzt fog kapni, hát ebből sajnos nem lett semmi se, mert a General Motors fogta és eltette a fiók mélyére ezt a találmányt, majd néhány évvel később sajátjaként, kicsit módosítva elkezdték gyártani. Tehát ő megalkotta ezt a történetet, megalkotta, föltalálta ezt, de magába sikere már a General Motors vitte, de magába a patent, magába ez a Biró Lászlónak a nevéhez fűződik. És hát akkor itt jön az a számtalan találmány, hát nem 20, hanem közel 30 olyan találmánya van, amiről tudunk, és akkor itt jött, hogy csatlakoznénk itt a lehetőség rossz, hogy hogyan jutunk el a Gulyóstól, tehát élete kezdetének az első sikerétől, a élete végén utolsó 15 évben az argentin atomenergiai központba dolgozott. 15 éven keresztül a gázok frakcionálásával foglalkozott. Hogy jutunk el ettől? És emellett kitűnő festő volt, szobrász volt és feltaláló volt.
1: Megint csak a pszichológus nőhöz szólnék, és rád nézek, Zsuzsám, hogy amikor ilyen nagyon tehetséges emberekről beszélünk, és azt hallom, hogy festő, újságíró, polihisztor, minden, mert ilyen zsonga fejem ilyenkor, akkor egy-egy barátunk olyan lazán azt mondja, hogy dekoncentrált, hiperaktív.
3: Igen.
1: Tehát amikor egy picit címkézzük az embereket, én egyébként helytelennek tartom, hogy mindig címkét teszünk most a gyerekekre, ez egy másik téma, erről majd külön beszélünk. Te milyennek látod Bíró László személyiségét?
3: Én egyszerűen nem is találok szavakat erre a sokoldalúságra. Nekem Leonardo jut eszembe, aki szintén egy olyan polihisztor volt, hogy mindent, szobrot, festményt, hajókat, mindenféle építőipari felfedezése volt, hogy ez a tehetség. Na most nagyon sokszor mondjuk, hogy tehetséges így meg úgy meg amúgy, de menjünk egy picikét a mélyére, mert ne csépeljük el ezt a gyönyörű fogalmat, hogy tehetség, mert ennek nagyon súlyos tartalmi formái vannak. Mi az, hogy tehetség? Mert mondjuk, hogy tehetséges ez a gyerek, meg olyan aranyos, meg milyen kis aranyos kis várat épített a homokból. Igen, lehet, hogy ő még tehetség ígéret. De Bíró úr egy olyan megvalósult tehetség volt a rendkívül sokoldalúságával, hogy nézzük is meg, mi az a tehetség. Ha definiálná, akarnám ezt a fogalmat, akkor azt mondjuk, hogy tehetségen azt a velünk született adottságokon alapuló folyamatos képzés és fejlesztés által létrejövő képességet értjük, amely az élet egy vagy két területén az átlagosat meghaladó teljesítményt hoz létre. És amit hallottunk itt az életéről Bíró úrnak, az tökéletesen lefedi ezt a definíciót, mert voltak adottságok, ugye? Mondtad is, hogy Hordmezővásárhelyi meg édesapa, tehát volt genetikai úton ő kapott valamilyen muníciót, amire rájött az iskola. Ugye? Mondtuk is, hogy mennyire fontos a külső, az iskolázottság, ahol képességeit erősítette, és ebből kialakult egy érdeklődés, kíváncsiság, a specializáció, és átlag feletti teljesítményt hozott létre, mert a tehetség mindig teljesítményben nyilvánul meg. És ez a sokféleség, ez a sokoldalúság, ez azt mutatja tényleg ezt a polihisztori jellegét. Nagyon sajnálom, hogy ez talán jobban nem lett kihasználva, mert ez, hogy az atomenergiától kezdve mindennel foglalkozott.
1: Még a golyós dezodor is az ő nevéhez fűződik.
3: Elképesztő. Komolyan mondom, hát hogy a jövő orientált gondolatai, ezek megelőzik korát. Igenis, nagyon megelőzik korát. Tehát ő előrelátott. Ő olyan modern dolgokat talált ki a maga egyszerűségében. Most mondjuk meg őszintén, az a golyós dezodor egy végtelenül egyszerű dolog. De az ő fejéből pattant ki, nem a másiknak, a harmadiknak. Tehát volt egy előélete, volt egy előtanulmánya, és az érdeklődés, kíváncsiság magával hozta. Ha még hozzátehetek valamit, a tehetség az nem csak az, hogy olyan okos valaki. Szokták mondani, olyan okos az a gyerek. Igen ám, ez derék dolog, de az okosság, általános okosság mellé kell motiváció. Mert ha engem nem érdekel az, amit én csinálok, én nem fogom azt tovább csinálni. Tehát veszett fejsze nyele. Tehát kell a motiváció, kellenek a képességek, és kellenek az előbb említett kreatív hajlamok, és a hármas egység hozza létre a tehetség ígéretet. Még nem igazi megvalósult tehetség, csak egy ígéret. És amire utaltatok, hogy a család fantasztikus, az elsődleges szocializációs tér, ahova a fiatal, a gyerek beleszületik, életre szóló muníciót ad, mihez is? Munkához, tanuláshoz való pozitív viszonyhoz. A másik az intézményes nevelési oktatási rendszer, magyarul iskola. És a harmadik, ne felejtsük el a kortárs csoport, mert itt szó volt érintőlegesen az osztálytársakról. Hoppá! Hát ezek inspirálják egymást, hoppá, az osztályteremben, meg a munkahelyeken. Tehát ez egy öngerjesztő folyamat. De csak annak, akiben benne van ez a fajta gondolkodásmód.
1: Nagyon sajnálom, hogy nincs itt velünk most dr. Csókai András, mert ő szokott igazán adekváltan kérdezni a hitről. Milyen volt a Bíró László hite?
2: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Tehát akkor, amikor ő neki, tehát ő elhagyta Magyarországot, jöttek a zsidó törvények, és akkor 30-30 először ő egyedül ment el, elment Franciaországba, és hát ott is végzünk azért némi nemű kutatást, hogy mi volt ott, mi történt ott Franciaországba, és hát annyit tudok, hát hogy egyedül volt ott, tehát nem érezte nagyon jól magát, hogy család nélkül egyedül volt ott, mert hát gondolom nézte, hogy mit lehet csinálni, hogy lehet új életet kezdeni Magyarországtól távolabb, mert akkor már érződhetett, hogy itt előbb-utóbb itt nagy baj lesz, tehát hogy itt háború lesz, és menekülni kell. Na és akkor ő dolgozott egy bizonyos találmányon Franciaországba, ami felkeltette bizony nagyon sok államnak az érdeklődését. Ezt még most bizonyan nem tudjuk, hogy ez mi lehetett, de nagyon komoly dologról lehetett szó, miután Egyesült Államok Franciaország is kifejtette, hogy szeretnének ezen a projekten ők részt venni. És akkor mondták, hogy ha ez nem valósul meg, hogyha ebbe ő nem lesz partner, bizony, akkor a családját nem engedik, hogy kijöjjön. És akkor a családja ezek után hagyta el tulajdonképpen Magyarországot. Na most ekkor ő benne azért összetörött egy csomó dolog, tehát a hitét gyakorlatilag először lekötte, hogy ebből az országból neki, ahol szerette volna az életét leélni, innen el kellett menekülnie kell, hát ő zsidó családba született, és hát itt nem volt más választása, csak a családot, hogy kimenekíteni.
1: Pedig később evangélikus
2: lett. Aki később evangélikus közösséghez tartoztak. És hát ez egy nagyon érdekes kérdés itt, hogy ott megtalálta ő teljesen a úgynevezett a boldogulását a befogadó közösségben, hát azért az evangélikus közösségek nagyon befogadóak, és hát őt nagyon-nagyon befogadták, és hát nem beszél arról, hát legyünk tájékoztatottak, hogy kiről volt szó. Tehát amikor ő még ott volt Párizsban, akkor egyszer elment a mai, ugye a régi Jugoszlávia területén elment egy szabadságra, és gyakorlatilag ott megismerkedett egy Husztó nevű úri emberrel, akiről nem tudta senki, hogy kicsoda ez, és hát oda ment az első, hát maga mit csinál itt, és mondta, hogy dolgozom egy találmányomon. Ez volt a Golyostól. És akkor bemutatkozott, hogy én vagyok az Husztó, Argentina elnöke, és hát aki jön Argentinába, akkor sok szeretettel látjuk, és minden segítséget argentin kormányában megadunk önnek. Na és akkor így jött az a bizonyos ötlet, hogy akkor úgy döntött, hogy családját inkább kimenekíteni, akkor Marian 4 éves volt, és akkor hogy elhagyták így az országot, és Argentina lett a befogadó országok. De még itt visszatérve az előzőre, hogy jön ide még a találmányoknál dezodor. Ebből most sikerült beszereznünk egy eredeti példányt ebből a dezodorból is, hogy egyszerűen az ember nem tudja, hogy az egyik találmány, hogy jön a másikhoz. Erre mondta, nagyon jó megfogalmazta a lánya, hogy a Bíró Lászlót addig érdekelte a találmány, amíg azt megvalósította, beegyeztette, utána őt már az nem is érdekelte, utána már jött a következő találmány. Erre a legjobb példa, hogy amikor föltalálta a mágneses továbbító eszközt, ezt is föltalálta, és Tokióba valaki elmegy, ahol a mágnes vasút indító állomása van, ki van írva, hogy hála és köszönet Bíró Lászlónak, akinek a találmányok a bejegyzése után 50 évvel Japán megalkotta a mágnes vasutat.
1: Igen, ez önmagáért beszél az a történet.
2: Úgyhogy, és közben meg festett, szobrászkodott, és jött egyik találmánya a másik után, amiről az emberek nem is tudják. Tehát egyre sokan azon gondolkodnak, hogy ez a kreativitás, hogy ezt örökölte, ezt a kreativitást? Mert ha örökölte, akkor így már érthető, hogy a lánya, a Bíró Marianna, a férjével megalapították Buenos Airesba a feltalálók iskoláját, ami a mai napig, tehát több mint 60 éve üzemel, óriási sikerrel üzemel, és a Bíró Marianna 94 éves létére minden nap tevékenyen részt vesz még ott az iskolai munkálatokban, és jönnek ki a kreatív fiatalok az iskolából.
1: Tehát akkor ez egy nemzetközi iskola, nem kizárólag magyaroknak.
2: Fogadnak nemzetközi iskolákat is, sokan mennek pedagógusok is megtekinteni. Nagyszerű, tehát hogy mondjam, tehát egy olyan kiváló ötlet volt, és az eredmény őket igazolta.
1: Zsuzsa, te tehetséggondozással foglalkozol, nagyon gyakran beszélünk a te sok tehetséggondozási elképzeléseidről is. Hogyan lehet egy ilyen iskolát eredményesen működtetni?
3: Igen, én azt hiszem, hogy ebben mi nagyok vagyunk a szó nemes értelmében, mert ahogy említetted is, hogy kreativitás, azért ez egy szabad gondolkodás, tehát hogy engedem a gondolataimat szabadon áramolni, és hogyha a környezetem ebben engem megsegít, legyen a környezet egy intézmény vagy egy munkahely, akkor tulajdonképpen ez a legfontosabb dolog, hogy segítsem a gondolatok áramolását, és a megvalósulás, és ebből lesznek ezek a tárgyak, ezek az originális eszközök, amivel ugye Bíró úr is rendelkezett, először gondolati szinten, és aztán hagyták megvalósítani. Rendkívül fontos, hogy a környezet segítse a gondolatok áramlását, és itt jön be az eredeti kérdésed. Igen, mi Magyarországon, én azt hiszem, és nagyon jó tapasztalataim vannak, hogy már egészen kisgyermekkor felkaroljuk azokat a pici kis ötleteket is, amiből ki tudja, hogy még nagyobb életkorban, későbbi életkorban milyen nagy dolgok lesznek. És ha most azt mondom, hogy már az óvodások között is találunk tehetség ígéretes gyerekeket, nem feltétlenül intellektuális szinten, hanem művészi szinten. A zene fantasztikus, ebben is nagyok vagyunk. A képzőművészet, a sport, a mozgás területén is nem félre mondva a szociális téren a tehetségeket, már picikorban. Aztán az általános iskola, ami már az általános műveltséget adja, na ott van a szelekció. Mi az, ami a gyereket érdekli? Itt jön be a pedagógus hatása, és Bíró úrnak is biztos, hogy voltak olyan pedagógus egyéniségek az életében, akire ő szívesen emlékszik, vagy emlékezett akkor, mert higgyétek el, hogy a tantárgyat is a pedagóguson keresztül szeretjük meg. És ez a természettudományos érdeklődés, amiben hála Isten mi magyarok azért jelentősek vagyunk, mert a Nobel-díjasainknak a 90%-a természettudományos területen szerezte az originális kutatásainak eredményét, a Nobel-díjat, hogy itt mi nagyon nagyok vagyunk. El kell, hogy mondjam, hogy mintha egy picikét lett volna egy kis visszacsúszásunk, nem a Nobel-díjasok arányában, az egy másik kategória, hanem például a középiskolások, akik már kiteljesednek az originális ötletekbe, és rendelkeznek azokkal a tanulási diszpozíciókkal, ami őket már alkalmassá és képessé teszi originális gondolatok megvalósítására. Itt voltunk egy picit negatívan hatással, és amit említettél, hogy külföld. Igen, igen. Czeisel Endrétől hallottam, hogy el kell menni. Mert hogy volt időszak, amikor nem lehetett itt érvényesülni.
1: Ez nagyon szomorú, hogy ezt mondta Czeisel Endre, én is ismerem ezt a hozzá köthető gondolatot. Ugyanakkor mégiscsak egy magyar származású feltaláló lett a példakép ennek a tehetséggondozó iskolának, mely Bíró Mariannék alapították, és nyilván a tehetségkutatásban nagyon fontos, hogy mindig legyen egy elérendő cél, egy motiváció. Hát ebben az esetben gondolom maga Bíró László

0: gyártókkal volt egy ilyen beszélgetés, ahol ott volt a legnagyobb német autógyártóknak a vezetőik ott voltak, és akkor nagyon büszkén mondta az egyik ilyen autógyártó, hogy ő milyen büszke, hogy a világ legtöbbet eladott autója, a bogárhátú Volkswagen, kimerem mondani, már nem reklám, a bogárhátú Volkswagen, mert hogy a Ferdinand Porsche nevéhez fűződik, és ő ezzel lett világhírű. És akkor mondtam, hogy azért illene megemlíteni, hogy hát nem biztos, hogy ez a Ferdinand Porsche nevéhez fűződik teljes egészében, mert ez a Barényi Béla magyar mérnök úrnak a fiókjában van ennek a patentja és az összes dokumentja, aki ezt le is védte. És Barényi úr egyet tehetett, hogy egy birodalmi márkára, hát jómódú mérnök volt, egy birodalmi márkára beperelte a Ferdinand Porsche-t, persze meg is nyerte ezt a pert, de hát a köztudatban még mindig az van, hogy ez a Ferdinand Porsche-nak a nevéhez fűződik ez az autó, ami a világ egyik legtöbbet eladott példánya volt. De ez vonatkozik a BMW-től, mindenhol ott vannak a magyarok kreativitásban, csak valami hiba csúszik a gépezetbe, hogy nem jönnek ki ezek, hogy nem mindig az ő nevükhöz fűződik az a találmány, aminek az ő nevükhöz kellene, hogy fűződjön.
1: Miért van ez, Zsuzsán? Mert ugye én ezen nagyon sokat gondolkodom. Ugye először is ugye kiindulva a Márai Sándor Patricius szemléletéből, amikor is generációkon át adódik át a tudás, és ez megszakadt hatott Trianonnal, az elszakított részekkel, a Budapest vízfejűségével, ezt nagyon szépen levezeti Márai Sándor a Patriciusok című novellájában, eszéjében. A másik, amire gondolok, az önbizalom hiány. A magyar önbizalom hiány. A harmadik viszont az nagyon csúnya dolog, az irítség. Neked mi erről a véleményed?
2: Nekem az a véleményem, tökéletesen igazad van, az önbizalom hiány, az egy markáns helyem. Alul értékeljük magunkat. Időnként nem is feltételezzük magunkról, hogy képesek és alkalmasak lennénk valamilyen magasabb szintű megvalósításra. És itt mondanám azt, hogy bár az előbb gyerekekről beszéltem és utaltam, hogy már a gyerekkorban, de vannak az úgynevezett későn érő típusú embertársaink, aki azért mondom, kicsit vicces ez, hogy későn érő típus, hát azért, mert még nem kapott olyan lehetőséget, hogy megmutassa az ő képességeit. Hát bocsánat, lehet, hogy én, most nem viccelkedni akarok, remek intarzia készítő lennék, de mivel még nem voltam olyan asztalos műhelyben, ahol ilyen példát láttam volna és kipróbálnám, fogalmam nincs, hogy én a világ harmadik legjobb intarzia készítő lennék. Most ez picit volt csak vicces, de ha belegondolunk, erre mondjuk azt már fiataloknak is, hogy adjunk lehetőséget, hogy megmutassa az érdeklődés által megvalósult képességeit, tehát adjunk lehetőséget, és amikor itt mondjuk, hogy külföld, meg tanulmányunk, meg egyetemisták menjenek fél évre ide, igen, igen, valahol itt van ez, hogy próbálja ki magát, mert meg fogja tudni, és itt az önismeret, hogy ne alul túl se értékelje magát, de alul se, hanem az a realitás legyen meg, hogy igen, megpróbáltam, ebben nagyon erős voltam, ebben gyengébb voltam, és az embert mi hajtja? A sikerélmény. A sikerhez vezető út maga a siker. És ezt akarjuk elérni, nem szeretnénk, akarjuk. Mi a különbség a szeretet és az akarás között? Az, hogy én oda munkát, energiát, szorgalmat viszek be, mint egy buldózer. Én azt gondolom, hogy Bíró úr is gondolkodásban egy buldózer volt, űzte, hajtotta őt a megvalósulás vágya, mert ott volt benne a vezérhangja, a kreativitás.
1: Igen, és azért Andrást idézve, Csókai Andrást idézve, hogy Isten művész neve véletlen. Az ő élete is tele volt szerencse elemekkel, mondhatjuk úgy, hogy szerencsétlen elemek is lehettek volna benne, hogyha nem ismeri fel az idők szavát. Mert szegény lehetett volna holokauszt áldozat is. A zsidó törvények után őt is elhurcolhatták volna, ugyanakkor felismerte annak a lehetőségét, hogy külföldön tudja a családjával együtt folytatni az életét. Én úgy olvastam, hogy ő ettől függetlenül hazafias érzelmeket táplált Magyarország irányában.
0: Ő mindig is büszke volt a magyarságára. Tehát

0: Mondták, hogy 50 év távolév után a lánya például olyan tökéletesen beszél magyarul.
1: Most 94 éves.
0: Nem, most 94 éves. Olyan tökéletesen beszél magyarul, hogy mindig fél, hogy ne hibázzon, nehogy kritika érje. Pedig ott Dél-Amerikában, tehát hogy mondjam, tehát én itt visszatérve még egy mondattal az előzőekre, hogy én inkább a irigységfaktort azt látom, ami sajnos el kell mondani, hogy egy nagyon nagy probléma az irigységfaktor, és ez legyen sportoló, legyen mai vagy régi, itt irigyek az emberek másnak a sikerére. Nem a mögötte levő munkát nézik, és a mögötte levő teljesítményt nézik, itt is hát sokszor hallom, hogy jaj, hát könnyű volt a Bíró Lászlónak, mert hogy mondom, és mitől volt könnyű? Hát mert ő tudott, hogyha ez nem működött, akkor működött más, akkor kitűnő festő volt, akkor, tehát hogy mindig talált mindenre megoldást. Uh-huh. Hát mondom, akkor talán tanulni kellene esetleg tőle, és nem irigykedni rá. Tehát ez...
1: Van egy nagyon jó mondás, hogyha valakit irigyelsz, az egész életét irigyeld. Ne csak a sikereit, hanem a nehézségeit is irigyelt tőlem. Mert neki is azért komoly nehézségei voltak a 30-as évek végétől, és nyilván egy nagyon kemény döntést hozott, amikor elhagyta Magyarországot.
0: Igen, hát hogy mondjam, egy ilyen kreatív embernek, aki keresztül, vagy ketté választotta magába a munkáját, meg az üzleti életet, abban nem vont bele tulajdonképpen ebbe, nem volt, akit engedett, hogy ebbe ez belevonjon bárkit is. Tehát ő egyik találmánya jött a másik után, ami homlok egyenes teljesen, nem egyikből jött a másik találmán, hanem homlok egyenest egészen más területen bizonyította így a tehetségét, de magában mindenki mondja nekem, hát hogyha csak a golyóstólból, hát neki milliárdosnak kellett volna, hogy legyen. Erre még itt közben egy példát hogy mondjak el, néhány évvel ezelőtt a Big gyár, franciaországi Big gyár, ahol akinek a licenszet eladták tulajdonképpen az 50-es éve, tehát eladták a golyóstólnak a licenszét, a bírócsalád, akkor úgy döntöttek, hogy a Big gyár, hogy szeretnének egy kiállítást szervezni, a menedzsment, a vezérigazgatóság. Itt Budapesten fölkértek, hogy szervezze meg a kiállítást, mondták, hogy lesz 150 ember, kész Vigadóba. Nem tudtuk, hogy kik lesznek ott, meg milyen vendégek. Elrendeztük a kiállítást, a lényeg az, hogy az, hogy egy nagyon nagy bíró kép legyen fönn a falon, szembe a jelenlevőkkel. Ezt szépen megcsináltuk, és akkor a elnök vezérigazgató fölállt, és azt mondja, hogy na tisztelt igazgató kollégáim, akik szerte a világból kiderült, hogy az összes a világban, az összes gyártóképviselőket lettek meghívva, azt mondja, itt látjátok a képen azt a Bíró Lászlót, aki ti a ti anyagi jóléteteket köszönhetitek.
1: Nagyon
0: és
1: jó.
0: Ez volt gyakorlatilag, így indult, így indította el az egész kiállítást. És hát azért, ha azt figyelembe veszük, hogy gyakorlatilag most már több mint 10 milliárd tollat gyártottak le csak a Big gyár ebből az eldobható vacaktollból, és ez mind, hát csak kevesen tudják, hogy ez a Bíró László nevéhez köthető, akkor bizony, akkor megint oda lyukadunk ki, hogy a tehetséggondoskodás, tehát hogy megbecsülni azokat a tehetségeinket, és erre Bíró László erre a legjobb legeklatánsabb példa talán.
1: Zsuzsával beszélgettünk nagyon gyakran különféle életutakról, és nagyon sokszor előkerült a sorsfaktor kifejezés.
2: Igen, nagyon
1: hogy látotta a sorsfaktort Bíró László életútjában, életében?
2: Remek a felvezetésed, igen, mindenki életében van egy sorsfaktor. Hogy is mondjam, nincs eleve elrendeltetettség. Mindannyian azért a saját szerencsénknek valamilyen szinten a kovácsai vagyunk, ebben hiszünk, de a külső körülmények elképesztő módon tudnak befolyásolni minket, akár pozitív, akár negatív értelemben. És a környezeti elemek, ahova beleszületünk, ahol szocializálódunk, az mind-mind meghatározhatja az életutunkat. múltunkat. De visszatérve az eredeti gondolata, a sors. Ugye van, aki megijed ettől a szótól, mert valahogy sokszor pejoratív értelemben veszük, hogy a negatívum. Nem, nem feltétlenül negatív. De ahogy említettem, eleve elrendeltetettségben nem hiszünk, de bíró úrnak is az élet útja, amiből kialakult ez a fantasztikus originális gondolatsor és a megvalósulás. Szóval valaminek lenni kellett. Én tudom, és benneteket is biztos megérintett az a történelmi kor, ahol ez az egész létrejött, ugye? Hogy mely években történt. Miért kellett elmenni? Ez is a sors része. Milyen
1: valaki
2: származása
1: később volt? Később kapcsolódna be, 1899-ben született, és 1985-ben halt meg.
2: Igen, egy fantasztikus életút, nem is rövid, nagyon sok politikai éra követte egymást, ahol ő neki alkalmazkodnia kellett, vagy kellett volna, de nem engedték, hogy alkalmazkodjon. Ezért kellett más országot választani, ahol meg tudta valósítani az elképzelését. Ez is egyfajta sors. És hogyha hiszünk, mert hiszünk, azért vagyunk ebben a rádióban, hogy valaminek lenni kell, és ő is irányít valamilyen közvetett vagy közvetlen módon, én azt mondom, hogy hát ennek így kellett lennie. Ha ez volt így előírva az ő sors faktorában, akkor így kellett lennie. De nagyon tiszteletre méltó a bátorság, ami az országváltással kapcsolatban, azok a helyzetfelismerések, amik a találmányainak az elismerésével, elismertetésével kapcsolatban voltak. Tehát ez egy olyan sors, amit ma csak köszönhetünk neki, és végtelenül büszke vagyok, hogy ő magyar ember volt, és nem tudom meghatottság nélkül ezt említeni.
1: Zsuzsa azt mondta, hogy választott országokat, beszéltünk itt Franciaországról és Argentináról, ő választott országot, vagy az országok vezetői tudósai választották őt?
0: Hát ez egy jó kérdés. Hát
1: köszönöm szépen.
0: Szerencsefaktor, hogy pont akkor volt ő egy üdülőhelyen, amikor ott volt Augusto, ott volt argentin elnöke, amikor ott volt, és az argentin elnök fölismerte, hogy hú, hát ebből lehet valami, ebből egy óriási üzlet lehet. Na most, ha azt megnézzük, hogy ebből, amikor Argentinában elkezdődött ennek a sorozatgyártása, hogy ez mit gerjesztett, mit indított el Argentinában?
1: Hát a golyóstól, sorozatgyártása.
0: Hogy amikor a gyártás elkezdődött, és hogy gyakorlatilag nagyon rövid időn belül, hogy ez milyen energiákat mozgósított, na ez maga a csoda. Hát az, hogy két évre a bejegyzés után már az angol, a brit királyi légierő már felkérte, hogy gyártsanak nekik tollat, mert rájött a bíró, hogy hogyan kell olyan tollat gyártani, olyan tollat készíteni, ami bírja a magasságot és a sebességet. Tehát ami ez bírja, és nem fog folyni a toll, nem fog kifolyni a toll. Tehát ő erre is rájött, tehát már ilyen felkérései voltak, és akkor innen megindult gyakorlatilag az ő karrierje. De azért valamit el kellett érnie, mert ha figyelembe vesszük azt, hogy a bíró Marianna az ő lánya, aki eleinte nem folyt úgy bele ezekbe a történetekbe, a mai napig olyan megbecsülésnek örvend Argentinába, hogy csak legyen egy egyszerű ünnepély a világsztárokkal, vagy egy opera előadás, vagy egy államfőválasztás, vagy egy kormányváltás, a Marianna mindenhol díszvendég. Bíró Marianna mindenhol díszvendég. Ezt úgy érzem, hogy ezt valahol ki kellett érdemelni, tehát ő egy kormányokon átívelő személyiség, és hát egy fantasztikus életút tud maga mögött mondani, és mi ezt szeretnénk bemutatni tulajdonképpen, hogy ez a fajta szemlélet, ez a fajta életlátás, hogy hova vezetett, ezt szeretnénk megismertetni itthon is, akár vidéken, akár az iskolákban, és szeretnénk, hogy minél többen megismerjék a kiállításnak az anyagát.
1: Nyugodtan mondhatjuk, hogy mikor lesz a kiállítás, és hol?
0: Szeptember 24-én 18 órakor lesz egy ünnepélyes megnyitó a Kleberberg kulturális központban, és hát amire mindenki sok szeretettel várunk.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk.
3: Legélő utazások. Az Európa Rádió kultúrtörténeti magazinját hallották. Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Új tulajdonossal, a magyar Vimpex cégcsoporttal folytatódik a diósgyőri csokoládégyártás a Nestlével kötött megállapodás értelmében Miskolcon. A város polgármestere által bejelentett megállapodás alapján a gyár januártól működik tovább, megőrizve a munkahelyek jelentős részét. Az átmeneti időszakban a Nestlé átfogó juttatási csomaggal segíti az érintett munkavállalókat, miközben az új tulajdonos célja a dolgozók megtartása. A helyi vezetők és a lakosság is örömmel fogadták a hírt, mely szerint megmentették a gyárat a korábban tervezett évvégi bezárástól. Vitézi Dávid visszavonta a MÁV-ot a svájci használt Stadler GTV motorvonatok karbantartására kötelező korábbi miniszteri utasítást. A MÁV a kirívóan magas költségek miatt eddig nem hajtotta végre a Lázár János által áprilisban kiadott határozatot. A tárcavezető közlése szerint a döntés visszavonásával újra kell tárgyalni a karbantartás feltételeit és árát az adófizetők védelmében. A konstrukcióban korábban alvállalkozóként NER közeli cégek, így a B plusz N is megjelentek a folyamatban. A motorvonatok sorsa még nem dőlt el véglegesen. A megfelelő és gazdaságos szerződéses feltételek kialakítására évvégéig van lehetősége a tárcának. Elindult a Kerékpáros Barát címért kiírt idei pályázat, amelyre a települések, munkahelyek és közintézmények is jelentkezhetnek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteki bejelentése szerint a program célja a biztonságos és kényelmes biciklis közlekedés ösztönzése. A pályázatokat három kategóriában várják: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely, valamint kerékpáros barát közintézmény. A jelentkezési határidő október 30-a, az eredményeket pedig novemberben hirdetik ki a hivatalos felületeken. Az érdeklődők a Közlekedéstudományi és Építésügyi Intézet a KTI honlapján a megjelölt weboldalon keresztül adhatják be pályázataikat a fejlesztések bemutatásával. A Hungaromet ZRT szeptember 25-én pénteken 16 órától tudományos előadásokkal és múzeumi barangolással várja az érdeklődőket a második kerületi székházában a fővárosban. A programokon szó lesz a hőhullámok múltbeli és jövőbeli alakulásáról, a csapadék előrejelzést segítő mérési módszerekről, valamint az adatsorok szélsőségeiről. A látogatók megismerhetik a társaság muzeális szakgyűjteményét, bepillantást nyerhetnek az időjárás megfigyelés történetébe, és összehasonlíthatják a régi műszereket a mai korszerű technológiákkal. Ezzel párhuzamosan a Miskolci Egyetemen Lehetsz te is meteorológus címmel kísérletekkel fűszerezett interaktív előadás is bevezeti a közönséget a légkörtudományba. Az eseményeken a részvétel regisztrációhoz kötött, jelentkezni a kutatókészakája.hu weboldalon lehet. Látványosan halad a Miskolcon született Oscar-díjas rendező Pressburger Imre szülőházának a felújítása Miskolcon, a Szentpéteri kapuban. Az épületben jelenleg a tető teljes újjáépítése, valamint gépészeti és szigetelési munkák zajlanak egy magyar-szlovák Interreg pályázat keretében. A helyszínen nemrégiben Pressburger Imre unokája, Kevin MacDonald Oscar-díjas skót rendező is meghatottan tett látogatást a családi gyökerek megismerése céljából. A rekonstrukció célja, hogy az épületből egy filmes, összművészeti, kulturális központ jöjjön létre a jövőben. Az új intézmény a tervek szerint a Cinefest Egyesület otthonaként és a filmfesztivál szervezési központjaként fog működni. Emellett állandó kiállítással emlékeznek majd Pressburger Imre munkásságára, valamint a kiállításoknak és workshopoknak is helyet ad majd a tér. A munkálatok a tervek szerint néhány hónapon belül teljesen befejeződhetnek. Új fák terápiás eljárás fejlesztése indul a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban az antibiotikum rezisztens kórházi fertőzések ellen. A kutatók egy olyan bakteriofág alapú megoldást vizsgálnak, amellyel célzottan kezelhetők az olyan baktériumok okozta súlyos megbetegedések, amelyek leggyakrabban kórházakban, különösen az intenzív osztályokon okoznak fertőzéseket a legyengült immunrendszerű vagy súlyos alapbetegséggel élő pácienseknél. A projekt megvalósításához a Hunrenhez tartozó intézet több mint 14,5 millió forintos támogatást nyert el. A speciális vírusok kizárólag a kórokozó baktériumokat támadják meg, így károsítás nélkül kímélik a szervezet természetes baktérium közösségeit.
0: Az időjárásról.
1: Az ország keleti részében még felhősebb maradhat az idő, egyes részeken tartósan borult marad az ég. Kezdetben csapadék az északkeleti tájakon még előfordulhat, de csökkenő eséllyel. A csúcshőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 9 és 14 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 260 ukrán gyermek érkezett a Rákóczi Szövetség táborába.
2: Mondhatjuk azt, hogy ez most már egy hagyomány. Hagyomány azóta, hogy ez a sajnálatos háború tart. Folyamatosan fogadunk ukrán diákokat is itt a Rákóczi táborban. Ugyan a mögöttünk hagyott nyáron közel 1500 kárpátaljai gyermek, magyar ajkú gyermek is járt itt, viszont ez a hét, most szeptember első hete, ez az ukrán diákoké.
1: Megtekinthető a Kallószáz kiállítás a 17. kolozsvári magyar napokon.
3: Hát a vándor kiállítás az az egész emlékévnek egy pontja, egy kis szelete igazából, tehát egy olyan komplex programnak egy része, amit szeretnénk, hogy bejárja az egész Kárpát-medencét, vagy akár az egész világot is.
1: Ünnepélyes tanévnyitó istentisztelet a Beregszászi Református templomban.
4: A 2026-os, 27-es tanév kezdetén vagyunk. A református oktatási intézmények, óvodák, iskolák, diákjai, pedagógusai, és természetesen hitoktatók, gyülekezeti tagok, édesanyák és édesapák gyűltek össze. Reményteljes tanév előtt állunk.
1: A hitből lett hivatás.
5: Gyermekként nagyon-nagyon szerettem a tanítványoknak az elhívás történeteit. És így az elhívás történetekben igazából ez a krisztusi szeretetnek a kifejeződése volt valahogy mindig egy olyan vonzó dolog számomra, ami valahogy azt sugallta, hogy az ember, amikor megtapasztalja azt, hogy megszólítják, vagy azt, hogy elhívják, akkor természetéből adódóan reagál rá, de valahogy csak nem tud nemet mondani, vagy csak nem tud úgy ellenállni neki.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. 260 ukrán gyermek érkezett Magyarországra, hogy egy héten át táborozzon és közösségi élményekkel gazdagodjon. A Rákóczi Szövetség ukrán diáktáborába Ukrajna 10 megyéjéből érkeztek fiatalok. A gyermekek között sokan vannak olyanok is, akik a háború következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket. A tábor célja, hogy a nehéz élethelyzetben lévő fiatalok számára egy olyan hetet biztosítson, amelyben a közösség, a kikapcsolódás és a törődés kerül a középpontba. A táborozókat Mariana Marusinec, kárpátalja oktatási főosztályvezetője is elkísérte. A programról és annak küldetéséről Csáki Csongort, a Rákóczi Szövetség elnökét hallhatják, aki kérdez Birta Zoltán.
2: A Rákóczi Szövetség tábor központjában folyamatosak a táborok, és éppen 260 diák érkezett Ukrajna 10 megyéből az elmúlt napokban, és ők vannak tábornak a lakóiként. Meséljünk ennek a tábornak a hátteréről. Nem első alkalommal érkeznek Ukrajnából diákok, egy visszatérő közösség lehet ez már.
3: Mondhatjuk azt, hogy ez most már egy hagyomány. Hagyomány azóta, hogy ez a sajnálatos háború tart. Folyamatosan fogadunk ukrán diákokat is itt a Rákóczi táborban. Ugyan a mögöttünk hagyott nyáron közel 1500 kárpátaljai gyermek, magyar ajkú gyermek is járt itt, viszont ez a hét, most szeptember első hete, ez az ukrán diákoké. Ez most már így van harmadik éve, hogy ilyenkor olyan diákokat fogadunk az ottani hivatalos szervek és a ungvári főkonzulátus, magyar főkonzulátus közreműködésével, akik valahol valamiért talán a legjobban rászorulnak arra, hogy egy kicsit kiszakadjanak a hétköznapokból, és hát nagy szeretettel vártuk ide a gyerekeket. Olyan kárpátaljai diákok, egyetemista diákok vannak itt velük, akik jól beszélik az ukrán nyelvet is, és hát az elmúlt, most már a harmadik napja zajlik a tábornak, azt látjuk, hogy fülig ér mindenkinek a szája, és ez a legfontosabb, hogy érezzék azt, hogy jó helyen vannak, biztonságban vannak, és a mi dolgunk pedig az, hogy megpróbálunk minél több szeretetet adni ezeknek a gyermekeknek.
2: Mit kell tudni a helyszínekről, honnan érkeznek a kapcsolatban, ha Beregszász, illetve az ungvári főkonzulátus és konzulátusok vannak helyi szervezőként, mit kell tudni a helyszínekről, kik ő?
3: Ezek a gyermekek, ahogy elhangzott szerkesztő úr felkonferálásában is, Ukrajna 10 megyéből jöttek. Vannak itt gyermekek Hersonból, vannak Szumiból, vannak Lemberg környékéről, és hát és lehetne sorolni a többi megyét, térségét, régióját is Ukrajnának. Ugye körülbelül az szerint, hogy 20-25 gyermek jött egy-egy régióból. Vegyes a korosztály is, vannak felső tagozatos gyermekek, vannak olyan diákok is közöttük, akik már talán középiskolások. Nagyon sokféle helyzetből jöttek ezek a gyermekek, nagyon sok mindent hoztak a hátizsákjukba. Mi ebben nem is akarunk mélyebben bele nézni. Mi azt szeretnénk, hogy itt érezzék jó magukat, érezzék azt, hogy Magyarország egy olyan ország, ahol odafigyelnek rájuk, ahonnan itt jó érzéseket kapnak, ahol reményünk szerint sok szeretetet tudnak kapni. És hát ez a hét is úgy van összeállítva a programok tekintetében, hogy rengeteg mozgás van benne, tánc, sport, kirándulás, mennek a Füzéri várhoz, mennek sárkányhajózni, van itt egy nagyszerű medence, sportpályák. De meglátogatta a gyermekeket Ukrajna magyarországi nagykövete, járt itt a kárpátaljai oktatásnak a főosztályvezetője, az országgyűlésnek az ukrán szószólója. Itt volt Bacskai főkonzul úr, aki szintén köszöntötte a gyermekeket, de hát emellett kézműveskednek, ijászkodnak, minden olyan dolgot csinálnak, ami a jó táborhoz hozzátartozik. Próbálunk olyan ételeket főzni nekik olyan mennyiségben, hogy véletlenül sem maradjanak éhesek, és hát reméljük, hogy feltöltekezve egy nagyon szép élménnyel tudnak majd innét hazatérni. És én azt gondolom, hogy ami a gyermeknek jó, hazamegy és elmeséli, akkor az a családjának is örömet okoz, meg a tágabb környezetének is, és én azt gondolom, hogy ez a két nép, a két ország közötti barátságot is a népi diplomácia szintjén biztosan erősíteni tudja.
2: Elképesztő az az információ, amikor először érkeztek hozzánk belső Ukrajnából menekültek, hogy egyáltalán nyugodtan tudnak aludni éjszaka, az egy fantasztikus kegyelmi ajándék számukra, mert nagyon sok ideje már a légiriadók miatt nem tudnak nyugodtan éjszaka aludni. Lehet, hogy már csak ebből a megközelítésből is hatalmas ajándék, hogy önöknél lehetnek több mint 260-an.
3: Ez biztos, hogy így van. Azok azok a gyerekek, akik Herszonból érkeztek ide, elmesélték, hogy 5-szer vagy 6-szor kellett átszállniuk a vonaton, sőt azt is elmondták, hogy volt egy olyan szakasza az utazásnak, amikor a vonat megállt, és ki kellett menekülniük a vonatból a mezőre, majd egy órával később tudták csak folytatni az utazásukat. Tehát egészen biztos, hogy ezek a gyerekek sok mindent megéltek, és sok mindenféle szorongás és mindenféle érzések lehetnek bennük, viszont ez a hét itt Sátoraljóújhelyen arról szól, hogy jól érezzék magukat, és próbálják meg egy kicsit háttérbe szorítani mindazt, amit otthon hagytok.
2: A Rákóczi Szövetség tábor központja gyakorlatilag mondhatnánk, hogy a világ magyarság számára egy találkozó hely, mert nem csak a Kárpát-medence magyarsága tud kapcsolatokat építeni, pihenni, feltöltődni, hanem szinte a világ magyarsága különböző részeiről el tud ide jutni, és egyfajta kapcsolódási pont lehet a nemzet részek között. Milyen volt az idei nyár?
3: Hát ez egy nagyon nagy forgatag volt, amit magunk mögött hagytunk a június 4-i nemzeti összetartozás napján. Itt eldördült a startpisztoly képletesen a táboraink előtt, és 20 000 fiatal fordulhatott itt meg 30 országból. Az volt a közös bennük, hogy mindenki beszélt magyarul. Ahogy említettem, körülbelül 1500 kárpátaljai gyermek is volt itt, de voltak itt Új-Zélandtól egészen Kanadáig, meg Izraeltől, Buenos Airesig, de az egész Kárpát-medence magyarsága is itt volt, és hát természetesen a táborozóinknak a nagy része magyarországi gyermek volt. Voltak itt olyan középiskolás táborok, amelyek összegyűjtötték a világ magyarságát, voltak itt anyanyelvi táborok, amelyek a szórmányban, illetve a diaszpórában élő gyermekeknek szóltak, de volt egyetemista tábor, tanártábor. Próbáltuk az egyes korosztályokat is valahogy egymás mellé rendezni ezekben a táborokban, és hát minden héten gyakorlatilag 900 gyermek adta itt egymásnak a kirincset, ami egy nagyon nagy kihívás volt, és köszönettel tartozunk a szülőknek is, kárpátai szülőknek is, akik ránk bízták a gyermekeiket egy-egy hétre, és annak a nem kevés egyetemista fiatalnak, köztük is nagyon sok kárpátaljai fiatalnak, akik itt voltak velünk egész nyáron, és segítettek ezeket a táborokat lebonyolítani, mert ahhoz, hogy ezek a táborok jó hangulatúak voltak, ez kellett az ő dinamizmusuk, meg nyilván a korosztályi közelség a kommunikációhoz, és a sikere talán pont ez volt a táboroknak, hogy a fiatalok készítették a programokat, meg vezényelték le a táborokat a még fiatalabbakkal.
2: Szeptember van, a tanévkezdés után vagyunk, és azért fantasztikus ajándéknak tartom én magam szülőként, hogy gyermekeink, akik első osztályban vannak, azok a Rákóczi Szövetség által ajándékozott táskát kapják meg minden évben. 2026-ot írunk, hogyan sikerült ez az ajándékozó program ebben az esztendőben?
3: Ugye az iskolaválasztási programja a Rákóczi Szövetségnek, most már azt mondhatjuk, hogy több mint 3 évtizedes program. Ez a legfontosabb ügy a Rákóczi Szövetségnek, talán ez van a legmagasabbra író azon a zászlón, amit a Rákóczi Szövetség 1989-ben kitűzött, mégpedig az, hogy minden olyan család, aki nem Magyarország területén él és beszél magyarul, az lehetőség szerint magyar iskolát válasszon a gyermekének. Ezért végezzük a különböző iskolai kampányainkat, a bátorításainkat, amelyeket a szülőknek küldünk, ezért foglalkozunk az óvónőkkel, a tanítókkal, ezért igyekszünk megkeresni az újszülötteket, és hát ilyenkor a szeptemberi iskola kezdéskor pedig arra törekszünk, hogy megköszönjük a szülőknek, a családoknak azt, hogy a gyermeküknek a magyar iskolán keresztül a magyar jövőt is választották, és hát mi azban ők ezt nem lehet elégszer megköszönni, és eléggé megköszönni, és hát ennek a köszönetnek minden évben része az a magyar adófizetőknek köszönhetően, hogy egy jó minőségű iskolatáskát tudunk ajándékozni 10 000 olyan gyermeknek a Kárpát-medencében, aki magyar iskolába lép, és hát szeretnénk eljuttatni majd a következő hetekben azt a szimbolikus ösztöndíjunkat is a családoknak, szülőknek, amivel pedig szeretnénk szintén demonstrálni azt, hogy ez a döntés, amit meghoztak, ez nem csak nekik, a családnak és a iskolának volt fontos, hanem az egész tágabb értelemben vett magyar társadalomnak, magyar nemzetnek is.
2: 30 év munkájáról beszélünk, mi magunk is érezzük a bőrünkön ennek a pozitív hatásait. Hogyan látja ennek a sok évi tevékenységeknek a gyümölcseit?
3: Hát én azt gondolom, hogy azok a gyerekek, akik adott esetben velünk táboroztak a nyáron, azok azért lehettek itt, mert magyar iskolában jártak. Hogy azok a tanárok, akikkel itt mi találkozhattunk, és megköszönhettük nekik a munkájukat, ők is nagyon fontos szövetségesei ennek a munkának. És érdemes néha föltennünk azt a kérdést is, bár ez egy filozófiai kérdés, hogy mi lett volna akkor, ha nem történt volna meg az, ami megtörtént, ha az a sok-sok jó érzésű ember nem fogott volna össze, és nem tette volna azt, amit tett az elmúlt időszakban, akkor valószínűleg a közösségeink, a helyzetünk az teljesen más lenne. És tudom, így is van nagyon sok kihívás a demográfiában, az elvándorlásban is sorolhatnánk meg annyi nehézséget a magyar közösségeknek, akár Kárpátalján, akár más részein a Kárpát medencének, vagy akár a nagyvilágban, de azt gondolom, hogy érdemes megbecsülnünk is azt, ami van, és érdemes néha megköszönni egymásnak is, meg a gondviselésnek is azt, hogy azt, amit elértünk, az egy fontos dolog, és nem tudhatjuk azt, hogy amit egy fiatal gyermek kap egy találkozásban, egy élményben, amit elvisz magával adott esetben egy életre szóló emlékben, az aztán hogyan tudja az ő egyéni életét is segíteni, illetve hogy a találkozásokból, a barátságokból aztán mennyi mindent tud később életükben keletkezni. Hát talán ezek azok a gondolatok, amelyek miatt azt hiszük, hogy amit a Rákóczi Szövetség is tesz, az egyfajta befektetés a jövőbe, és mi csak megköszönni tudjuk minden támogatónak és minden jó akaró együttműködő munkásunknak, segítőnknek, akár Kárpátalján, akár máshol, azt, amit ebben a Rákóczi közösségben tesznek.
1: Az elmúlt percekben Csáki Csongort, a Rákóczi Szövetség elnökét hallhatták.

0: Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Kallós Zoltán öröksége és a kalotaszegi népi kultúra értékei most Kolozsvár főterén is megelevenednek. A tárlat betekintést enged a néprajzkutató gazdag életművébe és abba a kulturális örökségbe, amelyet egész életében gyűjtött és őrzött. A kiállításról Magyarósi Ágnest, a Kallós Zoltán néprajzi gyűjtemény kurátorát kérdeztük, a riporter Palkó Hanna.
2: Miért volt fontos, hogy Kallós Zoltán 100. születési évfordulójára éppen egy vándorkiállítással emlékezzetek meg? Szerinted mi az, amit egy ilyen tárlat képes megmutatni az életművéből?
3: Hát a vándorkiállítás az az egész emlékévnek egy pontja, egy kis szelete igazából, tehát egy olyan komplex programnak egy része, amit szeretnénk, hogy bejárja az egész Kárpát-medencét, vagy akár az egész világot is. Tulajdonképpen a vándorkiállítás ötlete az már nagyon régen megszületett a fejembe, és úgy gondoltam, hogy aki hallott már Kallós Zoltánról, az nem biztos, hogy a munkásságának minden részéről hallott már, mert egy olyan átfogó munkát végzett ő, amit egy egész alapítvány végez most a napjainkban, tehát rendkívül sok rétű, nagyon szerteágazó, és véleményem szerint nagyon-nagyon fontos. És a vándorkiállítás az egy nagyon jó eszköz arra, hogy sok-sok helyszínen viszonylag könnyen meg tudjuk mutatni azt a munkásságot, amit először Kallós Zoltán, és utána mi az alapítványban próbálunk képviselni.
2: A kiállítás személyes emlékeken keresztül mutatja be Kallós Zoltánt. Milyen történetekkel, tárgyakkal vagy személyes pillanatokkal találkozhatnak a látogatók, amelyek talán közelebb hozzák őt az emberhez is, nem csak a néprajzkutatóhoz?
3: Hát a fő mondani valója az egész kiállításnak az végül is mindig ez az egy gondolat motoszkált a fejembe, hogy az emberi oldalát próbáljuk megmutatni. Például a lakásának a bizonyos elemeit, vagy olyan tárgyakat, amik különösen közel álltak hozzá, ugye családi fotókat, visszaemlékezéseket barátoknak az emlékeiből, nem csak rá vonatkozóan, hanem a munkásságára vonatkozóan is, ugye a balladás könyv az mindenképpen helyet kellett kapjon, és ugye viszonyítási alapnak ott van az, amit aztán később a 2010-es éveknek a vége felé adott ki az alapítvány. Pont ezt a folyamatosan működő munkát akartam ezzel valahogyan kifejezni, hogy ő nem állt meg a halálának a pillanatáig. Tehát ugyanúgy vásárolta a tárgyakat a gyűjtemény számára, egy élő közösséget tartott ő fent a kapcsolathálóján keresztül, és ezt tartom én nagyon fontosnak az alapítvány munkásságában is. Ezek az apró finomságok, ezért került bele például a Lambériájának a díszítése is, mert látom, hogy a látogatók, akik hozzánk jönnek a gyűjteménybe, mindig megemlítik a kolozsvári házat. És akkor gondoltam, hogy ez egy olyan gyűjtőpont lehet, ami a táncház mozgalomban lévők számára egy ilyen kis kikacsintás, hogy gyere már, te is voltál itt, te is ismered, de lehet, hogy ezt a részét meg még nem láttad az ő munkásságának. Tehát valahogy így képzeltem ezt el.
2: A kiállítás, hogy te is említetted, a táncház mozgalom gyökereire is kitér. Mennyire meghatározó Kallós Zoltán munkássága abban, hogy az erdélyi népzene és néptánc ma nem csak múzeumi örökség, hanem sokak számára élő kultúra?
3: Hát egy szóval nagyon. Ő az egyik alapembere volt a táncház mozgalom létrejöttének, tehát ő felismerte azt, hogy az élő táncház, tehát mondjuk a széken, ugye akkor még élő hagyományként működő péntekesti táncháznak milyen szerepe és milyen hatása van egy közösségre. És ő igazából végig támogatta hol a háttérből, hol nagyon is komolyan az ügy mellé állva, hogy a táncház mozgalom az elindulhasson, létezhessen. Támogatta azokat a zenészeket, akik tanulni akartak. Összekötötte őket olyan adatközlőkkel, akikről tudta, hogy olyan muzsikát játszanak, amit jó lenne megőrizni. Kazettákkal, felvételekkel segítette legfőképpen a zenészeket, és hát a táncosoknak is a tudásának a bővítésére bármikor kapható volt, vagy hogy is mondjam, tehát hogy segítség volt.
2: Hogyan lehet egy 100 évvel ezelőtt született néprajzkutató örökségét úgy továbbadni a mai fiataloknak, hogy az ne pusztán múlt idézésnek, hanem számukra is személyes és átélhető élménynek hasson?
3: Nekem tulajdonképpen az egész munkám erről szól. Mi nem csak látogatókat fogadunk a gyűjteményben, hanem múzeumpedagógiai foglalkozásokat találunk ki, és valósítjuk meg őket, gyerekeket hívunk és várunk a gyűjteménybe, gyerekmúzeum foglalkozásokat tartunk itt Kolozsváron is, tehát van egy része, például ugye a táncházas közösség, aki már rájött arra, hogy ennek a megtartására szükség van, tehát meg akarják tanulni a táncokat, meg akarják tanulni a tájegységeknek a zenei hagyatékát is, de a tárgyaknak is van olyan üzenete, ami releváns a mai világban. Tehát én úgy gondolom, hogy a jelenünket és a jövőnket nehéz a múltunk nélkül elképzelni, és az, hogy ezt megismerjük, az egy kulcsfontosságú dolog. És ennek az átadásával próbálkozunk mi, akár múzeumpedagógiával, akár kézművességgel, akár népi játékok, fejlesztő játékoknak a kitalálásával és elkészítésével, kiadványoknak a kiadásával, tehát minden részét Kallós hagyatékának próbálunk becsatornázni olyan tevékenységekbe, amik ma is élőek és fontosak. Tehát egy délutáni szakkörben megmutatni ezt a

0: a buborékba, ahol ez annyira nem nagy kihívás. Tehát, hogy most a Kallós százas programjainkon találkozunk azzal, hogy nagyon nagy az érdeklődés, hála Istennek, hozzátenném. Van rá igény, és szerintem egyre nagyobb igény lesz rá, vagyis én bízom benne. Kézműves táboraink tele vannak, a tánc táboraink tele vannak, a pedagógus továbbképzőink szintén tele vannak, úgyhogy inkább a módszert kell megválasztani, én úgy gondolom, de az igény az megvan rá. Itt az a lényeg, hogy az igény az meg is maradjon. Tehát, hogy olyan élményszerű dolgokkal kell ezt az egészet bemutatni, prezentálni, hogy az emberek visszavágjanak, és akkor nem lesz gond.
1: És egy utolsó lezáró kérdés. Ha valaki úgy érkezik erre a kiállításra, hogy alig tud valamit Kallós Zoltánról, mit szeretnétek, hogy mivel távozzon ezután, és mi lenne az az egy gondolat vagy érzés, amit mindenképpen magával kéne vigyen egy látogató? Mit szeretnétek, ha legjobban megmaradna?
0: Én, amit mindig is csodáltam Kallós Zoltán, a Toli bácsiban, hogy a kapcsolatteremtő képessége az szerintem legendás volt. Tehát, hogy olyan szociális hálót mai csúnya szóval tudott kiépíteni magának, ami ma is megtartja a Kallós Zoltán alapítványt.
2: Az elmúlt percekben Mogyorósi Ágnest, a Kallós Zoltán néprajzi gyűjtemény kurátorát hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A név kezdődött a Kárpátaljai Református Egyházkerület oktatási intézményeiben is. A 2026-27-es tanévnyitó ünnepséget Beregszázban

0: Van tartották, ahol a helytállás, a hűség és a jövőbe vetett hit került a középpontba. A református oktatási hálózat idén is több száz gyermek számára biztosítja nem csak a tudás megszerzésének lehetőségét, hanem a hitben és közösségben való nevelkedést is. Az eseményt megtisztelte jelenlétével és köszöntő beszédet mondott többek között Tar Zoltán, a Magyar Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter is. A most induló tanévben 4 liceumban 660 diák, az egyházi és részben egyházi fenntartású óvodákban pedig 210 gyermek kezdi meg, illetve folytatja tanulmányait. A tanévnyitó ünnepségről, az előttük álló feladatokról és a kárpátaljai református oktatás helyzetéről a következőben összeállításunkban elsőként főtiszteletű Zán Fábián Sándort, a KR-e püspökét hallhatják, majd Tóth Lászlót, a Beregi Református Egyházmegye esperesét, a Nagyberegi Református Liceum lelkészigazgatóját.
1: A 2026-os, 27-es tanév kezdetén vagyunk. A református oktatási intézmények, óvodák, iskolák, diákjai, pedagógusai és természetesen hitoktatók, gyülekezeti tagok, édesanyák és édesapák gyűltek össze. Az édesapákból kevesebb van a háború miatt idehaza, de reményteljes tanév előtt állunk. Hiszük azt, hogy az Isten az ötödik olyan évet is meg fogja áldani, melynek a szépségeit sokszor elveszi a háború keserűsége, bánata, de mi azért gyűltünk össze, hogy kérjük az Isten segítségét, kérjük az Isten oltalmát a diákjaink, a pedagógusok számára, a munkatársak számára, hogy a sok-sok légiriadó között mégis valós oktatás legyen és eredményes oktatás legyen. Én hiszem és vallom, hogy az Istennek van hatalma megőrizni az ő népét. Mi az ő védelmét kérjük, mi rábízzuk magunkat, az ő bizalmába helyezzük a kicsi elsőseinket, az óvodásainkat, és természetesen az érettségiző diákokat is. Az iskoláinkban több diák van, az óvodákban kevesebb diák van, már sokan nem itt születnek meg, és nem itt válnak óvodássá, de őket hazavárjuk, hogy majd nálunk legyenek elsősök, vagy nálunk legyenek érettségizők. Szükség van a békére, imádkozunk a békéért, a megmaradásunkért, és én úgy gondolom, hogy fontos újra és újra a közösségünket bátorítani, aki a szelet nézi, aki a felhőket nézi, az sosem fog vetni, sosem fog aratni. Én úgy gondolom, hogy a kárpátai magyar közösségnek már ezerszer lett volna oka feladni, és ha csak az elmúlt 100 évet nézzük, az első világháború után következett tragédia, a második világháború, az államosítás, a Málenki robot, és még sorolhatnám, mi minden volt, egyházüldözés, és mi itt vagyunk. Ellenszélben próbák és nehézségek közepette helytállni, nagyobb erőre, nagyobb kitartásra van szükség ilyen időben, de képesek voltak az elődeink, hiszem azt, hogy mi is képesek vagyunk rá, és sok-sok áldást, erőt kívánunk a pedagógusoknak, hitoktatóknak, diákoknak, természetesen a szülőknek is, és hiszem azt, hogy a lelki munka a magvetés évében aktív, és még aktívabb lesz a tanév ideje alatt, mert a gyerek az, aki a legfogékonyabb, és nem szabad elhalasztani egyetlen egy alkalmat sem, hogy bizonyságot tegyünk az élő Krisztusról. A tanév erről is szól, hitről, szeretetről, nevelésről, tanításról.
2: Hát mi a tanévet már megkezdtük, ugye szeptember 1-én nekünk tanítási napunk volt, illetve előtte már egy hétig a diákok számára szerveztünk táborozást. Ez azért kell, hogy egy kicsit megszokják újra az iskolai környezetet, és hát azt tudom mondani hálás szívvel, hogy 158 diákkal tudunk elindulni ebben a tanévben, akik közt már vannak olyanok, akik több éve a liceum diákja, és vannak olyanok is, akik most jöttek be ebbe a közösségbe, és szeretnénk őket is nagy szeretettel fogadni, és arra biztatni, hogy legyen ez a tanév számukra egy új kezdet, amikor majd ennek folytatása, az az erőbedobás, ami részükről is meg fog történni, tanáraink részéről is áldott eredménnyel fog zárulni. Erre a mai napra nagyon sokat készültünk, mert az volt a gondolatunk, hogy ne csak egy-két diák énekeljen, aki jól tud, hanem azok is tudjanak énekelni, akiknek annyira nem megy, meg a tanárok is, ezért több próbán vagyunk túl, hogy együtt tudjunk elénekelni egy olyan éneket, amivel bizonyságot szerettünk volna tenni az Úr Jézus Krisztusról, és úgy gondolom, hogy ez jellemző ránk, hogy igyekszünk mindent együtt megoldani, együtt csinálni, együtt azokért, akik éppen rászorulnak arra, hogy segítségükre legyünk, és együtt az Úr Jézus Krisztusért. Tehát ezt szeretnénk ebben a tanévben továbbvinni. Ez egy első lépése volt a mai nap ennek.
3: Kardos Ágnes, a Péterfalvi Magyar Tannyelvű Református Liceum lelkész igazgatója.
4: Hogyan indul a tanév 2020-27, milyen kihívásokat, meglátásokat tartogat, meglátások szerint?
3: Ez a tanév új reménységekkel, de ugyanúgy kihívásokkal is kezdődik. Nagyon sok előkészület zajlott még a tanév megkezdése előtt, így mondhatnám azt, hogy pörgéssel is, de ugyanolyan örömmel is kezdjük ezt a tanévet. Van nagyon sok új tervünk, szeretnénk a diákokat még jobban egy közösségé formálni, úgyhogy ez inkább a legnagyobb cél, hogy együtt szeretetben, tudásban és hitben tudjuk véghez vinni ezt a 2026-25-es tanévet.
4: Pedagógusok, diákok, hogyan állunk?
3: Hát a diákokat kérdezve nagyon sokan inkább még a nyarat választanák, de ez szerintem teljesen normális. Az új diákjaink azok igazán lelkesek, már ezen a héten látszik az, hogy befogadta a közösség, és úgyhogy igazán szerintem reménykedően nézünk a tanév elé. Az 5. osztályba 26 új diákunk érkezett, ezen felül pedig más osztályokba is jöttek új diákok, így körülbelül 30-35 új fővel indítjuk ezt a tanévet.
5: László Károly, Pécsi Református Liceum lelkész igazgatója.
4: Pécső nagyon sok újítás után folytatja munkát 2020-2026-es tanévben. Hogyan indult az év is, ilyen áldásokat tartogat?
5: Igen, hála Istennek az Úr áldását élvezzük, hiszen 14 gyerek felvételizett az idén. Sikerült a kollégiumot teljesen felújítani június folyamán, úgyhogy már a most érkező diákok az új kollégium részbe mehettek át. Hála Istennek tanáraink mind megmaradtak, tanárhiány nincs, hála Istennek a támogatás is egy évre biztosított, úgyhogy nem marad más ebben az évben, csak az, ami a legfontosabb, az Úr áldása kell ahhoz, hogy sikeres tanévet tudjunk végezni, és majd sikeresen tudjuk befejezni. Szórványból érkeztek felvételiző diákjaink, hála Istennek ebben a nem egyszerű helyzetben, körülmény között mégis létezünk, élünk az Úr áldásából.
4: Hogyan látja, milyen funkciót kell betölteni a felső tiszavidéki magyarság számára ennek a református liceumon?
5: Feladatunk, funkciónk ugyanaz, ami volt eddig is, közel 30 éve, felső tiszavidéken élő magyar családok, magyar gyerekek megmentése a fő feladatunk. Ezért is orientálódunk leginkább a szórványhelyekre, Kőrösmező, Gyertyán Liget, Bocskó és itt tovább. Ezeket a helyeket kiemelten kezeljük, és onnan vannak legtöbb gyerek. Persze vannak Husztról, Visről, Aknaszlatináról.
4: Még egy gondolat, milyennek várják az idei tanévet?
5: Hát én azt hiszem, hogy ha a háború befejeződik, és ezért szüntelenül imádkozunk, egyszerű lesz a helyzetünk. Könnyebb úgy tanítani, könnyebb úgy a jövőbe tekinteni, ha béke van. Ha nincs béke, minden nehezebb. Nehezebb, hiszen látjuk ezt a gyermekek viselkedésén, életén, hiszen sok-sok gyerek van, akinek a szülei szétszóltan élnek. Sajnos vannak olyanok, akiknek az apjuk a háborúban meghalt, vagy tudhatnyian vannak, akiknek az édesapjuk a fronton szolgál. Én hiszem, ha béke lesz, akkor minden másként alakul majd, és ha Isten megadja is kegyelme megőriz, egy év múlva egy békés világban, egy békés országban sokkal szebb dolgokról beszélhetünk majd. De hiszek az Úr kegyelmébe, hogy megállt és megsegít ebben a tanévben is.
0: Szeptember 6-án Beregszázban tartották meg a Kárpátaljai Református Egyházkerület tanévnyitó ünnepi istentiszteletét. Az alkalmon a 2026-2027-es tanév kezdetén együtt imádkoztak a Kárpátaljai Református Oktatási Intézmények vezetői, pedagógusai és a gyülekezetek képviselői. Erről hallhatták összeállításunkat.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A Hitmorzsák legújabb részében Tatár László, a Disznajói Református Egyházközség lelkipásztora mesél arról, hogyan szövődött bele a hit már gyermekként az életébe. Lelkész gyerekként természetes közeg volt számára a templom és a bibliai történetek, a lelkészi pályától azonban sokáig inkább távolodni próbált. Végül rájött, hogy bármennyire is menekült tőle, ez az út állt mindig is a legközelebb a szívéhez. A riporter Pilbák Kincső.
2: A Hitmorzsák következő vendége Tatár László, a Disznajói Református Egyházközség lelkipásztora. Te hogyan kerültél kapcsolatba Istennel? Mi erről a legelső emléked?
3: Igazából a legelső Istenhez kapcsolódó emlékem az nem is igazán megfogható, mert gyerekkorban ugye lelkész gyerekként ott voltunk szinte minden Isten tiszteleten, és ott voltunk állandó jelleggel a templom közelében. Hát már a nagyszüleink, dédszüleink is lelkészi családok voltak így, talán nem is egy emlékként fogalmaznám meg az egészet, hanem mint egy belénk ívódott akár örökletes képként az Isten képet, vagy Istennel való találkozást.
2: Volt-e egy vizuális képed Istenről gyerekként, elképzelted-e valahogy?
3: Hát arról, hogy néz ki Isten, természetes, hogy volt egy képen az égben trónoló, ugye nagyszakállas őszbácsi, azt hiszem, hogy ez mindenkinek eléggé általános kép, de valahogy egy ilyen felhők fölött a mennyországban trónoló öreg úr, akit mindenki tisztel, és aki nem feltétlen kell megszólaljon ahhoz, hogy tekintét parancsoljon a népének. Valahogy ez a kép él bennem mindig az Istenről alkotott képen gyerekként.
2: És hogyha felidézel egy a gyermekkori vallásórát, milyen első illat, hang vagy tárgy, érzés jut eszedbe először?
3: Most valamiért egy kréta jutott eszembe. A legelső vallásórák azok ugye gyerekkorban, hát vallásórával kapcsolatosan szintén a családhoz kötődik minden. Így a kulisszák mögött is láttuk azt, hogy hogy történik, hogy alakul egy vallásóra. És hát ami a leghamarabb eszembe jut, az a fekete tábla, ami ott volt a falon, és egy kicsit ez a régi klasszikus iroda vagy gyülekezeti terem, ahol ezek a megszokottnak mondható már lassan eltűnőben lévő képek a falon. Calvinnak megvan a gipszből készített ilyen domborműve, az is egy klasszikus ilyen parokiális faldísz, és egy kicsit ez a hangulat jellemző, ugye a gyülekezeti vallásórákban nekem ez az, ami jellemző a klasszikus régi vallásóra, ahol felveszünk egy történetet, megtanulunk egy éneket az énekeskönyvből, és lehetőleg az igét vagy az aranymondást és az éneket azt következő vallásórára azért azt illet megtanulni, és akkor elmondani. Hát és úgy, mint lelkész gyerek, elsők között elmondani, hogy hát nekünk jobban kellett tudni egy kicsit, mint a többieknek.
2: És ez a lelkészi pálya, ez így mindig adott volt, vagy volt egy pont, amikor ez így biztossá vált, hogy akkor lelkész szeretnél lenni?
3: Nagyon sokszor végigfuttattam már magamban ezt a kérdést. Most így ezzel kapcsolatosan is, de ez egy örökös kérdésem, hogy azért, mert a generációk, vagy azért, mert lelkész gyerek vagyok, ez nem hiszem azt, hogy főleg most így egy kicsit körbenézve magam körül, nem hiszem, hogy ez egy ilyen természetes dolognak lehető, hogy hát akkor nyilván lelkész leszek én is. Sokáig, hát gyerekkoromban én nem az a lelkész gyerek vagyok, vagy nem az a gyerek voltam, aki már kiskorától kezdve lelkészeset játszott, vagy nem tudom miféle anyagokból palástot készített magának, és ő volt a pap, hanem én valahogy azt éreztem, hogy egy kicsit távol maradnék az egésztől, úgy mint lelkészségtől, és hát jóformán úgy tínédzserkoromban fogalmazódott meg bennem, hogy még azért sem. Tehát azért, mert a szüleim, mert a nagyszüleim, azért, mert lelkész családban vagyunk, nekem nem kell lelkésznek lenni. Hát sokat keresgéltem, és sokat igazság szerint viaskodtam is ellene, meg hát persze lázadó korszak, hosszú haj, zenekari zenélés, meg milyen mások, ezek így eléggé szintén klasszikus dolgok, de igazából tényleg liceumban és liceumnak a vége felé, akkor amikor már nagyon-nagyon sokat keresgéltem, és sokat gondolkodtam, hogy mi egyéb más lehetnék, valahogy én Isten kegyelmének látom most így visszatekintve azt, hogy csak ez az egy maradt, ami tényleg olyannak tűnt, ami az én pályám lehet, vagy olyannak tűnt, ami a legközelebb áll, és hát igen, volt benne egy ilyen természetesség érzés, de igyekszem ezt nem úgy kezelni, hogy hát a genetikán át megy a lelkészség, és ez olyan természetes, mert ugye mindenkinek a személyes hite és személyes pályája az, amit, ami az Úristen elrendel minket, úgyhogy Igen, volt egy pont, amikor eldöntöttem, de azt hiszem, hogy valójában akármennyire menekültem, mert tőle egész életemben ott lappangott valahol, hogy azért csak az áll a legközelebb a szívemhez és a lelkemhez.
2: És mi volt az a bibliai mondat vagy történet, ami ismét visszatérve gyerekkorra, akkor mese volt, akár csak egy mesének tűnt, de így az életed során így folyton visszatért, vagy vezetett akár iránytűként?
3: Gyermekként nagyon-nagyon szerettem a tanítványoknak az elhívás történeteit, és az elhívás történetekben igazából ez a krisztusi szeretetnek a kifejeződése volt valahogy mindig egy olyan vonzó dolog számomra, ami valahogy azt sugallta, hogy az ember, amikor megtapasztalja azt, hogy megszólítják, vagy azt, hogy elhívják, akkor természetéből adódóan reagál rá, de valahogy csak nem tud nemet mondani, vagy csak nem tud úgy ellenállni neki. És igen, gyermekkoromban is ezek a történetek voltak a kedvenceim. Ugye az ember halászatnak a képe. Sokat halásztunk gyerekkorunkban édesapánkkal, és hát úgy valahogy a halászatnak a képe, meg úgy az ember halászat képe, az mindig is egy olyan izgalmas kép volt nekem, persze a gyerekképzet, amit úgy megalkott kreativitással.
2: Ha beülhetnél az iskolapadba a mai tizenévesek közé, akkor mit súgnál, mire figyeljenek vallás órán?
3: A legfontosabbnak azt az üzenetet látnám, hogy az egyik legfontosabb üzenetnek, hogy mindig van, aki meghallgat, és hogy valahogy tudatosodjon bennük, vagy tudatosítsák magukban, hogy figyeljenek oda arra, hogy mind Krisztushoz tartoznak, mind Istennek a gyermekei, és hogy ezt egymásban is lássák meg, és ezt valahogy tudják egy kicsit továbbadni egymásnak azt a szeretetet, amit mi kaptunk a kegyelem által. Egy tizenéves remélem, hogy ezt már megérteni.
1: Az elmúlt percekben Tatár Lászlót, a Disznajói Református Egyházközség lelkipásztorát hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 ezer forint kompenzációban részesülnek. Magyar Péter pénteki bejelentése szerint a támogatás havi 5 ezer forintos részletekben érkezik szeptembertől decemberig. Az érintetteknek nem kell kérelmet benyújtaniuk, a kifizetés automatikusan történik a NAV adatbázisa alapján. A kormány emellett a mezőgazdasági termelőket és egyéni vállalkozókat is segíti az ős termelői gépjárművek és a jövedéki adó visszaigénylése révén. Az intézkedésre a világpiaci olajárak emelkedése és az európai dízelhiány miatt van szükség. A kabinet ezzel a lépéssel kívánja ellensúlyozni az üzemanyagárak növekedését anélkül, hogy az ellátási problémákat okozna. Hamarosan lejár a 7-es tanulók számára biztosított térítésmentes HPV elleni védőoltás igénylésének határideje. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kérése szerint a kitöltött beleegyező nyilatkozatot keddig kell visszajuttatni az iskolába. A humán papillomavírus elleni vakcina a daganatos megbetegedések megelőzésének fontos eszköze, amely ebben az életkorban nyújtja a leghatékonyabb védelmet. Az iskolaorvos által beadott oltás sorozat két adagból áll, amelyeket 6 hónap különbséggel kapnak meg a diákok a karjukba. Bár az oltás nem kötelező, a szakemberek az egészség megőrzése érdekében a fiúknak és a lányoknak is kifejezetten javasolják. A térítésmentes HPV elleni védőoltás igénylésének határideje tehát jövő kedden jár le. Szombattól 4 vármegyében megszűnik a tűzgyújtási tilalom, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal pénteki bejelentése szerint. A korlátozást Győr-Moson, Sopron, Somogy, Vas és Zala vármegyékben vonják vissza a napokban lehullott csapadéknak köszönhetően. A Nébih közlése szerint ezekben a térségekben a nedvesség hatására megszűnt a fokozott erdőtűzveszély. A többi vármegyében azonban továbbra is fennáll a tilalom, mivel ott még nem esett elegendő eső. Az erdei biomassa az érintett területeken továbbra is száraz, így ott fokozottan figyelni kell a tűzbiztonságra. Az aktuális szabályokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu weboldalakon lehet részletesen tájékozódni. Nyitott templomok és vezetett túrák várják a közönséget a szombaton kezdődő Ars Sacra Fesztiválon. A szeptember 12-e és 20-a között zajló programsorozat célja a templomok és plébániák közösségi és művészeti életének bemutatása. A nyitott templomok keretében bemutatkozik többek között a budapesti külső üllői úti, a győri és az abodi református templom is. A fővárosban a Szilágyi Dezső téri református templomban koncertekkel és kiállításokkal is gazdagítják a kulturális kínálatot. Debrecenben a 15. templomok éjszakájával készülnek, ahol ingyenes túrákon fedezhetik fel a látogatók a vallási és szellemi örökséget. A programokról és a regisztrációs lehetőségekről részletesen az Ars Sacra Fesztivál hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Idén 3 vehetik át a magyar vendéglátás legmagasabb elismerését, a Gundel Károly díjat. A Magyar Vendéglátók Ipartestületének bejelentése szerint a kitüntetést Kóbor Zoltán intézményvezető, László Árpád vendéglős és Zsidai Ilona cégtulajdonos kapja meg. A díjat olyan szakembereknek ítélik oda, akik életművükkel és oktatói, valamint vezetői munkájukkal jelentősen fejlesztették a hazai gasztronómiát. Az elismerést az évvégi ipartestületi gálaebéd keretében adják majd át a Gundel étteremben. Tilos és életveszélyes a Dunaszent Benedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni az Országos Vízügyi Igazgatóság pénteki figyelmeztetése szerint. A bal oldalon a munkák véget értek, a katonák pénteken levonultak, de Pakson a másik oldalon még számos feladat áll a szakemberek előtt. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság arra kéri az embereket, hogy feltétlenül vegyék figyelembe a helyszínen kihelyezett tiltótáblákat. Magyar Péter miniszterelnök korábbi bejelentése szerint a fenékküszöb a Duna teljes szélességében összeért, biztosítva a megfelelő vízszintet. A Paksi atomerőmű a létesítménynek köszönhetően jelenleg teljes kapacitással közel a névleges teljesítményhez termeli az áramot.
0: Az időjárásról.
1: Az ország keleti részében még felhősebb maradhat az idő, egyes részeken tartósan borult marad az ég. Kezdetben csapadék az északkeleti tájakon még előfordulhat, de csökkenő eséllyel. A csúcshőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 9 és 14 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

A Biblia segít legyőzni a kísértést. Második rész. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. 119. Zsoltár 105-ös vers. Jób ezt mondta. A saját szememmel szövetségre léptem, hogy soha kívánsággal lányra nem nézek. Jób könyve 31. fejezet 1. vers. Jobb nem tudta irányítani a körülményeit vagy az őt érő kísértéseket, ahogyan mi sem tehetjük. Szavai mégis fontos leckére tanítanak. A szövetség jóhiszeműen a feltételek betartásának szándékával tett ígéret. Hitbeli lépés, amelyre még azelőtt rászánod magad, hogy tudnád, milyen körülményekkel fogsz találkozni. Így van ez a házasság szövetségében is. A Bibliában úgy olvassuk, hogy az igaz ember hitből él. Rómaiakhoz írt levél 1. fejezet 17-es vers, nem pedig a maga erejéből. A hit Isten kinyilatkoztatott akaratán alapul, nekünk pedig az a dolgunk, hogy egyetértsünk Isten akaratával, tudván, hogy csak is az ő erejével leszünk képesek megtartani a fogadalmunkat. Önző természetünk hadakozik Isten parancsolatai ellen, de a bennünk lakozó Szentléleknek köszönhetően mindenünk megvan, ami a sikerhez szükséges. Ha arra vársz, hogy elég erősnek érezd magad az Istennel kötött szövetséged betartásához, az örökkévalóságig várhatsz. Ám ha hitből kötsz vele szövetséget, elismerve a gyengeségedet, a Szentlélek erőt fog adni ahhoz, hogy hű légy hozzá. Jób az Istennel hitáltal kötött szövetségének köszönhetően tudta azt mondani, soha kívánsággal lányra nem nézek. Jób 31.1. No de nem jobb inkább nem is kötni szövetséget, mint megkötni, majd megszegni? Nem, mivel Krisztus vére minden hibánkat elfedezi. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. János apostol 1. levele 1. fejezet 9-es vers. A bűnbánat tehát megbocsátást szerez, és akkor tiszta lappal kezdhetjük újra. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök az Európa Rádió Svéd Asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódis Attila. Mai adásunk első órájában arról számolunk be, hogy bővelkedett rendezvényekben az idei nyár sátoralja Újhelyen, ami a szórakoztatás és kultúra közvetítés mellett turista csalogatónak is bizonyult, mindezek mellett nem álltak le a felújítási munkák sem, egyebek mellett ezekről beszélgetünk Nyíri Péter alpolgármesterrel.
2: Azok a programok, amelyek már elkezdődtek, azok tartanak, ugye az Egyesített Szociális Intézményhez tartozó idősek napközi otthonát is felújítjuk, korszerűsítjük. Arról is beszéltünk már, hogy két bérlakás építése éppen zajlik, ha megvan, akkor nyilván rászorulók bérbe vehetik, tehát ezek a programok folytatódnak a jelenben is.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, bővelkedett rendezvényekben az idei nyár sátoralja új helyen, ami a szórakoztatás és kultúra közvetítés mellett turista csalogatónak is bizonyult. Egyebek mellett erről beszélgetünk a következő percekben Nyíri Péter alpolgármesterrel. Hát nagyon régen találkoztunk már alpolgármester úrral, és hát van miről beszélni, hiszen mögöttünk van szinte egy komplett nyár, amely tagadhatatlanul bővében volt rendezvényeknek, és hát nem is kis rendezvényeknek, szerintem mindegyik külön-külön megél egy-egy pár gondolatot. Hát ugye volt a Dériné Fesztivál, amiről ugye már beszéltünk részben annak idején, de hát ez egyik legfajsúlyosabb ilyen színház körüli rendezvénye az országnak. Tehát mit jelent ez Sátoraljaújhelynek, hogy egy ilyen léptékű rendezvény itt meghonosodott?
2: Ez volt a 6. Dériné Fesztivál. Annak idején 6 évvel ezelőtt, vagy mondjuk akkor 7 évvel ezelőtt merült fel a Dériné program szervezőiben, hogy legyen egy olyan fesztivál, amely tulajdonképpen sűrítménye, eszenciája az egész éves munkának. Ugye itt arról van szó, hogy a Dériné program biztosította mondjuk azt a kultúrához való hozzáférés jogát azzal, hogy nem csak mondjuk elhívta a vidéken élőket nagyvárosokba vagy a fővárosba, hogy ott a kulturális produkciókat megnézzék, hanem maguk is kimozdultak, tehát lehetőséget adott például kis településeknek, hogy viszonylag alacsony áron tudjanak fogadni színházi előadásokat, zenés előadásokat, és akkor ezt az éves munkát ugye a nyári szünet elején akarták megünnepelni egy fesztivállal. Szerencsére Sátoraljaújhely városát választották. Amikor a Dériné program képviselői itt jártak, akkor látták, hogy ez egy nagyon szép természeti környezet, és azt is, hogy Sátoraljaújhelyben nagyon sok rendezvényhelyszínünk van. A Magyar Nyelvmúzeum a kertjétől kezdve a Városháza udvarán át a Magyar Kálváriáig, tehát merem azt mondani, hogy megragadta őket a környék, olyan szemmel is nézték, mondom, hogy milyen rendezvényhelyszínek vannak. És bevált, mert hát jól teljesít a Dériné Fesztivál, minden évben nagyon sokan érkeznek, és hát nem mellékes, hogy ezeknek a programoknak a nagy része ingyenes. Van két olyan program idén is, amely a Latabár Színházban volt, amelyért fizetni kellett 200 forintot fejenként, tehát ez egy jelképes összeg volt, ez egy ingyenes program, de nem veszel az értékéből, szokták mondani, hogy ami ingyenes, vajon igazán vonzó-e. Itt azért más a helyzet, vannak színházi előadók, vannak zenés programok, tehát az elmúlt években gazdagodott is a kínálat, ugye itt nem csak egy színházi fesztiválról van szó, hanem vannak könnyű zenei programok is, mondanom sem kell, hogy az ungvári Vince Kertben például a könnyű zenei programok a legnépszerűbbek, valóban sok ezren vannak ott akkor azon a helyszínen, és ez azért jó, mert meg tudja szólítani a fiatalokat is. Ugye mindig kérdés, hogy a fiatalokat vagy a középkorúakat milyen kulturális produkciókkal lehet megszólítani, egy komolyabb színházi darabbal meg lehet-e szólítani, nyilván vannak akiket igen, de ezek a könnyűzenei programok, igényes könnyűzenei programok alkalmasak arra borkóstolással és fogyasztási lehetőséggel, hogy ott nagyon sokan megjelenjenek. Az otthonosság érzése jellemző erre a fesztiválra, nagyon közvetlen hangulatú fesztivál, és hát itt körülbelül 50, vagy talán több is, mint 50 programról beszélünk. A központ Sátoraljaújhely, de kisebb településekre is, itt a Teátervágen, a Kocsin Színház elmegy, és bizonyos előadásokat kínál. A Kazinci kert a gyerekprogramok helyszíne, hagyományosan már a kezdetektől, tehát tulajdonképpen minden korosztályt megszólít ez a fesztivál, családokat is, kicsiket, nagyokat. A nyitó előadás mindig a Latabár Színházban van, most Tamási Áron Csalóka Szivárvány című darabját mutatták be, úgyhogy mi elégedettek vagyunk minden szempontból, és hát bízunk abban, hogy folytatódik ez a program, és a következő nyáron is meg tudjuk rendezni.
1: Szintén nagy léptékű esemény, talán az ország egyik legrangosabb komoly zenei vagy összművészeti fesztiváljának tekinthető már a Zempléni Fesztivál is. Ugye a megnyitón beszéltünk, a megnyitó előtt, ugye Sátoraljaújhely egy fajsúlyos települése ennek a rendezvénynek is. Nos hát egyrészt idén mi volt az, ami itt Sátoraljaújhelyen történt ennek a fesztiválnak a keretében, és ebből milyen konklúziót lehet levonni, hogy mit hoz a városnak az, hogy egy tényleg egy ilyen rangos komoly zenei fesztivál is megtelepedett ezen a vidéken, és már nagyon régóta működik jól.
2: Ez volt a 35. Zempléni Fesztivál, ebben az esztendőben 7 rendezvény volt Sátoraljóhelyben, ebbe beleszámítjuk a Széphalmi programot is. Ott most is egy irodalmi est volt, az hagyományosan az irodalmi esteknek a helyszíne. Egyébként a kezdetektől bekapcsolódott Széphalom. 2008. április 23-án nyílt meg a Magyar Nyelvmúzeuma, ezért 2008-ban már részt vettünk a Zempléni Fesztiválon. Egy Vion est volt, Mácsai Pál, Huzella Péternek a zenés Vion estje, és azóta is minden esztendőben volt, hogy program. Egy maradt ki ott a koronavírus járvány idején, akkor szűkített csomaggal dolgozott az Zempléni Fesztivál, de azóta minden esztendőben van program. Most is egy szép estet, egy József Attila estet láthatott a közönség, ott mindig telt ház van, tehát kedvelik azt a helyszínt. Volt a Városháza udvarán egy koncert, bekapcsolódott a Baratszer lakásétterem a programba, a főtéren is volt program, és hát a Latabár színházban is egy kis vacsora, vagy uzsonna, kávé uzsonna, komoly zenei programokkal. Ugye itt két fesztivál van, nagy fesztivál van Sátoraljóújhelyben. Nekünk is van összművészeti fesztivál, vagy néptánc fesztivál, nyilván arról is beszélünk, de amelyet nem mi szervezünk, hanem helyszínt adunk neki, az a Déréné Fesztivál és az Empréné Fesztivál. Én azt hiszem, hogy ki is egészítik egymást. Ugye a Déréné Fesztivál kicsit közvetlenebb, ott könnyű zenei programok és színházi előadások, más karakterű programok. Az Empréné Fesztivál olyan értelemben feszesebb, hogy akkor itt komoly zenei előadások vannak elsősorban, de a közönség nyitott. Különbség még esetleg, hogy a Déréné Fesztiválra elsősorban a helyiek vagy a környékbeliek jönnek, az Empréni Fesztiválra augusztusban, amikor nagyon sokan szabadságon vannak, kirándulnak, messziről is eljönnek, meg hát híre van az Empréni Fesztiválnak, úgyhogy például az Empréni Fesztivál közönsége nem csak helyiekből tevődik össze, hanem akár egészen messziről is érkeznek. Én nagyon pártolom azt, hogy a magas kultúrának legyenek megnyilvánulásai egy kisvárosban is, mert szerintem a polgári élethez hozzátartozik a magas kultúra iránti folyamatos igény, és hogy az ember részletesse magát az élményben. Ehhez az kell, hogy legyenek programok, jó, hogyha helyi erők bemutatkoznak, ebben is vannak jó eredményeink, de jó az, hogyha máshonnan is érkeznek. Én bátran merem mondani, itt a Városháza a megnyitón is mondtam, hogy a populáris kultúrából többet kapunk, mint amennyit kellene. Akkor magas kultúrára is szükség van, és ez nem azt jelenti, hogy valami elefántcsontoronyba visszavonult kultúráról beszélek, amikor egy koncertet hárman hallgatnak. Ez lehet attól népszerű, a széles közönséget megszólító, de mégis az igényes kulturális kikapcsolódásra szükség van. Ez hozzátartozik a polgári élethez, ezt tartom, és jó, hogy az Empréni Fesztivál is hoz ilyen produkciókat. Nyilván más területen is, hát ugye a két múzeum kínálja a tudományos ismeretterjesztő területén a maga produkcióit, de az Empréni Fesztiválnak nagyon is helye van itt az éves repertoárban, úgyhogy várjuk a 36. Empréni Fesztivált is. A komoly zenei produkciókra szintén nagy igény van, én azt tapasztalom, helyben is vannak nagyon fontos erők, hát itt van a Lavotta zenekar, ebben az évben 100 éves a Dohánygyári Fúhós zenekar, de itt a professzionális komoly zenei programokat például meg lehet tapasztalni az Empréni Fesztivál idején, és vannak is számosan, én azt hiszem. Itt a Városháza udvarán volt, és nem kell titkolni, egy Mozart-est fiatalok voltak, a Quintessencia a társaságnak, mesteriskolának a tagjai. Énekeltek és zenéltek is, a Dohnányi zenekar, kamara zenekar segített, sokan voltak, de például nem volt teltház. És ez szerintem egy jelenség, hogy vajon egy Mozart este mondjuk eljönnek-e. Lehet, hogyha esetleg egy népszerű vagy populáris a program lett volna, akkor teltházban, de nincs ezzel baj. Én azt mondom, hogy egy polgári városnak megmaradni akaró városban, ha úgy tetszik, hozzá kell szoktatni a közönséget ahhoz, hogy tudja élvezni ezeket a komoly zenei programokat, vagy éppen komolyabb színházi előadásokat. Azért azt mindenütt látjuk, hogy mondjuk a népszerűbb, vagy humorosabb, kabarészerű előadásokon teltházban még egy komolyabb előadásra kevesebben mennek. Ezen dolgozni kell. Akár el lehet azt is fogadni, persze, hogy nem mindenkinek van igénye, de én azt hiszem, hogy ha ezeket rendszeresen kínálja például egy település fesztivál keretében, vagy máshogy, akkor előbb-utóbb a polgárok hozzá szoknak, és akkor élvezik a komoly produktumot. Ugye ez egy kulturális misszió is a városban is, ráadásul én Széphalomról jövök, hát Kazincinak meg mégiscsak az volt az ideál portéja, hogy nem biztos, hogy mindig a közízlés kell kiszolgálni, hanem ellenkezőleg a magas színvonalú, fentebb stílű művészeti teljesítménnyel kell tulajdonképpen kinevelni a megfelelő olvasói réteget. Én is tartom ezt, jó, hogyha egyensúlyban vannak a populáris produkciók és a komolyabb előadások, az Empréni Fesztivál tudja ezt kínálni.
1: Részben már említette a polgármester úr azt a következő eseményt, amiről beszélni szeretnénk, hiszen Sátoraljóhelynek már egy nagyon rég múltra visszatekintő, tehát ugye vegyes, mert ez a mostani rendszer nem annyira régen alakult ki, de mindig augusztus 20-a után vagy környékén elindul egy nagy fesztivál, vagy néptánc fesztivál, vagy összművészeti fesztivál. Összművészeti fesztivál volt idén. Egyrészt mit jelent ez a fogalom maga, hogy összművészeti fesztivál, másrészt pedig, hogy ez a nagy múlt, meg hát a módosítások, ezek mit eredményeztek?
2: A Újhelyi Néptánc Fesztiválnak nagy hagyománya van, azt nem tudjuk minden esztendőben megrendezni, ezért van egy ilyen váltógazdálkodást, egyik évben a Néptánc Fesztivál van, amikor néptánc csoportokat hívunk egészen messziről is, Törökországból, vagy bárhonnan érkeznek, tehát ez egy nemzetközi néptánc fesztivál, nagyon kedvelik az itt élők és a máshonnan érkezők is, persze, mert akkor felvonulnak, bemutatkoznak, lelengyelek, a törökök, a görögök, mindig van délelőttönként egy kis táncház.
1: Perúból is jöttek emlékszem.
2: Egészen messziről, tehát egy különböző kultúrákat lehet megismerni, ők néptáncházat kínálnak délelőtt, meg estében nyúlóan is, a nagy színpadon pedig bemutatkoznak, tehát ez egy nagyon jó program. És akkor minden második évben pedig van egy összművészeti fesztivál, ez azt jelenti, hogy van ugyan néptánc is benne, de vannak könnyű zenei programok is, gyerekprogramok. Idén ez jött el, és most összekapcsolódott a Zempléni Fesztivállal is a tekintetben, hogy a Zempléni Fesztivál kb. Egy héttel később kezdődött, belenyúlt augusztus 20-ába, és például a Zempléni Fesztivál egyik programja augusztus 20-án volt itt Sátoraljóhelyben. Ebből következőleg augusztus 21-én és 22-én is volt itt program, meg még 23-án is, mert az volt vasárnap itt a főtéren, tehát itt kicsit még 20-a után is tudtuk nyújtani a programokat, mert egyébként jellemző mindenőző 20-ai ünnepséggel lezárulnak a nyári programok. Most is nagyon sokan voltak, volt komolyabb program, volt könnyűzenei koncert, és hát megtelt a főtér, tehát jók a visszajelzések is, valóban nagyon sokan nyüzsögtek, családok jöttek, gyerekek. Nem volt hosszú most ilyen módon ez az összművészeti fesztivál, ebben az évben feszesebb költségvetéssel is dolgozik az önkormányzat, tehát ugye arra mindig figyelni kell, hogy ugyan ki tudjuk elégíteni, hadd mondjam azt az igényeket, én is kérdezem mindig a fiatalokat, hogy kit hívnátok, és akkor hát most utána megjelenik a dollár jel, mert mondanak olyan neveket, hogy jó, hát akkor gyakorlatilag 3 évre elköltöttük a művelődési központnak a forrását, bár meg lehetne ezt tenni. Tehát egyfelől feszesebb a költségvetés, másrészt meg ezek a nagyon népszerű, könnyű zenei előadók, akikre bizonyosan megtelne 3-szor is a főtér, hát olyan sok pénzért jönnek el. Ezt csak azért mondom, hogy nyilván itt be kell osztani a garast, de ennek ellenére jól sikerült. És hát akkor nyilván, amikor például könnyű zenei koncertről van szó, akkor olyat kell elcsípni a művelődési háznak, aki kellőképpen népszerű, felfelé ívelő a pályája, de még nem kér el mondjuk súlyos milliókat, mert viszonylag, hogy mondjuk vállalható összegért el lehet hívni. Idén is így volt, de jól sikerült. Meglátjuk, hogy a következő esztendőben, a soron következő néptáncfesztivált meg tudjuk-e rendezni, nyilván ez a cél. Azért a hiába fesztes a költségvetés, meg vannak a kitüntetett programok, a néptáncfesztivál nagyon népszerű, jó is, hogyha itt megnyitjuk a nemzetközi kapukat is, jönnek máshonnan, úgyhogy nyilvánvalóan az a cél, hogy ez meg legyen a következő esztendőben is. Egyébként az egész nyár folyamán voltak programok itt a főtéren, az Újhelyi Könyvünneptől kezdve egészen most az összművészeti fesztiválig. Lehet, hogy az állampolgárok mindig egy kicsit többet kívánnak, de hát azért ez valóban a költségvetés függvénye is. Sok koncert is volt itt a felállított színpadon szombatonként, tehát azért volt nyüzsgés, azt merem mondani, hogy aki akarta, az megtalálta a mondjuk érdeklődésének megfelelő programot itt a városban, a fesztiválokon kívül is, hiszen amikor, hogy mondjam, a tágabb értelemben vett kulturális kínálatról beszélünk, akkor azért mégse feledkezzünk el az állandóan itt lévő helyi erőkről, hát itt van a két múzeum, ott van még a börtönmúzeum is, itt azért mind folyamatosan vannak olyan programok, amelyeket civil szervezetek szerveznek, tehát ezekhez jön hozzá mondjuk 3 nagy fesztivál, az összművészeti fesztivál, vagy néptánc fesztivál, a Dériné és az Empléni fesztivál, tehát egy csomagban kell nézni ezt az egészet. Ha így tekintjük, akkor azt hiszem, hogy nem lehetünk elégedetlenek a nyárral kapcsolatban.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben a Sátoralja Újhelyi nyári rendezvényekről beszélgettem Nyíri Péterrel, a város alpolgármesterével. Beszélgetésünk rövidesen folytatódik.

Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: tehát sok embert vonz. Hogyan lehet összegezni a turisztikai szezont, hiszen túl vagyunk rajta, egy kicsit meleg volt, talán egy kicsit nehezebben mozdultak ki az emberek, de azért gondolom, hogy látogatták Sátor Aljaújhelyt és az Zemplént is a turisták.
1: Nagyon sokan érkeztek, nem kifejezetten, hogy még számokat meg kell nézni, például az Zemplén Kalandpark számait, miközben persze folyamatosan kapjuk az adatokat, de nem lehetünk elégedetlenek, de nagyon sokan érkeztek, használták az attrakciókat, például az Zemplén Kalandparkban, hát nyilván a libegő, a híd, meg a boba legnépszerűbb, és aztán jönnek a további attrakciók, de folyamatosan érkeztek. A meleg igen, azért az rányomta a bélyegét az egészre, de hát mondjuk nem jártak rosszul a múzeumok, mert ott a klimatizált helyiségekben pedig el tudták tölteni az időt, ugye a múzeumok, hát mondjam ezt tréfásan, hát a nagy meleget is szerethetik, meg mondjuk az esőt, mert akkor nem a kalandparkban mennek az emberek, hanem a múzeumban, de persze a város szempontjából a Kalandpark azért fontos, mert onnan tudunk olyan bevételt szerezni, amely aztán valóban visszaforgatható a városi fejlesztésekre, úthálózatfejlesztésre, vagy bármi másra. Úgyhogy azért árgus szemekkel figyeljük azt, hogy hogyan teljesít a Zemplén Kalandpark, és hát most egy új vezetés van egy jó ideje, megtesznek mindent azért, hogy minél szélesebb közönséget megszólítsanak, hogy érkezzenek a határon túlról is, hogy érkezzenek külföldiek, hogy a marketing munka még inkább felpörögjön, és híre menjen a Zemplén Kalandparknak, miközben kitett például az Zemplén Kalandpark az időjárásnak, kitett annak, hogy ha elromlik egy eszköz, akkor nem biztos, hogy másnapra meg lehet javítani, meg elég drága is, de minden akadályon átlendülnek, miközben ez egy hatalmas terület most már, tehát sűrűségben is nagy a Zemplén Kalandpark, nagyon sok attrakció van, azzal, hogy ott van most már a Nemzeti Összetartozás hídja is, de területre is nagy, hát ez hatalmas területet kell bejárni, úgyhogy komoly a feladat, ez szerintem Európában is figyelemre méltó konglomerátum, egy tröszt az az egész nagy kínálat, és azért említem mindig az Zemplén Kalandparkot, mert hogy ott hozza leginkább a bevételt, és ez az egyik fő turisztikai attrakció, de egyébként bizonyos időszakokban kifejezetten jól teljesít, arányosan tekintve persze, az, hogy kisebb város, stb., tehát figyeljük például a Nyíregyházi Állatparknak a teljesítményét, nyilván ez nem összevethető, az egy nagyobb helyzet, ott a Sóstóval, meg Múzeumfalúval, de egyébként arányosan jól teljesít az Zemplén Kalandpark is. És hát persze itt vannak a múzeumok is, mindig emlegetem, nyilvánvalóan, noha nem a városhoz tartoznak, de mégis a városi kínálatba tartoznak. És hát itt van igen az elmúlt évek fejlesztésének nyomán például a Rákóczi Szövetségnek, a Rákóczi tábornak a nagy infrastruktúrája. Nyilván a Rákóczi tábor gyarapodása, a város gyarapodását is segíti, ezt tartom. Ott most már egy szálloda is van, oda nagyon sokan tudnak érkezni, az fizetőképes, vendégek jönnek, fogyasztanak, és hát természetesen ott van a 10 000 gyerek, akik eljönnek a Rákóczi Szövetség táboraiba, ők elmennek például a múzeumokba, ha tehetik, bejönnek a városba, nyüzsögnek itt, tehát azt is hozzá kell számítani, hogy mondjam, a éves turisztikai kínálathoz. Van egy fejlemény még a bortemplommal kapcsolatban is, ugye azt is mindig elmondjuk, sok támadás érte a bortemplomot, hogy nehéz azt a konstrukciót megtalálni, amelynek keretei között működtethető a bortemplom, úgy, hogy tehermentesítsük az önkormányzatot. Hát ugye azt felújítottuk, megmentettünk egy gyönyörű épületet, de azt meg kell tölteni tartalommal. Ezt az önkormányzat nem tudja vállalni, a költségvetés nagyon terhelni, ezért választottunk olyan konstrukciót, hogy alapítványnak vagy vállalkozónak odaadjuk. Most ez a rész következik, amikor egy vállalkozó üzemelteti egy részét, és akkor megtölti rendezvényekkel, irodahelyiségeket is bérbe adtunk, tehát egy ilyen konstrukcióban gondolkozunk, ez szépen be fog indulni, reméljük, hogy sikeres lesz. Ott van egy kis bortörténeti kiállítás is, és hát az is egy kulturális helyszín, és hogyha ott, nem tudom, vacsora estek, bor estek van, akkor a turisztikai programokba is bekapcsolódik. Úgyhogy a teljesítmény jó volt. Azzal, hogy sok program volt itt a belvárosban, a belvárosba is érkeztek látogatók és érdeklődők, de hát ebben a tekintetben az önkormányzat csak a vállalkozókkal együttműködve tud munkálkodni. Azt is mindig elmondjuk, hogy felmerül a kérdés, hogy hogyan telik meg a belváros, vagy vannak üres üzletek. Hát ugye nagyon sokat dolgozik a polgármesteri hivatal, az önkormányzat, vagyongazdálkodási osztály azon, hogy lehető legkedvező feltételekkel adjuk oda vállalkozóknak például az üzlethelyiségeket. Persze ahhoz kell a vállalkozó részéről tőke, meg kreativitás, de vannak nagyon jó példák arra, hogy ebben a városban is, hogyha ez megvan, akkor meg lehet tölteni élettel az üzlethelyiségeket, és akkor nagyobb esély van arra, hogy például egyébként nyilvánvalóan elsősorban az Zemplén Kalandparkba menő látogatók vagy kirándulók bejönnek a főtérre.

0: is, és akkor a belvárosban is töltenek el időt, itt is fogyasztanak, tehát ezen folyamatosan dolgozni kell, de vannak eredmények. Mert ez is valóban a cél, hogy a programokkal, az itteni kínálattal, az üzlet kínálattal a nagy számban ideérkező turistákat ne csak a kalandparkba vagy a múzeumba küldjük el, hanem behívjuk ide a belvárosba is, a történelmi belvárosba, és itt is tudjanak időt eltölteni. Ez egyébként egyre nagyobb számban történik meg, reméljük, hogy a jövőben még inkább így lesz.
1: Talán most így szeptember elején ugyan nem intézmény fenntartó az önkormányzat, illetve az óvodák tartoznak, csak jelenleg az oktatási intézmények közül az önkormányzathoz, de azért mégiscsak sok iskola van Sátoraljóhelyen, minden szint képviselteti magát. Hogyan indult el a tanév, és ilyenkor valamilyen feladat hárul-e az önkormányzatra, vagy van-e vállalt feladata az önkormányzatnak, vagy kedveskedik-e valamivel a gyerekeknek az önkormányzat?
0: Szeretem összeszámolni, hát az eredmény minden évben ugyanaz, az jó, mert hogy nem szűnt meg intézmény. A telephelyeket számítja az ember, ugye intézményből önmagában, amelynek telephelyei is vannak, kevesebb van, de ha a telephelyeket nézzük, hogy például a Kazinczy iskola mellett ott van a Jóka iskola, meg az Esze iskola, egy nagy konglomerátum, de tagintézményekkel dolgozik, meg az óvodák is, akkor Újhelyben a bölcsődétől a középiskolákig 17 oktatási nevelési helyszín van. És körülbelül 3000 gyerek, kicsit kevesebb, de nagyság rendben 3000 gyerek nyüzsög, amikor megkezdődik a tanév. Én mondom, hogy iskolaváros Sátoraljóhely, miért ne lenne az, valóban sok intézményünk van. A bölcsőde és a két színvirág óvoda tagintézményekkel tartozik hozzánk. Van a Károlyfalvi település részen és szép halban is egy óvoda. Tehát ezeket a telephelyeket, helyszíneket beleszámítva van 17 intézmény. A városnak nyilván ilyen módon fenntartóként a bölcsődével, az óvodával van dolga. A gyermekétkeztetésbe bekapcsolódunk, tehát ezt a szolgáltatást igénylik, nem a fenntartásunkban lévő intézmények is, de mindig van egy kedves kis gesztus, az, hogy egy kis bagolycsengőt adunk az általános iskolát megkezdőknek, és valóban sokan elmondják, hogy ez legalább másfél évtizedes hagyomány, tehát most már középiskolások is őrzik a bagolycsengőt a polcon, és akkor emlékeznek arra az időre, hát oldjuk egy kicsit a feszültséget, amennyire lehet, de ez egy szép gesztus, hogy megjelenik a polgármester, a alpolgármester egy-egy iskolában, és akkor az elsősöket megtiszteli ezzel a kis bagolcsengővel. Ez mindig egy kedves gesztus, ebben az esztendőben is így volt. Sok elsős kezdte meg a munkát, de korábban is beszéltünk arról, hogy mindenki, aki Újhelyben tanul, újhelyi diák. Tehát nekünk figyelnünk kell rájuk. Jó a kapcsolat az iskolavezetőkkel, az iskolákkal. Én szorgalmazom, azt van is erre példa, lesz is a jövőben, hogy bizonyos beszélgetések vagy kerekasztalok azért történjenek oktatás ügyben, akkor, hogyha annak van eredménye, ugyan sok kerekasztal van, meg bizottság is, akkor a bizottság kosdit játszani lehet, de hát sokszor valljuk be, hogy kiüresedik, vagy nincsen tartalma. Nem is az a lényeg, hogy milyen a formátum, hanem hogy folyamatos kapcsolattartás legyen. Ugye a gyermekvédelemben nagy szerepük van az iskoláknak, a pedagógusoknak, a jelzőrendszer akkor működik jól, hogyha minden egység, minden szerv együtt működik, akkor is, hogyha nem az önkormányzathoz tartoznak, és hát folyamatosan beszélni kell arról, hogy ezt megtesszük, hogy milyen problémák vannak az általános iskolákban. Ugye bármi felmerülhet azért, ami veszélyes a gyerekeket, erről rendszeresen beszélnünk kell, és akkor az önkormányzat azért hozzá tudja tenni a magáét, hozzá is kell, legyen rend a közterületen, hogyha valamilyen rendbontás van, illetéktelen elemek vannak, vagy éppen a fiatalok randalíroznak, akkor az a részben a mi feladatunk is, a rendőrségi is, tehát ez egy játék. Figyelni kell a forgalomra, most is lesz ott a csomópontban, ahol például az Esze általános iskola van, lehet menni a református általános iskolás segítő parkolóba, ott van a katolikus általános iskola, hogy egy kicsit az autók befordulását segítsük, mert egy ilyen járdaszakaszt visszaveszünk, tehát nyilván az önkormányzatnak nagyon sok feladata van annak ellenére, hogy nem iskola fenntartó, de hát ebben együttműködünk, és akkor reméljük, hogy nagyon sokan maradnak ebben a városban. Ugye az a cél, hogy általános iskolában is tanuljanak, meg középiskolában is, és egyébként pedig mindenféle programmal megszólítjuk a fiatalokat. Egyébként a pedagógiai programokban eddig is benne volt, én tartom, mert a Magyar Nyelv Múzeumában még a 10-es években volt egy múzeumpedagógiai programunk, és akkor a partnerintézményekben végignéztük a pedagógiai programokat, meg a tantervekbe belástuk magunkat, tehát, hogy kimozduljanak a fiatalok és az iskolások, és elmenjenek múzeumokba, itt a levéltárba, megnézik a templomokat, stb. Én bízom benne, hogy a jövőben ez még erősödik az oktatásban, és akkor a különböző intézmények nagy szeretettel várják a fiatalokat. magukat, hogy ismerjék meg a közvetlen környezetüket. Ugye van nekünk is, folytatódik ebben az évben is a Perilla program, amely arra ösztönzi a fiatalokat, hogy akkor menjenek el minél több helyre az iskolai tanulmányaik alatt, akár nem is csak egyszer. Ebben fontos a pedagógus szerepe, a gyerek igénye, ott van a szülő, az őt körülvevő nem csak kortárs, hanem inkább felnőtt közösség, tehát ezen közösen kell dolgoznunk, és akkor ezzel is tudunk pezsgés hozni a városban, hogy szervezett körülmények között, a hétköznapokban is, akár iskola időben is, szervezett körülmények között legálisan, igazoltan, de az iskola időben is minél több gyereket lássunk az utcán. Hát szerintem ez mindig örömteli, hogyha az ember kinéz az ablakon, és akkor ott megy egy osztály, és tudjuk, hogy na most a színházba mennek, vagy éppen a múzeumba mennek, vagy kiállítást megnéznek, vagy bárhová mennek, vagy csak tesznek egy sétát, vagy megnézik a görögkatolikus templomot. Tehát ezt jó, hogyha minél többször látjuk. Nyilván ez vállalás a pedagógusok részéről, de szerintem jót tesz a gyerekeknek. Úgyhogy ebben például minden intézménynek együtt kell működnie, fenntartótól függetlenül.
1: Nyári szünet ide, nyári szünet oda, egy város mindig él, folyamatosan zajlik az élet, és hát ilyenkor is szükség van kisebb-nagyobb renoválásokra, felújításokra, beruházásokra. Ilyenek történtek-e, vagy történnek-e mostanában?
0: A kátyúzási programunkat mindig végrehajtjuk. Erről is beszéltünk már, hogy két üteme van nyáron. Nagyobb munkálatokat végzünk. Ugye ez tulajdonképpen, hát mondhatjuk az ő ráncfelvárás, de nagyon sokat segít. Tehát mindig elmondjuk, hogy bár telibe aszfaltozhatnánk a teljes úthálózatot, amely egyébként új helyben nagy a közigazgatási terület. Most nem jut eszembe a pontos adat, de nagyon-nagyon sok. Tehát azért ugye a belterületi utak hozzánk tartoznak, meg járdák, nagyon sokról van szó. Ugye itt vannak egyirányú utcák, mi felfelé megyünk a hegyre, meg lefelé jövünk, ezért ez egy félig a hegyen lévő város, tehát nyilván nagy terhelésnek van kitéve az úthálózat, mindenütt, hát ugye ez a város sem úgy épült, hogy ennyi autó lesz benne, hát nem is tudom, hát hányszorosa most az autómennyiség, mint korábban, ez azt is jelenti, hogy nincs elég parkolóhely sosem. Miközben a zöld felületre megvigyáznunk kell, egyháztartásban a kört autó is van, tehát folyamatos fejlesztés van, de nem tudunk mindenütt parkolót kialakítani, és hát az úthálózat felújítása, a kátyúzás azt jelenti, hogy a nagyobb kátyukat, hibákat kijavítjuk, ez is sokat segít, javít a minőségen, nyáron többet foglalkozunk ezzel, így van beállítva a költségvetésben, és akkor van egy kisebb rész ősszel is. Most is megtörtént, a nagyobb, forgalmasabb útszakaszokat vesszük előre, van olyan útca természetesen, amelyet minden évben fel kell ilyen módon újítani, de ez a program részben megvalósult, részben pedig folytatódik. Aztán folytatódik a parkolónak a építése, amely most már végleges formájában majd remélhetőleg ott az ősz vége felé megszületik, és hát folyamatosan azok a programok, amelyek már elkezdődtek, azok tartanak, ugye az Egyesített Szociális Intézményhez tartozó idősek napközi otthon át is felújítjuk, korszerűsítjük. Arról is beszéltünk már, hogy két bérlakás építése éppen zajlik, ha megvan, akkor nyilván rászorulók bérbe vehetik, tehát ezek a programok folytatódnak a jelenben is.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben Nyíri Péterrel, Sátoraljaújhely alpolgármesterével beszélgettem.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról számolunk be, hogy a Zempléni Fesztivál egyik helyszíne volt augusztusban a Barátszer lakás étterem sátorai a új helyen, ahol Mácsai Pál volt a vendég.
2: Valóban inkább a pályájáról mesélt, a gyermekkoráról nagyon sok szó esett, a pályaválasztásról, az Örkény Színházzal kapcsolatos vezetői megéléséről, és pláne arról, hogy most már több éve nem ő a által alapított Örkény István Színháznak az igazgatója, és hát a kvázi nyugdíjas évek, ami az ő esetében nyilván nem értelmezhető, hiszen ugyanúgy aktív és színészként, kulturális közéleti szereplőként nagyon intenzíven tevékenykedik, ennek a megéléséről mesélt, illetve a készülő könyvéről, ami évvégén fog megjelenni, ez egy kvázi önéleti írás, ha lehet így fogalmazni, és az a nagy megtiszteltetésért minket, a vendégeket, engem, hogy ebből a készülő könyvből egy kvázi ősbemutatót tartott, hiszen egy mások által nem ismert, illetve a álmodás ezen a kiadó főszerkesztő és a testvér által hallott részletet felolvasott, ami egy gyermekkori házáról, lakásukról szólt, és ez ahhoz fűződő jelenkori viszonyáról, úgyhogy ez egy nagyon felemelő pillanata volt ennek a délutánnak.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem értékét mindenek előtt az emberek, vagyis az oktatók, a hallgatók és a dolgozók adják, hangsúlyozta Pajtókné Tari Ilona rektor az Egri Bazilikában tartott tanévnyitó mondott beszédében. A 2026-27-es tanévet több mint 4000 hallgató kezdi meg, akik egy évszázados történet részévé válnak ezáltal, mondta rektor, aki hangsúlyozta az emberség, a hitelesség, a tisztesség és a katolikus identitás tiszteletének fontosságát. Az egyetem ars poetikája az örökség, az érték és a jövő fogalmai köré csoportosul, követve Eszterházy Károly szellemiségét. Most 32 országból tanulnak vendéghallgatók az egyetemen, ami az intézménnyel szembeni erős bizalmat jelzi. Az Egri Egyetemen a jelentős hazai és nemzetközi tudományos teljesítmény mellett a művészet is kiemelt szerepet kap a hallgatóbarát környezetben. Végül arra buzdította a diákokat, hogy éljenek az egyetem adta lehetőségekkel. A Magyar Falu program legnagyobb kedvezményezettje nem a magyar vidék volt, hanem maga Gyopáros Alpár, írta a Lőrinc Viktória vidék és település fejlesztési miniszter bejegyzésében. A tárcavezető szerint az előző kormány átverte a vidéki embereket, mivel a pénzeket politikai alapon, szakmai szempontrendszer nélkül osztogatták. Állítását egy tanulmánnyal is alátámasztotta, amely szerint nem létezett nyilvános tervdokumentum a célokról és az eredmények monitorozásáról. Az Agrárközgazdasági Intézet térképe alapján Gyopáros Alpár saját választókerületébe osztotta ki a legtöbb, több mint 15 milliárd forintos forrást. Lőrinc Viktória hangoztatta, hogy a Magyar Falu programra továbbra is szükség van, ezért a megfelelő szakmai keretek kialakításával fogják folytatni. Kiemelte azonban, hogy az igazi előrelépést az új Szent István program jelenti majd, amely 10 falunként 1 milliárd forintot biztosít. A támogatások elosztásáról és felhasználásáról ráadásul a jövőben közvetlenül a helyi közösségekkel közösen fognak dönteni. A Fidesz frakció azt várja a kormánytól, hogy védje meg a családokat a magas üzemanyagáraktól, mondta Palóc André, a Fidesz országgyűlési képviselője pénteken. A politikus bírálta a kabinet eddigi intézkedéseit, emlékeztetve arra, hogy a dízel ára 700, míg a benziné 626 forintra emelkedett. Közölte, hogy a Fidesz frakció törvényjavaslatban kezdeményezte a korábbi védett árak visszaállítását a gázolaj és a 95-ös benzin esetében. Palóc André emellett arra szólította fel a kormányt, hogy térjen vissza a már korábban is alkalmazott bevált megoldásokhoz. Kifejtette, hogy a kabinetnek felelősséget kell vállalnia a helyzet kezelésért, hogy a családoknak és a vállalkozóknak ne kelljen rekordmagas árakat fizetniük. Balogh Tamást nevezte ki országos kórház főigazgató helyettessé a miniszterelnök a Magyar Közlöny pénteki száma szerint. A tisztséget az egészségügyi miniszter javaslatára szeptember 14-i hatállyal tölti be. Szintén a közlönyből derül ki, hogy Böde Csaba lett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium új államtitkára, ugyancsak szeptember 14-i hatállyal. Az új államtitkárt Baka András köztársasági elnök nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök javaslatára. A két új vezető kinevezéséről szóló hivatalos határozatok egyszerre jelentek meg a pénteki hivatalos lapban. A Lidl Magyarország Kft. Visszahívta a forgalomból a Lupilu mango alma őszi barack ízű bio gyümölcspürét mikotoxin szennyezettség miatt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a kifogásolt élelmiszer egészségügyi kockázatot jelent. A mérgező anyagok nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele ugyanis akár máj és vesekárosodást is okozhat a fogyasztóknál. Az érintett termékek lejárati ideje 2027. június 5-e, illetve június 10-e. A hatóság és a forgalmazó arra kéri a vásárlókat, hogy a jelzett lejáratú bio gyümölcspürét semmiképpen ne fogyasszák el.
0: Az időjárásról.
1: Az ország keleti részében még felhősebb maradhat az idő, egyes részeken tartósan borult marad az ég. Kezdetben csapadék az északkeleti tájakon még előfordulhat, de csökkenő eséllyel. A csúcshőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 9 és 14 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útravaló követ. Ezután arról számolunk be, hogy a Zempléni Fesztivál egyik helyszíne volt augusztusban a Barátszer lakás étterem Sátoralja Újhelyen, ahol Mácsai Pál volt a vendég.
2: Valóban inkább a pályájáról mesélt, a gyermekkoráról nagyon sok szó esett, a pályaválasztásról, az Örkény Színházzal kapcsolatos vezetői megéléséről, és pláne arról, hogy most már több éve nem ő a által alapított Örkény István Színháznak az igazgatója, és hát a kvázi nyugdíjas évek, ami az ő esetében nyilván nem értelmezhető, hiszen ugyanúgy aktív és színészként, kulturális közéleti szereplőként nagyon intenzíven tevékenykedik. Ennek a megélés mesélt, illetve a készülő könyvéről, ami évvégén fog megjelenni, ez egy kvázi önéletírás, ha lehet így fogalmazni, és az a nagy megtiszteltetésért minket, a vendégeket, engem, hogy ebből a készülő könyvből egy kvázi ősbemutatót tartott, hiszen egy mások által nem ismert, illetve a álmodás szerint a kiadó főszerkesztő és a testvér által hallott részletet felolvasott, ami egy gyermekkori házáról, lakásukról szólt, és ez ahhoz fűződő jelenkori viszonyáról, úgyhogy ez egy nagyon felemelő pillanata volt ennek a délutánnak.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádió hallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, szeptember 12-e Mária nevenapja van, de ma ünnepelnek Guido, Ibolya, Irma, Paloma, Szelestény és Tóbiás nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Ha az események sorába tekintek, akkor azt látom, hogy időszámítás előtt 490-ben athéni győzelem született a perzsák felett a maratoni csatában. 1396-ban Zsigmond király megkezdi Nikápoly ostromát. 1463-ban első Mátyás szövetséget köt Cristoforo Moro velencei dózséval a törökök ellen. 1705-ben a Széchenyi országgyűlés összehívása történik meg szeptember 12-én. 1730-ban a fellázadt janicsárok letaszítják harmadik Ahmedet a hatalomról, és helyette fiát első Mahmudot kikiáltják az Oszmán Birodalom szultánjának. 1849-ben Kossuth Lajos Viddini levele születik meg, ebben elítéli Görgei Artúr főparancsnokot a feltétel nélküli fegyverletétel miatt. 1922-ben Magyarországon kihagyják a mennyasszony házassági esküjéből azt a kifejezést, hogy mindenben engedelmeskedik férjének. 1924. szeptember 12-én Magyarország és Szovjetunió kereskedelmi egyezményt köt Berlinben. 1932-ben ezen a napon megindul a menetrendszerű villamos vasúti forgalom a Budapest-Hegyeshalom vasútvonalon. 1937-ben, tehát 5 évvel később Budapesten átadták a forgalomnak a 7. Horthy Miklósról elnevezett Dunahidat, ma egyébként ez a Petőfi híd. 1940-ben, maradjunk mindig Horthy Miklósnál, Horthy Miklós kárpátalja kormányzói biztosává nevezte ki Kozma Miklóst. 1943. szeptember 12-én a II. Világháború során német ejtőernyősök kiszabadítják az olasz kormány által fogvatartott Benito Mussolinit. 1957-re ugrunk, ünnepi díszelőadással megnyílik Budapesten a helyreállított Corvin Filmszínház, az ország első állandó szélesvásznú mozia. 1974-ben a minisztertanács idehaza határoz az MRT szétválasztásáról, az önálló Magyar Rádió és Magyar Televízió létrehozásáról, Állami Rádió és Televízió Bizottságot is felállítanak ekkor. 1988-ban Budapesten 20 000-en vesznek részt a Bős Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tüntetésen. A parlamentben Grósz Károlynak és Traubev Brunónak címzett petíciót adnak át, hangsúlyozva a vita demokratikus rendezése egy megújuló politikai konszenzus alapja is lehet. 1990-ben az USA, az Egyesült Királyság, Franciaország, a Szovjetunió, valamint Kelet- és Nyugat-Németország vezetői aláírják azt az egyezményt, mely szerint a két Németország egybeolvadhat. És 2021-ben, szeptember 12-én Ferenc pápa Budapesten a Hősök terén tartott ünnepi záró szentmiséjével befejeződött a szeptember 5-én kezdődött 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

falusi romantika. Kisgyerekként emeletes házban nőttem fel. A lakótelepi játszótér és az iskola utáni kerülő utak jelentették a friss levegőt. Azaz jelentették volna, ha nem lett volna falusi nagymamám. Mint olyan sokan a nemzedékemből, én is falun töltöttem a nyarakat, összebarátkoztam az ottani gyerekekkel, megismerkedtem a libaőrzés, patakduzzasztás és laborban fürdés élményeivel. Hosszan lehetne ecsetelni az elvárosiasodás szociológiai okait, az biztos, hogy a városi gyerekek egészséges fejlődését nagyban segítették a vidéki nagymamák, az onnan kapott tojás, kolbász és tyúkhús. Nem beszélve a levegőről, napfényről és mozgásról, ami ott ért minket. Az elmúlt ifjúság szép emlékei, a mai világ mesterséges import élelmiszerei és minden bizonnyal még sok más indíthatja be a falusi romantikát. Muskátlis kisablakok, csendes esték tücsökzenével, csillagfényes éjszakák hívogatnak egy-egy hétvégére, és csábítanak bátrabbakat akár vidékre költözésre is. Van, aki őrzi, ápolja a szülői házat, van, aki nyaralónak vásárol jó helyen lévő falusi portát, más egész évre kiköltözik, visszatér a mezőgazdasághoz, újra tanulja a rég elfelejtett praktikákat. Ők tudják, hogy a falusi levegő, a csillagos ég, a szép zöld csak egy része az igazságnak. Igazsága van a sárnak, a hosszú esős novembernek, könyörtelenül igazak a januári hosszú esték, amikor már nem várjuk a karácsonyt, és még nagyon messze van a tavasz is. Ilyenkor nappal sincs sok fény. Ami látszik, a szürke, nyírkos, főleg olyan hó nélküli télen, mint az a mostani is volt. Meg kell találni egymást, a barátokat, hogy ember az embernek adjon örömet, a szürkeségbe fényt. Jó, ha van kihez elmenni egy vacsorára, egy kis beszélgetésre, jó, ha a férfiak megnézik egymás pincéjét, vagy segítenek egymásnak a disznótoron. Valódi emberek közt nem nagyon lehet válogatni. A közösségi oldalon kereshetünk ismerősöket, letilthatunk bárkit. Városon nem ismerjük csak azokat, akikkel közös dolgaink vannak. Falun mindenki együtt él ma is. Nehéz titkot tartani. De ha valaki nem csak saját magát, hanem a másik embert is tiszteli, becsüli, elfogadja, ha igyekszik, dolgozik, és nem csak vár, de ad is segítséget, az jó közösségre talál. A mai magyar falvaknak létkérdés, hogy alkalmazkodjanak a változó világ körülményeihez, a pályázati rendszerhez, az átalakuló mezőgazdasághoz, az idegenforgalom elvárásaihoz. Hogy a falu tényleg éljen, nem elég a turizmust fejleszteni. A hagyományos vidéki életet akkor lehet hitelesen bemutatni, ha az valóban létezik. Ha valóban van, aki tehenet tart, és még meg is tud élni belőle. Ha érdemes szántani, vetni, és ha van, aki vállalja a kockázatot. A vidéki embernek régen is sokoldalúnak kellett lennie. Ma ez hatványozott. Nem csak az állatok, növények, a természet rendjét kell ismernie, de jogszabályokat, papírokat is. Ebben segít, ha vannak olyan fiatalok, akik tanulnak, látnak és mernek vidéken élni. Cserébe megkapják a tiszta, gyakorlatilag bió élelmiszereket, a friss levegőt, igaz barátokat. Nem csak a romantika miatt tehát, hanem magáért az emberi életért is, érdemes vállalni a vidéki élet nehézségét.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Perényi Péter koronaőr 500 éve menekítette a magyar Szent Koronát Füzérvárába a Mohácsi csata után. Erre az évfordulóra emlékeznek a Zempléni hegyköz festői településén egy éven át, hiszen a koronát is ennyi ideig őrizték az erődítményben. A jubileumi év nyitó ünnepségét a Szent Korona másolatának jelenlétében többnapos rendezvény sorozatba illesztették a füzériek, aminek része volt a kerek évforduló alkalmából elkészített emléktábla avatása is Perényi Péter mellszobránál. Összeállításunk elején Lukács László polgármestert hallják.
2: Füzér, mint település, az 1526-ban Perényi Péter nem a kijelölt helyre vitte a Szent Koronát, hanem úgy érezte, hogy biztonságosabb helyen lesz talán Füzéren, és ezért került akkor ide, 1526 és 27 között egy évig itt őrizte a füzéri nép és a környező emberek.
1: Itt emléktáblát is avattak az ünnepség keretében. Mit jelképez ez az emléktábla?
2: Annak a jelképe, hogy a Magyar Szent Korona őrzésének az évfordulója, ez a kezdete, ez az első rendezvényünk. Természetesen a továbbiakban még tervezünk rendezvényeket, aminek a Szent Korona méltó ünnepülésére sor kerül.
1: Mit jelent a mai füzérieknek az, hogy gyakorlatilag egy történelmi esemény után egy ilyen jelentős településé vált a vár által ez a település? Hogyan próbálják megőrizni ezt a tiszteletet?
2: Természetesen alkalapul az erőinknek. Én 12 évig voltam ennek a községnek az alpolgármester, Horváth Jenőnek voltam az alpolgármester 12 évig. Természetesen együtt kezdtük, mint polgármester, mint alpolgármester, és természetesen a falu lakossága is nagyon sok dolgot tett ehhez az egész dologhoz, hogy ez a település valamilyen irányba elindult, a maga várnak a felújítása, építése, és természetesen büszkeséggel töltjük el azt, hogy a Szent Korona valamikor az 1526-os években itt volt.
1: Nagyon sok település, hogy csúnya szóval mondjam, megpróbálja ezeket a lehetőségeket készpénzre váltani. Látszik-e ez Füzéren, hogy hát ugye egyrészt a vár, másrészt a várhoz kötődő jelentős esemény az érdeklődés középpontjába helyezi ezt a települést?
2: Természetesen itt arról is kell beszélnünk, hogy maga, mint Füzér, Zemplén idézőjelben, valamikor azt mondták, hogy Zemplén gyöngyszeme lett Füzér, természetesen ez a várnak is egy mottója, mivel hogy nem mindenkinek lehet egy ilyen építménye végvára. Természetesen én mindig azon voltam, hogy ne csak úgy mondják, hogy mint Füzér, hogyha valaki eljön hozzánk egy idealálkotó turista, én magát a Zemplént említem. Tehát ezzel bezárulok Sátrajújja és Sáraspatak, vagy az egész Zemplén hegységet, akár Bodrog köztől kezdve mindenkit, mert ez nem csak Füzéri, ez a vár, ez a magyar embereké. És természetesen azért is jó, büszkék vagyunk, hogy nekünk itt van, lehet, hogy megpróbálnának elhúzni vagy elvinni. Természetesen nem engednénk, mert azért Füzéren vannak még a várvédő, akár az egyesületünk formájában is, de biztos, hogy azért megakadályoznak, de természetesen a környező településnek, akár polgármester kollégákkal én nagyon jó viszonyt építek, és mindig mondtam neki, ez nem csak a mi gyöngyszemünk, ez az övék is.
1: A következő hónapok programjainak részleteiről Szakáli Andrea, a jubileumi emlékév koordinátora tájékoztatta az Európa Rádiót.
3: A fő célunk az volt, hogy bevonásra kerüljenek mindazok a civil szervezetek, akik itt Füzéren a kultúra és a hagyományőrzés területén tevékenykednek, és egy megbeszélés alkalmával találtuk ki mindazokat a profilba illő tevékenységeket, amelyet egy-egy civil szervezet magára vállal. Igyekszünk úgy felépíteni ezt a jubileumi évet, hogy lefedje a Szent Korona itteni őrzésének időszakát.
1: Milyen program elemek alkotják majd ezt az emlékévet?
3: Igyekeztünk minden réteget megszólítani, minden korosztálynak tartalmas és színes programot biztosítani, így ennek köszönhetően lesz majd a kisiskolásoknak és általános iskolásoknak egy rajzverseny. Minden téma egyébként a füzéri várhoz kapcsolódik, illetve a korona itteni őrzésének tematikáját fogja lekövetni. Ezt a füzéri könyvtár fogja szervezni. A Füzérért Alapítvány vállalta magára a fiatalok számára meghirdetendő videós pályázatot. A füzéri hadtörténet és helytörténeti kör majd egy kétnapos konferenciát fog szervezni. A Füzéri Várvédő Egyesület történelmi életképekkel, bemutatókkal fogja várni majd a látogatókat különböző időpontokban. A Nagy Milic Turisztikai Egyesület irodalmi, kulturális, zenei, színházi programokban fog majd jeleskedni, és nagy tervünk az, hogy jövő év augusztusában korszakban az anyaországi magyar koronaőrző településeket meghívjuk egy kétnapos fesztiválra, illetve a lezárása az évnek az majd egy orgona koncerttel fog megvalósulni. Egy főzéri orgona művész, Pásztor Rajmund vállalta magára ennek a feladatát.
1: Hogyha kimondjuk az ország bármelyik részén, hogy füzér, akkor ugye a település szinte mindenhol ismerik. Én szerintem ember nincsen, aki ne tudná elhelyezni legalább a történelmi vonatkozásait és a várat. De mit tud hozni ez a sok-sok program ennek a településnek?
3: Hát mindenképpen ugye fontos, hogy látogatót hozzon, de nagyon fontos az is, hogy úgy jöjjenek a látogatók, hogy tartalmat tudunk nekik biztosítani, nem csak egy egyszerű élményt, nyilván ez is nagyon fontos, de nagyon nagy törekvésünk van az önképzés igényének a kiszolgálására és a kulturális örökség turizmusnak a fejlesztésére oly mértékben, hogy Fűzér, mint fogadó terület, élhető település maradjon továbbra is.
1: A rendezvény keretében a Magyar Kultúra új lovagjait is felavatta a Falvak Kultúrájáért Alapítvány. Az egyik díjazott Matl Péter kárpátaljai magyar szobrászművész volt, akinek ismert alkotásai közé tartozik a vereckei honfoglalási emlékmű, valamint a Sátoralja újhelyi centenáriumi turul emlékmű. Ugyancsak a Magyar Kultúra lovagja lett dr. Tóth Gergely, a Magyar Harcosok Bajtási Közösségének központi vezetője, a Hadak útján című folyóirat szerkesztője, aki a diaszpóra magyarságának emlékeit örökíti meg fotókon. A következő percekben dr. Tóth Gergellyel beszélgetek.
4: Tóth Zsolt most már barátomnak tekintem, ugye tavaly ősszel közölte a hírt, hogy neveztek erre a díjra. Ez nagyon nagy megtiszteltetés és öröm volt a számomra. Hát annyit még hadd tegyek hozzá, hogy tavaly március 15-ével megkaptam a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét is, ugyanezért a tevékenységért, tehát a hagyományőrzésért, illetve a magyar diaszpóra tárgyi emlékeinek fényképes dokumentálásáért. De tehát az is egy nagy megtiszteltetés, öröm, de ez ugyanakkora, sőt talán még egy fokkal nagyobb, hiszen hát civil szervezetek figyeltek fel arra, amit csinálok, és hát ez mondjuk igazából, ha úgy veszük, ez az országnak a szíve, lelke. Úgyhogy ennek nagyon örültem, és annak is, hogy a Zsolt megteremtette annak lehetőségét, hogy ne a januári Stefánia palotabeli átadáson kapjam meg, amikor sajnos nem voltam itthon, hanem most a gyönyörű várban. Úgyhogy hát ez tényleg olyan, hogy megmelengeti az ember szívét, és nagyon hálás vagyok érte. Külön azért is, hogy a szüleim, akik már idősödnek, de ezt megélhették, ezeket az elismeréseket, és hát gyönyörű az időjárás is, és nagyon kedvesek az emberek, akikkel találkoztunk mind tegnap este, mind ma délelőtt eddig, úgyhogy nagy örömmel várom a program folytatását.
1: Mitől lett az ön számára érdekes ez a terület, hiszen például a diaszpóra tárgyi emlékeinek a fotózása az idéző

0: emléktáblák, magyar vendéglők, akármilyen látható emlék, úgyhogy, de egyébként nagyon jól összefoglalta, úgyhogy ez egy rossz szóval, de egy kuli munka, detektív munka is, és hát rengeteg kutatással jár, illetve hát kilométer levezetésével, úgyhogy hát ez mondjuk elsősorban a személyes élmények alapján, illetve a kinti ismerősök, barátoknak az elbeszélései alapján vált számomra érdekessé, illetve hát az által, hogy láttam, hogy mennyi önkéntes munkát tesznek az ottani magyarok is bele ezekbe az intézményekbe. És hát itten, hogyha környéken körülnézünk, tegnap idefele jövet, édesanyámmal megálltunk Nekézsenybe, illetve Nagybarcán, a Bükk alján, ahol két emigráns nagyságunk, ugye Szelecki Zita, illetve Tollas Tibor is nyugszanak, illetve onnan származnak, tehát ilyen visszakapcsolódás szintjén. Tegnap is fényképeztem a magához, a témámhoz, úgyhogy mindig összekötöm az egyik helyszínt azzal a lehetőséggel, tehát ahol éppen vagyok, hogy ott mit találok, ami a témához kapcsolódhat. Úgyhogy hát a Zemplén meg gyönyörű, és hát Borsodabói Zemplén meg tudjuk, hogy annyi kiemelkedő embert adott a magyarságnak, hogy az mondjuk ritka a Kárpát-medencén belül is.
1: Kedves hallgatóink, Perényi Péter koronaőr 500 éve menekítette a magyar Szent Koronát Füzér várába a mohácsi csata után. Erre az évfordulóra emlékeznek a Zempléni hegyközfestői településén egy éven át, hiszen a koronát is ennyi ideig őrizték az erődítményben. A jubileumi év nyitó ünnepségét a Szent Korona másolatának jelenlétében többnapos rendezvény sorozatba illesztették a füzériek, aminek része volt a kerek évforduló alkalmából elkészített emléktábla avatása is Perényi Péter mellszobránál. Az eseményről hallották összeállításunkat.

Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, a Zempléni Fesztivál egyik helyszíne volt augusztusban a Barátszer lakásétterem Sátor Alja Újhelyen, ahol Mácsai Pál volt a vendég. A színművész ezúttal nem egy szerepben, hanem önmagaként érkezett. Pályájáról, meghatározó élményeiről, a színházról, irodalomról és mindarról mesélt, ami közel áll hozzá. A kötetlen beszélgetésnek a lakásétterem meghitt hangulata adott különleges keretet, ahol a közönség nem csupán hallgatója, hanem részese is lehetett az estének. A programról Ringer Istvánnal, a lakásétterem tulajdonosával beszélgetünk, a riporter Jászter Beáta.
1: A Barátszer lakásétterem ugyanúgy, ahogy a tavalyi esztendőben idén is helyszíne volt a Zempléni Fesztiválnak, méghozzá egy nagyon különleges alkalomra gyűlhetett össze a közönség. A lakásétterem tulajdonosával, vezetőjével, Ringer Istvánnal beszélgetek. Ki volt a vendég, és hogyan telt ez a nap?
2: Mácsai Pál volt a vendég, aki egy olyan szereplője a kortárs kultúra és közéletnek, ahol szükségtelen bármiféle titulatúra, vagy nem, pozíciók, díjak felsorolás, ugye mindenki tudja róla, hogy kicsoda nagyjából, és hát nagy öröm volt, amikor értesültem el egyrészt arról, hogy a fesztivál szervező idén is programhelyszínként tekintettek a Barátszer lakásétteremre, másodszor pedig azért, mert amikor meghallottam, hogy ki lesz a vendég ezen az eseményen, az egy óriási öröm is, megtiszteltetés volt, csodálatosan sikerült szerintem, számomra legalábbis ez a program, de azt érzékeltem, hogy a vendégek is hasonlóan viszonyultak a végén ennek a programnak a dolgához, ügyéhez, úgyhogy nehéz erről közhelyek nélkül beszélni, jól sikerült nagyon, és örömteli volt, hogy ő itt járt, jó érzés volt.
1: Annál is inkább, mert hogy nagyon személyes volt a hangvétele ennek a beszélgetésnek. Nem egy színpadi produkciót láttunk, hanem megláttuk az általunk ismert művész mögött az embert.
2: Előző nap volt egy produkciója Sárospatakon, a Művődés házában. Ez a versekre épülő Műhelybeszélgetések című előadás, ami egy országosan futó Mácsai est, tulajdonképpen Budapesten ez, ahogy utána néztem később, rendszeresen megnézhető, és ezzel a produkcióval lépett föl Sárospatakon. Én ott voltam ezen az esten, és nagyon megérintett az a fajta kultúra közvetítés, amit ő a színpadon képviselt. Nyilván olyan verseket mutatott be, ami közismert versek, notabene amiket akár szöveghíven tudnak is az emberek, vagy időnként mondanak is magukban, vagy különböző eseményeken, de ahogyan ő prezentálta ezeket a verseket, az egy teljesen, legalábbis számomra egy teljesen ismeretlen új világot nyitott meg. Az átkötő szövegek, a versértelmezések, a versek keletkezési körülményei, a költői életrajzból azok az elemek, amik nem az adatok és dokumentumok, hanem azok a személyes költőkkel kapcsolatos személyes viszonyok is, illetve azok az adatok, amik rávilágítanak egy-egy költemény születésére, azokról mesélt, és beleszőtt itt is nagyon sok személyes megélést, vagy életpálya szakaszt Mácsai Pál, és hát ez volt az a előzmény, amivel felvértezve én magam megérkeztem erre a barátszeri eseményre, ahol valóban inkább a pályájáról mesélt, a gyermekkoráról nagyon sok szó esett, a pályaválasztásról, az Örkény Színházzal kapcsolatos vezetői megéléséről, és pláne arról, hogy most már több éve nem ő a által alapított Örkény István Színháznak az igazgatója, és hát a kvázi nyugdíjas évek, ami az ő esetében nyilván nem értelmezhető, hiszen ugyanúgy aktív és színészként, kulturális közéleti szereplőként nagyon intenzíven tevékenykedik, ennek a megéléséről mesélt, illetve a készülő könyvéről, ami évvégén fog megjelenni, ez egy kvázi önéletírás, ha lehet így fogalmazni, és az a nagy megtiszteltetésért minket, a vendégeket, engem, hogy ebből a készülő könyvből egy kvázi ősbemutatót tartott, hiszen egy mások által nem ismert, illetve a elmondás szerint a kiadó főszerkesztő és a testvér által hallott részletet felolvasott, ami egy gyermekkori házáról, lakásukról szólt, és ez ahhoz fűződő jelenkori viszonyáról, úgyhogy ez egy nagyon felemelő pillanata volt ennek a délutánnak.
1: És ugye az előadás után, amíg falatoztak a vendégek, addig lehetőségük volt arra is, hogy beszélgessenek a művésszel. Meglepően sokat tudott Sátor Alja Újhelyről, hát nem először járt már ezen a vidéken.
2: Igen, nekem is volt, mondom, nagyon röviden beszélgetni vele, és az kiderült, hogy neki van kötődése Zemplénhez. Édesapja Mácsai István festőművész, nagyon szeretett fotózni, filmezni, és járt a Sárospataki várban, illetve a Zemplén több pontján is, és a gyermek már Mácsai Pál elkísérte ezekre az utakra, és határozott emlékei vannak erről az időszakról, a sárospataki várról például forgatott, vagy készített filmet az édesapja, és hát ez volt az a élmény, ami így valahogy előjött belőle ezen a délutánon.
1: És hát ugye lakásétterem, lakás, mint egy személyes tér, valakinek az otthona, valakinek a személyes tere, és étterem, mert hogy falatozni is lehetett, hát bőség volt az asztalon, mindenféle finomság. Azért nem egyszerű egy ilyen fogadásra felkészülni, még akkor sem, hogyha nagyon intim létszámú volt a közönség, mert ugye nem több száz vendéget fogadtak.
2: Valóban így minden alkalom különleges, minden alkalom más és más, ez a tapasztalatom így egy év után ezzel a helyen, hogy nem lehet standardekből dolgozni, mint egy hagyományos étteremben, ahol azért van egyfajta protokoll, vagy egy ilyen logisztikai sor, amit hogyha az ember minden elemében betart, akkor nagy hiba nem lehet. Itt mindig más a program, más a menü, más a jellege ezeknek a délutánoknak, és hát ehhez igazodva azért van mindig egy kis izgalom. Most úgy döntöttek a szervezők, a fesztivál szervezői, hogy ne meleg étel legyen, hanem egy olyan állófogadás, ahol inkább falatok, sütemények, saláták, egyéb rákcsálni valók vannak a frissítők és a borok mellett, hogy ezzel készültünk, és azt érzékeltem, ugye mindig a mosogatás során a tányéroknak, a szennyes tányéroknak a számából tudok következtetni, arra is megnyugodni, hogy valamennyit mindenki evett. Kiváló sajtok voltak egyébként, igyekeztem a helyi termelőket megszólítani kovászos kézműves kenyérrel, házi sajtokkal, illetve kiváló házi süteményekkel egészítettük ki ezt a menükínálatot ezzel az alkalommal.
1: Hogyan folytatódik a barátszerlakás étterem élete, hiszen jönnek a hosszú őszi-téli esték, van bőven lehetőség arra, hogy benti programot szervezzenek előadókkal, van-e valami elképzelés?
2: Elképzelésből nincs hiány, itt inkább az időmenedzsment az, ami a szűkebb keresztmetszet, nyilvánvalóan ez nekem egy hobbi, egy olyan tevékenység, ami inkább egyfajta ilyen önmegvalósító projekt, ha lehet így fogalmazni, és nyilván időnként kompromisszumot kell kötni azzal a körülménnyel, hogy van munkahelyem, a munkahelyemen meg vannak vezetők, akik néha szólnak, hogy kevesebbet főzek, de komolyra fordítva a szó terveim természetesen vannak, és az idei évben azért szeretnék még néhány alkalmat szervezni, borászokkal beszélgetni, és az adventi ünnepkör kapcsán van egy határozott ötletem, elképzelésem, ami egy ilyen városrészi adventre vonatkozna. Ez lenne az az időszak, amikor többet lenne nyitva a ház, és lennének olyan programok, amikre lehet jelentkezni, de ha van olyan megkeresés, ami családi vacsorákra, ebédekre szól, netán valamilyen születésnap, vagy családi évforduló apropóján jelentkeznek kisebb csoportok, akkor nagy örömmel nyitom ki a házat, és ilyen alkalmakból azért szeretnék idén még néhányat.
1: Beszéljünk még végezetül erről a házról, mert nem lehet eleget beszélni róla, mert mindig egyre szebb, és mindig egyre több.
2: Sosincs kész, nyilvánvalóan, aki valaha belefogott egy nagy ház felújításba, pláne egy régi épület felújításába, azt talán tudja, hogy ezt nem lehet soha készre elvégezni. Az idei évben az nagy eredmény volt, hogy a homlokzaton lévő nagyon szép eredeti fakapunak a restaurálása befejeződött. Ez a házal egykorú, tehát több mint 100 éves fakapu, a saját korában egyáltalán nem számított ritkaságnak. Ezeken a elalaprajzú utcafrontos két háború között épült házaknak gyakorta volt ilyen díszes fakapuja, viszont napjainkra nagyon kevés maradt meg sajnos a városban. A múltkor kifejezetten ezzel a célzattal sétáltam a belvárosba, és próbáltam meg összeszámolni, lefényképezni a még látható eredeti fakapukat. 10 alatt van a számuk, ezért is tartottam fontosnak, hogy ezt a kaput megőrizzem. Nyilván nem is volt kérdés, hogy megőrzöm, de igyekeztem olyan módon restaurálni a régi festékrétegek leégetésével, csiszolással, vasalatoknak a felújításával, zárszerkezet felújításával, és aztán a felületkezeléssel is, ami talán tartós állagvédelmet is nyújt ennek a kapunak, és hát bent is azért igyekeztem a házban az eredeti funkcióhoz, ez a lakásétterem funkcióhoz kapcsolódóan apróbb fejlesztéseket végezni, és az udvar az, ami egy nagy terepem, ahol nagyon szeretem a növényeket, kertrészletek gondozását, itt ez idejében nagyon szép állapotok voltak dacára egyébként a klimatikus viszonyoknak, vagy a nagy szárazságnak. Én azért odafigyeltem arra, hogy ezek a növények átvészeljék ezt a krízis időszakot, és hát remélem, hogy a jövő év tavaszától már valóban teljes pompájában lesz a kert. 5 éve építgettem a kertet, és talán most álltak be úgy a növények, bokrok, cserjék, rózsák, ami valóban egy nagyon, nagyon szép és hangulatos belső udvart fog eredményezni.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, további sok sikert kívánok.
2: Köszönöm én is a figyelmet.
0: Kedves hallgatóink, a Zempléni Fesztivál egyik helyszíne volt augusztusban a Barátszer lakás étterem Sátoralja Újhelyen, ahol Mácsai Pál volt a vendég. A színművész ezúttal nem egy szerepben, hanem önmagaként érkezett. Pályájáról, meghatározó élményeiről, a színházról, irodalomról és mindarról mesélt, ami közel áll hozzá. A kötetlen beszélgetésnek a lakásétterem meghitt hangulata adott különleges keretet, ahol a közönség nem csupán hallgatója, hanem részese is lehetett az estének. A programról Ringer Istvánnal, a lakásétterem tulajdonosával beszélgettünk. A riporter Jászter Beáta volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódis Attila. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott leveléből, az első fejezet harmadik verséből hallgassuk meg. Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Nem csak a hiú emberek nézegetnek a tükörbe, hanem időnként mindenki. Nem gyönyörködni akarunk magunkban, hanem azt ellenőrizzük, mielőtt kilépnénk a házból, nincs-e a ruhánkon, a megjelenésünkön valami rendetlenség. Hasznos dolog a tükör, mert a valóságot mutatja még akkor is, ha a jobb és a bal oldalt összecseréli. Olyannak mutat meg önmagunknak, amilyenek vagyunk. Ha belemosolyogsz a tükörbe, az a másik alakot, aki ugyancsak te vagy, szintén mosolyogni fog. Ha a fogadat vicsorítod, a tükörképed visszavicsorít rád. Így vagyunk az emberekkel is. Ha zord tekintettel nézel embertársaidra, kevés a valószínűsége, hogy ő barátságosan fog rád tekinteni. Viszont ha rámosolyogsz, bizonyára ő is mosolyogni fog feléd. Olyanok vagyunk, hogy tükrözzük egymást. Ebből már egy fontos tanítást is leszűrhetünk. Legyünk mi, Krisztus követői hívők, igehallgatók, a kezdeményezők. Közülünk senki se keseregjen azon, hogy engem nem szeret senki, velem nem törődik senki, rám még csak nem is mosolyog senki. Inkább kezdjük el mi a másokkal való törődést. Ragyogjon rá a mosolyod embertársaidra, te szeressed, te segítsd a terhét hordozni, te légy számára áldássá. És megtapasztalod, az ember olyan, mint a tükör. Azt tükrözi vissza, ami, aki előtte áll. Mindez fokozottabban áll Isten és ember kapcsolatára. Isten előbb szeretett minket, mint mi őt. Hamarabb gondolt velünk, mint mi ő vele. Először ő áldott meg minket, hogy aztán mi is áldani tudjuk őt. Áldott az Isten, aki megáldott minket a Krisztusban. Isten előbb adott, előbb szeretett, áldott, mindent elsőként cselekedett érted és értem. A mai napunkat is meg akarja áldani, minnyájunknak. A mai ige magyarázat a Boldván szolgáló Prókai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 000 forint kompenzációban részesülnek. Magyar Péter pénteki bejelentése szerint a támogatás havi 5 000 forintos részletekben érkezik szeptembertől decemberig. Az érintetteknek nem kell kérelmet benyújtaniuk, a kifizetés automatikusan történik a NAV adatbázisa alapján. A kormány emellett a mezőgazdasági termelőket és egyéni vállalkozókat is segíti az őstermelői gépjárművek és a jövedéki adó visszaigénylése révén. Az intézkedésre a világpiaci olajárak emelkedése és az európai dízelhiány miatt van szükség. A kabinet ezzel a lépéssel kívánja ellensúlyozni az üzemanyagárak növekedését anélkül, hogy az ellátási problémákat okozna. Hamarosan lejár a 7-es tanulók számára biztosított térítésmentes HPV elleni védőoltás igénylésének határideje. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kérése szerint a kitöltött beleegyező nyilatkozatot keddig kell visszajuttatni az iskolába. A humán papilloma vírus elleni vakcina a daganatos megbetegedések megelőzésének fontos eszköze, amely ebben az életkorban nyújtja a leghatékonyabb védelmet. Az iskola orvos által beadott oltás sorozat két adagból áll, amelyeket 6 hónap különbséggel kapnak meg a diákok a karjukba. Bár az oltás nem kötelező, a szakemberek az egészség megőrzése érdekében a fiúknak és a lányoknak is kifejezetten javasolják. A térítésmentes HPV elleni védőoltás igénylésének határideje tehát jövő kedden jár le. Szombattól 4 vármegyében megszűnik a tűzgyújtási tilalom, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal pénteki bejelentése szerint. A korlátozást Győr-Moson, Sopron, Somogy, Vas és Zala vármegyékben vonják vissza a napokban lehullott csapadéknak köszönhetően. A Nébih közlése szerint ezekben a térségekben a nedvesség hatására megszűnt a fokozott erdőtűzveszély. A többi vármegyében azonban továbbra is fennáll a tilalom, mivel ott még nem esett elegendő eső. Az erdei biomassa az érintett területeken továbbra is száraz, így ott fokozottan figyelni kell a tűzbiztonságra. Az aktuális szabályokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu weboldalakon lehet részletesen tájékozódni. Nyitott templomok és vezetett túrák várják a közönséget a szombaton kezdődő Ars Sacra Fesztiválon. A szeptember 12-e és 20-a között zajló programsorozat célja a templomok és plébániák közösségi és művészeti életének bemutatása. A nyitott templomok keretében bemutatkozik többek között a budapesti külső üllői úti, a győri és az abodi református templom is. A fővárosban a Szilágyi Dezső téri református templomban koncertekkel és kiállításokkal is gazdagítják a kulturális kínálatot. Debrecenben a 15. templomok éjszakájával készülnek, ahol ingyenes túrákon fedezhetik fel a látogatók a vallási és szellemi örökséget. A programokról és a regisztrációs lehetőségekről részletesen az Ars Sacra Fesztivál hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Idén 3-an vehetik át a magyar vendéglátás legmagasabb elismerését, a Gundel Károly díjat. A Magyar Vendéglátók Ipartestületének bejelentése szerint a kitüntetést Kóbor Zoltán intézményvezető, László Árpád vendéglős és Zsidai Ilona cégtulajdonos kapja meg. A díjat olyan szakembereknek ítélik oda, akik életművükkel és oktatói, valamint vezetői munkájukkal jelentősen fejlesztették a hazai gasztronómiát. Az elismerést az évvégi ipartestületi gálaebéd keretében adják majd át a Gundel étteremben. Tilos és életveszélyes a Dunaszent Benedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni az Országos Vízügyi Igazgatóság pénteki figyelmeztetése szerint. A bal oldalon a munkák véget értek, a katonák pénteken levonultak, de Pakson a másik oldalon még számos feladat áll a szakemberek előtt. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság arra kéri az embereket, hogy feltétlenül vegyék figyelembe a helyszínen kihelyezett tiltótáblákat. Magyar Péter miniszterelnök korábbi bejelentése szerint a fenék küszöb a Duna teljes szélességében összeért, biztosítva a megfelelő vízszintet. A Paksi atomerőmű a létesítménynek köszönhetően jelenleg teljes kapacitással közel a névleges teljesítményhez termeli az áramot.
0: Az időjárásról.
1: Az ország keleti részében még felhősebb maradhat az idő, egyes részeken tartósan borult marad az ég. Kezdetben csapadék az északkeleti tájakon még előfordulhat, de csökkenő eséllyel. A csúcs hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 9 és 14 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban egy olyan vendéget hívtam meg, akit a szerkesztés közben összeszámoltam, legalább 35-ször kérdeztem az elmúlt években az Európa Rádióban, de már évek óta nem hallhatják a hangját. Ő nem más, mint Gilice Réka, a Magyar Református Szeretett Szolgálat egykori szóvivője, kommunikációs vezetője, aki 15 éven át dolgozott az MRS-nél. Azért hívtam meg, mert most 20 éves a Magyar Református Szeretett Szolgálat, és az elmúlt hónapokban is hallhattak beszélgetéseket olyanokkal, akik részesei voltak, vagy most részesei a Református Szeretett Szolgálat történetének. Számomra egy ilyen meghatározó arc és hang Gilice Réka ebből a 20 évből. Tehát vele beszélgetek ma, és szóba kerülnek majd az első sikerek.
2: Legelső orvoscsoport misszió után még Bölcskei Püspök úrral a Zsinatom tartottunk egy sajtótájékoztatót, és tényleg a kamerák meg a újságírók alig fértek be a terembe. Ez képileg most is előttem van, és tudom, hogy az ilyen büszkeséggel töltött el, hogy yes, ez az, hallanak a Református Szeretett Szolgálatról.
1: Felidézi majd a legemlékezetesebb interjúkat is.
2: A BBC készített interjút velem, és angolul. Be kell valljam, azért izgultam, mert nem gondoltam, hogy megfelelő a szókincsem ahhoz, hogy át tudjam adni, amit szeretnék, de az én életemben és karrieremben azért nyomot hagyott, hogy én a BBC-nek nyilatkozhattam itt Budapesten. Úgyhogy arról bevallom, még van egy képernyőképem is, hogy a BBC-ben látszódom.
1: Na és persze az is szóba kerül majd, hogy mit jelentett és mit jelent az MRS Gilice Rékának.
2: Hozzám adott a karakteremet formálta az az időszak, amit ott töltöttem. Nem csak azért, mert az első munkahelyem volt, hanem azért is, mert rengeteg mindenben tudtam részt venni. Nagyon sok élethelyzetet láttam, nagyon sok mindenben benne voltam. Ez egy olyan természetes közeg volt számomra, amiben jó volt létezni. Minden fáradtság és feladat ellenére lélekemelő volt, hogy ennek részese lehettem.
1: Mai vendégünk tehát Gilice Réka, a Magyar Református Szeretett Szolgálat egykori szóvivője, kommunikációs vezetője. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Lehet, hogy Rékát ki lehet venni a szeretett szolgálatból, de Rékából nem lehet kivenni a szeretett szolgálatot, mondja Gilice Réka, aki 15 évig kommunikációs munkatársa volt a most 20 éves Magyar Református Szeretett Szolgálatnak. Ez idő alatt adott interjút angolul a BBC-nek, de rengeteg más interjút adott, például nyilatkozott a Kossuth Rádiónak, amit tudta, hogy a szülei biztosan hallgatnak éppen akkor is, de megélte azt is, amikor alig jött el valaki arra a sajtótájékoztatóra, amit ő szervezett a Zsinatra. Élményekről, emlékekről, segítségnyújtásról beszélgetünk a következő percekben Gilice Rékával, a Magyar Református Szeretett Szolgálat korábbi szóvivőjével, kommunikációs vezetőjével.
3: Egyáltalán te hogyan kerültél a Református Szeretett Szolgálattal kapcsolatba, hogyan lettél ott szóvivő először, és szerintem csak egy mondatot a múlt idézéshez, szerintem sokaknak te voltál az első archang, név, akivel azonosították a szeretett szolgálatot, hiszen te kommunikáltad kezdetektől, vagy nagyon az elejétől, hogy mit is akar ez a szervezet elérni. Szóval te hogy kerültél kapcsolatba az MRS-szel?
2: A szeretett szolgálatról, amikor először hallottam, az bátyámon és sogoromon keresztül volt, mert ők akkor még a teológián tanultak Debrecenben, és önkéntesként segítették a szeretett szolgálat munkáját. Ahogy viszont én személyesen kapcsolatba kerültem a szeretett szolgálattal, az egy külföldi, egy holland együttesnek köszönhető, mert 2007-ben, abban az évben, amikor végeztem is, mielőtt a diplomámat megszereztem volna, mentünk egy turnéra, egy 10 napos turnéra Magyarországon. Ez a holland együttes 40 évig járt Magyarországra evangelizálni a koncertjeink keresztül, és nekik segítettem éveken keresztül műsorvezetéssel és tolmácsolással. És 2007-ben volt az első jótékonysági turné közösen ezzel a Sírhadas együttessel, és akkor a Szeretett Szolgálat egyik programjára gyűjtöttünk, illetve az volt a fontos cél, hogy megismertesse mindenhol, ahova csak eljut ez az együttes, megismertesse a Szeretett Szolgálat nevét és a tevékenységeit a koncerten résztvevőkkel. És mivel én voltam a koncertnek a műsorvezetője, ezért az én feladatom volt az is, hogy beszéljek a Szeretett Szolgálatról és az aktuális programról, amire éppen gyűjtött a szervezet. Minden helyen a koncertek előtt és után kint volt a Szeretett Szolgálatnak a standja, illetve munkatársai és önkéntesei, akik utána bővebben tudtak beszélni a szervezetről, de nekem ez volt a feladatom, hogy minden egyes nap bemutassam a tevékenységét a Szeretett Szolgálatnak. És ott már találkoztam Fodor Gusztival, nagy tiszteletű úrra, a polgármester úrra, tehát Fodor Gusztáv volt az, akivel többször beszélgettem, és így a turné végére azt mondta, hogy figyelj, te hol is végzel kommunikáció szakon is? Hát, igazából nekünk jó lenne egy ember, aki segíti a Szeretett Szolgálat hírét továbbvinni. És ebből a beszélgetésből alakult ki, ez májusban volt, utána júniusban diplomáztam, és abban az évben szeptemberben pedig kezdtem is a Szeretett Szolgálatnál.
3: És volt egyébként olyan ambíciót, hogy te szóvivő leszel valahol, vagy a kommunikációs szakmán belül, hát annyi mindent lehet csinálni. Mi volt, ami mondjuk egy fél évvel ezelőtt, a jelenet előtt ott volt benned, hogy majd ha végzel, akkor szeretnéd azt csinálni?
2: Igazából, amikor végeztem, akkor 2 állásajánlatom már volt, és ez beképzelten hangozhatna, de hogy nem én kezdtem el keresni munkát, hanem otthon Szentesen, mivel nem csak kommunikáció szakon, hanem tanító és kommunikáció szakon végeztem. Az első szakommal, a tanítóval megkeresett annak az általános iskolának az igazgatója, ahol a 3 hónapos tanítási gyakorlatomat végeztem, hogy nagyon örülne, hogyha náluk tanítanék, mert akkor alsóba lehetne egy osztályom, én pedig felsőben történelmet taníthatok, és akkor örülne, hogyha ezt a 3 hónapot folytatnánk, és a következő évben náluk kezdenék. Ez nagyon jól esett, de be kell valljam, hogy ehhez túl vidámnak éreztem magam, hogy lehet, hogy az én személyiségem még abban a tanári közösségben nem biztos, hogy beleférne. A másik pedig szintén Szentesről jött, az Ottani Televíziónál voltam gyakorlaton, illetve nem csak gyakorlaton, hanem önkéntesen még, amíg végeztem az iskolát, bejártam, hogy a gyakorlatból tanuljam meg, hogy hogyan is kell televíziózni, és akkor azon gondolkoztam, hogy ott helyezkednék el. De hát jött a Szeretett Szolgálat, úgyhogy Isten ezt máshogy gondolta, máshogy tervezte, és mentem a Szeretett Szolgálathoz.
3: És ez mennyire volt neked egyértelmű, hogy erre fogsz igent mondani? Hát most ennyi év távlatából talán nehéz ezt így visszaidézni, de hát lehet, hogy nagy dilemma volt ez neked, vagy egyértelmű út volt, hogy akkor ezt a lehetőséget Isten tette a lábaid elé, és erre az útra kell lépni, vagy vívottál azzal, hogy Szentesi TV, mert a tanítást, azt, a mikrofonom ki volt kapcsolva, de jót nevettem rajta, hogy oda túl vidám voltál, szóval hogy az talán érződik, hogy azt nem akartad elvállalni. Mennyire volt dilemma benned, hogy akkor Szentesi TV vagy Szeretett Szolgálat?
2: Utólag annyira könnyű azt mondani, hogy egyértelmű volt, hogy akkor a Szeretett Szolgálat, de a televíziózás is vonzott. Ott sem feltétlenül a kamera előtt állni, hanem riporterként inkább a kamera mögött, és arra irányítani a figyelmet, aki valami jót tud mondani. Úgyhogy az azért elgondolkoztatott. Ami a legnagyobb kérdés volt számomra, az inkább az, hogy én nem akartam Budapestre költözni. Ez valahogy ott volt a listámon, nem kellett volna feltétlenül Szentesen maradnom, de valahogy én nem akartam a fővárosba költözni. De ebből is látszik, hogy tetszett annyira ez a munka, hogy emiatt Budapestre költöztem, és így választottam ezt, mert nagyon sok lehetőség volt benne. Persze akkor még nagyon fiatal volt a szervezet, nagyon sok minden nem alakult ki, nem voltak olyan struktúrák, mint most vannak, de ez is egy külön élmény volt aztán, hogy együtt alakíthattuk ki. Úgyhogy azt mondom, hogy visszatekintve végül is egyértelmű volt, hogy Isten ezt akarja számomra. Én nem tudtam egyből, hogy Isten ezt akarja nekem, mert ez a Budapest annyira nem vonzott.
3: És mik az első emlékeid, mint a Magyar Református Szeretett Szolgálat szóvivője? Emlékszel-e, hogy kinek adtad az első interjút? Emlékszel-e az első, nem tudom, sajtóközlemény témájára, amit ki kellett adni, az első sajtótájékoztatóra, amit meg kellett szervezni? Valamilyen emlékfoszlányod van-e az elsőkről?
2: foszlányok vannak, de 19 évvel ezelőttről beszélünk, úgyhogy be kell valljam, hogy nem emlékszem arra, hogy mi volt a legelső interjú, amit adtam, vagy a legelső sajtótájékoztató. Most így, ahogy ezt kérdezted, emlékképek ugrottak be, hogy ülök közlemények felett, és hányszor írom át, hogy az jó legyen, hogy biztos, hogy azon nem múljon, hogy átvegyék a hírt, hogy nem jól fogalmaztam meg. Azt tudom, hogy a legnagyobb hírértékkel rendelkező programok azok voltak, amikor már mondjuk az orvoscsoportunk külföldre ment, és akkor bevallom, engem is meglepett, hogy az előzetes, meg az utólagos, vagy az érkezés utáni sajtótájékoztatón mennyi sajtóorgánunk volt. Mert előtte azért nem volt annyira könnyű, vagy nem feltétlenül volt könnyű a híreinket eljuttatni a legtöbb sajtóorgánummal, bár próbálkoztam, tehát hogy nagyon sok mindenkit úgy kerestem meg, hogy nem ismertem, csak addig kutattam, amíg találtam egy elérhetőséget, de hogyha emlékezetes pillanatokról beszélünk, akkor az nagyon, amikor a legelső orvoscsoport misszió után még Bölcskei Püspök úrral a Zsinaton tartottunk egy sajtótájékoztatót, és tényleg a kamerák meg az újságírók alig fértek be a terembe. Ez képileg most is előttem van, és tudom, hogy az ilyen büszkeséggel töltött el, hogy yes, ez az, hallanak a református szeretett szolgálatról.
3: És van ennek fordított története, amikor úgy érezted, hogy mindent megtettél, és alig jött el valaki, alig akart valaki interjút készíteni, és az olyan rossz érzés volt?
2: Volt olyan, amikor szintén zsinatos történet, valamelyik akciónkról hívtunk össze sajtótájékoztatót, és rutinos szervezőként kértem visszajelzést, hogy biztosra tudjuk, hogy mennyi sajtóorgánum lesz ott a sajtótájékoztatón, és 3 vagy 4 orgánum bejelentkezett, mondtam, jó, nem sok, de rendben lesz, és a sajtótájékoztató kezdetekor az egyházi sajton kívül senki nem volt ott. És akkor elkezdtem telefonálgatni, hogy hello, akkor mégis mi történt, és kiderült, hogy volt valami olyan nagyobb történés aznap, ami miatt átcsoportosították a stábokat, de az összeset. Tehát az számomra egy hideg zuhanya a felért, hogy én így nyugodtan hátradőltem, hogy hát regisztráltak, jönni fognak, de mégsem jöttek. Úgyhogy igen, sajnos voltak kudarc élmények is.
3: És ha már itt felhozod az egyház és világi sajtó közötti különbséget, tudsz erről egy kicsit mesélni, hogy ezek szerint abból, amit mondasz, az kiolvasható, hogy az egyházi sajtó az pozitívabban állt hozzátok, vagy hűségesebben követte a munkátokat, mennyire volt jellemző ez, és mennyire kellett megdolgozni minden egyes világi sajtós megjelenésért, híradó másodpercért, vagy újságcikkért, vagy bármilyen megjelenésért?
2: Az egyértelműen el tudom mondani, hogy az egyházi sajtónak a mai napig hálás vagyok, mert ugyanúgy fontosnak tartották a mi híreinket, mint ahogy mi fontosnak tartottuk. Nem kellett megküzdeni az egyházon belüli hírversenyben azon, hogy foglalkozzanak a mi kérdéseinkkel és ügyeinkkel, vagy sem. Ebben nagy segítség volt az is, hogy minden héten, amikor volt a Zsinaton szerkesztőségi ülés, ugyanúgy szót kaptunk, ugyanúgy elmondhattuk minden egyházi sajtóorgánumnak, hogy mi az, amit most érdemes kiemelniük. Egy idő után mindenki ráérzett arra, hogy a másiknak mi a jó, meg hogyan jó, és akkor úgy vittük oda a témákat is, hogy nekik is érdekes legyen, meg érdemes is legyen velük foglalkozni. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok Zsinati Kommunikáció osztálynak is, a reflapnak, a rádiónak, a tévének, tehát tényleg én nem panaszkodhatom, mert az egyházon belül azt gondolom, hogy azért is, mert hasonló volt az értékrend, ezért ők is ugyanazt tartották fontosnak, mint amit mi, és értették, hogy mit miért csinálunk, és miben mi a fontos. A világi sajtóban bármennyire is voltak nagyon magas pontok, ott szerintem minden egyes megjelenésért meg kellett küldeni. Ezek közül kivétel volt a különböző külföldi missziók, vagy az olyan tevékenységeink, amik rácsatlakoztak, vagy egy nagy katasztrófáról, valami olyanra, ami egyébként is nagyon nagy hírértéket képviselt a sajtóorgánumoknál. Emlékszem arra, hogy azt hiszem, hogy a Haiti első misszió során volt az, hogy már nem tudom, hogy hány óra eltérés volt, idő eltolódás volt a kinti és a hazai idő között, viszont éjszaka nem tudom, magyar idő szerint ilyen 11 és éjfél környékén kaptam meg az aznapi híreket a kinti csapattól, akkor azokat megszerkesztettem, kiküldtem mindenkinek, sokan sajtósok közül már akkor válaszoltak, vagy voltak, utána reggel 6-kor hívott fel. Újabb információért, tehát hogy az egy nagyon zsúfolt időszak volt, és akkor sokat kellett tennünk azért, hogy folyamatosan információval lássuk el őket, hogy aztán, amikor hazajön a csoportunk, akkor is érdekes legyen számukra. Tehát akkor, amikor egy nagyon nagy misszióban voltunk, vagy a menekültválságról volt szó, hogy Kárpátaljáról, Ukrajnából, ahogy érkeztek ide az emberek, akkor őket fogadtuk, akkor sokkal nagyobb nyitottság volt, mint sem amikor egyébként a számunkra, vagy a nélkülözők számára fontos programról szerettünk volna beszélni, azzal lehet, hogy nehezebben kerültünk be. Viszont az is kialakult, hogy voltak már műsor típusok, vagy konkrét műsorok, ahova rendszeresen hívtak bennünket. A közmédiában például a Családbarát magazinnál annyira jó kapcsolatba kerültünk, hogy nem csak azt, hogy rendszeresen hívtak be műsorba, hanem amikor például a saját műsornak a születésnapját ünnepelték, akkor úgy ünnepelték, hogy nekünk ajánlottak fel adományokat. Például kijöttek az egyik intézményünkre, és akkor ott disznótorost csináltak, és akkor ott volt a műsor, de hogy már ők szerettek volna minket megajándékozni, mert ahogy beleláttak a munkákba, azt mondták, hogy hát ők úgy ünnepelnék magukat, hogy valójában akkor nekünk adnak ezzel, és ezek meg nagyon jó élmények voltak.
3: Az élményeid, de tovább fűzve kérdezem, hogy ilyen legemlékezetesebb interjú, most inkább pozitív értelemben mondom, de ha van negatív és elmesélhető, az is érdekel persze, tehát ami valamilyen okból, ez egyfajta pozitív ok, de mondjuk ha nem tudom, a legemlékezetesebb médium, akinek nyilatkozhattál, vagy egy újságíró, akit nem tudom, ismertél és örültél, hogy most már végre téged is megkérdez valamiről, vagy egy olyan helyszínen, időpontban, bármilyen, ami miatt az nagyon emlékezetes.
2: Nagyon sok ilyen van, és nem diplomatikus akarok lenni, de azért az elején elmondanám, hogy hálás vagyok minden egyes alkalomért, amikor egy szerkesztő úgy gondolta, hogy érdemes megszólítani a református szeretetszolgálatot és bemutatni annak egy-egy programját, vagy egy nézőpontot, bármit, amit mi hozzá tudtunk adni egy beszélgetéshez. De ha legemlékezetesebb, akkor nem feltétlenül a tartalom miatt, de akkor, hogyha beszélhetek magamról személyesen nekem, az, hogy a Kossuth Rádióban, amit a szüleim minden nap hallgatnak a konyhában, folyamatosan megy a rádió, ott megszólítottak és tudtunk beszélgetni, és az rendszeres volt, hogy interjút adtam, az sokat jelentett, mert egyrészt azt gondoltam, hogy büszkék rám a szüleim, másrészt meg azért mégis országos médiumban megjelenni. A másik ilyen a menekültválság idején volt, amikor a BBC készített interjút velem, és angolul. Be kell valljam, azért izgultam, mert nem gondoltam, hogy megfelelő a szókincsem ahhoz, hogy át tudjam adni, amit szeretnék, de az én életemben és karrieremben azért nyomot hagyott, hogy én a BBC-nek nyilatkozhattam itt Budapesten. Úgyhogy arról bevallom, még van egy képernyőképem is, hogy a BBC-ben látszódom, mert a bátyámik külföldön élnek, és akkor ők küldtek egy képet, hogy ez tényleg lement adásban.
3: Egyébként van ilyen gyűjteményed még a printlapok idejéből, vagy képernyőképekből, vagy csak ezt őrzöd, vagy néhányat őrzöd, és nincs ilyen, nem tudom, itt a büszke anyukák, amikor kivágják az összes újságcikket a sportoló gyerekükről, az első U8-as meccstől az olimpiai aranyéremig.
2: Azt hittem, hogy nincsen akkor a lakásom, hogy mindent meg tudtam volna őrizni, de például néhány magazin, amit én szerkesztettem, abból még egy-egy példány megvan, a Jobbadni magazin, amit a szeretett szolgálattal kiadtunk. Van egy-egy interjú is, de mindent nem tudtam volna megőrizni, ami könnyebb és kevesebb helyet foglal azok a fényképek, és nem csak az interjúkról, hanem egyébként pont most az elmúlt két hétben digitalizáltam CD-ről, DVD-ről fényképeket, hogy ne ezeken az adathordozókon legyenek meg. És ott akkor átmentem a munkahelyi fényképeken, amiket lementettem, és ezekben nem csak az interjúk voltak benne, hanem ami a szívemnek még kedves, hogy lehet, hogy kommunikációval foglalkoztam, és szóvivő is voltam, de hogy nekem lelkileg az nagyon sokat adott, amikor tevékenyen a munkába is részt tudtam venni. És ezek közintén most csaltak az arcomra, amikor láttam ezeket a fényképeket, hogy együtt dolgoztunk a kollégákkal, hogy a vörösiszap katasztrófa után lapátoltuk a vörösiszapot, amikor már beengedtek önkénteseket, hogy a Tisza járvíz során vittük az élelmiszeradományokat, Málkas ígérő vízben mentünk, és akik még ott maradtak a házukban, nekik vittünk, amit csak tudtunk. Ezeket a fényképeket végignézni mindig megdöbbent, hogy mennyi mindenre volt lehetőségem a szerepeszolgálatnál, és ezt szeretem a legjobban, amikor szerintem hitelesebben tudok beszélni valamiről, hogyha én is részese vagyok, nincsen, hogyha csak a kollégák elmesélik, hogy mi és hogyan történt, úgyhogy ezt mindig jobban szerettem, amikor egy-egy akcióban én is tevékenyen tudtam részt venni, és utána mesélhettem el az élményeket.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, de utána folytatjuk a beszélgetést Gilice Rékával, aki a most 20 éves Magyar Református Szeretett Szolgálatnak 15 éven át volt kommunikációs munkatársa, egy ideig szóvivőként, később kommunikációs vezetőként volt jelen a szervezet életében. Most a 20 éves jubileum kapcsán beszélgetünk vele az ő saját élményeiről, emlékeiről. Maradjanak az Európa Rádióval.
4: Amikor ráléptem

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Hamarosan lejár a hetedikes tanulók számára biztosított térítésmentes HPV elleni védőoltás igénylésének határideje. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kérése szerint a kitöltött beleegyező nyilatkozatot keddig kell visszajuttatni az iskolába. A humán papilloma vírus elleni vakcina a daganatos megbetegedések megelőzésének fontos eszköze, amely ebben az életkorban nyújtja a leghatékonyabb védelmet. Az iskolaorvos által beadott oltássorozat két adagból áll, amelyeket 6 hónap különbséggel kapnak meg a diákok a karjukba. Bár az oltás nem kötelező, a szakemberek az egészség megőrzése érdekében a fiúknak és a lányoknak is kifejezetten javasolják. A térítésmentes HPV elleni védőoltás igénylésének határideje tehát jövő kedden jár le. Új lendületet kapott a vasút és a térség közlekedése. A debreceni északnyugati gazdasági övezet villamosítási projektjének pénteki záró rendezvénye alapján. Tárkányi Zsolt parlamenti államtitkár beszédében kiemelte, hogy a Tisza kormány 38 milliárd forint uniós forrást hozott haza Brüsszelből a beruházáshoz. A fejlesztés eredményeként megújult a vasúti pálya, megtörtént a Debrecen és Balmazújváros közötti szakasz villamosítása, valamint 8 út átjáró korszerűsítése is. A felújításnak köszönhetően a vonatok óránként 100 kilométeres sebességgel használhatják a pályát, jelentősen lerövidítve a menetidőt a két település között. A vonalon 3 új akadálymentes megállóhelyet alakítottak ki, és több mint 300 millió forintból felújították a Balmazújvárosi vasútállomást is. Az államtitkár hozzátette, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként a jövőben a Debrecen és Nyíregyháza közötti vasútvonalat is korszerűsítik. Közszolgálati jellegű elismerést és nagyobb finanszírozást szorgalmaznak a méhészek az ökoszisztéma fenntartásában betöltött nélkülözhetetlen szerepük miatt. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület átfogó szakmai anyagot készített a tárcának a nehéz piaci helyzet, a klímaváltozás és a magas költségek kezelésére. A termelők többek között méh család alapú közvetlen támogatást, a bürokrácia csökkentését, valamint szigorúbb ellenőrzéseket várnak a külföldi import termékeknél. A megbeszéléseken felmerült a méhészettel kapcsolatos adó, útdíj és tahográf szabályok felülvizsgálata is a gazdasági nehézségek ellensúlyozására. Nyitott templomok és vezetett túrák várják a közönséget a szombaton kezdődő Ars Sacra Fesztiválon. A szeptember 12-e és 20-a között zajló programsorozat célja a templomok és plébániák közösségi és művészeti életének bemutatása. A nyitott templomok keretében bemutatkozik többek között a budapesti külső üllői úti, a győri és az abodi református templom is. A fővárosban a Szilágyi Dezső téri református templomban koncertekkel és kiállításokkal is gazdagítják a kulturális kínálatot. Debrecenben a 15. templomok éjszakájával készülnek, ahol ingyenes túrákon fedezhetik fel a látogatók a vallási és szellemi örökséget. A programokról és a regisztrációs lehetőségekről részletesen az Ars Sacra Fesztivál hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Hűtlen kezelés gyanújával rendelt el nyomozást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a Szuverenitás Védelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. A miniszterelnökség korábbi adatai szerint a hivatal a működésének alig 2,5 éve alatt több mint 3,5 milliárd forintot költött kommunikációra és rendezvényekre. A vizsgált kiadások között szerepelnek többek között vitaestek, egy dokumentumfilm sorozat, egy március 15-i drónshow, valamint drága csapatépítő tréningek is. A kormány tájékoztatása alapján a hivatali VIP bankkártyáról felmerült megkérdőjelezhető költések és közpénzek magáncélú felhasználása miatt is lépéseket tesznek. A hatóságok a feltárt dokumentumok és az indokolatlan közpénzköltések gyanúja miatt most hivatalos eljárás keretében vizsgálják az ügy részleteit.
0: Az időjárásról.
1: Az ország keleti részében még felhősebb maradhat az idő, egyes részeken tartósan borult marad az ég. Kezdetben csapadék az északkeleti tájakon még előfordulhat, de csökkenő eséllyel. A csúcs hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 9 és 14 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Gilice Rékával, a Magyar Református Szeretetszolgálat korábbi szóvivőjével, kommunikációs vezetőjével. A beszélgetés apropója, hogy az MRS idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját, és a kerek évforduló nyomán pedig már több beszélgetést hallhattak az elmúlt 20 évről különböző szereplőkkel, akik vagy részesei voltak az MRS életének. Ma Gilice Réka történetét ismerhetik meg.
2: Na és ezekből az élményekből van olyan, ami, hát jó, tényleg nehéz a leget így kiemelni, de ami így most eszedbe jutott, hogy soroltad a vörösiszapot, árvizet, egy arc, egy történet, egy pillanat, ami úgy ott van benned, mint legemlékezetesebb, akinek átnyújtottál egy doboz élelmiszert, vagy egy beszélgetés, vagy bármilyen, ami elmesélhető?
3: Azt hiszem, hogy nekem a beszélgetések jelentettek a legtöbbet, mert az, amikor adományt vittünk, az is jó, de azt általában más adta, és úgy tudtam csak továbbadni. De az az első évben volt, amikor az ételosztáson, amit egyébként hajléktalanoknak szerveztünk, de nyilvánosan megkérdettünk, hogy bárki jöhet, akkor nem csak hajléktalanokkal beszéltem, hanem egy idős nénivel is, aki elmondta, hogy azért jött el erre az ételosztásra, mert akkor az ebédnek az árát megspórolja, és tud venni valamit az unokáinak ebből a pénzből. Ez csak egy sűrített változata volt a beszélgetésünknek, de nagyban árnyalta azt a képet, hogy én hogyan gondolkozom arról, hogy kik a nélkülözők, és mi az a szint. Nem tudom, hogy ez így érthető, de engem megütött az, hogy egyrészt hogyan szeretne gondoskodni az unokáiról, másrészt pedig az, hogy egy ebédnek az ára mennyire sokat tud jelenteni valakinek az életében, és ha ezt az egyet meg tudja spórolni, azzal is mennyivel előrébb van. Úgyhogy emlékszem erre a beszélgetésre, nagyon a Szilágyi Dezső téren voltunk az otthoni gyülekezet tagjaival, és ez így átértékelődik. Egyrészt az is nagyon sokat jelent, hogy milyen erős gyülekezeti kapcsolatok alakultak ki, akikkel együtt dolgoztunk és akciókat közösen szerveztünk, tehát konkrétan baráti kapcsolataim vannak a mai napig is onnan. Másrészt pedig óriási erő van abban, ahogy együtt dolgozunk. A legelején, amikor a szeretetszolgálatnál kezdtem, akkor besegítettem az adminisztrációban is, és akkor még voltak ezek a sárga csekkek, amiket az újságunkkal küldtünk ki, hogyha valaki szeretné bármelyik programunkat támogatni, akkor ő maga beírhatja az összeget, hogy mennyivel szeretne támogatni, és milyen programra. És ennek az adminisztrációjában, amikor részt vettem, akkor írogattam be a neveket, címeket és az összegeket. És a beszkennelt csekken, ahogy láttam az idős embereknek a kézírását, az fogalmazódott meg bennem, hogy lehet, hogy ő csak 500 forintot tud adni erre a programra, de azt odaadja. Az a tipikus kaskaringos kézírás, ahogy a nagypapám írt, amikor ezt megláttam a csekken, az nekem sokkal többet jelentett a csekknek az értékénél, mert azt mutatta, hogy nekem tetszik, amit ti csináltok, szeretett szolgálatnál emberek, lehet, hogy nem tudok túl sokat félretenni, de szeretném ezt erre a jó célra fordítani. És ez a munkámban is nagyon sokat jelentett, mert egyrészt a szeretett szolgálatnál, hála az egyháznak, mi úgy működtünk, hogy a fizetésünket az egyházi támogatásból finanszírozták, tehát mi a befizetett adományokból egy fillért sem kaptunk munkatársat, és plusz motiváció volt nekem látni ezt a csekkbefizetést, hogy minden egyes fillér a lehető legjobb helyre menjen, mert az a bácsi vagy az a néni csak ezt az összeget tudta, de ezt oda akarta adni, és ott nekünk fontos feladatunk, hogy az jó helyre menjen.
2: És lelkileg hogy tudtad ezeket a történeteket elhordozni, akár az ebéd árás történet, akár ezt így végig gondolva, hogy milyen helyzetben van az idős írású bácsi, aki az 500 forintját adja, ha 500-at tud adni, vagy akár más helyzetek, akikkel beszéltél, amiket láttál. Szóval mennyire viselte meg a lelkedet, amikor valami nehéz helyzetben voltál, vörösiszap katasztrófa, stb. Hogy tudtad ezt, hát nem is tudom, milyen jó szó, feldolgozni, figyelmen kívül hagyni, beépíteni az életedbe, de nem be

0: leroppanni lelkileg, hanem menni tovább, és a következő interjúba is mosolyogva elmondani, hogy segítsenek az emberek, mert szükség van rá.
1: Egyrészt azt gondolom, hogy ettől hitelesebb lett az is, amit én utána tudtam mondani, mert átéreztem. Másrészt pedig, amikor egy ilyen helyzetben segítőként vagy ott, az is pluszt jelent, meg te is átgondolod, hogy lehet, hogy néha az önsajnálat az felmerülhet az ember életében, hogy milyen sokat dolgozol, keveset alszol, mennyi feladat van, bármi feszültség lehet, vagy akár magánéletben, munkában, bárhol. De ezt az ember átértékeli, amikor annyi más sorsot látok, akkor azt kell mondanom, hogy hú, de azért ehhez képest én mennyire áldott vagyok, és hogy azt gondolom, hogy a fájdalom meg az együttérzés mellett ez ad hálát is az ember szívébe, mert nem azt fogja nézni, hogy mennyivel több is lehetne neki, hanem azt mondja, hogy de jó, hogy én itt lehetek, és másnak, aki még rosszabb helyzetben van, tudok segíteni.
0: Volt-e olyan programotok, akciótok, ötletetek, akár a te ötleted, ami így külön kedves volt neked az ilyen azonnali beavatkozásokon túl, mint a Vörösiszap, amit már említettél, tehát ami ilyen elindított program volt?
1: Saját ötletet nem illik mondani, úgyhogy mondom az egyik kedvencet, aminek a születésénél ott voltam, a Szeretet Híd programunk, ami az elejétől egyáltalán, hogy a név létrejöjjön és hogyan működjön, akkor még az ifjúsági irodával, a Zsinati Ifjúsági Irodával egyeztetve csomó megbeszélésünk volt, próbáltunk bevonni embereket, hogy segítsék azt, hogy hogyan jöjjön létre a programnak a felépítése, és az, hogy ott lehettem tényleg a születésénél a Szeretet Hídnak, az számomra későbbiekben is nagyon sokat jelentett. Mondhatnám, hogy egyfajta gyermekemnek éreztem ezt a programot, még ha utána kerestünk is embert, és kiváló Vadillát vette fel a Szeretet Szolgálat, hogy ezt a programot koordinálja, és nagyon jó kézben is tartotta. Valahol azt hiszem, hogy a Szeretet Híd az mindig is a szívem csücske volt, és nem csak azért, mert a kezdetektől részt vettem benne, mielőtt még meghirdettük volna a programot, hanem azért is, mert emlékszem, hogy mindig ezt mondtam róla, hogy a Szeretet Híd önkéntes program az azért jó, mert egyrészt összefogja a Kárpát-medencében élő reformátusságot, másrészt pedig azért, mert mindenki megtalálhat a hozzáélő feladatot, és ebben hiszek a mai napig, hogy ezekben az önkéntes programokban is az a jó, hogy nem kell óriási dolgokat tenni, lehet, hogy valaki csak süteményt süt az önkénteseknek, vagy más módon segít, de hogy nincs olyan, hogy te valamivel ne tudnál segíteni, és a Szeretet Híd erre volt jó példa. Arra volt jó példa, hogy nem csak a fogyatékkal élőkhöz lehetett menni segíteni, hanem igenis azt mondták, hogy de hát mi is akarunk önkénteskedni, és a fogyatékkal élők is jöttek különböző programokra, hogy ők is segíthessenek. És ez nagyon jó volt látni, hogy ebben nincsen limit, csak az elszántság kell, és akkor úgy is megtalálod, hogy valahogy te is tudsz segíteni. Azt hiszem a Szeretet Híd miatt is a kedvencem.
0: Mindezen történetek után kérdezem, hogy mit jelentett neked a Magyar Református Szeretett Szolgálat, amíg része voltál, és azt is meg fogom kérdezni, hogy mit jelent ma, hogy már nem vagy része, és nyugodtan egy kérdésben is válaszolsz, de azért teszem így fel, mert kíváncsi vagyok, hogy van-e a kettő között különbség.
1: Egyrészt a Szeretett Szolgálatra visszagondolnom, az egy otthonos érzés. Amikor a Szeretett Szolgálatnál dolgoztam, már pedig ez az életemből elég hosszú időszak volt, nagyon sokat jelentett, mert a munka mellett, munkaszolgálat hivatás mellett barátokat is kaptam. Az, hogy egy jó munkakörnyezetben, jó fejemberek között tudok dolgozni, akikből még barátok is lehetnek, és a mai napig tartjuk a kapcsolatot, a számomra nagyon sokat jelent. És bevallom, követem az MRS-ről, a Szeretett Szolgálatról a mai napig a híreket, nézem, hogy mi újság van a szervezet házatáján, és büszke is vagyok rá, hogy átvezettem a következő kérdésbe, igazából nem azt mondom, hogy a mindennapjaimban, de a mostani időszakomban is jelen van a Szeretett Szolgálat, mert bármikor beszél, vagy szóba kerül az, hogy hol dolgoztam, mikkel foglalkoztam. Rengeteg példa van, amit megélhettem a Szeretett Szolgálaton keresztül, és amikor ez szóba kerül, akkor bevallom, én büszke vagyok arra, hogy ennél a szervezetnél dolgozhattam ilyen hosszú ideig, és mennyi mindent megélhettem. Azt gondolom, hogy az a 15 év, amit a szervezetnél voltam, az azért maradt meg a mai napig, mert hogy minden, ami ott történt, az formálta a személyiségemet olyanná, amilyen ma vagyok. És nem biztos, hogy mindenre rá tudok mutatni, hogy mi miatt lettem olyan, amilyen, de hozzám adott, a karakteremet formálta az az időszak, amit ott töltöttem. Nem csak azért, mert az első munkahelyem volt, hanem azért is, mert rengeteg mindenben tudtam részt venni. Nagyon sok élethelyzetet láttam, nagyon sok mindenben benne voltam. Ez egy olyan természetes közeg volt számomra, amiben jó volt létezni. Minden fáradtság és feladat ellenére lélekemelő volt, hogy ennek részese lehettem.
0: És mennyire volt neked nehéz váltani, amikor úgy döntöttél, hogy nem a szeretett szolgálat szóvivőjeként és kommunikációs vezetőjeként folytatod meg később, ahogy a szervezet alakult, növekedett, akkor úgy emlékszem, hogy volt egy ilyen tisztségbeli módosítás is, vagy feladatköri módosítás, már nem feltétlenül egyedül végezted a kommunikációs feladatokat. És nekem, csak hagyj indokoljam a kérdést, nekem akkor az egy nagyon furcsa volt elképzelni, hogy hát hogy mehetne tovább a református szeretett szolgálat Gilicerék anélkül. Tehát úgy nagyon összenőtt a kommunikáció. Hát nyilván nekem te voltál a szervezetből a legközelebbi ember, mert egy újságíró nyilván a szóvivővel, kommunikációs vezetővel egyeztet, hogy mit szeretne, és akkor a másik meg segít neki, hogy az összejöjjön. Számtalan ilyen eset volt. Zárójel, az ilyen teljesen speciális kérdéseimre is emlékszem, hogy mindig figyeltél, amikor én az Európa Rádió szegedi tudósítója voltam, és akkor külön számon tartottad, hogyha valami Csongrád megyei történet van, akkor szólj, oké, innen származol, tehát talán nem volt olyan nehéz erre figyelni, de erre például nagyon emlékszem. Szóval nekem nagyon fura volt, amikor elmentél. Te hogy élted ezt meg, hogy emlékszel erre vissza?
1: Most erősen gondolkozom, hogy hogyan éltem ezt meg akkor. 15 év egy szervezetben az elég hosszú idő, és szerintem, amikor ennyire része vagy egy szervezetnek, akkor nem is tud teljesen elszakadni. És ahogy mondtam, a mai napig követtem a híreket, viszont én akkor azt választottam, amikor szeretetszolgálattól eljöttem, és inkább az intézményes diakónia felé vettem az irányt, hogy abban szeretnék segítséget nyújtani, hogy egy kicsit arra a területre is helyezzük a hangsúlyt, és nem volt semmilyen harag vagy megorrolás. Azt éreztem, hogy 15 év az sok. És tudom, hogy van, aki az egész életét egy munkahelyen éli le, de én azt éreztem, hogy én nem ez az ember vagyok, és azt gondoltam, hogy mind a szervezetnek, mind pedig nekem is jót tesz az, hogyha valami mást próbálok ki. És utólag visszatekintve is ezt jól tettem, mert az önértékelésemnek, a személyes fejlődésemnek, talpra esettségemnek jót tett az, hogy ebből a környezetből kijöttem és áthelyezkedtem máshova, úgyhogy lehet, hogy Rékát ki lehet venni a szeretetszolgálatból, de Rékából nem lehet kivenni a szeretetszolgálatot.
0: Ez milyen szép zárszó lenne, de azért azt még megkérdezem, hogy el tudod képzelni, hogy valaha még szóvivő leszel, és most nem feltétlenül a szeretetszolgálatnál, hanem hogy önmagában ez a fajta munkakör, hivatás, pezsgés, ez hiányzik-e? Én azt nem akarom megkérdezni, hogy most mivel foglalkozol, de annyit elárulok, hogy amikor egyeztettünk, akkor volt egy ilyen félmondatod, hogy a háttérben vagy. És emiatt kérdezem, hogy el tudod képzelni, hogy valaha még a mikrofon meg a kamera másik oldalán vagy, és zsizsegsz, mint egy szóvivő, ahogy zsizseg?
1: A zsizsgést azt el tudom képzelni. A szóvivőség az nem hiányzik. A jelenlegi feladatköröm, vagy az előző feladatkörömnél is volt olyan, hogy lett volna lehetőségem műsort vezetni, konferálni, és valahogy inkább hátrább léptem. Azt hiszem, hogy én annyi mindent megéltem az alatt a 15 év alatt, amit más akár egy élet alatt sem tud ezen a területen, mert nem találkozik, nem ilyen helyen helyezkedik el, hogy hiányérzet nincsen bennem. Nagyon sok helyen vihettem a jó hírét a szeretett szolgálatnak, nagyon sokakkal kapcsolatba kerültem. Van olyan újságíró, akivel azóta is, hogy ő elment a sajtó orgánunktól, is kapcsolatban vagyok, és még beszélünk, és tartjuk a kapcsolatot most már munkától függetlenül. Nagyon szép időszak volt, nosztalgikusan nagyon jó visszaemlékezni rá, de a reflektorfénybe kell valljam, nem hiányzik. Persze soha nem mondhat soha, de azt mondom most, hogy hiányérzet nincsen bennem.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben mai műsorunkban Gilic Erékával, a Magyar Református Szeretetszolgálat korábbi szóvivőjével, kommunikációs vezetőjével beszélgettünk.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Budapest szívében szombaton 10 órakor kezdődött meg a Mindenki Születésnapja nevű életvédő séta és békés demonstráció. A résztvevők a megfogant magzati élet védelmére és az édesanyák válsághelyzeteire hívták fel a közfigyelmet. Az esemény időszerűségét az adta, hogy az új kormány részéről felmerült a magzati szívhang bemutatását előíró rendelet eltörlése, írta meg a református.hu. Molnár Ambrus református lelkész a vele készült interjúban hangsúlyozta, hogy az emberi élet a fogantatással kezdődik, és végtelenül értékes. Kitért arra is, hogy a biológiai tények és a bibliai tanítások egyaránt az új élet kezdetét igazolják. A lelkipásztor szerint az állam feladata a polgárok, így a legkiszolgáltatottabb magzatok védelme is a törvényeken keresztül. Kiemelte, hogy a nehéz helyzetbe kerülő kismamáknak az egyházak és a közösségek részéről is komoly támogatást kell kapniuk. Zárásként megjegyezte, hogy a házasság és a szülőség vállalása a társadalom legfontosabb jellemformáló ereje. Újra országjárásra indul a kormányfő. Magyar Péter elsőként Veszprémben indítja országjárását. A miniszterelnök Facebook bejegyzésében hívta a helyieket a Királynék városában tartandó fórumra. A most induló sorozatban 15 vidéki város szerepel, végül pedig Budapesten találkozik Magyar Péter a szimpatizánsokkal. A MOL egyetért a kormányzat intézkedésével, amely a leginkább rászoruló társadalmi és fogyasztói csoportokat támogatja a dízel kompenzáció révén. Az olajtársaság közleménye szerint azért támogatják ezt a döntést, mert egy újabb védett ár rövid távon súlyos ellátásbiztonsági válságot és üzemanyaghiányt okozna. Rámutattak, hogy a nemzetközi energiapiaci helyzet rendkívül törékeny a Közel-Keleten kialakult konfliktusok és az ukrán energetikai támadások miatt. A globális dízel és benzinexport jelentősen csökkent, miközben az európai finomítói karbantartások és a gázolaj csúcs szezonja is nehezíti a helyzetet. Ennek következtében a nemzetközi termékárak drasztikusan megemelkedtek az utóbbi időszakban a korábbi szintekhez képest. A MOL közleményében hangsúlyozta, hogy a magyar kiskereskedelmi árak továbbra is az uniós átlag alatt vannak, és legfontosabb feladat az import, valamint az üzemanyag egyensúly fenntartása. Mindezek ellenére Magyarországot eddig sikerült megóvni a termékhiánytól a nehéz globális körülmények ellenére is. A lakossági tűzifa ára nem haladhatja meg a 2026. január 1-én alkalmazott fogyasztói árat. A Magyar Közlöny pénteki száma szerint a kormányhatározat az állami tulajdonban lévő erdőkből származó, valamint a szociális tüzelőanyag programba bevont tűzifa értékesítésére vonatkozik. Az intézkedés célja, hogy a támogatási mérték ne lépje túl a pályázati kiírásban meghatározott korlátokat a rászoruló háztartások védelme érdekében. Ennek biztosítására a kabinet felhívta az élő környezetért felelős minisztert a szükséges tulajdonosi és irányítási intézkedések megtételére. A feladat végrehajtásának határidejét szeptember 15-ében jelölte meg a kormány a hivatalos jogszabályi előírásban. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter bejelentése szerint a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos marad a fakitermelés. A tűzifához szükséges mennyiséget kizárólag a nem védett, rosszabb állapotú vagy inváziós fajokból álló területeken termelik ki. A szociális tűzifa programban a köbméterenkénti ár legfeljebb nettó 23 ezer forint lehet a kemény és 15 ezer forint a lágy lombos fák esetén. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kormány a nehéz helyzetben lévő családok támogatása mellett kiemelten vigyáz az őshonos idős erdőállományokra. Rangos elismerésben a francia nemzeti érdemrend lovagi fokozatában részesült Raymond Largerier Miskolcon. A Franciaország magyarországi nagykövete által átadott kitüntetést a miskolci Alliance Française igazgatója vehet át pénteken. Lardieri több mint 37 éve él a borsodi megye székhelyen, ahová a szerelem hozta a 80-as évek közepén. A rendezvényen emellett a sikeres Delf A2 nemzetközileg elismert francia nyelvvizsgák bizonyítványait is átadták a diákoknak a nagykövet részvételével, aki kiemelte, a nemzetközileg elismert nyelvtudás új szakmai és személyes lehetőségeket nyit meg a fiatalok előtt.
0: Az időjárásról.
1: Az ország keleti részében még felhősebb maradhat az idő, egyes részeken tartósan borult marad az ég. Kezdetben csapadék az északkeleti tájakon még előfordulhat, de csökkenő eséllyel. A csúcs hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 9 és 14 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kishonti Csilla, kozmetikus stílus tanácsadótól a nyári-őszi átmeneti időszak öltözködéséhez kaphatnak ötleteket a hallgatók.
2: Még nincs itt az ideje a vastag, testes pulóvereknek vagy kabátoknak, hanem a vékony rétegeket, mert hogy azokból többet is lehet egyébként, hogy nyári ruhára felveszünk egy blúzt, ami mondjuk ilyen kis kabátkaszerűen is viselhető.
1: Majd Varró Zoltán vadászt a szarvasbőgés kezdetéről kérdeztem.
3: Pontos dolog, hogy mi kell egy agancs építéshez, hogy mi legyen jó, tehát nyilvánvalóan azok a megfelelő ásványi anyag, stb., de mondjuk a megvilágított órák száma is számít.
4: Ja, az is befolyásolja.
3: Tehát nagyon sok minden befolyásolja ezt. Ebben az időszakban mondhatjuk úgy, hogy az agancson még egy ilyen bőrszerű barkának nevezett képlet van.
1: Adásunk végén Szaniszló Beltalan Séffel egy kedvelt őszi zöldség, a zeller sokoldalú felhasználásáról beszélgettünk.
5: Készítettünk belőle zöldségfasírtot, zellerből, tócsnyiba bele tudjuk esetleg társítani a burgonyához vagy cukkinihez, illetve hát az angol zeller, ahogy említettem, az olasz konyhának egy elengedhetetlen alapanyaga, és náluk olyan ez a soffritó nevű alap, nálunk például egy pörkölt alap, tehát nagyon elterjedt.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam, állandó kozmetikus stílus tanácsadónk, Kisfonti Csilla, szép jó reggelt kívánok neked, szia Csilla!
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Elmese!
1: Azért a hőmérsékletek inkább a nyarat idézik még, de a kora reggelek, délutánok, meg a napnak a sugara is már inkább ilyen ősziesek, tehát hogy megkezdődött az évszakváltás, erről fogunk most beszélgetni.
2: Igen, ez az évnek mindig egy olyan különleges időszaka, ez a nyárból az őszbe megyünk, reggel már olyan csípős, de napközben azért csak nyár van, tehát egy kicsit még itt is van a nyár, de már úgy mutatja az ősz az eljövendő időszakát, és akkor hát mindig ilyenkor úgy át kell értékelni, hogy hú, hát még azért nem kéne előszedni az őszi ruhákat, a nyárit elpakolni, mert ez még korai, még nincs itt az ideje, de hogy mégis érezzük, hogy ugye reggel már valamit föl kell venni, vagy akár este is, hogy úgy jól esik belebújni valamibe, hogy ne fázzunk. És igazából ez úgy évről évre visszatérő téma, tehát hogy nem kell még hirtelen átmenni az őszbe, vagy nem kell így választani, hogy most őszi vagy nyári ruha, hanem hogy mindig ez az átmeneti időszak nálam úgy néz ki, hogy a nyári ruhákat egy kicsit a kiegészítőkkel visszük át az őszi hangulatba. Tehát nem kell lecserélni így a nyári ruhatárat még, hanem alakítsuk át ilyen átmenetivé. Például a nyári ruhákat eddig viseltük szandállal, vagy hát még azért lehet, hogy most is viseljük, de hogyha már hűvösebb van, akkor vehetünk rá egy vékony kardigánt, egy blézer, és már megint szeptemberi hangulatúvá válik a nyári ruha. Tehát, hogy a rétegezés, és majd mindjárt mondok is rá így ötleteket, példákat, hogy mindig ebben kell gondolkozni, a rétegezés. Azért itt nem arra kell gondolni, hogy hú, itt pakoljuk egymásra, így hagymahéjszerűen a rétegeket, és egy kis gömböcke lesz belőlünk, vagy hogy nehéz lesz benne mozogni, hanem pont ellenkezek, hogy a jó rétegezés az kényelmes, az könnyű, és alkalmazkodik a hőmérséklethez, tehát, hogy lehetőségünk van így mind a két évszaknak úgymond megfelelni, vagy élni benne úgy, hogy az komfortos legyen.
1: Ha ilyenkor lehet két vékony réteget magunkra szedni. Pontos. Reggel, mert azért a napközbeni hőmérsékletek még azért igen nyáriasak, viszont testére meg megint egy vékonyabb. Tehát tényleg itt, hogy mondtad, egy vékony kardigán, esetleg egy ing, egy ruha fölé, egy egyszínű ing, vagy egy kendő is szerintem megteszi.
2: Abszolút így van, tehát hogy még nincs itt az ideje a vastag, testes pulóvereknek vagy kabátoknak, hanem a vékony rétegeket, mert hogy azokból többet is lehet egyébként, hogy tényleg nyári ruhára felveszünk egy blúzt, ami mondjuk ilyen kis kabátkaszerűen is viselhető, arra felvehetünk még egy mellényt is, tehát hogy így kell elképzelni ezeket a kis könnyed rétegeket, amit nagyon jól lehet variálni. Hát egy kicsit gyakorlatot igényel, próbálgatni kell itt tükör előtt, meg vagy előre összeállítani ilyen hangulatokat, és hát szerintem mindenki rá fog ennek az ízére érezni. Vagy például most a cipők jutottak még eszembe, ugye, hogy a szandált, hogy ugye őszies hangulatúvá attól válik egy öltözék, hogy mondjuk a szandál helyett már cipő kerül a lábunkra, zárt cipő egy, de az is még lehet egy mokaszín, amit azért lehet még úgy mezitláb, kipokazoknival viselni, vagy egy titokzoknival, vagy egy lófőr, vagy egy balerina, vagy ilyen zártorú, ilyen szandálcipők, tehát hogy már egy picit zártabbak, de azért még nem egy ilyen nehézkes, vastag, őszi hangulatú cipő. És egyébként is, hogy ez olyan érdekes hatást kelt, amikor egy könnyű nyári ruhát, egy kicsit ilyen karakteresebb cipővel viseljük, nézzük az utcán a sneakereket, ugye a sportcipőket, hogy milyen jól tudnak mutatni a nyári ruhákhoz is. Tehát ilyen megoldásban is lehet gondolkodni, és akkor már így ettől is ilyen ősziesebbé, meg melegebbé válik az egész öltözék. De még a színek, az is, hogyha nem is változtattunk így vastagságon, vagy pulóveren, a színekben is gondolkodhatunk, hogy azokat egy kicsit megbolondítjuk a nyári ruhákat, egy ilyen karamell színű, barnás, vagy csokoládészín, vagy bekúszik a bordószín, tehát egy picit így bekerülnek a nyári ruhák, ruhaszínek a világos pasztell és a fehér ruhák mellé. Például, hogyha valaki szereti a fehér nadrágot, és eddig hordta, akkor úgy lehet átvezetni az őszi szezonba, hogy mellé választ egy karamell színű, vagy csokoládébarna, vagy akár egy olívazöld, vagy sötétkék felsőt. Tehát, hogy megmarad még az is ilyen nyárias hangulatban, de már a felső egy picit ilyen sötétebb színű lesz, vagy akár egy leheletnyi vastagabb is, ugye a vásznakat lecseréljük kötött hurkolt anyagokra, akkor már ez is melegebb hatású, egy ilyen mélyebb árnyalatú felső hozzá. A nyári szoknyákhoz hasonlóképpen, így ahogy a nadrágnál mondtam, hogy még egy ilyen finom kötött felső kell, rögtön a nyári szoknya, ami egyébként jó, meg lenge, meg ugye a lábunk az nem is fázik annyira könnyedén, vagy hamar, inkább fölülről érezzük a hideget, vagy a hátunkon, és akkor marad a nyári szoknya, felülre meg rávehetünk egy kis kötött rövid ujjú felsőt, vagy egy mellénykét, vagy egy nagyon könnyű blézert például. Tehát, hogy itt mindig az a kulcs szó, hogy ilyen könnyű, kis laza rétegek legyenek. Ugye a blézer az egy örök fogás praktikum, tehát az mindig működik, hogyha elővesszük rögtön a blézereket, ugye itt sem az ősziekre gondolunk, hanem még az ilyen pamut, vagy vékony szövött anyagokra, vagy a hurkolt anyagokra, tehát hogy azokból készült blézerek, akkor ilyen kis kardigánként is tudnak viselkedni.
1: Azt mondtad, hogy a blézer örök, én meg azt mondom rá, hogy a farmer csekély is örök.
2: Na igen, persze. Hát látod, itt azt nem is említettem, de
1: és
2: abszolút.
1: És most már abból is minden, tényleg a szivárvány minden színében lehet kapni, meg és fazonba is. Igen. Rengeteg félét, rövidet, hosszabbat, klasszikusat, ilyen blézerszerű, tehát, hogy akinek van, szerintem azt is bátran elő lehet venni a nyári ruhához, szoknyához.
2: Igen, és azért is jó egy ilyen klasszikus farmer blézer örök darab, mert hogy mindenhez jó. Tehát a farmer azt szoktuk mondani, hogy az nem szín. Tehát nem hiába kék, de ugye hát sokféle színű lehet, de ugye egy klasszikus farmer szín az nem számít színnek. Tehát gyakorlatilag minden színhez jól viselhető. A mintásoktól kezdve a fehérig, vagy a sötétebb árnyalatokig, tehát hogy minden jól passzol hozzá, minden viseli a farmer blézert, úgyhogy az egy ilyen örök Jolly Joker, örök darab. Akkor a táskákat is lecserélhetjük, mondjuk, tehát hogy eddig a vászontáskák, az ilyen szalma, vagy kötött kis rapia a táskákat, nyári táskákat, ugye átcserélhetjük ilyen bőrhatású, itt is előjönnek egy kicsit a barna színeket, vagy a bordó színeket, ugye, amit a is divat volt, hogy így finoman így bekúszik a nyári öltözékünk mellé, és az is egy kicsit ilyen átvezeti az öltözékünket, hogy már van egy kis előremutató őszies hangulata, de még itt tartjuk a nyarat magunkon érzése, úgyhogy ezt is ajánlom. És még van egy nagyon jó pofa kis kedvencem, az öv, a kalap mellett, mert nagy kalapkedvelő vagyok. Ilyenkor ősszel, ha már nincs erős napsütés, ugye nem kell viselni a nyári kalapot, majd ősszel, ha hűvösebb van, akkor jönnek az őszi kalapok. De az öv, az is nagyon sokat tud adni, egy új, teljesen új karaktert tud adni, mondjuk egy nyári ruhának, ami dő, lenge, és hogyha azt kipróbáljuk egy övvel, vékony vagy vastag, attól függően, hogy kinek milyen a testalkata, egy teljesen új karaktert ad az öltözéknek. És ha összehangoljuk, netán még, hogy egy barna öv, egy barna színű lófölcipő, egy mokaszín mellé hozzá egy olyan táska, akkor már az egész szettünk is egy kicsit ősziesebb hangulatúvá válik, és annak meg föl lehet egy vékony kis kötött pulóvert, vagy egy nagyon laza kötésű mohair pulóvert még fölhúzni, ami tényleg ilyen nagyon lenge, nagyon vékony. Úgyhogy ezek mind olyan jó ötletek, és még hát az is jó benne, hogy ötletelni kell nekünk. Tehát nem csak az van, hogy a készet fölveszünk, hanem ez az átmeneti időszak, ez ilyen kis ötletbontó, formabontó, ötletindító tud lenni így a mindennapjainkban. Én ezt nagyon szeretem egyébként. Tehát nekem kellemesebb már ez az idő, mint ez az őrült nyári meleg, ami volt itt az elmúlt hónapokban, úgyhogy én most ebben fürdök, lubickolok, nagyon jól érzem magam ebben a kellemes időben, és én nagyon is szeretem ezeket az átmeneti ruhatárakat összepakolni, így öltözködni, mert tényleg egy olyan kreatív időszak, ami ugye befelé is hat ránk az, hogy gondolkodni kell, meg kreatívnak lenni.
1: Zoknik, harisnyák, és esetleg leggingsek. Divat ez még egyáltalán?
2: A leggings azért ez már úgy kisodródott
1: a hétköznapokból.
2: Igen, a hétköznapi viseletből, bár igen, tunikához tudom, hogy egy nagyon kellemes öltözék volt. Inkább ez ilyen otthonra maradó ruhadarabbá vált, de nadrágokat igen, tehát nagyon jól összepasztítható, sokféle nadrággal, tunikaszerűen viselve, akár egy nyári ruhát is. Hát ha nagyon hosszú, akkor egy övvel picit rövidebbé tudjuk húzni fel a derekunkra, és akkor már tunika hatása lesz. Igen, egy nagyon-nagyon különleges és újszerű hangulatot tud adni így a nadrággal viselve, úgyhogy ez is egy nagyon jó ötlet valóban.
1: Azt hiszem, hogy sikerült néhány ötletet adnunk a hallgatóknak ahhoz, hogy ezt az észkátást figyelembe véve hogyan nézzék át a gardróbjukat, és esetleg új ötleteket, esetleg teljesen új szetteket állítsanak össze ami a meglévő ruhadarabokból. Én köszönöm, hogy itt voltál velem, további szép napot, jó munkát, jó pihenést, és jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Köszönöm szépen, szia!

0: erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Állandó vadászati szakértőnket köszöntöm a stúdióban, még Varró Zoltán. Szia, Zoli!
2: Szerbusz, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Én is üdvözlöm a hallgatókat, ezt már hetek óta mondjuk, és nem győzzük eleget mondani. Az őszek üzekedési időszaka, ami ugye abból a szempontból jelentős, hogy ilyenkor aztán nem nagyon látnak, hallanak, és úton útfélen találkozhatunk velük, gyakorlatilag ezért jelent nagyon nagy veszélyt, illetve hát lassan a szarvasok agancsa is feltisztul, és hát ők is elkezdik majd azt a bizonyos szarvasbőgést. Gondolom dátumilag nem pontosan behatárolható, de lassan közeledünk ennek az időszakhoz.
2: Hát így van, tehát az a következő lépés, de ezt mindenképpen nem árt hangsúlyozni, hogy tehát ebben az időszakban elvesztik azt a úgymond veszélyérzetüket, és többet mozognak a nappali órákban is, keresik a párjukat, területeket foglalnak, tehát teljesen máshogy viselkednek, úgy, hogy az addig óvatosan élő állatok
1: meg rejtőzködő
2: is
1: állat.
2: sokkal aktívabbak lesznek, nappal mutatkoznak, tehát mindenképpen a nappali órákban is, nem csak az éjszakai, esti, hajnali órákban számíthatunk mondjuk egy útvonalon átrohanó, vagy átmenő olyan őzzel, aki tényleg, mintha se nem lát, se nem hall, egy irány bevett, és akkor megy. Hogy mondtad, a következő ilyen úgymond üzekedési időszak, tehát a következő az majd a bikáknak, a gímszarvasnak a bőgése lesz, amikor, tehát ez a szeptember időszak itt Borsod megyében, azért az a szeptember közepét, től, ami már igazából jobb bőgés, de ha azt nézzük, sok esetben már augusztus közepére az idősebb bikáknak kész van nagyjából az agancs, tehát ez egy csodálatos dolog, amikor levetette a bika az agancsát.
1: Igen, és nem is olyan régen beszéltünk róla, és ennyi idő alatt felépítette.
2: 150 nap alatt egy több kilós agancsot felépít, tehát ez egy félelmetes nagy munka, hogyha azt nézzük a szervezet részéről, hogy tehát mennyi kalciumot kell lebontani, kiépíteni, kiválasztani, újraépíteni, tehát ez igazából a természetnek a csodája, és sok esetben már mondjuk erre az augusztus közepi időszakára már le vannak tisztítva, illetve vannak, amik még esetleg már hamarabb lévő időszakban is kész agancsúak, és akkor tulajdonképpen erre az időszakra elég úgymond döhérek a bikák, tehát ebben a nyári, tavaszi nyári időszakban nem csak az agancsukat építik, hanem a testsúlyuk is elég rendesen megnövekedik, amit majd szarvas bőgéskor eléggé ledobnak sok súlyt magukról a szerelem hevébe, a sok csatározásba, de most tényleg az az időszak, hogy egy jó vadgazda már ebben az időszakban a bőgésre, szarvas bőgésre, vendégvadászásra már most fel kell készülnie, illetve felkészült olyan szarvas bőgő helyeken, ahol vadáztatni akar, azokat a helyeket nem zavarja, ott esetlegesen egy fokozott etetést végez, illetve olyan tömegtakarmánnyal, vagy répával, vagy valami, amivel igen kedvel a vad, tehát tulajdonképpen a tarvadakat oda szoktatja, akkor valószínű, hogy a bika meg ott fog megjelenni, ahol a tarvadak vannak, ahol a női varú egyedek vannak, úgyhogy ez is egy feladat már most azoknak a területeknek, azoknak a vadászatra jogosultaknak, amelyiknek a területén tartózkodik a gímszarvas, illetve szarvasbőgés is van, illetve megfigyelhető azért létszámában is, nagyobb létszámban van jelen megyénkben is a gímszarvas, terjeszkedik, olyan területeken is jelentkezik már, ahol eddig nem volt, és azért már évek óta megfigyelhető az, hogy sok esetben egyes területeken, ilyenkor augusztus végéig ott vannak, táplálkoznak, de amikor megkezdődik a bőgés, illetve vadászati idény lesz, akkor éppen addigra eltűnnek, így van, tehát visszamennek azokra a bőgőhelyekre, ahol addig is tartózkodtak, de nagyjából most már azért el lehet mondani, hogy olyan helyeken is alakultak ki bőgőhelyek, ahol eddig szarva sem volt, tehát gondolok a bodrok közi részeken, tehát a borzasztó nagymértékű erdősítés következménye, tehát az élőhely teljesen megváltozik, egyes helyeken, csereháti részeken mondjuk régi olyan erdőket vagy cserjés részeket írtottak le, fogtak újra mezőgazdasági művelés alá, tehát változik az élőhely. Esetlegesen a sok erdősítés miatt egy új élőhely keletkezik, tehát ahogy változik a környezet, változik az élőhely, úgy változik a vadnak a mozgás körzete, a migráció. Tehát ezek mind-mind olyan, hogy ahogy ők jobban alkalmazkodnak az egész változó világhoz, talán mint az ember.
1: Én nekem két kérdés jutott eszembe itt, miközben hallgattalak. Az egyik az, hogy ugye mondtad, hogy 150 nap alatt építik újra az aggancsukat. Minden évben ugyanolyan az aggancsa, ugyanannak a jószágnak. Ezt nem is lehet ellenőrizni. Most, mikor kimondtam, jutott eszembe, hogy ha csak valamilyen jegy nincs rajta, vagy azonosító.
2: Bizonyos szinten vannak rész dolgok, amit genetikailag van rögzülve benne, de nem egy nagy ez a H-négyzetérték, ami végül is az állattenyésztésben azt jelenti, hogy milyen szinten öröklődik, tehát az öröklődésnek mekkora szerepe van ebben. Nagy szerepe van még, ami felvett ásványaiknak, tápláléknak, ennek az agancsnak a kialakulásában. Tehát nagyjából bizonyos jegyek vannak, ami alapján meg lehet különböztetni, hogy most valószínű ennek a bikának volt az előző évi hullajtott agancsa olyan, mint amit most rakott föl. Tehát vannak olyan jegyek, amik úgymond ismertető jegyek, de azért valamilyen szinten minden évben mást rak föl. Tehát ez mondjuk kisebb fiatal kortól kezdve, tehát megvan az, hogy most az első évben, még amikor egy csapos bika van, akkor tulajdonképpen egy koszorú nélküli hegyes, csak egy szár van, a következő évben megjelenik utána már szemág, megjelenik a koszorú, tehát van egy fejlődési folyamata ennek, illetve egy bizonyos ideig nő az agancsnak a mérete, tömege, és utána kulminál, tehát visszafelé kezd fejlődni, úgy mondják, hogy visszarak az a, tehát baknál is, bikánál is, amikor már visszarakás következik be, ennek is külön meg vannak azok az ismertető jelei, hogy ez már messziről, tehát ez egy bikánál, baknál, tehát egy gyakorlott szem számára már egy agancsból is valamilyen szinten meg lehet állapítani az állatnak a korát nagy részt, de nem egy forma ez. Már hogy a kérdésedre pontosan válaszoljak, vannak is
1: ismertetőjelek. Amivel nem lehet azonosítani körülbelül.
2: Amivel nagyjából. Nem mindig, de esetleg.
1: A másik pedig, hogy az időjárás mennyire befolyásolja ezeknek az agancsoknak a fejlődését. Ugye itt néhány hétig tikkasztó meleg volt, nagyon nehezen jutottak gondolom az állatok is vízhez, tehát hogyha nem volt itatóhelyük. Ez meglátszik-e az aggancsokon?
2: Tulajdonképpen erre a kérdésedre rengeteg kutató keresi a pontos választ, mert például az őszbaknál vannak olyan úgymond tézisek, amik esetlegesen az utóbbi időben megdőltek, hogy csak például ha kemény tél van, és akkor az etetet koncentrált akarmányt eteti az ember az őzzel, és akkor vastag, jó súlyú bakok lesznek. De ellentétben mostani lágynak mondott telekben az utóbbi egy-két évben nem volt nagy hideg, nem csak a koncentrált akarmányt tette, de igazából voltak olyan vizes részek, ahol mondjuk még télen is mondjuk a lúdhúr szinte végzöld volt. Tehát zöldet is ehettek sok helyen. Igazából itt megvannak azok a pontos dolgok, hogy mi kell egy agancsépítéshez, hogy mi legyen jó, tehát nyilvánvalóan azok a megfelelő ásványi anyag, stb. De mondjuk a megvilágított órák száma is számít.
1: Ja, ez is befolyásolja.
2: Tehát nagyon sok minden befolyásolja ezt. Ebben az időszakban mondhatjuk úgy, hogy az agancson még egy ilyen bőrszerű barkának nevezett képlet van, ami utána leszárad, ezt letisztítja, dörzsöléssel letisztítja a bika, és ez így nyeri például a színét az agancs, tehát az ott lévő vérerek, milyen növényen dörzsölt el ezt, annak a növényi nedveknek a bekeveredésével azt színezi meg az agancsot. Ilyenkor ilyen hatalmas szárazságba nem egy nagy dolog, de például előfordulhat az, hogy nehezebben válik le ez a barka az agancsról. Tehát sok-sok tényezőt befolyásolhat ez is, ez a száraz időjárás.
1: Mikorra számíthatunk a szarvasbőgés kezdetére, most, hogy így az időjárás is azért én saját magát lekörözte, tehát hogy minden előrébb jár a természetben?
2: Minden előrébb jár, ez majd egy kicsit azért összefüggésben van azzal az időszakkal, mondjuk szeptemberben, amikor már azok a jó, igazi hűvös reggelek vannak, akkor az egy kicsit hamarabb, fogalmazok úgy, beindítja a bőgést, de hogyha a szeptemberben is ez a nagyon-nagyon meleg időszak lenne,
1: akkor tolódhat?
2: Egyrészt egy kicsit tolódik, illetve esetleg a hideg, hűvösebb éjszakai órákra esik csak, tehát most is például az idei ősznász idején is ez a nagy meleg sokszor azt a úgymond változást hozza, hogy nappal nem mozog annyira esetleg az ősz, hanem inkább az éjszakai órákba leüzekednek, és nem látja úgy a vadász, vagy aki akarja, hogy nem annyira szem előtt zajlik az egész, nem a 38 fokos forróságban, nem inkább az éjszakai órákban.
1: Hát köszönjük szépen, Dolo, hogy megosztottad velünk nagyon mindezeket. Szívesen. Nekem ez nagyon érdekes volt, de hát tudod, én vagyok a laikus itt a műsorban. Én jó munkát és jó pihenést kívánok neked, és jövő héten újból várlak. Szia!
2: Köszönöm szépen, szia!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető partnerem, állandó séfünk, Szaniszló Belci. Szia Belci, szép napot kívánok neked.
2: Szia Mese, sziasztok, üdvözlök mindenkit.
1: Az ősz elején járunk, és ilyenkor azért vannak zöldségek, amik előtérbe kerülnek a konyhai felhasználásnál is, illetve vannak zöldségek, amelyeket ilyenkor takarítunk be, és próbálunk télire eltenni, bár egész évben fogyaszthatók. Én azt gondoltam, hogy beszélgessünk ma a zellerről. Szerintem igen megosztó zöldség, mert van, aki szereti, van, aki nem. Egy nagyon erőteljes és karakteres aromás íze van, és nagyon jó sokféle betegségre, gond a problémára. Szóval a zeller.
2: Igen, hát a zeller ez egy, ahogy mondtad is, egy megosztó zöldségünk, de ugyanakkor szerintem nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy a magyar konyha nagyon sokrétűen tudja alkalmazni, és egy nagyon remek ízesítő is lehet akár egy levesnek, vagy akár a belőle készült leves is nagyon finom. Ugye alapvetően háromféle zellert szoktunk úgy elkülöníteni egymástól. Ugye van a gumós, az zeller gumó, amit ugye levesben rakunk, abból a krémlevest készítjük, ugye ez a nagy labda, amit úgy meg kell hámozni, és akkor nagyon sok rétűen lehet felhasználni. Akár krémlevesnek, ugye a húslevesben elengedhetetlen az zeller gumó, illetve lehet burgonyapürébe vele keverni, esetleg, hogy egy kicsit ízesítse, kicsit feldobja a burgonyapürét. Meg lehet csinálni, hogy egyben megsütve, nagyon magas hőfokon, és akkor a külseje kap egy ilyen fekete-szerű kérget, de ugyanakkor megvédi belül a zeller gumó belsejét, és egy nagyon-nagyon puha, nagyon-nagyon édes, és nagyon egészen más univerzumba lehet az zellert ezáltal hozni, egészen más ízeket tudunk bele kihozni. Illetve van a

0: pár zeller, ugye ami az egész világon talán a legnépszerűbb, a szár zeller, vagy angol zeller, ugye amit az olasz konyha használ, mint hát nagyon sok ételnek az alapjául, ugye a sárgarépával és a hagymával együtt, illetve amíg a metélő zeller, a kevésbé találkozunk vele, annak csak igazából levelei vannak, ízes aromás levelei, azzal csak ízesíteni szoktunk, és amellett pedig, hogy nagyon finom, és nagyon jó ízt tud adni egy ételnek, és nagyon finomak a belőle készült ételek, nagyon sokféle emésztőrendszeri problémára, nagyon jó, nyugtatja a gyomrot, nagyon jó a veséknek, reumára is szokták alkalmazni, úgyhogy ugye nagyon sokféle módon felhasználható, és nagyon egészséges növény.
1: Mit készíthetünk csak magába zellerből?
0: Hát elsősorban ugye nagyon finom a zeller krémleves. Ugye egy nagyon könnyen szét lehet főzni, nagyon puhára szét lehet főzni, és egy nagyon jól túlmixolható, nagyon jól, egy nagyon krémes állagot tud elérni, hogyha krémlevesnek csináljuk. Csináltunk belőle, ahogy említettem, a burgonyapürét ízesíthetjük vele. Egy nagyon-nagyon finom ízt ad egy burgonyapürének, például egy zelleres burgonyapüré nagyon jó tud lenni, egy nagyon jó köret. Csináltunk belőle zeller gratent, ami ugye olyan, mint a burgonya graten, nagyon vékonyra szeleteljük a zellert, és egy ilyen tejszínes, tojássárgályás, fűszeres, ízesített lében megsütjük, a tetején sajttal, az egy nagyon-nagyon finom köret tud lenni, ugyanígy a burgonya gratent is így készítjük, csak a zellertből egy kicsit más dimenzióba visszük el a dolgokat, illetve hát készíthetünk belőle zöldségfasírtot, zellerből, tócsniba bele tudjuk esetleg társítani a burgonyához vagy cukkinihez, illetve hát az angol zeller, ahogy említettem, az olasz konyhának egy elengedhetetlen alapanyaga, és náluk olyan ez a soffritó nevű alap, nálunk például egy pörkölt alap, tehát nagyon elterjedt, és nagyon gyakran ez egy ételnek náluk az alapja. Hát végtelen plusz egy, ahogy szoktam mondani, a felhasználása, aki szereti, annak azt javaslom, hogy bátran próbálkozzon vele.
1: Az zellerkrémlevest mányiszor említetted, légy szíves, oszd meg velünk, hogy készíted.
0: Hát én felteszem, ugye megtisztított zellert felkockázok. Hát attól függ, hogy hány főre készítjük, igazából ez attól tényleg csak attól függ, meg hogy mennyire szeretnénk intenzívre, vagy mennyire szeretnénk még dúsítani, sűríteni, vagy azt akarjuk, hogy csak magát túlmixolt zeller sűrítse a levest és dúsítja. Ez tényleg ízléstől függ. Hát vagy sós vízben, vagy alaplében felteszem főni, amikor teljesen puhára fritt, akkor turmixolom, adok hozzá tejszínt, egy pici vajat, és attól függően, hogy mennyire szeretném sűrűre, vagy mennyire sűrítette be a saját anyaga nyilván az zeller, ahhoz mérten sűrítem. Illetve szoktunk még itt például az étteremben nagyon-nagyon jó barátja a kék sajt, a kékpenészes sajt, akár egy roquefort, vagy egy gorgonzola, vagy egy nagyon finom kék sajt, nagyon finom tud lenni például az zellerkrémlevesbe, én mindig teszek egy picikét. Nyilván az is egy kicsikét megosztó ugye a penészes sajtok közül, de nagyon jó barátja az zellernek. Innentől kezdve pedig, hogy mi kerül még bele, akár egy zeller chipset készíthetünk, amikor nagyon vékonyra legyaluljuk és bőzsíradékban kisütjük. Az egy nagyon jó betétje tud lenni. Úgyhogy ez az alap, innentől pedig mindenkinek a közízlésére van bízva, hogy ízesíti, hogy fűszerezi.
1: Ugye említetted a szár zellert. Azt itthon kevésbé ismerjük, bár az áruházak polcain találkozhatunk vele. Őt hogyan használhatjuk, hogyan fogyaszthatjuk?
0: Hát tulajdonképpen, hogyha megtisztítjuk, megmossuk, akkor akár elrágcsálhatjuk, mint egy nyuszi, mert hogy nyersen is nagyon finom, ropogós és fogyasztható. Vagy, ahogy említettem, úgy alapba beletenni. Nagyon finom a például egy vadasmártásba, hogyha beletesszük a zellergumó helyett, akkor ennek van egy valamivel intenzívebb és egy ilyen, hogy fogalmazok, ilyen zöldebb íze, mint az zellergumónak, egy ilyen frissebb íze van. Akár grillezve, salátákban nagyon finom, vékonyra összevágva a zöld leveleivel együtt, de ugyanúgy, igen, hogyha egy ilyen mártogatós tálat készítünk hidegtál jelleggel, akár egy ilyen nagyon finom, egy mézes mustáros, egy kék sajtos joghurtos, vagy egy fűszeres paradicsomos mártásba is nagyon finom tud lenni, például a Bloody Mary koktélba is, ugye, általában ezt a szár zellert szokták ugye tenni. Sokrétű a felhasználása, de a legegészségesebb és a legértékesebb az a nyersen, minél kevésbé hőkezelve.
1: Tehát a zeller és a húsok. Már mondtad, hogy a krumplival és a kék sajttal nagyon jó viszonyban van, illetve az összes többi zöldséggel is, hiszen levesfőzés közben arra használjuk. Hogy viszonyul a húsokhoz, illetve köretként, tehát hogy zelleres kumpipüré, én egyébként ettem már, mint a hasábburgonya felvágott zellert, és ugyanúgy megsütve, tepsbe, nagyon finom volt. Tehát, hogy húsokhoz, melyikhez ajánlod?
0: Hát mindenképpen ízlés kérdéséhez, és aki szereti az zellert, az nagyon sokféle módon tudja köret, bármilyen húshoz egyébként, tehát akár a csirke, akár a sertés. Hát a marhához azt inkább azt gondolom, hogy keverve más köreteket ízesítve vele, de egyébként egy sima zellerpüré is nagyon finom tud lenni, aki szereti. De nincsen szerintem ez így megkötve, hogy milyen húshoz illik. Tulajdonképpen, hogyha szeretjük, és megtaláljuk a megfelelő felhasználási módját, akkor bármilyen hússal, akár egy rántott hússal, egy frissen sült, egy egészben sült el, vagy akár egy ragú mellé, vagy egy ragúba bele főzve, ugye, nagyon finom tud lenni.
1: Még egyetlen egy kérdés tárolása, ugye, ez a zöldség az azok közé tartozik, amelyet mondjuk egészében lehet kapni a piacon, de mondjuk az a tér közepén elég meg összeasszott és megöregedett zellereket tudunk kapni. Mennyire érdemes lefagyasztani? Tehát vezite az ízének az intenzitásából, hogyha fagyasztva fogyasztjuk, vagy pedig ragaszkodjunk ahhoz, hogy idézőjelbe teszem a friss zeller, tehát hogy a télire eltett, mint a krumpli és egyéb ilyen zöldségek, azt válasszuk, vagy gyakorlatilag íz szempontjából mindegy.
0: Hát tulajdonképpen, ahogy említetted is, ugye egész évben elérhető, ez egy nagyjából már egy alap élelmiszer, egy alapzöldség lett az áruházaknak a polcain, nincsen olyan hónap, amikor ne tudnánk friss zellert venni. Nyilván függ attól, hogy nyár elején mondjuk új zeller, ami még ilyen kisebb a gumója, nagy a zöldje, az mindig egy picit talán finomabb a nyári időszakban, amikor a földből húzott ki nagymamánál, az is teljesen más, mint ezek az üvegházi és tömegtermelt zellerek. De én azt gondolom, hogy ma már a mai technológiával olyan gyorsan tudják fagyasztani és megőrizni az aromákat és ízeket, hogyha nem kapunk friss zellert, akkor hozzá lehet jutni mirelit formába, tehát fagyasztott formába kockázott zellerhez. Nyilván minden fagyasztás ront a minőségen és az ízen, de azt gondolom, hogy a zeller azt eléggé viszonylag jól tűri, és érdemes, ha nem kapunk frisset, akkor a gyors fagyasztottal sincsen semmi probléma.
1: A szokásos kérdésem következik, a te kedvenc zelleres ételed.
0: Hát én megmondom őszintén, én nem vagyok annyira nagy híve a zellernek. Nem mondom, hogy nem szeretem, nem a kedvenceim közé tartozik. A burgonyapürét viszont nagyon szeretem, és azt a zelleres burgonyapürét is szívesen fogyasztom köretként húsok mellé. Illetve hát a zellerkrémleves is néha, ami úgy jól tud esni egy hideg őszi napon, például egy jó forró zellerkrémleves, azt is szeretem. De úgy kifejezetten nem a kedvencem, tehát kedvenc ételem sincs nagyon belőle.
1: Rendben van, én ezt elfogadom, tehát mindenkinek az ízlése más és más. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, és hát ilyen jó kis zeller kalauzt tudtunk összehozni. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, és jövő héten újból beszélünk. Szia!
0: Én köszönöm a lehetőséget, szia, mese, sziasztok! Odafent.

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották.

esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: Let me somewhat számít.
1: 19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
2: Összesen 20 000 forint kompenzációban részesülnek decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai. Új tulajdonossal a magyar Vimpex cégcsoporttal folytatódik a diósgyőri csokoládégyártás Miskolcon. Látványosan halad a Miskolcon született Oscar-díjas rendező Pressburger Imre szülőházának a felújítása. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió régiókrónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 000 forint kompenzációban részesülnek. Magyar Péter pénteki bejelentése szerint a támogatás havi 5 000 forintos részletekben érkezik szeptembertől decemberig. Az érintetteknek nem kell kérelmet benyújtaniuk, a kifizetés automatikusan történik a NAV adatbázisa alapján. A kormány emellett a mezőgazdasági termelőket és egyéni vállalkozókat is segíti az ős termelői gépjárművek és a jövedéki adó visszaigénylése révén. Az intézkedésre a világpiaci olajárak emelkedése és az európai dízelhiány miatt van szükség. A kabinet ezzel a lépéssel kívánja ellensúlyozni az üzemanyagárak növekedését anélkül, hogy az ellátási problémákat okozna. A lakossági tűzifa ára nem haladhatja meg a 2026. január 1-én alkalmazott fogyasztói árat. A Magyar Közlöny pénteki száma szerint a kormányhatározat az állami tulajdonban lévő erdőkből származó, valamint a szociális tüzelőanyag programba bevont tűzifa értékesítésére vonatkozik. Az intézkedés célja, hogy a támogatási mérték ne lépje túl a pályázati kiírásban meghatározott korlátokat a rászoruló háztartások védelme érdekében. Ennek biztosítására a kabinet felhívta az élő környezetért felelős minisztert a szükséges tulajdonosi és irányítási intézkedések megtételére. A feladat végrehajtásának határidejét szeptember 15-ében jelölte meg a kormány a hivatalos jogszabályi előírásban. Szombattól 4 vármegyében megszűnik a tűzgyújtási tilalom, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal pénteki bejelentése szerint. A korlátozást Győr-Moson, Sopron, Somogy, Vas és Zala vármegyékben vonják vissza a napokban lehullott csapadéknak köszönhetően. A Nébik közlése szerint ezekben a térségekben a nedvesség hatására megszűnt a fokozott erdőtűzveszély. A többi vármegyében azonban továbbra is fennáll a tilalom, mivel ott még nem esett elegendő eső. Az erdei biomassa az érintett területeken továbbra is száraz, így ott fokozottan figyelni kell a tűzbiztonságra. Az aktuális szabályokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu weboldalakon lehet részletesen tájékozódni. Régi tűzoltás hatékonyságának növelése az erdők védelmében, ez az elnevezése annak a munkaprogramnak, amelynek záró gyakorlatát a Varbói tó és környékén tartották pénteken. Itt a megszerzett szakmai tudást és a beszerzett technikai eszközök alkalmazását valósághű körülmények között mutatták be a nemzetközi partnerek, együttműködve további civil és hivatásos szervezetekkel együtt. A program előtt kérdeztük Varga András tűzoltó alezredest.
3: Ennek a projektnek, ennek a fejlesztésnek, amely az Magyarországon egyedülálló módon segíti a vegetációs tűzek, nem csak az erdők, de egyéb vegetációs területeken keletkezett nagy kiterjedésű tűzesetek oltását, ennek az apropóját az adta, hogy hát sajnos az elmúlt nyár maximálisan bebizonyította, amit 2024-ben még csak a gondolati síkon elkezdtünk összerakni és pályáztuk ezt a lehetőséget, akkor még azt gondoltuk, hogy ez egy nagyon távoli jövő, hogy mi nálunk itt Európában, Magyarországban, a Kárpát-medencében ilyen mértékű szárazság alakuljon ki. Ez a képesség, ez egy hatékony, környezetbarát, emberi életeket, anyagi javakat és a természetvédelmét maximálisan szolgálja. Ehhez a hatékonyság növelését kellett célul tűzni ki. kitaláltuk azt, hogy a légi tűzoltás hatékonyságát egy úgynevezett mobil medencékkel, ez egy úgy kell elképzelni, hogy hófalú medencék, amelyek egy úszógyűrű segítségével öntartóvá válnak, és 60 köbméter vizet képesek magukban tartani, és ebből tudja a helikopter a oltóvizet kimeríteni olyan helyeken, ahol nincs arra alkalmas természetes vízforrás, így a hatékonyságot jelentősen növeljük. Ez egy nemzetközi projekt, ez egy szlovák-magyar együttműködésben valósul meg. Itt a szlovák partnerünk a Tornai Önkéntes Tűzoltó Egyesület, hasonló problémákkal küzdenek ők is, sőt a Bükki Nemzeti Park is partnerünk, együttműködünk a katasztrófavédelemmel, a polgárőrséggel és minden olyan szervezettel, akik a feladat végrehajtásban közreműködnek.
2: Hamarosan lejár a 7-es tanulók számára biztosított térítésmentes HPV elleni védőoltás igénylésének határideje. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kérése szerint a kitöltött beleegyező nyilatkozatot keddig kell visszajuttatni az iskolába. A humán papilloma vírus elleni vakcina a daganatos megbetegedések megelőzésének fontos eszköze, amely ebben az életkorban nyújtja a leghatékonyabb védelmet. Az iskolaorvos által beadott oltás sorozat két adagból áll, amelyeket 6 hónap különbséggel kapnak meg a diákok a karjukba. Bár az oltás nem kötelező, a szakemberek az egészség megőrzése érdekében a fiúknak és a lányoknak is kifejezetten javasolják. A térítésmentes HPV elleni védőoltás igénylésének határideje tehát jövő kedden jár le. Budapest szívében szombaton 10 órakor kezdődött meg a Mindenki Születésnapja nevű életvédő séta és békés demonstráció. A résztvevők a megfogant magzati élet védelmére és az édesanyák válsághelyzeteire hívták fel a közfigyelmet. Az esemény időszerűségét az adta, hogy az új kormány részéről felmerült a magzati szívhang bemutatását előíró rendelet eltörlése, írta meg a református.hu. Molnár Ambrus református lelkész a vele készült interjúban hangsúlyozta, hogy az emberi élet a fogantatással kezdődik, és végtelenül értékes. Kitért arra is, hogy a biológiai tények és a bibliai tanítások egyaránt az új élet kezdetét igazolják. A lelkipásztor szerint az állam feladata a polgárok, így a legkiszolgáltatottabb magzatok védelme is a törvényeken keresztül. Kiemelte, hogy a nehéz helyzetbe kerülő kismamáknak az egyházak és a közösségek részéről is komoly támogatást kell kapniuk. Zárásként megjegyezte, hogy a házasság és a szülőség vállalása a társadalom legfontosabb jellemformáló ereje. Új tulajdonossal, a magyar Vimpex cégcsoporttal folytatódik a diósgyőri csokoládé gyártás a Nestlével kötött megállapodás értelmében Miskolcon. A város polgármestere által bejelentett megállapodás alapján a gyár januártól működik tovább, megőrizve a munkahelyek jelentős részét. Az átmeneti időszakban a Nestlé átfogó juttatási csomaggal segíti az érintett munkavállalókat, miközben az új tulajdonos célja a dolgozók megtartása. A helyi vezetők és a lakosság is örömmel fogadták a hírt, mely szerint megmentették a gyárat a korábban tervezett évvégi bezárástól. A Hungaromet ZRT szeptember 25-én pénteken 16 órától tudományos előadásokkal és múzeumi barangolással várja az érdeklődőket a második kerületi székházában a fővárosban. A programokon szó lesz a hőhullámok múltbeli és jövőbeli alakulásáról, a csapadék előrejelzést segítő mérési módszerekről, valamint az adatsorok szélsőségeiről. A látogatók megismerhetik a társaság muzeális szakgyűjteményét, bepillantást nyerhetnek az időjárás megfigyelés történetébe, és összehasonlíthatják a régi műszereket a mai korszerű technológiákkal. Ezzel párhuzamosan a Miskolci Egyetemen Lehetsz te is meteorológus címmel kísérletekkel fűszerezett interaktív előadás is bevezeti a közönséget a légkörtudományba. Az eseményeken a részvétel regisztrációhoz kötött, jelentkezni a kutatókészakája.hu weboldalon lehet. Látványosan halad a Miskolcon született Oscar-díjas rendező Pressburger Imre szülőházának a felújítása Miskolcon, a Szentpéteri kapuban. Az épületben jelenleg a tető teljes újjáépítése, valamint gépészeti és szigetelési munkák zajlanak egy magyar-szlovák Interreg pályázat keretében. A helyszínen nemrégiben Pressburger Imre unokája Kevin MacDonald Oscar-díjas skót rendező is meghatottan tett látogatást a családi gyökerek megismerése céljából. A rekonstrukció célja, hogy az épületből egy filmes, összművészeti, kulturális központ jöjjön létre a jövőben. Az új intézmény a tervek szerint a Cinefest Egyesület otthonaként és a filmfesztivál szervezési központjaként fog működni. Emellett állandó kiállítással emlékeznek majd Pressburger Imre munkásságára, valamint a kiállításoknak és workshopoknak is helyet ad majd a tér. A munkálatok a tervek szerint néhány hónapon belül teljesen befejeződhetnek. Rangos elismerésben a francia nemzeti érdemrend lovagi fokozatában részesült Raymond Largerie Miskolcon. A Franciaország magyarországi nagykövete által átadott kitüntetést a miskolci Alliance Française igazgatója vehette át pénteken. Largerie több mint 37 éve él a borsodi megyeszékhelyen, ahová a szerelem hozta a 80-as évek közepén. A rendezvényen emellett a sikeres Delf A2 nemzetközileg elismert francia nyelvvizsgák bizonyítványait is átadták a diákoknak a nagykövet részvételével, aki kiemelte, a nemzetközileg elismert nyelvtudás új szakmai és személyes lehetőségeket nyit meg a fiatalok előtt. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

az a hely, ami sokszor boldogan elhagyni. És itt ez az élet,

0: nekem itt vannak álmai.
1: Európa Rádió, az értékek hullámhosszán.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, jó estét kívánok! Fábián Gerő Marian vagyok, református beosztott lelkész Csengerből. Istenünk igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 25. versétől a 29. verséig. Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól. Mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk. Az ő hangja akkor csak a földet rendítette meg. Most azonban ezt ígéri: még egyszer megrendítem nem csak a földet, hanem az eget is. A még egyszer pedig azok megváltozását jelenti, amelyek, mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon, tisztelettel és félelemmel, mert a mi Istenünk emésztő tűz. Kedves testvérek, megrendülés és rendíthetetlenség. Talán nem is kell nagyon magyarázni, mit jelentenek e szavak. Megrendülésben van inkább részünk. Mindannyian ismerjük az érzést. Van, amikor valami egyik napról a másikra megváltozik. Egy telefonhívás, egy orvosi lelet, egy váratlan kiadás, egy konfliktus, egy munkahelyi bizonytalanság. Vagy egyszerűen csak eljön az este, amikor lefekszünk, és hiába vagyunk fáradtak, nem tudunk elaludni, mert valami ott van a fejünkben, ami nyugtalanságot ébreszt bennünk, és nem hagy pihenni. Ilyenkor derül ki igazán, mire építettük az életünket. Mert amíg minden rendben van, könnyű azt gondolni, hogy minden rendben is marad. Ha van munkánk, egészségünk, családunk, pénzünk, terveink, akkor könnyen úgy érzi az ember, hogy biztos talaj van a lába alatt. Aztán történik valami, és hirtelen kiderül, ezek közül egyik sem tudja garantálni, hogy holnap is minden ugyanígy lesz. Az ige nem azt mondja, hogy semmi nem fog megrendülni. Éppen ellenkezőleg. Azt mondja, hogy vannak dolgok, amelyek megrendülnek. De vannak dolgok, amelyek nem. És ez a nagyon fontos különbség. Mert a keresztény ember sem olyan ember, akivel soha nem történik baj. A hívő ember is lehet beteg, ő is elveszíthet valakit, ő is kerülhet anyagi nehézségbe, csalódhat, félhet. A különbség nem az, hogy vele nem történik semmi rossz, hanem az, hogy amikor megrendül körülötte valami, akkor van kihez visszatérnie. Várja az Úr. Talán ma este is van valami, ami megrendített. Lehet, hogy más nem is tud róla. Mosolyogtunk, beszélgettünk emberekkel, tettük a dolgunkat. Közben pedig belül ott volt a kérdés, mi lesz ebből? Hogyan fogom ezt megoldani? Ez az ige ma este nem azt ígéri, hogy holnap minden probléma eltűnik, hanem valami ennél mélyebbet mond. Isten akkor is atyánk marad nekünk, amikor az életünk éppen nem úgy alakul, ahogy mi szeretnénk. Ezért mondja azt az ige, hogy legyünk hálásak. A hála nem azt jelenti, hogy örüljünk minden rossznak. A betegség, a veszteség vagy a fájdalom nehéz próbák, nehéz kiállni. De hálát adhatunk azért, hogy ezek között sem vagyunk egyedül. Hálát adhatunk azért, hogy van valaki, akihez oda lehet fordulni. Három dolgot akár már ma megtehetünk. Először is már most kimondhatjuk Urunknak és Istenünknek azt, ami megrendített. Nem szükséges szépíteni semmit sem. Félek. Ez fájt. Ezt nem értem. Ezt már nem bírom tovább egyedül. A második, amit megtehetünk, az az, hogy észrevesszük, mi az, ami a gondjaink közepette is ajándék volt onnan felülről. Lehet, hogy csak egy egészen apró dolog. Egy jó szó, egy kedves telefonhívás, egy kedves beszélgetés, egy személy, aki váratlanul mellénk állt a bajban, vagy egyszerűen az, hogy ezen a napon is megőrzött az Úristen. A harmadik pedig, hogy fel lehet nekünk ismerni mindazt, amit már most letehetünk, akár már ma este, Isten elé. Nem kell arról tudnunk, hogy hogyan oldja meg ő. Elég, ha rábízzuk. Mert az ige sem azt mondja, hogy nekünk kell mindent megoldanunk, hanem azt mondja, rendíthetetlen országot kaptunk. Kaptunk. Ez ajándék. Nem azért, mert elég erősek vagyunk. Nem azért, mert mindig jól csinálunk mindent, hanem azért, mert Isten kegyelmes. Így amikor ma este számot vetünk, és talán sok minden bizonytalannak tűnik, emlékezzünk arra, hogy a munkánk, az anyagi helyzet, az egészség megrendülhet. Az emberek is változhatnak körülöttünk, de Isten nem változik meg. Ha az élet Krisztusra épül, akkor a legfontosabb dolog nem veszett el akkor sem, amikor valami más elveszni látszik. Lehet, hogy ma nincs válaszunk, lehet, hogy holnap sem lesz, de lehet békességünk. Mert nem kell ma este megoldani a holnap minden kérdését, elég, ha rábízzuk Istenre. A holnap még előttünk van, de Isten már ott van. Bízzuk rá magunkat. Amen. Csendesedjünk el. Mennyi édesatyánk, mindenható Urunk, ezt a napot és a holnapit is a te kezedbe tesszük. Amit nem tudunk megoldani, rád bízzuk. Amit nem értünk, azt is rád bízzuk. A félelmünket is csak te tudod elvenni, és csak te tudsz helyébe békességet adni. Kérünk, légy kegyelmes hozzánk te, aki nem rendülsz meg soha.

Reményik Sándor, a legszebb szó. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon. Ha jól nem tudtam volna réges-rég, most megtanulhattam a beteg ágyon. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon. Ahogy kitágul ősi jelentése, és túlnő lassan véren és családon, de visszatér, mint gazdag bujdosó, lélekkel hintve meg, szentelve meg, mi vér szerint való. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon, mikor így szólhatok valakihez, s nem a lapos hűvös szóval, barátom, az nekem békességem s boldogságom. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon. Harmata réten, illata virágon, barackvirágszín sejtelem a tájon, hogy fakad még rügy minden száraz ágon. Testvériség, nincs szebb szó a világon. A szabadság s az egyenlőség álma elbukott. Sodró időn ezer gáton, a bebizonyult lehetetlenségen s a vérrel macskolt őrült akaráson. A forradalom örökségeképpen, a háromságból lobogó fehéren egyedül a testvériség maradt, omló világok romjai alatt. Testvériség, nincs szebb szó a világon, s én hinni, hinni vágyom, én minden széllel szemben hinni vágyom. Ez az egy álom, nem csalóka álom. Rendtárs, polgártárs, elvtárs, honfitárs, eltűnnek egyszer mind e szólamok, és elvesznek a mélyben, partalan semmiségben. S egy szó zeng majd csak a világ fölött, örök üdvözlégyképpen. Testvér, testvérem.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Szegény Johnny és Árnika. 7. fejezet, amelyben a 12 nagyon testvérrel találkozunk, és Árnika jól leteremti őket. Szegény Johnnynak meg repesett örömében a szíve. Attól is, hogy Részbányai Győző jókedvűen kiabál, meg attól is, hogy most már egy-kettőre Csodaországba érnek a hétfejű tündér színe elé. De ha Csodaország felé mennek, akkor még találkozni kell nekik a 12 testvérrel. Milyen 12 testvérrel? Hát te mondtad egyszer, hogy Csodaország mellett lakik 12 testvér. Én mondtam? Hát persze, hát nem emlékszel, akik olyan nagyon testvérek. Ja, akik nagyon testvérek, tudom már, hát persze, hogy találkoznak velük. Félúton járhattak Részbányai Győző virágos rétje és Ajatán Kutarbani király fazsindejes palotája között, amikor megláttak egy torzomborz zsubfedeles házikót. Nagyon megszomjaztam, mondta Árnika, kérjünk itt egy pohár vizet. Bement szegény Johnny a házba, köszönt illendőképpen, s látja ám, hogy 11 mogorva ember ül egy asztal körül. Nagyon hasonlítottak egymásra, mint a 11-en. A vak is láttatta, hogy ezek bizony testvérek. Már éppen mondani akarta szegény Johnny, hogy egy pohár vizet kér, amikor mind a 11 testvér fájdalmasan felordított és a lábához kapott. De olyan egyszerre ám, mintha vezényszóra csinálták volna. Fölugrott mind a 11 az asztal mellől, ugráltak bal lábon, a jobb lábukat megszorongatták. Az ostoba, a fajankó, az ügyetlen két balkezes, kiabálták. Mi az? Megbolondultatok? Nézte őket csodálkozva szegény Johnny. Megbolondultunk, megbolondultunk, ördögöt bolondultunk meg, csak az a két balkezes a lábára ejtette a fát. Kicsoda? Hát a 12. testvérünk elment az erdőre fát vágni, és puf, ajajaj, de fáj a lábunk, a lábára ejtette a fát az ostoba. Honnan tudjátok? Kérdezte szegény Johnny. Hát te nem tudod, hogy átok ő rajtunk, ami egyikünknek fáj, az fáj a többi 11-nek is. Ajaj, rettenetes ez, képzeld csak el, te vándorlegény, milyen szörnyű az életünk. A múltkor ez a nyavajás beleesett a folyóba, és nem tud úszni. Ott fuldokolt, küszködött az árral, mi meg valamennyien fuldokoltunk a parton. Éppen te beszélsz, te meg tegnap telezabáltad magad, és egész éjjel fájt a gyomrunk, te lóbelű, minek zabálsz annyit? Neked csak ne járjon a szád, te meg eltévedtél a múltkor az erdőben, 3 napig fáztunk és éheztünk miattad, mert sose tudod megjegyezni az utat. Már-már hajba kaptak a testvérek, szegény Johnny csak kapkodta a fejét, ugrált a tekintete a 11 testvéren, azok meg nagy hirtelen abba hagyták a hajcihőzt, és neki kezdtek nyögni.
1: Lelehéz, mondták.
0: Aj, de nyomj a vállam, aj, de göcsörtös ez a fa, ez a féleszű, a fenének cipel ilyen nehéz terhet.
2: Nyögött, nyöszörgött a 11 testvér, hogy jobban se kellett.
0: Most meg mi bajotok? Kérdezte szegény Johnny. Most hozza az a felé a fát a 12. testvérünk, az, amelyiket az előbb a lábára ejtett. Jaj, az őrült, pont ilyen nehezet választott. Ó, de megvert bennünket az Isten.
2: És ekkor megszólalt szegény Johnny hóna alatt Árnika. Szégyeljétek magatokat. Fölkapták ám a fejüket a testvérek.
0: Ezt meg kimondta a kacsád? Tud beszélni a kacsád?
2: Tulajdonképpen nem kacsa, király kisasszony, mondta szegény Johnny.
0: Ugyan már, nem hiszük,
2: mondták a testvérek, és közben nagy

0: Egy testvér letette a fát és megállt pihenni. Mindig annak kell mondani, amelyikünk az ember, válaszolta Árnika.
1: És nem félsz, hogy egyszer az ott a hónod alatt, ha ő lesz ember elhajít, úgy ott hagy, hogy azt sem mondja fapapucs, aztán maradt az örökre kacsa.
0: Na látjátok, ez a ti bajotok, mondta haragosan Árnika.
2: Tényleg igaz, hogyha egyikük akarta volna örökre kacsa, maradt a másik?
0: Igen.
2: Hát ez nekem eszembe se jutott.
0: Nagy szerencse, hogy nem jutott eszedbe.
2: És Árnikának, meg szegény Csoninak?
0: Gondolhatod, ő nekik aztán az eszük ágába se.
2: De ezeknek a testvéreknek látod, hogy az eszük ágába jutott?
0: Hát éppen azért kínlódnak, mert ilyen strófra jár az eszük.
2: Ha nem ilyen strófra járna az eszük, akkor most mind a 11-en elmennének segíteni annak a testvérnek, aki a fát hozta, igaz? És akkor nem kellene nekik nyögni, megnyavajogni, és könnyebb volna mind a 12-jüknek.
0: Na látod, éppen ezt akarja mondani nekik Árnika is.
2: Ha mi ketten ilyen nagyon testvérek lennénk, hogy ami az egyiknek fáj, az fájna a másiknak is, az jó lenne vagy rossz?
0: Én azt gondolom, hogy mi ilyen nagyon testvérek vagyunk, legalábbis ami neked fáj, az fáj nekem is.
2: De én úgy gondolom, hogyha a hasra esésem is fájna neked, kék foltok lennének tőle a hasadon meg a térdeden.
0: És szerinted az jó lenne vagy rossz?
2: Hát, akkor én biztosan nagyon óvatosan futkároznék, hogy hason ne essek, nehogy neked fájjon.
0: Nagyon kedves tőled.
2: De meg kevesebbet cigarettáznál, igaz? Mert én is köhögnék különben reggelenként a cigarettázásodtól.
0: Azt hiszem, akkor inkább egészen leszoknék a cigarettáról.
2: Hát akkor az nem is lenne olyan rossz. Vigyáznánk magunkkal is, meg egymásra is. Mondja meg a testvéreknek Árnika, hogy vigyázzanak egymásra, jó?
0: Már mondja is.
2: Ó, ti balgatagok, mondta Árnika.
0: Inkább fuldokoltatok a parton, ahelyett, hogy beugrottatok volna és kihúztátok volna az úszni nem tudó testvéreteket a folyóból, és inkább éheztetek és fáztatok 3 napig, ahelyett, hogy megkerestétek volna az eltévedt testvért, ejt a balgatagok vagytok.
1: Na majd éppen örökké egymásét fogunk ugrálni,
0: morogtak a testvérek.
2: De hiszen a világ legboldogabb emberei lehetnétek, mondta nekik Árnika. Akármelyikőtök beleesne a folyóba, biztos lehetne benne, hogy a többi 11 utána ugrik és kihúzza. És akármelyikőtök eltévedne, biztosna benne, hogy már is keresik a többiek. Nagy bizalom és szeretet lehetne bennetek.
1: Ha de tényleg,
0: mondta a legidősebb testvér, és valamennyien elkerekedett szemmel nézték Árnikát.
1: Ezelőbb is eszünkbe juthatott volna.
0: És hopp, felnyögött mind a 11. A 12. testvér a vállára vette a fát. Nosza ugrottak is azonnal, futottak, odaszaladtak a facipelő testvérükhöz, mind a 11-en segítettek neki, s 12-jüknek olyan könnyű volt a fa, hogy alig érezték a súlyát. Nem kellett már nyögni, nyöszörögni. Vitték nagy boldogan a fát, és egyszer csak elkezdtek ám kiabálni.
1: Ej, viszket a szemünk, melyikőtök sír?
0: Én sírok, mondta a 12. testvér, de örömömben.
3: Már a szép nap lenyugodott, egészen bealkonyodott, és sötétbe vonta magát, adjon Isten jó éjszakát, amen.

Dicsérjétek az Urat. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által, élő reménységre. Arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Új tulajdonossal, a magyar Vimpex cégcsoporttal folytatódik a diósgyőri csokoládé gyártás a Nestlével kötött megállapodás értelmében Miskolcon. A város polgármestere által bejelentett megállapodás alapján a gyár januártól működik tovább, megőrizve a munkahelyek jelentős részét. Az átmeneti időszakban a Nestlé átfogó juttatási csomaggal segíti az érintett munkavállalókat, miközben az új tulajdonos célja a dolgozók megtartása. A helyi vezetők és a lakosság is örömmel fogadták a hírt, mely szerint megmentették a gyárat a korábban tervezett évvégi bezárástól. Vitézi Dávid visszavonta a MÁV-ot a svájci használt Stadler GTV motorvonatok karbantartására kötelező korábbi miniszteri utasítást. A MÁV a kirívóan magas költségek miatt eddig nem hajtotta végre a Lázár János által áprilisban kiadott határozatot. A tárcavezető közlése szerint a döntés visszavonásával újra kell tárgyalni a karbantartás feltételeit és árát az adófizetők védelmében. A konstrukcióban korábban alvállalkozóként NER közeli cégek, így a B plusz N is megjelentek a folyamatban. A motorvonatok sorsa még nem dőlt el véglegesen. A megfelelő és gazdaságos szerződéses feltételek kialakítására évvégéig van lehetősége a tárcának. Elindult a Kerékpáros Barát címért kiírt idei pályázat, amelyre a települések, munkahelyek és közintézmények is jelentkezhetnek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteki bejelentése szerint a program célja a biztonságos és kényelmes biciklis közlekedés ösztönzése. A pályázatokat három kategóriában várják: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely, valamint kerékpáros barát közintézmény. A jelentkezési határidő október 30-a, az eredményeket pedig novemberben hirdetik ki a hivatalos felületeken. Az érdeklődők a Közlekedéstudományi és Építésügyi Intézet, a KTI honlapján a megjelölt weboldalon keresztül adhatják be pályázataikat a fejlesztések bemutatásával. A Hungaromet ZRT szeptember 25-én pénteken 16 órától tudományos előadásokkal és múzeumi barangolással várja az érdeklődőket a második kerületi székházában a fővárosban. A programokon szó lesz a hőhullámok múltbeli és jövőbeli alakulásáról, a csapadék előrejelzést segítő mérési módszerekről, valamint az adatsorok szélsőségeiről. A látogatók megismerhetik a társaság muzeális szakgyűjteményét, bepillantást nyerhetnek az időjárás megfigyelés történetébe, és összehasonlíthatják a régi műszereket a mai korszerű technológiákkal. Ezzel párhuzamosan a Miskolci Egyetemen Lehetsz te is meteorológus címmel kísérletekkel fűszerezett interaktív előadás is bevezeti a közönséget a légkörtudományba. Az eseményeken a részvétel regisztrációhoz kötött, jelentkezni a kutatókészakája.hu weboldalon lehet. Látványosan halad a Miskolcon született Oscar-díjas rendező Pressburger Imre szülőházának a felújítása Miskolcon, a Szentpéteri kapuban. Az épületben jelenleg a tető teljes újjáépítése, valamint gépészeti és szigetelési munkák zajlanak egy magyar-szlovák Interreg pályázat keretében. A helyszínen nemrégiben Pressburger Imre unokája, Kevin MacDonald Oscar-díjas skót rendező is meghatottan tett látogatást a családi gyökerek megismerése céljából. A rekonstrukció célja, hogy az épületből egy filmes, összművészeti, kulturális központ jöjjön létre a jövőben. Az új intézmény a tervek szerint a Cinefest Egyesület otthonaként és a filmfesztivál szervezési központjaként fog működni. Emellett állandó kiállítással emlékeznek majd Pressburger Imre munkásságára, valamint a kiállításoknak és workshopoknak is helyet ad majd a tér. A munkálatok a tervek szerint néhány hónapon belül teljesen befejeződhetnek. Új fák terápiás eljárás fejlesztése indul a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban az antibiotikum rezisztens kórházi fertőzések ellen. A kutatók egy olyan bakteriofág alapú megoldást vizsgálnak, amellyel célzottan kezelhetők az olyan baktériumok okozta súlyos megbetegedések, amelyek leggyakrabban kórházakban, különösen az intenzív osztályokon okoznak fertőzéseket a legyengült immunrendszerű vagy súlyos alapbetegséggel élő pácienseknél. A projekt megvalósításához a Hunrenhez tartozó intézet több mint 14,5 millió forintos támogatást nyert el. A speciális vírusok kizárólag a kórokozó baktériumokat támadják meg, így károsítás nélkül kímélik a szervezet természetes baktérium közösségeit.
0: Az időjárásról.
1: Az ország keleti részében még felhősebb maradhat az idő, egyes részeken tartósan borult marad az ég. Kezdetben csapadék az északkeleti tájakon még előfordulhat, de csökkenő eséllyel. A csúcshőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 9 és 14 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban László Lóránddal, a Debreceni Református Kollégium kántusa karnagyával beszélgetünk. A zenész fiatalember 2023-ban Arany János, a Tiszántúli Református Egyházkerület akkori zeneigazgatójának hívására érkezett a városba. Sopronban született református családba, ott is érettségizett a Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceumban. Lelkészük Vladár Gábor javaslatára 14 évesen jelentkezett a Dunántúli Református Kántorképző nyári tanfolyamára, ahová rendszeresen visszajárt, később már oktatóként. Az itt eltöltött tanulóidőszakban meghívást kapott a Kocsis-Holper Zoltán vezette kórus spontánuszba. Mindez döntő volt számára a zenei pálya választásában. Szerény, fegyelmezett, alázatos zenepedagógus, aki jó érzékkel találta meg a hangot a kántus idősebb és fiatalabb tagjai egyaránt. Ismerjék meg László Lórándot, Tóth Emese számít megtisztelő figyelmükre.

0: László Lórend a debreceni református kollégium kántusának karnagya. 2023-ban kerültél ide Debrecenbe, eltelt néhány év. Meg kell, hogy kérdezem, hogy érzed magad, sikerült beilleszkedni, átvenni ennek a városnak a ritmusát?
1: Még nem tudom egyértelműen megmondani, mert 3 éve kerültem ide, ez lesz a 4. tanévem a gimnáziumban, és hogyha őszinte szeretnék lenni, nehéz megszokni ezt a várost, hiszen messziről érkeztem, de talán azt mondhatom, hogy jó irányba haladok. Nagyjából már tájékozódom a városban, kiismertem a lehetőségeket, és azt mondhatom, hogy örömmel vagyok itt ebben a városban.
0: Itt most már életvitelszerűen élsz, ugye? Tehát most már megszűnt ez a ingázók Sopron, és ma ugye onnan jöttél, Sopron és Debrecen között, tehát most már itt laksz.
1: Igen, teljes mértékben ide költöztem, de a családhoz rendszeresen haza szoktam menni. Például most nyáron is közel 2 hetet voltam a Dunántúlon, meglátogattam a nagyszülőket, édesanyámat, az unokatestvéreket, akiket csak lehetett, megpróbáltam meglátogatni.
0: Sopronból jöttél, ott is születtél?
1: Igen, 1998-ban születtem Sopron városában, ott is nőttem föl, úgyhogy az identitásomat alapvetően meghatározza a Nyugat-Dunántúliságom. Ott végeztem az általános iskolát, ott végeztem a gimnáziumot is, amelyre nagyon büszke vagyok, hiszen egy komoly múltra visszatekintő iskolában tanulhattam, a Berzsényi Dániel Evangélikus Líceumban, és majd talán később kitérünk arra, de már most megsugom, hogy sok felekezettel van kapcsolatom. Például az iskolámat egy evangélikus gimnáziumban kezdtem, tanítottam katolikus iskolában is, most pedig egy református intézménynek vagyok a oktatója.
0: Milyen kis gyerek voltál? Szerettél énekelni? Ilyen kis dalos pacsirta voltál?
1: Furcsa lesz, amit mondok. Én viszonylag későn kezdtem el a zenével foglalkozni. Pontosan nem tudom megmondani, hogy hány éves voltam, de az első igazán meghatározó pont az a Dunántúli Református Kántorképzőbe való beiratkozásom volt. Ekkor én 14-15 éves lehettem. Tehát az biztos, hogy ekkortól kezdtem el kórusban énekelni, talán zongorázni 1 évvel hamarabb kezdhettem.
0: Akkor már túl voltál ezen a kritikus időszakon, amikor megnyúlnak a hangszálak és mutálnak a fiúk?
1: Fogalmam sincs, erre nem emlékszem.
0: Akkor, hogyha nem emlékszel, akkor valószínű nem is okozott gondot a hangképzésnél.
1: Mivel nem tudtam, hogy mi az a hangképzés, ezért különösebben nem zavart. Engem ami megfogott, a pápai tanfolyamon az a közösség volt, illetve az, hogy izgalmas dolgokat csináltunk. Lehet, hogy nem fogtam föl, hogy most éppen a vezénylés alapjai hogy néznek ki, vagy az orgona miért úgy működik, ahogy, de megszerettem. És folyamatosan visszajártam, közel 5-6 évet töltöttem el ott a nyaraim közül.
0: És mi mindent tanultál meg, mi mindent szívtál magadba?
1: Ott a tanfolyamon a karvezetés, a hangszeres játék mellett nagyon fontos mérföldkő volt számomra, hogy összeismerkedtem egy összhangzattan tanárral, aki tulajdonképpen elindított engem a zenei pályának ezen a részére, hiszen olyan magas szinten tanított engem, még évközben is telefonkapcsolatnak hála, hogy viszonylag magas szintre jutottam. Ez azt jelenti, hogy amikor én bekerültem az egyetemre, akkor nekem már nem volt dolgom a zeneelmélettel, hanem én korrepetáltam a felsőbb éveseket is.
0: Tehát ilyen szintű képzést kaptál, hogy ezt meg tudtad tenni.
1: Igen, ezért örülök, hogy viszonylag fiatal korban én megkaptam ezt a felkészítést, ezt a tudást, amit később már csak kamatoztatni kellett.
0: Jó, és akkor ott szépen Dunántúlon zajlott az életed. A tanulmányokat folytattad, ugye?
1: Igen, a gimnáziumot és a tanfolyamot párhuzamosan végeztem.
0: Jó tanuló voltál?
1: Igyekeztem jó tanuló lenni, nem voltam kiemelkedő, versenyekre nem jártam, egy átlagos diák voltam.
0: Most amit csinálsz, az egyetlenem átlagos, mert most egy nagy múltú énekkarnak az élén vagy.
2: Ezt azért megerősíted.
1: Igen, ezt megerősítem. Szerintem a nagy változást a budapesti egyetemi évek hozták, amikor a zenei alapok már megvoltak, és azokat már csak tovább kellett fejleszteni. Budapesten rengeteg kórusban énekeltem, ez a zenei dolgokban erősített meg, az egyetemen pedig tovább tanultam azt, hogy elméletben hogyan működik a zene. És az a kettő jelentős mértékben összefügg.
0: Az mikor vált világossá számodra, hogy azért nem csak szeretsz énekelni, hanem tudsz is?
1: Hát, tudok énekelni. Hát ez szerintem az egyetem első éve alatt alakulhatott ki. Amikor már biztos voltam magamban, hogy igen, én tenor szólamban éneklek, és már magabiztos vagyok. Ehhez viszont kellett az, hogy Sopronban 2 kórusban is énekeltem a gimnáziummal párhuzamosan, és ott olyan tenorok mellett állhattam, akik mondhatjuk, hogy vérpofik voltak. Tehát volt egy minta, amit követhettem, és amikor fölkerültem Budapestre, akkor nem okozott gondot, hogy hogyan kell kiállni, hogyan kell énekelni, hogyan kell lapról olvasni. Ez már mind megvolt.
0: Jó, de azért kell egy adottság és egy veleszületett jó képesség arra, hogy az embert ilyen szintre fel lehessen hozni, vagy meg lehessen tanítani, hogy is kell profi szinten énekelni, mert egyetértesz, hogy amúgy mindenki megtanítható valamilyen szinten énekelni?
1: Valamilyen szinten megtanítható, igen. Sőt, énektanárként én azt mondom, hogy törekedni kell arra, hogyha valaki úgy gondolja magáról, hogy ő nem szeret, vagy egyáltalán nem is tud énekelni, megmutatni, hogy lehetséges. Csak rengeteg gyakorlás.
0: Na mi állhat ennek a hátterében egyébként? Mert azt mondják, nem nagyon énekelnek a mai fiatalok, hogy félnek, vagy azt hiszik magukról, hogy ők nem is tudnak énekelni, nem akarnak, nem éreznek rá késztetést. Miért van ez, hogy nem nagyon énekelnek? Egyetértesz egyébként ezzel?
1: Egyetértek, hiszen én ezt nap mint nap látom. Szerintem a válasz végtelenül egyszerű, míg a mi kultúránk 2000 évre visszamenőleg kis túlzással azt mondható, hogy a közös éneklésre épült. Például a népzenei kincsünk is ezt mutatja, hogy a fonóban énekeltek, kinti munkák alkalmával is folyamatosan énekeltek. Az idősebb generáció megtanította az ifjabbaknak az éneklésnek a tudományát. És így szájról szájra terjedtek nem csak a népmesék, hanem a népdalaink is. Viszont a mai modern korban ez egyre inkább háttérbe tolódik. Én a szakdolgozatomat 20. századi történelemből és zenéből írtam, melynek a lényege az volt, hogy az étterembe járás hogyan alakult át. És nagyon izgalmas dologra figyeltem föl, ami nagyon egyszerű, mindenki gondolhatott volna rá, de én ott döbbentem erre rá, hogy amíg az éttermekben cigányzenészek muzsikáltak, cigánybandák játszottak, amely az első világháború után megjelentek a jazz bandák. Ők egymással versengtek. Hogy ki lett a győztes, ezt nem igazán tudjuk kihirdetni, hiszen bejött a rádió, és a rádió kiszorította az élőzenét az éttermekből, hiszen a rádió ingyenes, az élőzenét pedig fizetni kell. Vagyis egyre inkább eltolódott a zenetanulás abba az irányba, hogy nem élőben tanuljuk, hanem hallgatjuk a rádiót. És a rádióban szóló zenék nem feltétlenül olyan zenék, amiket mi tudnánk énekelni magunkban is. Tehát nem olyanok, mint a népdalok, hogy egyszerű dallam énekelhető, hanem ott sokkal inkább máson van a hangsúly. Éppen ezért én azt tudnám mondani, hogy ez van nagyon negatív hatással a mai generációra is. Hiszen nem kell közösségben énekelni. Ott a rádió.
0: Veled hányszor fordul elő, hogy csak úgy, amikor otthon vagy, magadtól valami melódia eszedbe jut, és akkor elkezded dudorászni, vagy énekelni. Szokott ilyen előfordulni?
1: Elég gyakran elő szokott fordulni, sőt, én egyetemista koromban a buszmegállókban is énekelgettem mindenféle szolfés gyakorlatokat.
0: Nem néztek furcsán?
1: Nem érdekelt, hogyha furcsán néznek, hiszen soha többet nem találkozom velük. Így bátran mertem énekelni mindenféle skálákat fölfelé, lefelé, tudván azt, hogy ennek rám nézve pozitív hatása van, mások meg holnap már nem fognak erre emlékezni.
0: Na, ez a pozitív hatása egyébként. Nemrég beszélgettem a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának professzorával, aki pontosan ezt kutatja, hogy milyen a zene mentális egészségünkre gyakorolt hatása. Természetesen ő a klasszikus muzsika vonatkozásában vizsgálta, de hát akkor téged is megkérdezlek, hogy te hogy látod ezt a kérdést egyébként?
1: Erre nagyon nehéz válaszolni. Mielőtt mindenki azt hinné, hogy én csak a klasszikus zenét szeretem, és semmi más nem létezik számomra, ez nem igaz, hiszen én az Eddán nőttem föl, az ő hatásukra kezdtem el a zenével foglalkozni, éppen ezért a retro nagyon komoly helyet foglal el az én életemben. Mai napig sokkal inkább hallgatok régi retro magyar slágereket, mint a maiakat.
0: És hogyha régi retro magyar slágereket hallgatsz, akkor általában kiket hallgatsz? A Beatlányokat, vagy régi együtteseket, mint a Metro együttes?
1: Hát Illés Metro Omega természetesen, Edda, 90-es évek, a 2000-es évektől fölfelé már egyre kevésbé, hiszen ott a gépzene kezd egyre inkább megjelenni a háttérben. Nekem sokkal inkább tetszik az, amikor van a zene, amelynek gyönyörű a szövege, de sokat mondó szövege van, a dallama gyönyörű, és emellé olyan harmóniákat társítanak, ami manapság már ritkaságnak számít. Tehát nem ez a tipikus 4 akkorddal lejátszuk dalok, hanem vannak benne nagyon izgalmas 4-es, 5-ös hangzatok is.

0: László Lórándal, a Debreceni Református Kollégium kántusa karnagyával folytatjuk beszélgetésünket. Na, az előbb említetted, hogy több felekezettel is kapcsolatod van. Mikor fordult az érdeklődésed és a pályád az egyházi zene irányába? Tehát ez mikor lett az életed része?
1: Határozottan emlékszem, hogy volt egy istentisztelet Sopronban, ahol volt egy csodaszép ének, amelynek hatására én úgy döntöttem, hogy én szeretnék a zenével foglalkozni. Erre én határozottan emlékszem.
0: Hány éves lehettél?
1: Szerintem 14-15 körül lehettem.
0: Uh-huh. Hát akkor mentél a kántorképzőkre is.
1: Igen, lehet, hogy pont utána jelentkeztem. És Sopronban van egy nagyon jó kántor barátom, akkor tanárom volt, aki bíztatott, hogy próbáljam ki. Fogalmam se volt, hogy mi ez a kántorképző. De utólag nagyon hálás vagyok neki, hiszen részint neki köszönhetem az, hogy a mai napig benne vagyok a kántorképzés életében.
0: Hogy kerültél ide Debrecenbe? Ki hívott, és hogyan fogadtad ezt a felkérést? Mert gondolom, hogy ez egy hívás volt.
1: Igen, ez egy hívás volt. Kicsit talán messzebbről érdemes kezdeni a történetet. Utólag, visszatekintve tudom mondani azt, hogy az, hogy én a kántus élére kerültem, annak már voltak előjelei, hiszen a soproni lelkipásztorunk is itt énekelt a kántusban, amit én utólag tudtam meg. A hitoktatónk is itt énekelt, legalábbis Debrecenhez kötődik erőteljesen. Utána, akikkel én Budapesten elkezdtem énekelni a központi református kórusban, az énekesek fele innen jött. Itt tanult, itt énekelt éveken keresztül. És amikor én 2022 kaptam az elhívást, ez egy esküvő alkalmával volt egyébként, egy kórustársunknak az esküvőjén, a szertartás előtt Arany János karnagy úr odalépett hozzám.
0: Mert ő is ott volt?
1: Ő is ott volt, hiszen ő volt a kórusnak a vezetője, ez a Psalterium Hungaricum kórus, és ott a szünetben néztük a fák lombkoronáját, a messzi jövendőbe tekintettünk, meg az eget fürkésztük, és akkor egyszer csak odalépett hozzám, és megkérdezte, hogy nincs-e kedvem Debrecenbe jönni, tanítani.
0: Hát akkor ő, Arany János tanár úr, még itt a Tiszántúli Református Egyház kerület zeneigazgatója volt.
1: Pontosan. És én már énekeltem az ő budapesti kórusában 2-3 éve legalább. És én akkor voltam a diplomaszerzés előtt 1,5-2 évvel, és kerestem a lehetőségeket, hogy hova lehetne menni munkát találni. Hazamenjek Sopronba, maradja Budapesten, vagy próbálja ki valami mást. És én azt mondtam, hogy persze, csak meg kell válni, hogy kapjak egy diplomát, és majd utána fogok tudni jönni. És akkor ő jelezte ezt a debreceni gimnázium vezetősége felé, hogy van egy fiatalember, és visszaválaszoltak, hogy a lehetőségük nyílik rá, akkor megvárják. És tulajdonképpen így történt az én elhívásom. Utána én még jártam egyetemre, egy fél évet külföldön is tanultam, megcsináltam a tanítási gyakorlatokat, lediplomáztam, és rögtön az első munkahelyem itt volt a Debreceni Református Kollégium gimnáziumában és diákotthonában.
0: Hú, érezted ennek akkor a súlyát, hogy egy ilyen nagy múltú kórushoz várnak, hiszen azt mondták, hogy megvárják, még lediplomázol, és hogy egy ilyen tekintélyű személy kért meg, mint Arany János.
1: Szégyen teljes lesz az, amit mondani fogok. Nem voltam tisztában azzal, hogy ez micsoda.
0: Nagyon fiatal vagy, most is, még nem vagy 30 éves.
1: Igen, ezzel nyugtatom magam, de mint a felvezetőben említettem is, a környezetemben rengetegen voltak régi kántustagok. Sőt, én még Berkesi tanár urat is ismertem, bár ő nem ismert engem, de már többször is találkoztam azelőtt, hogy én ide jöttem volna. Tehát a súlyát nem éreztem, ennek viszont...
0: Amikor megérkeztél?
1: Amikor megérkeztem, akkor még nem éreztem, viszont egy év elteltével, amikor tisztába lettem azzal, hogy ez micsoda örökség, utána kezdtem el azon gondolkodni, hogy micsoda megtiszteltetés, hogy engem ilyen fiatalon ide hívtak, hogy ezt átvegyem.
0: Ha ezt akkor tudod, elvállalod?
1: Nem tudom megmondani rá biztosan a választ, mert hatalmas felelősség nyomja a vállamat e tekintetben. Sokkal egyszerűbb életem lett volna, hogyha vagy maradok Budapesten, vagy hazaköltözöm, mint hogy ide jöttem volna.
0: De nem bántad meg?
1: Nem bántam meg.
0: Na, egy dolgot kihagytunk a te életrajzodból. Ezt szerintem tudhatják azok, akik mondjuk ismerik az önéletrajzodat valamennyire, vagy kapcsolatban állnak veled, de te Párizsban is tanultál a Sorbonnon. Oda hogyan kerültél?
1: Ez is egy hatalmas nagy lehetőség volt, és hálás szívvel gondolok vissza azokra az időkre, és mindazokra, akik segítettek abban, hogy én kijuthassak oda. 2022-ben volt egy olyan időszak, amikor én már végezhettem volna az egyetem eszembe, hiszen előre fölvettem a tantárgyaimat, viszont a rendszer valahogyan rosszul kezelte ezt, és volt egy felesleges fél évem. Tehát nem tudtam volna hamarabb végezni. És gondolkodtam, hogy mit csináljak, kezdjek el dolgozni valahol, vagy valami más utat választak, és jött ez a lehetőség, hogy az Erasmus ösztöndi keretein belül el lehet menni külföldre tanulni. És egy kedves volt osztálytársam már volt kint, és az ő hatására és az ő segítségével írtam meg a pályázatot. Először egy teljesen másik városba szerettem volna menni. Franciaország az egyértelmű volt, és a leadás előtt egy-két nappal láttam meg, hogy az Université Parisien Panthéon Sorbonne is a lehetőségek között van. És átírtam a neveket, és így végül a Sorbonne-ra jutottam ki. Szándékom szerint én a tavaszi fél évben mentem ki, pont azért, mert januárban még hideg van, de áprilistól már nagyon jó idő van. És én pont januártól voltam kint júniusig, tehát én megtapasztaltam a telet, a tavaszt és a nyárnak az előszerét is.
0: Akkor parlez-vous France?
1: Oui, mais bien sûr. Igen, ott én franciául tanultam a történelmet, ott nem zenével voltam kint, hanem a töri szakommal, és én nagyon hálás vagyok azért, hogy igaz, hogy nem beszélgettem nagyon, meg nem ismerkedtem a szaktársaimmal odakint, ez lehet, hogy hátrány, mert így a saját korosztályommal nincs meg a kapcsolatom, viszont találtam magamnak egy, majd később még két kórus, tehát összesen három kórusban is énekeltem. És ők...
0: Franciául.
1: Így van. És ők voltak azok, akik segítettek nekem a nyelvi korlátokat leküzdeni, hogy ők helyiek voltak, párizsi életérzés teljes egészében megvan bennük, és fél éven keresztül énekeltem mindegyiküknél. Hatalmas élmény volt, hiszen az egyik kórus, a Les Chanteurs de Saint-Eustache, ez a Notre-Dame utáni második legfontosabb templom, hogyha szabad így fogalmazni, belváros. Én ott minden egyes vasárnap énekeltem a katolikus miséken, vagyis lehet, hogy református vagyok, de sikerült megismerkednem a katolikus liturgiával is, meg a csodaszép templomi zenéjükkel is. Koncerteztem velük többször is, és olyan jó barátságok alakultak ott, hogy én úgy köszöntem el tőlük, hogy soha többet nem találkozunk, viszont két évvel később 50-en eljöttek ide Magyarországra, Budapestre, szerveztem nekik három koncertet, és itt voltak 4-5 napot. Tehát azt mondhatom, hogy csodálatos örök barátságokat köthettem ott kint.
0: Pontosan szerettem volna kérdezni, hogy akkor ezek ilyen életre szóló kapcsolatok, ugye?
1: Pontosan ezzel a kórussal mindenféleképpen. A másik két kórussal kevésbé tudtam alaposabban megismerkedni, hiszen ott inkább a koncertezésen volt a hangsúly. Tehát ott például az egyik kórussal egymás után háromszor énekeltem a János Passiót, ami azért nagyon keveseknek adatik meg, énekelhettem Verdi Requiemet is a Saint-Sulpice templomban, tehát egészen elképesztő dolgok. Viszont ez a Les Chanteurs de Saint-Eustache volt az a csapat, akikkel én nagyon szoros barátságba kerültem.
0: És ezt még tudott kamatoztatni az idők során, így van?
1: Pontosan, hiszen a tavalyi évben meghívtak engem, illetve édesanyámat, hogy menjünk ki, és fizették az utat, adtak szállást, meghívtak éttermekbe, úgyhogy egészen elképesztő.
0: Francia éttermekbe biztos gondolom sírva mentél.
1: Igen, igen. Hát voltak izgalmas dolgok, izgalmas ételek, csigát nem kóstoltam, azt nem mertem, de rengeteg finomságot megkóstoltattak velem. Ezért is hálás vagyok, és az én nagy reménységem az az, hogy rövid időn belül a kollégiumi kántust kivihetem Párizsba. Franciaországban még nem nagyon járt a kórus, hiszen a református kötődés nem túl erős, nagyon kevesen vannak Franciaországban, főleg Párizsban, de az összeköttetéseknek hála talán egy kiutazást meg tudunk oldani.
0: Maradnék még képzeletben én is Párizsban, főleg így, ahogy mesélsz, de jöjjünk vissza ide Debrecenbe, és akkor halljuk, hogy hogyan kezdted a munkát a kántussal. Mi volt az első lépés? Mondom meg, kellett ismerkedned velük, ez hogy ment?
1: 2023 májusában már volt egy bemutatkozó alkalom, ahol egy művet kellett betanítanom, és ez alapján döntöttek a későbbi sorson felől, és így amikor én augusztus végén Debrecenbe költöztem, és szeptemberén elkezdtem a munkát, akkor már ismertek. Viszont nem én vezettem a kórust, hiszen Arany János tanár úr volt az, aki még egy teljes éven keresztül vitte a hátán a rengeteg feladatot, ami pont arra volt jó, hogy én beletanulhassam. lássak. Tehát egy év alatt én elleshettem a fortéjukat szervezés tekintetében, betanítás tekintetében, taktoborzás tekintetében.
0: Hát akkor te mind a jobb keze ott voltál, mindig mellette, mint egy árnyék követted.
1: Kis túlzással lehet mondani ezt, rengeteget tanultam, és kértem is, hogyha én kiállok vezényelni, legyen az mondjuk a próba alkalmával, vagy egy koncert alkalmával, akkor utána mondja el a tapasztalatait, hogy mind változtassak, mi az, ami jó. Tehát, mint egy mentor tanár segítsen ezen az úton engem végig.
0: És jó mentor volt.
1: Nagyon jó mentor volt, igen. Sok jó dolgot mondott, sok izgalmas dolgot, amin én tudtam a későbbiekben változtatni.
0: Mit mondott, mind változtass? Emlékszel rá?
1: Apró dolgokra kell inkább gondolni, vezénylés technikai dolgokra.
0: Aha, tehát ez ilyen szakmai, hogy most ez minket annyira nem fog lázba hozni, igaz?
1: Igen, így is lehet fogalmazni.

0: És akkor, amikor már teljesen szabad kezet kaptál a kántus felett, akkor hogyan kezdtél neki a munkának? Mi volt a koncepciód? Mert ugye egy év alatt beletanultál, akkor már gondolom jöttek gondolatok, hogy hogy is kellene, mint is kellene.
1: Folyamatosan jöttek gondolatok, és ezeket én föl is írtam magamnak, tudván, hogy a későbbiekben ezt még elő tudom venni. Amikor én egyedül maradtam, ez 2024 októberre volt. Tehát én már egy éve itt voltam, szeptemberben tanár úr még itt volt, és október elejétől kezdve vagyok egyedül a csapattal. Nagyon sok mindent kellett csinálni, hiszen először vezet egy kórust.
0: Nem volt ijesztő?
1: Nagyon ijesztő volt, bevallom őszintén. Kellett is néhány hét, hogy beleszokhassam, de így 3 év távlatából azt tudom mondani, hogy nagyon jól jött ki a dolog, hiszen magabiztosságot szerezhettem, és most már úgy tudok kiállni a kórus elé, hogy nem kell különösebben izgulni azon, hogy valaki megpróbál-e kijavítani, stb. Bár ilyen szerencsére nem fordult elő, de...
0: Tehát azért van egy tisztelet a karvezető irányába, igaz?
1: Természetesen, és hogyha esetleg vannak kisegítőink is, akik mondjuk egyetemi tanárok, zenével foglalkoznak napi szinten, ők is segítenek, hogyha valami van, de nem mindenki előtt mondják el, hanem csöndes magányomban segítenek. Tehát mindenki szeretettel fordul felém.
0: Az, hogy te itt a református gimnáziumban énektanár vagy, mennyit ad hozzá ehhez a tevékenységhez? Azért kérdezem így, mert ugye mindig cél volt egyfajta fiatalítása a református kántusnak, hogy ez akkor egy ilyen jó lehetőség számodra, hogy innen is tudsz toborozni esetleg kántus tagokat, vagy ezt csak én gondolom így kívülállóként?
1: A fő cél valóban az, hogy én, mint a gimnázium énektanára, a diákságot behívjam. Nincs egyszerű dolgom, ezt bevallom, de talán azt lehet mondani, hogy jó úton haladunk, és az idei évtől már nem csak a gimnáziumra tudunk támaszkodni, hanem reménység szerint az egyetemistákat is meg fogjuk tudni szólítani. Hiszen nem titkolt célunk az, hogy létszámban jelentős mértékben szeretnénk növelni kórust, hiszen a gimnazisták ők egy hosszú távú befektetés, akik 1-2 év után fognak stabil taggá válni. Az egyetemistáknak már, ha lehet így fogalmazni, kifejlett hangjuk van, és ők fél év, egy év alatt tudnak komoly taggá válni, de megpróbáljuk megnyitni a lehetőséget a gyülekezeti tagok, külsős egyetemisták számára is, hogy aki református kötődésű, vagy elfogadja a mi értékrendünket, szívesen csatlakozik egy kórushoz, őt is sok szeretettel várjuk.
0: Mennyivel lett több a kiszállásos szolgálat?
1: Jelentős mértékben növekedett. Amikor volt a járványidőszak és komoly lezárások voltak, nagyon visszaesett a meghívások száma. Viszont amikor 2022-ben újraindult, nem tudok pontos számot mondani, de 15 körül lehetett a meghívások száma. Ez 2024-25-ben 30 fölé emelkedett, és már most látjuk, hogy a 26-27-es tanévben hát bőven 30-40 körül leszünk. Úgyhogy a meghívások élnek, ezeknek próbálunk eleget tenni, de arra is figyelni kell, hogy nem mindenki ér rá pont ugyanakkor, úgyhogy nagyon meg kell időben szervezni.
0: Hát meg azért jó, hogyha egy kicsit bővebb taglétszámmal rendelkezik a kántus, mert akkor mindig van egy merítés, és hogyha néhányan nem érnek rá, akkor is mindig össze tud állni egy olyan kórus, amelyel meg lehet jelenni, amely meg tud szólalni, nem?
1: Pontosan, és most már a meghívások nem csak a Tiszántúlra korlátozódnak, hanem már a Dunántúlra is hívnak bennünket. Párciumba, Erdélybe is van meghívásunk, meg határon túli magyar lakta területekre is hívtak már bennünket.
0: Mi a helyzet a taktoborzással? Lesz most ősszel is?
1: A gimnazisták számára a taktoborzás megtörtént, bemutatkoztunk nekik a gólyatáborukban, illetve a következő hét folyamán, amikor az iskolában találkozom velük az első tanórák alkalmával, akkor fogom őket invitálni, hogy mostantól már lehet jönni, és várjuk őket szeretettel.
0: Ilyenkor van egy meghallgatás?
1: Ez mindig óriási nagy kérdés egy kórus életében, hogy legyen meghallgatás először, vagy hívjuk be, nézze meg, hogy egyáltalán tetszik-e neki a kórus. Engem a budapesti kórusoknál, sőt még a párizsi kórusoknál sem hallgattak meg, hanem én azt mondtam, hogy van tapasztalatom, éneklés terén szívesen csatlakozok, beültem egy-egy próbára,

0: útja.
1: Volt már olyan, hogy így kihallottad a kórusból, hogy hát valami itt nem stimmel, és aztán rájöttél, hogy aha, te vagy az, és akkor így négy szem közt lehet ilyenkor mondani a kórustagnak, hogy egy kis hangképzés úgy nem ártana, vagy erre figyelj, arra figyelj.
0: Persze a kórus életében ez elkerülhetetlen, tehát mindig lesz ilyen tag, de egy-két mondattal el lehet venni az élét ennek, és akkor lehet külön gyakorolni, és ez egy nagyon jó lehetőség például egy másik kórustagnak, hogy akkor leül vele, közösen gyakorolnak, és aki nehezebben veszi az akadályokat, neki több idő ugyan, de be tud utána csatlakozni a nagy tömegbe, először halkan, utána pedig erőteljesebben, és pont ez a kórusnak a lényege, hogy itt nagy tömegben éneklünk, nem pedig egyénenként. Hát én magam is azért mertem el énekelni erőteljesebben, hiszen ott volt mellettem 30 másik ember. És úgy voltam vele, hogy kiállunk a színpadra, templomba, izguljanak a többiek. Vagy hogyha én éppen nem tudom azt a részt, akkor elhallgatom, hagyom, hogy a többiek csinálják.
1: Mondjuk egy repertoár frissítés vonzóbbá teheti a fiatalság számára a kántust?
0: Mindenféleképpen. Ennek vannak akadálya is, például, hogyha menni kell valahova egy reprezentatív eseményre, oda csak komoly művet tudunk vinni.
1: A komoly mű is lehet jó, szóval
0: igen,
1: vonzó a fiatalok számára.
0: Abszolút. Illetve vannak kisebb művek, amelyeket én már elkezdtem betanítani, spirituálék, angol nyelven, de énekeltem már franciául is, németül is szeretnék énekelni.
1: A nagyon írt is egy füzetet.
0: Pontosan.
1: Spirituálékkal, ugye?
0: Pontosan, úgyhogy az egy kifejezetten jó kötet, mert van a benne három szólamú művek is, amelyeket gyorsan meg lehet tanulni. És rögtön van sikerélmény. A kórusnak nagyon gyakran ez a hátránya, hogy fél éven keresztül gyakorlunk valamit, és a sikerélmény az első koncerten fél év vagy néhány hónap után következik el. Nincsen sikerélmény, mint például a sportban, ahol elmegy három edzésre, elérkezik a meccs ideje, és rögtön van eredmény. Vagy győzelem, vagy bukás. Ez a kórus szempontjából nehezebb, viszont hogyha vannak egyszerű művek, amelyeket gyorsan meg lehet tanulni, azokkal nyert ügyünk lehet.
1: És hogy vetted észre, hogy mennyire fogadott el a kántus, tekintve, hogy azért vannak idősebb tagok is?
0: Most már talán magabiztossággal ki tudom jelenteni, hogy teljes mértékben elfogadtak. Én nem uralom le senkit, tehát mindenkinek a javaslatát meghallgatom, legyen az diák vagy már felnőtt. Én szeretném ezt a kórust egy közösségé formálni, továbbfejleszteni, ahol mindenkinek meg lehet a saját szava. Például az idősebbek, a tapasztaltabbak el tudják mondani, hogy régen mi volt, régen mi működött, amit én értelemszerűen nem tudhatok. És már volt ilyenre példa, és azért nagyon hálás vagyok, hogy ezt megosztották velem. De például a gimnazisták abban tudnak segíteni, hogy a promóciót hogyan tudjuk felélénkíteni. Tudtom nélkülük, csináltak egy promó videót, amit majd nem sokára meg is fogunk osztani az internetes felületünkön is. Tehát, hogy minden egyes korosztálynak megvan a maga lehetősége, tapasztalata arra, hogy hol tud segíteni ebben a közösségben. Tehát nem én mondom meg, hogy most ez van, ez lesz, hanem ugyan én mondom ki rá az áldást, de így közösen beszéljük át a dolgokat.
1: Volt egy törekvésed, emlékszem arra vonatkozóan is, hogy a heti egy próbát kettőre emeljétek. Ez mennyire sikerült?
0: Sikerült. A közgyűlésünk megszavazta, hogy visszahozzuk a heti két próbát, de ez nem mindig jön össze, hiszen nem tudunk mindig minden egyes taggal ott lenni. Viszont azt csináljuk, hogy csütörtökönként, amikor ez a plusz próba van, akkor nagyon gyakran vannak szólampróbák. Egyik héten a lányok jönnek, másik héten a fiúk. És akkor így tudjuk megoldani. Kedden meg csak össze kell próbálni. Tehát ezzel rengeteg időt lehet spórolni.
1: És még belefér az idődbe az is, hogy a szabadságtelepi református gyülekezet kántoraként szolgálj. Ez hogyan jött? Te választottad, ők kértek fel. Hogy kerültél te oda?
0: Nem én választottam őket, hanem én úgy kerültem oda, hogy az ottani kántort, akit én egyébként még Sopronból ismertem, ő a kedves párjával Budapestre költözött. Én meg pont költöztem Budapestről Debrecenbe. És mivel ismertük egymást, ezért kicseréltük egymást tulajdonképpen.
1: Sereit szerve ott?
0: Pontosan. Én egyébként nagy pingpongos vagyok, úgyhogy ez még idevágó dolog is volt. És igen, valóban 2023. szeptemberre óta vagyok ott kántor.
1: Akkor, hogyha most már említetted a pingpongot ennek a megjegyzésemnek köszönhetően, akkor a szabadidődet mivel töltöd szívesen? Akkor az egyik a pingpong, ugye?
0: Igen, hát nevezzük asztali tenisznek, az talán hivatalosabbnak tűnhet. Nagyon szeretek asztali teniszezni, kerékpározni is nagyon szeretek. Például...
1: Azzal is közeleket? A városon belül?
0: Igen, én a városban nem autózom, hanem inkább kerékpárral megyek. Ezt a szabadságtelepi gyülekezet tudja, hogy amint meglátják a kék kerékpáromat, tudják, hogy már itt vagyok. Tehát én mindenhova városon belül

0: egyedül azzal közlekedek, de például most nyáron körbe tekertem a Balatont egy éjszaka alatt, úgyhogy kis túlzással lehet mondani, hogy aktívan próbálok sportolni.
1: Mondhatjuk, hogy most már azért otthon érzed magad itt Debrecenben valamilyen szinten? A szíved az még Sopronban maradt, én ezt látom a szemedből.
0: Igen, a szívem soproni, de már kezdem megszokni Debrecent is. Úgy gondolom, hogy itt a közösség nagyon jó. Habár az első időkben lehet azt mondani, hogy nehezebben nyíltak meg itt a debreceniek, de hosszú távon azt lehet mondani, hogy végtelenül kedvesek és befogadóak, miután már megismerték az embert.
1: Igen, mert itt hosszú távon számítanak rád, ugye ezt érzed?
0: Igen, ez egy hosszú távú itt lét lesz, ebben már biztos vagyok.
1: Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban ezúttal László Lórándot, a Debreceni Református Kollégium kántusa karnagyát ismerhették meg. Megtisztelő figyelmüket köszöni Tóth Emese, viszont hallásra.
2: Találkozások, az Európa Rádió magazin műsorát hallott.

Mindennapi irodalom. Hangoskönyv minden nap a Déli krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 000 forint kompenzációban részesülnek. Magyar Péter pénteki bejelentése szerint a támogatás havi 5 000 forintos részletekben érkezik szeptembertől decemberig. Az érintetteknek nem kell kérelmet benyújtaniuk, a kifizetés automatikusan történik a NAV adatbázisa alapján. A kormány emellett a mezőgazdasági termelőket és egyéni vállalkozókat is segíti az őstermelői gépjárművek és a jövedéki adó visszaigénylése révén. Az intézkedésre a világpiaci olajárak emelkedése és az európai dízelhiány miatt van szükség. A kabinet ezzel a lépéssel kívánja ellensúlyozni az üzemanyagárak növekedését anélkül, hogy az ellátási problémákat okozna. Hamarosan lejár a 7-es tanulók számára biztosított térítésmentes HPV elleni védőoltás igénylésének határideje. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kérése szerint a kitöltött beleegyező nyilatkozatot keddig kell visszajuttatni az iskolába. A humán papilloma vírus elleni vakcina a daganatos megbetegedések megelőzésének fontos eszköze, amely ebben az életkorban nyújtja a leghatékonyabb védelmet. Az iskola orvos által beadott oltás sorozat két adagból áll, amelyeket 6 hónap különbséggel kapnak meg a diákok a karjukba. Bár az oltás nem kötelező, a szakemberek az egészség megőrzése érdekében a fiúknak és a lányoknak is kifejezetten javasolják. A térítésmentes HPV elleni védőoltás igénylésének határideje tehát jövő kedden jár le. Szombattól 4 vármegyében megszűnik a tűzgyújtási tilalom, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal pénteki bejelentése szerint. A korlátozást Győr-Moson, Sopron, Somogy, Vas és Zala vármegyékben vonják vissza a napokban lehullott csapadéknak köszönhetően. A Nébih közlése szerint ezekben a térségekben a nedvesség hatására megszűnt a fokozott erdőtűzveszély. A többi vármegyében azonban továbbra is fennáll a tilalom, mivel ott még nem esett elegendő eső. Az erdei biomassa az érintett területeken továbbra is száraz, így ott fokozottan figyelni kell a tűzbiztonságra. Az aktuális szabályokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu weboldalakon lehet részletesen tájékozódni. A templomok és plébániák közösségi és művészeti életének bemutatása. A nyitott templomok keretében bemutatkozik többek között a budapesti külső üllői úti, a győri és az abodi református templom is. A fővárosban a Szilágyi Dezső téri református templomban koncertekkel és kiállításokkal is gazdagítják a kulturális kínálatot. Debrecenben a 15. templomok éjszakájával készülnek, ahol ingyenes túrákon fedezhetik fel a látogatók a vallási és szellemi örökséget. A programokról és a regisztrációs lehetőségekről részletesen az Ars Sacra Fesztivál hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Idén 3-an vehetik át a magyar vendéglátás legmagasabb elismerését, a Gundel Károly díjat. A Magyar Vendéglátók Ipartestületének bejelentése szerint a kitüntetést Kóbor Zoltán intézményvezető, László Árpád vendéglős és Zsidai Ilona cégtulajdonos kapja meg. A díjat olyan szakembereknek ítélik oda, akik életművükkel és oktatói, valamint vezetői munkájukkal jelentősen fejlesztették a hazai gasztronómiát. Az elismerést az évvégi ipartestületi gála ebéd keretében adják majd át a Gundel étteremben. Tilos és életveszélyes a Dunaszent Benedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni az Országos Vízügyi Igazgatóság pénteki figyelmeztetése szerint. A bal oldalon a munkák véget értek, a katonák pénteken levonultak, de Pakson a másik oldalon még számos feladat áll a szakemberek előtt. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság arra kéri az embereket, hogy feltétlenül vegyék figyelembe a helyszínen kihelyezett tiltótáblákat. Magyar Péter miniszterelnök korábbi bejelentése szerint a fenékküszöb a Duna teljes szélességében összeért, biztosítva a megfelelő vízszintet. A Paksi atomerőmű a létesítménynek köszönhetően jelenleg teljes kapacitással közel a névleges teljesítményhez termeli az áramot.
0: Az időjárásról.
1: Az ország keleti részében még felhősebb maradhat az idő, egyes részeken tartósan borult marad az ég. Kezdetben csapadék az északkeleti tájakon még előfordulhat, de csökkenő eséllyel. A csúcs hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 9 és 14 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: Abigén.
2: A Bogyós Gyümölcske. Szent Péter Esernyője. Házasságon innen.
3: Katalin.
2: És a gyerek.
4: A gólya kalifa.
3: Vaszti fiú esetleg.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szerb Antal 7. Olivér című művéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Felolvas Benedek Miklós.
7: Olivér király átment Ortrúd hercegnő lakosztályába. A hercegnő már egy hete Larában élt, de a körülményekre való tekintettel jóformán sosem hagyhatta el a királyi palotát, és nagyon unatkozott. Pedig úgy szerette Altúriát és népét. A norlandiak mindig vonzódtak az övéknél színesebb, kalandosabb országok iránt, és a módjukban állt, elmenekültek hazúról. Ortrúd hercegnő gyermekkora óta vágyott a romantikus Altúriába, és most itt volt. És nem engedték meg neki, hogy máshol sétáljon, mint a palota parkjában, ahol nem láthatott halászokat népviseletben, festői kunyhókat, népi táncokat, semmit sem a mesevilágból, amelyet könyveiből ismert. Vigasztalása abból állt, hogy gyakran lehetett együtt Olivérrel, akibe őszintén és naívul szerelmes volt, oly romlatlanul, ahogy csak egy királylány lehet talán. Olivér Ortrúdot Birker bárónak, a nagykövetnek társaságában találta. Kezet csókolt menyasszonyának, és üdvözölte a nagykövetet. Milyen szép vagy ma, Olivér, mondta Ortrúd ellágyulva. Te is, Ortrúd, te is, felelte a király szórakozottan, és a nagykövethez fordult. Hogy van, kedves báró? A lakosság magatartása egyre aggasztóbb lesz, felség. A Mahal külvárosban úgy hallom, összeütközésre került a sor a katonaság és a csőcselék közt. Úgy kell a katonáknak, minek ütik bele mindenbe az orrukat? Mondta a király egykedvűen. Az egyetemi hallgatók nemzeti színű burkalapot tettek Mavira Stendhal tábornok szobrának fejére, viszont ismeretlen tettesek szurokkal öntötték le Larkas tábornoknak a forradalom leverőjének szobrát. További atrocitásoktól is lehet tartani. Minden tudok, kedves birkerünk, mert a király legfőbb kötelessége, hogy örködjék népének boldogsága fölött. Fővárosom lakossága valóban nyugtalan, de azt mondják, hogy az esküvő örömmámora mindennel kibékíti őket. Önnek azonban minden esetre azt ajánlom, hogy menjen azonnal haza, és zárkózzék be a nagyköveti palotájába. Majd intézkedem, hogy éjszaka leglojálisabb ezredemnek, a 12. katonái őrizzék a palotát. Kérem, siessen! Ilyen időben nem sétál az ember. A király parancsával nem lehet szembeszegülni, még akkor sem, ha a király olyan komolytalan, mint 7. Olivér. Birker dühösen köszönt és elment. De jó, hogy elküldted ezt az unalmas embert, mondta a hercegnő. Különben is úgy unatkozom nélküled. Borzasztó, hogy ennyire fogságban tartanak. Otthon mégiscsak akad mindig valami szórakozás. Egyszer egy kórházat kellett megtekinteni, máskor egy virágkiállítást megnyitni, vagy valami állatvédő egyesület közgyűlését. Én is unatkozom, Ortrúd, vigasztaljon az a gondolat. És nem csak akkor unatkozom, amikor palotafogságban vagyok, mint most, hanem akkor is, amikor virágkiállításokat és állatvédő gyűléseket nyitok meg, sőt, akkor a legjobban. Miért? Én úgy szeretek emberek közt lenni. Én is. De nem így. Nem az emelvényen ülni és ünnepélyes arccal irigyelni azokat, akik lent lehetnek. Szeretnék lent lenni, Ortrúd, egészen lent. Az emberek között. Azt mi nem tehetjük meg. Mit szólna hozzá az udvar? Persze, ne hagyjuk. Holnaptól kezdve úgyis minden másképp lesz. Olivér, hogy te milyen türelmetlen vagy, mondta a hercegnő boldog mosolyjal. De én is szeretném, ha már holnap lenne, becsület szavamra. Holnaptól kezdve más ember leszek. Én is. Jól van, te is. Te miért? De Olivier, azt mondják, hogy a házasság a nő életében nagy változást jelent. Persze, persze. Egy lány, mit tudod az életről? És mondd, örülsz a nagy változásnak? Minden esetre kíváncsi vagyok rá. A király eltűnődött. Mondd, Ortrúd, kérdezte végül is, mit szólnál ahhoz, ha mi holnap mégsem esküdnénk meg? Nagyon szomorú lennél? Ahogy nem esküdnénk meg, a hercegnő csengő hangon felnevetett. Hát ez nem lehet. De mégis. Hát, ha közbe jönne valami. Hogyan? Mi jöhetne közbe? Mit tudom én? Valami égszakadás, földindulás? De Olivier, mondjuk, hirtelen meghalna az érsek, aki összead bennünket. Ha hívnánk egy másik érseket. Jó, jó, csak úgy mondom. Képzeld el, hogy valami, nem tudom mi, közbe jönne. Nem képzelem. De Ortrúd, ilyesmi már előfordult a történelemben. Gondolj például első Inax király esetére 1160-ban. Mi volt az? Első Inax igen vitéz tengerjáró király volt. Feleségül akarta venni Barbálát, a galazólai királylányát. De közvetlenül az esküvő előtti napon Galazólában kijáratt a tenger. A hullámokból kilépett egy nagy tengeri kígyó, és elrabolta a királylányt. Képzeld el! És megette? Nem ette meg. Elvitte egy szigetre, és ott tartotta, amíg váltságdíjat nem fizettek érte. De akkoriban Altúriában éppen nagy gazdasági válság volt. Úgyhogy évekig tartott, amíg a váltságdíjat meg tudták fizetni. De akkor aztán megesküdtek, ugye? Szó sincs róla. A királylány évekig együtt élt a kígyóval a szigeten. És a kígyó, altúriai nyelven, hímnemű szó. És így a királylány hírneve nem volt kifogástalan. Hát becsukták egy kolostorba. Ortrúd mélyen elgondolkozott. Naív lelkére mély benyomást tett a történet. Lehet, hogy nem is igaz az egész, mondta végül is. Lehet. Minden esetre így tanulja minden gyerek Altúriában. Nem úgy értem, hanem lehet, hogy a királylánynak nem is volt viszonya a kígyóval. És akkor sosem ment keresztül a nagy változáson, amely oly fontos egy nő életében. Bizony, a király egészen ellágyult. És ha most valami közbe jönne, például egy tengeri kígyó, akkor te sem mennél keresztül a nagy változáson. És én sosem tudnám meg, hogy te milyen édes kis nő vagy. Egész életemben sajnálnám. Gyengéde megsimogatta Ortrúd hercegnő fejét. Ortrúd szerelmesen nézett Olivierre. A tengeri kígyó históriája nagyon aggasztotta. Mi lenne, ha csak ugyan el kellene szakadniuk egymástól? Könnyek gyűltek szemébe. Hirtelen nagy ötlete támadt. Mondd, Olivier, okvetlenül meg kell várnunk a holnapot. Hogy érted? Hát, úgy gondolom, a nagy változással. Hogyan? Te már ma a feleségem akarsz lenni? Ortrúd szemérmesen bólintott. Nehogy a tengeri kígyó. De édeském, a szánsegédem minden pillanatban itt lehet. És tudod, milyen szigorú ember? Hát akkor holnapig várjunk? Kérdezte Ortrúd egészen elszomorodva. Olivier, hallgass rám. Ne várjunk holnapig. Most, Olivier, most! Olivier nagy zavarban volt, Ortrúd oly kedvesen annyi naív bájjal unszolta, hogy Olivier kísértést kezdett érezni. Egyébként is ő is olyan volt, mint a legtöbb férfi. Nem volt gyakorlata abban, hogy egy nőnek nemet mondjon. De Ortrúd, hát... hogy gondolod? Dadogta. Egy király meg egy hercegnő nem tehet ilyet. Nem mondom, ha csak köztársasági elnök lennék, te meg egy, mit tudom én, egy pásztorlány. De Olivérkém, nem csak köztársasági elnökök és pásztorlányok szoktak. De Ortrud, képzeld el, hogy engem viszel a tengeri kígyó, és akkor te itt maradsz fér nélkül. Legyünk okosak. Éppen azért, Olivér. A király idegesen az ablakhoz sietett és kinézett. Ortrud utána ment és hozzásimult. Nézd, annyival érdekesebb lenne ma, mint holnap. Becsapjuk a világot. Érdekes. Nem is gondoltam, hogy a férfiakat ilyen nehéz rábeszélni. A könyvekben éppen fordítva szokott lenni. Ott a férfiak beszélik rá a nőket. A király sértve érezte magát férfiúi önérzetében. Hogy ne kelljen semmit sem felelnie, magához húzta a hercegnőt, és csókolni kezdte. Közben nyugtalanul nézte az órát, amely a kandalló fölött állt. Pontban 9-kor lentről óriási ordítás hallatszott. A király kiszakította magát az ölelésből. Hallod? Hallod? Mit? Mit? Kérdezte a szerelmében elmerült hercegnő. Itt vannak.
3: Én nem hallok semmit. Kik vannak itt?
7: Az ordítás egyre erősbödött. De most csak hallod? Igen, valaki kiabál. Valaki, azt mondod? És kiabál? Őrület! Gyere ide, nézd ki az ablakon! Ez nem valaki, hanem a tömeg, és nem kiabál, hanem zúg, a nép tengere.
3: Szent Isten!
7: Országom egész lakossága itt ordít a palota előtt, és te azt mondod, hogy valaki kiabál? Nevetséges! Te, Olivér, mit akarnak? Hogy mit akarnak? Hát mit tudom én? Honnan tudjam, mondd? Egy óriási ordítás megreszkedtette az ablaküvegeket. Gyere az ablaktól, Ortrud! Itt a forradalom! A tengeri kígyó!
3: Látod, Olivér? Mondta a hercegnő könnyezve. Miért nem hallgattál rám?
7: Mikor Britannez emlékezetes utcai afférje után a palotába érkezett, a portás lakásába rohant. Itt megmosdott, amennyire ideg állapota megengedte, és a portás segítségével úgy, ahogy átöltözött. A portás óriási szálember volt, inge és galéria egészen különösen állt a kicsi, kövér Britannezen.
4: Kegyelmes uram, hogy megváltozott? Mondta szomorúan a portás felesége, amikor meglátta.
7: De Britannez most nem törődhetett az elegancia csekéségeivel. Valakit keresett, akinek elmondhatja keserűségét, és intézkedéseket kérhet. Az első felelős ember, akivel találkozott, Mavira Stendhal volt.
8: Örnagy úr, kérem, örnagy úr, hallatlan dolog történt velem?
3: Látom, mondta az őrnagy mosolyogva.
8: Olyan gyorsan kellett menekülnie az imádott hölgytől, hogy tévedésből a férj ruháját vette fel, vagy valami ilyesmi. Sajnos nem segíthetek.
3: Ugyan kérem, hát szoktam én imádott hölgyekhez járni az én állásomban és az én termetemmel?
8: Egészen másról van szó.
3: Örnagy úr, engem inzultáltak. Intézkedni kell, örnagy úr, hiszen ez már forradalom.
8: Mi?
3: Örnagy úr, mondta a miniszter elfulladva, engem megdobáltak.
8: Ne mondja.
3: Súlyos eset. De magam is azt hiszem.
8: Tudnélik, az ön ideg állapota, önnek szorongásai vannak.
3: Hát mennyire?
8: Rettenetes, hogy éppen diadalának pillanatában kell összeroppannia. A városban tudnélik teljes a rend és a nyugalom.
3: Ha ez önnek rend és nyugalom,
8: önnek pihenésre van szüksége. Maradjon itt, amíg lecsillapodik, majd aztán beszólok.
3: De őrnagy úr!
7: Az őrnagy már kint volt a szobából, és rázárta Britannezre az ajtót. Britannez egy ideig döbbenten bámult az ajtóra, majd ordítani és dörömbölni kezdett. De valahogy senki sem járt a palotának ebben a részében. Britannez hiába ordított.
0: Nem Britannez volt az egyetlen, aki a tömeg fenyegető magatartása elől a palotába menekült. Beérkezett a miniszterelnök és a belügyminiszter is. A palotából próbáltak intézkedni, érintkezni a térparancsnoksággal, a rendőrfőnökséggel, de a telefon állandóan mással beszélt, jelzett.
7: Ekkor futárt küldtek, de a futárt a 12. ezred katonái elcsípték, és nem engedték ki a palotából. A kormány lázas izgatottsággal ült együtt a király dolgozó szobájában, teljesen tehetetlenül. A királyról senki sem tudta megmondani, hogy hol van. Az őrnagy is eltűnt. Gondoltak arra, hogy kimennek a palotából. Átszöknek valahogy a térparancsnokságra, és onnan intézkednek. De nem mertek kilépni a palotából, mert az ablakból látták, hogyan gyűl a tömeg a palota elé, amint a sötétség növekszik. Idegességüket még inkább fokozta az, hogy valahonnan belülről a palotából egy meghatározhatatlan, hörgő, ordító, majd elhaló hangot hallottak, ami mindenféle gyötrő képzetet keltett fel bennük. Marhák, amint a vágóhídra mennek, adhatnak ilyen hangokat. Legalább ennek a végére kellene járnunk, mondta a miniszterelnök.
8: Szalvid, államtitkár úr, járjon a végére.
7: Nézze meg, ki az, aki ordít, és miért? Én egyedül? Kérdezte rémülten az államtitkár. Nem mert elindulni. Végre is mindnyájan felkerekedtek, és elindultak a szoba felé, ahol Prytanez fogoly volt. Prytanez már egészen magán kívül volt.
9: Őrnagy úr! Ordítozta. Engedjen ki! Inkább elhiszem, hogy nőnél voltam. Én ártatlan vagyok! Én ártatlan vagyok!
7: A kormány tagjai a legnagyobb megdöbbenéssel néztek egymásra. Prytanez nőnél? Prytanez ártatlan? Ez az ember félre beszél. Végre a miniszterelnök nagyon óvatosan kinyitotta az ajtót és félreugrott. A hirtelen kinyílt ajtón Prytanez ájultan esett ki. Négyen felemelték és lefektették egy kerevetre. Ők is csodálkozva vették észre, hogy milyen sajátságos méretű az ing és a gallér, amelyet Prytanez nyakán kigomboltak. Ezek az érthetetlen jelenségek talán még nagyobb borzalmat keltettek, mint a forradalom előjelei. De nem sokáig foglalkozhattak Prytanezzel. Alig kezdett ez magához térni, mikor felhangzott a térről az ordítás, amelyet Olivér király Ortút hercegnő lakosztályában hallott meg. Prytanez újra elájult.
9: Mi ez?
7: Mindnyájan az ablakhoz rohantak, és meglátták a tengernyi tömeget a palota előtt. Kint a lárma egyre növekedett. Ekkor lépett a terembe az államtitkár, akit előzőleg újra elküldtek a király megkeresésére.
8: A király Ortút hercegnő lakosztályában van. Jöjjenek gyorsan!
7: Mind elsiettek, otthagyva az ájult pénzügyminisztert. Olyan sebesen futottak be a terembe, ahol a király tartózkodott, hogy minden etiketről elfeledkeztek.
9: Felséges uram, jöjjön el az ablaktól!
7: Kiáltotta már messziről a miniszterelnök.
9: Még meglátják!
7: Ekkor lépett be a terembe a sajtófőnök, aki kívülről jött.
9: Felséges uram, rettenetes hír! Azt követelik, hogy mondjon le, és adja ki a minisztereket!
7: A miniszterek elszörnyedve kiáltottak fel.
8: Aha,
7: a kötelesség nem rózsa ágy, mondta a király. De hát mit tehetünk?
8: Azt hiszem, minden ellenállás hiába való és veszedelmes. Mit tehetünk a nép vad árjával szemben?
9: Még nincs elveszve minden, mondta a miniszterelnök.
7: Az őrség a palotában, mint egy végszóra lépedve Vermold gróf testőr ezredes.
9: Alázattal jelentem, mondta, hogy az őrt álló 12. ezred, mihelyt a tömeg felvonult, letette a fegyvert, és átpártolt a felkelőkhöz.
8: Na látják, kérem, mondta a király.
9: De itt van még a testőrszázad, mondta a miniszterelnök. Gépfegyvereink is vannak. A palota ablakaiból szétlőhetjük a lázadókat.
8: Hogy képzeli? Kiáltotta a király felháborodva.
9: Csak nem fogok ártatlan embervért ontani.
8: Mi vagyok én? Második, vagy félfülű Fülöp?
9: Életünket és vérünket,
7: kiáltotta a testőrezredes.
9: Körülvesszük felségedet, és kitörünk a palotából. Holnap reggelre megszervezem az ellenállást.
7: Gróf úr, lovagias ember először nem önmagára gondol, hanem a védtelen nőkre.
8: Ortút hercegnő élete itt nincs biztonságban. A testőrszázad vegye körül a hercegnő automobiliát, és kísérje el a tengerpartra, Bangardba, ahol a norlandiai cirkálók horgonyoznak.
9: Gróf úr, ön az életével felel, hogy a hercegnőnek egy hajaszála sem görbül meg. Vezesse el a hercegnőt.
4: A miniszterek megkövülten vették tudomásul, hogy a király elküldi a testőrséget, utolsó védőbástyájukat is. Ortrúd könnyezve nézett a királyra. Hozzálépett és halkan kérdezte. Olivér, hát velünk kettőnkkel mi lesz? Mondtam, ugye? Súgta a király. A tengeri kígyó. Ilyesmi naponta előfordul. És most nem fogunk megesküdni? Hát tudod, most pillanatnyilag nem nagyon aktuális. Most el kell válnunk. Majd egyszer máskor. Ortrúd sírva fakadt. Mikor látlak? Talán a nyáron, majd valahogy. Zavartan nézett maga elé, és félrevonta Ortrúdot. Hidd el, mondta, azért mindig szeretni foglak. Az ilyesmi nem múlik el. De most meg kell próbálnom, milyen az élet. Ott lent. Most menj szépen, Ortrúd. Isten veled, Olivér. Alig, hogy Ortrúd a testőr ezredessel elhagyta a termet, a miniszterelnök ismét a királyhoz sietett. Felséges uram, mondta, ne hagyja el magát, még talán lehet valamit tenni. Nem csak lehet, hanem kell is. Végtére is itt nem csak felségedről van szó, hanem a mi bőrünkről is. Sajnálom, uraim, minden áldozatot meg kell hoznunk. Önök azt mondták, hogy vállalják a tett minden ódiumát. Na hát, most méltóztassanak. Mavira Stendhal lépett be. Felséges uram, jelentette, a felkelők megszálltak minden stratégiai pontot. Most kapom a jelentést, hogy elfoglalták a telefonközpontot, a főpostát és a pályaudvart. A 12. ezred katonái beverték a norlandiai követ ablakait. Egy kő orron talált a Birkerbárót. Percek kérdése, hogy elfoglalják a fellegvárat. Ekkor az ordítás, amely eddig csak kívülről hallatszott, most belülről szólalt meg a palotából. Egy tömeg közeledett, bent szobáról szobára haladva. Az arcok elsápadtak, a szemek ösztönösen rejtek helyet kerestek. Mindenki ismerte a történelemből és a moziból, hogy mit jelent az, ha a tömeg behatol a királyi palotába. Mindenki a helyén marad, kiáltotta a király. Aki elszökik, lelövetem. Őrnagy úr, menjen ki eléjük. Kéretem a nép képviselőit. Mavira Stendhal kiment. Az urakat pedig arra kérem, igyekezzenek barátságos arcot vágni. Egy perc múlva az őrnagy visszatért, Delormal, Sandovállal, Zizigánnal és a többiekkel. A felkelők tisztelettudóan megálltak a terem fala mellett. A király barátságosan üdvözölte őket, és kérte, adják elő óhajukat. Delorm előlépett, és nagyon szép, kidolgozott beszédet mondott. Tisztában vagyunk vele, mondta többek közt, hogy nem felséget hibázott, amikor ezt a gyászos szerződést aláírta, hanem tanácsadói vezették félre a gaz és tehetségtelen miniszterek, akiket a nép felelősségre fog vonni. Majd felszólította a királyt, hogy vegye elejét a különben elkerülhetetlen vérontásnak, és mondjon le nagybátyja Gerond algartei herceg javára. Felség, ne hagyja magát, és ne hagyjon el bennünket, kiáltotta a miniszterelnök, majd elrejtőzött a belügyminiszter mögé. Dr. Delorm, mondta a király, kénytelen vagyok engedni az erőszaknak. Az urak is beláthatják, mondta a miniszterek felé fordulva. Az öngondjaira bízom a népet, Delorm. Örködjenek fölötte több szerencsével és főképp több élvezettel, mint én. Csak egyetlen egy kívánságom van. Garantálják, hogy volt minisztereimnek nem lesz bántódásuk. Minden látszat ellenére ők is emberek. Természetesen teljesítjük felséget kívánságát, mondta udvariasan Delorm. Megkönnyebbült sóhajtások hagyták el a miniszterek ajkát. Többen közülük az összeesküvőkhöz léptek, és paroláztak velük. Biztosították őket, hogy félreértés volt az egész részükről, és egyikük sem akarta a szerződés aláírását, csak az a gaz Britannez. Egyúttal Delormot arra kérték, hogy Britannez képezzen kivételt a király kérésére adott amnestia alól, vonják felelősségre, és kapjon példás büntetést. Én végeztem is, uraim, és búcsúzom önöktől, mondta király. Azt mondanám, hogy viszontlátásra, de ez a kifejezés nem illik egy királyhoz,
7: aki számüzetésbe megy. A miniszterelnök a király elé lépett, mélyen meghajolt, és ünnepélyes hangon így szólt.
10: Felséges uram, e magasztos pillanatban az ég áldását kérjük további útjaira, és ígérjük, hogy emlékét mindig meg fogjuk őrizni szívünkben. Ön alapjában véve jót akart, és tévedni emberi dolog. Halkan megéljenezték.
7: Köszönöm, mondta a király. Most Isten velük, de Landottan, hirdessék ki a népnek akaratomat. Ezzel kisietett a szobából.
10: Sandoval ebben a pillanatban rájött, miért volt ismerős a névtelen kapitány hangja. Mert a királyé volt.
7: Sandoval képei erősen divatba jöttek. Önálló kiállítását maga Delorme miniszterelnök nyitotta meg, és az altúriai előkelő világ egyre másra rendelt nála portrékat. Sokat keresett, és nagyon unatkozott. Kedvetlensége kifejezése jutott képein is. Az arcképeken az ajkak egészen a nyakig lebígyedtek, a szemek kiugrottak a fejből, és nyak helyett egy hosszú, riasztó nyélen ült az arc. A hosszú nyél azután uralkodó motívummá lett. Házakat, fákat, hegyeket is hosszú nyéllel festett, és fölöttük egy külön kis nyélen ragyogott a hold vagy a nap. Nagy problémája volt, hogyan lehetne a tengert is nyelesen megkomponálni. A fiatal festők, akiket Sandoval forradalmár tekintélye elbűvölt, iskolává fejlesztették a nyílizmust. De a civilek, akiknek arcképét megfestette ebben az időszakban, mind öngyilkossági gondolatokkal kezdtek foglalkozni. Ő maga pedig egyre kedvetlenebb lett. Aki egyszer belekóstolt az összeesküvés lázas levegőjébe, nehezen találja meg a helyét a képzőművészet enyhe harcaiban. Egy napon Sandoval megint az Algárd helyi kastély vendége volt, mert a herceg, amikor első Zseront néven király lett, nem volt hajlandó kastélyát elhagyni. Sajnált volna megválni gyűjteményeitől, átszállítani a királyi palotába pedig nem akarta, mert félt, hogy megrongálódnak. A királyi palotában most Claudia hercegnő lakott udvartartásával. A herceg, illetve most már első Zseront király, a gyarapodást mutatta be Sandovalnak. A király, amint Sandoval megállapította magában, alapjába véve szerény és diszkrét volt. Igazi úr. Nem hozatta el a nemzeti képtárból a legnagyobb kincseket, a bánáik még mindig a helyén lógott. Nem is hozott el túlságosan sokat. Inkább kicsi, finom különlegességeket, amelyek a tömeg számára úgysem jelentenek semmit, de az igazi gyűjtő nagy szerelmei. Első Zseront egyebekben sem változott. A politika ma sem érdekelte jobban, mint azelőtt, és teljesen megbízott lányának államférfiúi bölcsességében. Annyira távol állt az eseményektől, hogy nem is említenők Sandoval Algárd helyi látogatását, ha nem találkozik itt véletlenül Claudia hercegnővel, aki éppen látogatóba jött apjához. A hercegnő látszott, hogy vállán viseli az ország terheit, és altúria terhei ebben az időben nem voltak csekélyek. A koltorter visszautasítása révén a pénzügyek kibontakozhatatlan zavarba süllyedtek. Britannes helyét a hercegnő kívánságára egy nagy bank főkönyvelője foglalta el, aki egy hét múlva öngyilkos lett könyvelési elmezavarában. Aztán egy borkereskedő következett, aki rövidesen külföldre menekült, anélkül, hogy valamit is elsikasztott volna. Majd egy gazdasági tábornok, aki nem sokára feljelentette magát, majd egy egyetemi tanár, aki egyszerűen eltűnt, azt mondják, eltévedt valahol az államháztartás labirintusaiban, és soha senki nem látta többé. Ezek után már senki sem mert vállalkozni arra, hogy betöltse ezt a bal végzetű hivatalt, és Claudia hercegnő maga kezelte az állam pénzügyeit egyre növekvő kétségbeeséssel. De amint Sandovalt meglátta, kisimultak a ráncok homlokán. Sandoval, kiáltotta, maga az, akit keresek. Sandoval hirtelen azt hitte, hogy pénzügyminiszterré akarja kinevezni, és rémülten tiltakozott. Fenség, én eddig még minden rám bízott pénzt elloptam. Ne vigyen engem a kísértésbe. Ma még mindig van Altúriának néhány tallérja, bár senki se tudja, hogy hol. Ugyan hallgasson, egészen másról van szó. Fontos és halálosan diszkrét megbízásban külföldre akarom küldeni. Detektívet nem küldhetek, mert az már hivatalos jellegű lenne, és különféle komplikációkkal járna. Nekem egy magánember kell, és méghozzá olyan, aki könnyen meg tudja érteni az illető eltűnt egyén bolond lelki alkatát, és ki tudja nyomozni, hogy hol van és mit csinál. Tudni illik, azt szeretném tudni, hogy hol van, és mit csinál az én hülye unokatestvérem, Olivér. Olivér király? De hiszen azt mindenki tudja. Először Párizsban, majd Londonban tartózkodott. Eddig igaz. Aztán pedig elment egy angol expedícióval Közép-Afrikába, nagy vadra vadászni. Azóta is ott van. Az utóbbi hetekben nem hallottunk róla. Igen, így tudja a közvélemény. És nekem sincs semmi kifogásom ez ellen a hiedelem ellen. Szerényen elvonult a távolba, és mire visszajön, már senkit sem fog érdekelni. Ez nagyon szép lenne, ha igaz lenne. De meggyőződésem szerint Olivér sosem utazott Afrikába. Miért gondolja a fenség?

0: barátságos és megbízhatatlan jellem, amint a forradalomban tanúsított magatartásából is láthatta. Annyira furfangos, hogyha azt mondja, hogy nagyvadra megy, és erre vonatkozó interjúkat ad az angol újságíróknak, akkor biztosak lehetünk benne, hogy valami egészen más forgat a fejében. Felséget feltevését bizonyos fokig megerősíti, hogy a királyt a föld legkülönböző pontjai látták feltűnni. Hírül hozták, hogy Ausztriában nyaral a hegyek közt, hogy Albániában tanulmányozza a népviseletet, és nemrégiben egy amerikai újságíró Kansas City-ben látta ingujban. A király azt is közölte vele, hogy benzinkutat vásárolt, és abból él. Mindez persze mese. Egy ideig én is elhittem ezeket a híreket, de tegnap óta egészen biztosan tudom, hogy hol van. Levelet kaptam Cigália grófnétől, azt írja, hogy Velencében látta Olivért. Nagyon megváltozott. Leborotváltatta a bajuszát és a barkóját. Úgy néz ki, mint egy színész. Nyilván, hogy ne ismerjenek rá. De Cigália grófné mindjárt ráismert. És ahogy hülye unokatestvéremet, Olivért ismerem, csak ugyan Velence az a hely, ahol jól érezheti magát. Ezt el lehet képzelni. Más is érezte már jól magát Velencében? Na, én nem. Úgy éreztem magam egész idő alatt, amíg ott voltam, mintha valami nagyon édes és olvadó rózsaszín fagylaltban sétálnék. Na, de maga is olyan ember. Épp azért gondolom, hogy maga alkalmas arra, hogy felfedezze Olivér rejtek helyét, és kinyomozza, mi járatban van. Mert nem vagyok egészen nyugodt Olivér felől, aki képes arra, hogy ilyen bonyolult módon aláássa és felrobbantsa a saját rónusát, attól az is kitelik, hogy valami ravasz és kiszámíthatatlan módon vissza is szerezze. Olivért állandóan szemmel kell tartani. Már gyerekkorában is olyan volt, ha 5 percig nem láttuk, minden katasztrófára el voltunk készülve. Magának tehát haladéktalanul Velencébe kell utaznia. Velence nem olyan nagy, mint amilyen híres. Azt hiszem, ha néhány napig nyitott szemmel csavarog Velence utcáin és a Lidón, össze kell találkoznia Olivérrel. De különben is, ez már nem az én gondom. Hogy hogyan csinálja, az magára tartozik. Engem csak az érdekel, hogy pontos jelentést tegyen Olivér ottani viselkedéséről, kikkel érintkezik, és előre láthatólag mik a tervei. Van kedve a dologhoz? Sandoval nem is gondolkozott. Természetesen volt kedve. Velencét imádta. Altúriát unta. Az ilyen kalandos feladatok pillanatnyilag jobban érdekelték, mint a festészet, és azon kívül ő is kíváncsi volt, hogy mit csinálhat az ex-király. Hiszen az emlékezetes este óta, amikor rájött, hogy a király és az összeesküvők névtelen kapitánya egy azon személy, állandóan kergette a fantáziája ennek a rejtélynek a magyarázatát. Mi vihette rá a királyt arra, a még Altúria történetében is páratlan dologra, hogy összeesküdjön önmaga ellen? Talán ha megtalálja a királyt Velencében, a rejtély kulcsát is megleli. A részleteket beszélje majd meg a titkárnőmmel, Fifalda bárónővel, a financiális részleteket is, mondta a hercegnő. A dologról ne szóljon senkinek sem, még Delornak sem kell tudnia. Legyen szelíd, mint egy galamb, és okos, mint egy kígyó. Főképp ez utóbbi a fontos. És vigyázzon magára, ha Olivérrel összeakad. Velence nem jó hely, akármit is mond. És Olivér nem jó társaság.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szerb Antal 7. Olivér című művéből hallottak részletet Benedek Miklós előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A bogyós gyümölcskertész Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
3: Katalin.
4: És a gyerek.
5: A gólyakalifa.
3: Foszti fiú
5: esete.
4: Pilátus testament. Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak. Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Budapest szívében szombaton 10 órakor kezdődött meg a Mindenki Születésnapja nevű életvédő séta és békés demonstráció. A résztvevők a megfogant magzati élet védelmére és az édesanyák válsághelyzeteire hívták fel a közfigyelmet. Az esemény időszerűségét az adta, hogy az új kormány részéről felmerült a magzati szívhang bemutatását előíró rendelet eltörlése, írta meg a református.hu. Molnár Ambrus református lelkész a vele készült interjúban hangsúlyozta, hogy az emberi élet a fogantatással kezdődik, és végtelenül értékes. Kitért arra is, hogy a biológiai tények és a bibliai tanítások egyaránt az új élet kezdetét igazolják. A lelkipásztor szerint az állam feladata, a polgárok, így a legkiszolgáltatottabb magzatok védelme is a törvényeken keresztül. Kiemelte, hogy a nehéz helyzetbe kerülő kismamáknak az egyházak és a közösségek részéről is komoly támogatást kell kapniuk. Zárásként megjegyezte, hogy a házasság és a szülőség vállalása a társadalom legfontosabb jellemformáló ereje. Újra országjárásra indul a kormányfő. Magyar Péter elsőként Veszprémben indítja országjárását. A miniszterelnök Facebook bejegyzésében hívta a helyieket a Királynék városában tartandó fórumra. A most induló sorozatban 15 vidéki város szerepel, végül pedig Budapesten találkozik Magyar Péter a szimpatizánsokkal. A MOL egyetért a kormányzat intézkedésével, amely a leginkább rászoruló társadalmi és fogyasztói csoportokat támogatja a dízel kompenzáció révén. Az olajtársaság közleménye szerint azért támogatják ezt a döntést, mert egy újabb védett ár rövid távon súlyos ellátásbiztonsági válságot és üzemanyaghiányt okozna. Rámutattak, hogy a nemzetközi energiapiaci helyzet rendkívül törékeny a Közel-Keleten kialakult konfliktusok és az ukrán energetikai támadások miatt. A globális dízel és benzinexport jelentősen csökkent, miközben az európai finomítói karbantartások és a gázolaj csúcs szezonja is nehezíti a helyzetet. Ennek következtében a nemzetközi termékárak drasztikusan megemelkedtek az utóbbi időszakban a korábbi szintekhez képest. A MOL közleményében hangsúlyozta, hogy a magyar kiskereskedelmi árak továbbra is az uniós átlag alatt vannak, és legfontosabb feladat az import, valamint az üzemanyag egyensúly fenntartása. Mindezek ellenére Magyarországot eddig sikerült megóvni a termékhiánytól a nehéz globális körülmények ellenére is. A lakossági tűzifa ára nem haladhatja meg a 2026. január 1-én alkalmazott fogyasztói árat. A Magyar Közlöny pénteki száma szerint a kormányhatározat az állami tulajdonban lévő erdőkből származó, valamint a szociális tüzelőanyag programba bevont tűzifa értékesítésére vonatkozik. Az intézkedés célja, hogy a támogatási mérték ne lépje túl a pályázati kiírásban meghatározott korlátokat a rászoruló háztartások védelme érdekében. Ennek biztosítására a kabinet felhívta az élő környezetért felelős minisztert a szükséges tulajdonosi és irányítási intézkedések megtételére. A feladat végrehajtásának határidejét szeptember 15-ében jelölte meg a kormány a hivatalos jogszabályi előírásban. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter bejelentése szerint a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos marad a fakitermelés. A tűzifához szükséges mennyiséget kizárólag a nem védett, rosszabb állapotú vagy inváziós fajokból álló területeken termelik ki. A szociális tűzifa programban a köbméterenkénti ár legfeljebb nettó 23 ezer forint lehet a kemény és 15 ezer forint a lágy lombos fák esetén. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kormány a nehéz helyzetben lévő családok támogatása mellett kiemelten vigyáz az őshonos idős erdőállományokra. Rangos elismerésben a francia nemzeti érdemrend lovagi fokozatában részesült Raymond Largerier Miskolcon. A Franciaország magyarországi nagykövete által átadott kitüntetést a miskolci Alliance Française igazgatója vehette át pénteken. Lardieri több mint 37 éve él a borsodi megye székhelyen, ahová a szerelem hozta a 80-as évek közepén. A rendezvényen emellett a sikeres Delf A2 nemzetközileg elismert francia nyelvvizsgák bizonyítványait is átadták a diákoknak a nagykövet részvételével, aki kiemelte, a nemzetközileg elismert nyelvtudás új szakmai és személyes lehetőségeket nyit meg a fiatalok előtt.
0: Az időjárásról.
1: Az ország keleti részében még felhősebb maradhat az idő, egyes részeken tartósan borult marad az ég. Kezdetben csapadék az északkeleti tájakon még előfordulhat, de csökkenő eséllyel. A csúcshőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 9 és 14 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a The Cure alternatív rock együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A The Cure, brit zenekar, az alternatív rock egyik legjelentősebb formációja. 1976-os megalakulása óta a felállás többször változott. Az egyetlen állandó tag Robert Smith, a zenekar jellegzetes hangú, tupírozott hajú énekese, gitárosa és dalszerzője.

A zenekar az angliai Crawleyban alakult 1976-ban, Easy Cure néven, az együttes alapító tagjai Robert Smith, Michael Dempsey, Lowell Tolhurst és Pearl Thompson voltak.

A megalakulást követően hamarosan már saját dalukat írtak, és 1977 áprilisától koncerteket is adtak. 1978-ban kilépett a zenekarból Pearl Thompson, és ezzel egy időben a trió The Cure-ra egyszerűsítette a nevét.

Az együttes számos kiadónak elküldte demo felvételét, közülük Chris Perry figyelt fel a zenekarra, akivel szerződést írtak alá az újonnan alapított Fiction Recordshoz, amelyhez az együttes hű maradt egészen 2001-ig.

Másán 2016. május 10-én New Orleansben két új dalt, a Step Into The Light és az It Can Never Be The Same címűt először adták elő. A zenekar 2016-os európai koncert körútján a 17 ország egyik állomásaként a Papp László Budapest sportarénába lépett fel. 2019-ben az együttest beiktatták a Rock and Roll Hall of Fame-be.

0: Zeneszám című műsorunkat hallották, melyben az angol The Cure alternatív rock együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: esélyét.
1: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Új tulajdonossal a magyar Vimpex cégcsoporttal folytatódik a diósgyőri csokoládégyártás a Nestlével kötött megállapodás értelmében Miskolcon. A város polgármestere által bejelentett megállapodás alapján a gyár januártól működik tovább, megőrizve a munkahelyek jelentős részét. Az átmeneti időszakban a Nestlé átfogó juttatási csomaggal segíti az érintett munkavállalókat, miközben az új tulajdonos célja a dolgozók megtartása. A helyi vezetők és a lakosság is örömmel fogadták a hírt, mely szerint megmentették a gyárat a korábban tervezett évvégi bezárástól. Vitézi Dávid visszavonta a MÁV-ot a svájci használt Stadler GTV motorvonatok karbantartására kötelező korábbi miniszteri utasítást. A MÁV a kirívóan magas költségek miatt eddig nem hajtotta végre a Lázár János által áprilisban kiadott határozatot. A tárcavezető közlése szerint a döntés visszavonásával újra kell tárgyalni a karbantartás feltételeit és árát az adófizetők védelmében. A konstrukcióban korábban alvállalkozóként NER közeli cégek, így a B+N is megjelentek a folyamatban. A motorvonatok sorsa még nem dőlt el véglegesen. A megfelelő és gazdaságos szerződéses feltételek kialakítására évvégéig van lehetősége a tárcának. Elindult a Kerékpáros Barát címért kiírt idei pályázat, amelyre a települések, munkahelyek és közintézmények is jelentkezhetnek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteki bejelentése szerint a program célja a biztonságos és kényelmes biciklis közlekedés ösztönzése. A pályázatokat három kategóriában várják: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely, valamint kerékpáros barát közintézmény. A jelentkezési határidő október 30-a, az eredményeket pedig novemberben hirdetik ki a hivatalos felületeken. Az érdeklődők a Közlekedéstudományi és Építésügyi Intézet, a KTI honlapján a megjelölt weboldalon keresztül adhatják be pályázataikat a fejlesztések bemutatásával. A Hungaromet ZRT szeptember 25-én pénteken 16 órától tudományos előadásokkal és múzeumi barangolással várja az érdeklődőket a második kerületi székházában a fővárosban. A programokon szó lesz a hőhullámok múltbeli és jövőbeli alakulásáról, a csapadék előrejelzést segítő mérési módszerekről, valamint az adatsorok szélsőségeiről. A látogatók megismerhetik a társaság muzeális szakgyűjteményét, bepillantást nyerhetnek az időjárás megfigyelés történetébe, és összehasonlíthatják a régi műszereket a mai korszerű technológiákkal. Ezzel párhuzamosan a Miskolci Egyetemen Lehetsz te is meteorológus címmel kísérletekkel fűszerezett interaktív előadás is bevezeti a közönséget a légkörtudományba. Az eseményeken a részvétel regisztrációhoz kötött, jelentkezni a kutatókészakája.hu weboldalon lehet. Látványosan halad a Miskolcon született Oscar-díjas rendező Pressburger Imre szülőházának a felújítása Miskolcon, a Szentpéteri kapuban. Az épületben jelenleg a tető teljes újjáépítése, valamint gépészeti és szigetelési munkák zajlanak egy magyar-szlovák Interreg pályázat keretében. A helyszínen nemrégiben Pressburger Imre unokája, Kevin MacDonald Oscar-díjas skót rendező is meghatottan tett látogatást a családi gyökerek megismerése céljából. A rekonstrukció célja, hogy az épületből egy filmes, összművészeti, kulturális központ jöjjön létre a jövőben. Az új intézmény a tervek szerint a Cinefest Egyesület otthonaként és a filmfesztivál szervezési központjaként fog működni. Emellett állandó kiállítással emlékeznek majd Pressburger Imre munkásságára, valamint a kiállításoknak és workshopoknak is helyet ad majd a tér. A munkálatok a tervek szerint néhány hónapon belül teljesen befejeződhetnek. Új fák terápiás eljárás fejlesztése indul a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban az antibiotikum rezisztens kórházi fertőzések ellen. A kutatók egy olyan bakteriofág alapú megoldást vizsgálnak, amellyel célzottan kezelhetők az olyan baktériumok okozta súlyos megbetegedések, amelyek leggyakrabban kórházakban, különösen az intenzív osztályokon okoznak fertőzéseket a legyengült immunrendszerű vagy súlyos alapbetegséggel élő pácienseknél. A projekt megvalósítása a Hunrenhez tartozó intézet több mint 14,5 millió forintos támogatást nyert el. A speciális vírusok kizárólag a kórokozó baktériumokat támadják meg, így károsítás nélkül kimérik a szervezet természetes baktérium közösségeit.
1: Az időjárásról.
2: Az ország keleti részében még felhősebb maradhat az idő, egyes részeken tartósan borult marad az ég. Kezdetben csapadék az északkeleti tájakon még előfordulhat, de csökkenő eséllyel. A csúcshőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 9 és 14 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: határtalan.
1: Határtalan.
0: A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
2: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 260 ukrán gyermek érkezett a Rákóczi Szövetség táborába.
3: Mondhatjuk azt, hogy ez most már egy hagyomány. Hagyomány azóta, hogy ez a sajnálatos háború tart. Folyamatosan fogadunk ukrán diákokat is itt a Rákóczi táborban. Ugyan a mögöttünk hagyott nyáron közel 1500 kárpátaljai gyermek, magyar ajkú gyermek is járt itt, viszont ez a hét, most szeptember első hete, ez az ukrán diákoké.
2: Megtekinthető a Kallószász kiállítás a 17. kolozsvári magyar napokon.
4: Hát a vándor kiállítás az az egész emlékévnek egy pontja, egy kis szelete igazából, tehát egy olyan komplex programnak egy része, amit szeretnénk, hogy bejárja az egész Kárpát-medencét, vagy akár az egész világot is.
2: Ünnepélyes tanévnyitó istentisztelet a Beregszászi Református templomban.
5: A 2026-os, 27-es tanév kezdetén vagyunk. A református oktatási intézmények, óvodák, iskolák, diákjai, pedagógusai és természetesen hitoktatók, gyülekezeti tagok, édesanyák és édesapák gyűltek össze. Reményteljes tanév előtt állunk.
2: A hitből lett hivatás.
6: Gyermekként nagyon-nagyon szerettem a tanítványoknak az elhívás történeteit. És így az elhívás történetekben igazából ez a krisztusi szeretetnek a kifejeződése volt valahogy mindig egy olyan vonzó dolog számomra, ami valahogy azt sugallta, hogy az ember, amikor megtapasztalja azt, hogy megszólítják, vagy azt, hogy elhívják, akkor természetéből adódóan reagál rá, de valahogy csak nem tud nemet mondani, vagy csak nem tud úgy ellenállni neki.
2: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. 260 ukrán gyermek érkezett Magyarországra, hogy egy héten át táborozzon és közösségi élményekkel gazdagodjon. A Rákóczi Szövetség ukrán diáktáborába Ukrajna 10 megyéjéből érkeztek fiatalok. A gyermekek között sokan vannak olyanok is, akik a háború következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket. A tábor célja, hogy a nehéz élethelyzetben lévő fiatalok számára egy olyan hetet biztosítson, amelyben a közösség, a kikapcsolódás és a törődés kerül a középpontba. A táborozókat Mariana Marusinec, kárpátalja oktatási főosztályvezetője is elkísérte. A programról és annak küldetéséről Csáki Csongort, a Rákóczi Szövetség elnökét hallhatják, aki kérdez Birta Zoltán.
2: A Rákóczi Szövetség tábor központjában folyamatosak a táborok, és éppen 260 diák érkezett Ukrajna 10 megyéből az elmúlt napokban, és ők vannak tábornak a lakóiként. Meséljünk ennek a tábornak a hátteréről. Nem első alkalommal érkeznek Ukrajnából diákok, egy visszatérő közösség lehet ez már.
3: Mondhatjuk azt, hogy ez most már egy hagyomány. Hagyomány azóta, hogy ez a sajnálatos háború tart. Folyamatosan fogadunk ukrán diákokat is itt a Rákóczi táborban. Ugyanúgy mögöttünk hagyott nyáron közel 1500 kárpátaljai gyermek, magyar ajkú gyermek is járt itt. Viszont ez a hét, most szeptember első hete, ez az ukrán diákoké. Ez most már így van harmadik éve, hogy ilyenkor olyan diákokat fogadunk az ottani hivatalos szervek és a ungvári főkonzulátus, magyar főkonzulátus közreműködésével, akik valahol valamiért talán a legjobban rászorulnak arra, hogy egy kicsit kiszakadjanak a hétköznapokból, és hát nagy szeretettel vártuk ide a gyerekeket. Olyan kárpátaljai diákok, egyetemista diákok vannak itt velük, akik jól beszélik az ukrán nyelvet is, és hát az elmúlt, most már a harmadik napja zajlik a tábornak, azt látjuk, hogy fölig ér mindenkinek a szája, és ez a legfontosabb, hogy érezzék azt, hogy jó helyen vannak, biztonságban vannak, és a mi dolgunk pedig az, hogy megpróbálunk minél több szeretetet adni ezeknek a gyerekeknek.
2: Mit kell tudni a helyszínekről, honnan érkeznek a kapcsolatban, a Beregszász, illetve az ungvári főkonzulátus és konzulátusok vannak helyi szervezőként, mit kell tudni a helyszínekről, kik ők?
3: Ezek a gyermekek, ahogy elhangzott szerkesztő úr felkonferálásában is, Ukrajna 10 megyéből jöttek. Vannak itt gyermekek Hersonból, vannak Szumiból, vannak Lemberg környékéről, és hát is lehetne sorolni a többi megyét, térségét, régióját is Ukrajnának. Ugye körülbelül az jelenti, hogy 20-25 gyermek jött egy-egy régióból. Vegyes a korosztály is, vannak felső tagozatos gyermekek, vannak olyan diákok is közöttük, akik már talán középiskolások. Nagyon sokféle helyzetből jöttek ezek a gyermekek, nagyon sok mindent hoztak a hátizsákjukba. Mi ebben nem is akarunk mélyebben bele nézni. Mi azt szeretnénk, hogy itt érezzék jól magukat, érezzék azt, hogy Magyarország egy olyan ország, ahol odafigyelnek rájuk, ahonnan itt jó érzéseket kapnak, ahol reményünk szerint sok szeretetet tudnak kapni. És hát ez a hét is úgy van összeállítva a programok tekintetében, hogy rengeteg mozgás van benne, tánc, sport, kirándulás, mennek a Füzéri várhoz, mennek sárkányhajózni. Van itt egy nagyszerű medence, sportpályák. De meglátogatta a gyermekeket Ukrajna magyarországi nagykövete, járt itt a kárpátaljai oktatásnak a főosztályvezetője, az országgyűlés az ukrán szószólója. Itt volt Bacskai főkonzul úr, aki szintén köszöntötte a gyermekeket, de ettől mellett kézműveskednek, ijászkodnak, minden olyan dolgot csinálnak, ami a jó táborhoz hozzátartozik. Próbálunk olyan ételeket főzni nekik olyan mennyiségben, hogy véletlenül sem maradjanak éhesek, és hát reméljük, hogy feltöltekezve egy nagyon szép élménnyel tudnak majd innét hazatérni. És én azt gondolom, hogy ami a gyermeknek jó, hazamegy és elmeséli, akkor az a családjának is örömet okoz, meg a környezetének is, és én azt gondolom, hogy ez a két nép, a két ország közötti barátságot is a népi diplomácia szintjén biztosan erősíteni tudja.
2: Elképesztő az az információ, amikor először érkeztek hozzánk belső Ukrajnából menekültek, hogy egyáltalán nyugodtan tudnak aludni éjszaka, az egy fantasztikus kegyelmi ajándék számukra, mert nagyon sok ideje már a légiriadók miatt nem tudnak nyugodtan éjszaka aludni. Lehet, hogy már csak ebből a megközelítésből is hatalmas ajándék, hogy annaknél lehetnek több mint 260-an.
3: Ez biztos, hogy így van. Azok a gyerekek, akik Hersonból érkeztek ide, elmesélték, hogy 5-szer vagy 6-szor kellett átszállniuk a vonaton, sőt azt is elmondták, hogy volt egy olyan szakasz az utazásnak, amikor a vonat megállt, és ki kellett menekülniük a vonatból a mezőre, majd egy órával később tudták csak folytatni az utazásukat. Tehát egészen biztos, hogy ezek a gyerekek sok mindent megéltek, és sok mindenféle szorongás és mindenféle érzések lehetnek bennük, viszont ez a hét itt sátorral jó helyen arról szól, hogy jól érezzék magukat, és próbálják meg egy kicsit háttérbe szorítani mindazt, amit otthon hagytak.
2: A Rákóczi Szövetség tábor központja gyakorlatilag mondhatnak, hogy a világ magyarság számára egy találkozó hely, mert nem csak a Kárpát-medence magyarsága tud kapcsolatokat építeni, pihenni, feltöltődni, hanem szinte a világ magyarsága különböző részeiről el tud ide jutni, és egyfajta kapcsolódási pont lehet a nemzetrészek között. Milyen volt az idei nyár?
3: Hát ez egy nagyon nagy forgatag volt, amit magunk mögött hagytunk a június 4-i nemzeti összetartozás napján. Itt eldördült a startpisztoly képletesen a táboraink előtt, és 20 000 fiatal fordulhatott itt meg 30 országból. Az volt a közös bennünk, hogy mindenki beszélt magyarul. Ahogy említettem, körülbelül 1500 kárpátaljai gyermek is volt itt, de voltak itt Új-Zélandtól egészen Kanadáig, meg Izraeltől, Buenos Airesig, de az egész Kárpát-medence magyarság is itt volt, és a természetesen a táborozóinknak a nagy része magyarországi gyermek volt. Voltak itt olyan középiskolás táborok, amelyek összegyűjtötték a világ magyarságát, voltak itt anyanyelvi táborok, amelyek a szórványban, illetve a diaszpórában élő gyermekeknek szóltak, de volt egyetemista tábor, tanártábor. Próbáltuk az egyes korosztályokat is valahogy egymás mellé rendezni ezekben a táborokban, és hát minden héten gyakorlatilag 900 gyermek adta itt egymásnak a kilincset, ami egy nagyon nagy kihívás volt, és köszönettel tartozunk a szülőknek is, kárpátai szülőknek is, akik ránk bízták a gyermekeiket egy-egy hétre, és annak a nem kevés egyetemista fiatalnak, köztük is nagyon sok kárpátaljai fiatalnak, akik itt voltak velünk egész nyáron, és segítettek ezeket a táborokat lebonyolítani, mert ahhoz, hogy ezek a táborok jó hangulatúak voltak, ez kellett az ő dinamizmusuk, meg nyilván a korosztályi közelség a kommunikációhoz, és a sikere talán pont ez volt a táboroknak, hogy a fiatalok készítették a programokat, megvezényelték le a táborokat a még fiatalabbakkal.
2: Szeptember van, a tanévkezdés után vagyunk, és azért fantasztikus ajándéknak tartom én magam szülőként, hogy gyermekeink, akik első osztályban mennek, azok a Rákóczi Szövetség által ajándékozott táskát kapják meg minden évben. 2026-ot írunk, hogyan sikerült ez az ajándékozó program ebben az esztendőben?
3: Ugye az iskolaválasztási programja a Rákóczi Szövetségnek, most már azt mondhatjuk, hogy több mint 3 évtizedes program. Ez a legfontosabb ügy a Rákóczi Szövetségnek, talán ez van a legmagasabbra író azon a zászlón, amit a Rákóczi Szövetség 1989-ben kitűzött, mégpedig az, hogy minden olyan család, aki nem Magyarország területén él és beszél magyarul, az lehetőség szerint magyar iskolát választan a gyermekének. Ezért végezzük a különböző iskolai kampányainkat, a bátorításainkat, amelyeket a szülőknek küldünk, ezért foglalkozunk az óvónőkkel, a tanítókkal, ezért igyekszünk megkeresni az újszülötteket, és hát ilyenkor a szeptemberi iskolakezdéskor pedig arra törekszünk, hogy megköszönjük a szülőknek, a családoknak azt, hogy a gyermeküknek a magyar iskolán keresztül a magyar jövőt is választották, és hát mi azban ők ezt nem lehet elégszer megköszönni, és eléggé megköszönni, és hát ennek a köszönetnek minden évben része az a magyar adófizetőknek köszönhetően, hogy egy jó minőségű iskolatáskát tudunk ajándékozni 10 000 olyan gyermeknek a Kárpát-medencében, aki magyar iskolába lép, és hát szeretnénk eljuttatni majd a következő hetekben azt a szimbolikus ösztöndíjunkat is a családoknak, szülőknek, amivel pedig szeretnénk szintén demonstrálni azt, hogy ez a döntés, amit meghoztak, ez nem csak nekik, a családnak és a iskolának volt fontos, hanem az egész tágabb értelemben vett magyar társadalomnak, magyar nemzetnek is.
2: 30 év munkájáról beszélünk, mi magunk is érezzük a bőrünkön ennek a pozitív hatásait. Hogyan látja ennek a sok évi tevékenységeknek a gyümölcseit?
3: Hát én azt gondolom, hogy azok a gyerekek, akik adott esetben velünk táboroztak a nyáron, azok azért lehettek itt, mert magyar iskolában jártak. Hogy azok a tanárok, akikkel itt mi találkozhattunk, és megköszönhettük nekik a munkájukat, ők is nagyon fontos szövetségesei ennek a munkának. És érdemes néha föltennünk azt a kérdést is, bár ez egy filozófiai kérdés, hogy mi lett volna akkor, ha nem történt volna meg az, ami megtörtént, ha az a sok-sok jó érzésű ember nem fogott volna össze, és nem tette volna azt, amit tett az elmúlt időszakban, akkor valószínűleg a közösségeink, a helyzetünk az teljesen más lenne. És tudom, így is van nagyon sok kihívás a demográfiában, az elvándorlásban is sorolhatnánk meg annyi nehézségét a magyar közösségeknek, akár Kárpátalján, akár más részein, akár Kárpát medencének, vagy akár a nagyvilágban, de azt gondolom, hogy érdemes megbecsülnünk is azt, ami van, és érdemes néha megköszönni egymásnak is, meg a gondviselésnek is azt, hogy azt, amit elértünk, az egy fontos dolog, és nem tudhatjuk azt, hogy amit egy-egy fiatal gyermek kap egy találkozásban, egy élményben, amit elvisz magával, adott esetben egy életre szóló emlékben, az aztán hogyan tudja az ő egyéni életét is segíteni, illetve hogy a találkozásokból, a barátságokból aztán mennyi minden tud később életükben keletkezni. Hát talán ezek azok a gondolatok, amelyek miatt azt hiszük, hogy amit a Rákóczi Szövetség is tesz, az egyfajta befektetés a jövőbe, és mi csak megköszönni tudjuk minden támogatónak és minden jogakaró együttműködő munkásunknak, segítőnknek, akár Kárpátalján, akár máshol azt, amit ebben a Rákóczis közösségben tesznek.
1: Az elmúlt percekben Csáki Csongort, a Rákóczi Szövetség elnökét hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Kallós Zoltán öröksége és a kalotaszegi népi kultúra értékei most Kolozsvár főterén is megelevenednek. A tárlat betekintést enged a néprajzkutató gazdag életművébe és abba a kulturális örökségbe, amelyet egész életében gyűjtött és őrzött. A kiállításról Magyarósi Ágnest, a Kallós Zoltán néprajzi gyűjtemény kurátorát kérdeztük. A riporter Palkó Hanna.
2: Miért volt fontos, hogy Kallós Zoltán 100. születési évfordulójára éppen egy vándorkiállítással emlékezzetek meg? Szerinted mi az, amit egy ilyen tárlat képes megmutatni az életművéből?
3: Hát a vándorkiállítás az az egész emlékévnek egy pontja, egy kis szelete igazából, tehát egy olyan komplex programnak egy része, amit szeretnénk, hogy bejárja az egész Kárpát-medencét, vagy akár az egész világot is. Tulajdonképpen a vándorkiállítás ötlete az már nagyon régen megszületett a fejembe, és úgy gondoltam, hogy aki hallott már Kallós Zoltánról, az nem biztos, hogy a munkásságának minden részéről hallott már, mert egy olyan átfogó munkát végzett ő, amit egy egész alapítvány végez most a napjainkban, tehát rendkívül sok rétű, nagyon szerteágazó, és véleményem szerint nagyon-nagyon fontos. És a vándorkiállítás az egy nagyon jó eszköz arra, hogy sok-sok helyszínen viszonylag könnyen meg tudjuk mutatni azt a munkásságot, amit először Kallós Zoltán, és utána mi az alapítványban próbálunk képviselni.
2: A kiállítás személyes emlékeken keresztül mutatja be Kallós Zoltánt. Milyen történetekkel, tárgyakkal vagy személyes pillanatokkal találkozhatnak a látogatók, amelyek talán közelebb hozzák őt az emberhez is, nem csak a néprajzkutatóhoz?
3: Hát a fő mondani valója az egész kiállításnak az végül is mindig ez az egy gondolat motoszkált a fejembe, hogy az emberi oldalát próbáljuk megmutatni. Például a lakásának a bizonyos elemeit, vagy olyan tárgyakat, amik különösen közel álltak hozzá, ugye családi fotókat, visszaemlékezéseket barátoknak az emlékeiből, nem csak rá vonatkozóan, hanem a munkásságára vonatkozóan is, ugye a balladáskönyv az mindenképpen helyet kellett kapjon, és ugye viszonyítási alapnak ott van az, amit aztán később 2010-es éveknek a vége felé adott ki az alapítvány. Pont ezt a folyamatosan működő munkát akartam ezzel valahogyan kifejezni, hogy ő nem állt meg a halálának a pillanatáig. Tehát ugyanúgy vásárolta a tárgyakat a gyűjtemény számára. Egy élő közösséget tartott ő fent a kapcsolathálóján keresztül, és ezt tartom én nagyon fontosnak az alapítvány munkásságában is. Ezek az apró finomságok, ezért került bele például a lambériájának a díszítése is, mert látom, hogy a látogatók, akik hozzánk jönnek a gyűjteménybe, mindig megemlítik a kolozsvári házat. És akkor gondoltam, hogy ez egy olyan gyűjtőpont lehet, ami a táncház mozgalomban lévők számára egy ilyen kis kikacsintás, hogy gyere már, te is voltál itt, te is ismered, de lehet, hogy ezt a részét meg még nem láttad az ő munkásságának. Tehát valahogy így képzeltem ezt el.
2: A kiállítás, hogy te is említetted, a táncház mozgalom gyökereire is kitér. Mennyire meghatározó Kallós Zoltán munkássága abban, hogy az erdélyi népzene és néptánc ma nem csak múzeumi örökség, hanem sokak számára élő kultúra?
3: Hát egy szóval nagyon. Ő az egyik alapembere volt a táncház mozgalom létrejöttének, tehát ő felismerte azt, hogy az élő táncház, tehát mondjuk a széken, ugye akkor még élő hagyományként működő péntekesti táncháznak milyen szerepe és milyen hatása van egy közösségre. És ő igazából végig támogatta hol a háttérből, hol nagyon is komolyan az ügy mellé állva, hogy a táncház mozgalom az elindulhasson, létezhessen. Támogatta azokat a zenészeket, akik tanulni akartak. Összekötötte őket olyan adatközlőkkel, akikről tudta, hogy olyan muzsikát játszanak, amit jó lenne megőrizni. Kazettákkal, felvételekkel segítette legfőképpen a zenészeket, és hát a táncosoknak is a tudásának a bővítésére bármikor kapható volt, vagy hogy is mondjam, tehát hogy segítség volt.
2: Hogyan lehet egy 100 évvel ezelőtt született néprajzkutató örökségét úgy továbbadni a mai fiataloknak, hogy az ne pusztán múltidézésnek, hanem számukra is személyes és átélhető élménynek hasson?
3: Nekem tulajdonképpen az egész munkám erről szól. Mi nem csak látogatókat fogadunk a gyűjteménybe, hanem múzeumpedagógiai foglalkozásokat találunk ki, és valósítjuk meg őket. Gyerekeket hívunk és várunk a gyűjteménybe. Gyerekmúzeum foglalkozásokat tartunk itt Kolozsváron is. Tehát van egy része, például ugye a táncházas közösség, aki már rájött arra, hogy ennek a megtartására szükség van, tehát meg akarják tanulni a táncokat, meg akarják tanulni a tájegységeknek a zenei hagyatékát is, de a tárgyaknak is van olyan üzenete, ami releváns a mai világban. Tehát én úgy gondolom, hogy a jelenünket és a jövőnket nehéz a múltunk nélkül elképzelni. És az, hogy ezt megismerjük, az egy kulcsfontosságú dolog. És ennek az átadásával próbálkozunk mi, akár múzeumpedagógiával, akár kézművességgel, akár népi játékok, fejlesztő játékoknak a kitalálásával és elkészítésével, kiadványoknak a kiadásával. Tehát minden részét Kallós hagyatékának próbálunk becsatornázni olyan tevékenységekbe, amik ma is élőek és fontosak. Tehát egy délutáni szakkörben megmutatni ezt a néphagyományoknak egy részét, az teljesen természetes, és szerintem beépíthető a mai világba is, viszont egy olyan tudást ad, amire még majd szükségünk lesz, én tudom, és hiszek benne nagyon komolyan.
2: Kallós Zoltán munkássága szorosan összekapcsolódik a magyar identitás megőrzésével, ahogy te is említetted. Szerinted mit üzenhet erről egy kiállítás egy olyan korban, amikor a hagyományok átadása egyre nagyobb kihívást jelent?
3: Hát nem tudom, egyre nagyobb kihívást jelent. Lehet, hogy csak én élek egy olyan buborékban, ahol ez annyira nem nagy kihívás. Tehát, hogy most a Kallós százas programjainkon találkozunk azzal, hogy nagyon nagy az érdeklődés, hála Istennek, hozzátenném. Van rá igény, és szerintem egyre nagyobb igény lesz rá, vagyis én bízom benne. Kézműves táboraink tele vannak, a tánctáboraink tele vannak, a pedagógus továbbképzőink szintén tele vannak, úgyhogy inkább a módszert kell megválasztani, én úgy gondolom, de az igény az megvan rá. Itt az a lényeg, hogy az igény az meg is maradjon. Tehát, hogy olyan élményszerű dolgokkal kell ezt az egészet bemutatni, prezentálni, hogy az emberek visszavágjanak, és akkor nem lesz gond.
2: És egy utolsó, lezáró kérdés. Ha valaki úgy érkezik erre a kiállításra, hogy alig tud valamit Kallós Zoltánról, mit szeretnétek, hogy mivel távozzon ezután, és mi lenne az az egy gondolat vagy érzés, amit mindenképpen magával kéne vigyen egy látogató? Mit szeretnétek, ha legjobban megmaradna?
3: Én, amit mindig is csodáltam Kallós Zoltánban, Toli bácsiban, hogy a kapcsolatteremtő képessége az szerintem legendás volt. Tehát, hogy olyan szociális hálót mai csúnya szóval tudott kiépíteni magának, ami ma is megtartja a Kallós Zoltán alapítványt.
1: Az elmúlt percekben Mogyorósi Ágnest, a Kallós Zoltán néprajzi gyűjtemény kurátorát hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A név kezdődött a Kárpátaljai Református Egyházkerület oktatási intézményeiben is. A 2026-27-es tanévnyitó ünnepséget Beregszászban tartották, ahol a helytállás, a hűség és a jövőbe vetett hit került a középpontba. A református oktatási hálózat idén is több száz gyermek számára biztosítja nem csak a tudás megszerzésének lehetőségét, hanem a hitben és közösségben való nevelkedést is. Az eseményt megtisztelte jelenlétével és köszöntő beszédet mondott, többek között Tar Zoltán, a magyar társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter is. A most induló tanévben 4 liceumban 660 diák, az egyházi és részben egyházi fenntartású óvodákban pedig 210 gyermek kezdi meg, illetve folytatja tanulmányait. A tanévnyitó ünnepségről, az előttük álló feladatokról és a kárpátaljai református oktatás helyzetéről a következőben összeállításunkban elsőként főtiszteletű Zán Fábián Sándort, a KR püspökét hallhatják, majd Tóth Lászlót, a Beregi Református Egyházmegye esperesét, a Nagyberegi Református Liceum lelkészigazgatóját.
2: A 2026-os, 27-es tanév kezdetén vagyunk. A református oktatási intézmények, óvodák, iskolák, diákjai, pedagógusai és természetesen hitoktatók, gyülekezeti tagok, édesanyák és édesapák gyűltek össze. Az édes

0: rábízzuk magunkat, az ő bizalmába helyezzük a kicsi elsőseinket, az óvodásainkat, és természetesen az érettségiző diákokat is. Az iskoláinkban több diák van, az óvodákban kevesebb diák van, már sokan nem itt születnek meg, és nem itt válnak óvodássá, de őket hazavárjuk, hogy majd nálunk legyenek elsősök, vagy nálunk legyenek érettségizők. Szükség van a békére, imádkozunk a békéért, a megmaradásunkért, és én úgy gondolom, hogy fontos újra és újra a közösségünket bátorítani, aki a szelet nézi, aki a felhőket nézi, a sosem fog vetni, sosem fog aratni. Én úgy gondolom, hogy a kárpátai magyar közösségnek már ezerszer lett volna oka feladni, és ha csak az elmúlt 100 évet nézzük, az első világháború után következett tragédia, a második világháború, az államosítás, a Málenki robot, és még sorolhatnám, mi minden volt, egyházüldözés, és mi itt vagyunk. Ellenszélben próbák és nehézségek közepette helytállni, nagyobb erőre, nagyobb kitartásra van szükség ilyen időben, de képesek voltak az elődeink, hiszem azt, hogy mi is képesek vagyunk rá, és sok-sok áldást, erőt kívánunk a pedagógusoknak, hitoktatóknak, diákoknak, természetesen a szülőknek is, és hiszem azt, hogy a lelki munka a magvetés évében aktív, és még aktívabb lesz a tanév ideje alatt, mert a gyerek az, aki a legfogékonyabb, és nem szabad elhalasztani egyetlen egy alkalmat sem, hogy bizonyságot tegyünk az élő Krisztusról. A tanév erről is szól, hitről, szeretetről, nevelésről, tanításról.
1: Hát mi a tanévet már megkezdtük, ugye szeptember 1-én tanítási napunk volt, illetve előtte már egy hétig a diákok számára szerveztünk táborozást. Ez azért kell, hogy egy kicsit megszokják újra az iskolai környezetet, és hát azt tudom mondani hálás szívvel, hogy 158 diákkal tudunk elindulni ebben a tanévben, akik közt már vannak olyanok, akik több éve a liceum diákja, és vannak olyanok is, akik most jöttek be ebbe a közösségbe, és szeretnénk őket is nagy szeretettel fogadni, és arra biztatni, hogy legyen ez a tanév számukra egy új kezdet, amikor majd ennek folytatása, az az erőbedobás, ami részükről is meg fog történni, tanáraink részéről is áldott eredménnyel fog zárulni. Erre mai napra nagyon sokat készültünk, mert az volt a gondolatunk, hogy ne csak egy-két diák énekeljen, aki jól tud, hanem azok is tudjanak énekelni, akiknek annyira nem megy, meg a tanárok is, ezért több próbán vagyunk túl, hogy együtt tudjunk elénekelni egy olyan éneket, amivel bizonyságot szerettünk volna tenni az Úr Jézus Krisztusról, és úgy gondolom, hogy ez jellemző ránk, hogy igyekszünk mindent együtt megoldani, együtt csinálni, együtt azokért, akik éppen rászorulnak arra, hogy segítségükre legyünk, és együtt az Úr Jézus Krisztusért. Tehát ezt szeretnénk ebben a tanévben tovább vinni. Ez egy első lépése volt a mai nap ennek.
2: Kardos Ágnes, a Péterfalvi Magyar Tannyelvű Református Liceum lelkész igazgatója.
3: Hogyan indul a tanév 2020-27, milyen kihívásokat, meglátásokat tartogat meglátások szerint?
2: Ez a tanév új reménységekkel, de ugyanúgy kihívásokkal is kezdődik. Nagyon sok előkészület zajlott még a tanév megkezdése előtt, így mondhatnám azt, hogy pörgéssel is, de ugyanolyan örömmel is kezdjük ezt a tanévet. Van nagyon sok új tervünk, szeretnénk a diákokat még jobban egy közösségé formálni, úgyhogy ez inkább a legnagyobb cél, hogy együtt szeretetben, tudásban és hitben tudjuk véghez vinni ezt a 2026-25-es tanévet.
3: Pedagógusok, diákok, hogyan állunk?
2: Hát a diákokat kérdezve nagyon sokan inkább még a nyarat választanák, de ez szerintem teljesen normális. Az új diákjaink azok igazán lelkesek, már ezen a héten látszik az, hogy befogadta a közösség, és úgyhogy igazán szerintem reménykedően nézünk a tanév elé. Az 5. osztályba 26 új diákunk érkezett, ezen felül pedig más osztályokba is jöttek új diákok, így körülbelül 30-35 új fővel indítjuk ezt a tanévet.
4: László Károly, Pécsi Református Liceum lelkész igazgatója.
3: Pécső nagyon sok újítás után folytatja munkát 2020-2025-es tanévben. Hogyan indult az év is, milyen áldásokat tartogat?
4: Igen, hála Istennek az Úr áldását élvezzük, hiszen 14 gyerek felvételizett az idén. Sikerült a kollégiumot teljesen felújítani, június folyamán, úgyhogy már a most most érkező diákok az új kollégium részbe mehettek át. Hála Istennek tanáraink mind megmaradtak, tanárhiány nincs, hála Istennek a támogatás is egy évre biztosított, úgyhogy nem marad más ebben az évben, csak az, ami a legfontosabb, az

0: hozzáadása kell ahhoz, hogy sikeres tanévet tudjunk végezni, és majd sikeresen tudjuk befejezni. Szórványból érkeztek felvételiző diákjaink. Hála Istennek, ebben a nem egyszerű helyzetben körülmény között mégis létezünk, élünk az Úr áldásából.
1: Hogyan látja, milyen funkciót kell betölteni a felső visszavidéki magyarság számára ennek a református líceumnak?
0: Feladatunk, funkciónk ugyanaz, ami volt eddig is, közel 30 éve. Felső Tiszavidéken élő magyar családok, magyar gyerekek megmentése a fő feladatunk. Ezért is orientálódunk leginkább a szórványhelyekre. Körösmező, Gyertyán, Liget, Bocskó és itt tovább. Ezeket a helyeket kiemelten kezeljük, és onnan vannak legtöbb gyerek. Persze annak Husztról, Visköl, Aknaszlatináról.
1: Még egy gondolat, milyennek várják az idei tanévet?
0: Hát én azt hiszem, hogy ha a háború befejeződik, és ezért szüntelenül imádkozunk, egyszerű lesz a helyzetünk. Könnyebb úgy tanítani, könnyebb úgy a jövőbe tekinteni, ha béke van. Ha nincs béke, minden nehezebb. Nehezebb, hiszen látjuk ezt a gyermekek viselkedésén, életén, hiszen sok-sok gyerek van, akinek a szülei szétszól, voltan élnek. Sajnos vannak olyanok, akiknek az apjuk a háborúban meghalt, vagy tudhatni a mamnak, akiknek az édesapjuk a fronton szolgál. Én hiszem, ha béke lesz, akkor minden másként alakul majd, és ha Isten megadja és kegyelme megőriz, egy év múlva egy békés világban, egy békés országban sokkal szebb dolgokról beszélhetünk majd. De hiszek az Úr kegyelmébe, hogy megállt és megsegít ebben a tanévben is.
2: Szeptember 6-án Beregszázban tartották meg a Kárpátaljai Református Egyházkerület tanévnyitó ünnepi istentiszteletét. Az alkalmon a 2026-2027-es tanév kezdetén együtt imádkoztak a Kárpátaljai Református Oktatási Intézmények vezetői, pedagógusai és a gyülekezetek képviselői. Erről hallhatták összeállításunkat.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A Hitmorzsák legújabb részében Tatár László, a Disznajói Református Egyházközség lelkipásztora mesél arról, hogyan szövődött bele a hit már gyermekként az életébe. Lelkész gyerekként természetes közeg volt számára a templom és a bibliai történetek, a lelkészi pályától azonban sokáig inkább távolodni próbált. Végül rájött, hogy bármennyire is menekült tőle, ez az út állt mindig is a legközelebb a szívéhez. A riporter Pilbák Kincső.
2: A Hitmorzsák következő vendége Tatár László, a Disznajói Református Egyházközség lelki pásztora.
3: Te hogyan kerültél kapcsolatba Istennel, mi erről a legelső emléked?
4: Igazából a legelső Istenhez kapcsolódó emlékem az nem is igazán megfogható, mert gyerekkorban ugye lelkész gyerekként ott voltunk szinte minden istentiszteleten, és ott voltunk állandó jelleggel a templom közelében. Hát már a nagyszüleink, dédszüleink is lelkészi családok voltak, így talán nem is egy emlékként fogalmaznám meg az egészet, hanem mint egy belénk ívódott akár örökletes képként az Isten képet, vagy Istennel való találkozást.
2: Volt-e egy vizuális képed Istenről, így gyerekként elképzelted-e valahogy?
4: Hát arról, hogy néz ki Isten, természetes, hogy volt egy képen az égben trónoló, ugye nagy szakállas őszbácsi, azt hiszem, hogy ez mindenkinek eléggé általános kép, de valahogy egy ilyen felhők fölött a mennyországban trónoló öreg úr, akit mindenki tisztel, és aki nem feltétlenül kell megszólaljon ahhoz, hogy tekintélyt parancsoljon a népének. Valahogy ez a kép él bennem mindig az Istenről alkotott képen gyerekként.
2: És hogyha felidézel egy a gyermekkori vallásórát, milyen első illat, hang vagy tárgy, érzés jut eszedbe először?
4: Most valamiért egy kréta jutott eszembe. A legelső vallásórák azok ugye gyerekkorban, hát vallásórával kapcsolatosan szintén a családhoz kötődik minden. Így a kulisszák mögött is láttuk azt, hogy történik, hogy alakul egy vallásóra. És hát ami a leghamarabb eszembe jut, az a fekete tábla, ami ott volt a falon, és egy kicsit ez a régi klasszikus iroda vagy gyülekezeti terem, ahol ezek a megszokottnak mondható, már lassan eltűnőben lévő képek a falon. Calvinnak megvan a gipszből készített ilyen domborműve, az is egy klasszikus ilyen parokiális faldísz, és egy kicsit ez a hangulat jellemző, ugye a gyülekezeti vallásórákban nekem ez az, ami jellemző a klasszikus régi vallásóra, ahol felveszünk egy történetet, megtanulunk egy éneket az énekeskönyvből, és lehetőleg az igét vagy az aranymondást és az éneket azt következő vallásórára azért azt illet megtanulni, és akkor elmondani. Hát és úgy, mint lelkész gyerek, elsők között elmondani, hogy hát nekünk jobban kellett tudni egy kicsit, mint a többieknek.
2: És ez a lelkészi pálya, ez így mindig adott volt, vagy volt egy pont, amikor ez így biztossá vált, hogy akkor lelkész szeretné lenni?
4: Nagyon sokszor végigfuttattam már magamban ezt a kérdést. Most így ezzel kapcsolatosan is, de ez egy örökös kérdésem, hogy azért, mert a generációk, vagy azért, mert lelkész gyerek vagyok, ez nem hiszem azt, hogy főleg most így egy kicsit körbenézve magam körül, nem hiszem, hogy ez egy ilyen természetes dolognak lehető, hogy hát akkor nyilván lelkész leszek én is. Sokáig, hát gyerekkoromban én nem az a lelkész gyerek vagyok, vagy nem az a gyerek voltam, aki már kiskorától kezdve lelkészeset játszott, vagy nem tudom miféle anyagokból palástot készített magának, és ő volt a pap, hanem én valahogy azt éreztem, hogy egy kicsit távol maradnék az egésztől, úgy mint lelkészségtől, és hát jóformán úgy tínédzserkoromban fogalmazódott meg bennem, hogy még azért sem. Tehát azért, mert a szüleim, mert a nagyszüleim, azért, mert lelkész családban vagyunk, nekem nem kell lelkésznek lenni. Hát sokat keresgéltem, és sokat igazság szerint viaskodtam is ellene, meg hát persze lázadó korszak, hosszú haj, zenekari zenélés, meg milyen mások, ezek így eléggé szintén klasszikus dolgok, de igazából tényleg liceumban és liceumnak a vége felé, akkor amikor már nagyon-nagyon sokat keresgéltem, és sokat gondolkodtam, hogy mi egyéb más lehetnék. Valahogy én Isten kegyelmének látom most így visszatekintve azt, hogy csak ez az egy maradt, ami tényleg olyannak tűnt, ami az én pályám lehet, vagy olyannak tűnt, ami a legközelebb áll, és hát igen, volt benne egy ilyen természetesség érzés, de igyekszem ezt nem úgy kezelni, hogy hát a genetikán át megy a lelkészség, és ez olyan természetes, mert ugye mindenkinek a személyes hite és személyes pályája az, ami az Úristen elrendel minket, úgyhogy Igen, volt egy pont, amikor eldöntöttem, de azt hiszem, hogy valójában akármennyire menekültem, mert tőle egész életemben ott lappangott valahol, hogy azért csak az áll a legközelebb a szívemhez és a lelkemhez.
2: És mi volt az a bibliai mondat vagy történet, ami ismét visszatérve gyerekkorra, akkor mese volt, akár csak egy mesének tűnt, de így az életed során így folyton visszatért, vagy vezetett akár iránytűként?
4: Gyermekként nagyon-nagyon szerettem a tanítványoknak az elhívás történeteit, és az elhívás történetekben igazából ez a krisztusi szeretetnek a kifejeződése volt valahogy mindig egy olyan vonzó dolog számomra, ami valahogy azt sugallta, hogy az ember, amikor megtapasztalja azt, hogy megszólítják, vagy azt, hogy elhívják, akkor természetéből adódóan reagál rá, de valahogy csak nem tud nemet mondani, vagy csak nem tud úgy ellenállni neki. És igen, gyermekkoromban is ezek a történetek voltak a kedvenceim. Ugye az ember halászatnak a képe. Sokat halásztunk gyerekkorunkban édesapánkkal, és hát úgy valahogy a halászatnak a képe, meg úgy az ember halászat képe, az mindig is egy olyan izgalmas kép volt nekem, persze a gyerekképzet, amit úgy megalkott kreativitással.
2: Ha beülhetnél az iskolapadba a mai tizenévesek közé, akkor mit súgnál, mire figyeljenek vallás órán?
4: A legfontosabbnak azt az üzenetet látnám, hogy az egyik legfontosabb üzenetnek, hogy mindig van, aki meghallgat, és hogy valahogy tudatosodjon bennük, vagy tudatosítsák magukban, hogy figyeljenek oda arra, hogy mind Krisztushoz tartoznak, mind Istennek a gyermekei, és hogy ezt egymásban is lássák meg, és ezt valahogy tudják egy kicsit továbbadni egymásnak azt a szeretetet, amit mi kaptunk a kegyelem által. Egy tizenéves remélem, hogy ezt már megérteni.
1: Az elmúlt percekben Tatár Lászlót, a Disznajói Református Egyházközség lelkipásztorát hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Svédasztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 000 forint kompenzációban részesülnek. Magyar Péter pénteki bejelentése szerint a támogatás havi 5 000 forintos részletekben érkezik szeptembertől decemberig. Az érintetteknek nem kell kérelmet benyújtaniuk, a kifizetés automatikusan történik a NAV adatbázisa alapján. A kormány emellett a mezőgazdasági termelőket és egyéni vállalkozókat is segíti az őstermelői gépjárművek és a jövedéki adó visszaigénylése révén. Az intézkedésre a világpiaci olajárak emelkedése és az európai dízelhiány miatt van szükség. A kabinet ezzel a lépéssel kívánja ellensúlyozni az üzemanyagárak növekedését anélkül, hogy az ellátási problémákat okozna. Hamarosan lejár a 7-es tanulók számára biztosított térítésmentes HPV elleni védőoltás igénylésének határideje. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kérése szerint a kitöltött beleegyező nyilatkozatot keddig kell visszajuttatni az iskolába. A humán papilloma vírus elleni vakcina a daganatos megbetegedések megelőzésének fontos eszköze, amely ebben az életkorban nyújtja a leghatékonyabb védelmet. Az iskolaorvos által beadott oltássorozat két adagból áll, amelyeket 6 hónap különbséggel kapnak meg a diákok a karjukba. Bár az oltás nem kötelező, a szakemberek az egészség megőrzése érdekében a fiúknak és a lányoknak is kifejezetten javasolják. A térítésmentes HPV elleni védőoltás igénylésének határideje tehát jövő kedden jár le. Szombattól 4 vármegyében megszűnik a tűzgyújtási tilalom, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal pénteki bejelentése szerint. A korlátozást Győr-Moson, Sopron, Somogy, Vas és Zala vármegyékben vonják vissza a napokban lehullott csapadéknak köszönhetően. A Nébih közlése szerint ezekben a térségekben a nedvesség hatására megszűnt a fokozott erdőtűzveszély. A többi vármegyében azonban továbbra is fennáll a tilalom, mivel ott még nem esett elegendő eső. Az erdei biomassa az érintett területeken továbbra is száraz, így ott fokozottan figyelni kell a tűzbiztonságra. Az aktuális szabályokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu weboldalakon lehet részletesen tájékozódni. Nyitott templomok és vezetett túrák várják a közönséget a szombaton kezdődő Ars Sacra Fesztiválon. A szeptember 12-e és 20-a között zajló programsorozat célja a templomok és plébániák közösségi és művészeti életének bemutatása. A nyitott templomok keretében bemutatkozik többek között a budapesti külső üllői úti, a győri és az abodi református templom is. A fővárosban a Szilágyi Dezső téri református templomban koncertekkel és kiállításokkal is gazdagítják a kulturális kínálatot. Debrecenben a 15. templomok éjszakájával készülnek, ahol ingyenes túrákon fedezhetik fel a látogatók a vallási és szellemi örökséget. A programokról és a regisztrációs lehetőségekről részletesen az Ars Sacra Fesztivál hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Idén 3-an vehetik át a magyar vendéglátás legmagasabb elismerését, a Gundel Károly díjat. A Magyar Vendéglátók Ipartestületének bejelentése szerint a kitüntetést Kóbor Zoltán intézményvezető, László Árpád vendéglős és Zsidai Ilona cégtulajdonos kapja meg. A díjat olyan szakembereknek ítélik oda, akik életművükkel és oktatói, valamint vezetői munkájukkal jelentősen fejlesztették a hazai gasztronómiát. Az elismerést az évvégi ipartestületi gálaebéd keretében adják majd át a Gundel étteremben. Tilos és életveszélyes a Duna-Szent Benedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni az Országos Vízügyi Igazgatóság pénteki figyelmeztetése szerint. A bal oldalon a munkák véget értek, a katonák pénteken levonultak, de Pakson a másik oldalon még számos feladat áll a szakemberek előtt. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság arra kéri az embereket, hogy feltétlenül vegyék figyelembe a helyszínen kihelyezett tiltó táblákat. Magyar Péter miniszterelnök korábbi bejelentése szerint a fenékküszöb a Duna teljes szélességében összeért, biztosítva a megfelelő vízszintet. A paksi atomerőmű a létesítménynek köszönhetően jelenleg teljes kapacitással közel a névleges teljesítményhez termeli az áramot.
0: Az időjárásról.
1: Az ország keleti részében még felhősebb maradhat az idő, egyes részeken tartósan borult marad az ég. Kezdetben csapadék az északkeleti tájakon még előfordulhat, de csökkenő eséllyel. A csúcs hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 9 és 14 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Első alkalommal rendeztek középiskolai rajzversenyt a Miskolci Balázs Győző Református Gimnáziumban, ahol több intézmény diákjai mérhették össze tudásukat. A szervezők célja az volt, hogy újra lehetőséget teremtsenek a középiskolások bemutatkozására, hiszen ilyen jellegű megmérettetésre az elmúlt években nem volt példa. A versenyen több kategóriában indulhattak a diákok, a hagyományos képzőművészeti feladatok között csendélet szerepelt, grafikus vagy színes technikával, míg a digitális kategóriában plakáttervezés, fotó és karakterterv készítése várta a résztvevőket. A verseny részleteiről és céljairól Béresné Éles Tímé a művésztanár, a rendezvény főszervezője beszél, akit Kisnéveres Viktória kérdezett.
2: Szóljunk először ennek a versenynek a céljáról. Ugye, mint szervező is ön részt vett az előkészületekben is, mi hívta életre ezt a megmérettetést?
3: Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy többféle célja is volt ennek a versenynek. Az egyik, talán a legfontosabb, hogy évekkel ezelőtt volt már ilyen középiskolásoknak, de az is inkább gimnazistáknak verseny, és még a Covid után ez megszűnt, nem jött újra létre. A középiskolai rajz tagozatosoknak, rajzot tanuló diákoknak, vagy inkább rajztanároknak sem volt olyan lehetőségük, hogy bárhová versenyre vigyék a gyerekeket, illetve hogy azokat a tehetséges tanulókat, akik az iskolában megmutatkoznak, mondjuk festészet, rajz, tervezés, vagy akár digitális technikákban is, hogy nekik is biztosítsunk egy olyan versenyt, ahol ki tudnak bontakozni, illetve a verseny lehetőség számukra is adott legyen, ne csak olyan közismereti tantárgyaknak, ami elég gyakran van. És ebből sem szerettünk volna kizárni senkit, hogy kizárólagosan csak gimnáziumoknak elevenítsük fel, hanem nyitott a lehetőség a gimnázium, szakgimnázium, technikumoknak, tehát bármelyik iskolából, akár rajztagozatos, akár csak sima rajzoktatásban vesznek részt, mondjuk vizuális kultúra, vagy rajzszakkörön, vagy akár alapítványi, vagy magániskolákban, tehát bárki számára lehetőség legyen arra, hogy a tehetségét megmutassa, és hogy versenyszituációban is találhassa magát. Ez például az egyik cél volt, amivel így létrehoztuk. A másik pedig, hogy egy olyan szakmai közösséget tudjunk alakítani a pedagógusokkal, hogy tudjunk mi is beszélgetni. Mert tulajdonképpen a rajz oktatást, aminek már nem is ez a neve egy általános gimnáziumban, hanem vizuális kultúra, le lett redukálva ugye két évfolyamra, 9.-10. Innentől kezdve a diákok már csak akkor rajzolnak, hogyha rajzszakkörre járnak. Viszont ott vannak a felvételik, mint például akár képzőművészeti területen, akár építészmérnöknek szeretnének menni, hogy jó olyan feladatot nekik is szerettünk volna adni, vagy biztosítani, ahol ők is tudnak esetleg gyakorolni, illetve azok az ügyesebb diákok, akik térérzetük is jók, akkor akár a térbeli beállításokban is meg tudják mérettetni a tudásukat.
2: Ugye itt Miskolcról és a környékbeli településekről, városokból is érkeztek résztvevők, olyan tanulók is, olyan diákok is, akik nem feltétlen rajztagozaton tanulnak, ahogy itt az imént öntől is hallhattuk. Mekkora volt az érdeklődés?
3: Szerencsénk volt, mert az érdeklődés egyből megindult, nagyon sok pozitív visszajelzés volt a rajz tantárgyat oktató kollégák részéről, vagy művészeti tantárgyakat oktató kollégáktól. Az általános gimnáziumoknak is, hát azt kell, hogy mondjam, hogy én is azt tapasztaltam, hogy egyáltalán nem kizárók, vagy pedig nem feltétlenül jelent előnyt azt, ha valaki művészeti iskolában tanul. Nagyon-nagyon sok tehetséges diák van a gimnáziumokban, az általános gimnáziumokban, tehát az állami tankerületi gimnáziumokban is, sokszor még olyan rajztudással is bírnak, ugye, mint az általános iskolákból már hoztak, vagy önmaguk is rajzolnak otthon, hogy egyáltalán nem jelentett semmiféle hátrányt az, ahogy az eredmény hirdetésből is kiderült, hogyha nem művészeti tagozatos volt, nem rajztagozatos volt, hanem mondjuk egy állami iskolából jött a diák, akkor is ért el helyezést, mert a tehetség, illetve a rajztudás az akkor is megvan. Körülbelül olyan 120 tanuló vett részt ebben a versenyen, több kategóriában, akik a helyszínre érkeztek, az is 70 körüli létszámot tudtunk összeszámolni.
2: Akkor szóljunk is itt a részletekről, ezek szerint több helyszínen is megvalósult a verseny, illetve a kategóriákról is, ha szólhatunk.
3: Hát két különálló kategória volt, és így a helyszín is. Volt a képzőművészeti kategória, ami helyszíni alkotást jelentett. Itt négy kategóriában indultak a diákok ebben az évben így első alkalommal. Olyan témákat szerettünk volna, vagy kategóriákat létrehozni, amivel az általános gimnáziumok is találkoznak. Tehát nem csak a művészeti évfolyamon járó diákok, hanem bárki, vagyis volt csendélet grafikus megoldással. Ez ugye azt jelentette, hogy ceruzával, szénnel, pitkrétával, tehát valahogy grafikus módszerrel lerajzolták azt a csendéleti, összetett csendéleti beállítást, amit raktunk nekik. Ebbe volt szerves, szervetlen tárgyak, forgásformák, drapériák, koponya, tehát több minden előfordult benne, hangszer is, illetve a csendélet színes kategóriában, mert azt is észrevettük, hogy a diákok közül nagyon sokan szeretnek festeni, jobban ki tudják fejezni az érzéseiket, az érzelmi világukat a színek által, illetve hát nagyon expresszív módon tudják a színeket használni, és volt egy portré, ami számunkra is meglepő volt, nagyon sokan jelentkeztek rá. Gondoltuk, hogy ez a portré kategória, ez most vagy igen, vagy nem, de nagyon szeretnek a diákok portrét rajzolni, és most is sokan jelentkeztek, ezt átgondoltuk, hogy jövőre ebből biztos, hogy két beállítás lesz, mert még ott a helyszínen is érkeztek résztvevők, akik aznap jöttek. Illetve volt még a mértani testek beállítása, tehát ez direkt azt célozta, hogy olyan mértani testek, formák, kocka, téglatestek, gúlák, illetve akár egy kis drapériával feldobva legyenek beállítva, amiket pont az a kicsit műszaki érzékű, vagy akár a műszaki, vagy művészeti, építészeti egyetemre készülő diákok is találkozhatnak. És akkor a másik kategória az nem helyszíni volt, hanem beküldős, pályázat jellegű. Ezek inkább a digitális alkotásokhoz, illetve a grafikus technikákhoz mentek. Itt a grafika szakirányban volt plakáttervezés, filmplakát, az animáció kategóriában karakterterv, illetve a fotó kategóriában nem határoztunk meg, tehát ez szabadon választott volt. Érkezhettek manuálisan készített munkák is, de aki ugye egyre több diák használja már a digitális technikákat, akár azt is lehetett, és ez beküldve, nyomtatva, bárhogyan részt tudtak benne venni. Tehát nagyon, nagyon nem szerettük volna leszűkíteni, sőt, még akár egy diák két kategóriában is részt vehetett, tehát el tudott jönni rajzolni, de közben küldött be munkát, mondjuk fotót, akkor ő akár két helyen is versenyzett egyszerre.
2: Ki lehet emelni a kategóriák közül a legnépszerűbbet?
3: A csendélet színes kategória, ez volt most a legnépszerűbb, de szinte, tehát két fővel kevesebb a csendélet grafikus, ugye ezek azok a témák, amivel bármikor találkozik, tehát egy rajztakörön találkoznak vele, már általános iskolába tudták, hogy mi az, hogy csendélet, tehát ez volt a legnépszerűbb, de alig-alig maradt alul a portré, és talán a legkevésbé, de ott is volt 10 fő, aki a mértani formákat választotta, illetve jövőre szeretnénk egy olyat, hogy illusztráció kategóriát is bevenni, mert ez is a tapasztalat azt mutatja, illetve a kollégák azt mondták más intézményekből érkezve, hogy az illusztrációt az jó lenne még, hogyha valamilyen módon be tudnánk ide kapcsolni, akár helyszíni alkotásként is. Nem csak ezt a bővítést tervezzük, hogy az illusztráció kategóriát bevonni, hanem mondjuk olyan konkretizálások is, hogy a fotóban legyen meghatározott, illetve még az lenne a gondolatunk, hogy ne csak a miskolci iskolák vegyenek részt ezen a versenyen, de most sem így volt, hanem Kazincbarcikáról is érkeztek, illetve mivel Borsó, Dabói, Zemplén, Vármegyei Középiskolai Képzőművészeti és Rajzverseny a hivatalos neve, ezért nyugodtan jöhetnek a Sőt, várunk is, hogy a környező települések gimnáziumból, középiskoláiból érkezzenek diákok, illetve a másik elnevezés ennek a versenynek a Sziráki Szűcs Gábor emlékverseny. Tehát intézményünknek az előző igazgatója, illetve alapító igazgatója, Sziráki Szűcs Gábor, jó voltából született meg több mint 10 évvel ezelőtt az az ötlet, hogy az általános iskolai rajzversenyeket itt rendezzük az intézményünkbe, és tulajdonképpen ezzel a több mint 10 éves tapasztalatot, amit ő adott nekünk, tudtuk ezt a középiskolai rajzversenyt is megszervezni. És úgy gondoltuk, hogy rá emlékezve, mivel az ő tudását, ő tapasztalatát vettük át, ezért gondoltuk azt, hogy ez legyen ennek a versenynek így a neve.
2: Ön a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanára. Nagyon sok típusú képzésben vehetnek részt az intézmény tanulói. A Balázs Győző Református Gimnázium Egységes Művészeti Szaki Gimnázium és Magyar-Angol Kéttanítási Nyelvű Művészeti Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, és ugye nagyon sokan már az alsóbb évfolyamokra is, akik ebben az intézményben jártak, ők mostani gimnazisták. Hogyha itt a tehetségről is olyan értelemben is gondolkodunk, hogy a szakmai tudás, amit önök, pedagógusok osztanak meg a gyermekekkel, ugye itt művészetoktatási irányról beszélünk, de hogy mindennek az ismerete, illetve a tehetség összefonódása, vagy ennek az arányai, hogy ezt hogy látja, hogy lehetne ezt itt megfogalmazni, és akkor itt talán a kisebbekről is szólhatunk, hiszen ahogy el is hangzott, ugye ott viszont már hagyománya van annak, hogy megmérettetnek a gyermekek rajztudásban, vagy különböző művészeti területi ágakon.
3: Igen, az iskolánk az kiemelt akkreditált tehetségpont, tehát számunkra nagyon fontos a tehetségeknek a felismerése. Azt is tapasztaljuk, ugye egy általános iskola alsó tagozatában, ahogy beérkeznek a gyerekek, nagyon nagy az érdeklődés minden iránt. Kiderül, hogy a gyerekek tudnak táncolni, rajzolni, festeni, dráma, tehát többféle területen is megmutatkozik ez a tehetség, és akkor lehetőségük is van arra, már általános iskola alsó tagozatán alapfokú művészeti intézmény is vagyunk, és éppen ezért már akkor tudnak választani olyan művészeti ágakat, irányzatot, ahol ők kibontakoztathatják tulajdonképpen a tehetségüket, de átjárhatóságban. Tehát így, ahogy mondtam is, hogy van, aki lehet, hogy grafikára jelentkezik, de a következő évben szeretne festészet, akkor arra megy, illetve ha az következő évben, hogy neki mégis táncolni van kedve, akkor megy a táncra, és ez így oda-vissza szokott megjelenni. Tehát nálunk ez megvan, utána a következő évfolyamokon, a felsőbb évfolyam 5-6-7-8, ott már alapozó évfolyamok vannak, ezt így idézőjelben teszem ezt az alapozót, hogy a diákok a tanítás után a délutáni idősávba szintén választhatnak már a grafika, média, rajz, illetve tánc területeiről, ami már egy kicsit célurányosabban viszi őket afelé, hogy középiskolába hová szeretnének menni. És szerencsére vannak diákjaink, akik itt szeretnék folytatni a tanulmányaikat, a középiskolai tanulmányokat, azok automatikusan jönnek animáció, grafika, fotó szakokra, illetve tánc szakra, attól függ, hogy melyiket válassza, illetve természetesen a környező iskolákból is ugyanígy ezeket a szakokat választhatják. Körülbelül ugyanúgy egyforma eséllyel indulhatnak, most a felvételén is láthattuk, hogy nagyon szép számban jelentkeztek gyerekek, és nagyon tehetségesek, ráadásul azt látjuk itt a képzőművészeti részen, hogy valaki 3 helyre is beadta a jelentkezését, grafika, fotóra és animációra is, mind a 3-ból jó. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy nagy a képzőművészet iránt az érdeklődés, az igény. A gyerekeknek valahol ezt a feszültséget is le kell vezetni, ami a mindennapjaikban van, azt a terhet, és az alkotás, a rajzolás, tényleg a belső világuknak a kifejezése, akár képekben, táncban, bármiben, tehát nagyon-nagyon fontos.
2: Itt, ha ehhez kapcsolódóan még megenged egy gondolatot vagy kérdést itt beszélgetésünk első részének végén, hogy igazából nem csak a gyermekeknek, a fiataloknak, hanem a felnőttkorúaknak is talán mindenki számára egy feszültséglevezetést is jelenthetnek a művészeti ágakban való megmutatkozást. Szakemberként hogy lehetne indokolni, vagy hogy látja ezt?
3: Ez most egy nagyon jó kérdés, és nagyon aktuális is. Ugyanis leültünk beszélgetni, amíg a diákok elkezdték a munkát, mi szaktanárok leültünk beszélgetni, és megbeszélgettünk olyan szakmai dolgokat is, ami így a versennyel kapcsolatos, hogy ez mindenkinek közös érdek legyen. Hogy ők is, amit hoznak, tudást hozzá tudják tenni, az ötleteiket, nagyon jó ötletek születtek, és azt vettem észre, hogy így mondjuk a szaktanároknak is szükség van egy ilyen beszélgetésre, de pont valaki fel is vetette, hogy nagyon sok a felnőtt keresi azt a lehetőséget, hogy hol lehetne alkotni. Mert igen, gyerekeknek megvan alkotóház, lehet itt, lehet ott, lehet iskolában, lehet más intézménybe, lehet gyári táborokban bárhol részt venni, de nagyon sok felnőtt igényli azt, hogy ő is szeretne. Tehát volt egy idő, amikor még kötelező volt mondjuk a rajz, jó, érezte, hogy tehetséges, de az élet elvitte máshova. És akkor amikor már jön egy megnyugvás az ember életében, hogy már elvégezte azt az iskolát, már dolgozik, talán gyerekek is születtek, ők is jó helyen vannak, akkor most mit kezdjek magammal, és nagyon sokan látom, még akár Facebookon is ismerőseim feltett képei, akik egyébként nem foglalkoznak rajzzal, rakják fel, hogy otthon rajzolnak. Tehát, hogy van igény arra, hogy ez a pont ez a stressz levezetés, akár festészetben, akár rajz, de én úgy gondolom, hogy sokan lennének azok is, akik a digitális technikákat is meg tudnák tanulni, vagy arra éreznek kedvet, bár én inkább a manuális részt, azt, amikor kézzel, akár agyagozva, akár szobrászat, tehát bármiben, amiben inkább a saját érzelmi világom nem egy gép irányít, nem ott hozom létre, hanem valós színeket keverek ki, ecsettel, festékekkel, és ugye ott is több technikával, vagy technikát alkalmazva, egy nagyon nagy élmény utána, meg egy nagy öröm az, hogy utána látni az alkotást. Tehát van egy elképzelés, mi az, amit ki tudok belőle hozni, és mi lesz a végeredmény. És a végeredmény ugye ad az embernek egy ilyen dopamin tulajdonképpen, ami szintén ebben a stressz levezetésben is nagyon-nagyon fontos, hogy meglegyen ez az örömérzet, az önbecsülés, az önkifejezés is.
2: És talán bármilyen életkorban azért ennek is van egy fejlődési útja, hogy ne várjuk el rögtön a tökéletes alkotást magunktól se.
3: Igen, hogy el kell valahol kezdeni, mert valahol abba hagytuk. Tehát ez az emberben benne van. Ha belegondolunk, az őskorban már benne volt az emberekbe az ábrázolásnak, igaz, más céllal. De a későbbiekben is igény volt a képi ábrázolási módra, abban való kifejezésben, és megmaradt a felnőtt emberben is az a tudás, amit még valahol általános iskolában kapott, vagy hozott, vagy saját magának. Sokszor az a legértékesebb, amit tanórákon a tanárok akkor nem biztos, hogy nagyon szerették, de oda rajzolgattunk a füzetnek a szélére, a margójára, a lap aljára, és már az is egy tulajdonképpen azok a firkálgatások idézőjelbe téve, mert ha jobban megnéznénk, akkor lehet, hogy azok között rendes grafikai kis alkotások lennének, vagy akár karakterek, de az a belső világ, hogy akár ennek a szimbóluma is, hogy ki mit rajzol, firkál közbe, ugye ez megjelenik, és akkor lehet egy alap, hogy is kell, hogy volt, hogy csináltuk régen, tehát el lehet ezt kezdeni az alapoktól, vagy ugye valaki mondjuk a színekkel szeretne foglalkozni, akkor mit keverek, hogyan, tehát még egyszer egy ilyen színelméletet, hogyan tudom sötétíteni, világosítani, élénkebbé tenni, és úgy nem csak annyi szín van a palettán, ami abban a 6 vagy 12 tubusban benne volt még általános iskolában, hanem a színeknek tehát rengeteg árnyalata van, olyanok, amivel talán nem is találkozott, és ez nagyon nagy öröm forrás, hogy a színekben is például kiélhetik magukat, és így a felnőttek is, vagy felnőttebb korosztály is, csak valahol igen, el kell kezdeni, kell egy szakember, aki mondjuk megmutatja, hogy ezt hogy kell, hogy komponáljon, hogy egy feszített kompozíciót hoz mondjuk létre, vagy akár ugye dekorál, attól függ, hogy mi a célja, hogy ábrázolás, dekoráció, vagy dekoratív jelleggel szeretné ezeket az alkotásokat, tehát a céltól függ, hogy mit szeretne.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Béresné Éles Tímea művésztanárral, a Balázs Győző Református Gimnáziumban megrendezett középiskolai rajzverseny főszervezőjével. Maradjanak velünk!

0: Repeto. Repeto. Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Első alkalommal rendeztek középiskolai rajzversenyt a Miskolci Balázs Győző Református Gimnáziumban, ahol több intézmény diákjai mérhették össze tudásukat. A szervezők célja az volt, hogy újra lehetőséget teremtsenek a középiskolások bemutatkozására, hiszen ilyen jellegű megmérettetésre az elmúlt években nem volt példa. A versenyen több kategóriában indulhattak a diákok, a hagyományos képzőművészeti feladatok között csendélet szerepelt, grafikus vagy színes technikával, míg a digitális kategóriában plakáttervezés, fotó és karakterterv készítése várta a résztvevőket. Folytatjuk a beszélgetést Béresné Éles Téme a művésztanárral, a rendezvény főszervezőjével. A riporter továbbra is Kisnéveres Viktória.
2: Ugye itt az imintiekben, ahogy hallhattuk, több mint 120 alkotás érkezett be így különböző formákban, és ugye ezt értékelte a zsűri. Zsűrivel kapcsolatban a legfontosabb tudnivalókat megosztanál velünk, hogy mik voltak azok a szempontok, amelyek alapján ők értékeltek, kik vettek részt ebben.
3: A zsűri három tagból állt. A Somodi Hornyák Szilárd volt Kazincz Barcikáról a zsűri elnöke. Ő nagyon régi barátom, ismerősünk, az iskolánkban is többször megfordult, már volt már zsűri az általános iskolai rajzversenyen, illetve hát mesterkurzust is tartott nálunk, illetve hát Kazincz Barcikán, ő egy elismert művész. Gimnáziumban tanít, ő a Szalézében tanít, onnan is hozott diákokat, és ő volt a zsűri elnöke részünkről, mert szerettünk volna egy belsőst azért, hogy tudja irányítani. Tehát itt a zsűri nem látja egyébként a diákoknak a nevét, csak a munkáját. Majd utána nézzük meg és értékeljük. Viszont ez a kollégánk nem tanítja azokat a diákokat, akiket indítottunk, tehát ő is független, viszont szakmailag Gosler Tamás szakmailag nagyon magas színvonalat képvisel az intézményünkben is, mint művésztanár, illetve Pályi Mester Viktória volt még a harmadik zsűritag. Hát amit néztek, ugye minden kategóriában az összkép, illetve maga az, hogy mennyire volt a munka esetleg befejezett, mennyire adta vissza a látványt, mennyire volt kifejező, expresszív, egyedi. Az első három díjon kívül kategóriánként külön díjakat is osztottak, ezt is a képzőművészeti kategóriában mindenhol találtak olyat, mert nagyon nehéz a zsűri dolga, én is voltam már zsűritag. Kiválogatni a mondjuk 25 alkotásból, kiválogatni az első 10-et, abból az 5-öt, és onnantól kezdve nagyon nehéz. De hát, hogy érvek, ellenérvek szólnak mindig a hogy szerencsés esetben ugye megegyezik mindenki, jó, ez legyen az első. És itt a második, harmadik között szokott lenni nagyon nagy dilemma, hogy melyik legyen, mert tulajdonképpen, ha végignézünk, az összes alkotás, amit a gyerekek csináltak, az érték. Tehát ide egy versenyre az jön, aki tehát tehetséges, aki már eleve jó. Tehát itt nem mondhatjuk azt, hogy bármelyik rossz volt, vagy gyenge volt, itt mind jó volt, mind erős. És ezekkel az erős, jó alkotásokkal kell felvenni tulajdonképpen a versenyt, és a zsűrinek emiatt nagyon nehéz a dolga, hogy ki tudja választani. Illetve a másik részről a digitális kategóriát, az pedig a szakmai kollégák bírálták el. Így az első három kategória az is nagyon vegyes volt, és hogy mondtam, hogy nem kell attól félni, hogy most művészeti tagozatos, vagy akár szakgimnáziumban, szakgimnáziumi oktatásban vesz részt egy diák, vagy az, hogy 9-es vagy 12-es, most így első alkalommal mindenki együtt volt. És ennek ellenére, tehát tényleg az Avasi Gimnázium, Zrínyi Gimnáziumból, a Földes Ferenc Gimnáziumból, a Kós Károly SC-ből, természetesen tőlünk is volt néhány diák, aki elért helyezést, a Kodály Zoltán, Kazincz Barcikai iskolából. Tehát mondhatni azt, hogy nem feltétlenül előny az, hogyha művészeti iskolában, hanem általános gimnáziumból is, sőt, Diósgyőri gimnáziumból is értek.

0: stressz itt is dolgozik, vagy dolgozhat, illetve ott van akár az időnyomás, hogy ezek hogy látják, hogy mutatkoztak meg a teljesítményekben. Valakit talán előrébb visz, valakit talán picit azért visszafog?
1: Egész biztos, mert vannak lassan dolgozó, mint ahogy az felnőtteknél is, illetve vannak gyorsabbak. A 3 óra az olyan optimális tulajdonképpen, hogy tanórákon, mondjuk egy általános gimnáziumban 45 perc áll rendelkezésükre. Tehát ahhoz képest, ugye itt 3 óra. Egy szakkör, tehát 2-3 órás, de mégsem abban a feszített tempóban megy. Igen, van egy kis stressz, hogy a 3 órába be kell férni, mi legyen az, amit kiválaszt a csendéletből, mert összetett csendéleti beállításból nem kell az egészet, hanem csak egy részletet. Tehát a diák, ha ismeri így saját magát, de azért is jó egy ilyen verseny, mert most eljött így, látta, hú, ez nem fér bele, jövőre majd megpróbálom, és akkor már tudom, hogy kicsit okosabb leszek, megnézem a többieknek a munkáját, hogy elég lett volna annyi, de inkább az jellemző, hogy be tudták fejezni, sőt, portréban az első helyezett, ha jól emlékszem, 2 alkotást is létrehozott a 3 óra alatt, és mind a 2 jó volt. Tehát ezt így is raktuk fel, így is értékeltük, hogy mind a 2. Tehát vannak nagyon gyors emberek. Egy alkotásról nem lesz kész. Így azt hiszem, ezt mondhatom. De bármikor késznek tekinthető. Tehát, hogyha úgy érzi, hogy igen, ez így van kész, mert én így szerettem volna, az kész van. Akkor is, hogyha mondjuk ez vázlatszerű, vagy színfoltokból áll össze. Vagy azt gondolja, mint ahogy mondjuk Leonardo is volt a Mona Lisával, hogy soha nincs kész, hanem mindig még egy kicsit szeretne rajta finomítani. Tehát, hogy igen, így van is idő, meg még tovább is lehetett volna.
0: Ugye, ahogy ön is mondta, ez egyfajta felkészülést is jelentett a diákok számára, akár egy felvételi tekintetében, vagy különböző szempontokból. Mi az, amit az itt megtapasztaltak alapján magukkal vihettek a fiatalok?
1: Az, hogy nagy mértani testeket nem biztos, hogy egy általános gimnáziumban be tud állítani a szaktanár, a rajztanár, mert nem biztos, hogy rendelkezésére áll. Úgyhogy most abban a szituációban, helyzetben érezhette magát, ami mondjuk egy építészmérnöknek is felvételi követelmény, hogy látvány utáni mértani testeknek az ábrázolása. Ez térben elhelyezve, úgyhogy ők már ebben nagy segítséget jelenthet, hogyha most itt kipróbálta magát, látta, hogy hogy néz ki, hogy amikor elmegy majd a felvételire, ami ugye sokkal több nyomalatba, hogy most egy felvételi egy diáknak hogy sikerül, akkor már lesz egy alaptudása, egy alaptapasztalata, hogy így kellett, már ott nem először fog találkozni egy ilyen jellegű beállítással. Például, de akár, tehát attól függ, hogy mi a célja, hová szeretne menni tovább tanulni, itt ahhoz hasonlóak. Voltunk mi is Budapesten, a MOMÉ-val tartjuk a kapcsolatot, ott megnéztük a felvételiző diákoknak a munkáját, és azt mondhatjuk, hogy igen, nekünk is jó visszajelzés volt, hogy amit ők a felvételire kértek, azt tudjuk mi is nyújtani, sőt még néha, ugye itt egy ilyen versenyen többet is, hogy bonyolultabb beállítások is vannak.
0: És itt a szakmaiságon túl, hogyha az emberi kapcsolatokat is nézzük, akkor ez a közösséget épített, ezt is elmondhatjuk?
1: Na, természetesen, ez nekünk, a szakmai kollégáknak is nagyon fontos volt, nem találkozunk, nincs arra lehet sokszor, hogy beszélgessünk, saját szakmai problémáinkat is, vagy akár, hogy mit tapasztaltunk, milyen nehézségek vannak, ezt nagyon jó volt átbeszélni, ugyanígy a diákok, akik különböző iskolákból találkoznak, ha nem is az alkotás közben, de amíg várnak a zsűri eredmény meghozatalára, addig igen, kapcsolatot építenek, összeismerkednek, hiszen 2 óra állott körülbelül rendelkezésükre. Ilyenkor megszoktuk őket vendégelni az iskolába, büfébe, tudnak enni, inni, kicsit pihenni, és azt is éreztük, nekem is meglepetés volt, hogy bár elhangzott már az eredményhirdetés, úgy senki nem mozdult, hanem még mindenki ült egy kicsit, és úgy 2-3-szor el kellett mondani, hogy úgy vége, tehát nyugodtan lehet menni, elvenni, hanem azt éreztük, hogy igen, a diákoknak is nagyon jó érzés az, hogyha ugyanolyan vagy hasonló beállítottságú gyerekekkel találkozik, egy iskolában, mert ugye egy művész, diák, az mindig egy kicsit más.

0: másabb. Mindig valamiben kitűnik, kiemelkedik, gondolkodásban. Nem biztos, hogy hasonló érzelmi vagy beállítottságú diákokkal fog találkozni a saját osztályában esetleg, vagy intézményében, de egy ilyen közös művészeti találkozó, ez lehetőséget ad arra, hogy akár a későbbiekben is kapcsolatban maradjanak, hiszen azt is tudjuk, hogy a kapcsolati tőke a legfontosabb mai nap a világon. Meg az, hogy ezeket az élményeket, érzéseket meg tudják beszélni, össze tudjanak jönni akár később is.
1: És itt egy korábbi gondolatát, hogyha még esetleg szeretné folytatni, amikor arról szólt, hogy önök szaktanárok, szakemberek is olyan gondolatokat tudtak megosztani egymással, amit a mindennapok során a későbbiekben tovább vihető.
0: Itt elmondtuk azt is, hogy miben szeretnénk kicsit másabb. Tehát volt egy ilyen irányított célja a beszélgetésnek, hogy mi az, ami előre visz, és tényleg nagyon jó lenne az, hogyha ezt attól, mert a mi iskolánk ennek a megrendezője, attól tovább vinni őket. És hála jó Istennek azt látjuk, hogy tényleg itt visszatérve az előzőekre, és talán, hogy a továbbtanulásban is segítséget nyújt, hiszen ha valakit nem vesznek fel arra a főiskolára vagy egyetemre, amelyiket elsőnek megcélozta, akkor most látta a diák azt is, meg így a kollégák is, hogy tényleg milyen oktatás folyik nálunk, akkor tud jönni OK és képzésre. És ez így nagyon jó lehetőség nekik, hogy látják azt a gyerekek is, illetve a szaktanárok is, hogy hova küldik a diákokat, illetve hogy tényleg megvan mögötte az a tárgyi szakmai feltétel, úgyhogy ezekre a szakokra, amiket itt fel is soroltam, ugye nem csak középiskolába lehet jönni, hanem gimnázium érettségi után is. Vagy vannak olyanok is nálunk, akik nem akartak eleve menni főiskolára, egyetemre, hanem eleve ide jöttek ezekre a szakokra, és ez is egy jó lehetőség, illetve hát azt, hogy olyan problémákat is meg tudunk természetesen beszélni, meg mindig kialakultak ilyen kis kettős párbeszédek, amikor elmondja, hogy igen, ő ilyen nehézségekkel küzd, olyan nehézségekkel küzd, mert ugye a pedagógus is küzd bizonyos fajta problémákkal, és ez is egy jó alkalom volt arra, hogy kicsit azt is át tudjuk beszélni, hogy kinek, hogy mind sikerül megtalálni ezeket a diákokat, ugye mert fontossági sorrend van, ezt is így idézőjelbe tettem a diákoknak az elfoglaltsága között is.
1: Beszélgetésünk végén, mint a verseny főszervezője, hogyan értékelni itt ezt az alkalmat, és még egy picit azért szóljunk az odáig, a verseny megvalósulásáig meglévő útról is, az előkészületekről. Itt zárásként egy picit térjünk vissza még az elejére.
0: Igen, tehát hogy a gondolat is, ahogy az elején is mondtuk, hogy mi volt a célja, tehát több céllal indult, illetve volt egy kollégám, akivel így összefutottam a városban, és ő is mondta, hogy miért nincs egy olyan verseny, ahol középiskolások is jöhetnek. Ugye ez is egy nagyon fontos dolog volt, ami így elindította bennünk, és így a vezetőség az nagyon nyitott volt erre a kezdeményezésre, hogy igen, lehetőséget teremtünk az iskolában arra, hogy akkor a középiskolás diákok is jöjjenek. És akkor ezt, ahogy így kitaláltuk, küldtünk minden iskolára, megfogalmaztuk ugye ezt a versenykiírást, kiküldtük az intézményeknek, de az ismerős rajztanároknak, akiknek így az e-mail címét is tudtuk, azért mi is rájuk írtunk, tartottuk velük a kapcsolatot, ők bármikor tudtak kérdezni, volt egy regisztráló felület, de nem mindenki csak azt használta, hanem nyugodtan e-mailben is kérdezhettek, telefonon felhívtak, tehát tulajdonképpen rendelkezésükre álltunk bármilyen kérdésben, hogy milyen eszközt kell hozni, hogyan lesz lebonyolítva, hozhat-e másik diákot. Tehát ez tényleg egy olyan folyamat volt, amiben mi minden lehetőséget megadtunk arra, hogy ez mindenki számára a legjobb legyen, és akár az előzményeket tekintve, ugye itt az okleveleknek az elkészítése, az grafikus kollégám, másik munkaközösség vezető Somlai Balázs készítette, tervezte, de azoknak a lebonyolítása, nyomtatása, ezek is. De az általános iskolai rajzversenyről nekünk nagyon sok tapasztalatunk van, és azt kellett csak tulajdonképpen ide átvinni. A kollégáinkra maximális mértékben lehet számítani, már az általános iskolai megyei rajzversenyeken is egy nagyon jól együttműködő, összeszokott csapat, mindenkinek megvan a dolga, a helye ebben a versenyben, és itt már tulajdonképpen nem is nagyon kellett mondani, hanem mindenki tudta, mi a dolga, hol lesz a helye, és ezt gyorsan le tudtuk így zárni, illetve nagyon én sikeresnek mondhatnám tulajdonképpen ezt az egész rendezvényt. Egy ilyen szakmai munka közösségi háttérrel, mint ami nekünk van.
1: És akkor ezekkel a tapasztalatokkal tervezik a következő alkalmat, ahogy már szóltunk is róla?
0: Igen, szeretnénk, ezt hagyományteremtő jelleggel szándékoztunk létrehozni, de természetesen kíváncsiak voltunk arra, hogy egyáltalán hogyan sikerül az első, van-e iránta érdeklődés. Kinéztünk egy olyan dátumot, amikor már a félévi értékelés is megvan, de még nincs tulajdonképpen egy nagy hajrá az érettségi előtt, ballagás előtt, így a február második fele lesz a következő évben, tehát arra lehet készülni, hogy ott szeretnénk egy csütörtöki napon ezt a versenyt lebonyolítani.
1: Reménység szerint erről is be tudunk majd számolni. Most köszönöm a beszélgetést Béres Néles Tímea művésztanárnak.
0: Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
2: Első alkalommal rendeztek középiskolai rajzversenyt a Miskolci Balázs Győző Református Gimnáziumban, ahol több intézmény diákjai mérhették össze tudásukat. A szervezők célja az volt, hogy újra lehetőséget teremtsenek a középiskolások bemutatkozására, hiszen ilyen jellegű megmérettetésre az elmúlt években nem volt példa. A versenyen több kategóriában indulhattak a diákok, a hagyományos képzőművészeti feladatok között csendélet szerepelt, grafikus vagy színes technikával, míg a digitális kategóriában plakáttervezés, fotó és karakterterv készítése várta a résztvevőket. A verseny részleteiről és céljairól Béresné Éles Tímea művésztanárt, a rendezvény főszervezőjét hallották ebben az órában. A riporter Kisnéveres Viktória volt.
3: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Budapest szívében szombaton 10 órakor kezdődött meg a Mindenki Születésnapja nevű életvédő séta és békés demonstráció. A résztvevők a megfogant magzati élet védelmére és az édesanyák válsághelyzeteire hívták fel a közfigyelmet. Az esemény időszerűségét az adta, hogy az új kormány részéről felmerült a magzati szívhang bemutatását előíró rendelet eltörlése, írta meg a református.hu. Molnár Ambrus református lelkész a vele készült interjúban hangsúlyozta, hogy az emberi élet a fogantatással kezdődik, és végtelenül értékes. Kitért arra is, hogy a biológiai tények és a bibliai tanítások egyaránt az új élet kezdetét igazolják. A lelkipásztor szerint az állam feladata a polgárok, így a legkiszolgáltatottabb magzatok védelme is a törvényeken keresztül. Kiemelte, hogy a nehéz helyzetbe kerülő kismamáknak az egyházak és a közösségek részéről is komoly támogatást kell kapniuk. Zárásként megjegyezte, hogy a házasság és a szülőség vállalása a társadalom legfontosabb jellemformáló ereje. Újra országjárásra indul a kormányfő. Magyar Péter elsőként Veszprémben indítja országjárását. A miniszterelnök Facebook bejegyzésében hívta a helyieket a Királynék városában tartandó fórumra. A most induló sorozatban 15 vidéki város szerepel, végül pedig Budapesten találkozik Magyar Péter a szimpatizánsokkal. A MOL egyetért a kormányzat intézkedésével, amely a leginkább rászoruló társadalmi és fogyasztói csoportokat támogatja a dízel kompenzáció révén. Az olajtársaság közleménye szerint azért támogatják ezt a döntést, mert egy újabb védett ár rövid távon súlyos ellátásbiztonsági válságot és üzemanyaghiányt okozna. Rámutattak, hogy a nemzetközi energiapiaci helyzet rendkívül törékeny a Közel-Keleten kialakult konfliktusok és az ukrán energetikai támadások miatt. A globális dízel és benzinexport jelentősen csökkent, miközben az európai finomítói karbantartások és a gázolaj csúcs szezonja is nehezíti a helyzetet. Ennek következtében a nemzetközi termékárak drasztikusan megemelkedtek az utóbbi időszakban a korábbi szintekhez képest. A MOL közleményében hangsúlyozta, hogy a magyar kiskereskedelmi árak továbbra is az uniós átlag alatt vannak, és legfontosabb feladat az import, valamint az üzemanyag egyensúly fenntartása. Mindezek ellenére Magyarországot eddig sikerült megóvni a termékhiánytól a nehéz globális körülmények ellenére is. A lakossági tűzifa ára nem haladhatja meg a 2026. január 1-én alkalmazott fogyasztói árat. A Magyar Közlöny pénteki száma szerint a kormányhatározat az állami tulajdonban lévő erdőkből származó, valamint a szociális tüzelőanyag programba bevont tűzifa értékesítésére vonatkozik. Az intézkedés célja, hogy a támogatási mérték ne lépje túl a pályázati kiírásban meghatározott korlátokat a rászoruló háztartások védelme érdekében. Ennek biztosítására a kabinet felhívta az élő környezetért felelős minisztert a szükséges tulajdonosi és irányítási intézkedések megtételére. A feladat végrehajtásának határidejét szeptember 15-ében jelölte meg a kormány a hivatalos jogszabályi előírásban. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter bejelentése szerint a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos marad a fakitermelés. A tűzifához szükséges mennyiséget kizárólag a nem védett, rosszabb állapotú vagy inváziós fajokból álló területeken termelik ki. A szociális tűzifa programban a köbméterenkénti ár legfeljebb nettó 23 ezer forint lehet a kemény és 15 ezer forint a lágy lombos fák esetén. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kormány a nehéz helyzetben lévő családok támogatása mellett kiemelten vigyáz az őshonos, idős erdőállományokra. Rangos elismerésben a francia nemzeti érdemrend lovagi fokozatában részesült Raymond Largerier Miskolcon. A Franciaország magyarországi nagykövete által átadott kitüntetést a miskolci Alliance Française igazgatója vehette át pénteken. Lardieri több mint 37 éve él a Borsodi megye székhelyen, ahová a szerelem hozta a 80-as évek közepén. A rendezvényen emellett a sikeres Delf A2 nemzetközileg elismert francia nyelvvizsgák bizonyítványait is átadták a diákoknak a nagykövet részvételével, aki kiemelte, a nemzetközileg elismert nyelvtudás új szakmai és személyes lehetőségeket nyit meg a fiatalok előtt.
0: Az időjárásról.
1: Az ország keleti részében még felhősebb maradhat az idő, egyes részeken tartósan borult marad az ég. Kezdetben csapadék az északkeleti tájakon még előfordulhat, de csökkenő eséllyel. A csúcs hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 9 és 14 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a The Cure alternatív rock együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A The Cure, brit zenekar, az alternatív rock egyik legjelentősebb formációja. 1976-os megalakulása óta a felállás többször változott. Az egyetlen állandó tag Robert Smith, a zenekar jellegzetes hangú, tupírozott hajú énekese, gitárosa és dalszerzője.

zenekar az angliai Crawleyban alakult 1976-ban Easy Cure néven. Az együttes alapító tagjai Robert Smith, Michael Dempsey, Lowell Tolhurst és Pearl Thompson voltak.

A megalakulást követően hamarosan már saját dalokat írtak, és 1977 áprilisától koncerteket is adtak. 1978-ban kilépett a zenekarból Pearl Thompson, és ezzel egy időben a trió The Cure-ra egyszerűsítette a nevét.

Az együttes számos kiadónak elküldte demo felvételét, közülük Chris Perry figyelt fel a zenekarra, akivel szerződést írtak alá az újonnan alapított Fiction Recordshoz, amelyhez az együttes hű maradt egészen 2001-ig.

A 2016-os turné észak-amerikai koncert sorozatának első állomásán 2016. május 10-én New Orleansben két új dalt, a Step Into the Light és az It Can Never Be the Same címűt először adták elő. A zenekar 2016-os európai koncert körútján a 17 ország egyik állomásaként a Papp László Budapest sportarénába lépett fel. 2019-ben az együttest beiktatták a Rock and Roll Hall of Fame-be.

0: Zeneslap című műsorunkat hallották, melyben az angol The Cure alternatív rock együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: szerencsét.
1: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Új tulajdonossal a magyar Vimpex cégcsoporttal folytatódik a diósgyőri csokoládégyártás a Nestlével kötött megállapodás értelmében Miskolcon. A város polgármestere által bejelentett megállapodás alapján a gyár januártól működik tovább, megőrizve a munkahelyek jelentős részét. Az átmeneti időszakban a Nestlé átfogó juttatási csomaggal segíti az érintett munkavállalókat, miközben az új tulajdonos célja a dolgozók megtartása. A helyi vezetők és a lakosság is örömmel fogadták a hírt, mely szerint megmentették a gyárat a korábban tervezett évvégi bezárástól. Vitézi Dávid visszavonta a MÁV-ot a svájci használt Stadler GTV motorvonatok karbantartására kötelező korábbi miniszteri utasítást. A MÁV a kirívóan magas költségek miatt eddig nem hajtotta végre a Lázár János által áprilisban kiadott határozatot. A tárcavezető közlése szerint a döntés visszavonásával újra kell tárgyalni a karbantartás feltételeit és árát az adófizetők védelmében. A konstrukcióban korábban alvállalkozóként NER közeli cégek, így a B+N is megjelentek a folyamatban. A motorvonatok sorsa még nem dőlt el véglegesen. A megfelelő és gazdaságos szerződéses feltételek kialakítására évvégéig van lehetősége a tárcának. Elindult a Kerékpáros Barát címért kiírt idei pályázat, amelyre a települések, munkahelyek és közintézmények is jelentkezhetnek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteki bejelentése szerint a program célja a biztonságos és kényelmes biciklis közlekedés ösztönzése. A pályázatokat három kategóriában várják: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely, valamint kerékpáros barát közintézmény. A jelentkezési határidő október 30-a, az eredményeket pedig novemberben hirdetik ki a hivatalos felületeken. Az érdeklődők a Közlekedéstudományi és Építésügyi Intézet, a KTI honlapján a megjelölt weboldalon keresztül adhatják be pályázataikat a fejlesztések bemutatásával. A Hungaromet ZRT szeptember 25-én pénteken 16 órától tudományos előadásokkal és múzeumi barangolással várja az érdeklődőket a második kerületi székházában a fővárosban. A programokon szó lesz a hőhullámok múltbeli és jövőbeli alakulásáról, a csapadék előrejelzést segítő mérési módszerekről, valamint az adatsorok szélsőségeiről. A látogatók megismerhetik a társaság muzeális szakgyűjteményét, bepillantást nyerhetnek az időjárás megfigyelés történetébe, és összehasonlíthatják a régi műszereket a mai korszerű technológiákkal. Ezzel párhuzamosan a Miskolci Egyetemen Lehetsz te is meteorológus címmel kísérletekkel fűszerezett interaktív előadás is bevezeti a közönséget a légkörtudományba. Az eseményeken a részvétel regisztrációhoz kötött, jelent